0: adó azokat érinti, akik 1 milliárd forint fölötti nettó vagyonnal rendelkeznek. A kulcs az 1 és 100 milliárd forint közötti vagyonoknál 1%, a 100 milliárd fölötti résznél pedig 1,5% lesz önbevallásos alapon. A miniszter kitért a részletekre is, így például a házastársak adófizetési opcióira, a kiskorúak vagyonának kezelésére, valamint a cég értékelési és ingatlan becslési módszerekre. A NAV online kalkulátorokkal és segítségnyújtással támogatja majd a kötelezettség teljesítését a vagyonok értékének kiszámításában. Kármán András emlékeztetett arra, hogy a kormány vagyonadó javaslatáról jelenleg is zajlik a társadalmi egyeztetés, és várják a véleményeket. Továbbra sem a gyors, hanem a sikeres euróövezeti csatlakozást tartja célnak a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály a Polgári Együttműködés Egyesület rendezvényén ismét úgy fogalmazott, az euró önmagában nem jelent megoldást a gazdasági kihívásokra. A csatlakozás időpontjánál fontosabb, hogy a magyar gazdaság megfelelően felkészüljön annak átvételére. Szerinte ennek feltételeit úgy kell teljesíteni, hogy a fenntartható növekedésre előnyös hatással legyen. A Magyar Nemzeti Bank elnöke ugyanakkor a kedvező hatások mellett a kockázatok mérlegelésére is felhívta a figyelmet. A MÁV csoport ezen és a következő hétvégén újabb sebességkorlátozásokat szüntet meg az egyes vasútvonalon Kelenföld és Budaörs között a fővárosban. Hegyi Zsolt vezérigazgató tájékoztatása szerint ágyazatrostálást és sínycserét végeznek, valamint felújítják a Muskétás utcai vasúti átjárót is. A beavatkozások nyomán 600 méteren javul a pálya állapota, és a korábbi óránkénti 60 kilométeres korlátozás helyett 80, illetve 120 kilométeres sebesség lesz engedélyezett. A fejlesztéseknek köszönhetően 1-2 perccel csökkenhet a menetidő, és stabilabbá válhat a menetrend tartása. A munkálatok ideje alatt a fővárosi Muskétás utcai átjárót lezárják, és egyes vonatok menetrendje is módosul, ezért az utazóknak érdemes előre tájékozódniuk. 20 millió forinttal támogatja a kárpátaljai fogyatékkal élőket gondozó intézményeket a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Az anyaországi karitatív szervezet 10-10 millió forinttal segíti a mezővári Ne felejts fogyatékkal élő gyermekek rehabilitációs központját és az Élim hetyeni fogyatékkal élők napközi otthonát. Cibele Károly, a Magyar Református Szeretett Szolgálat elnöke kiemelte, magától értetődő felelősségük, hogy minden eszközzel megmentsék ezeket a nehéz helyzetbe került szolgálatokat. Zán Fábián Sándor kárpátaljai református püspök hangsúlyozta, hogy a jelenlegi gazdasági válság és a háború okozta gondok közepette, ez a támogatás mindkét intézmény számára életmentő. A Magyar Református Szeretett Szolgálat a háború kitörése óta folyamatosan juttat humanitárius adományokat a térségbe, támogatva a legnehezebb helyzetben lévő kárpátaljai közösségeket. Elfogadhatatlannak nevezte a halálbüntetést 14. Leó pápa. A katolikus egyház fő a halálbüntetés elleni világnap alkalmából tette közzé bejegyzését az X-en. A pápa úgy fogalmazott, a halálos ítéletek végrehajtása nélkül is lehet a közjót garantálni és az igazságszolgáltatás feltételeit teljesíteni.
1: Az időjárásról.
0: Északnyugat-nyugat felől egyre több felé vékonyodik, szakadozik, csökken a felhőzet, de a keleti tájakon végig felhős maradhat az ég. A csapadék zóna gyengülve kelet-észak-kelet felé halad. Nyugatra azonban ismét felhők érkeznek, melyekből helyenként csapadék is kialakulhat. Az északnyugati északi szél megélénkül, 14 és 21 fok között lesz a csúcshőmérséklet, 4 és 10 fok között a legalacsonyabb értékek.
1: Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeta. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Több mint 40 éve működik a megyében az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Borsodabaúj Zemplén Vármegyei Érdekvédelmi Egyesülete. A tagok száma jelenleg több mint 700. Az egyesület fő célja az értelmi fogyatékossággal élő személyek emberi és szabadság jogainak érvényesítése, esélyegyenlőségének biztosítása, valamint társadalmi hátrányainak kiegyenlítése. Hogyan és miben tud segíteni az egyesület? Miért fontos az érdekvédelem? Miért jelent sokat, hogy a vezetőség is érintett szülőkből, családtagokból áll? Ezekre a kérdésekre is keressük a választ a következő percekben Szabóné Pataki Adriennel, az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Borsodabaúj Zemplén Vármegyei Érdekvédelmi Egyesületének vezetőségi tagjával, aki saját élettörténetébe is bepillantást enged, és Reimann Zoltán civil referenssel.
2: Nagyon fontos tevékenységet végeznek, és nagyon értékes tevékenységet is, nem csak fontosat. És hát, amelyik családban van sérült gyermek, vagy valamilyen szinten fogyatékos gyermek, az biztos, hogy átérzi, és teljesen megváltozik egy családnak az élete is, hogyha egy ilyen gyermek kerül a közösségbe. És hát ők minden segítséget megadnak a családoknak, figyelemmel kísérik a gyerkőcöket, és hát talán nem is kell többet mondanom szerintem.
1: Adrien, mit lehet tudnunk tulajdonképpen a szervezetről? A miskolci szervezet mikor, miért és hogyan alakult?
3: Az IFOISZ Miskolc szervezete már több mint 40 éve működik a Vármegyében. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy mi, akik ebben a szervezetben, az egyesületben tevékenykedünk, mindannyian érintett szülők vagyunk, így nagyon is jól tudjuk, hogy hogyan zajlanak egy fogyatékossággal élő gyermeknek a hétköznapjai, és itt nem csak gyermekek, hanem fiatalok, hisz vannak olyanok, akik már túl vannak az 50 éven is, és végig kísérjük az útjukat, tehát egészen mondhatni, amióta bekerül a családba, vagy megszületik a diagnózis, teljesen addig, amíg szükség van ránk, mi ott vagyunk nekik,

0: És azt gondolom, hogy mivel mi egy olyan egyesület vagyunk, ahol tényleg mindenki tudja, hogy milyen ez a más élet, ahogy mi szoktuk ezt fogalmazni, sokkal jobban elfogadják tőlünk a tanácsokat, vagy elmondjuk a mi történetünket, megtudják azt, hogy nincsenek egyedül, és van hova tovább. Nagyon-nagyon fontos, hogy a szülőknek ezt nagyon nehéz feldolgozni. Tehát először is ezt kell megérteni, hogy a szülőknek is, hogy ne adják fel, hogy igenis van, amikor összezuhan az ember, mert sajnos összezuhan, amikor megkapja ezt a diagnózist, vagy kiderül, akár amikor már megszületik, vagy akár egy később egy betegség, egy baleset kapcsán is előfordulhat az, hogy valaki értelmi fogyatékossággal élő lesz, és ezt fel tudja dolgozni, mi ebben is segítünk. Tehát nem csak a gyerekeket és a fiatalokért, hanem a szülőket is támogatjuk és segítjük ebben a folyamatban.
1: Hogyan tulajdonképpen, milyen tevékenységet végez az egyesület?
0: Már egészen az óvodáskortól látogatjuk az intézményeket, tehát az érintett intézményekkel felvettük a kapcsolatot már a legelejétől, kijárunk hozzájuk látogatni, szülőklubokat is csinálunk, és ahol különböző tematikára építjük, tehát például az egyik kedvencem volt, hogy 2 éve az időseknek szerveztem, hogy megtanulják az okostelefon használatát és az internet használatát, hisz nekik is haladni kell a korral, amiatt az ügyfélkapu ugye megjelent, és hogy tudják ezeket kezelni, vagy az ESZT-t. Óriási sikere volt, hogy egyszerűen meg tudják most már otthon nézni a gyermeküknek, úgymond a korlapját, vagy a vérvétel eredményét. Van, amikor kikapcsolódásra hangsúlyozzuk, tehát azt megyük, hogy egy kicsit én idő legyen, amikor a gyerekek nélkül ki tudjanak mozdulni, elviszük őket, kirándulni például. Amilyen családiasan szoktunk gyereknapot szervezni, télapú ünnepségeket, az összes nagyobb ünnepséget megszervezzük és megcsináljuk nekik, és a saját közegükben lehetnek. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy nem csak az integrációra figyelünk, tehát, hogy elfogadjanak minket a külső társadalom, hanem arra is, hogy mi egy belső összetartó közösséget tudjunk fenntartani. Számos ilyen rendezvényünk van, például a legfontosabb, ami most fog érkezni, minden évben megrendezésre kerül a Vármegyei Kulturális Fesztivál, ahol az értelmi fogyatékossággal élők mutathatják meg a tehetségüket. Óriási sikere van minden éven. 2023 után én lettem ennek a rendezvénynek a főszervezője, mindig valami tematikát találok ki. Tavaly éven például a Színezd újra című számot énekeltük a fináléban, és mindenki kapott egy színes rudat. Még mindig kirázza a liba vörös vagyoktól egyszerűen. Annyira fantasztikus érzés volt, hogy közel 400-an voltunk, és mindenki olyan erővel és olyan boldogsággal énekelt, hogy az tényleg az visszatartatlan az élmény, amit ott kaptunk tőlük. És tudni kell, hogy egy ilyen rendezvényre ezek a gyerekek több hónapig készülnek. Tehát nem úgy van, mint egy egészséges gyermeknél, hogy azért 1-2 hét alatt megtanulnak dolgokat és elő tudják adni. Ők már majdnem, hogy azt mondom, amikor vége van ennek a rendezvények, ők már a jövő évre készülnek. És hát igen, most lehetne a rádióban mutatni képet, tehát, hogy annyira boldogságot érzek most is részükre, amikor látom őket fellépni, ahogy örülnek a tapsnak, ahogy a sikert bezsebelik is, tudják, hogy ez óriási élmény számukra is. És tényleg, amiket a színpadra visznek a gyógypedagógusok és az asszisztensek és a kísérők segítségével, hát én fejet hajtok, mert tényleg óriási, óriási dolog, amit ők csinálnak velük.
1: Zoltán, milyen az együttműködés az egyesülettel, szervezettel? Mit tapasztaltál eddig a munkájukból?
2: Hát én elsősorban például a fogyatékosságügyi kerekasztal vagy műhelybe szoktam figyelemmel kísérni ugye az ő tevékenységüket, ugye az esélyegyenlőségügyi referensnek a feladatköre tulajdonképpen a konkrét kapcsolat és a kapcsolattartási segítés velük kapcsolatban. Én csak mint egyesület szempontjából szoktam őket figyelemmel kísérni, és a múltkor pont ennek a műhelynek küldtem egy levelet, hogyha szeretne valaki jönni egy ilyen rádiós beszélgetésekre, akkor jöhet, és akkor onnan kaptam a megkeresést, hogy akkor ők jelentkeznének erre. De egyébként nekem anyukám dolgozott, 15 évig dolgozott itt a Gagarin utcán, volt akkor egy ilyen fogyatékos iskola, és akkor ő dajkaként ott 15 évig dolgozott, én sokszor voltam bent, tehát én már kiskorban láttam, ugyan nem voltam érintett, de láttam az ő munkájukat, hogy milyen munkát végeznek ott ebben az iskolában, és hogy milyen odafigyeléssel, és milyen lelkesedéssel, és milyen toleranciával állnak hozzá a gyerekekhez.
1: Adrián, a szervezet nevében benne van, hogy érdekképviselet. Miért fontos ez? Mit jelent tulajdonképpen?
0: Hál' Istennek, amióta megszületett úgymond a Facebook világa, és most már van weboldalunk is, számos megkeresés érkezik. Mi se gondoltuk amúgy, hogy ennyi probléma és ennyi információ veszett el azért, mi fogyatékossággal élőknek a körében, és ennyi segítséget tudunk nyújtani. Leginkább a megkeresések azok, hogy milyen juttatások járnak, tehát mit tudnak elintézni, mi az, ami majd később lesz, mert az, hogy most ugye jár a gyers, jár adott esetben az ápolási, vagy a kitartósabban beteg agyod, ezeket ugye a hétköznapian is találkozunk velük, de mi lesz utánuk? És ez nagyon sokszor felmerül, hogy mi van akkor, ha már nem lesz az iskola. Miket tudnak akkor kapni? Hova tudnak majd tovább menni? Milyen lehetőségek vannak a nappali ellátásban itt Miskolcon, milyen bentlakásos intézmények vannak, amit nem is gondolnak bele, hogy nekünk ugye gondolnunk kell arra, mi lesz, ha már mi nem leszünk. Sok helyen van egészséges testvér, de nem lehet rájuk hárítani, tehát nem lehet azt csinálni, hogy úgymond azért legyen a testvér, hogy későbbiekben ő ellássa. Ezt nem lehet, ez egy óriási teher. A szülőnek kell arra gondoskodnia a későbbiekben, hogy milyen útunk van. És ezt nagyon korán el kell kezdeni elgondolni, mert majdnem azt mondom, olyan, mint egy öregek otthona, de szerintem egy picivel még nehezebb, hisz nagyon kevés a férőhely, és több évvel ezelőtt, amely be akarjuk tenni őket mondjuk majd az intézménybe, el kell kezdeni gondolkozni, hisz várakozó lista van, és ugyanúgy fizetni kell érte, tehát az ellátást, hogy bekerüljön egy ilyen, mondhatni egy nívósabb, vagy egy jobban ellátott helységbe, ugyanennel sem fizetni is kell. Én magam is érintett vagyok, tehát nekem 18 éves lesz idén a kisfiam, hát kisfiam, igen, aki magasabb, mint én, de kisfiam marad egy életre. Mi azt beszéltük a párommal, hogy amíg a kisujjunkat meg tudjuk mozdítani, addig velünk lesz, de természetesen mi is gondolkodunk az intézményekben, tehát már most nézeketjük, tapasztalgatjuk, hogy milyen ellátottságok vannak. És ez ügyben is sokszor kérnek megkeresések, illetve hogy hogyan tudnak elintézni egy folyamatot. Nagyon sokszor van az, hogy nagyon bonyolult egy folyamat, nagyon hosszú egy folyamat, hogy megkapjanak egy bizonyos juttatást, és ha már nem jó sorrendben adunk be például egy papírt, már elveszhetünk. És vannak olyan támogatások, amiket például, ha elrontunk egy papírt, fél évig nem lehet beadni. Nem hiánypótlás van, mint régen annó, hogy ha valami hiányzott mondjuk a családi pótlékhoz, akkor kiküldték. Nem, hanem elutasító határozat van. És én hál' Istennek a munkámból adódóan, tehát én analitikus könyvelő vagyok, illetve munkaerő és tébügyintézést is végeztem, pont emiatt, hogy tudjak segítséget is nyújtani. Így lépésről lépésre összegyűjtöttem már ezeket a folyamatokat, így ha valaki megkeres, akkor el tudom neki mondani. És már volt sikerélmény is, amikor én magam is megkönnyeztem, mert már volt egy szülő, akit többször elutasítottok, és most elkezdtük a folyamatot lépésről lépésre csinálni, és nyár közepén felhívott, hogy megkapták. Úgyhogy ő is, meg én is egy kicsit elsírtuk magunkat az örömünkben, hogy ez egy óriási dolog, hisz ezeknek a fiataloknak a későbbiekben nem lesz saját jövedelme. És ahhoz, hogy egy bizonyos mondhatni saját keresetük legyen, és ugye legyen, ami majd akár egy később egy intézményben saját kereslet legyen, amiből tudnak neki majd vásárolni, az fontos, hogy minél magasabb támogatással, juttatásokkal kerüljön majd egy ilyen intézménybe, ne 0 forinttal. És ezekhez óriási dolog, hogy már most el tudjuk indítani ezeket a folyamatokat.
1: Sok érintett van egyébként?
0: Rengeteg. Csak nekünk ugye tagságunk van, csak a tagjaink száma az közel 700. Ha azt kell mondom, hogy hány érintett van, akkor szerintem több ezerről beszélhetünk, akikhez eljutunk most már a Facebook és a weboldalokon keresztül, és most már eljutunk a felnőttekhez is, ami nagyon-nagyon öröm számunkra, tehát hogy nem csak az intézmények által, hanem most például nem olyan rég volt egy megkeresésem, aki egy betegség kapcsán lett fogyatékossággal élő, és a nyugdíjához kért segítséget, hogy hogyan fogják neki kiszámolni a nyugdíját. És ez jó számunkra, hogy nem kell nekünk mástól segítséget kérni, hanem mi magunk meg tudjuk adni számára a támogatást, hogy hogyan tovább. Volt már olyan, aki dolgozott például, és hogy hogyan tud rehabilitációs ellátás, hogyan tud elhelyezkedni későbbiekbe, ha megszűnik, ilyenbe is segítettünk már. Ez az elmúlt éveknek egyre inkább úgymond a nyeressége, hogy már most nem csak a fiatalokhoz, a gyerekekhez, hanem az idősebbekhez is rájuttunk, és nekik is tudunk segítséget nyújtani. Működik telefonszámunk, ami jelenleg nálam csörög, és akkor ott is el lehet minket érni. illetve a Facebook oldalunkon is, a weboldalunkon is van elérhetőség, rengeteg e-mail is érkezik most már ilyen megkeresés kapcsán, és akkor úgy is tudunk segíteni.
1: Hogyan lehet valaki, vagy lesz valaki tag?
0: Tagunk elsősorban azok szoktak lenni, akik értelmi fogyatékossággal élők, tehát a fiataloknak. 2000 forint, tehát egy jelképes összeg az éves tagsági díjunk, ehhez adunk egy kártyát egy érvényesítő bélyeggel. Ez nagyon sok helyre belépési kedvezmény biztosít. Tavaly már bővültünk, mert a miskolci fürdők is csatlakoztak a kedvezményezetekhez. Ugye ez nagyon jó, mert így el tudnak menni kedvezményesen a családok egy strandolásra. Ami egy előny mondjuk, amiket szoktunk javasolni a fiataloknak, ezt el szoktam mondani, hogy amikor az értelmi fiatékossággal élőket tanítjuk arra, hogy egy intézményt látogassanak, mondjuk egy múzeumot, náluk nem úgy működik, hogy bemegyek és végignézem a tárlatot, mert lehet, hogy 5 perc után megunja. És ez nagyon jó dolog, hogy ingyenesen látogatható például Miskolcon az összes múzeum, ami azt jelenti, hogy a szülő már kiskorban el tudja kezdeni az, hogy bemegyek, lehet, hogy 10 perc után kijövök, következő alkalommal már lehet, hogy 20 percig lesz bent. Tehát mire eljön az iskola idő, és mondjuk lesz egy múzeumpedagógiai foglalkozás, már végig tudja ülni a gyermek a foglalkozást, mert már addigra megszokta ezt a helyzetet, azt a környezetet. Tehát számos előnye van, vagy kisvonatozni lehet vele nyáron, akár télen is, aki bírja. Tehát nagyon jó dolog, aki kiváltják szülők a tagsági kártyát, mert ez is megoldható, ők igazából az egyesületünket támogatják, illetve vannak pártoló tagjaink is, akiknek ugyan nincs a családban érintett, de megvásárolják a kártyát, ezzel is támogatják az egyesületünket. Mi mindent, tehát az utolsó fillérig a gyerekekre, tehát mindent igyekszünk rájuk, tehát rengeteg programot, ajándékot, mindent. Tehát most is, hogy a Vármegyei Kulturális Fesztivál kapcsán ugye kerestünk támogatókat, és ez azért jó, mert a gyerekeknek is személyre szabott ajándékot tudunk venni, tehát mindenki egyéni, amit haza tud utána vinni.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Szabóné Pataki Adriennel, az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Borsodabaúj Zemplén Vármegyei Érdekvédelmi Egyesületének vezetőségi tagjával és Reiman Zoltán civil referenssel.

0: Repeto.
1: Repeto.
0: Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: A nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
2: Több mint 40 éve működik a megyében az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Érdekvédelmi Egyesülete. Hogyan és miben tud segíteni az egyesület, miért fontos az érdekvédelem, miért jelent sokat, hogy a vezetőség is érintett szülőkből, családtagokból áll? Ezekre a kérdésekre is keressük a választ mai műsorunkban. Folytatjuk a beszélgetést Szabóné Pataki Adriennel, az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Érdekvédelmi Egyesületének vezetőségi tagjával és Elman Zoltán civil referenssel.
3: Szerintem már egy elég kiépült rendszer vagyunk, így az intézmények automatikusan mi keressük meg őket, mind ilyenkor szeptemberben, tehát talán csinálunk szórólapot is, és ha megkeressük, egy nagyon könnyen érthető szórólapot szoktunk gyártani pont amiatt, hogy ne legyen, ne veszenek el az információk halmazában, együttműködőek az érintett intézmények, és nagyon segítőkészek, mindenhol van úgymond egy kontakt emberünk, aki segít nekünk ebben, és magában az évnyitón, vagy egy szülő értekezleten beszélnek rólunk, hogy mi miért vagyunk. Mi is ki szoktunk hozzánk menni látogatni, így ők már automatikusan mondhatni megtalálnak minket. Ez szerintem minden, tehát a Vármegyében mondhatom, hogy minden intézmény, tehát Boldogkővárra olyan is a bentlakásos intézményből a tagjaink, és most éppen majd mennek ugye a sérült gyermekek napjára, vagy ők is jönnek a fesztiválra fellépni, illetve őket is meg szoktuk lepni ezáltal mondjuk Mikulás ajándékkal, de járunk ki hozzájuk ugye workshopokat, vagy IKT oktatást is tartani, tehát ezért jó ez az előnye, hogy az összes ilyen érintett intézményben mi ezáltal ki is látogatunk. Most már vannak olyanok is, akik a Facebooknak köszönhetően a sok megosztásnak, tehát vannak olyanok, akik, ahol nincs még meg a kontaktunk, tehát Encsnél is van egy intézmény, ahol integrált intézmény, és vannak érintett gyermekek, hogy már a szülők megkeresnek, és adják hírül egymásnak, és ez nagyon jó, tehát ez köszönhet a szülőknek is, hogy beszélnek egymással ezekről a dolgokról, így eljutunk. Tehát lehet, hogy a kezdetben csak egy tagsági kártya lesz, lehet, hogy évek múlva már eljönnek egy önérvényesíti foglalkozásunkra, egy kézművesre, vagy a későbbiekben akár tudunk nekik segíteni bármilyen ellátásban.
2: A beszélgetés elején említetted, hogy fontos az is, hogy te magad is érintett, vagy miért, hogyan tudsz így jobban segíteni?
3: Igen, én úgy lettem érintett, hogy nekem a kisfiam egészségesen született. 2 éves korában egy nagyon súlyos betegség, májuk ismeretlen betegség kapcsán, egy nagyon hosszú folyamat kapcsán lett értelmi fogyatékossággal élő. Nekem ő autista, és súlyos epilepsziás is. Tehát így a tartósan betegség kapcsán is tudok segítséget nyújtani. Én azt gondolom, hogy ő megtanított engem sok mindenre, elsősorban arra, hogy segítsek másokon. Megtanított a türelemre, a végtelen türelemre és az elfogadásra. Nem ilyen háttérrel érkeztem, és én erre nagyon büszke vagyok, hogy a mai napon is úgy tudok végigmenni az utcán, hogy már nem nézek meg úgy embereket, hogy megszóljak, hanem mögé gondolok, hogy lehet, hogy neki valami van, és ezt én tőle tanultam meg. És a türelmet is, tehát, hogy a gyerekek körében nagyon szeretnek is, amúgy, ha bemegyek bármelyik intézménybe, mert sok helyen már megismernek, és valaki úgy, hogy vicces Adrien néni, és oda jönnek, vagy megölelnek, vagy pacsit adnak. Szóval ez egy nagyon jó visszajelzés, hogy valamit jól csinálok, azt gondolom, vagy valamit is jól csinálunk az egyesülettel pontosabban. És ezek jó visszajelzések, és a szülők részéről is nagyon szeretek a szülőkkel beszélgetni. Nagyon nyitottak is felém, tehát adott esetben egy nem csak a jó dolgokat tudjuk megbeszélni egymással, hanem igenis a nehézségeket is, mert azért a legtöbb gyereknek mondjuk van dükkitörése, vagy vannak rossz napok, vagy rongálnak, vagy csúnyán beszélnek, vagy nem esznek, vagy nem isznak, vagy nem alszanak, és nem csak azt beszéljük meg, hogy úgy képzeld el, hogy már most ki tudja mondani ezt, vagy el tudjuk érni azt, hanem mégis megbeszéljük a nehézségeket. És ez szerintem akkor működik a legjobban, hogyha egy érintett szülő egy érintett szülővel működik, sokkal jobban meg tudunk egymásnak nyílni. És ez már az óvodáskorban kiderült, amikor várakoztunk a gyerekekre, kint pont a Gagarin úti óvoda, ugye ez az most már csak óvoda, és ott ültünk kint, vártunk a gyerekekre, és olyan csendesek voltunk mindannyian, és front volt, és egymásra néztünk, és nem aludtunk, mi se, és elkezdtünk beszélgetni. És kialakult hogy már ott onnantól kezd beszélgetés, és elmertük mondani, már azzal egymásnak erőt adunk, hogy nem csak neki van rossz napja, hogy nem csak az ő gyermekének van rossz napja, nem csak náluk vannak problémák, hanem másoknál is. És mi ezekre próbálunk megoldást találni, vagy pedig ha nincs is rá megoldás, mert sajnos van olyan, amikor el kell fogadni egy adott helyzetet, de sokkal könnyebb elfogadni, ha van mellettünk valaki, aki ebben támogat.
2: El kell mondanom a hallgatóknak, bár biztos hallatszik is, hogy Adrienne egy nagyon közvetlen, mosolygós anyuka. Tudsz-e valamiféle általános tanácsot adni az érintett szülőknek, vagy inkább ez mindig ilyen személyes beszélgetés, vagy ezt hogy kell elképzelnünk?
3: Azt mondanám, hogy mindenkihez más kép kell hozzáállni, meg kell találni az utat. Vannak, akik nagyon könnyedén elfogadják, amikor megkapják a státuszt, vagy kiderül, hogy igenis ez egy más út lesz. Nincs két egyforma út, és vannak, akik könnyebben megnyílnak, vannak, akik nehezebben. Én azt tapasztalom, hogy mindenkivel sikerült eddig megtalálnunk a közös hangnemet. Szerintem pont emiatt a pozitív személyiségem miatt, nem azt mondom tehát, hogy én is szoktam sírni, nekem is vannak nehezebb napok. Hál' Istennek a párommal mindig azt szoktuk mondani, hogy nem egyszerre vagyunk mi, vagy így a másikat ki tudjuk rángatni. Szerencsés vagyok, hogy nekem van párom, tehát nálunk az apuka velünk maradt. Nagyon sokan vannak, akik egyedülálló szülők lettek, és vagy apuka, vagy olyan is van például, hogy anyuka úgy döntött, hogy nem tudja ezt a más életet felvállalni. Mi ebben is nagyon szívesen segítünk, mert van, nem azt mondom, hogy saját tapasztalom, de tudom, mert van a több szülő, aki ezzel megkeres, és próbáljuk őket még jobban támogatni. Már igazából, amikor megérkezik a státusz, azt mondom, hogy igenis mindenki egy kicsikét gyászolja le ezt a dolgot. Igenis lehet sírni, mindenki olyankor egy kicsikét összeomlik, hogy de kell is, azt mondom. Itt olyankor meg kell találni a táppontot. Legyen a családban remélhetőleg, vagy a barátban valaki, aki mellettünk áll. Egyet tudni kell, hogy mi mindig mell. Tehát az Éfois Miskolc, mi mindig ott leszünk. Tehát ha valaki esetleg úgy gondolja, hogy nem tud most a családban, vagy a barátban, akkor nyugodtan fordulhat hozzánk. Mi egy beszélgetésre is nagyon szívesen készen állunk. Úgyhogy először a szülőkre azt mondjuk, hogy megtanítjuk elfogadni ezt a helyzetet, megtanítjuk azt, hogy kezelni, és megmutatni az utat, hogy merre tovább. Mindig kis lépésekbe kell gondolkozni. Az óvodásoknak nem kezdjük el a bentlakásos intézményeket például mesélni, meg nem visszük őket egy olyan közösségbe, ahol a 30 évesnél idősebb értelmi fogyatékossággal élők vannak. Szintén saját tapasztalat, hogy nagyon rémisztő tud lenni, ha ott vagyunk egy 4-5 éves gyerkőccel az óvodába, és hirtelen szembesülnünk el azzal, hogy találkozunk egy nagyobbal, hogy a miénk is olyan lesz. Az egy sok hatása azért egy szülőnek. Mindig azt tudtuk mondani, hogy egy lépéssel előre gondolkozunk. Az óvodáskorban megbeszéljük, hogy miket lehet igényelni, milyen fejlesztések vannak, milyen orvosi ellátások vannak, hova tudnak menni, mert ez is nagyon nehéz. Gyerekkorban még azt mondom, hogy igen, egy kicsivel könnyen, mert jobb az ellátottság az értelmi fogyatékossággal élőknek. Felnőttkorban ez egyre nehezebb amúgy megtalálni azt az orvost, aki egy értelmi fogyatékossággal élőt ellát. És ott arról beszélgetünk, hogy mi az általános iskola, hogy hova fog tovább menni, tehát a Károly utcára, a Miklós utcára, vagy integrálható lesz. Tehát ebben segítünk. Tehát mindig egy lépés az általános iskolában, maga a szülőklubokat, maga a kirándulásokat szervezzük, vagy ugye segítünk, támogatjuk az intézményeket, és a középiskoláról beszélgetünk. Tehát nem szabad nagy léptékkel előre menni, és ezt javaslom mindig a szülőknek is. Ne a végtelenbe is, ne az, hogy mi lesz majd, hanem azt nézzék meg, hogy mi a következő, hisz ott van egy élet mellettük, aki az ő vérük, senki nem kérte, hogy ez az állapot így legyen, nem álltunk sorba, érte, én azt szoktam mondani, ezt így hozta az élet, és ezzel kell megtanulnunk élni, és ebből kell kihozni a legtöbbet, és mindig arra kell figyelni, hogy nagyon jó szenzorai vannak az értelmi fogyatékossággal élőknek. Tehát abszolút leveszik azt, hogy azt is, ha egy társaságban szeretik őket, és elfogadják őket, vagy sem, de a szülő rezgéseit is. Tehát a szülő mindig figyeljen arra, hogy a gyerkőc előtt nem omlunk össze, hanem a gyerkőcnek is egy pozitív szemléletre van, hogy érezze, hogy biztonságban van.
2: Meg lehet-e azt határozni, hogy a te életedben, vagy ti életetekben mi okozta a legnagyobb nehézséget?
3: Azt mondom, hogy a nehézségek azok minden nap jönnek velünk szembe. Az első talán az, hogy a család nem minden része fogadta el, hogy a kisfiunk az értelmi fogyatékossággal élő lett. A másik az az, hogy igenis az utat járni, hogy nincs olyan sok lehetőség, hogy merre tovább. Viccesen szoktunk fogalmazni, amikor volt a középiskolai választás, hogy a középsős értelmi fogyatékosságilőknek egy lehetősége van, az a Martin János szakképzőkészségfejlesztő iskola, és akkor ugye valaki ugye beírja, hogy az egészséges gyerekeknél ugye írnak be több lehetőséget, és akkor szoktunk viccelni, hogy mert hogy nekünk csak A verzió van. Mindent próbálunk egy picikét így felfogni a párommal, nem mindent a rossz oldalról megnézni, hanem keresni az utat. Tehát igazából a család maga az, hogy merre tovább, illetve hát szerintem ami mindenkinek az életében ez a gondnokság, a lehelyezés, ez eléggé megterhelő lelkileg, és egy hosszú folyamat, amiről nagyon sokan nem tudnak, hogy az értelmi fogyatékosságú gyerekeket 18 éves korukban a szülőnek gondnokság alá kell vennie. Ez azért nagyon fontos, mert ugye, ha betölti a 18-at, akkor onnantól kezdve önálló személyiség lesz, felnőtt lesz, alá kellene írnia, de ugye ezek a gyerekeknek a nagy része nem tud aláírni, vagy nem tudja, hogy mit ír alá, mert nem értelmezi a szövegeket. Egy időben sos volt is, akik ezeket kihasználtak, és ilyen telefon előfizetésektől kezdve hasonló ilyen szerződéseket irattak velük alá, akár az idősekkel is. Ebben segítünk, hogy ezt minél előbb elindítani, és ez egy hosszú folyamat, ez majdnem egy évig fog tartani. Szóval a saját gyerekünket szó szerint be kell perelnünk a bíróságon, bírósági tárgyalás lesz, ahol meg fogják kihallgatni a gyermekünket, minket is, hogy miért akarjuk ezt. Utána a gyámhivatal kijön, megvizsgál minket is, hogy alkalmasok vagyunk-e a gondnokságra, környezettanulmány, tehát mindent ilyen nagyon hivatalosan. Szóval ez nagyon-nagyon jó lenne amúgy, hogyha egyszer majd ez megváltozna, és nem lenne ilyen, hogy szó szerint két évente bizonyítani kell, hogy a gyermekünk az értelmi fogyatékossággal élő, hogy ezeknek a gyerekeknek, akiknek elhajtak az agysejt, azok nem nőnek vissza, akinek, mint például az én fiamnak amputálva van a fél tüdeje, az nem fog visszanőni. Tehát, hogy ezeken nagyon-nagyon macerás dolgok, hogy igenis ezeket két évente újra és újra bizonyítani, és újra mindent beadni, jönnek felülvizsgálni. Nagyon-nagyon megterhelő ez egy szülő részére, még akkor is, ha tudjuk, hogy mondhatni ez nekünk jár, akkor is ezt a procedúrát végvinni, azért ezért nagyon kemény. Tehát ezért is jó az egyesületünk, hogy mi ebben segítünk. Mondhatni most magamnak segítek ebben a folyamatban, és majd ezeket a saját tapasztalatokat osztom meg másokkal. Szó szerint, ha megnézni, hogy milyen kiskapuk vannak, hogy miben ne bukjanak ők el, érzelmileg, a saját érzelmemet is elmesélem, hogy mi az, ami rossz. Tehát nagyon rossz például most, hogy ugye megkapja az ember a bírósági papírt, és már nem szülőként vagy anyaként vagyok megnevezve, hanem felperesnek és gondnokságra kijelöltre. És ezeket az érzelmeket én megpróbálom feldolgozni, és elmondani másoknak, hogy másnak könnyebb legyen, hogy tudják, hogy ez vár rájuk. És ezt beszéljük meg egymás között szülőkkel is, hogy hova adtad be a papírt, mit adtad be, mit töltöttél be. Ezekkel próbálok segíteni. Tehát az, hogy vannak mélyvölgyek, ezeket nagyon gyorsan túl kell lépni a gyerkőc érdekében és a magunkéban is. Mert ha indulunk egy nagyon negatív úton, akár depresszióba is fulladhatunk, és akkor viszont szakembernek kell fordulni. Tehát ezeket kell megakadályozni. Úgyhogy én ebből a szempontból szerencsés vagyok, hogy nagyon-nagyon pozitívan próbálunk hozzáállni, még akkor is, ha már nagyon-nagyon sok minden, nagyon sok a teher. Talán ezt próbál megfolytani, hogy tudjak másoknak segíteni majd ezzel, ami rajtam teher van, az másoknak kevesebb teher legyen, és minél inkább kevesebb dolgot kelljen nekik önállóan megoldani. De vannak hullámvölgyek, és vannak terhek. Hazudnénk, ha azt mondanánk, hogy ez a más világ, ez könnyű, mert rengeteg lemondással jár. Én például nem tudunk utazni, nekem a kisfiam nem bírja az utazást az epilepsziája miatt, mi igazából ilyen 40 kilométeres körzetbe tudunk elmenni. Nyáron nem tudunk utazni, mert az epilepsziája miatt sem a meleget nem bírja. Vagy például nekünk ő az egyetlen gyermekünk, és tudom, hogy nem leszek nagymama, nem lesz diplomaosztója. Tehát sokan, amikor azt mondják, hogy ó, milyen jó neked, mert hogy rugalmasan tudsz elhelyezkedni adott esetben, vagy kapod a gyógyot, vagy az ápolásit, vagy bármi, akkor néha abba is bele kell gondolni, hogy mondjuk mennyi pénzt hagyunk a gyógyszertárban, mert mondjuk ezeknek a gyerekeknek sokkal több vitaminra van szüksége, mert más az ellátottsága. vagy pedig abba is belegondolhatnak, akik ezt látják, vagy nem látják éppen belülről, hogy ezek a gyerekek nem tudják úgy kifejezni az érzéseiket. Nekem például tehát a fiam mindig azt mondja, hogy fáj a hasam. De mindenre, ha pufadna, ha görcsölne, mindenre, mert nem tudja kifejezni, és nagyon sokan vannak így, hogy egy érzésre csak egy kifejezést tudnak használni, és azt használják mindenre. Szóval igen, szóval ez számos-számos lemondással jár ez az iglet. Én is szándékosan végeztem el például az amadikus könyvelőt, hogy home office tudjak dolgozni, szerencsés voltam, hogy egyik barátunk könyvelésére be el tudtam helyezkedni, de ezek mind lemondással járnak. Tehát aki nem tud dolgozni mellette, tehát ezekbe kell azért egy kicsit belegondolni, ezekbe az élethelyzetekbe, ha valaki minket lát, aki egy fogyatékossággal élő gyermeket, fiatalt nevél, hogy azok mögött számos-számos logisztika van, újraszervezés, és tényleg az, hogy más világ és mások vagyunk, az tényleg így van, tehát az szó szerint kell sajnos érteni.
2: Zoltán, hogyan lehet segíteni, támogatni az egyesületet?
4: Hát, milyen interjúkkal például, hogy minél többen megismerjék, de egyébként vannak, tényleg voltam a Mások Másképpen alapítványnak voltam, amikor pont a szülőkkel volt. A szülők meséltek, és megdöbbentő volt, hogy tényleg elmondták, hogy nagyon sokan egyedül nevelik, és van, akinek kettő van például. És ugye a legnagyobb probléma, a legjobban azért aggódnak, hogy mi lesz akkor, ha már ők nem lesznek. Ugye voltam a Csillabáron, ő szeretett otthonba többször már, ott ugye az egy bentlakás intézmény, talán nem is tudom, hogy mennyi ilyen van Miskolcon, talán rajtuk kívül van-e még, vagy biztos,
3: a Máon van még, ugye fent az Avason, nekik van még bentlakásos.
4: Úgyhogy hát azért ez nagyon, tényleg nagyon megterelő, és hát a segítséget azt igazából ők tudják nyújtani, mi csak támogatni tudjuk őket különböző formában. Én azzal, hogy próbálom ezt minél szélesebb körben megismertetni az emberekkel.
2: Adrián, mondjuk el még egyszer, ha valaki szeretne bővebb információt az egyesületről, hol találhatja?
3: Kettő elérhetőséget mondanék, ami szerintem már most mindenki számára elérhető, az a Facebook oldalunk, ez az Éfoész Miskolc, tehát így vagyunk fent, vagy pedig a weboldalunk, az a www.efoészmiskolc.hu, tehát efoészmiskolc.hu.
2: Több mint 40 éve működik a megyében az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Érdekvédelmi Egyesülete. A tagok száma jelenleg több mint 700. Az egyesület fő célja az értelmi fogyatékossággal élők emberi és szabadság jogainak érvényesítése, esélyegyenlőségének biztosítása, valamint társadalmi hátrányainak kiegyenlítése. Hogyan és miben tud segíteni az egyesület, miért fontos az érdekvédelem, miért jelent sokat, hogy a vezetőség is érintett szülőkből, családtagokból áll. Ezekre a kérdésekre is kerestük a választ Szabóné Pataki Adriennel, az értelmi fogyatékossággal élők és segítőik Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Érdekvédelmi Egyesületének vezetőségi tagjával, aki saját élettörténetébe is bepillantást engedett, és Raimond Zoltán civil referenssel.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Országos szinten emelkedett az elmúlt időszakban a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tájékoztatása szerint az év 40. hetében több nagyvárosban is kimutatható volt a vírus. Emelkedést mértek többek között a budapesti telepek ellátási területén, valamint a fővárosi agglomerációban is. Szintén növekedést tapasztaltak több vidéki nagyváros, így Békés Csaba, Pécs, Szeged, Szolnok és Tatabánya mintáiban is. A koncentráció mértéke Zalaegerszegen, Szegeden, Szolnokon, valamint Budapest egyes régióiban a mérsékelt tartományba esett. A mintákban máshol jelenleg az alacsony kategóriába sorolható az örökítőanyag mennyisége. A gyógyszerészeti központ előrejelzése alapján a szennyvíz adatok miatt a fertőzés számok növekedése várható a következő időszakban. Magyarországon már több mint 1000 háziorvosi praxis áll üresen, ami mintegy 1,4 millió embert érint. A statisztikai hivatal adatai szerint csökkent az aktív orvosok száma, a háziorvosi korfa pedig kifejezetten elöregedett. Jelenleg nagyjából 1470 év feletti orvos dolgozik, míg a 40 év alattiak száma alig éri el a 400-at. A helyzet a fővárosban is romlott. Jelenleg már minden 8. budapesti körzet betöltetlen. A hiány hátterében a kedvezőtlenebb bértábla, a magas adminisztrációs terhek és a magánegészségügy elszívó hatása áll. A tartósan üres körzetekben a helyettesítés megterheli az ellátórendszert és rontja a gyógyítás minőségét. Az alapellátási gondok miatt a betegek gyakran már csak súlyosabb tünetekkel érkeznek a kórházakba. Emelkedni kezdett a Duna vízszintje Budapestnél, a fővárosi vízművek tájékoztatása szerint. A korábbi rekord alacsony szint után az elmúlt napban 8 cm-es növekedést mértek. A folyó vízállása így vasárnap reggelre elérte a 9 cm-t a fővárosban. Eddig közel 75 tonna hulladékot emeltek ki a Duna medréből a Közép-Duna völgyi vízügyi igazgatóság munkatársai. A szakemberek csaknem 2 hónapig tisztították a folyó középső szakaszát, az Ipoly torkolata és Dunaföldvár között. A munkálatok során lakossági bejelentések és önkormányzati értesítések alapján haladtak a helyszíneken. A hosszas gyűjtés eredményeként összesen 110 vashordót és 899 gumiabroncsot sikerült kiemelniük a vízből. A személy tehergépjármű és traktorgumikat, valamint a többi szemetet szelektíven válogatva gyűjtötték össze. Rekordkevés csapadék hullott az idei év első 9 hónapjában a Tisza völgy több részvízgyűjtőjére. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság adatai szerint a köti vízig tájékoztatása alapján 1985 óta nem mértek ilyen alacsony értékeket. A Bodrog vízgyűjtőjére esett a sok éves átlag 61%-a, ami történelmi negatív rekordnak számít a térségben. A Sajó-Hernád vízgyűjtőjén a sok éves átlag 57%-a, a Zagyva-Tarna területén pedig csupán 43%-a hullott le. A Közép-Tisza vízgyűjtőjén szintén eddigi legkevesebb 216,7 mm csapadékot regisztráltak január és szeptember között. A Felső-Tisza és a Körösök vidékén is a megfigyelések kezdete óta mért második legszárazabb időszakot zárták. Veszélyes, krími-kongói vérzéses lázat terjesztő kullancsfaj tűnt fel Magyarországon a kutatók jelzése szerint. A hialoma nevű nem őshonos rovarokat eddig vándormadarak hozták be, de stabil megtelepedésüktől tartanak. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont szakemberei szerint a klímaváltozás és az enyhülő telek segíthetik áttelelésüket. Ezek a kullancsok a hazai fajoknál nagyobb méretűek, csíkozott lábúak és kifejezetten gyors mozgásúak. A kutatók most a lakosság, különösen az állattartók segítségét kérik a példányok feltérképezéséhez.
0: Az időjárásról.
1: Északnyugat-nyugat felől egyre több felé vékonyodik, szakadozik, csökken a felhőzet, de a keleti tájakon végig felhős maradhat az ég. A csapadék zóna gyengülve kelet-észak-kelet felé halad. Nyugatra azonban ismét felhők érkeznek, melyekből helyenként csapadék is kialakulhat. Az északnyugati északi szél megélénkül, 14 és 21 fok között lesz a csúcshőmérséklet, 4 és 10 fok között a legalacsonyabb értékek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kárpátaljai magyarok, kárpátaljai beszélgetések. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Ablak című magazin műsorunkban. Én Birta Zoltán vagyok. A következő percekben Kárpátalja van terítéken. Kérem, tartsanak velünk, jó rádiózást kívánok!

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: Nézzük is a mai témáinkat egy kis ízelítő adásunkból.
2: 2024-ben találtam azt ki, hogy az ifjúság számára, a magyar és az ukrán ifjúság számára indítok egy olyan kezdeményezést, ahol párbeszédet tudnak folytatni azokról a dolgokról, amik manapság, angolul nowadays, zajlanak velük, körülöttük, és a nevet ugyan nem dupla V-vel írjuk, ahogy angolul helyesen írandó, hanem sima V-vel, mert szerettem volna hozzáadni egy olyan pluszt, ami azt mutatja, hogy ez egy új kezdeményezés.
3: És én magam is meglepődtem, amikor azzal a feladattal szembesítettek, hogy most akkor itt élő tájházat kell működtetni, valamit csinálni, vagy úgy szervezni a programokat, hogy ez élő tájházként működjön. Úgyhogy akkor nagy feladatnak éreztem, vagy éreztük mindannyian, hiszen akkor a Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet kapta meg a szervezési részt, tehát ugye hivatalosan, és a mai napig a szervezet koordinálja, szerzi be az anyagi forrást, a támogatást, hogy hogyan tudunk működni a tájházban.
1: Jövünk a részletekkel, kérem, tartsanak velünk!

0: Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: A Viber vonal túlsó végén várakozik a magyarországi ukrán nemzetiségi közösség parlamenti szószólója Grexa Liliana. Halló, halló, halljuk egymást?
2: Igen, szeretettel üdvözlök mindenkit.
3: Idén harmadik alkalommal van megrendezve a Nova Days program, amely kicsit hitott akar a közösségek, az ifjúság és az emberi kapcsolatok között az ukrán-magyar viszonylatban. Kérem, meséljen, mi volt az idei programnak az apropója, hogyan sikerült kivitelezni?
2: 2024-ben találtam azt ki, hogy az ifjúság számára, a magyar és az ukrán ifjúság számára indítok egy olyan kezdeményezést, ahol párbeszédet tudnak folytatni azokról a dolgokról, amik manapság, angolul nowadays, zajlanak velük, körülöttük, és a nevet ugyan nem dupla V-vel írjuk, ahogy angolul helyesen írandó, hanem sima V-vel, mert szerettem volna hozzáadni egy olyan pluszt, ami azt mutatja, hogy ez egy új kezdeményezés. Ennek megfelelően minden évben egy új-új témát találunk ki a Nova Days keretén belül, amit körbejárunk. Idén ez a motiváció volt. Amíg 2024-ben csak Kárpátaljáról érkeztek fiatalok hozzánk, szeretném megköszönni Viktor Möket, a akkori kormányzó úrnak, hogy egyből hitt ebben az ötletben, és mikor beszéltem neki erről, akkor küldött egy delegációt, 50-fős delegációt, és mit tett 2024-ben összesen 80-85-en voltunk. Idén már több mint 220 résztvevője volt az eseménynek. Különben a regisztráció az felment egészen 300-ig, de ugye most éppen valami vírus tombol sajnos, és nagyon sokan lebetegedtek, illetve voltak sajnos néhányan, akik nem tudtak a határon átjönni, nem engedték ki őket. Ez nagyon sajnálatos, de mondtuk nekik, hogy bízunk benne, hogy jövőre el tudnak jönni. Viszont idén nem is már csak Ukrajnából jöttek ukrán fiatalok, hanem más országokból is, így például Nagy-Britanniából, Ausztriából, Szlovákiából és Lengyelországból, sőt, Spanyolországból is volt két fiatal, aki részt vett ezen a konferencián, ahol tehát a motivációról beszéltünk, és amellett, hogy diplomaták köszöntötték őket, a két ország diplomatái, akik sokat dolgoznak a magyar-ukrán jó viszonyon. Ezen felül még panelbeszélgetéseket is szerveztünk. Előtte vitaindító előadások voltak, és a legvégén pedig egy motivációs blokk volt olyanoktól, akiknek sikerült, így neveztem el ezt a blokkot, akik sikeresek a szakmájukban, az életben, a közösségben, ahol élnek. Felkértem a Troski Viktor urat, aki nagyon sikeres előadást tartott, a végén állva tapsoltak neki a résztvevők. Ezen felül magyar oldalról Pistyur Veronikát kértem fel, aki különben köztársasági elnök jelölt is volt nemrégiben itt Magyarországon. Ugyan nem hivatalos listán, de fölkerült rá. Ő a megszelíthető sikerről beszélt, valamint a harmadik sikeres előadónk pedig Aljona Zahorujko volt, a Spalta brand tulajdonosa, aki arról beszélt, hogy hogyan induljunk kicsiből és nőjünk nagyjá elhatározással és jó ötletekkel. Nagyon örültem neki, hogy ilyen sokan eljöttek, és tényleg az, hogy nem csak a fiatalok jöttek, hanem a diplomaták is örömmel jöttek. Kárpátaljáról is érkezett delegáció, Juri Huzenec úr is itt volt, Jak Sándor úr is itt volt, jöttek a megyei, Kárpátalja megyei tanácsból is, Vaszöld Demjancsuk úr. Nagyon megtisztelő, hogy Kárpátalja továbbra is velünk van az ilyen kérdésekben, sőt, a KMKSIS fiatalja is jöttek, Dobsa István vezetésével, és a Rákóczi Ferenc Egyetemről is jöttek. Tehát azt gondolom, hogy a kárpátai magyarság is csodálatosan képviseltette magát az eseményen, és ez nagy öröm számomra, hiszen ők már harmadik éve velünk vannak. Úgyhogy a Nova Days az bízom benne, hogy fejlődik tovább, jövőre is szeretnénk megszervezni.
1: Ugye ez egy ifjúsági konferencia, illetve most már mondhatjuk, hogy sorozat. Az ifjúság jelenti a jövőt? Ezért vannak a fiatalok megszólítva?
2: Hát ez nem is kérdés számomra. Az első évben már azt a szlogent választottam ennek az eseménynek, hogy a jövő elkezdődött, és mi együtt építjük. Tehát a fiatalság nem a jövő, hanem már a jelenünk is, hiszen a megfelelően edukált fiatalok, akik nyitottak a párbeszédre, azok nagyon-nagyon sokat tudnak abban segíteni, hogy a jövő majd milyen lesz, és pozitív lesz-e. És itt szeretném megköszönni Julia Hrisina asszonynak is, aki immáron második éve a partnerem a Novadész kapcsán ukrán részről, hogy tényleg nagyon sok fiatal jött különböző régiókból, Ukrajnából, és azt gondolom, hogy ez pont segíti azt, hogy akár Ukrajnán belül is a fiatalok jobban megismerjék egymást, hiszen teljesen más egy kárpátaljai ukrán vagy magyar fiatal élete, mint mondjuk egy kelet-ukrajnai vagy akár kijevi fiatal élete, és így jobban megismerhetik egymást. Én azt kértem tőlük, hogy kontaktáljanak, ismerik meg egymást, menjenek el együtt bulizni az este, és másnap pedig jöjjenek el az ukrán kozákság és Ukrajna védőinek, valamint az Istenszülő oltalma ünnepére, amit meg tegnap ünnepeltünk az országos önkormányzattal és a Novahvaja Egyesülettel.
3: A helyszínt mindenképpen említsük meg, a Magyar Parlament ad otthont az első résznek.
2: Így van, ez a parlament helyszíne tulajdonképpen még nagyobbat emelt ezen az eseményen, az a megítélésen és a színvonalán, és hálásan köszönöm Forsthofer Ágnes ház elnök asszonynak, hogy engedélyezte számomra, hogy a Novadészt azt a parlamentben szervezzem meg. Nekem ez már az elejétől kezdve álmom volt, de most láttam erre a kezdetnek az időt, így hogy ugye más országokból is érkeztek fiatalok, hogy ott szervezzük meg, és tényleg mindenkit lenyűgözött ez a lehetőség, hogy a magyar kormány Magyarország ennyire támogatja a nemzetiségeket, illetve az ifjúságot, hogy a Novadészt ott tudtuk megszervezni.
1: Ugye ez már a harmadik alkalom volt, és remélhetőleg még számos ilyen alkalom lesz. Mi lehet a hosszú távú célja annak, hogy a fiatalok, az ifjúság ennyire monitorozva van, illetve ennyire fel van szó, hát bocsánat a kifejezés, fel van szólítva arra, hogy motiválják egymást, hogy kapcsolatot tartsanak, kapcsolatot építsenek.
2: Igen, érdekes volt, hogy ön is a kérdésben egy picit megakadt a helyes szóhasználatnál, hiszen valóban nem felszólítva vannak, hanem inkább lehetőséget adunk nekik arra, hogy elmondják a gondolataikat, eszmét cseréljenek, és idén bevezettem egy újítást is, az a neve, hogy Speakers Corner, és megkértük a fiatalokat, hogy küldjék el a pályázatukat, amiből mi egy szakmai bizottság tulajdonképpen kiválasztottunk 5 fiatalt, aki lehetőséget kapott arra, hogy a parlamenti emelvényről oszta meg a gondolatait velünk, és ez nagyon-nagyon jól sikerült. Ki is választottuk a szavazógombok segítségével, hogy ki volt a legjobb, és azt gondolom, ez motiváló a fiatalok számára annak érdekében, hogy fejlődjenek, tanuljanak egymástól, akár az előző generációtól. Ezt is kértem tőlük a beszédembe, hogy tanuljanak a múltból, és formáljuk együtt a jövőt.
1: Ahhoz, hogy a múltból tanulni lehessen, ahhoz meg is kell ismerni, ugye, mennyire van nyitottság egymás felé, mennyire érezhető az, ugye, itt, ahogy elmondta, Magyarországon élő ukrán fiatalok, aztán Európából, már több országból, gondolom a jelenlegi helyzet miatt is oda sodródott, keveredett fiatalok, illetve hát a kárpátaljai magyarság, illetve a kárpátaljai fiatalok is voltak. Mennyire kíváncsiak ők egymásra, vagy érezhető-e az, hogy esetleg egy kicsit talán egy méter, két méter távolságot megtartva egymástól szemléljük egymást, vagy ez mára már eltűnőben van?
2: Én azt gondolom, hogy a Novadész pont ez a platform, ahol nem egy-két méterről szemléljük egymást, hanem egymás mellett ülnek a különböző országokból érkező fiatalok, és például mondjuk Londonból is olyanok érkeztek, akik már 8-9 éve kint élnek, tehát nem is feltétlenül ugye a teljes körű agresszió miatt költöztek ki, úgyhogy én azt gondolom, hogy pont ez a platform, és ezért is indítottam el, mert azt gondoltam, hogy 3-4 méterről szemlélik egymást a fiatalok, és csak a sajtóból értesülnek arról, hogy mi történik a határ más oldalán, másik oldalán, és ezt szerettem volna megszüntetni, ezt a távolságot, és azt gondolom, hogy ez sikerült is a Novadéznek, és külön öröm az, hogy ezt a magyar parlamentben tudtuk idén véghez vinni.
3: Ukrán kulturális és gasztronómiai fesztivál is volt október 4-én Budapest Városháza Parkban. Gyakorlatilag 2 találkozás össze volt hangolva, vagy van a közös szervezési szálak is?
2: Abszolút összehangoltam, én különben a tavalyi években is, előző években is mindig egy olyan eseményhez kötöttem, ami a magyarországi ukránság számára fontos, hogy egy kicsit meg tudjuk mutatni az itteni kulturális életet is, és ugye eddig mindig az Európa nappal volt összekötve ez az esemény, és most pedig ugye a választások miatt nem tartottam meg tavasszal, de mindenképp szerettem volna, hogyha látják a akár külföldre, akár Ukrajnából érkező fiatalok, hogy mi hogyan ünnepeljük itt az ukrán hagyományokat, hogyan tartjuk az ukrán hagyományokat és nyelvet, tradíciókat, és ezért a országos önkormányzattal közösen szervezett kozákság és Ukrajna védőinek napjára, és az Isten szülőoltalma napjára hangolódva szerveztük meg tulajdonképpen a Novadész résztvevőknek is a másnapi programját. Meghívtam idén Novakovszky Kenneth püspököt, püspök urat is Londonból, akivel nyár elején találkoztam, és nagy örömmel jött, és különben ott a kozákság napján szabadtéren tartott egy misét, és hatalmas tömeg volt, és akkor azt mondtam, hogy látszik, hogy az ukránok mennyire szeretik Isten, és különben Isten is mennyire szereti őket. És a mise után pedig elkezdődött a program. A mise és a hivatalos program között tartottunk egy akciót Save Oleski címmel, hogy felhívjuk a figyelmet Oleskire, és utána pedig az iskoláink tanulói szerepeltek, művészeink, illetve Ukrajnából is hívtunk kozák bemutatót tartó csoportokat, illetve énekeseket is. Ezen felül az önkormányzataink és civil egyesületeink, illetve egyházaink ételeket készítettek, amit meg lehetett vásárolni jótékony céllal, és azt gondolom, hogy ez nagyon jól sikerült, a jótékony cél az kettős volt. Az egyik célunk az az összeunknak a támogatása, hogy a télre való felkészülést segítsük termomelegítőkkel. A másik célunk pedig különben egy ukrán gyermekkórház támogatása, amit egy vareniki rekorddal kötöttünk össze, hogy minél több varenikit kellett készíteni a közösségnek, és öröm volt látni, hogy gyerekek, felnőttek, örömmel jönnek, a varenikit készítik, azért, hogy elérjük a rekordot, és ez sikerült is, és az eladott varenikiból befolyt összeget, az pedig a gyermekkórháznak ajánljuk föl.
1: Idén 2026-ban harmadik alkalommal rendezték meg a Nova Days elnevezésű programsorozatot, ráadásul Budapesten az ország házában került megrendezésre. Ennek kapcsán volt a Magyarországi Ukrán Nemzetiségi Közösség parlamenti szószólója Grexa Liliana a vendégünk. Köszönjük szépen!
2: Én is köszönöm szépen, és békés eget kívánok Ukrajna fölött!

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: Elfogadta meghívásunkat dr. Gál Adél, néprajzkutató, a Nagyberegi Tájház program felelőse. Köszöntjük nagy tisztelettel.
2: Köszöntelek titeket, és köszöntöm a rádió hallgatókat is.
1: Október 14-én születi évadnyitó lesz a Nagyberegi Tájházban. Még mielőtt erre rátérnénk, és erről a programról, illetve erről a napról faggatnánk, illetve mesélnél, mesélj nekünk kérlek, és elnézést a hallgatóktól, ismerettség révén tegeződünk, egy picit a tájház indulásáról, ugyanis te ott voltál, amikor ezt az egész kipattant, és
3: 2013-ban
1: is elindult.
3: Nem tegnap volt, ugye?
1: Igen. Mesélj egy picit.
2: Igen, az már egy bő évtizede, hogy a Nagyberegi Tájház megkezdte működését. Ugye a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, akkor főiskola, egyik intézményévé vált 13-ban a tájház, amikor az intézmény vezetői úgy döntöttek, hogy ne csak egy egyszerű múzeális intézmény legyen ez, ami ott van kirakatva és néha megtekinthető, hanem legyen ez egy élő tájház. Akkor nem volt példa erre Kárpátalján, nem nagyon találkoztunk ilyennel, hogy hogyan is működik egy élő tájház, és én magam is meglepődtem, amikor azzal a feladattal szembesítettek, hogy most akkor itt élő tájházat kell működtetni, valamit csinálni, vagy úgy szervezni a programokat, hogy ez élő tájházként működjön. Úgyhogy akkor nagy feladatnak éreztem, vagy éreztük mindannyian, hiszen akkor a Prokultúra Szubkárpátika civil szervezet kapta meg a szervezési részt, tehát ugye hivatalosan, és a mai napig a szervezet koordinálja, szerzi be az anyagi forrást, a támogatást, hogy hogyan tudunk működni a tájházban. Amikor ez a cél megfogalmazódott, hogy élő tájházzá váljon a Nagyberegi Tájház, akkor ez nem egy légből kapott gondolat volt, hanem már a tájházat úgy rendezték be, úgy volt megtervezve annak tehát a létrehozása, akkor még ugye ők nagy szerepe volt ebben Kész Margit néprajzkutatónak, Kész Barnabásnak, akik berendezték, tehát ők irányították a szakmai vonalon, hogy hogyan kell berendezni a tájházat. Igen, és tehát úgy rendezték be, hogy lett egy muzeális része az intézménynek, ami mai napig így van, tehát van egy látogatható terünk, illetve kettő, a tiszta szoba és a konyha, látogatótér. A többi része a hátulsóház, vagyis a lakószoba, a kamra, az pedig már foglalkoztató teremként működik. A kamra maga az egy eleve egy szövőterem, tehát amellett, hogy ott vannak a régi eszközök, amelyeknek egykor a kamrában megvolt a helyük, amellett ott van állandó jelleg, ugye fölállítva egy szövő, szék, amelyen dolgozunk, mert bármilyen programot, tematikus programot hirdessünk, bármit szervezzünk, azt mindig szem előtt tartjuk, hogy ugye Nagybereg, hát a beregi szőttes központja, és emellett
3: ott lakik a szőttes.
2: Így van, ott lakik a beregi szőttes, ott lakik a beregi keresztemes, úgyhogy ez nagyon gyakran helyet kap a programunkba, akár célirányosan szőttes készítés alkalmát hirdetjük, vagy egyéb alkalom mellett, de a gyerekek vagy a csoportok bejönnek, megnézik a szőszék működését. Ha nem is mindig beregi szedetmintás textíliát készítünk, valamit készítünk, de a szőszék működésével mindig megismerkednek. És hogy ott van még egy fontos terünk, a kemence, a sütő, amit szintén használunk, tehát igyekszünk gyakran befűteni a kemencét is, hogy valamilyen olyan hagyományos népi ételt készítsünk, hiszen a foglalkozásainkhoz az is hozzájárul, hogy nem egyszerűen kekszel vagy valamilyen édességgel kínáljuk meg a látogatókat, hanem magunk készítünk, használjuk ott a konyhában a tűzhelyet, a sport, vagy sütünk éppen a kemencében valami hagyományos ételt, édességet. És így indult annak idején a tájház, és alakult ki az, hogy ma már tudunk hirdetni őszi évadot egy egész foglalkozás sorozattal, vagy tudunk tavaszi évadot hirdetni, mindig az adott jeles naphoz igazítva a foglalkozásainkat, a programjainkat.
3: Délközdeleg maradjunk kicsit a gasztronómiai résznél. Mik azok az ételek, amit Bereg központtal ebben az élő tájházban mindenképpen meg kell említenünk is a régmódból, azért vidékünkre jellemző?
2: jellegzetes ételünk, amit van, aki speciálisan kéri is, hogy készítsünk, ha a kemencét befűtjük, a beregi kaprostúrós. Ez egy ilyen egyedi, különleges édesség. A kaprostúróst, vagy egy porlóst, túrós-porlóst, azt nagyon sokan ismerik, de beregen ezt úgy készítik, hogy a túró töltelék kevésbé édes, és kapor kerül a töltelékbe, és rácsozzák tésztával a tetejét, és ha ezt kemencében sütjük ki, akkor annak páratlan íze van. De egyébként emellett bármi más, ami hagyományos, tehát gondolok arra, hogy a legegyszerűbb forma, amit megmutattunk a gyerekeknek, a platonsült tészta, a spóronsült tészta, a kis pászkák. Amikor mondjuk csigatésztát készítünk, ugye abból az alapanyagból, abból a tésztából fölvágjuk apró csíkokra, és akkor a gyerekek, vagy éppen a felnőttebb, nagy idősebb látogatók süthetik a spór tetején maguknak, és akár egy tejföllel, vagy még úgy is fogyaszthatják. Tehát ez olyan különlegesség, amivel ma nem igazán találkozunk az otthonokban. De emellett, ami farsang idején a tepertős pogácsa, vagy farsangi fánk, hát ami mindig az adott időszaknak a jellegzetes étele, vagy ilyen például húsvétkor a sárga túró készítése, és azt is a szakácsnőnk a beregi ízek szerint igyekszik elkészíteni, és ezt megmutatjuk a látogatóknak.
1: Az ősznek, a szüreti időszaknak mi a jellegzetes étele Nagyberegen?
2: Most ősszel a szüreti évadnyitón úgy gondoltuk, hogy egyrészt az italra, hadd térjek rá, szőlőt fogunk taposni Dézsában, és majd mustot isznak a látogatók, és emellett megint a kemencét fogjuk használni, és úgy tervezzük, hogy parasztporlóst fogunk készíteni. Most ez konkrétan ehhez az alkalomhoz kapcsolódik, és lehet ez így almás, vagy egyszerű szilva lekváros, tehát az üstben fő szilva lekvárral töltött parasztporlós, de ősszel az egyéb foglalkozásokon volt rá példa, és azt hiszem idén is lesz, hogy kukoricalisztből készítünk piskótát, ezt Málé pogácsának is nevezzük. Nagyon ritkán készítünk ma már otthon ilyen édességet. Ez egy frissen kisülve, egy piskótaszerű sárga édesség, amit akár mazsolával ízesíthetünk még. Tehát, és kukoricalisztből készít.
3: Ez ilyen öngol volt itt délben.
4: Igen, így lassan jön az ebédidő.
3: Nekem az enzimeim megindultak igen erősen.
1: Na most azt mondja, hogy itt olvasom közben én szórólapot, hogy szőlőtaposás, erről volt. Ezt effektíve úgy képzeljem el, hogy ilyenkor egy nagy dézsába a lányok, fiúk, lányok, mezitláb, nyomjuk taposni?
2: Ezt úgy képzeljük el, igen, hogy jó esetben, ha olyan vő a szőlő termése a tornát szélén a tájháznak, leszedjük a ottani szőlőnket is, de szerzünk be szőlőt, beöntjük egy dézsába, van egy direkt erre a célra használatos dézsánk, amit előtte természetesen jól megtisztítunk, kitisztítunk, és az lenne az igazi, hogy mezitláb tapossuk, de igazából hideg lesz most már valószínű. Úgyhogy nem biztos, hogy a mezitláb taposás ez bele fog férni, de megmondom őszintén, tehát nekünk a tájházban van egy erre a célra használt gumicsizmánk. Amit tehát szintén ugye mosás után, mosás követően így van, tehát hogy azért az nem abba járunk a kertbe, meg nem sétálnak a gyerekek abban, de mindenki azt az egy húzhatja föl és taposhatja. Főleg úgy, tehát most is egy egész kicsi korosztályra számítunk ezen a szüreti évadnyitón, úgyhogy ők mezitláb nem biztos, hogy ezt bevállalják, meg azért az idő sem engedi, úgy lenne tényleg az igazi, de ezt így szoktuk megcsinálni.
3: Mondjuk el a csoportoknak a programját, ugye főzés, sütés, kézműveskedés, illetve autentikusan tematikus programok. Mennyire élvezik a gyerekek, mennyire nyitottak, mennyire lehet őket lehengerelni ezekkel a dolgokkal?
2: Igyekszünk változatossá tenni a programjainkat. Amellett, hogy ugye meghirdetjük mindig az adott jeles naphoz igazodó programot, de figyelünk arra, hogy ha mondjuk visszatérő csoport érkezik hozzánk, akkor ne pont azt a foglalkozást végezzék, ami mondjuk már tavaly előtt kipróbáltak. Tehát mindig valami másat, valami újat, illetve a csoportok is változnak, és aki már egyszer volt egy adventi foglalkozáson, nem jön el még egyszer, hanem eljön mondjuk egy mártonnapi foglalkozásra, így már újdonság, de mi is szeretünk újítani rajta, és például most a szüreti foglalkozásunk, vagy az évadnyitónk sem egyszerű szüreti foglalkozás lesz, mert idén a népi játéknapjához kapcsoljuk ezt, október 9-én tartják egyébként, vagy október 9-e a népi játék napja, és mi most ezt így kötöttük össze a 14. alkalmunkkal, és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemünk pedagógia tanszékének tanára és hallgatói jönnek ki, tehát tanító szakos diákok jönnek majd a tájházba, és ők is népi játékkal, népi játékot vezetnek majd a kisgyerekeknek, ezért is terveztük úgy, hogy most ez erre az alkalomra kisebb korosztályt várunk, tehát alsó évfolyamos gyerekek jönnek, vagy óvodások is lesznek, és a fő hangsúly ilyenkor most ez esetben a népi játékokon lesz, körjátékokon, mondókákon, persze a szürethez is kapcsoljuk ezeket, és így lesz egy ilyen összetettebb és színesebb programunk.
3: Gyerekek mennyire érzi sajátjuknak ezeket a dolgokat, és mennyire lehet vissza, egy Mezőváriban voltam sok évvel ezelőtt, ahol tudom, nagyon szeretik a népdalt és a népzenét, és meghökkentő volt, hogy a fiatal lányok a templom előtt és a templom után a bejáratnál énekeltek. És 5-en, 6-on, 8-an több szólomra ének. Nem azért, mert próbáltak valamit, vagy kórusra készültek, nem. Egyszerűen szórakozásból énekeltek, és azon gondolkoztam, hogy Teremtő Isten, ezek szerint működhet a régi bevált dolog, a dal, a játék, az, ami régen érték volt, és kitöltött a gyermekkornak a jelentős százalékát, az mai napig érték lett ugyanezeknek a gyerekeknek, bár a világ azért megváltozik. Hogyan lehet ezeket a dolgokat visszatanítani, visszajuttatni a gyerekek számára? Akár a népi játék kapcsán mennyi olyan játékot lehet innent ötletként hazavinni a saját kis baráti közösségekbe, amelyek régmúltban vidékünkön jelen voltak?
2: Azt hiszem, a közösség ereje, vagy a példa, amit a fiatalok elé állítunk, ez nagyban meghatározza azt, hogy mit visznek magukkal. Gyakran van az, nem csak a népdal éneklés kapcsán, de akár a körjáték, vagy a tánc, néha táncos alkalmaink vannak, vagy ott vannak a népi játékaink, a fából készült, nagyon egyszerű régi játékok, és van olyan eset, amikor jön a látogató, és úgy nehezen indul, nehezen fogja meg a játékot, és játszik vele, nehezen kapcsolódik be, unszolni kell, hogy bekapcsolódjon az adott éneklésbe vagy táncba, de egy idő után, amint mondtam, a közösség ereje az úgy bevonza, és legyen szó fiúkról, lányokról, legyen szó kicsikről, nagyokról, nagyobb kamaszokkal nehezebb a dolgunk, ez tény, több oldalról kell őket megközelíteni, hogy bevonhatók legyenek, de mindig nagy öröm, amikor azt látjuk, hogy odaállnak a fiúk és a körjáték, vagy a körtáncban, tehát táncolnak, ugyanúgy leültek a fiúk is, és örömmel készítették a csigatésztát például, tehát amiről nem is gondoltuk, hogy mondjuk népszerű lesz. De van egy autentikus környezet, ahová ők bejönnek, és már maga az a szoba, vagy a terem, maga az épület, vagy az, hogy az udvaron szól a zene, és mindenki táncol, tehát ez így akarmakaratlanul bevonza őket is, és akkor hát ha már itt vagyunk, ezt kell csinálni, próbáljuk ki. És aztán csak reménykedünk abban, hogy ezt így tovább is viszik magukkal. És úgy gondolom, hogy ebben a pedagógusnak is nagy szerepe van, mert ugye pedagógusok hozzák a gyermekeket, csoportokat a tájházba. És az, hogy egy pedagógus mondjuk egy tájházat választ, vagy vigyel egy múzeumba, vagy egy olyan hagyományozó alkalomra, eseményre a diákokat, azzal a pedagógus is példát mutat. És mondjuk arra szoktatja az iskolásokat, a tanulókat, hogy igen, ez az érték ide, tehát ide menni jó, vagy színházba viszi el a gyerekeket, akkor igen, tehát ez az érték a színház, mert kultúrát ismertet meg vele, akár helyi kultúrát, helyi szokást, helyi hagyományt. Tehát a pedagógusoknak van ebben nagyon nagy szerepük.
3: Sokat beszélgettünk ma arról, hogy a digitális világnak milyen hatása van az ember, akár a társas életünkben, a bullyingot is előhoztuk, ma a szakértővel beszélgettünk. A saját gyerekeimben látom, hogyha utazunk, hogy valami olyan dolog van, ami idő igénylik. Minden gyerek előkapja a telefonját, és akkor ezt kibekkelik. De hát az ingyereken nem kapnak telefont, és így előjönnek az ilyen csablecsacsis játék, meg gondoltam valamire játék. Érdekes, hogy ilyen fehér hollóként látom egy vonaton, hogy csak játszunk, ilyenek előkerülnek a kártyák, hogy azért mennyire érdekes, hogy azért van ennek jelene, hogyha jobban igen. Figyelünk a közösségre.
2: És ha bowlingot említettél, akkor nálunk van olyan népi játék, ami lényegében az, mint a modern bowling, csak fa állványaink vannak, és azt kell mondjuk eltalálni egy másik fadarabbal, vagy célbadobós játékaink szintén vannak, amelyek ott vannak a modern játékok között is, de nálunk egy kicsit más megoldással vannak ezek.
1: No, hát igazán izgalmas időszak elé néz, aki a nagyberegi tájházat választja programnak. Én szerintem nagyon sok pedagógus, legalábbis a környékben mindenki ismeri ezt a helyet, és előszeretettel gondol arra, hogy mit csináljunk, menjünk el a tájházba. No, hát erre lehetőség, megvan minden lehetőség, keressék ezeket az alkalmakat. Én nem tudom, mennyire nyilvános a 14-ei szüret, vagy ott már kész csoport van, de minden esetre tudjanak róla hallgatók, hogy van ilyen is. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Gál Adél, néprajzkutató, a Nagyberegi Tájház program felelőse volt a vendégünk. Köszönjük szépen!
2: Köszönöm a meghívást!

0: Ablak Kárpátaljára. Hit, irodalom, kultúra, emberek és közösségek mindennapjai a határon túlról.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, ennyi fért a mai adásunkba, szeretném megköszönni a figyelmet. A szerkesztő munkatársaim nevében kívánok áldott napot és jó rádiózást. Birta Zoltán búcsúzik Önöktől, Isten velünk, a viszonthallásra.
0: Európa Rádió Kárpátaljai magazin műsorát hallották.

0: hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Országos szinten emelkedett az elmúlt időszakban a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tájékoztatása szerint az év 40. hetében több nagyvárosban is kimutatható volt a vírus. Emelkedést mértek többek között a budapesti telepek ellátási területén, valamint a fővárosi agglomerációban is. Szintén növekedést tapasztaltak több vidéki nagyváros, így Békés Csaba, Pécs, Szeged, Szolnok és Tatabánya mintáiban is. A koncentráció mértéke Zalaegerszegen, Szegeden, Szolnokon, valamint Budapest egyes régióiban a mérsékelt tartományba esett. A mintákban máshol jelenleg az alacsony kategóriába sorolható az örökítőanyag mennyisége. A Gyógyszerészeti Központ előrejelzése alapján a szennyvíz adatok miatt a fertőzés számok növekedése várható a következő időszakban. Magyarországon már több mint 1000 háziorvosi praxis áll üresen, ami mintegy 1,4 millió embert érint. A statisztikai hivatal adatai szerint csökkent az aktív orvosok száma, a háziorvosi korfa pedig kifejezetten elöregedett. Jelenleg nagyjából 1470 év feletti orvos dolgozik, még a 40 év alattiak száma alig éri el a 400-at. A helyzet a fővárosban is romlott, jelenleg már minden 8. budapesti körzet betöltetlen. A hiány hátterében a kedvezőtlenebb bértábla, a magas adminisztrációs terhek és a magánegészségügy elszívó hatása áll. A tartósan üres körzetekben a helyettesítés megterheli az ellátórendszert és rontja a gyógyítás minőségét. Az alapellátási gondok miatt a betegek gyakran már csak súlyosabb tünetekkel érkeznek a kórházakba. Emelkedni kezdett a Duna vízszintje Budapestnél, a fővárosi vízművek tájékoztatása szerint. A korábbi rekord alacsony szint után az elmúlt napban 8 cm-es növekedést mértek. A folyó vízállása így vasárnap reggelre elérte a 9 cm-t a fővárosban. Eddig közel 75 tonna hulladékot emeltek ki a Duna medréből a Közép-Duna völgyi vízügyi igazgatóság munkatársai. A szakemberek csaknem 2 hónapig tisztították a folyó középső szakaszát, az Ipoly torkolata és Dunaföldvár között. A munkálatok során lakossági bejelentések és önkormányzati értesítések alapján haladtak a helyszíneken. A hosszas gyűjtés eredményeként összesen 110 vashordót és 899 gumiabroncsot sikerült kiemelniük a vízből. A személy tehergépjármű és traktorgumikat, valamint a többi szemetet szelektíven válogatva gyűjtötték össze. Rekordkevés csapadék hullott az idei év első 9 hónapjában a Tisza völgy több részvízgyűjtőjére. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság adatai szerint a köti vízig tájékoztatása alapján 1985 óta nem mértek ilyen alacsony értékeket. A Bodrog vízgyűjtőjére esett a sok éves átlag 61%-a, ami történelmi negatív rekordnak számít a térségben. A Sajó-Hernád vízgyűjtőjén a sok éves átlag 57%-a, a Zagyva-Tarna területén pedig csupán 43%-a hullott le. A Közép-Tisza vízgyűjtőjén szintén eddigi legkevesebb 216,7 mm csapadékot regisztráltak január és szeptember között. A Felső-Tisza és a Körösök vidékén is a megfigyelések kezdete óta mért második legszárazabb időszakot zárták. Veszélyes, krími-kongói vérzéses lázat terjesztő kullancsfaj tűnt fel Magyarországon a kutatók jelzése szerint. A hialoma nevű nem őshonos rovarokat eddig vándormadarak hozták be, de stabil megtelepedésüktől tartanak. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont szakemberei szerint a klímaváltozás és az enyhülő telek segíthetik áttelelésüket. Ezek a kullancsok a hazai fajoknál nagyobb méretűek, csíkozott lábúak és kifejezetten gyors mozgásúak. A kutatók most a lakosság, különösen az állattartók segítségét kérik a példányok feltérképezéséhez.
0: Az időjárásról.
1: Északnyugat-nyugat felől egyre több felé vékonyodik, szakadozik, csökken a felhőzet, de a keleti tájakon végig felhős maradhat az ég. A csapadék zóna gyengülve kelet-északkelet felé halad. Nyugatra azonban ismét felhők érkeznek, melyekből helyenként csapadék is kialakulhat. Az északnyugati északi szél megélénkül, 14 és 21 fok között lesz a csúcshőmérséklet, 4 és 10 fok között a legalacsonyabb értékek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Vas Albert 13 almafa című regényéből hallanak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Felolvas Bánfi György.
2: Vas Albert 13 almafa. Tudni kell, hogy mikor az Úristen népek s országok dolgát rendezte volt a földön, Erdélyről ügyesen megfeledkezett. Azóta is szokásban maradt, hogy megfeledkezzenek róla valahányszor adódik. Szóval, az Úristen éppen elkészült a maga munkájával, s kedvelve szemlélgette a világot, mikor megszólalt mögötte a legöregebb főangyal. Egy olyan nagybajúszú, időt töltött főangyal volt ez, olyan törzsőrmesterféle. Azért volt szabad neki megszólalnia. Uram, mondotta, valami még nincsen készen. S az mi lenne? Nézett az Úristen csodálkozva legvénebb szolgájára. Az pedig kivette szájából a csutoráspipát, s odabökött vele Erdély felé. Ne, még nincsen rajta senki. Az Úr oda nézett, s abbiza, lakatlan volt egészen. Pedig csudaszép kis országnak így érkezett, tiszta vétek lett volna pusztába hagyni. Várj csak, mondta, s elkezdett kotorni a zsebeiben. Talált is egy marékra való magyart, még azokat leszórta a völgyekbe. A másik zsebében valami maradék románokra bukkant, azokkal meg behintette a hegyeket. Így ne, mondotta. Ezzel is megvagyunk. De a vén angyal cseléd csak csóválta a fejét. Már pedig ejszen hibádzik még valami. Hibádzik? Mi a szemed világa hibádzik? Hökkent meg az Úr. Hásze, emberek, azok most már vannak, instálom, okoskodott a vén főangyal. De ki fog ott dolgozni?
3: Mi? Hogy ki fog dolgozni?
2: Hát, a magyarok a völgyekben, s a románok a hegyek között. De az öreg csak csóválta a fejét. A magyarok, azok uraskodni fognak. A románok, azok hanyat hevernek, s bámulják leptiben a felhőket. Ami ráérő idejük pedig az uraskodásból s a felhő bámulásból marad, azt eltöltik azzal, hogy kergetik egymást. Valakinek dolgozni is kell. Erre az Úristen nagy bosszúsan benyúlt a lájbüzsebébe, s kirángatta onnan a szászt. Na, lökte oda bosszúsan,

0: a magyarok s a románok közé. Itt van, né? Ez majd dolgozik helyettük is. De a vén okvetetlenkedő újra csak megvakarta a fejét. Szé, jó, jó, ez megvolna, de valami azért még mindig hibázik. Mi a keserűség hibázhatik most már, mérgelődött meg az úr ekkora konokságon. Hát, ide néz, uram, bögdöste pipáját az öreg főangyal Erdély felé. A magyar uraskodik, s veszekszik a románnal. A román bámulja a felhőket, és veszekszik a magyarral. Na ugye, a szász, az dolgozik, ez igaz, s a veszekedésben mindig amellé áll, amelyik éppen erősebb. Na de, kinek lesz haszna belőle? A szász, az fösvény, uram, annak szőrös a lelke. Küld még valaki, akinek esze is legyen, meg szíve is, s a munkához is értsen valamicskét, mert különben elviszi az ördög az egészet. Erre már az Úristen sem mondhatott egyebet, mint hogy ez éppen így igaz, mivel pedig a zsebeiben már nem volt semmi, amit elővehetett volna, hát megteremtette a székelyt. Így kerültek a székelyek oda három székbe a fekete ügy mellé, s így adódhatott, hogy táncos csuda Mózsit pásztornak szerződtették a kommandói erdőkhöz. Ennek a Mózsinak ördöngős tudományai voltak, s akkora híre, hogy a brassói prefektus is eljött hozzá vadászni egyszer, mert hogy szavamat ne védjem, akkor éppen a románok voltak fölül a veszekedésben, s a főispánt prefektusnak szólították, ami azzal a különbséggel járt, hogy a felhő bámulók uraskodni tanultak, az uraskodók felhőt bámulni. Szóval Trandafir Jonel úr, a brassói prefektus, felment vadászni a kommandóra táncos csuda Mózsihoz. Medvét akart lőni minden áron, hogy eldicsekedhessék vele a mandula szemű, szép duduicának. Ebbeli szándékához fölvitt magával egy szép nagy sátrat, fölfújható gumipadlóval, két láda sört, kis hordó bort és sok üveg pálinkát, meg ennivalót persze rogyásig. Na meg a mandula szemű duduicát. A fölfújható padlójú sátorban kellemesen telt páros állapotban az idő, s Mózsi szegény nem győzte vágni a fát, rakni a tüzet, sütni a húsokat. A medvéről egyelőre nem esett szó. Trandafir úr, akinek a neve a románok között rózsát jelentett, kivirult valójában a jó fenyves levegőben akár egy szép kövér bazsarózsa. Úgy a negyedik napon aztán mégis elővette Mózsit. Te csuda! Van-e itt medve? Hát, hogy a francban-e volna, sétődött meg az erdők embere. Aztán merre fele van? Merre? Hát... erre is, arra is, mindenfele. De legfőképpen mégis az ördög púpjánál. Hát, akkor én majd elvadázgatok egyelőre szépen itt a sátor körül, döntötte el végül is a prefektus a kérdést. Te pedig nézz ki az ördög púpja felé, és lőj nekem egy medvét. Érted-e? Viheted a puskámat is. De legyen eszed hozzá, hogy úgy nézzen ki a dolog, mintha én lőttem volna. Olyan ajándékot kapsz, hogy soha el nem felejted. Több se kellett Mózsinak. Úgy rávetette magát az ördög púpjára, hogy még estére se tért vissza, éjszakára se. Vághatta a prefektus úr maga a fát, főzhette a tokányt, Duduica kisasszony a saját harmatos kezével. Mózsi nem mutatkozott. De reggel, még föl se kelt a nap, ott volt a sátor előtt. Hé, Tessék fölkelni, prefektus úr! Rázta meg a ponyvát, de sietve ám.
1: Mi?
0: Riadt föl Trandafiri Honel úr a dudoica mellől.
1: Itt a medve!
0: Hol? Szökött ki nagy ijedten a takarók alól, szegény dudoica meg úgy elkezdett visítani, mintha már is ott lett volna Joner úr előbbi helyén a nagy, szőrös medve.
1: Az ördög púpján, nyugtatta meg Mózsi a románok főispánját.
0: Az más, békélt meg a kivörösödött úr ezzel a tényállással. Hát, ha ott van, akkor az egészen más.
1: De tessék ám jönni most azonnal, vágott Mózsi a szemivel. Hadd mutassam meg a fekvését a komának. Aztán majd oda tetszik menni, s egy helyben agyon tetszik durrintani őkelmét.
0: Gyerünk! Lelkesedett föl Jenel úr a szaporok a csingatásoktól.
2: Dudoica, gyere te is, nézd meg, hogyan kell elbánni a medvékkel.
0: Septiben öltöztek, a reggelit is éppen csak békapták.
2: Váltig noszogatta őket Mózsi.
0: Olyan volt a szép orcájú kisasszony azon a reggelen, akár a kezes bárány.
2: Szót is alig ejtett, csak bámult a nagyra nyílt szemekkel a hős Trandafir Jonel urat, aki lám fütyörészve indul megküzdeni a vérszomjas fenevaddal.
0: Kissé kényelmetlen volt ugyan, hogy a vérszomjas fenevad éppen az ördög púpját választotta vérre szomjazása helyéül, mert bizony odáig gyalogolni kellett jócskán. S még mászni is, rusnya sziklás helyeken, bozótok és szedertüskék között. Nyögött és sóhajtozott Jonel úr a tulajdon hasa mögött, ócsárolta is néha haragjában a hegyet, de Mózsi erre is kioktatta.
2: Haj, aki fél a víztől, nem eszik halat.
0: Egyszer aztán egy irdatlan sűrű fenyves széliben megállott.
2: Meg vagyon-e töltve a puska?
0: Jonel úr széles ábrázata szimpadiasan elkomorult. Levette válláról a puskát, nagy gonddal megtöltötte, a zár kattant. Mózsi rosszallólag mordult fel. Halkabban teremtésít a kezinek. Meghallja a medve!
2: Ragyogott a prefektus úr arca a belső örömtől.
0: Ez igen, ez a Mózsi, ez érti a dolgát. Úgy megjátsza, kipontozza, mintha csak,
2: Isten őriz meg a gonosztól, valóban élne még az a medve, amelyikkel neki most meg kell küzdenie.
0: Dudoica kisasszony sápat rémülettel figyelte a nagy készülődést.
2: Őt itt hagyjuk kint, ugyebár, mutatott rá Jonel úr.
1: Hogy is gondolhat ilyet, szörnyűködött Mózsi.
0: Hát, ha még beléje botlik valami rusnya barom. Itt csupa medve ez a hegy.
1: Jézus Máriám,
0: remegett a leányzó, nem kellene inkább visszatérni, Jonelem, mézecském.
2: Ugyan, ráncolta össze a homlokát, mézecske, Trajántól örökölt hadvezéri gőggel. Gyere csak mögöttem, majd én megvédelek.
0: Mózsi pedig osztotta a tanácsukat. Aztán ide figyeljem. Ahogy a medve föláll, lőjön a szügyibe, de jól célozzon ám, és gyorsan. Ha Istent ismer, mert másként megesetik, hogy lerohan bennünket a rusnya féreg, s akkor ízekre szed, mint a csutakot. Na, gyűjjenek. De zaj nélkül, hallják-e?
1: Ezzel elindultak be a sűrűbe. Minden ágat külön hajlítgatott félre ez az ördöngős Mózsi. Megjátszotta a dolgát, még túlságosan is, és bár szentül tudta Jonel úr, hogy csak színház az egész, mégis végigfutott olykor hátán a hideg, mert titokzatos homály volt a sűrű fenyők között. Nagy zöld páfrányok alatt korhat fatörzsek, fekete csutkók és otromba sziklák hevertek, és ijeszgették a szemet.
2: Ha felkél, azonnal tessék ám lőni, suttogta Mózsi. Most tessék csak előre menni lassan.
1: Tessék vigyázni, ott aluszik őkelme a nagy kőszikla tövén.
2: Nemhogy a kisasszony, de még prefektus úr szívét is megszorongatta valami, olyan titokzatosan csinálta Mózsi a mókát.
1: Ottni, nem lássa, ahol a fatuskó vége van.
2: Most megmozdította a fejét. Teremtését a szeminek, nem lássa! Hadd legyen vége a mókának, gondolta a trandafír úr, azzal vállához emelte a puskát, s előreugrott a páfrányok közé.
0: Kelj föl, Nyikuláj!
2: Üvöltötte magát teletorokból, és vaktában rásütötte a fegyvert a fekete sziklára.
0: Hát, akár Nyikuláj volt a neve, akár nem, de a medve az föl is kelt abban a pillanatban.
2: Nem a szikla töviből ugyan, ahol Mózsi ígérte, hanem alig néhány lépésnyire tőlük a páfrányok közül.
0: Akkorát fújt, és olyant mordult, hogy Jonel úrról majd leesett a nadrág.
1: Jaj, anyám,
2: sikkantotta el magát Duduica kisasszony, és a Mózsi vállára ájult. Mózsi pedig félkézzel a kisasszonyt markolta, másik kezével pedig a prefektus úr hátát öklözte, veszekedett izgalmában.
0: Lőjön rá még egyet, lőjön!
2: A medve ilyettiben nekiszaladt fejjel a sziklának, ettől kissé elszédült, és kalimpálva csapkodott maga körül. Majd egy pillanatra mereven megállt, ránézett trandafír úrra, és nagyot bődült. Aztán törve, zúzva eliramodott.
0: Lőj már, Isten prefektusa, bődült föl Mózsi is, s ettől szinte még jobban megijedt trandafír úr, mint a medvétől.
2: Rémületében fölkapta a puskát, és rásütötte a fákra.
0: Na, nyögött föl Mózsi, vaj egyet eltalált maga is.
2: Hát ide figyeljem, én elmegyek a nyomán, maga pedig várjon itten. Fogja meg ezt, s nyújtotta oda az alélt leányzót. Azzal már ment is a medve után. Duduica felsóhajtott, s leroskadta a mohára, mint egy hervat virág, akiről lemosta a színeket az öregség. Melléje roskadt Jonel úr is, zsebkendővel törülgette verejtékes homlokát, gyomra émelygett, s úgy reszketett benne a lélek akár a téli kísértet.
0: De nagy volt, nyögte ki keservesen.
1: Elpusztítottad, nyitotta ki Duduice a szemét.
0: Azt hiszem.
1: Jaj, Jonel, milyen fekete volt, és milyen szőrös.
2: A prefektus úr gondolkodni kezdett. Jó keresztény volt, s ezáltal tudta azt is, hogy feltámadás lehetséges. De hogy medvéknél is előforduljon ilyesmi, arról még nem hallott. Smert román volt, s nem egészen buta ember, gyorsan elkezdett számot vetni magával. Cselekedette olyasmit a székelység ellen, aminek következtében a kommandói medvékre rájöhetett a föltámadás.
0: Hát bizony a számadás rosszul végződött.
2: Kezdett melege lenni a prefektus úrnak.
0: Hát, ha ezt a Mózsit felbújtatta valamire a többi székely. Hát, ha nem is jön vissza, vagy visszajön, és az lesz a baj.
2: Közben a Duduica is egyre nyöszörögte a magáét szünet nélkül.
1: Jaj, Jonelkám, váj, hát, ha visszajön az a medve, váj, jaj, Jonel, mi az a feketeség ott?
2: Egyszerre aztán nagyot nyikkant a leány.
1: Ott, hebegte kékre válva. Ott, jaj, ott.
2: Kapta oda Jonel úr a fejét, s hát valóban valami feketeség mozgott a sűrűben.
0: Csörtetett is hozzá.
2: Remegő kézzel kapott a puska után, s akkor lepte csak el igazán az ijegység. A puska üres volt. Kaparászott a zárja körül, alig tudta kinyitni. Akkor meg beleszorult az egyik töltényhüvely. Tépte körömmel,
1: de nem is mozdult. Izzadt, belevörösödött, nyögött. Aztán kilépett Mózsi a fák közül.
0: Na, gyűjjenek, mondotta, és megtörölte izzadt homlokát.
1: Akárha prófétát látott volna Trandafir úr ott az ördög púpján, román ember még Székelynek úgy nem örvendett, mint ő Mózsinak akkor.
0: Te vagy az, Mózsikule, Mózsikám, testvérkém, gügyögte, s olyan volt az ábrázata abban a percben, mint a túlérett görög dinnye. Bámulva nézett rá Mózsi. Hát a prefektus urat mi lelte?
1: Azt hittük, hogy medve,
0: hallotta be rebegve Duduiza.
2: Nem a, csak Székely, jelentette ki Mózsi vigyorogva. Akit lám, az a megtiszteltetés ért, hogy tévedésből testvére lett a prefektus úrnak.
0: Na, hanem gyűjjenek ám, mert megvagyon az igazi is.
1: Micsoda? Értelmetlenkedett Trandafir úr. A medve, osztatta el Mózsi a félreértést.
0: Hol? Sikkantott a kisasszony. Jaj, hol?
2: A hajt fekszik az ajban.
0: A prefektus úr magába szállottan eresztette rá súlyos tenyerét a Mózsi vállára, s az arca olyan volt, mint temetéskor a papnak.
2: Mégiscsak derék ember vagy, Mózsi, jelentette ki a hatalom szavával.
1: De a medvese kutya, vette védelmébe Mózsi a medvét. Éle még, aggodalmaskodott a kisasszony.
2: Amán, soha többet, nyugtatta meg Mózsi.
0: Sze, tán parancsba adta ki neki a préfektus úr a halált.
2: Ember, furfangos állat az ilyen.
1: Hát, furfangosnak elég furfangos volt, mert éppen ellenkező irányba kellett lemenni hozzá, mint amerre elszaladni látták.
2: De azért volt Mózsi táncos is, meg csuda is, hogy erre se hiányozzék a mese. Úgy van az, tudják, hogy az ilyen lőtt medvének átkozott szokása van.
1: Elébb megkerüli a hegyet, aztán visszatér arra a helyre, ahol megsebesítették. S akit ott meglel, azt forgáccsá szakítja. De elébb megkerüli a hegyet, ha bírja.
2: Hát ez nem bírta.
1: Nem is lehetett csodálkozni azon, hogy nem bírta. Olyan szabályos homloklövéssel feküdt a málna között, hogy még csak nem is az oldalára, de a hasára esett. Megrettentek, amikor meglátták.
2: Tessenek csak bátran közelebb jönni, biztatta őket Mózsi. Ennek már az oldalát is megvakarhatják, mint a konyhamalacnak otthon.
1: Ettől aztán fölbátorodtak, annyira, hogy a kisasszonyka még meg is bökötte a kezével a döglött medvét. Milyen kemény, csodálkozott, s egészen hideg.
2: Nagy hidegség van ám egy ilyen fenevadban, adta Mózsi az okosat, s rettentő erő, csuda keménység minden porcikája.
1: Mekkora fogai vannak, s mekkora körmei, júj, Jonel drága, hogyan ismerte megtámadni ezt a szörnyűséges állatot? Na, aztán előkerült a fényképezőgép, Jonel úr hősiesre düllesztette a hasát, és a medvevadászat véget ért. Másnap felszedték a sátort, s hazamentek Brassóba a medvebőrrel együtt. Mózsi pedig maradt az erdőn, s várta a prefektus úr ajándékát. Az asszony tehenet remélt, ő maga pedig egy lovat, olyan fuvarozni valót. De telt a nyár, múlt az ősz is, és ajándék nem jelentkezett. Végül, úgy október végivel, bekövetkezett Mózsi Brassóba. Vette az irányt a megyeházára, s ott is egyenesen a prefektus úr szobájába.
2: Mi kell? Nézett rá íróasztala mellől a vármegye első embere. de úgy éppen, mintha nem látott volna még se székelyt, se kommandót világ életében. Bégyüttem, húzta meg Mózsi a vállát. Aztán miért? Csodálkodott a prefektus. Hát, a medve dolgában. Miféle medve dolgában? Hát, instálom, akit lőttünk volt együtt a nyáron. Együtt? Ráncosodott meg a prefektus homloka. Én lőttem ugyan egy nagy kammedvét, de nem veled együtt. Szé, úgy gondoltam én is, pislogott Mózsi. Trandafir úr sóhajtott egyet, aztán benyúlt a zsebébe, elővett egy hízott bőrbukszát, s kikotort belőle egy 500 lejest. Ne! Köszönöm, instálom, tette el Mózsi a pénzt. Aztán sóhajtott ő is, és ez a sóhajtás a tehénnek, meg a lónak szólt, melyek meg se voltak még, s már is odalettek. Aztán gyorsan visszanyomta a kalapot a fejébe, mivel az árva 500 lejes nem érdemelte meg, hogy levett kalappal álljon előtte az ember. Na, Isten segítse meg a préfektus urat, meg a többi medvét. Azzal már künn is volt. Ő döngött az utcán elé és hátra, mint aki arra sem böcsüli a várost, hogy céltűzön ki benne magának. Egyszerre csak egy szekeren akadt meg a szeme, amelyiknek a derekában egy csomó fácska borzasodott. Valami bajszos, sipkás ember bajlódott előre a lovakkal, azt szólította meg. Maga, mit viszen ott hátul? Én, a szegény emberek jövendőjét, felelte a sipkás okosan. Na, akkor nem sok gondja lehet a lovakkal. A szekeres ember úgy nézett reje a szemöldöke alól, mint aki ismerkedni szeretne. Meg is kérdezte becsületesen, hogy ki ne fogjon a szó. S azokkal miért nem? Mert nem szakadnak meg az erőlködéstől. A sipkás végig mustrálta Mózsit figyelmesen, s úgy látszik, meg lehetett elégedve, mert most ő kérdezett. S maga, mit keres a többi között? Én? Csak a magam jövendőjét, hajjaj, de úgy, hogy nekik is igazuk legyen. Kiknek? Hát, teszem azt a préfektusoknak. A sipkás legyintett. Azoknak mostanában mindig igazuk van. Jó, jó, cifrázta elé Mózsi az eszét, de nékem az nem jövendő. Hát az nem, hagyta helyben a másik is. Na lássa, pedig én olyasmit keresek, hogy nekem jövendő legyen, s ők elmese hazudjon azért. Kicsoda? Hát a préfektus, az itteni, az hát. Ettől egyszeribe visszaokosodott a sipkás, mert előbb körülnézett, s csak azután kérdezte meg. Hát am meg mit mondott? Ő csak azt, hogy olyan ajándékot ad, amit soha el nem felejtek? Ha préfektus volt, s ezt mondta, akkor félek, hogy igaza lesz, csóválta meg a fejét a szekeres, és szánakozva nézett Mózsira a szemes arkából. De már ide is adta, árult el Mózsi, hogy félreértés ne legyen. Micsoda? 500 lejt. Annyit? Annyit. Még jó, latolgatta a sipkás megfontoltan. Miért jó? Mert 5 botot is adhatott volna, s neki úgy is igazság marad. Az se felejti el az ember egy hamar. Maga annyit kapott, nézte meg Mózsi figyelmesen a sipkást. Igen értelmesen bennek látszott. Én annyit, vallotta meg jámborul. Pedig az nem is préfektus volt, csak jegyző. Az már csak közöttük számít, vigasztalta Mózsi. Nekünk, ha kicsi, ha nagy, mindig jégeső.
1: Aztán, hogy így szépen megismerkedtek volna egymással, csak elkezdte Mózsi megint a vallatást.
0: Aztán, miféle borzas jövendőt hordoz itt maga a szegénységnek?
2: Én, bökte fel a sipkáját a szekeres ember, és úgy nézett Mózsira, megnyílott tekintettel, mint akiben most virrat föl az élet értelme.
0: Éhajaj, éppen azt, amit maga keres.
2: Tán nem, lepődött meg Mózsi.
0: De igen ám, erősködött a másik, és nyomban átállott a szekér elejétől a szekér farához. Mert ez éppen olyan jövendő, hogy még a préfektus úr igazságán sem esik csorba miatta. Az 500 leért nem csak 5 botot, de éppen 20-at kaphatik erről a szekérről.
1: Erre már aztán Mózsi se állotta meg, hogy jobban szemügyre ne vegye a szekérderék tartalmát. Bizony, abban csupa jó növésű gyümölcsfa csemete várakozott a szerencsére.
0: De a jövendővel mi történik, aggodalmaskodott.
2: Polynyik almából lészen a legderekabb pálinka, vélte a szekeres.
0: De 25 évvel betegség.
2: Miért? Horkant föl a sipkás, mintha megbántották volna.
0: Lám, a zsidó 40-ért méri literjét, s 20 eszendő múlva 10 literre valót is lerászhat egyről.
2: Én le, ha élek,
0: s ha nem, lerázza más.
2: Vigasztalásul kevés,
0: elég annak, aki megissza a torán.
2: Nézték egymást.
0: Hát, ha így van már, akkor egye fene, 20-ért szánta el magát Mózsi, és belecsapott a szekeres markába. 23-ért akár fináncot akaszhat rá, csapta vissza a szekeres a magáét. Minden fára egyet.
2: Legyen igaza, itt van 22, nyugodott bele Mózsi a változhatatlanba.
0: S ami marad, azt megisszuk együtt, hogy a préfektus úrnak se legyen egészen igaza.
2: Mert hát mind a ketten székelyek volnánk, azért, amiért még prefektusok is vannak.
0: Hát így vásárolt Mózsi azon a napon 20 darab almafát a prefektus úr ajándékán. Még este hazavitte, miután a szomorú kakasnál megittak 3 literre való savanyú bort a homoródi szászokéból. Tova éjszaka lett, mire fölért a kommandó alá a házhoz. Meg is ugatta a kutya, mert nem szokott hozzá, hogy ilyenkor járjon haza a gazdája.
2: Ne ugassé, igazította helyre Mózsi a megtévedt állatot.
0: Nem látod, hogy prefektusi dologgal járok?
1: A házban bent sötét volt, de Mózsi azon nyomban lángot tett a mécsesbe.
0: Keljetek föl, adta ki a parancsot.
1: Az asszony meg a két gyerek laposakat pislogtak az ágyból.
0: Nem értitek? Riadt rájuk Mózsi. Fölkelni, 1-2.
2: Mi a súlynak? Borzolódott az asszony.
1: A gyerekek is behúzódtak a takaró alá, még a fejüket is elrejtették, nehogy kitudódjék, hogy fülük is van.
0: Mózsi elkomorodva hordozta meg tekintetét a családon.
2: Azért, mert a jövendő lépett bé vélem együtt a házba, s azt fekti beköszönteni nem illedelmes.
1: Erre aztán nagy sóhajtozva felkászálódott az asszony is. A gyerekeket úgy kellett kiebrudolni, hogy lábra keljenek. Mikor aztán függőlegesbe kerültek mindhárman, akkor Mózsi kinyúlt a pitvarba, s behozta az összekötött fácskákat.
0: Itt van né, jelentette B, s odaállította őket az asztal mellé.
2: Mik ezek a nyavaják? Pislogott csalódottan az asszony.
0: Tán nem kerítésnek való veszőt hozott apám, tudakolta a nagyobbik fiúcska. Amiatt ugyan kár volt ippek Brassóig elmenni.
2: Mondottam oktalanok, hogy a jövendő lépett bé vélem együtt a házba, fette meg Mózsi őket.
0: Gyümölcsfák ezek, mégpedig préfektustól valók.
2: Akkor vackornál egyéb nem is terem meg rajtok, jelentette ki gondolkodás nélkül az asszony, s azon nyomban visszabújt az ágyba. Onnan kérdezte. S pénzt? Mennyit adott? Telik egy tehénre? Mózsi egy percig elgondolkodva nézte a feleségét. Azért nem kötjük föl magunkat, közölte azután tapintatosan. Nem hiába éltek 10 éve együtt, az asszony nyomban megértette a szót. Ennyi az egész, merett rá ilyetten. Aztán, hogy válasz nem jött, morgott valamit, s béfordult a fal felé. Szempillantás alatt a gyerekek is dzsunyha alatt voltak, s Mózsi ott állott egyedül a ház közepén, az almafákkal. Nem bajna, sóhajtotta ki magából a csalódást. Azzal megmarkolta a fácskákat, s dacosan emelte fel őket a magosba. Méges csak jövendő lesz ezekből, vágta ki keményen a szót. Ha tük nem is hízitek, s a prefektus maga sem akarja, akkor is. Azzal szépen kitette őket a pitvarba, mert a fának azért mégsem szobában a helye, bármiféle szándékot hordozzon is a gyökereiben. Hát, így kerültek az almafák oda a kommandó alá. Másnap megásta Mózsi a gödröket, s harmadnap ott állottak már szépen sorjában a ház mellett.
3: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Vas Albert 13 almafa című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bánfi György előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
4: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
5: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Több kis nyugdíjas a korábban bejelentettnél valamivel nagyobb emelést kap januárban, derül ki a társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezetből. A program legfontosabb eleme az öregségi nyugdíj minimumának 28.500 forintról 120.000 forintra emelése. A sávos nyugdíjemelésnél pedig 137, 140 és 143.000 forintos köztes minimumokat is alkalmaznának. Elindul a várólista csökkentési program, és a jövő évi költségvetésben 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügyre fordított forrást, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy több 10 milliárd forintot adnak a leghosszabb várólisták csökkentésére, ami a csípőprotézis és a szürkehályog műtéteket érinti első körben. Kármán András pénzügyminiszter szombaton közösségi oldalán bejelentette, hogy az adózók a vagyonadójuk 5%-át felajánlhatják majd közcélokra. A 2027. januárjától bevezetésre kerülő vagyonadó azokat érinti, akik 1 milliárd forint fölötti nettó vagyonnal rendelkeznek. A kulcs az 1 és 100 milliárd forint közötti vagyonoknál 1%, a 100 milliárd fölötti résznél pedig 1,5% lesz önbevallásos alapon. A miniszter kitért a részletekre is, így például a házastársak adófizetési opcióira, a kiskorúak vagyonának kezelésére, valamint a cég értékelési és ingatlan becslési módszerekre. A NAV online kalkulátorokkal és segítségnyújtással támogatja majd a kötelezettség teljesítését a vagyonok értékének kiszámításában. Kármán András emlékeztetett arra, hogy a kormány vagyonadó javaslatáról jelenleg is zajlik a társadalmi egyeztetés, és várják a véleményeket. Továbbra sem a gyors, hanem a sikeres euróövezeti csatlakozást tartja célnak a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály a Polgári Együttműködés Egyesület rendezvényén ismét úgy fogalmazott, az euró önmagában nem jelent megoldást a gazdasági kihívásokra. A csatlakozás időpontjánál fontosabb, hogy a magyar gazdaság megfelelően felkészüljön annak átvételére. Szerinte ennek feltételeit úgy kell teljesíteni, hogy a fenntartható növekedésre előnyös hatással legyen. A Magyar Nemzeti Bank elnöke ugyanakkor a kedvező hatások mellett a kockázatok mérlegelésére is felhívta a figyelmet. A MÁV csoport ezen és a következő hétvégén újabb sebességkorlátozásokat szüntet meg az egyes vasútvonalon Kelenföld és Budaörs között a fővárosban. Hegyi Zsolt vezérigazgató tájékoztatása szerint ágyazatrostálást és sincserét végeznek, valamint felújítják a Muskétás utcai vasúti átjárót is. A beavatkozások nyomán 600 méteren javul a pálya állapota, és a korábbi óránkénti 60 kilométeres korlátozás helyett 80, illetve 120 kilométeres sebesség lesz engedélyezett. A fejlesztéseknek köszönhetően 1-2 perccel csökkenhet a menetidő, és stabilabbá válhat a menetrend tartása. A munkálatok ideje alatt a fővárosi Muskétás utcai átjárót lezárják, és egyes vonatok menetrendje is módosul, ezért az utazóknak érdemes előre tájékozódniuk. 20 millió forinttal támogatja a kárpátaljai fogyatékkal élőket gondozó intézményeket a Magyar Református Szeretetszolgálat. Az anyaországi karitatív szervezet 10-10 millió forinttal segíti a mezővári Ne Felejts fogyatékkal élő gyermekek rehabilitációs központját és az Élim-Hetyeni fogyatékkal élők napközi otthonát. Cibele Károly, a Magyar Református Szeretetszolgálat elnöke kiemelte, magától értetődő felelősségük, hogy minden eszközzel megmentsék ezeket a nehéz helyzetbe került szolgálatokat. Zán Fábián Sándor kárpátaljai református püspök hangsúlyozta, hogy a jelenlegi gazdasági válság és a háború okozta gondok közepette, ez a támogatás mindkét intézmény számára életmentő. A Magyar Református Szeretetszolgálat a háború kitörése óta folyamatosan juttat humanitárius adományokat a térségbe, támogatva a legnehezebb helyzetben lévő kárpátaljai közösségeket. Elfogadhatatlannak nevezte a halálbüntetést 14. Leó pápa. A katolikus egyház fő a halálbüntetés elleni világnap alkalmából tette közzé bejegyzését az X-en. A pápa úgy fogalmazott, a halálos ítéletek végrehajtása nélkül is lehet a közjót garantálni és az igazságszolgáltatás feltételeit teljesíteni.
0: Az időjárásról.
1: Északnyugat-nyugat felől egyre több felé vékonyodik, szakadozik, csökken a felhőzet, de a keleti tájakon végig felhős maradhat az ég. A csapadék zóna gyengülve kelet-észak-kelet felé halad. Nyugatra azonban ismét felhők érkeznek, melyekből helyenként csapadék is kialakulhat. Az északnyugati északi szél megélénkül, 14 és 21 fok között lesz a csúcshőmérséklet, 4 és 10 fok között a legalacsonyabb értékek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: együtt én meg te.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Máté Tóth András valláskutató, az MTA doktora lesz, akivel két nagyobb témát beszélünk át. Elsőként arról lesz majd szó, hogy munkaszüneti nap lehet Magyarországon december 24-e.
3: Annyi bizonyos, hogy ennek a valláshoz, kereszténységhez vajmi kevés köze van. Tehát ha meg akarjuk érteni, hogy miért hozott a kormány, vagy fog hozni a kormány, vagy a parlament egy ilyen döntést, akkor nem a vallási, nem a liturgikus élet, nem a kereszténység területén kell kapirgálnunk. Ez volt az első gondolatom.
2: Aztán műsorunk második felében arról is hallhatnak, hogy a kutató szerint mi olvasható ki az adó 1%-os egyházi felajánlások legfrissebb statisztikáiból.
3: Jaj annak az egyháznak, aki számolja a tagjait. Mert az egyház mércéje az a Jézus Krisztushoz való elkötelezettség és az egyházi közösségben megélhető irgalom. És nem az, hogy mekkora az adófelajánlás összege, és nem az, hogy a népszámlálásban hányan vallják meg, vagy nem vallják meg.
2: Kedves hallgatóink, mai vendégünk tehát Máté Tóth András valláskutató, az MTA doktora. Tartsanak velünk!
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
2: A valláshoz, a kereszténységhez kevés köze van annak, hogy december 24-e munkaszüneti nap lehet Magyarországon, mondja Máté Tóth András valláskutató, az MTA doktora. De ha nem vallási megközelítés miatt választották ezt a napot pirosbetűsnek, akkor vajon mi áll a háttérben? Erről beszélgetek a következő percekben Máté Tóth András valláskutatóval, az MTA doktorával. Amikor beszélgetünk, akkor még nem fogadta el a parlament, de lehet, hogy mire adásba kerül, már el is fogadja. Szeptember 28-án beszélgetünk arról Máté Tóth András valláskutatóval, az MTA doktorával, hogy munkaszüneti nap lehet december 24-e Magyarországon. Amikor meghallotta ezt a hírt, hogy beterjesztették ezt a parlamentnek ezt a törvényjavaslatot néhány képviselő, akkor mi volt az első gondolata a valláskutatóként?
3: Ha hiszi, hanem az első gondolatom az volt, hogy itt ebben a rádióban beszélgettünk arról korábbi évek során egyszer, hogy a nagypéntek munkaszüneti nap lett, és akkor emlékszem, hogy az volt a gondolatom erről, hogy milyen tiszteletre méltó intézkedés ez a kormány részéről, hogy a politikusoknak egy egész napot ad arra meg önmagának, hogy a bűneiket megvallják és megbánják. Hát most a december 24-ével kapcsolatban ezt a humort nem lehet megismételni, de annyi bizonyos, hogy ennek a valláshoz, kereszténységhez vajmi kevés köze van. Tehát ha meg akarjuk érteni, hogy miért hozott a kormány, vagy fog hozni a kormány, vagy a parlament egy ilyen döntést, akkor nem a vallási, nem a liturgikus élet, nem a kereszténység területén kell kapirgálnunk. Ez volt az első gondolatom, amikor meghallottam ezt az ötletet.
2: És hol kell kapirgálni?
3: Az egy

0: Egyik lehetőség az az, hogy a Tisza kormány, úgy veszem észre, bizonyos értelemben érthető módon igyekszik minden, vagy a legtöbb intézkedésével önmagát az előző kormányhoz viszonyítani. És mivel az előző kormány idején számtalanszor fölmerült az ötlet, hogy legyen a december 24-e munkaszüneti nap, de valami miatt ezt mindig elodázták, elhalasztották, mégsem döntötték el, most a Tisza kormány azzal büszkélkedik, hogy lám-lám bezzeg ők, eldöntik, meghozzák. Ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség az, hogy minden kormány, a Tisza kormány is rá van szorulva a szavazókra. Nagyon sokan, elsősorban asszonyok, házi asszonyok, nagyon-nagyon örülhetnek, hogyha a december 24-e munkaszüneti nap, mert akkor a karácsonyi előkészületekre több idejük van. Azt csak zárójelben mondom, hogy persze elég nagy történelmi igazságtalanság az, hogy a nagy ünnepekre való előkészület általában a feleségek nyakán landul, és a férjek inkább csak az ünnepeknek a előnyös részét élvezik, és a felkészülés és a munkás részébe kevésbé vesznek részt, beleértve engem is. És egy harmadik lehetőségre is talán lehet gondolni, és ez pedig az, hogy Magyarországon a kereszténységről még az egyébként magukat szívesen vagy esetenként keresztény színben föltüntető politikusok is tulajdonképpen vajmi keveset tudnak. Elképzelhetőnek tartom azt, hogy az előterjesztés mögött áll egy félreértés, mintha a december 24-e az egyházi szempontból ünnep lenne. Márpedig nem az, a kereszténység is a zsidó gondolkodás szerint gondolkodik az időszámítás szempontjából, legalábbis ezen a területen, vagyis tehát a vigíliát is az ünnephez számítja. A kereszténységben a 25-e a karácsony első napja, 26-a a karácsony második napja, harmadnap nincs, és a 24-én este, az esthajnal csillag feljövetelekor kezdődik a vigília, az ünnep várakozás, akkor a katolikus hagyomány szerint legalábbis zsolozsmát mondanak, és ezzel kezdődik meg a karácsonyi ünnepkör. Tehát ilyen értelemben, akik normál munkaidőben dolgoznak, mondjuk 6-tól 3-ig, 7-től 4-ig, 8-tól 5-ig, azok még nyugodtan elvégezhetnék az aznapi munkájukat, nem sértenék az ünnepet. És talán még azt is lehet mondani, hogy igen, azonban hát vannak népi hagyományok, vannak általános szokások, főleg a gyerekek, gyerekes, kisgyermekes családoknál a gyerekek már tűkön ülnek, hogy mikor jön meg a kariai, ahogy ezt mostanában mondani kell, a karácsonyi ajándék, és ezért aztán azt is el tudom képzelni, hogy ezt akarta a kormány figyelembe venni, és ennek a helyzetnek akart kedvezni, tehát egy szokást függetlenül a keresztény tartalomtól, függetlenül a karácsonyi ünnepkörtől, lehet, hogy egy ilyen keresztény szokást akart bevenni a munkaszüneti napok körébe.
1: De most ezzel, hogy a 24-e munkaszüneti nap lesz, szerintem azt végérvényesen elveszítette az, akinek ez fontos, hogy a karácsony az melyik nap van. Tehát, hogy már így is összemosódott, hogy 24-e az már szinte karácsony, mert piros betűs lesz, most már ez végképp egy nehéz ügy ezt elmagyarázni a nem nagyon egyházi naptár szerint gondolkodó embereknek.
0: Igen, ez kétségtelen, és ebben ez azzal is jár, hogy akkor már 23-án délután is a józan gondolkodású, pragmatikus magyar igyekezni fog úgy dolgozni, vagy kevesebbet dolgozni, hogy már a következő munkaszüneti nap előző délutánját is lelazítsa. Úgyhogy tehát igazából itt nem csak egy napot kapunk, hanem a gazdaság másfél napot veszít.
1: Kollégáim egy rádióban, amit most nem akarok megnevezni, hívták úgy a csütörtököt, hogy kispéntek. Kicsit ilyen ez a logika akkor, hogy már a 23-a délután az már egy kicsit ilyen elő-elő karácsony elő.
0: Olyasmi.
1: Az egyházak szempontjából vizsgálva jelent-e ez ön szerint bármit?
0: Hát úgy alapvetően nem számít semmit, mert az egyházak a saját ünnepkörüket veszik alapul, és azt akkor is ünneplik, hogyha munkaszüneti nap, akkor is ünneplik, hogyha nem. Azt talán éppen fel lehet vetni, hogyha elfogadjuk azt az állítást, hogy az előző kormány, amelyik hosszú ideig volt hivatalban, nagyon szeretett kedvezni az egyházaknak, és kedvezett is, és nagyon szeretett abban a fényben mutatkozni, hogy keresztény, alapállású, egyház támogató, aminek az is következménye lett, hogy bizonyos értelemben kiénekelték az egyház csőréből a kereszténység sajtját, vagyis tehát, hogy Magyarországon hamarabb gondol valaki kereszténységre az előző kormány politikája miatt, mint a magyarországi egyházak miatt. Nos, így aztán felvethető esetleg, hogyha most megint, vagy folytatólagosan az új kormány is úgy demonstratíve tekintettel van egy vélt vagy valós egyházi érdekre, akkor az most legalábbis hangulati szempontból mennyire segíti az egyházak saját lábra állásának a fontos, időszerű és mélyen szükséges folyamatát.
1: És mennyire segíti ön szerint?
0: Én valóban csak egy kérdést szerettem volna bedobni, igazából nincsen rá válaszom, de ez a kérdés olyan, amin esetleg érdemes lenne elgondolkodni, érdemes lehetne elemzéseket folytatni, ökumenikus elemzéseket is, mert feltételezésem szerint még lesznek olyan területek, ahol ez a logika a Tisza kormány politikai logikájában szerepelni fog.
1: Ön szerint volt egyeztetés az egyházak vezetői között, meg a kormányzat vezetői között erről a december 24-i döntésről? Szerintem...
0: Hozzám nem jutott el ennek a híre, de hát nem is kellett volna, hogy eljusson, mert semmilyen olyan funkcióm nincs, ami miatt ilyen híreket automatikusan kapnék.
1: Én is ugyanígy vagyok, hogy nem kéne, hogy eljusson, de hozzám se jutott el, de az a feltételezésem, hogyha ez az előző kormány esetében történik, akkor lett volna, és úgy jelentették volna be, hogy ezt az egyházak képviselői is ott vannak.
0: Én azt gondolom, hogy az előző kormány alatt az egyeztetések arról szóltak, mint a Kádár rendszer alatt, hogy elmondták az egyházaknak, hogy mi a jó nekik.
1: Ezt nem vonom kétségbe, de együtt jelentették volna be.
0: Hát melyik egyházzal?
1: Katolikus, református, evangélikus, vagy a MEÖT-tel?
0: Lehet. Lehet.
1: Azért hozom ezt szóba, hogy kell-e abból következtetést
0: majd levonnunk? Meglátjuk egyébként, hogy elnézést, hogy a szavába vágok, de majd meglátjuk, hogy ha ebből valóban parlamenti döntés lesz, nagy esélye lesz, hogy majd akkor hogyan lesz a performance, a bejelentés performance-a. Hogy például megjegyzik-e mondjuk a miniszterelnök úr, hogy az egyházakkal történt előzetes egyeztetést követően, vagy valami más ceremóniába bevonnak-e egyházi szereplőket, vagy a törvény indoklásába beleteszik-e azt, hogy tekintettel a magyarországi erős keresztény hagyományra.
1: Ön látott bármilyen egyházi reakciót egyébként? Én nem.
0: Én se
1: egyik
0: láttam.
1: Egyháztól sem.
0: Én se láttam.
1: Ez furcsa?
0: Nekem nem.
1: Mert?
0: Mert elveszett a Facebookom.
1: Olvasd, meg,
0: de most lehet, hogy én mulasztottam. Mindenre szóval, tehát erről nem tudok semmit, hogy az egyházak bármit reagáltak volna.
1: És kellene ő szerint reagálni az egyházaknak, hogy akkor visszajutunk ugyanoda abba a probléma körbe, hogy milyen viszonyt alakít ki az egyház?
0: Nem hiszem, hogy kellene. Pontosan azért, mert akkor az egyházi nyilatkozat is megerősíteni azt a tévedést, hogy ennek bármi köze van a kereszténység hagyományához.
1: Na jó, de hogyha olyan logikából indulunk el, hogy mondjuk valaki azért nem tudott elmenni egy, most protestáns példát fogok hozni, mert a katolikusoknál, ha jól sejtem, akkor a szent esti éjféli mise az első pillanata a karácsony ünneplésének, ugye bólogat Máté Tóth András, protestáns körökben december 24-én kora délutántól, ilyet is láttam már, naplemente utáni, vagy akár esti időpontban szoktak lenni jellemzően gyerekeknek szánt istentiszteleti alkalmak, ahol valami kis versmondás, betlehemezés, kis csoki csomagátadás a gyerekeknek, együtt éneklés, és akkor utána haza. Ez az én gyerekkoromban, én ugye egy parókián nőttem föl, két lelkész gyermeke vagyok, nálunk ez úgy volt, hogy gyakorlatilag ahogy kijöttünk a templomból, onnantól volt nekem karácsony. Az az érzés megvolt, hogy a templomban megvan akkor ez az ünnepi pillanat, szent este délutánján, és akkor utána összegyűltünk már a fa körül. Szóval ha ezekre a családokra gondolok, akkor nem gondolhatja azt az egyház, hogyha a 24-e munkaszüneti nap, akkor mondjuk több család, több ember el tud menni ezekre az alkalmakra, és ilyen szempontból üdvözölheti az egyház ezt a munkaszüneti napot, mert hát ha 8,5%-kal több ember megy el ezekre az alkalmakra, mint egy évvel korábban.
0: Nem akarok találgatni. Fogalmam sincs.
1: Tehát nem kell az egyházaknak ezt üdvözölni, nincs
0: kelleni, biztos, hogy nem kell. Biztos, hogy nem kell. De gondolom, hogy azért, hát feltételezem, hogy azért az újságírók, akiknek hát tulajdonképpen most már semmi témájuk nincsen, ezért igyekeznek majd egyházi nyilatkozatokat kifacsarni különböző képviselőkből. Majd meglátjuk, hogy hát én nem fogom meglátni, de majd akik nézik, majd meglátják, hogy ez sikerül-e.
1: Oké, ezt most igyekszem nem magamra venni.
0: Nem, már szó sincs róla, hát a jelenlévők mindig kivételek.
1: Köszönöm. Máté Tóth András 2026. december 24-én mit fog csinálni? És ha ezt összeveti 2025. december 24-ével, abban van-e bármi különbség attól, hogy ez most piros betűs nap lesz minden bizonnyal?
0: Biztos, hogy semmi különbség nem lesz. Egyébként fogalmam sincs, mit fog csinálni 24-én, de megkérdezhetem a feleségemet. Hanem, hogy úgy alakult az életem, hogy szabadon osztom be a munkámat, vagyis tehát nekem teljesen mindegy, hogy 24-e vagy 23-a az munkaszüneti nap-e vagy se. Most ez, hogy szerencsés vagy nem szerencsés, azt lehet vitatkozni vagy gondolkodni, de mindesre én döntöm el, hogy dolgozom-e vagy se.
1: Éjféli misén ott volt tavaly is, minden bizonnyal idén is ott lesz.
0: Nem szoktam éjféli misére járni.
1: Ez egy váratlan választ volt ebben a beszélgetésben. Miért?
0: Korán fekvő vagyok, ha én későn fekszem le, akkor a másnapom oda van, és inkább ünnepelem a karácsonyt éjféli mise nélkül, mint nem ünneplem a karácsonyt éjféli misével.
1: Tévében se?
0: Tévében.
1: Nézi, alszik rá egyet.
0: A tévében az egész biztos nem.
1: Tévében mise nem jön át?
0: Nem.
1: Semmilyen esetben? Rádiós közvetítésben sem?
0: Nem.
1: Csak élőben lehet?
0: Igen.
1: Köszönöm szépen az őszintességét. Kedves hallgatóink, most hamarosan hírek következnek itt az Európa Rádióban. Utána pedig folytatom a beszélgetést mai vendégünkkel, Máté Tóth András valláskutatóval, az MTA doktorával. Akkor majd az adó 1%-os egyházi felajánlásokról beszélgetünk. Majd mi olvasható ki az idei adatokból, ahol némi növekedés mutatható ki a református egyház javára felajánlók számánál. De érdekesség, hogy a harmadik helyen már nem az evangélikusok állnak, hanem a Magyar Evangéliumi Testvérközösség, ez Iványi Gábor egyháza, és az is érdekes, hogy több mint 100 000 ember ajánlotta föl egyházi adó 1%-át a krisnások javára. Ezeket az adatokat beszéljük át tehát Máté Tóth András valláskutatóval, de most hírek következnek itt az Európa Rádióban, maradjanak velünk!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Országos szinten emelkedett az elmúlt időszakban a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tájékoztatása szerint az év 40. hetében több nagyvárosban is kimutatható volt a vírus. Emelkedést mértek többek között a budapesti telepek ellátási területén, valamint a fővárosi agglomerációban is. Szintén növekedést tapasztaltak több vidéki nagyváros, így Békés Csaba, Pécs, Szeged, Szolnok és Tatabánya mintáiban is. A koncentráció mértéke Zalaegerszegen, Szegeden, Szolnokon, valamint Budapest egyes régióiban a mérsékelt tartományba esett. A mintákban máshol jelenleg az alacsony kategóriába sorolható az örökítőanyag mennyisége. A gyógyszerészeti központ előrejelzése alapján a szennyvíz adatok miatt a fertőzés számok növekedése várható a következő időszakban. Magyarországon már több mint 1000 háziorvosi praxis áll üresen, ami mintegy 1,4 millió embert érint. A statisztikai hivatal adatai szerint csökkent az aktív orvosok száma, a háziorvosi korfa pedig kifejezetten elöregedett. Jelenleg nagyjából 1470 év feletti orvos dolgozik, még a 40 év alattiak száma alig éri el a 400-at. A helyzet a fővárosban is romlott. Jelenleg már minden 8. budapesti körzet betöltetlen. A hiány hátterében a kedvezőtlenebb bértábla, a magas adminisztrációs terhek és a magánegészségügy elszívó hatása áll. A tartósan üres körzetekben a helyettesítés megterheli az ellátórendszert és rontja a gyógyítás minőségét. Az alapellátási gondok miatt a betegek gyakran már csak súlyosabb tünetekkel érkeznek a kórházakba. Emelkedni kezdett a Duna vízszintje Budapestnél, a fővárosi vízművek tájékoztatása szerint. A korábbi rekord alacsony szint után az elmúlt napban 8 cm-es növekedést mértek. A folyó vízállása így vasárnap reggelre elérte a 9 cm-t a fővárosban. Eddig közel 75 tonna hulladékot emeltek ki a Duna medréből a Közép-Duna völgyi vízügyi igazgatóság munkatársai. A szakemberek csaknem 2 hónapig tisztították a folyó középső szakaszát, az Ipoly torkolata és Dunaföldvár között. A munkálatok során lakossági bejelentések és önkormányzati értesítések alapján haladtak a helyszíneken. A hosszas gyűjtés eredményeként összesen 110 vashordót és 899 gumiabroncsot sikerült kiemelniük a vízből. A személy tehergépjármű és traktorgumikat, valamint a többi szemetet szelektíven válogatva gyűjtötték össze. Rekordkevés csapadék hullott az idei év első 9 hónapjában a Tisza völgy több részvízgyűjtőjére. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság adatai szerint a köti vízig tájékoztatása alapján 1985 óta nem mértek ilyen alacsony értékeket. A Bodrog vízgyűjtőjére esett a sok éves átlag 61%-a, ami történelmi negatív rekordnak számít a térségben. A Sajó-Hernád vízgyűjtőjén a sok éves átlag 57%-a, a Zagyva-Tarna területén pedig csupán 43%-a hullott le. A Közép-Tisza vízgyűjtőjén szintén eddigi legkevesebb 216,7 mm csapadékot regisztráltak január és szeptember között. A Felső-Tisza és a Körösök vidékén is a megfigyelések kezdete óta mért második legszárazabb időszakot zárták. Veszélyes, krími-kongói vérzéses lázat terjesztő kullancsfaj tűnt fel Magyarországon a kutatók jelzése szerint. A hialoma nevű nem őshonos rovarokat eddig vándormadarak hozták be, de stabil megtelepedésüktől tartanak. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont szakemberei szerint a klímaváltozás és az enyhülő telek segíthetik áttelelésüket. Ezek a kullancsok a hazai fajoknál nagyobb méretűek, csíkozott lábúak és kifejezetten gyors mozgásúak. A kutatók most a lakosság, különösen az állattartók segítségét kérik a példányok feltérképezéséhez.
0: Az időjárásról.
1: Északnyugat-nyugat felől egyre több felé vékonyodik, szakadozik, csökken a felhőzet, de a keleti tájakon végig felhős maradhat az ég. A csapadék zóna gyengülve kelet-észak-kelet felé halad. Nyugatra azonban ismét felhők érkeznek, melyekből helyenként csapadék is kialakulhat. Az északnyugati északi szél megélénkül, 14 és 21 fok között lesz a csúcshőmérséklet, 4 és 10 fok között a legalacsonyabb értékek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Hegedűs Márkot hallják, és ahogy ígértem, folytatom a beszélgetést Máté Tóth András valláskutatóval, az MTA doktorával. Műsorunk második felében az adó 1%-os felajánlásokról lesz szó, azon belül is azokról az 1%-okról, amelyeket az egyházaknak ajánlhattunk föl, mi olvasható ki a friss adatokból, és egyáltalán bármilyen következtetésre alkalmasak-e ezek a számok vallási tekintetben. Vendégem tehát Máté Tóth András valláskutató. Néhány nappal ezelőtt a Nemzeti Adó és Vámhivatal közé tette az adó 1%-os felajánlások adatait, ugye ez a 2025-ös adóévre vonatkozó dolgok, amikről idén februárig nyilatkoztunk, tehát egy fél évvel ezelőtti állapotot rögzít ezt tulajdonképpen. És kíváncsi vagyok, hogy valláskutatóként mit gondol ezekről a számokról, de mielőtt én egy-két konkrétumot kiemelnék, aminél kíváncsi vagyok a véleményére, általánosságban kérdezem, hogy ön szerint mennyire lehet egyébként vallási következtetéseket levonni adó 1%-os felajánlásokból, vagy ez egyébként erre alkalmatlan, és arra inkább használjuk mondjuk a népszámlálási adatokat?
2: Hát itt egy kérdésben sok kérdés. Az egyik az, hogy hát természetesen valamilyen gondolat van az emberi cselekvés mögött, amikor valaki felajánlja az 1%-ot valamelyik vallási közösség számára. Tehát azt semmiképpen nem lehet állítani, hogy ebből nem lehet semmilyen következtetés levonni a társadalom vallási intézményi dimenziója vonatkozásában. Az egészen biztos, hogy nem lehet a személyes vallásosság mércéjeként tekinteni, mert a személyes vallásosság és a vallási intézményekhez való kötődés az csak részben mozog együtt. Mondjuk egy példát is mindjárt említek, hogy minél inkább az előző kormány igyekezte sarokba szorítani, peremre szorítani, ellehetetleníteni a magyar evangéliumi testvérközösség egyházát, aminek az alapító lelkésze Iványi Gábor, annál inkább növekedett az egyháznak a tagsága, illetve az egyháznak a támogatottsága számos-számos olyan emberrel is, akik maguk nemcsak, hogy nem vallási tevékenység közösségi megvalósítása miatt léptek be az egyházba, hanem egyáltalán nem is tartják magukat hívőnek, hanem politikai vagy az emberi jóérzés alapján léptek be az egyházba, vagy támogatták. Úgyhogy ezt lehet gondolni, hogy itt van egy indikátor, ami mutat valamit arról, hogy bizonyos egyházaknak a magyarországi tevékenységét többen vagy kevesen ismerik el. Egyébként általánosságban is a vallásszociológiai kutatások azt mutatják, hogy olyan emberek is támogatják például az egyházi iskolákat, akik maguk nem hívők, vagy ha hívők is, egyáltalán nem gyakorló hívők. De látnak abba értéket, hogy vannak egyházi iskolák, vagy úgy gondolják, vagy úgy tapasztalják, hogy az egyházi iskolák jobban el vannak látva anyagilag, és akkor ezért ott jobb lesz a gyereknek, vagy esetleg úgy gondolják, vagy tapasztalják, hogy az egyházi iskolákban nagyobb a szeretet, vagy nagyobb az energia arra, hogy szabadidős foglalkozásokat is szervezzenek a gyerekeknek, és itt tovább. Tehát, hogy ez nem egy olyan nagyon meglepő dolog, hogyha az 1%-os felajánlók közül vannak valahányan, nem tudjuk hányan, akik egyébként nem hívők, vagy adott esetben nem is egyháztagok, mert ahhoz, hogy az ember felajánlja az egyik 1%-át, ahhoz nem kell az egyháztagjának lenni, hanem elég csak megfelelő helyre húzni az X-et.
1: A trendekből ön szerint mi olvasható ki? Tehát a kicsit számukba öntöm azt, amit mondott, a Magyar Evangéliumi Testvérközösség, tehát az Iványi Gábor egyháza, hogy jobban érthető legyen a hallgatóknak, most a harmadik helyre jött elő, tehát a katolikus egyház az első, református egyház a második, az elsőnek katolikusoknak 950 ezer körüli felajánló, a református egyháznak néhány ezerrel kevesebb, mint 400 ezer, és a Magyar Evangéliumi Testvérközösség pedig több mint 100 ezer felajánlóval, majdnem 50%-os növekedéssel a harmadik, és negyedik helyre csúszott vissza az evangélikus egyház, akik eddig mindig harmadikok voltak.
2: Hát azt kellene megvizsgálni, mivel a az embernek a döntését nem csak hosszú távú kiforrott elvek befolyásolják, hanem napi aktualitások is, hogy azt ellenőrizni kéne, nem lenne olyan nehéz, egy kis sajtóelemzéssel, hogy abban az időszakban, amikor már az adóbevallás vége felé, adóbevallási kötelezettség vége felé jártunk, hogy akkor abban az időben éppen az evangéliumi testvér közösség hogyan szerepelt a médiában. Mert lehet, hogy ez pont erre az időszakra esik, az a nagyon-nagyon-nagyon kegyetlen eljárás, amikor magát Iványi Gábort is úgy emlékszem, hogy hát most nem tudom, hogy bilincsbe verve elvezették el, vagy hogy tehát már nem emlékszem pontosan, de volt nagyon-nagyon nagy botrány, ami nagyon sokaknál úgy gondolom, hogy kiverte a biztosítékot.
1: Hát házkutatás volt a parókiáján, meg bíróságra is vitték,
2: igen,
1: ahol ilyen...
2: hogy ezt nem tudom, hogy az adóbevallás időszakára esett-e ez, mert az is lehetne egy magyarázat. A másik magyarázat pedig az, hogy én úgy tudom, hogy a Tisza kampánya, Magyar Péter kampány körútja, az egyre inkább felerősödött a tavalyi esztendő során, és azt lehetett látni, hogy nagyon sokan olyanok is, akik eddig nem nyilvánítottak véleményt, elkezdtek vélemény nyilvánítani. És el tudom képzelni, hogy egy ilyen politikai motívum is hozzájárulhatott ahhoz, hogy az előző kormány által igazán nem kedvelt, vagy sokat üldözött evangéliumi testvérközösség iránt pozitív érzelmeket tápláltak, és akkor ez beszüremkedett az 1%-ról való döntésbe. De ez mind csak fantázia, semmilyen ilyen jellegű kutatást nem végeztem.
1: Én pedig közben rájöttem, hogy egy tévedést ejtettem a beszélgetésünk elején, azt mondtam, hogy februári állapot, de nem igaz, mert a legtöbb adózó májusig kell, hogy kitöltse az adóbevallását, februárban valami speciális cégeknek, vagy nem tudom, valaki, egyéni vállalkozó, valakiknek kell februárig, de a legtöbb ember májusig rendelkezik.
2: Igen, az egyéni adóbevalló, az igen, igen.
1: Oké, ez csak a pontosítás kedvéért. Maradjunk egy gondolat erejéig a nagyoknál, katolikus, református egyház. Itt most némi növekedés látható a felajánlók számában, viszont volt, ha visszább megyünk, akkor 24-ben volt egy apróbb csökkenés, a református egyháznál olyan 5% körüli, a katolikusnál olyan 3% körüli a felajánlók számánál. Abban az időben a nem egyházi nyilvánosság az azt vetette föl, hogy minden bizonnyal az egyházakból való kiábrándulás okozza ezt, például Balogh Zoltán kegyelműügyben való szereplése, és hogy biztos így tiltakoztak néhányan, néhány százaléka a korábbi felajánlóknak, hogy nem adták oda a református egyháznak. Én egyébként ismerek néhány ilyen embert a környezetemből, de ez abszolút nem statisztikai tényező, hogy én ismerek pár ilyen embert, tehát ez nem releváns, csak mondom, hogy én ismerek ilyen embereket. És azért hozom ezt most szóba, mert Balogh Zoltánnak megjelent néhány nappal ezelőtt egy írása, nem hiszem, hogy ez ön elé került, mert nem facebookozik. Találkozott ezzel, a parokia.hu-n megjelent egy írás, amiben egyébként részben az egyházi újságírókat kárhoztatja bizonyos dolgokért, de ezt most hagyjuk, viszont van benne egy érdekes rész, amikor azt írja, hogy az adó 1%-ok tekintetében nem vette figyelembe a közvélemény azt, amit ő kikutatott, hogy a NAV nem vette figyelembe a nullás adóbevallásokból érkező adó 1%-os felajánlásokat, vagyis amik pénzt nem adtak az egyháznak, de beírták, hogy ők egyébként a református egyházat támogatnák, és ez volt az a csökkenés mögött, mind a katolikus, mind a református egyház esetében. Hogy ez igaz vagy nem, azt én nem tudom megítélni, de kíváncsi vagyok, hogy ön mit gondolt. Tehát az, hogy volt egyszer egy csökkenés, amögött lehette társadalmilag olyan döntés, hogy valaki, aki egyébként református, azt mondja, hogy na ezt nem, vagy inkább ez a valószínűbb, amit Balogh Zoltán mond, hogy a kettő együtt is megférhet, és hogy most megint emelkedés van, nem is kicsi egyébként, 10-valahány százalékos a református egyház esetében, a csökkentett évhez képest. Szóval ezekről mit gondol?
2: Még más ügyek is vannak, amik befolyásolhatják ezt, azt hiszem, most hirtelen már nem emlékszem, de mintha változna, vagy változott volna az 1%-os döntés technikai felülete. Korábban úgy emlékszem, hogy mintha eldugottabb lett volna, hogy hol és milyen, mekkora ikonokra és így tovább lehet kattintani, vagy hogyan lehet leválogatni a különböző egyesületeket, vagy egyházakat, de minthogyha ebben, most ez nagyon csak halványan rémlik számomra, minthogyha ebben lett volna változás, a felhasználó barátabb lett a felület. Ez is lehet egy magyarázata annak, hogy többen ajánlották fel. Ugyan a nagyon sokak közül többen, mert azért az nagy különbség, hogyha félmilliós, egymilliós tömbhöz adunk hozzá, vagy hogyha kisebb tömbhöz adunk hozzá arányaiban. Azért mondom ezt, mert amit már az előbb is említettem, Magyarországon a vallásosság és az egyházakhoz való viszony az részben bizonyos változók mentén stabilnak tűnik, más változóknál pedig hektikusnak, és nem olyan könnyű, mivel nem tudunk rástartolni egy ilyen eredmény értelmezésére azonnal egy reprezentatív mintán elvégzett felméréssel, ezért az ember csak a magyar társadalomról benne lévő fantáziája alapján kezd el gondolkozni, és azok számára, akik vallásszociológiával foglalkoznak, azok számára a vallásszociológiai magyarázatok előbb aszociálódnak, kézenfekvőbbek, mások, akik nem, ők pedig a teljesen profán, esetleges technikai, vagy akár hasonló, vagy amit az előbb mondtam, a média események, párhuzamos botrányok, ennek alapján keresik a magyarázatokat. De ez mind találgatás.
1: És akkor még egy rész téma.
2: Még valamit mondok.
1: Parancsolj.
2: Attól mindenképpen a legnagyobb tisztelettel, de óvnám az egyházak középvezetőit, csúcsvezetőit, hogy az egyházuk társadalmi lehetőségei, esetleg missziójuk vonatkozásában ilyen adatokból következtetéseket vonjanak le. Egyrészt azért, mert szerintem nem lehet megalapozott következtetést, másrészt pedig jaj annak az egyháznak, aki számolja a tagjait. Mert az egyház mércéje az a Jézus Krisztushoz való elkötelezettség, és az egyházi közösségben megélhető irgalom. És nem az, hogy mekkora az adófelajánlás összege, és nem az, hogy a népszámlálásban hányan vallják meg, vagy nem vallják meg. Elnézést, hogy
1: nem, ez szerintem
2: kis teológiai
1: ez nagyon fontos, amit mondott, de akkor azért mindezeken túl azt, jó következtetésként hozom-e ide, hogy abból, amit mond, hogy ha mégis számolja valaki az egyházak tagjait, akkor azt ne az adó 1%-ból tegye, mert ott csomó társadalmi hatás van, ami teljesen eltorzítja az adatokat.
2: Inkább úgy fogalmaznék, hogy hát az adatot különböző más indikátorok figyelembe vételével szabad csak értelmezni, és az előbb említette, hogy helyesebb lenne a népszámlálás, hát a népszámlálás vallási adataival semmit az ég adta világon nem lehet kezdeni, amit szerintem már ebben a műsorban is többször ragoztunk.
1: Akkor ezért még egy témát felvetek, miután jól megbeszéltük, hogy nem lehet az adatokat használni, de még egy nagyon szembetűnő van, amiről kíváncsiuk a véleményére. 5. helyen vannak a krisnások az egyházok listáján, több mint 100 000 felajánlóval. Ha összevetjük a népszámlálási adattal, akkor olyan 4-5-ször több az adó 1%-os felajánló, mint aki hívőként beírta magát néhány évvel ezelőtt. Jól gondolom akkor, hogy itt inkább arról van szó, hogy ez egy szimpátia? Hogy mondjuk olyanok azt mondták, akik amúgy nem akartak 1%-ot adni az egyháznak, hogy jó, akkor megnézem a listát, jó, hát őket szoktam látni ételt adni a szegényeknek, akkor nekik adom.
2: Mindenképpen így van. De röviden, ugye nagyon nagy különbség van egy keresztény egyház és egy hindu gyökerekre visszavezethető új vallási mozgalom között. Nagyon nagy különbség van. A magyarországi krisnatudatú közösség képviselői nagyon-nagyon tehetségesen, szelíd rátartisággal maguk illetékességébe vonták a keleti bölcsesség és keleti misztika egészét. Vagyis tehát azok is, akik egyáltalán nem hívők, semmilyen Istenbe nem hisznek, vagy semmilyen egyháznak nem tagjai, de nagyon jól tudják azt, hogy a jóga az milyen egészséges dolog testnek és léleknek, és a jóga Magyarországon nagyon szorosan kapcsolódik a krisnatudatú közösséghez, ott is folynak a legtöbb jógamesterképzések különböző szinteken, vagyis tehát, hogy itt nem az lenne a magyarázat, mint a evangéliumi testvérközösségnél, hogy minél jobban nyomták a közösséget, annál többen szimpatizáltak vele, akik az elnyomókkal nem szimpatizáltak, Itt nem erről van szó, mert ezt a közösséget 30 évvel ezelőtt, vagy 35 évvel ezelőtt próbálták peremre szorítani a nagy tiszteletű és nem feltétlenül pozitív emlékű Németh Géza tiszteletes úrnak a kampányai révén, hanem másról van szó, itt erről a szimpátiáról, erről a vallási szimpátián túli szimpátiáról van szó. Én azt gondolom, hogy az illető közösség támogatottságában, mindenféle támogatottságában elsősorban ez fejeződik ki.
1: És egy utolsó kérdés, ami egyébként részben visszautal arra, amit ön mondott, hogyha változott a felület, az hogyan befolyásolhatta a feljárásokat, az biztos, hogy változott pár évvel ezelőtt, hogy be lehet fixálni az egyházi 1%-ot. Erről mit gondol valláskutatóként? Most ez egy technikai kérdés, de ennek van-e jelentősége ön szerint, hogy az ember azt mondja, hogy akkor én innentől többet nem nyitom meg ezt a felületet, hanem életem végéig a katolikus református egyházat támogatom, annak kereszteltek, nekem ez fontos, ide tartozom, vagy életszerűtlen. Azt mondják egyébként, ugye, hogy ez kevésbé, tehát hogy a civil 1%-nál valószínűbb, hogy az ember vált, az egyházat még nem olyan gyakran vált, vagy nem vált, vagy nem gyakran vált az ember. Mondjuk erre vannak kiváló egyháztörténeti példák, Pázmány Péter mondjuk, de nem akarom most ilyen messzire vinni ezt a beszélgetést. Szóval erről mit gondol, ennek van-e bármi jelentősége vallási szemüvegen keresztül, vagy csak ez egy technikai kérdés?
2: Ugye megint ez egy olyan dolog, hogy ahhoz vizsgálatot kellene, tehát hogy megkérdezni, mit tudom én, legalább egy 750 embert arról, aki például így befixálta, hogy ő ezt miért csinálta. Mert lehet, hogy abból 200 azért, mert elege volt. Hagyjanak engem békén. Hát csak gondoljunk bele, hogy hány felugró ablak jelenik meg olyannál, aki mondjuk online is él életet. És akkor azok közé tartozik ez is, besorolódik, még akkor is, ha kívülről nézve, meg az egésznek a jelentősége egész más, mint mondjuk egy rúzs kiválasztásánál a szín, hogy milyen legyen. Mondjuk én egész ritk vásárolok rúst, de most ez jutott eszembe, nem tudom miért. Tehát, újra csak visszautalnék arra, hogy nem óvatos lennék a vallási és a direkt egyházi kapcsolat változására következtetni. Óvatos, nagyon óvatos lennék.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Máté Tóth András valláskutatót, az MTA doktorát hallották.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.

0: 6 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Vállalásának megfelelően jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Miskolcon tartották a Keresztény Orvosok Magyarországi Társaságának 29. országos konferenciáját. Köszöntöm Önöket! Önök az Európa Rádió Régió Krónikáját hallják, a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Vállalásának megfelelően jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon, közölte a miniszterelnök szombaton közösségi oldalán. A kormány október 9-i rendeletére utalva kiemelte, hogy a környezetvédelmi jogsértések szankcióit a szennyező nagyüzemek esetében 5 milliárd forintra emelik. A szigorítást a kormányfő szeptember 3-án jelentette be a kormány döntéseit ismertető sajtótájékoztatón. Magyar Péter akkor úgy fogalmazott, a cél az, hogy a büntetések egy nagy ipari vállalat számára is kellő visszatartó erővel bírjanak. Az új szabályozás így jelentősen növeli a felelősséget a környezetszennyező nagyvállalatok számára. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja, közölte Lannert Judit miniszter szombaton közösségi oldalán. A szakemberek többek között a fejlesztő foglalkozások egyéni szükségletekhez igazítására, a pedagógusok együttműködésének erősítésére és az adminisztrációs terhek csökkentésére kerestek megoldást. A miniszter hangsúlyozta, hogy minden gyermeknek jár a lehetőség képességei kibontakoztatására és a megfelelő támogatásra. A munkacsoport alapjául az a civil szervezetek által összeállított köznevelési minimum szolgált, amely az esenis gyermekek jogait és a befogadó oktatás feltételeit foglalja össze. Kármán András pénzügyminiszter szombaton közösségi oldalán bejelentette, hogy az adózók a vagyonadójuk 5%-át felajánlhatják majd közcélokra. A 2027. januárjától bevezetésre kerülő vagyonadó azokat érinti, akik 1 milliárd forint fölötti nettó vagyonnal rendelkeznek. A kulcs az 1 és 100 milliárd forint közötti vagyonoknál 1%, a 100 milliárd fölötti résznél pedig 1,5% lesz önbevallásos alapon. A miniszter kitért a részletekre is, így például a házastársak adófizetési opcióira, a kiskorúak vagyonának kezelésére, valamint a cég értékelési és ingatlan becslési módszerekre. A NAV online kalkulátorokkal és segítségnyújtással támogatja majd a kötelezettség teljesítését a vagyonok értékének kiszámításában. Kármán András emlékeztetett arra, hogy a kormány vagyonadó javaslatáról jelenleg is zajlik a társadalmi egyeztetés, és várják a véleményeket. Több kis nyugdíjas a korábban bejelentettnél valamivel nagyobb emelést kap januárban, derül ki a társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezetből. A program legfontosabb eleme az öregségi nyugdíj minimumának 28.500 forintról 120.000 forintra emelése. A sávos nyugdíjemelésnél pedig 137, 140 és 143.000 forintos köztes minimumokat is alkalmaznának. Elindul a várólista csökkentési program, és a jövő évi költségvetésben 500 milliárd forinttal növeli a kormány az egészségügyre fordított forrást, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hogy több 10 milliárd forintot adnak a leghosszabb várólisták csökkentésére, ami a csípőprotézis és a szürkehályog műtéteket érinti első körben. Az euró bevezetésénél fontosabb a gazdaság megfelelő felkészültsége és az eredményesség, jelentette ki Varga Mihály jegybankelnök szombaton a polgári gondola rendezvényén. A Magyar Nemzeti Bank közleménye szerint a közös valuta olcsóbb finanszírozást, az árfolyam kockázat megszűnését és évi mintegy 130 milliárd forint megtakarítást hozhat. Ugyanakkor figyelmeztetett a kockázatokra is, hiszen az önálló monetáris politika elvesztése miatt a kamatpolitika már nem igazodna a hazai gazdasági folyamatokhoz. A sikeres csatlakozáshoz túl kell mutatni a Maastrichti feltételeken, biztosítva az infláció alacsony szinten tartását és a gazdaság versenyképességét. Hozzátette, hogy a szeptemberi infláció 1,6%-on alakult, de a külső kockázatok miatt továbbra is óvatos és fegyelmezett monetáris politikára van szükség. Miskolcon tartották a Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága 29. országos konferenciáját péntektől vasárnapig. A Krisztus a szabadító motto köré épülő rendezvényen a szakmai eszmecsere mellett a résztvevő egészségügyi dolgozók lelki feltöltődésére is nagy hangsúlyt fektettek. A háromnapos miskolci eseményen zenés dicsőítéssel, imádsággal, plenáris ülésekkel, szemináriumokkal és kerekasztal beszélgetésekkel várták az érdeklődőket. A megnyitón Nagy Boglárka jegyző és Ormai Cecília főorvos is köszöntötte a résztvevőket, méltatva az egészségügyi hivatás és a hit fontosságát. A program részeként bizonyságtételek, köztük Sólyó Menikő gyermekgyógyász életútja is elhangzott, amely a hit és a kitartás erejét mutatta be. A konferencia célja az volt, hogy a résztvevők erőt merítsenek és megújult lelkesedéssel térjenek vissza a mindennapi gyógyító munkájukhoz. Az idősek hónapja alkalmából tartottak meghitt ünnepséget a miskolci Viola Ház időskorúak otthonában, ahol a Fazekas utcai általános iskola diákjai köszöntötték a résztvevő szépkorúakat. Az intézmény főigazgatója kiemelte a generációk közötti kapcsolatok erősítésének fontosságát, míg a kicsinyek kórusa dalokkal és zenével hozott vidámságot az otthon lakóinak. Az eseményt a helyi vezetők köszöntői mellett a lakók verses műsora, táncos produkciók, kutyakiképzői bemutató és más intézmények zenés programjai színesítették. A meghitt délutánon a gyermekek jelenléte és műsora felejthetetlen örömteli pillanatokat szerzett a közönség soraiban helyet foglaló szépkorúaknak. Már 4 hónaposan elkezdhető a mogyoró étrend beillesztése, és ezzel csökkenthető a földi mogyoró allergia kockázata, derül ki a legújabb tudományos eredményekből. A mogyoró allergiában érintett gyerekek aránya növekszik. Míg 1999-ben az Egyesült Államokban a gyerekek 0,5%-át se érintette, addig 2010-re már ez az arány 2%-ra nőtt. Ráadásul a súlyos mogyoró allergiások szó szerint életveszélyben vannak, ha akár kis mennyiségben is találkozik a szervezetük a mogyoróval. Ám az új eredmények biztatók. Csupor Dezső szakgyógyszerész, gyógynövénykutató, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a pirulakalausz.hu alapítója mondja el a részleteket.
2: A mogyoró allergiásoknak az aránya az 1% alatt van a föld legtöbb országában, viszont ez a mogyoró allergia, akinél kialakul, azok egy részénél olyan súlyos reakciót válthat ki, ami akár életveszélyes is lehet, vagy akár bele is lehet halni, hogyha nem avatkoznak be időben. Emiatt a mogyoró allergiával nagyon régóta foglalkoznak, hogy ezt hogy lehet kezelni, most már vannak a kezelésre is módszerek, illetve hogy lehet megelőzni a kialakulását, és ebben született most egy áttörést jelentő kutatási eredmény. Már 10 éve azt lehet tudni, hogy az a korábbi elképzelés, ami azt jelentette, hogy úgy tudják megakadályozni az allergia kialakulását, hogy minél jobban megóvják a gyerekeket a mogyorótól, ez megdőlt. Ez 2015-ben jelent meg ezzel kapcsolatban egy cikk, néhány száz gyereknek a vizsgálatán alapult, ahol azt nézték, hogyha korán bevezetik a mogyorót az étrendben, az előnyös ahhoz képest, hogyha 5 éves korig egyáltalán nem kapnak mogyorót.

0: magyar allergiások száma csökken. És kimutatható, és ez azért nagy dolog, mert sokkal nagyobb a súlya annak, hogyha 100 000 gyereken állapítanak meg valamit, mint az, hogyha 500 gyereken. 500 gyereknél sokkal nagyobb annak a kockázata, hogy egy-két torz adat az egész eredményt megmásítsa.
1: Rekordkevés csapadék hullott az idei év első 9 hónapjában a Tisza völgy több részvízgyűjtőjére. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság adatai szerint a köti vízig tájékoztatása alapján 1985 óta nem mértek ilyen alacsony értékeket. A Bodrog vízgyűjtőjére esett a sok éves átlag 61%-a, ami történelmi negatív rekordnak számít a térségben. A Sajó-Hernád vízgyűjtőjén a sok éves átlag 57%-a, a Zagyva-Tarna területén pedig csupán 43%-a hullott le. A Közép-Tisza vízgyűjtőjén szintén eddigi legkevesebb 216,7 mm csapadékot regisztráltak január és szeptember között. A Felső-Tisza és a Körösök vidékén is a megfigyelések kezdete óta mért második legszárazabb időszakot zárták. Köszönöm a figyelmet! Az Európa Rádió régió krónikáját hallották a szerkesztőtől Kecskés Ákostól.
2: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó napot kívánok, Hornyák Zoltán vagyok, Önök az Európa Rádió műsorát hallják, 2026. október 12-e, hétfő reggel van. A meteorológusok szerint gyengén, illetve közepesen felhős égre, csapadékmentes időre kell számítani, a nyugatias szelet élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és plusz 10 fok között alakult, a legmagasabb nappali 15 és 20 fok között várható. És akkor a tartalomból. Egy lelkes finn keresztjén civil szervezet támogatásával kaphat 90 magyar, köztük akár határon túli óvoda, keresztény könyveket, társasjátékokat, foglalkoztatókat. A szervezet célja, hogy minél többekhez eljusson az evangélium üzenete. A csomagokat a Parakletos könyvesház juttatja el a jelentkező intézményeknek, melyekhez a szülők, nagyszülők, támogatók további könyveket, kiadványokat is vásárolhatnak, melyeket aztán karácsonyig meg is kapnak az óvodák. A részletekről Damásdi Dénesné Juditot, a könyvesház vezetőjét kérdeztük. Ennyit előjáróban, tartsanak velünk!

0: kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgató testvéreket. Svantner Gergő református lelkipásztor vagyok Alsóvadászról. Jó ezen a reggelen úgy találkoznunk, hogy bár talán sokfelé vagyunk, mégis ugyanaz az ige érkezhet meg hozzánk. Lehet, hogy valaki már uton van, más még otthon készülődik, vagy éppen egy csésze kávé mellett hallgat bennünket. Bárhol is érjen most bennünket ez a néhány perc, csendesedjünk el együtt, és figyeljünk arra, mit szeretne Isten ma az igén keresztül a szívünkre helyezni. Istennek igéjét olvasom János első leveléből, a 4. fejezet, 6. verse így szól. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelketeket, hogy Istentől vannak-e, mert sok hamis próféta jött ki a világba, erről ismeritek meg az Isten lelkét, amelyik lélek Jézus testben megjelent Krisztust vallja. Az Istentől van. És amelyik lélek nem tesz vallást Jézusról, az nincs Istentől. És az az Antikrisztus, amelyről hallottátok, hogy eljön, és már most a világban van. Gyermekeim, ti Istentől vagytok, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Ők a világból valók, azért a világ szerint szólnak, és a világ hallgat rájuk. Mi Istentől vagyunk, aki ismeri Istent, az hallgat ránk. Aki nem ismeri, Istentől van, az nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazság lelkét és a tévejgés lelkét. Kedves testvérek, János apostol ebben az igeszakaszban egy nagyon fontos dologra figyelmezteti a gyülekezetet. Nem minden Istentől való, ami annak látszik. Nem minden igaz, amit Isten nevében mondanak, és nem minden hangra kell hallgatnunk, amely azt állítja magáról, hogy az igazságot képviseli. Éppen ezért mondja János, vizsgáljátok meg a lelketeket, vagyis ne legyetek hiszékenyek. Nézzétek meg, vizsgáljátok meg, hogy valóban Istentől származik-e az, amit hallotok. De hogyan tudjuk ezt eldönteni? Mi alapján lehet különbséget tenni az igazság és a tévejgés között? János nem hagy bennünket bizonytalanságban, a mérce Jézus Krisztus. Amelyik lélek Jézus testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van. Vagyis mindig azt kell megvizsgálnunk, mit mond Krisztusról. Kinek vallja Jézust? Mert a keresztény hit középpontjában nem valamiféle általános Isten hit áll, hanem Jézus Krisztus. Ő az Isten fia, aki testben megjelent, valóságosan belépett ebbe a világba, magára vette emberi életünket, és értünk vállalta a keresztet. Milyen nagy szükségünk van erre a megkülönböztetésre ma is. Hiszen bennünket is rengeteg hang vesz körül. Emberek mondják meg, hogyan kellene élnünk, mitől leszünk boldogok, mit higgyünk Istenről, mit gondoljunk önmagunkról, és nem minden hazugság érkezik úgy, hogy azonnal felismerjük. Sokszor éppen azért veszélyes a tévejgés, mert nagyon hasonlít az igazságra. Szépen hangzik, megnyugtató, talán még biblikusnak is tűnik. De János azt mondja, vizsgáld meg, Krisztushoz vezet, őt vallja Úrnak, megáll Isten igéjének világosságában. Kedves testvérem, ehhez nekünk ismernünk kell az igét, mert hogyan ismerhetnénk fel a tévejgést, ha nem ismerjük az igazságot? Hogyan tudnánk megvizsgálni a lelkeket, ha nincs mihez mérnünk azt, amit hallunk? Éppen ezért nem mindegy, hogy mennyire vagyunk otthon Isten igéjében. Nem elég mások hitéből élni, mások véleményére hagyatkozni, nekünk magunknak kell egyre mélyebben megismernünk a Krisztust. De ebben az igében nem csak figyelmeztetés van, hanem egy hatalmas biztatás is. Gyermekeim, ti Istentől vagytok, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Nem azt mondja János, hogy azért győzhetünk, mert elég okosak vagyunk, és minden tévedést azonnal felismerünk, hanem azért, mert nagyobb az, aki bennünk van. A győzelem forrása nem bennünk, hanem Istenben van. Ezért, amikor összezavarnak a világ hangjai, amikor nem tudod, kinek higgy, ne attól félj, hogy egyedül kell megtalálnod az igazságot, tér vissza Krisztushoz. Tér vissza az igéhez, kérd Isten lelkét, hogy vezessen. Mert van az igazság lelke, és van a tévejgés lelke, de nekünk adott ott egy bizonyos pont, Jézus Krisztus. Ő benne megismerhetjük az igazságot, ő hozzá ragaszkodhatunk, ő az, aki megtart bennünket, mert valóban nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Amen. Imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, adj nekünk bölcsességet, hogy a sokféle hang között felismerjük a te igazságodat, Szent Lelked által segíts igédhez ragaszkodnunk, a tévejgést felismernünk, és mindenkor benned megmaradnunk. Amen. Kedves testvérek, köszönöm, hogy ezen a reggelen együtt csendesedhettünk el Isten igéje mellett, vigyük magunkkal mindazt, amit az Úr ma a szívünkre helyezett, és kísérjen el bennünket az ő szeretete egész napunkon. Áldás békesség!
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja, közölte Lannert Judit miniszter szombaton közösségi oldalán. A szakemberek többek között a fejlesztő foglalkozások egyéni szükségletekhez igazítására, a pedagógusok együttműködésének erősítésére és az adminisztrációs terhek csökkentésére kerestek megoldást. A miniszter hangsúlyozta, hogy minden gyermeknek jár a lehetőség képességei kibontakoztatására és a megfelelő támogatásra. A munkacsoport alapjául az a civil szervezetek által összeállított köznevelési minimum szolgált, amely az esenis gyermekek jogait és a befogadó oktatás feltételeit foglalja össze. A kormány szombaton hatályba lépett rendelete alapján állandó személyvédelemben részesül a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke és nyomozati elnök helyettese. A védelem biztosítására a kabinet idén egyszeri alkalommal több mint 175 millió forintot különít el a rendőrség költségvetésében. Emellett 2027-től kezdődően évi csak nem 849 millió forintos beépülő többletforrást biztosítanak a kiadások fedezésére. A magyar közlönyben megjelent döntések értelmében a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal a nemzetbiztonsági védelem alá tartozó szervek körébe is bekerült. Magyar Péter miniszterelnök korábban úgy fogalmazott, hogy a vezetők a maffia elleni küzdelemre vállalkoztak, ezért indokolt a 24 órás rendőri védelem. A MÁV csoport ezen és a következő hétvégén újabb sebességkorlátozásokat szüntet meg az egyes vasútvonalon Kelenföld és Budaörs között a fővárosban. Hegyi Zsolt vezérigazgató tájékoztatása szerint ágyazatrostálást és síncserét végeznek, valamint felújítják a Muskétás utcai vasúti átjárót is. A beavatkozások nyomán 600 méteren javul a pálya állapota, és a korábbi óránkénti 60 kilométeres korlátozás helyett 80, illetve 120 kilométeres sebesség lesz engedélyezett. A fejlesztéseknek köszönhetően 1-2 perccel csökkenhet a menetidő, és stabilabbá válhat a menetrend tartása. A munkálatok ideje alatt a fővárosi Muskétás utcai átjárót lezárják, és egyes vonatok menetrendje is módosul, ezért az utazóknak érdemes előre tájékozódniuk. A Mentális Egészség Világnapja alkalmából a Tapasztalati Szakértői Grémium szombaton kiadott közleményében a sorstársi segítés erősítését és az érintettek szakmai döntésekbe való bevonását szorgalmazta. A Magyar Pszichiátriai Társaságon keresztül eljuttatott dokumentum szerint a mentális nehézségekkel élők tapasztalata komoly tudás, ezért nem elég csupán meghallgatni őket. Az érintetteknek lehetőséget kell kapniuk arra, hogy aktívan részt vegyenek az életüket érintő rendszerek, szolgáltatások és döntések alakításában. A szervezet közleményében rámutat, hogy a hazai ellátásban a sorstársi segítés jelenleg alul reprezentált és többnyire önkéntes elkötelezettségre, valamint úttörő szakemberek munkájára épül. Emiatt a rendszeres, fizetett és szakmailag integrált sorstársi szerepek továbbra sem képzik a mindennapi ellátás természetes részét Magyarországon. A megélt tapasztalattal élők mellett kulcsfontosságúnak tartják a közös tervezést, a stigma elleni küzdelmet és az elszámoltathatóság növelését is. 20 millió forinttal támogatja a kárpátaljai fogyatékkal élőket gondozó intézményeket a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Az anyaországi karitatív szervezet 10-10 millió forinttal segíti a Mezővári Ne Felejts fogyatékkal élő gyermekek rehabilitációs központját és az Élim Hetyeni fogyatékkal élők napközi otthonát. Cibele Károly, a Magyar Református Szeretett Szolgálat elnöke kiemelte, magától értetődő felelősségük, hogy minden eszközzel megmentsék ezeket a nehéz helyzetbe került szolgálatokat. Zán Fábián Sándor kárpátaljai református püspök hangsúlyozta, hogy a jelenlegi gazdasági válság és a háború okozta gondok közepette, ez a támogatás mindkét intézmény számára életmentő. A Magyar Református Szeretett Szolgálat a háború kitörése óta folyamatosan juttat humanitárius adományokat a térségbe, támogatva a legnehezebb helyzetben lévő kárpátaljai közösségeket.
0: Az időjárásról.
1: Északnyugat-nyugat felől egyre több felé vékonyodik, szakadozik, csökken a felhőzet, de a keleti tájakon végig felhős maradhat az ég. A csapadék zóna gyengülve kelet-észak-kelet felé halad. Nyugatra azonban ismét felhők érkeznek, melyekből helyenként csapadék is kialakulhat. Az északnyugati északi szél megélénkül, 14 és 21 fok között lesz a csúcshőmérséklet, 4 és 10 fok között a legalacsonyabb értékek.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, egy lelkes finn keresztény civil szervezet támogatásával kaphat 90 magyar, köztük akár határon túli óvoda, keresztény könyveket, társasjátékokat, foglalkoztatókat. A szervezet célja, hogy minél többekhez eljusson az evangélium üzenete. A csomagokat a Parakletosz könyvesház juttatja el a jelentkező intézményeknek, melyekhez a szülők, nagyszülők, támogatók további könyveket, kiadványokat is vásárolhatnak, melyeket aztán karácsonyig meg is kapnak az óvodák. A részletekről Damásdi Dénesné Juditot, a könyvesház vezetőjét kérdeztük. A riporter Hegedűs Márk.
2: Hogyan van arra lehetőségetek, hogy támogassatok egy ilyen könyv- és játékcsomaggal óvodákat? Most is van-e olyan külföldi partneretek, akik pár évvel ezelőtt voltak, amikor beszélgettünk erről a kezdeményezésről?
3: Igen, és ugyanaz a csapat támogat minket, tehát ezt végig, ez lesz most az ötödik alkalom, hogy szervezzük ezt a projektet, és végig ugyanaz a finn szervezet az, aki ezt támogatja. Úgyhogy az ő támogatásukból van ez az egész, mi a lebonyolítását, szervezését, stb. Ezt csináljuk ennek a projektnek.
2: De tedd meg, hogy megfogalmazod az ő álláspontjukat, mert nyilván te ismered, beszélgettek egymással, hogy egy finn szervezetnek miért fontos az, hogy magyarországi óvodákban, vagy kárpát-medencei óvodákban, ahol magyar gyermekek, vagy magyarul beszélő gyermekek vannak, ott keresztény könyvek, mesekönyvek, játékok kerüljenek el, amit ők támogatni tudnak.
3: Hát igazából egy személy van, akivel mi kapcsolatban vagyunk, és ez egy nagyon-nagyon régi kapcsolat, még a rendszerváltás előtt indult, akkor még mi is, és ő is, ez a finn fiatal ember, akkor is, még ő is fiatal volt, és hát ő akkor leginkább keresztény könyveknek, bibliáknak a csempészésével foglalkozott. Nem is csak Magyarországra, Romániába, hanem még a Szovjetunióba is. Úgyhogy ő innen indult, és egy nagyon komoly munkát végeztek, Eszkónak hívják ezt a fiatal embert, és aztán, ahogy jött a rendszerváltás itt a különböző országokban, az ő munkája vagy szolgálata is mindig változott, nagyon sokáig dolgozott együtt az OM-mel, ez az Operation Mobilization szervezettel, szintén ilyen könyves területen, és több minden dolgot is csinálnak és támogatnak, de úgy látom, hogy ez valahogy neki így beragadt. Úgy értem, hogy szívügye azóta is, hogy a Bibliát, az evangéliumot minél több emberhez eljuttatni ezekbe a közép-kelet-európai országokba. És ennek ez egyik része például, ezt a 2021-be kezdtük el, és ugye ez a Covid-nak az évei 2020-2021, és akkor ugye abban a bezárkózott időszakban mindenki nagyon sok mindent kezdett egyrészt online szervezni, illetve a könyveknek még nagyobb szerepe lett, és akkor nekünk is volt több hasonló könyves projektünk, például volt olyan, hogy idősek számára lehetett könyveket igényelni, akár idős otthonokba, vagy a gyülekezetekbe. És akkor volt jött ez az ötlet, hogy próbáljuk meg egy ilyet, hogy az óvodák számára, és hogy próbáljuk bevonni nem csak azt, hogy ők adnak valamennyi pénzt erre, hanem hogy próbáljuk bevonni a szülőket, vagy a fenntartó gyülekezetet, hogy ők is tegyenek ehhez hozzá valamit. És akkor így indult ez az egész. És egyébként van még más ilyen támogatásuk, úgy értem, amit mondtam, hogy neki nagyon szívügye ez, hogy tényleg a nyomtatott irodalom, a Biblia, ezeknek a kiadása, hogy ez valahogy jól menjen. Úgyhogy egy pár éve elkezdett egy ilyen kis támogató, kis, hát nem mondanám konferenciának, inkább ilyen kis szemináriumszerűt szervezni, néhány keresztény kiadónak, Magyarország, Románia, Szlovákia, hát Ukrajnából sajnos nem tudtak eljönni, de egy ilyen 6-8 embernek egy ilyen 2-3 napos kis szemináriumot, ahova ő hozott előadókat, és mindenféle dologról, ami a könyvkiadáshoz kapcsolódik, ilyen dolgokról, a marketingtől kezdve a szerzői jogi kérdésekig, egy csomó mindenről beszélgettünk, előadást hallgattunk, nem tudom én akármi, és ezt is teljesen az ő támogatásukból jött létre. Tehát ők egy ilyen kis szervezet, akiknek ez a szívügye, hogy a volt szocialista országokba a keresztény könyvkiadást, a keresztény könyvkiadókat támogassák, úgymond, és ő egy ilyen nagyon jó valaki, akinek úgy megvan a karizmája arra, hogy lelkesítse az embereket, összekösse a kapcsolatokat, építse, jó ötleteket továbbadjon, stb. Úgyhogy ez a háttere igazából ennek a dolognak. És ezt így mi valahogy úgy közösen találtuk ezt ki. Azt, hogy vonjuk be a szülőket is, vagy vonjuk be támogatókat, az én ötletem volt, hogy próbáljunk meg egy ilyet, hiszen ma már egyre több ilyen és hasonló közösségi támogatás, vagy közösségi finanszírozású dolog van, és hogy miért ne lehetne ezt a könyvekkel is megcsinálni, hogy az alapcsomagon kívül, amit majd minden óvoda meg fog kapni, amellé a szülők is úgymond válogathatnak ajándékokat, amit szívesen látnának a gyereküknek a csoportjába, az óvodába.
2: Még egy kérdés a finn szervezethez, aztán ráfordulunk a csomagokra, hogy milyen volumenű ez az anyagi támogatás, amit kaptok arra, hogy ezeket a csomagokat összeállítsátok, és az arra vagyok még kíváncsi, hogy ez a pénz, ez amennyire te átlátod, ez honnan van ennek a szervezetnek? Tehát ők a saját vagyonukból teszik ezt, vagy valamilyen gyűjtést rendeznek ilyenkor, vagy finn egyházak támogatják ezt a szervezetet, ezt mennyire látod át, hogy honnan jön?
3: Teljes mértékben nem látom át, de azt gondolom, hogy gyűjtést szerveznek. Tehát, hogy mindig kérik, hogy amennyiben lehet, akkor, tehát egyrészt kérnek egy beszámolót, ha lehet, akkor legyen benne valami, nem csak a számok, hanem valami személyes, vagy történet, küldjünk olyan képeket, ami megosztható, és akkor egy zárt csoportba ők ezek erről utána beszámolnak, illetve a következő évi gyűjtésnél felhasználják az előző évi információkat, tehát minden egyes, tehát több, azért mondom, hogy több projektjük van, és arra mindre konkrétan magánszemélyektől vagy vállalkozóktól, pontosan nem tudom kiktől, de biztos, hogy gyűjtenek konkrétan. Már csak azért is, mert például a tavalyi évben nem tudtuk megcsinálni ezt a projektet, tehát volt négyszer, tehát 21, 22, 23, 24, de a tavalyi évben nem, mert nem volt rá keret. Nem látom át az ő anyagi helyzetüket, de ezt mondták, hogy nincs most akkora keret, hanem ami összejött, akkor azt tegyük el a következő évre, vagyis hát ezt így megbeszéltük, hogy kisebb volumenben nem szeretnénk ezt szervezni, hanem akkor inkább várjunk egy évet, tehát a tavalyi évet kihagytuk, és akkor most viszont azt mondták, hogy most ebbe az évben van rá úgymond elegendő anyagi forrás, és akkor megcsinálhatjuk ezt a projektet. 90 óvoda pályázhat, tehát addig lehet úgymond jelentkezni, és nem válogatunk belőle, hanem amikor a 90. óvoda jelentkezik, akkor lezárjuk a jelentkezéseket, tehát 90 óvoda kaphat támogatást, és az az alapcsomag, amit fognak kapni az óvodák, annak az értéke körülbelül 23 000 forint, plusz az egésznek a szállítási költséget, tehát nem kell postaköltséget se fizetni, a postaköltség, az egésznek a szervezése, stb. Tehát ez, amit ez a finn szervezet áll.
2: Mi van az alapcsomagban? Megtennéd, hogy felsorolod, hogy mik kerültek ebbe bele?
3: Az alapcsomagban próbálunk olyanokat válogatni, ilyen abszolút gyakorlati szempontból, hogy lehetőleg olyan kerüljön bele, amit a szülők nem vásárolnak meg, hogy ne legyen átfedés, úgyhogy egy kivételével olyan dolgok fognak belekerülni, ami még igazából meg sem jelent, hanem október végén fog megjelenni, tehát addigra már lezárul az a része a projektnek, hogy lehet vásárolni az óvodák számára. Egy van, ami már megjelent, egy társasjáték, ami egyébként egy ismert játékunknak egy új karácsonyi változata, kezes lábas karácsony. Ez lesz benne egy nagyon szép színes, jó minőségű társasjáték és karácsonyi témájú is. és olyan új könyveink fognak belekerülni, amik majd még október végén érkeznek a nyomdából. Van egy böngésző sorozatunk, aki keres, talál, ez a sorozatnak a címe, ebből lesz egy új kötetünk, Mózes, az Isten embere, ez lesz az egyik, aztán lesz egy másik, aminek már szintén volt egy előző része, volt egy olyan, hogy első 100 szavas Bibliám, és ennek lesz egy következő része, első 100 állatom a Bibliából, tehát ez egy ilyen állatos böngészős könyv lesz, kis rövid bibliai történetekkel, és lesz még egy kifestő, vizes kifestő Biblia, ami nagy kedvence a gyerekeknek, ami ilyen kemény lapú színezős könyv, amit csak egy ilyen vizes ecsettel kell színezgetni, és akkor így előjönnek a színek, és utána újra használható. Tehát sokszor sok gyerek végig festegetheti. Úgyhogy ez a négy dolog lesz majd az alapcsomagban.
2: A vizes kifestőnek mi a témája, hogyha ez is új kiadványotok?
3: A Bibliából a legismertebb, tehát néhány nagyon ismert történet van benne. Tehát azért is ez lett a címe, hogy vizes kifestő, mert ilyen vizes kifestőnk volt már több, tehát külön volt olyanunk, hogy mit tudom én, Noé, meg Jézus csodái, de ez most egy ilyen válogatás. Teremtésben van a karácsonyi történet, benne van a húsvéti történet, most így hirtelen nem is tudom pontosan, hogy mik még, de az a lényeg, hogy a legismertebb történetek a Bibliából.
2: Az alapján, amit mondasz, következik, hogy mivel a többsége ugye friss megjelenő kiadvány, ezért igen, nyilván azoknak is érdemes jelentkezni, pályázni, akik korábban is pályáztak, de van esetleg olyan kitétel, hogy aki már egyszer, kétszer, háromszor kapott tőletek, az most ne jelentkezzen, vagy bárki jelentkezhet, az is, aki eddig az összes ilyen pályázaton részt vett?
3: Bárki jelentkezhet, tehát nincs ilyen, nem teszünk ilyen kitételt, pontosan ezért, hogy ugye már a legutóbbihoz képest is 2 év eltelt, és az alatt jó pár, tehát maga az alapcsomag is teljesen új kiadványokat fog tartalmazni, és egyébként is megjelent egy csomó jó gyerekkönyv azóta, amiből lehet válogatni, úgyhogy nyugodtan pályázhatnak azok is, akik már az előző években benne voltak.
2: És akkor néhány ilyen gyakorlati kérdés még, például a Facebook oldalatokon is jött egy kérdés, hogy nem egyházi intézmények is pályázhatnak-e?
3: Igen, nem egyházi intézmények is pályázhatnak, de egyértelműen benne van ugye a pályázati kiírásban, hogy a kiadványok egyházi, úgymond kiadványok, tehát hogy elsősorban gyerekbibliák, bibliai történetek, bibliai témájú társasjátékok, illetve amit vásárolhatnak a honlapunkról vagy a weboltunkból, azok is ilyen témájúak, tehát hogyha egy nem egyházi intézmény is szívesen lát ilyen jellegű kiadványokat, akkor nyugodtan lehet. És egyébként például Romániában ez egy azért is fontos kérdés, mert ott valahogy egészen más a fenntartói szerkezete az óvodáknak, tehát akik úgy jelentkeznek, hogy református vagy egyházi óvodák, azok is elvileg állami fenntartásban vannak. Tehát egy jó pár magyar óvoda szokott Erdélyből is jelentkezni, és azok szinte mind úgymond állami vagy önkormányzati fenntartású óvodák. De jelentkeznek és jelentkezhetnek is.
2: És már a határon túliakat említed, akkor ez nyilván egy ilyen kézenfekvő kérdés, hogy mi lesz a szállítással, ők hogy kapják meg?
3: Hát legtöbben Erdélyből szoktak pályázni vagy jelentkezni, és hát ezt megoldjuk rugalmasan, novemberben van egyébként is van egy ilyen mozgóboltos körútunk Nagyvárad, Kolozsvár, Marosvásárhelyi útvonalon, tehát ezekbe a városokba el tudjuk vinni, és ezt leszervezzük meg mindenkivel, megbeszéljük, hogy hova tegyük le a számukra, és majd ők elmennek érte, vagy ott valaki átveszi, tehát ezt általában megoldjuk. A többieknek felvidékről szokott még lenni néhány, általában mindenkivel meg tudjuk valahogy, vagy jön valaki, vagy egy határmenti csomagautomatába elküldjük, és oda átjönnek érte, tehát ezt valahogy mindet meg tudjuk oldani. Egy kis szervezést meg néhány sok e-mailt jelent, de előbb-utóbb mindenkihez, illetve karácsonyig mindenkihez eljut a csomag.
1: Kedves hallgatóink, egy lelkes finn keresztény civil szervezet támogatásával kaphat 90 magyar, köztük akár határon túli óvoda, keresztény könyveket, társasjátékokat, foglalkoztatókat. A részletekről Damásdi Dénesné Juditot, a könyvesház vezetőjét kérdeztük. A riporter Hegedűs Márk volt.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
1: Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, programunkat a hírek után a Kontinentális Reggeli című magazinunkkal folytatjuk. További kellemes szórakozást kívánok.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: Két óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Országos szinten emelkedett az elmúlt időszakban a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tájékoztatása szerint az év 40. hetében több nagyvárosban is kimutatható volt a vírus. Emelkedést mértek többek között a budapesti telepek ellátási területén, valamint a fővárosi agglomerációban is. Szintén növekedést tapasztaltak több vidéki nagyváros, így Békés Csaba, Pécs, Szeged, Szolnok és Tatabánya mintáiban is. A koncentráció mértéke Zalaegerszegen, Szegeden, Szolnokon, valamint Budapest egyes régióiban a mérsékelt tartományba esett. A mintákban máshol jelenleg az alacsony kategóriába sorolható az örökítőanyag mennyisége. A gyógyszerészeti központ előrejelzése alapján a szennyvíz adatok miatt a fertőzés számok növekedése várható a következő időszakban. Magyarországon már több mint 1000 háziorvosi praxis áll üresen, ami mintegy 1,4 millió embert érint. A statisztikai hivatal adatai szerint csökkent az aktív orvosok száma, a háziorvosi korfa pedig kifejezetten elöregedett. Jelenleg nagyjából 1470 év feletti orvos dolgozik, még a 40 év alattiak száma alig éri el a 400-at. A helyzet a fővárosban is romlott. Jelenleg már minden 8. budapesti körzet betöltetlen. A hiány hátterében a kedvezőtlenebb bértábla, a magas adminisztrációs terhek és a magánegészségügy elszívó hatása áll. A tartósan üres körzetekben a helyettesítés megterheli az ellátórendszert és rontja a gyógyítás minőségét. Az alapellátási gondok miatt a betegek gyakran már csak súlyosabb tünetekkel érkeznek a kórházakba. Emelkedni kezdett a Duna vízszintje Budapestnél a fővárosi vízművek tájékoztatása szerint. A korábbi rekord alacsony szint után az elmúlt napban 8 cm-es növekedést mértek. A folyó vízállása így vasárnap reggelre elérte a 9 cm-t a fővárosban. Eddig közel 75 tonna hulladékot emeltek ki a Duna medréből a Közép-Duna völgyi vízügyi igazgatóság munkatársai. A szakemberek csaknem 2 hónapig tisztították a folyó középső szakaszát, az Ipoly torkolata és Dunaföldvár között. A munkálatok során lakossági bejelentések és önkormányzati értesítések alapján haladtak a helyszíneken. A hosszas gyűjtés eredményeként összesen 110 vashordót és 899 gumiabroncsot sikerült kiemelniük a vízből. A személy tehergépjármű és traktorgumikat, valamint a többi szemetet szelektíven válogatva gyűjtötték össze. Rekordkevés csapadék hullott az idei év első 9 hónapjában a Tisza völgy több részvízgyűjtőjére. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság adatai szerint a köti vízig tájékoztatása alapján 1985 óta nem mértek ilyen alacsony értékeket. A Bodrog vízgyűjtőjére esett a sok éves átlag 61%-a, ami történelmi negatív rekordnak számít a térségben. A Sajó-Hernád vízgyűjtőjén a sok éves átlag 57%-a, a Zagyva-Tarna területén pedig csupán 43%-a hullott le. A Közép-Tisza vízgyűjtőjén szintén eddigi legkevesebb 216,7 mm csapadékot regisztráltak január és szeptember között. A Felső-Tisza és a Körösök vidékén is a megfigyelések kezdete óta mért második legszárazabb időszakot zárták. Veszélyes, krími kongói vérzéses lázat terjesztő kullancsfaj tűnt fel Magyarországon a kutatók jelzése szerint. A hialoma nevű nem őshonos rovarokat eddig vándormadarak hozták be, de stabil megtelepedésüktől tartanak. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont szakemberei szerint a klímaváltozás és az enyhülő telek segíthetik áttelelésüket. Ezek a kullancsok a hazai fajoknál nagyobb méretűek, csíkozott lábúak és kifejezetten gyors mozgásúak. A kutatók most a lakosság, különösen az állattartók segítségét kérik a példányok feltérképezéséhez.
0: Az időjárásról.
1: Északnyugat-nyugat felől egyre több felé vékonyodik, szakadozik, csökken a felhőzet, de a keleti tájakon végig felhős maradhat az ég. A csapadék zóna gyengülve kelet-észak-kelet felé halad. Nyugatra azonban ismét felhők érkeznek, melyekből helyenként csapadék is kialakulhat. Az északnyugati északi szél megélénkül, 14 és 21 fok között lesz a csúcshőmérséklet, 4 és 10 fok között a legalacsonyabb értékek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Kezdődik a kontinentális reggeli az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó reggelt kívánok! Kedves hallgatóink, ebben az órában hamarosan fellapozzuk a kalendáriumot, és elmondjuk önöknek a mai naphoz kapcsolódó jeles történelmi eseményeket, évfordulókat, majd hitéleti gondolatainkat hallgathatják meg az útra valóban. 7:30-kor hírekkel jelentkezünk, azt követően megtudhatják, hogy miben segíthet a meseterápia.
2: Meditatív állapotot előhozza, akár csak ha azt nézzük, hogy a mese hallgatása jobb vagy féltekét dolgoztatja meg, akkor ezt nézve is önmagában a mese hallgatás is nagyon hasznos tud lenni. Hogyha ehhez még egy odaillő kérdést feltesznek, akkor nyilván óvópedagógusként is tudják azt észlelni, hogy hogyan reagál az adott gyerek, vagy akár a csoport.
1: Kedves hallgatóink, maradjanak továbbra is az Európa Rádióval.

0: kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, most lapozzuk fel a kalendáriumot. Október 12-e van, Isten éltesse Miksa és Rezső nevű hallgatóinkat, hiszen ma ők ünneplik a névnapjukat. A Miksa a Miklós régi magyar becézőjéből önállósult, lehet a Mikhál névnek a becézője is. Később eredetétől függetlenül a Maximilián magyarítására használták. A Rezső magyar eredetű név, a Rudolf férfi név magyarosítása a Rézső-Réső családnévből alakult. Nézzük, milyen jelentős események kapcsolódnak október 12-éhez. 1492-ben ezen a napon érte el Kolumbusz Kristóf Amerika partjait. Ez a nap Amerika felfedezésének emléknapja. Kolumbusz Kristóf felfedezései segítségével már kétszer akkora lakott területről volt tudomása Európa népének, mint korábban. 1726-ban Poroszország elismeri a pragmatika szankciót. 1872-ben első Ferenc József király szentesíti a Kolozsvári Egyetem felállításáról szóló törvényt. 1875-ben Esztergomban megnyílik a Keresztény Múzeum. 1877-ben Budapesten átadják az összekötő vasutat és az összekötő vasúti hidat. 1902-ben leleplezik Fadrusz János Mátyás király szobrát a kolozsvári főtéren. Ugyancsak 1902-ben a magyar labdarúgó válogatott lejátsza első hivatalos mérkőzését Bécsben, amely az osztrákok 5-0-ás győzelmével végződik. A magyar csapat bal összekötője Hajós Alfréd, a kétszeres olimpiai bajnok úszó. 1927-ben Josif Sztálin lesz a Szovjetunió első számú vezetője, miután Lev Trockijt eltávolítják a kommunista pártból. 1928-ban először használnak vastüdőt egy bosztoni gyermekkórházban. 1930-ban megalakul a Független Kisgazdapárt, vezetője Szij Bálint lett. 1964-ben útnak indul az első többszemélyes szovjet űrhajó, a Voszhod 1. 1975-ben ezen a napon nyílt meg a Magyar Nemzeti Galéria. Október 12-én született 1558-ban harmadik Miksa osztrák főherceg, 1882-ben Gulácsi Lajos magyar festőművész, 1898-ban Révai József magyar kommunista politikus, miniszter, író, 1933-ban Déri Gabriella magyar operaénekesnő, 1935-ben Luciano

0: Varotti olasz operaénekes, tenor. 1942-ben Dózsa László színész. 1946-ban Sárosi László olimpiai bajnok vízilabdázó. 1953-ban Parti Nagy Lajos Kossuth-díjas magyar író, költő. Ezen a napon hunyt el 1504-ben Korvin János horvát szlavonbán Mátyás király fia. 1576-ban Miksa magyar király. 1859-ben Robert Stephenson angol építőmérnök, mozdony és vasútgépgyártó vállalkozó, hídépítő. 1895-ben Szarvas Gábor nyelvész, a magyar nyelvművelés megteremtője. 1924-ben Anatole France, Nobel-díjas, francia író. 1942-ben Hunyadi Sándor, magyar író. 1951-ben Gombaszögi Ella, színésznő. 1966-ban Gál Sándor színész, érdemes művész. 1979-ben Marton Endre kétszeres, Kossuth-díjas rendező. 1986-ban Fényes Szabolcs Erkel Ferenc díjas magyar zeneszerző, színi igazgató. Kedves hallgatóink, az előző percekben az október 12-i kalendáriumot hallották.
1: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Életfilozófiák. Minden mindegy. Egy kép, talán egy filmből, egy utca, jövő menő rohanó emberekkel, és középen ott van ő, a főhős. Mozdulatlannak tűnik. Reggel elindult, akár a többiek. Bár mindenki másképp indul el. Van, aki nehézkesen készülődik. Nehezebben megy az ébredés, olyan jó lenne kicsit lustálkodni, kicsit visszatolni az idő szekerét, minél később kezdődjön, amikor már figyelni kell, összpontosítani kell a felelősség ideje. Valaki aprólékosan átgondol mindent, ami vár rá, rendszerezi gondolatait, tetteit. Szöszmötöl, pakolgat, kávézik, reggelizik. Hogy jól kezdődjön a nap. Hogy ne érjék meglepetések, mindig tudja, mit hogyan mondjon, mit hogyan tegyen. Hogy majd jól végződjön is a nap. Van, aki sietős, rohanós, kapkodós. Hogy odaérjen, hogy időben érkezzen. Indulni kell, menni kell. Vár a munka, az iskola, várnak a barátok, az ismerősök. Vár az életünk. Néha átgondolt, néha esetleges ki hová megy, mikor milyen állomásokat ittad be. Mert ahogyan indulni nehéz, úgy megérkezni is az. Küzdelmes az út a reggeltől az estéig, a kezdettől a végig. Sokszor a körülmények változtatják az útvonalat. Boldogságok, bánatok, tragédiák. Megtorpantanak, előrébb tolnak, akadályokat gördítenek. De ha ismerem az út végét, a célt, könnyebben veszem az akadályokat. A kicsiket felemelem, a nagyokat kikerülöm. S ha megérkezem, teljes volt a nap. Az életem. S tudom, a nap vége egy új napnak a kezdete. Egy kép, talán egy filmből, egy utca, jövő menő rohanó emberekkel, és középen ott van ő, a főhős. Csak egy helyben toporog, rakosgatja lábait, egyet előre, egyet vissza. Elindult, de nem akar megérkezni sehova. Nem tudja hová, s ahol van, az biztosnak tűnik. Messziről mozdulatlannak látszik, messziről zavartalannak látszik. Peregnek a kockák, s közelebbről szemlélve kiderül, nem mozdulatlan, csak céltalan. Nem zavartalan, csak céltalan. Nem tudja, hogy ő a főhős.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja, közölte Lannert Judit miniszter szombaton közösségi oldalán. A szakemberek többek között a fejlesztő foglalkozások egyéni szükségletekhez igazítására, a pedagógusok együttműködésének erősítésére és az adminisztrációs terhek csökkentésére kerestek megoldást. A miniszter hangsúlyozta, hogy minden gyermeknek jár a lehetőség képességei kibontakoztatására és a megfelelő támogatásra. A munkacsoport alapjául az a civil szervezetek által összeállított köznevelési minimum szolgált, amely az esenis gyermekek jogait és a befogadó oktatás feltételeit foglalja össze. A kormány szombaton hatályba lépett rendelete alapján állandó személyvédelemben részesül a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke és nyomozati elnök helyettese. A védelem biztosítására a kabinet idén egyszeri alkalommal több mint 175 millió forintot különít el a rendőrség költségvetésében. Emellett 2027-től kezdődően évi csaknem 849 millió forintos beépülő többletforrást biztosítanak a kiadások fedezésére. A magyar közlönyben megjelent döntések értelmében a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal a nemzetbiztonsági védelem alá tartozó szervek körébe is bekerült. Magyar Péter miniszterelnök korábban úgy fogalmazott, hogy a vezetők a maffia elleni küzdelemre vállalkoztak, ezért indokolt a 24 órás rendőri védelem. A MÁV csoport ezen és a következő hétvégén újabb sebességkorlátozásokat szüntet meg az egyes vasútvonalon Kelenföld és Budaörs között a fővárosban. Hegyi Zsolt vezérigazgató tájékoztatása szerint ágyazatrostálást és sincserét végeznek, valamint felújítják a Muskétás utcai vasúti átjárót is. A beavatkozások nyomán 600 méteren javul a pálya állapota, és a korábbi óránkénti 60 kilométeres korlátozás helyett 80, illetve 120 kilométeres sebesség lesz engedélyezett. A fejlesztéseknek köszönhetően 1-2 perccel csökkenhet a menetidő, és stabilabbá válhat a menetrend tartása. A munkálatok ideje alatt a fővárosi Muskétás utcai átjárót lezárják, és egyes vonatok menetrendje is módosul, ezért az utazóknak érdemes előre tájékozódniuk. A Mentális Egészség Világnapja alkalmából a tapasztalati szakértői grémium szombaton kiadott közleményében a sorstársi segítés erősítését és az érintettek szakmai döntésekbe való bevonását szorgalmazta. A Magyar Pszichiátriai Társaságon keresztül eljuttatott dokumentum szerint a mentális nehézségekkel élők tapasztalata komoly tudás, ezért nem elég csupán meghallgatni őket. Az érintetteknek lehetőséget kell kapniuk arra, hogy aktívan részt vegyenek az életüket érintő rendszerek, szolgáltatások és döntések alakításában. A szervezet közleményében rámutat, hogy a hazai ellátásban a sorstársi segítés jelenleg alul reprezentált és többnyire önkéntes elkötelezettségre, valamint úttörő szakemberek munkájára épül. Emiatt a rendszeres, fizetett és szakmailag integrált sorstársi szerepek továbbra sem képzik a mindennapi ellátás természetes részét Magyarországon. A megélt tapasztalattal élők mellett kulcsfontosságúnak tartják a közös tervezést, a stigma elleni küzdelmet és az elszámoltathatóság növelését is. 20 millió forinttal támogatja a kárpátaljai fogyatékkal élőket gondozó intézményeket a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Az anyaországi karitatív szervezet 10-10 millió forinttal segíti a mezővári Ne Felejts fogyatékkal élő gyermekek rehabilitációs központját és az Élimhetyeni fogyatékkal élők napközi otthonát. Cibere Károly, a Magyar Református Szeretett Szolgálat elnöke kiemelte, magától értetődő felelősségük, hogy minden eszközzel megmentsék ezeket a nehéz helyzetbe került szolgálatokat. Zán Fábián Sándor kárpátaljai református püspök hangsúlyozta, hogy a jelenlegi gazdasági válság és a háború okozta gondok közepette, ez a támogatás mindkét intézmény számára életmentő. A Magyar Református Szeretetszolgálat a háború kitörése óta folyamatosan juttat humanitárius adományokat a térségbe, támogatva a legnehezebb helyzetben lévő kárpátaljai közösségeket.
0: Az időjárásról.
1: Északnyugat-nyugat felől egyre több felé vékonyodik, szakadozik, csökken a felhőzet, de a keleti tájakon végig felhős maradhat az ég. A csapadék zóna gyengülve kelet-észak-kelet felé halad. Nyugatra azonban ismét felhők érkeznek, melyekből helyenként csapadék is kialakulhat. Az északnyugati északi szél megélénkül, 14 és 21 fok között lesz a csúcshőmérséklet, 4 és 10 fok között a legalacsonyabb értékek.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a meseterápia, az irodalomterápia vagy biblioterápia egy ága. A gyerekek bizonyos életkortól már képesek azonosulni a karakterekkel, akik ha bajba kerülnek, problémáik adódnak, a mesében megoldást találnak. Ezeket a történeteket hallgatva és átélve a legkisebbeknek is segíthet a saját problémáik kezelésében, hiszen látják, hogy mindenre létezik megoldás, és megtanulják, hogy például segítséget is kérhetnek a felnőttektől. A módszert a jól képzett óvodapedagógusok, tanítók, tanárok mellett a szülőknek is ajánlják, és azt javasolják, hogy otthon is válasszanak tudatosan esti mesét. Erről beszélget a szakemberrel Tóth Emese.
2: Braun Krisztina, a Debreceni Egyetem egyetemi és nemzeti könyvtárának könyvtárosa, irodalomterápiával foglalkozó szakemberként most a meseterápiáról lesz szó. Igazából az ember azt gondolná, hogy meseterápia, tehát akkor elsősorban a kisebbeket célozza meg. Vajon jól gondolom-e?
3: Természetesen a mese az mindenképpen a gyerekeknek nagyon hasznos is, a célközönségük is, viszont felnőtteknek is ajánlott mesével dolgozni. Igazából szerintem a mese mindenkinek szól, és mindenkinek lehet terápiás szövege a mese.
2: Hogyan működik ez?
3: Én ugye elsősorban irodalomterapeuta vagyok, és az irodalomterápia eszközeivel dolgozom fel a meséket. Ebben dolgozunk a szöveggel, mint eszköz, és egy-egy problémát járunk körbe. A mese segít ebben, akár a szereplőkhöz való kapcsolódásban, akár a történet cselekményében egy-egy olyan esemény, például egy kihívást megugrik a főhős, azt átültethetjük a valóságba is, a saját problémáinkra is ránézhetünk ezzel, és ezzel segít maga a történet.
2: Mennyire ismert, mennyire népszerű ez a módszer Magyarországon?
3: Szerintem egyre népszerűbb. Már jelen van több évtized óta maga az irodalomterápia, vagy más szóval a biblioterápia, és egyre népszerű, akár a meseterápia is, ami szerintem egy ágának tekinthető.
2: Kiknek ajánlott ez?
3: Igazából bárkinek. Ez az első gondolat. Én, mint könyvtáros és irodalomterapeuta, az egészségesnek mondott ember tudok csoportfoglalkozást tartani, tehát a klinikai területen nem alkalmazhatom, akinek ilyen problémája van, azoknak nem, viszont nekik is javasolt, persze szakember felügyeletével.
2: Miért működhet jól a meseterápia a gyerekek esetében?
3: A mesehallgatásnak már van egy olyan meditatív hatása, ami jól alkalmazható, és ami a gyerekekre jól hat. Szerintem ez benne van minden népnek, ugye a népmesék nem véletlenül alakultak ki, egyfajta népi tanulás, vagy tényleg az emberiségnek egyfajta tudás megosztása a mesék által, és a gyerekeknél akár a szülőkhöz való kapcsolódást is jelenti, vagy pedig egy olyan megoldást ad tényleg a kis életükre a gyerekeknek, ami a mesében könnyebben átélhető, és azt gondolom, hogy kikapcsolódásnak is nagyon jó a gyerekeknek is.
2: Miért fontos, hogy ezt a fajta terápiát kifejezetten erre képzett szakember vezesse, vagy működhet-e például úgy is, hogy az óvónéni mesél elalvás előtt a gyerekeknek déli alvásnál egy mesét?
3: Szerintem működhet. Nyilván a kettő egy kicsit más, de ugye az óvópedagógusok nagyon jó képzést kapnak, és a saját szakmájukból adódóan is tudnak foglalkozni a gyerekekkel, és mint hogy mondtam is, hogy a meditatív állapotot előhozza, akár csak ha azt nézzük, hogy a mesehallgatás a jobb agyféltekét dolgoztatja meg, akkor ezt nézve is önmagában a mesehallgatás is nagyon hasznos tud lenni. Hogyha ehhez még egy odaillő kérdést feltesznek, akkor nyilván óvópedagógusként is tudják azt észlelni, hogy hogyan reagál az adott gyerek, vagy akár a csoport, és akkor ezáltal előjöhetnek ilyen gondolatok is, amik hasznosak számukra.
2: Hogyan zajlik ez, hogyha szakember vezeti?
3: Maga az irodalomterápia, amihez én ugye értek, az mindig egy bevezetőkörrel kezdődik, ahol akár asszociációs kártyákat tudunk használni, vagy más segítséget. Én az óvis csoportnál, akikkel most dolgoztam, plüssállatot vittem be, és ő volt a ráhangoló eszközöm, és ezután következik a szöveg, azt mindig felolvasom az adott csoportnak, és a szöveghallgatás után teszek fel kérdéseket, ezek a témához irányított kérdések, központban van a szöveg, de nagyon fontos az egyén és a csoportnak az éppen aktuális állapota, és az, hogy ők belőlük mit vált ki az adott szöveg, és a végén pedig egy ilyen kis levezető gyakorlat, gyerekek esetében akár rajzolás, a felnőtteknél kreatív írás gyakorlat is lehet az, amivel egy kicsit feloldjuk a problémákat, vagy az éppen előjövő kérdéseket.
2: Ki teszi fel a kérdést, a terapeuta, vagy kérdezhet a jelenlévő is, a résztvevő?
3: Elsősorban a terapeuta, ugye ezeket az irányított kérdéseket a témához szoktuk megadni, de előfordul, hogy egy-egy résztvevő is kérdez, és ugye nagyon fontos a kapcsolódás is, tehát a résztvevők, hogyha egymás gondolataihoz tudnak kapcsolódni, az is nagyon jó egy-egy ilyen folyamat során.
2: Mennyire kell itt koncentrálni, nagyon figyelni mind a terapeutának, mind a jelenlévőknek egymásra? Tehát mennyire feltételez ez egy ilyen kölcsönös figyelmet, koncentrációt?
3: A terapeutának mindenképpen kell figyelni, figyeljük saját magunkat is egyébként, hogy a terapeuta úgy érkezzen már a csoportba, ahogy ő rendben van és tudja segíteni ezt a csoportot, és végig figyelünk arra, hogy hogyan működik, akár az egyén, akár hogy éppen legördül egy könycsepp, vagy valakiből dühöt válthat ki, akár egy szöveg, vagy egy gondolat. Ezekre mindenképpen figyelnünk kell, és figyelnünk kell arra is, hogy a csoport hogyan működik együtt, illetve a csoporttagoknak is egy bizonyos figyelmet megkövetel a foglalkozás, de nagyon sokan vannak, akik kikapcsolódni járnak egy-egy ilyen alkalomra, és ők máshogy koncentrálnak. Az a legjobb, ha magukra figyelnek elsősorban, és a második körben a többiek gondolataira és a csoportra.
2: Elsősorban milyen problémákra, vagy élethelyzetekre, szituációkra adhat mondjuk egy-egy megnyugtató megoldást, vagy választ a meseterápia?
3: Szerintem az élet minden szinterén jelen lehet, akár egy krízishelyzet, ami a mindennapi életben jelen lehet, egy veszteség, vagy akár stressz kezelésére, például egy vizsgai időszakban is előfordulhat, ugye a stressz is nagyon jól tudja oldani, akár ha azt nézzük, hogy a főhős elindul és megküzd a saját akadályaival, próbatételeken megy át, akkor ezeket át lehet ültetni a mindennapi élet bármilyen problémájára, nem kell ehhez komoly krízis, hanem tényleg a mindennapi problémák is.
2: Milyen komolyságú, milyen mélységű problémákra nyújthat egy alternatív megoldást a meseterápia?
3: Én úgy gondolom, hogy gyerekeknél mondjuk a beilleszkedéshez is nagyon jó tud lenni, vagy például egy visszahúzódó gyerek esetén arra, hogy tudjon megnyílni a társai előtt, de például a szülők élethelyzetét is fel tudja oldani a gyerekek számára, akár egy válás, akár egy családtag elvesztése, akár valamilyen költözés, tehát hogy nem kell nagyon nagy krízisnek lenni. A gyerekek életében ugye ez akkor is nagy dolog lehet, ha csak egy utcával arrébb költöznek, és már az is változik a mindennapokban, és szerintem ezt is nagyon jól tudja oldani egy mese. A meseterápiához kevésbé értek, de ha jól tudom, akkor ott például olyat is szoktak szakemberek, hogy akár az aktuális résztvevőnek a saját életére írnak egy mesét, egy neki szólót, az ő élethelyzetére, azt, amit ő átélő, a főszereplő, és arra találnak közösen egy megoldást.
2: Csak lehet, hogy éppen ott a róka lesz majd behelyettesítve, nem?
3: Igen, akár.
2: Egyébként, hogyha már a rókánál tartunk, akkor én hallottam olyat, hogy óvónéni felteszi a kérdést meseolvasás előtt, hogy a rókáról meséljek nektek, a szegénylegényről, vagy a királylányról, melyik mesét szeretnétek, és akkor a gyerekek választanak általában, hogy itt a meseterápia esetében van-e lehetőség, hogy adott mesék közül válasszanak esetleg akár a gyerekek, akár a felnőttek?
3: Én a foglalkozásaimra én választom ki általában a művet, és ezt nem is szoktam előre elárulni, hanem egyfajta meglepetés az, amivel várom a résztvevőket. Viszont a meseterápiára, ha jól tudom, szoktak saját mesével érkezni, és az irodalomterápiában is hallottam már arra példát, hogy a résztvevők elhozzák a saját kedvenc meséjüket, vagy versüket, és a gyerekeknél is előfordulhat az, a meseterápiában felnőttek esetén is, de gyerekeknél is, hogy olyan mesét hoznak, amiben meglátták saját magukat.
2: Nagyon sokan bántották Bartos Erikának a könyvét annak idején, az Anna Peti Gergőt, hogy nincs igazán irodalmi értéke, és aztán aztán a szakemberek pedig megvédték, hogy ez éppen azért jó, mert a gyerekek saját életéről, a mai életéről, olyan élethelyzetekről szól a gyermeki szinten, amit ő teljes mértékben át tud érezni. Ugye nagy sikere volt a könyvnek, egy időben nem is lehetett kapni, többször kiadták, de nagyon-nagyon lehúzták a kritikusok.
4: Emlékszem még erre?
3: Igen, nem annyira követtem az eseményeket, de emlékszem, és én is úgy gondolom, hogy mindennek lehet akár terápiás haszna is, és nagyon sokszor kortárs műveket használok, pont azért, mert hogy a gyerekek számára érthetőbb. Akár a nyelvezete, akár a szóhasználat. Vettem már észre azt, hogy egy magyar népmese bár nagyon sok tartalommal rendelkezik, de a szavak, amiket használ régiesek, és a mai gyerekek nem biztos, hogy értik, akkor egy szó magyarázatot is kell mellé adni, az pedig már egy kicsit a hatásfokot is csökkenti.
2: Elérkeztünk egyébként az egyik lényeges momentumához ennek a meseterápiának, hogy honnan érdemes meríteni, nyilván felnőttek és gyerekek esetében külön-külön, és akkor itt van még az a változat, amikor megírják a terapeuták a mesét, és úgy hozzák.
3: Én egészen változatosan válogatok, és nagyon szeretek meséket használni az irodalomterápia során, és nem csak magyar, hanem más népmeséket is használok, és a kortárs meséket is nagyon szeretem. Akár az Anna Peti Gergő is nagyon jó tud lenni, bár ott másabbak a történetek, tehát azokat nem biztos, hogy be tudom vinni én személy szerint a foglalkozásra, de azt gondolom, hogy az a mese, ami éppen megszólítja az adott szemét, az a legjobb, és választani is úgy szoktam, hogy ami engem megszólít, ami belőlem egy hatást tud kiváltani, abban bízom, hogy akkor az a résztvevőkre is tudhatni.
2: A terapeuta mennyire viheti bele a saját személyiségét, a habitusát, tehát mennyire teszi, vagy teheti változatossá a terapeuta személye ezeket az alkalmakat?
3: Úgy gondolom, hogy mindenképpen kell a saját személyiségünk, és pont emiatt vagyunk annyira különbözőek, és ez szerintem nagyon jó, hogy mindenki egy kicsit a saját dolgait viszi be, a saját érzéseit. Az nyilván nem jó, hogyha nagyon nagy hatással van ránk egy szöveg, mert akkor nem tudjuk ezt most csúnya szóval, illetve de eszközként használni az adott szöveget, hanem az akkor hatást gyakorol ránk is, amit a folyamat során nem biztos, hogy engedhetünk, de ha már a terapeuta is dolgozott ezzel a saját életében az adott szöveggel, és már tudja eszközként használni, akkor viszont nagyon jó, hogyha van egy kapcsolódási pontunk nekünk is a szöveghez.
2: Mi van akkor, hogyha megérinti a terapeutát, és nem tudhatjuk, hogy az adott pillanatban, hát emberből vagyunk, nem? Mi történik akkor?
3: Szerencsére ilyet még nem kellett megtapasztalnom. Nyilván tanultunk arra a képzésünk során megoldásokat, hogy ezt hogyan tudjuk kezelni, de emberből vagyunk, úgyhogy ha előfordul, akkor természetesen előfordul, és azt gondolom, hogy a csoport empátiája és megtartó ereje ilyenkor a terapeutára is ugyanúgy hat, mint a résztvevőkre.
2: Milyen visszajelzések vannak a terápiák után? Egyáltalán vannak-e? Tehát mi lehet a hatása, a jótékony hozadéka egy-egy ilyen terápiás ülésnek?
3: Nekem egy olyan csoportom volt eddig, ahol ugyanazzal a résztvevő csoporttal találkoztam hat alkalommal, és ott igazából egy közösség kovácsolódott már ez alatt a hat alkalom alatt is, és láttam a résztvevőkön a fejlődést egy-egy téma területén, de hat alkalom is még kevés ahhoz, hogy ez igazán nagy hatást tudjon adni. Utólagos visszajelzéseket egyébként az egy alkalmak után nem szoktam kapni, ott helyben mindig kérek visszajelzést, mielőtt elbocsátom tulajdonképpen a csoportot, és nagyon jók a visszajelzések, egy nagyon jó kikapcsolódás, feloldás, és sok esetben az egy alkalom után is szövődnek kapcsolatok, például a hallgatók között is. Volt olyan példa, amikor a foglalkozás után kérték egymás elérhetőségét tőlem, mert hogy a beszélgetés során úgy érezték, hogy tudnak egymáshoz kapcsolódni, hogy barátra lelnek, segítőtársra, akár így a hallgatói közösségben is.
2: De mondjuk a szakirodalomban van-e arra visszajelzés, hogy mondjuk egy ilyen meseterápia kapcsán mondjuk a sötétben félős kisgyerek már nem félt a sötétben elaludni?
3: Ennyire konkrétan nem biztos, hogy tudok most példát mondani, de mindenképpen szerintem ilyen módon mondhatjuk, hogy van eredménye, akár abban, hogy tudnak kapcsolódni egymáshoz, hogy kinyílik a világ a gyerekek előtt, és mindenképpen a félelemmel is foglalkoznak a meseterápián, az irodalomterápián is, tehát ez egy jó példa lehet, hogy igen, a sötétben való félelem is, vagy akár ha mondjuk egy krízis helyzetet nézek, akkor egy gyászfeldolgozásnak mindenképpen van eredménye, és ezt a szakirodalom irodalom is jegyzi, hogy ilyen módon hatást gyakorol a mi módszerünk.
2: Pedagógusokban ez a módszer milyen érdeklődést vált ki? Tehát jellemző-e, hogy többen el is végzik ezt a meseterápiás képzést?
3: A meseterápiáról nem biztos, hogy tudom, arról kevesebb információm van. Az irodalomterápiát viszont tudom, hogy pedagógusok többen végzik. Ez is egyre népszerűbb, úgy gondolom. Ezt ugye a könyvtárban honosodott meg még a 60-as évek környékén, és azóta is jelen van a könyvtárakban, viszont egyre tágabb az a kör, ahonnan előképzettség után jönnek az irodalomterápiát tanulni, és pedagógusok egyre nagyobb számmal vannak jelen.
1: Braun Krisztinát, a Debreceni Egyetem egyetemi és nemzeti könyvtárának könyvtárosát, irodalomterápiával foglalkozó szakembert kérdeztük a meseterápiáról. A riporter Tóth Emese volt.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió műsorában hamarosan hírekkel jelentkezünk, 8 óra után pedig folytatódik a kontinentális reggeli, és újabb témákkal várjuk Önöket. Maradjanak velünk továbbra is!

0: 8 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A Trump-Putyin gázolaj megállapodás politikai szempontból elsősorban az orosz elnöknek kedvező, mondta a Magyar Külügyi Intézet kutatási és tudományos ügyekért felelős vezérigazgató helyettese. Rácz András szerint az esetlegesen leszállítható orosz gázolaj mennyisége elhanyagolhatóan kicsi. A több hónap alatt Amerika irányába tervezett 300-500 ezer tonna szállítás az Egyesült Államok kevesebb, mint egy napi fogyasztását fedezi. A biztonságpolitikai és Oroszország térség szakértő szerint teljes tévedés arra számítani, hogy ez a mennyiség érdemben befolyásolhatja az Egyesült Államokban jelenleg valóban magas üzemanyagárakat. A mostani amerikai-orosz gázolaj megállapodás a félidős választások előtt a Trump adminisztráció kétségbe esett, utolsó pillanatos lépése arra, hogy legalább egy kicsit lejjebb nyomja az üzemanyag árakat, ha nem is az importált mennyiséggel, hanem az erről szóló hírekkel, fejtette ki. Donald Trump amerikai és Vladimir Putyin orosz elnök pénteken állapodott meg arról, hogy Oroszország olajat és olajtermékeket fog szállítani az amerikai és a világpiacra. Egyszerűsödtek és átláthatóbbá váltak az emelt sebességű úgynevezett tempószázas buszokra vonatkozó szabályok idehaza, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében Barna Zsolt közúti közlekedési ügyekért felelős államtitkár posztját osztotta meg, mely szerint az október 10-től hatályos új szabályok értelmében a 100 km per órás legnagyobb sebességre engedélyezett buszok üzemeltetőinek a korábbi jogszabályokkal szemben már nem kell minden műszaki vizsgához igazodva újra végigjárniuk az emelt sebességű haladáshoz előírt engedélyezési eljárást. Ez azt jelenti, hogy amit a jármű gyári dokumentációja hitelt érdemlően igazol, azt nem kell egy külön eljárásban még egyszer bizonyítani. Mindez pedig kevesebb ügyintézést és kisebb költséget jelent az üzemeltetőknek, olvasható az államtitkár bejegyzésében. A Tempó 100 engedéllyel a műszakilag alkalmas autóbuszok autópályán és autóúton 100 km per órás sebességgel közlekedhetnek. A Balatonnál több helyen is mintegy 43 mm, míg a Szeged-Debrecen vonalon jellemzően 30 mm körüli mennyiség esett az elmúlt 24 órában, közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. A bejegyzésben közzétett az elmúlt 24 óra csapadék összegét mutató térkép szerint három sávban esett jelentősebb mennyiségű eső. A mecsek környezetében is 30 mm feletti esőt regisztráltak. Ez a jelentősebb csapadék sáv benyúlt a Duna-Tisza közére is, szintén 30 mm körüli csapadék összeget eredményezve. A harmadik jelentősebb csapadék sáv a Szeged-Debrecen vonalon alakult ki, itt is jellemzően 30 mm körüli mennyiség esett az elmúlt 24 órában. A szombat este érkezett csapadékból az északnyugati területek maradtak csak ki, Sopron környezetében csak 0,1 mm-nyi eső hullott. Olvasható a Hungaromet ZRT Facebook oldalán.
0: Az időjárásról.
1: Az ország északi részén csak kevés felhő ígérkezik, eső nem valószínű. Az északnyugati északi szél sokfelé megélénkül. Napközben 13 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden már többnyire napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északias szél főként a Tiszántúlon nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet kedd délután 13 és 18 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

0: Mihez kezdje feszültséget szítókkal? Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Rómaiakhoz írt levél 12. fejezet 18-as vers. Vannak emberek, akikkel olykor lehetetlen békességben élni. Pál apostol lényegében ezt mondta, miután maga is felismerte ezt az igazságot. Törekedjetek a békességre, amennyire rajtatok áll. Bölcsen teszed, ha a házastársadon, aki a szövetségesed, valamint a gyermekeiden kívül, akikért felelősséggel tartozol, imádkozó szívvel mérlegeled, hogy melyik kapcsolatba mennyi időt érdemes fektetned. Ha például az egyik rokonod folyton csak vitatkozik, vagy negatívan beszél, igyekezz elkerülni, hogy rendszeresen kelljen érintkezned vele. Bőven elég, ha ünnepek alkalmával találkoztok. Ugyanez igaz a barátokra is. Akik pletykálkodnak, ítélkeznek, versengenek veled, vagy csípős megjegyzéseket tesznek rád, azokra ne nagyon áldoz időt, kivéve, ha az Úr indít, hogy oszd meg velük igéjét. Nem vagy köteles olyanokkal időzni, akik csak megzavarják a békességedet. Aki forró fejű, azzal ne érintkezz. Példabeszédek 22-24, mondta Salamon. Pál pedig így int. Tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat okoznak. Térjetek ki előlük. Róma 16-17. Ha feszültséget szító ember társaságába kerülsz, tedd fel magadnak ezeket a kérdéseket. Vajon türelmesebbé válok attól, ha elviselem ezt a helyzetet, ahelyett, hogy kilépnék belőle? Vajon miért zaklatnak fel ennek az illetőnek a cselekedetei? Talán mert az én viselkedésemet tükrözik? Miért érintkezek még mindig vele? Így imádkozz. Atyám, segíts felismernem, hogy mikor és hogyan érintkezzek a feszültséget szítókkal úgy, hogy folyamatosan ragyogjon rajtam keresztül a szereteted.
1: Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Folytatódik a kontinentális reggeli az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó napot kívánok! Ebben az órában hallhatnak arról, hogy újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a nyíregyházi mentorálás program. Elkezdődött a Pávásház egészségügyi és szolgáltató központ építése.
2: Pávásház, ami egy műemlék épület, ugye közben a tulajdonunkba került, és ott tudjuk ezt az egészségügyi tevékenységet majd elindítani. És azért fontos az egészségügyel foglalkozni ennél a célcsoportnál, hogy itt a megváltozott munkaképesség és fogyatékossággal élőknél, mert az látszik, hogy mondjuk az értelmi fogyatékossággal élőknek konkrétan találtam kutatásokat is, hogy alacsonyabb az átlag élet koruk ezeknek az embereknek, mint a normál populációnak.
1: Ezt követően szólunk arról, hogy Porkoláb Pál, fehérgyarmati presbiter, a Szatmári Református Egyházmegye presbiteri főjegyzője kapta idén a Milotai Nyilas István díjat.
3: Meglepődtem, hogy egyáltalán mennyire vagyok méltó ennek a díjnak az átvételére. Úgy végig gondoltam az elődök, akik ezeket a díjakat megkapták a korábbi időbe. Kellett egy bizonyos idő, míg ezt úgy a lelkembe úgy nyugtáztam, hogy végig gondoltam az életem sorát, hogy milyen időszakon mentünk keresztül, és aztán úgy megnyugvással fogadtam el ezt a megtiszteltetést.
1: Az iménti témákkal várjuk Önöket, kontinentális reggelink most következő órájában. Maradjanak továbbra is az Európa Rádióval.

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a Nyíregyházi Mentorálás Program. Szeptember 11-én ünnepélyes keretek között helyezték el a megújuló Pávásház alapkövét. A városban jól ismert épület újjászületésével olyan közösségi tér jön létre, amely a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű emberek fejlődését, rehabilitációját, valamint a nyílt munkaerőpiacra való belépését segíti. A mentorálás program célja, hogy személyre szabott támogatással, képzésekkel és mentorálással közelebb hozza egymáshoz a megváltozott munkaképességű embereket és a munkavilágát. A programról és a Pávásház jövőjéről Kisari Károllyal, a Mentorálás Alapítvány kuratóriumi elnökével beszélgettünk. A riporter Bekfi Mária.
2: Mit jelent a mentorálás program és önök számára, hogy szeptember 11-én ünnepélyesen elhelyezték a Pávásház alapkövét? Miért éppen most érkezett el ennek az ideje?
3: Ugye a mentorálás program 15 éves tervnek az eredménye, most már talán egy ilyen 5 éve dolgozunk azon, hogy Magyarországon ez meg is valósuljon, és maga a fizikai megtestesülése, a mentorház, ugye már 2023 év végén elindult, ugye itt mi fogyatékossággal élő, megváltozott munkaképességű emberekkel foglalkozunk, és ugye az a célunk, hogy minél több embert nyílt munkaerőpiacra tudjunk juttatni. Ugye itt dolgozunk a vállalatokkal, ugye a vállalatokat érzékenyítjük, különböző szakmai tanácsokat adunk, dolgozunk a résztvevőinkkel, ugye a potenciális munkavállalókkal, őket felmérjük, képezzük, és mindenféle oktatási és szociális szolgáltatást nyújtunk. Most ugye 2024-ben kezdtük el, hogy a munkaerőpiacra kihelyezzünk embereket, most már több mint 70 megváltozott munkaképességű embert helyeztünk ki a nyílt munkaerőpiacra. Elkezdett ugye ez a szakmai program megvalósulni, de ugye a harmadik lábat is akartuk, ugye, mert van szociális oktatási terület, és hogy az egészségügyi oldalon is be tudjunk avatkozni. A projektnek ez egy terve volt, hogy akkor egészségügyi oldalon is fejleszte is hajtunk végre, és a mentorház mellett lévő Pávásház, ami egy műemléki épület, ugye közben a tulajdonunkba került, és ott tudjuk ezt az egészségügyi tevékenységet majd elindítani. Ugye ennek az alapkövét tettük le, és azért fontos az egészségügyel foglalkozni ennél a célcsoport, mert ugye itt a megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élőknél, mert az látszik, hogy mondjuk az értelmi fogyatékossággal élőkre konkrétan találtam kutatásokat is, hogy alacsonyabb az átlag életkoruk ezeknek az embereknek, mint a normál populációnak, és az is látszik, hogy az életminőség is más, amit meg tudnak élni. Mi szeretnénk azon dolgozni, hogy egyenlő esélyük legyen azt az átlag életkort elérni, amit egy tipikus fejlődés menetű ember elérhet, és ugye Magyarországon sereghajtó vagyunk európai szinten is, és maga a program az nyitott lesz a tipikus fejlődésmenetű nem érintetteknek is, hiszen itt az inklúzió, az egész programnak ugye a társadalmi befogadás egy nagyon fontos eleme, és ott ilyen tevékenységeket tervezünk majd végezni, ahol akár közös aktivitásokon keresztül az egész nyíregyházi lakosság egy jobb egészségügyi állapotba, egy hosszabb életre és minőségűbb élethez juthat. Szóval ilyen kis céljaink vannak így az alapkületétel és az egészségügyi rész és a Pávásház átépítésével.
2: Említette, hogy a szomszédságukban van ez a ház, hogy szerettem volna rátérni külön, hogy akkor hogyan került a látókörükbe ez az épület, de nyilvánvalóan itt van a válasz rá. De mégis ez egy műemléki ház. Hogyan lehet lesz majd összehozni a műemléket a modernitásra?
3: Ugye a megoldás majdnem 3 évig tartott, mert ugye az építést egy engedélyeztetési, tervezési szakasz előzi meg, és ugye itt volt egy nagyon rossz állapotú épület, aminek bizonyos részei életveszélyesek is voltak. Ugye ezt mi így szereztük meg, ezt az ingatlant, és ugye akkor ezt meg kellett vizsgálni a történetét ennek, értékleltár, statikai, ugye restaurátor, szakértő, fal szakértő, faszakértő, szakértő, ugye a mi funkcióinkat ugye leadtuk a tervezői programban, többször egyeztettünk Budapesten az örökségvédelmi államtitkársággal, és akkor lett végül egy engedély, szóval, hogy így meg lehetett oldani, és mégis az lesz a megoldás, hogy megtaláltuk ugye a feltárások során azokat a részeit az épületnek, ami az eredeti épületön volt, ugye ez megmarad, és a hátsó traktusba pedig egy teljesen új épületszárny épül, és a kettőt összekötjük. És valahol ugye ez a régi és az új is ott lesz, kívülről csak a műemlék fog látszani, hiszen ezek a hátsó hozzáépített részeket lehetett elbontani csak, ugye mi később sok minden ugye engedély nélkül így a régi időkben hozzáépült, mert akkor lehet, hogy nem is kellett engedély, de hogy azok nem voltak műemléki dolgok, a műemléki dolgok megmaradtak, és akkor lesz egy új szárny majd, és akkor lesznek orvosi szobák, csoportszobák, ahol esetleg gyújtornak különböző mozgásterápiák, és lesz egy kávézó rész, ahol egyrészt lehet várni, ugye ez a különböző szolgáltatásokra, ami a házban lesznek, és hát itt megváltozott munkaképességű fogyatékossággal élő emberek fognak dolgozni. Szóval egy nagyon komplex történet ez.
2: Hogyan fog megjelenni a páva szimbólum? Ugye nem hiába pávás háznak nevezik, de erről is egy picit szót.
3: Ugye a Pávás ház, a Führer Miklós tervezte az 1900-as évek elején ezt az épületet, és a Keresztesi Sárika volt ennek a megépítetője, aki egy urivarú volt, és ez egy kicsit azért eltért az akkori építészeti stílustól, hogy van egy mezővárosi rész, és ugye a szecesszió az 1800-as évek végén, 1900-as évek elején hódított tért ugye a magyar építészetben. Nyíregyházán azért vannak szecessziós épületek, nem sok, és vannak a Führer Miklós által tervezett szecessziós épületek is, de hogy ez egy nagyon jellegzetes épület. És maga a páva a homlokzaton megjelenik, ugye előve van páva minta, meg vannak páva szemes minták. Így az utóbbi időben, aki elment mellette, szerintem nem nagyon vehette észre sajnos ennek a különlegességét, hiszen a por, hát az idő, az ugye azt a szépségét elvette, ami ugye ez az elején lehetett. Úgyhogy a páva az itt meg fog jelenni, és hát a belső építészetben is szeretnénk minél. A kávézó is egy zömében pávás motivumokból felépülő dolog lesz, és hogy valahol kinti részt meg fogjuk bent is jeleníteni. Mi nagyon örülünk ennek a motivumnak, hiszen a páva egy nagyon színes dolog, ugye mi is nagyon sok színűnek vagyunk, nagyon sokféle emberrel foglalkozunk. Nagyon pozitív jelentéstartalmat ad az európai kultúra, ugye az elmúlt idők történetében a pávának, ugye a magyar népművészetben is megjelenik, akár az énekben, de a rajzolt és vart és egyéb motivumokban, és hát a megújulást szimbolizálja, és mi is itt, akik bejönnek hozzánk, mi szeretnénk megújítani őket, egy új helyzetbe keríteni őket, fejleszteni egy jobb helyzetbe, egy szebb helyzetbe, és ezt a szépséget egyfajta logójuként is hozzáadja a mi programunkhoz az épület.
2: Különleges része lesz az ön által említett inkluzív kávéház is, és talán nagyon jó példája lehet az önök munkásságának, hiszen megváltozott munkaképességűek és fogyatékkal élők fognak ott dolgozni. Miért tartották ezt fontosnak, hogy ebben az intézményben ez is helyet kapjon?
3: Nagyon érdekes, hogy az IKEA, az nem az volt az első, hogy ott lapra szerelt bútorokat készítenek, hanem azzal lett az első, hogy a bútorbolt mellé berakott éttermet. És hogy valahogy, ugye, mert hogyha jól vannak lakva az emberek, meg nem tudom, nem idegeskednek, akkor több időt töltenek ott, és jobb a fogyasztás. És hogy én ugye arra a gazdaságból jövök, meg a marketingből, és hogy ez jó energiát sugal bárminek, hogy bemegyek valahova, kávé illat, szendvicsek, nyugalom van, és hogy ez egy jó zsilip arra, hogy az utcáról bekerüljek valahova, és hogy pozitívabban érzékeljem azokat az élményeket, amik bent várnak engem, mondjuk egy vizsgálat vagy egy kezelés. És nekünk van intézményünk Budapesten is, ahol a Csodavár intézmény, ahol ugye, ahogy bemegyünk, ott már egy kávézó van, és nagyon jó tapasztalatunk van ezzel kapcsolatban effektív, és ott is dolgoznak megváltozott munkaképességű kollégák, úgyhogy ott már csináljuk ezt, és hogy ez így adottság volt, hogy nekünk ebbe van tapasztalatunk, hogy akkor miért ne csináljuk, és Nyíregyházán, ugye ez a Szent István utcán, egy belvárosi terület, nagyon sok diák jár arra, nagyon sok ember elmegy, és ez az inkluziónak is lehet egy tereme. Lehet, hogy nem szolgáltatást igénybe venni jön, hanem ott lakik, és megismerkedik a mi ember, a mi dolgozóink van, az a szűk környezet, akiknek így lokációba közel van. Úgyhogy ez a kávézó, ez is egy spirituális hely, én azt gondolom, a páva motivummal, és nagyon szép belső építészeti terveink vannak erről, úgyhogy még egy kicsit messze vagyunk tőle, de azért már vizionáljuk ezt.
2: Akkor, ha jól értem, például a kávéházat a nyíregyházi lakosok is igénybe vehetik, akik mondjuk nem kimondottan a rehabilitációs részlegét szeretnék a szolgáltatásokat igénybe venni.
3: Igen, igen, ugye ez is egy inkluzív tér, és ez egy jó híd szokott lenni a forró kávé és a sütemény, hogy az emberek nyitottabbak legyenek egymásra, és talán egy kicsit elfogadóbbak.
2: Maga az intézmény mit fog nyújtani a nyíregyházi lakosoknak? Hogyan képzelik el, milyen szolgáltatásokat vehetnek igénybe, és kik? Főként csak a fogyatékkal élők, vagy általánosságban véve a helyi lakosok is igénybe vehetik majd?
3: Ugye több területen dolgozunk most is, vannak már a mentorházban pilates foglalkozás, masszázs, bémer terápia, ami az általános egészségnek ugye a prevenciós részéhez tartozik. Ugye ezeket a jellegű szolgáltatásokat mindenképpen szeretnénk megjeleníteni majd a Pávásházban ugye kiterjesztett részen, és ez ugye bármelyik nyíregyházi lakosnak elérhető, és ugye lehet ez az inkluziónak is egy területe, hiszen lehetnek ebben a csoportokban megváltozott munkaképességűek, vagy nem azok, úgyhogy ez egy teljesen nyitott rész, és ugye az egészségügyi oldalon szeretnénk szakorvosi résszel is megtámogatni. Ugye, amikor valaki megváltozott munkaképességű, hogy kik a megváltozott munkaképességűek, ugye egyrészt akik fogyatékossággal élnek mondjuk gyerekkoruktól, és mondjuk tudják, és már olyan iskolákba jártak, vagy egyébként. A másik rész az, aki valamilyen egészségkárosodásból adódóan munkaképességétnek a csökkenését megállapítja a szakértői rehabilitációs bizottság, és azt kell látni, hogy itt, hogyha valakinek valamilyen problémája van, azért ez egy trauma. Szóval itt azért valaki egyszer csak valamilyen komoly betegséget szerez, ami sokszor életveszélyes is, és hogy ezt a traumát átélve kellene visszakerülnie a normál életbe, ahol már csökken az önértékelése, eltávolodott azoktól a munkahelyi kapcsolatoktól, amik korábban voltak neki, ő is nehezen kezeli azt, hogy hova helyezze magát, hogyha esetleg vissza akarna menni, egyáltalán visszavárják-e vagy sem. Úgyhogy itt mindenképpen pszichológiai, pszichés, szakorvosi megsegítésre szükség lehet hosszú távon, és ugye ez nekünk ez a lényeg az egészben, hogy az jelenlegi egészségügy meggyógyít rövid távon, és ugye ezek a fizikai tüneteid eltűnhetnek, de van egy mentális része, ami ott marad, és mi ebbe tudunk jók lenni, és ebbe szeretnénk segíteni egészségügy oldalon és programokkal is, valamint a rehabilitációnak az egyéb területein is, hogy esetleg olyan rehabilitációs tevékenységeket adni a hozzánk érkezőknek, ami nem csak arról szól, hogy éppen ne fájjon, hanem javuljon tovább az állapota. Mert ugye most én is járok rehabilitációra, fájt a bokám, és akkor most jártam bokatornára, és sokkal jobb, de még nem százas. Viszont lejárt a 15 alkalmam, vagy nem tudom hány alkalmat kaptam, és még keresnék olyan dolgokat, amivel ezt egy kicsit még jobbá tudnám tenni. És ugye itt jöhetnénk be mi. És ugye hosszabb életre azért most vannak ilyen kutatások, és most programok, ugye a longevity az, ami ennek egy ilyen gyűjtőszava, ez egy angol mozaik szó, és ugye a másik része az, ahol annak a kék zónák, ahol nézték, hogy emberek miért élnek tovább, mint máshol, itt ilyen Japán, Spanyolország, Olaszország bizonyos részén, ugye nem ritka az, hogy 100 év vagy tovább élnek az emberek, és ott is ezeket mi is akarjuk használni a mi programjainkban mindenki részére, és ott volt egy nagyon fontos elem mindenhol, hogy a hasznosság érzet. És ugye például időskorban, amikor az emberek ott hagyják már a munkahelyet és egyebek, ez, náluk is ez a hasznosság érzet kophat. Viszont nekünk meg ők nagyon hasznosak lehetnek abban, hogy jönnek a programjainkra, és ők segíthetnek a mi részvevőinknek, akiknek valamilyen problémájuk van, és eközben az ő hasznosság érzetük is, az, hogy társadalmilag fontos dolgot dolgoznak, ez egy nagyon fontos terület lesz. És akkor ez is egy ilyen programelem, ez egy már nagyon horizontális programelem ennek az egésznek.
2: Hogyha a mentorálás programjukat nézzük, milyen sikereket értek el? Mert azok, akik önökhöz járnak, az önök szolgáltatásait igénybe veszik, ugye mind arra vágynak, hogy később el tudjanak helyezkedni, ahogy ön is említette, olyan munkahelyekre, ahol valóban befogadják őket. Hogyha a számukat nézzük, akkor évről évre nőtt az önökhöz járó embereknek a száma. Milyen sikerekről tud beszámolni, akik valóban már munkába álltak, is megtalálták a helyüket.
3: Pontos számot nem tudom, eleinte minden egyes emberről tudtam, de most már hál' Istennek, hogy Nyíregyházán és Budapesten is visszük a programot, de szerintem közelítünk a 80 főhöz, akit nyílt munkaerőpiacra ki tudtunk helyezni. Viszont szerintem most már közel 1300 ember jelentkezett be hozzánk, és kapott valamilyen szolgáltatást vagy segítséget, és minimum az, hogy feltérképeztük az ő munkaképességét vagy egyebeket, úgyhogy ezek számilag is egész nagyok, és egész nagy adatbázissal rendelkezünk azokról, akik el akarnak helyezkedni nyílt munkaerőpiacon, és azért egész sok céggel is kapcsolatban vagyunk, akiknek nyitottságuk van erre, úgyhogy én effektív, nagyon sikeresnek értékelem a programot, mert olyan számokat hozzunk, amiket nem terveztünk, de örülünk, hogy van érdeklődés, úgyhogy mi szeretnénk még több embernek segíteni, úgyhogy vannak itt célok, hogy akár éves szinten 100 főt is ki tudjunk helyezni nyílt munkaerőpiacra, ez sok mindennek kell történnie, például infrastruktúrálisan fejlődnünk kell.
2: Pont erre szerettem volna kitérni, hogy mi a legnagyobb akadálya, hogy ezek az érintett személyek el tudjanak helyezkedni. Az olyan munkáltatóknak a száma, akik valóban őket szeretnék munkáltatni, vagy pedig a különböző más akadályok, illetve problémák, amelyek megnehezítik az ő munkába való állásukat.
3: Mi szeretnénk több kapacitást befektetni ebbe, mélyebben beavatkozni a résztvevőink fejlődésébe. Ennek most forráshiány az elsődleges akadálya. Ugye most dolgozunk azon, hogy tudunk akár a költségvetési törvényen keresztül módosítási javaslatokat beadni erre, vagy hogy tudunk cégekkel olyan együttműködést kitalálni. Ugye erre jelenleg zéró forrásra van a magyar költségvetésnek, hogy ilyen programokat vigyen, úgyhogy ezt mi ilyen adományokból, pályázatokból, és ugye csak olyan mértékben tudjuk ezt adni, amit kapunk. És hogy ez egy nagy akadály, és hogy a számosság nagy, az érdeklődés a munkavállalók részéről, de egyszerűen ugye nekünk is szakemberekkel kellene dolgoznunk, és ez egy nagyon komoly kihívás.
2: Sok sikert kívánunk hozzá, így a végére egy utolsó kérdés, mikorra készülhet el a Pávásház?
3: A terveink szerint jövő év tavaszrára elkészül fizikailag, hogy ott ennek, mivel hogy örökségvédelemnek is át kell vennie, valamint mint egész egészségügyi intézmény engedélyt kell kapnia. Én nem tudom belátni, hogy ez mennyi idő az engedélyeztetés. Itt az örökségvédelem az engedélyeztetésnél azt mondtam, ez több év volt. Én nagyon remélem, hogy már a használatba vételi oldalon ez egy egyszerűbb folyamat lesz. Úgyhogy én azt gondolom, hogy remélem, hogy már nyáron bizonyos részei elindulhatnak az épületnek, de a komolyabb szakmai program szerintem az következő év második felére várhatóak.
2: Sok sikert kívánunk önöknek.
3: Köszönjük szépen.
1: Kisari Károllyal, a Mentorálás Alapítvány kuratóriumi elnökével beszélgettünk, aki elmondta, újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a Nyíregyházi Mentorálás Program. Szeptember 11-én ünnepélyes keretek között helyezték el a megújuló Pávásház alapkövét. A beruházással olyan közösségi tér jön létre, amely a fogyatékossággal élő és a megváltozott munkaképességű emberek fejlődését, rehabilitációját, valamint a nyílt munkaerőpiacra való belépését segíti. A riporter Begfi Mária volt.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, Porkoláb Pál fehérgyarmati presbiter, a Szatmári Református Egyházmegye presbiteri főjegyzője kapta idén a Milotai Nyilas István díjat. Az elismerést a Szatmárok határok nélkül református találkozón, a nagyecsedi református templomban megtartott ünnepi istentiszteleten adta át Szalai Kont, a Szatmári Református Egyházmegye esperese a díjazottnak. Porkoláb Pállal Széles Szabolcs beszélgetett.
2: Hogyan érintette ez a díjazás, hiszen azért ezt a díjat azok kaphatják meg, akik a református egyházért, a református egyházközségekért itt Szatmárban igencsak sokat tettek.
3: Legelőször, mikor én is értesültem erről a díjnak az ideítéléséről, meglepődtem, hogy egyáltalán mennyire vagyok méltó ennek a díjnak az átvételére, és úgy végig gondoltam az elődök, akik ezeket a díjakat megkapták a korábbi időbe. Nekem is kellett egy bizonyos idő, míg ezt úgy a lelkembe úgy nyugtáztam, hogy végig gondoltam az életem sorát, hogy milyen időszakon mentünk keresztül, milyen tevékenységem volt nekem is az egyházunkba, egyházközségünkbe, egyházmegyébe, és végül is aztán úgy megnyugvással fogadtam el ezt a megtiszteltetést.
2: Hogyan indult el ez az egyházhoz való szoros és erős kötődés, hiszen minden gyermeknél kell egyfajta útmutatás vagy iránymutatás, hogy a hit és a mindenható az életébe belekerülhessen.
3: Igen, hát nekem ez gyerekkoromtól kezdve ez a természetes közegem volt, tehát én nem az, hogy szembesültem egy bizonyos életkoromban ezzel a hittel, ezzel az egyházi közösséggel, ezzel az egyházi légkörrel, hanem én emlékezetem óta, mióta tudom az eszemet, ebből a közegbe éltem az életemet. Nyilván nekem is, mint fiatal embernek voltak olyan időszakaim, amikor ezt nem olyan komolysággal és nem olyan hittel éltem meg, mint ahogy a mai időmben ezt átlátom, meg ezt a mai koromban. Nyilván valamilyen szinten egy bizonyos bölcsességgel már 65 év felett már az ember rendelkezik, de nyilván a bölcsek jó azért nincs a zsebünkbe, de ez mindig is az életem jellemzője volt, az egyháznak a közelsége, az egyház iránti szolgálat, az, hogy ez természetes volt, tehát ez nem egy erőltetett, nem egy kívülről forszírozott történet, hanem az életem része volt. Mindig lehetőségem szerint, tanulmányaim során a debreceni időkben az a 4 esztendő az mély nyomot hagyott bennem, és ez meghatározta a később életem sorát is.
2: Azt a részét szomorúan hallottam az ön életrajznak, amikor Pali bácsinak meghalt az édesapja, aki lelkipásztor volt. Nem is gondolta arra, hogy lelkipásztori pályát kezdjen, vagy esetleg erre a pályára készüljön?
3: Ez középiskolás negyedikes koromban, ez felmerült bennem. Rózsai Tivadar vallástanár úrral beszélgettünk annak idején, de ez nem volt olyan erős bennem, ez az indítatás és ez az elhivatottság, úgyhogy ez tulajdonképpen nem is élt célba az én részemről, hogy én a lelkipásztori pályát válasszam. Abban az időben a pedagógusi pálya az, ami nekem szimpatikus volt. Én annak idején sportoltam, versenyszerűen is sportoltam. Akkor abban az időben az nekem a tanári pálya, testnevelés szakra jelentkeztem, testnevelés földrajz szakra, és az volt abban az időben nekem a követendő út, de hát abból végül is tulajdonképpen nem lett semmi.
2: És a gazdálkodás jött akkor.
3: Igen. Ez egyébként az életem során én nem igazán találkoztam ezzel a tevékenységgel, hát nyilván az előző rendszerben, akik egyházi közelségbe élték az életüket, vagy középiskolába elmentem én is. Családunk, édesanyám nevelt bennünket, mi ketten vagyunk testvérek a mai napig is, hála Istennek a bátyám is jó erőbe éli az életét, és bennünket egy olyan zárt világba nevelkedtünk, és ez a gazdálkodás nekem a rendszerváltás környékén jött meg, az identitásomból fakadóan az a lehetőség, amit nyilván én valahogy a génjeimben ott rejtve voltak ezek a dolgok, és mikor jött erre lehetőség a rendszerváltás során a 90-es években, akkor léptem meg ezt a pályát, és mindig is hálát adok az Istennek. Én elmondom többször is a családomban és a gyermekeimnek is, hogy hálát adok az Istennek, hogy ezt hozta az életembe. Itt teljesedtem ki, ez nekem tulajdonképpen a hobbim is, tehát ez az életem, és ezt ad gyönyörűséget. tudom csinálni a mai napig is.
2: Ha már említette Pali bácsi a családot, akkor sikerült átadni a családnak a gazdálkodás szeretetét is, legalábbis a gyerekeiből Péter a gazdálkodást folytatja, választotta, és a hitet is, ezt az erős hitet, amit hát nyilván jó mintaként is láthattak, meg is élhettek, hiszen gondolom a templomba való bemenetel az nem erőszak útján valósult meg, hanem ment a családfő, és ment a család is.
3: Igen, hát Péter fiam is egyébként a fehérgyarmati gyülekezetnek presbitere, nem mindig őszántából ment, tehát legyünk őszinték, a fiatalok azért kellett egy kis szülői ráhatás sok esetben, hogy vasárnapban készüljünk, megyünk. Igen, ez szerintem majdnem minden családban előfordul, hogy kell a szülő részéről valamilyen ráhatás, és hát hála Istennek ez célt ért, ez a törekvésem a családon belül is. Eszter lányom is, ő a fővárosban ment férhező, az ottani gyülekezetnek tagja. Korábban Debrecenben a Kisrefibe tanított, most a gyermeknevelés előtti időszakban pedig a fővárosban egy egyházi iskolában volt munkahelye. Hát azóta, mióta a gyerekeket neveli, azóta főállású anyag, úgyhogy a gyülekezethez azért kötődik ő is ott abban a környezetben, és hát ez a gyermekeim részéről is, ez a fajta identitás, ez megmutatkozott.
2: Hadd gyönyörű szép unokája van Pali bácsinak, és a legnagyobb már a debreceni református gimnáziumnak a első évfolyamos, vagy 9. évfolyamos tanulója, tehát folytatja azt az utat, amit az elődeitől látott.
3: Igen, hát én ennek nagyon örülök egyébként, annak idején a pályaválasztás, mikor ez a általános iskola vége fele a gyerekeknek azért előkerül ez a kérdés, hogy milyen irányba haladjon, és hát nyilván elsődleges szempont volt az, hogy egyházi iskolába és nyilván a debreceni református gimnáziumba, mind a két gyermekem is ott végzett egyébként, sőt, hát nyilván édesapám is annak idején a teológiát Debrecenbe végezte, úgyhogy ez a családunknak egy folyamatos időszaka, hogy a egyházi közelség az mindig is az életünk része volt.
2: És az is nagyon ritka, hogy egy szolgálattevő, mint főjegyző úr is, aki rengeteget kapott nyilván az egyháztól, de ezt az önzetlenséget oda-vissza megmutatja, hiszen most már, hogy a Jóisten úgy adta a lehetőséget, vissza is tud adni, tehát úgy gondolja, hogy ez talán így mondhatni egy áldásos folyamat.
3: Ez is tulajdonképpen természetes az én részemről, hogy nyilván azok, amiket kapunk a mindenható Istentől, tehát nem magunknak tulajdonítjuk, vagy nem magamnak tulajdonítom én se azokat a lehetőséget, az áldásokat, amiket kapok minden nap, hanem azok a javak, amik engem jellemeznek, az nyilván nem csak az én tulajdonom, hanem nyilván ebből valamilyen szinten lehetőségem szerint mindig is követtem azt, hogy mindenki úgy adjon, ahogy lehetősége van, és én ennek mindig is próbáltam eleget tenni.
2: Az egyházi szolgálatait tekintve mondhatni minden fajta tisztségben hely, tehát őrálló volt. Volt zsinati tag is, gondnok is, presbiter is, főjegyző az egyház megyének.
3: Igen, a gondnok kivételével voltam, igen, amit felsorolt. Ez a természetes életemnek a része, és el se tudnám képzelni azt, hogy a gyülekezeten kívül, vagy egyáltalán valamilyen szinten ezt úgy mellékvágányon kezeljem, ezt a fajta tevékenységemet. Amíg erőm van, nyilván mindannyian úgy vagyunk vele, amíg az elmém, erőm, fizikai erőm lehetőséget ad rá, hogy az egyházamért tegyek, a közösségeinkért tegyek, a családomért, ezt természetesnek veszem, és ezt mindig is, jó szándék szerint ezt mindig megteszem.
2: Gondolom volt már olyan főjegyző úr életében is, hogy valamilyen okból kifolyólag vasárnap nem tudott elmenni az istentiszteletre, olyankor volt egyfajta hiányérzete?
3: Igen, ez érdekes dolog egyébként, meg hát sokan úgy vagyunk, hogy minden nap azért megvan az a rutin az ember életében. És ezt jó értelemben mondom, hogy az a rutin, hogy sok esetben, mikor nincs rá lehetőségem, hogy elmenjek vasárnap az istentiszteletre, persze erre mindig lehetőséget kerítek, ha bárhol vagyok, ha a fővárosban vagyok, vagy bárhol vagyok, ha netalán Erdélyben vagyok, ott is azért elmegyek mindig lehetőség szerint az istentiszteletekre, és van rá eset nyilván, mikor erre nincs lehetőségem, és egy olyan érdekes hiányérzet van bennem, de ez tudat alatti dolog. Tehát az életemnek a része, meg nem egy rutin, de tulajdonképpen hiányérzetem van, mikor esetleg kimarad egy vasárnapi istentisztelet. És hát mindig az a megnyugvás, mikor abba a közösségbe, abba a szeretett közösségbe elmegyünk, együtt vagyunk, szót váltunk, istentisztelet után kijövünk a templomból, beszélgetünk. Az annyira fontos nyilván nem csak nekem, hanem mindannyiunknak, és ez a közösséget azért élteti. Tehát nem csak az, hogy az istentiszteleti rész, hanem az a gyülekezeti közösség, ami jellemez bennünket, azt én nagyon fontosnak tartom.
2: Mit szólt a családja a díjazáshoz, amikor megtudták, hogy a Pilotai Nyilas István díjat főjegyző úr fogja megkapni?
3: Nyilván mindenki örült ennek a történetnek. Legelőször is bennem volt az a kétel, hogy mennyire vagyok én erre méltó, erre a díjra. Legelőször ez volt a gondolatom, hogy azok sorába, akik előttem kapták kapták meg ezt a díjat. Olyan emberek, akik nyilván püspök úr, főgondnok úr, a szeretett szolgálatnak a vezetője, tehát hogy méltó vagyok én ebbe a sorba, erre a díjra. Végül is aztán úgy konstatáltam magamban ezt a dolgot, hogy ez a bizottság, ez a grémium, aki ezt a díjat odaítéli, hogy körbejárta ezt a kérdést, aztán ezek szerint méltónak talált ennek a díjnak az átadására.
2: Szívből gratulálunk főjegyzőnek a díjazáshoz. Kívánunk nagyon jó egészséget, amit még családja körében, a gyülekezet körében és az egyházmegye nagy gyülekezete körében hosszú éveken keresztül töltsön el.
3: Nagyon szépen köszönöm a jó kívánságokat, és én is bízok benne, hogy ebbe a nehéz időszakba azért a gyülekezeteink, meg a gyülekezeti tagjaink ezeket az időszakokat jó szándékkal, hídben, békességben és szeretetben próbáljuk mindannyian átvészelni ezeket a bonyodalmas, válságos időszakokat, és akkor gondolhatunk a környezetünkbe lévő eseményekre, meg a egyházunk előtt álló választások jönnek, és ebben mindannyian felelősen kell, hogy döntsünk, meg részt vegyünk. Nagyon szépen köszönöm én is.
1: Porkoláb Pált fehérgyarmati presbitert, a Szatmári Református Egyházmegye presbiteri főjegyzőjét hallották, akivel annak kapcsán beszélgettünk, hogy idén a Milotai Nyilas István díjban részesült. A riporter Széles Szabolcs volt.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Kontinentális reggeli című magazinunk végéhez értünk az Európa Rádió műsorában. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Bélától, a Nyíregyháza Kertvárosi Református Egyházközség lelkipásztorától. Én mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép napot és kellemes rádiózást kívánok. A szerkesztőt Tóth Évát hallották.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét Lukács evangélium a 7. fejezetének 19. verséből hallgassuk meg. Te vagy az eljövendő, avagy mást várjunk? Keresztelő János intézi eme kérdést Jézushoz. A kérdés háttere: ő maga börtönben van. Eljövendő, hát ki az? Kire gondolt? A messiásra, a megváltóra. Erre irányul tehát a kérdése. Kétség jelenik meg keresztelő Jánosban, hiszen ilyeneket mondott Jézusról korábban: én vízzel keresztellek titeket, de eljön az, aki erősebb nálam, és én arra sem vagyok méltó, hogy sarulja szíját megoldjam. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Az előbbi mondatok azt mutatják, hogy keresztelő János tisztában volt azzal, hogy ő kicsoda, és mi az Istentől kapott feladata. És ugyanezt kristálytisztán látta Jézussal kapcsolatban is. Keresztelő János tudta magáról, és el is mondta, hogy nem ő a megváltó. Ő útkészítője, előfutára az eljövendő megváltónak. Volt, hogy Jézusra mutatva így szólt: íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Tehát tudta és hirdette Jézusról, hogy ő a megváltó. Akkor megingott. Kétség támadt a szívében. A korábban önmaga és Jézus felől egyaránt szilárd bizonyosságban élő János szavai ezek? Igen. Kétség és bizalom egyszerre van jelen a kérdésben. A mai égemagyarázat a Nyíregyháza Kertvárosi Gyülekezetben szolgáló Katona Béla lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják! Az információs manipuláció elleni fellépés, valamint az Európai Unió bővítésének aktuális kérdései is szerepelnek témaként az unió külügyminisztereinek e heti luxemburgi tanácsülésén, melyre elutazott Orbán Anita, a magyar diplomácia vezetője. A külügyminiszter Facebook bejegyzésében kiemelte, a tárgyalások első témája, miként tud Európa hatékonyabban fellépni a rosszindulatú, összehangolt külső hibrid fenyegetésekkel szemben. Az Európai Unióban a bővítés külső és belső hatásairól a hét második felében az Európai Tanácson az állam és kormányfők tartanak vitát. Ennek előkészítéseként az elkészült bizottsági jelentés alapján az uniós bővítés biztonsági jelentőségéről egyeztetnek majd az ülésen, írta a magyar külügyi vezető. Orbán Anita hangsúlyozta, Magyarország ismét az érdem alapú bővítés mellett fog érvelni, és kiemelten fontosnak tartja a Nyugat-Balkánt Európa biztonsága szempontjából. Egyszerűsödtek és átláthatóbbá váltak az emelt sebességű úgynevezett tempószázas buszokra vonatkozó szabályok idehaza, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében Barna Zsolt közúti közlekedési ügyekért felelős államtitkár posztját osztotta meg, mely szerint az október 10-től hatályos új szabályok értelmében a 100 km per órás legnagyobb sebességre engedélyezett buszok üzemeltetőinek a korábbi jogszabályokkal szemben már nem kell minden műszaki vizsgához igazodva újra végigjárniuk az emelt sebességű haladáshoz előírt engedélyezési eljárást. Ez azt jelenti, hogy amit a jármű gyári dokumentációja hitelt érdemlően igazol, azt nem kell egy külön eljárásban még egyszer bizonyítani. Mindez pedig kevesebb ügyintézést és kisebb költséget jelent az üzemeltetőknek, olvasható az államtitkár bejegyzésében. A Tempó 100 engedéllyel a műszakilag alkalmas autóbuszok autópályán és autóúton 100 km per órás sebességgel közlekedhetnek. A túlárazás elleni fellépés és a felelős gazdálkodás teljes egészében ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását, így az idei módosított hiánycél a GDP 7,5% marad, közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Kármán András kifejtette, a korábban túlárazott állami szerződéseken nyerészkedő oligarchák és pazarló állami működés helyett a Tisza kormány azoknak a magyar embereknek segít, akik valóban rászorulnak. Mindez jól mutatja a gazdaságpolitika fókuszát, emelte ki. Hozzátéve, a felelős gazdálkodás folytatásával sikerül szinten tartani a hiányt. A kormányváltástól a költségvetési leltárig a hiány csökkentése érdekében felszabadították az uniós pénzeket, visszavették a nem felsőoktatási kekva vagyont és stabilizálták a gazdaságot, mondta a miniszter. A tárcavezető közlése szerint a 2026-os büdzsé átvilágítása során azt találták, hogy a Tisza kormány első intézkedései után az idei évre várható hiány a GDP 7,5%-a lehet. Szapolyai János király jelölésének 500. évfordulója alkalmából rendeztek megemlékezést Tokajban. Az évforduló alkalmából ökumenikus istentiszteletet, a témával kapcsolatos történelmi előadást és filmvetítést tartottak. Bemutatták a Szent Korona másolatát is. A szervezők felidézték, az országgyűlés a Mohácsi csata után Tokajban gyűlt össze, ahol egyhangulag Szapolyait jelölték a megüresedett magyar trónra. Hozzátették, az egykori Tokaji vár a Szent Korona menedéke is volt 1551-1552-ben hónapokon át, amikor a már elhunyt Szapolyai János király özvegyének, Izabella királynénak követei átadták azt Habsburg Ferdinánd megbízottjainak és a pozsonyi várba szállították.
0: Az időjárásról.
1: Az ország északi részén csak kevés felhő ígérkezik, eső nem valószínű. Az északnyugati északi szél sokfelé megélénkül, napközben 13 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden már többnyire napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északias szél főként a Tiszán túlon nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet kedd délután 13 és 18 fok között valószínű.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai vendégünk Máté Tóth András valláskutató, az MTA doktora lesz, akivel két nagyobb témát beszélünk át. Elsőként arról lesz majd szó, hogy munkaszüneti nap lehet Magyarországon december 24-e.
2: Annyi bizonyos, hogy ennek a valláshoz, kereszténységhez vajmi kevés köze van. Tehát ha meg akarjuk érteni, hogy miért hozott a kormány, vagy fog hozni a kormány, vagy a parlament egy ilyen döntést, akkor nem a vallási, nem a liturgikus élet, nem a kereszténység területén kell kapirgálnunk. Ez volt az első gondolatom.
1: Aztán műsorunk második felében arról is hallhatnak, hogy a kutató szerint mi olvasható ki az adó 1%-os egyházi felajánlások legfrissebb statisztikáiból.
2: Jaj annak az egyháznak, aki számolja a tagjait. Mert az egyház mércéje az a Jézus Krisztushoz való elkötelezettség és az egyházi közösségben megélhető irgalom. És nem az, hogy mekkora az adófelajánlás összege, és nem az, hogy a népszámlálásban hányan vallják meg, vagy nem vallják meg.
1: Kedves hallgatóink, mai vendégünk tehát Máté Tóth András, valláskutató, az MTA doktora. Tartsanak velünk!

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A valláshoz, a kereszténységhez kevés köze van annak, hogy december 24-e munkaszüneti nap lehet Magyarországon, mondja Máté Tóth András valláskutató, az MTA doktora. De ha nem vallási megközelítés miatt választották ezt a napot pirosbetűsnek, akkor vajon mi áll a háttérben? Erről beszélgetek a következő percekben Máté Tóth András valláskutatóval, az MTA doktorával. Amikor beszélgetünk, akkor még nem fogadta el a parlament, de lehet, hogy mire adásba kerül, már el is fogadja. Szeptember 28-án beszélgetünk arról Máté Tóth András valláskutatóval, az MTA doktorával, hogy munkaszüneti nap lehet december 24-e Magyarországon. Amikor meghallotta ezt a hírt, hogy beterjesztették ezt a parlamentnek ezt a törvényjavaslatot néhány képviselő, akkor mi volt az első gondolata a valláskutatóként?
2: Ha hiszi, hanem az első gondolatom az volt, hogy itt ebben a rádióban beszélgettünk arról korábbi évek során egyszer, hogy a nagypéntek munkaszüneti nap lett, és akkor emlékszem, hogy az volt a gondolatom erről, hogy milyen tiszteletre méltó intézkedés ez a kormány részéről, hogy a politikusoknak egy egész napot ad arra meg önmagának, hogy a bűneiket megvallják és megbánják. Hát most a december 24-ével kapcsolatban ezt a humort nem lehet megismételni, de annyi bizonyos, hogy ennek a valláshoz, kereszténységhez vajmi kevés köze van. Tehát ha meg akarjuk érteni, hogy miért hozott a kormány, vagy fog hozni a kormány, vagy a parlament egy ilyen döntést, akkor nem a vallási, nem a liturgikus élet, nem a kereszténység területén kell kapirgálnunk. Ez volt az első gondolatom, amikor meghallottam ezt az ötletet.
1: És hol kell kapirgálni?
2: Az egyik lehetőség az az, hogy a Tisza kormány, úgy veszem észre, bizonyos értelemben érthető módon igyekszik minden, vagy a legtöbb intézkedésével önmagát az előző kormányhoz viszonyítani. És mivel az előző kormány idején számtalanszor fölmerült az ötlet, hogy legyen a december 24-e munkaszüneti nap, de valami miatt ezt mindig elodázták, elhalasztották, mégsem döntötték el, most a Tisza kormány azzal büszkélkedik, hogy lám-lám bezzeg ők, eldöntik, meghozzák. Ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség az, hogy minden kormány, a Tisza kormány is rá van szorulva a szavazókra. Nagyon sokan, elsősorban asszonyok, házi asszonyok, nagyon-nagyon örülhetnek, hogyha a december 24-e munkaszüneti nap, mert akkor a karácsonyi előkészületekre több idejük van. Azt csak zárójelben mondom, hogy persze elég nagy történelmi igazságtalanság az, hogy a nagy ünnepekre való előkészület általában a feleségek nyakán landul, és a férjek inkább csak az ünnepeknek a előnyös részét élvezik, és a felkészülés és a munkás részében kevésbé vesznek részt, beleértve engem is. És egy harmadik lehetőségre is talán lehet gondolni, és ez pedig az, hogy Magyarországon a kereszténységről még az egyébként magukat szívesen, vagy esetenként keresztény színben föltüntető politikusok is tulajdonképpen vajmi keveset tudnak. Elképzelhetőnek tartom azt, hogy az előterjesztés mögött áll egy félreértés, mintha a december 24-e az egyházi szempontból ünnep lenne. Márpedig nem az, a kereszténység is a zsidó gondolkodás szerint gondolkodik az időszámítás szempontjából, legalábbis ezen a területen, vagyis tehát a vigíliát is az ünnephez számítja. A kereszténységben a 25-e

0: a karácsony első napja, 26-a a karácsony második napja, harmadnap nincs, és a 24-én este, az esthajnal csillag feljövetelekor kezdődik a vigília, az ünnep várakozás, akkor a katolikus hagyomány szerint legalábbis zsolozsmát mondanak, és ezzel kezdődik meg a karácsonyi ünnepkör. Tehát ilyen értelemben, akik normál munkaidőben dolgoznak, mondjuk 6-tól 3-ig, 7-től 4-ig, 8-tól 5-ig, azok még nyugodtan elvégezhetnék az aznapi munkájukat, nem sértenék az ünnepet. És talán még azt is lehet mondani, hogy igen, azonban hát vannak népi hagyományok, vannak általános szokások, főleg a gyerekek, gyerekes, kisgyermekes családoknál a gyerekek már tűkön ülnek, hogy mikor jön meg a kariai, ahogy ezt mostanában mondani kell, a karácsonyi ajándék, és ezért aztán azt is el tudom képzelni, hogy ezt akarta a kormány figyelembe venni, és ennek a helyzetnek akart kedvezni, tehát egy szokást függetlenül a keresztény tartalomtól, függetlenül a karácsonyi ünnepkörtől, lehet, hogy egy ilyen keresztény szokást akart bevenni a munkaszüneti napok körébe.
1: De most ezzel, hogy a 24-e munkaszüneti nap lesz, szerintem azt végérvényesen elveszítette az, akinek ez fontos, hogy a karácsony az melyik nap van. Tehát, hogy már így is összemosódott, hogy 24-e az már szinte karácsony, mert piros betűs lesz, most már ez végképp egy nehéz ügy ezt elmagyarázni a nem nagyon egyházi naptár szerint gondolkodó embereknek.
0: Igen, ez kétségtelen, és ebben ez azzal is jár, hogy akkor már 23-án délután is a józan gondolkodású, pragmatikus magyar igyekezni fog úgy dolgozni, vagy kevesebbet dolgozni, hogy már a következő munkaszüneti nap előző délutánját is lelazítsa. Úgyhogy tehát igazából itt nem csak egy napot kapunk, hanem a gazdaság másfél napot veszít.
1: Kollégáim egy rádióban, amit most nem akarok megnevezni, hívták úgy a csütörtököt, hogy kispéntek. Kicsit ilyen ez a logika akkor, hogy már a 23-a délután az már egy kicsit ilyen elő-elő karácsony elő.
0: Olyasmi.
1: Az egyházak szempontjából vizsgálva jelent-e ez ön szerint bármit?
0: Hát úgy alapvetően nem számít semmit, mert az egyházak a saját ünnepkörüket veszik alapul, és azt akkor is ünneplik, hogyha munkaszüneti nap, akkor is ünneplik, hogyha nem. Azt talán éppen fel lehet vetni, hogyha elfogadjuk azt az állítást, hogy az előző kormány, amelyik hosszú ideig volt hivatalban, nagyon szeretett kedvezni az egyházaknak, és kedvezett is, és nagyon szeretett abban a fényben mutatkozni, hogy keresztény, alapállású, egyház támogató, aminek az is következménye lett, hogy bizonyos értelemben kiénekelték az egyház csőréből a kereszténység sajtját, vagyis tehát, hogy Magyarországon hamarabb gondol valaki kereszténységre az előző kormány politikája miatt, mint a magyarországi egyházak miatt. Nos, így aztán felvethető esetleg, hogyha most megint, vagy folytatólagosan az új kormány is úgy demonstratíve tekintettel van egy vélt vagy valós egyházi érdekre, akkor az most legalábbis hangulati szempontból mennyire segíti az egyházak saját lábra állásának a fontos, időszerű és mélyen szükséges folyamatát.
1: És mennyire segíti ön szerint?
0: Én valóban csak egy kérdést szerettem volna bedobni, igazából nincsen rá válaszom, de ez a kérdés olyan, amin esetleg érdemes lenne elgondolkodni, érdemes lehetne elemzéseket folytatni, ökumenikus elemzéseket is, mert feltételezésem szerint még lesznek olyan területek, ahol ez a logika a Tisza kormány politikai logikájában szerepelni fog.
1: Ön szerint volt egyeztetés az egyházak vezetői között, meg a kormányzat vezetői között erről a december 24-i döntésről? Szerintem...
0: Hozzám nem jutott el ennek a híre, de hát nem is kellett volna, hogy eljusson, mert semmilyen olyan funkcióm nincs, ami miatt ilyen híreket automatikusan kapnék.
1: Én is ugyanígy vagyok, hogy nem kéne, hogy eljusson, de hozzám se jutott el, de az a feltételezésem, hogyha ez az előző kormány esetében történik, akkor lett volna, és úgy jelentették volna be, hogy ezt az egyházak képviselői is ott vannak.
0: Én azt gondolom, hogy az előző kormány alatt az egyeztetések arról szóltak, mint a Kádár rendszer alatt, hogy elmondták az egyházaknak, hogy mi a jó nekik.
1: Ezt nem mondom kétségbe, de együtt jelentették volna be.
0: Hát melyik egyházzal?
1: Katolikus, református, evangélikus, vagy a MEÖT-tel?
0: Lehet. Lehet.
1: Azért hozom ezt szóba, hogy kell-e abból következtetést
0: levonnunk? Majd meglátjuk levonnunk. Egyébként, hogy elnézést, hogy a szavába vágok, de majd meglátjuk, hogy ha ebből valóban parlamenti döntés lesz, nagy esélye lesz, hogy majd akkor hogyan lesz a performance, a bejelentés performance-a. Hogy például megjegyzik-e, mondjuk a miniszterelnök úr, hogy az egyházakkal történt előzetes egyeztetést követően, vagy valami más ceremóniába bevonnak-e egyházi szereplőket, vagy a törvény indoklásába beleteszik-e azt, hogy tekintettel a magyarországi erős keresztény hagyományra.
1: Ön látott bármilyen egyházi reakciót egyébként? Én nem.
0: Én se
1: egyik
0: láttam.
1: Egyháztól sem.
0: Én se láttam.
1: Ez furcsa?
0: Nekem nem.
1: Mert?
0: Mert elveszett a Facebookom.
1: Olvasnám.
0: De most lehet, hogy én mulasztottam. Mindenesetre szóval, tehát erről nem tudok semmit, hogy az egyházak bármit reagáltak volna.
1: És kellene ön szerint reagálni az egyházaknak, hogy akkor visszajutunk ugyanoda abba a probléma körbe, hogy milyen viszonyt alakít ki az egyház?
0: Nem hiszem, hogy kellene. Pontosan azért, mert akkor az egyházi nyilatkozat is megerősíteni azt a tévedést, hogy ennek bármi köze van a kereszténység hagyományához.
1: Na jó, de hogyha olyan logikából indulunk el, hogy mondjuk valaki azért nem tudott elmenni egy, most protestáns példát fogok hozni, mert a katolikusoknál, ha jól sejtem, akkor a szent esti éjféli mise az első pillanata a karácsony ünneplésének, ugye bólogat Máté Tóth András, protestáns körökben december 24-én kora délutántól, ilyet is láttam már, naplemente utáni, vagy akár esti időpontban szoktak lenni jellemzően gyerekeknek szánt istentiszteleti alkalmak, ahol valami kis versmondás, betlehemezés, kis csoki csomagátadás a gyerekeknek, együtt éneklés, és akkor utána haza. Ez az én gyerekkoromban, én ugye egy parókián nőttem föl, két lelkész gyermeke vagyok, nálunk ez úgy volt, hogy gyakorlatilag ahogy kijöttünk a templomból, onnantól volt nekem karácsony. Tehát az az érzés megvolt, hogy a templomban megvan akkor ez az ünnepi pillanat, szent este délutánján, és akkor utána összegyűltünk már a fa körül. Szóval, ha ezekre a családokra gondolok, akkor nem gondolhatja azt az egyház, hogyha a 24-e munkaszüneti nap, akkor mondjuk több család, több ember el tud menni ezekre az alkalmakra, és ilyen szempontból üdvözölheti az egyház ezt a munkaszüneti napot, mert hát ha 8,5%-kal több ember megy el ezekre az alkalmakra, mint egy évvel korábban.
0: Nem akarok találgatni. Fogalmam sincs.
1: Tehát nem kell az egyházaknak ezt üdvözölni, nincs
0: elég dolga. Hát kell lenni, biztos, hogy nem kell. Biztos, hogy nem kell. De gondolom, hogy azért, hát feltételezem, hogy azért az újságírók, akiknek hát tulajdonképpen most már semmi témájuk nincsen, ezért igyekeznek majd egyházi nyilatkozatokat kifacsarni különböző képviselőkből. Majd meglátjuk, hogy hát én nem fogom meglátni, de majd akik nézik, majd meglátják, hogy ez sikerül-e.
1: Oké, ezt most igyekszem nem magamra venni.
0: Nem, már szó sincs róla, hát a jelenlévők mindig kivételek.
1: Köszönöm. Máté Tóth András 2026. december 24-én mit fog csinálni? És ha ezt összeveti 2025. december 24-ével, abban van-e bármi különbség attól, hogy ez most piros betűs nap lesz minden bizonnyal?
0: Biztos, hogy semmi különbség nem lesz. Egyébként fogalmam sincs, mit fog csinálni 24-én, de megkérdezhetem a feleségemet. Hanem, hogy úgy alakult az életem, hogy szabadon osztom be a munkámat, vagyis tehát nekem teljesen mindegy, hogy 24-e vagy 23-a az munkaszüneti nap-e vagy se. Most ez, hogy szerencsés vagy nem szerencsés, azt lehet vitatkozni vagy gondolkodni, de mindesre én döntöm el, hogy dolgozom-e vagy se.
1: Éjféli misén ott volt tavaly is, minden bizonnyal idén is ott lesz.
0: Nem szoktam éjféli misére járni.
1: Ez egy váratlan választ volt ebben a beszélgetésben. Miért?
0: Korán fekvő vagyok, ha én későn fekszem le, akkor a másnapom oda van, és inkább ünnepelem a karácsonyt éjféli mise nélkül, mint nem ünneplem a karácsonyt éjféli misével.
1: Tévében se?
0: Tévében.
1: Nézi, alszik rá egyet.
0: A tévében az egész biztos nem.
1: Tévében mi se nem jön át?
0: Nem.
1: Semmilyen esetben? Rádiós nem, közvetítésben
0: nem,
1: sem?
0: Nem.
1: Csak élőben lehet?
0: Igen.
1: Köszönöm szépen az őszintességét.
2: Kedves hallgatóink, most hamarosan hírek következnek itt az Európa Rádióban, utána pedig folytatom a beszélgetést mai vendégünkkel, Máté Tóth András valláskutatóval, az MTA doktorával, akkor majd az adó 1%-os egyházi felajánlásokról beszélgetünk, majd mi olvasható ki az idei adatokból, ahol némi növekedés mutatható ki a református egyház javára felajánlók számánál, de érdekesség, hogy a harmadik helyen már nem az evangélikusok állnak, hanem a Magyar Evangéliumi Testvérközösség, ez Iványi Gábor egyháza, és az is érdekes, hogy több mint 100 000 ember ajánlotta föl egyházi adó 1%-át a krisnások javára. Ezeket az adatokat beszéljük át tehát Máté Tóth András valláskutatóval, de most hírek következnek itt az Európa Rádióban, maradjanak velünk!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A Trump-Putyin gázolaj megállapodás politikai szempontból elsősorban az orosz elnöknek kedvező, mondta a Magyar Külügyi Intézet kutatási és tudományos ügyekért felelős vezérigazgató helyettese. Rácz András szerint az esetlegesen leszállítható orosz gázolaj mennyisége elhanyagolhatóan kicsi. A több hónap alatt Amerika irányába tervezett 300-500 ezer tonna szállítás az Egyesült Államok kevesebb, mint egy napi fogyasztását fedezi. A biztonságpolitikai és Oroszország térség szakértő szerint teljes tévedés arra számítani, hogy ez a mennyiség érdemben befolyásolhatja az Egyesült Államokban jelenleg valóban magas üzemanyagárakat. A mostani amerikai-orosz gázolaj megállapodás a félidős választások előtt a Trump adminisztráció kétségbe esett, utolsó pillanatos lépése arra, hogy legalább egy kicsit lejjebb nyomja az üzemanyag árakat, ha nem is az importált mennyiséggel, hanem az erről szóló hírekkel, fejtette ki. Donald Trump amerikai és Vladimir Putyin orosz elnök pénteken állapodott meg arról, hogy Oroszország olajat és olajtermékeket fog szállítani az amerikai és a világpiacra. Egyszerűsödtek és átláthatóbbá váltak az emelt sebességű úgynevezett tempószázas buszokra vonatkozó szabályok idehaza, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében Barna Zsolt közúti közlekedési ügyekért felelős államtitkár posztját osztotta meg, mely szerint az október 10-től hatályos új szabályok értelmében a 100 km per órás legnagyobb sebességre engedélyezett buszok üzemeltetőinek a korábbi jogszabályokkal szemben már nem kell minden műszaki vizsgához igazodva újra végigjárniuk az emelt sebességű haladáshoz előírt engedélyezési eljárást. Ez azt jelenti, hogy amit a jármű gyári dokumentációja hitelt érdemlően igazol, azt nem kell egy külön eljárásban még egyszer bizonyítani. Mindez pedig kevesebb ügyintézést és kisebb költséget jelent az üzemeltetőknek, olvasható az államtitkár bejegyzésében. A Tempó 100 engedéllyel a műszakilag alkalmas autóbuszok autópályán és autóúton 100 km per órás sebességgel közlekedhetnek. A Balatonnál több helyen is mintegy 43 mm, míg a Szeged-Debrecen vonalon jellemzően 30 mm körüli mennyiség esett az elmúlt 24 órában, közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. A bejegyzésben közzétett az elmúlt 24 óra csapadék összegét mutató térkép szerint három sávban esett jelentősebb mennyiségű eső. A mecsek környezetében is 30 mm feletti esőt regisztráltak. Ez a jelentősebb csapadék sáv benyúlt a Duna-Tisza közére is, szintén 30 mm körüli csapadék összeget eredményezve. A harmadik jelentősebb csapadék sáv a Szeged-Debrecen vonalon alakult ki, itt is jellemzően 30 mm körüli mennyiség esett az elmúlt 24 órában. A szombat este érkezett csapadékból az északnyugati területek maradtak csak ki, Sopron környezetében csak 0,1 mm-nyi eső hullott. Olvasható a Hungaromet ZRT Facebook oldalán.
0: Az időjárásról.
1: Az ország északi részén csak kevés felhő ígérkezik, eső nem valószínű. Az északnyugati északi szél sok felé megélénkül. Napközben 13 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden már többnyire napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északias szél főként a Tiszántúlon nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet kedd délután 13 és 18 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt Hegedűs Márkot hallják, és ahogy ígértem, folytatom a beszélgetést Máté Tóth András valláskutatóval, az MTA doktorával. Műsorunk második felében az adó 1%-os felajánlásokról lesz szó, azon belül is azokról az 1%-okról, amelyeket az egyházaknak ajánlhattunk föl, mi olvasható ki a friss adatokból, és egyáltalán bármilyen következtetésre alkalmasak-e ezek a számok vallási tekintetben. Vendégem tehát Máté Tóth András valláskutató. Néhány nappal ezelőtt a Nemzeti Adó és Vámhivatal közé tette az adó 1%-os felajánlások adatait, ugye ez a 2025-ös adóévre vonatkozó dolgok, amikről idén februárig nyilatkoztunk, tehát egy fél évvel ezelőtti állapotot rögzít ezt tulajdonképpen. És kíváncsi vagyok, hogy valláskutatóként mit gondol ezekről a számokról, de mielőtt én egy-két konkrétumot kiemelnék, aminél kíváncsi vagyok a véleményére, általánosságban kérdezem, hogy ön szerint mennyire lehet egyébként vallási következtetéseket levonni adó 1%-os felajánlásokból, vagy ez egyébként erre alkalmatlan, és arra inkább használjuk mondjuk a népszámlálási adatokat?
2: Hát itt egy kérdésben sok kérdés. Az egyik az, hogy hát természetesen valamilyen gondolat van az emberi cselekvés mögött, amikor valaki felajánlja az 1%-ot valamelyik vallási közösség számára. Tehát azt semmiképpen nem lehet állítani, hogy ebből nem lehet semmilyen következtetés levonni a társadalom vallási intézményi dimenziója vonatkozásában. Az egészen biztos, hogy nem lehet a személyes vallásosság mércéjeként tekinteni, mert a személyes vallásosság és a vallási intézményekhez való kötődés az csak részben mozog együtt. Mondjuk egy példát is mindjárt említek, hogy minél inkább az előző kormány igyekezte sarokba szorítani, peremre szorítani, ellehetetleníteni a Magyar Evangéliumi Testvérközösség egyházát, aminek az alapító lelkésze Iványi Gábor, annál inkább növekedett az egyháznak a tagsága, illetve az egyháznak a támogatottsága számos-számos olyan emberrel is, akik maguk nem csak hogy nem vallási tevékenység közösségi megvalósítása miatt léptek be az egyházba, hanem egyáltalán nem is tartják magukat hívőnek, hanem politikai vagy az emberi jóérzés alapján léptek be az egyházba, vagy támogatták. Úgyhogy ezt lehet gondolni, hogy itt van egy indikátor, ami mutat valamit arról, hogy bizonyos egyházaknak a magyarországi tevékenységét többen vagy kevesen ismerik el. Egyébként általánosságban is a vallásszociológiai kutatások azt mutatják, hogy olyan emberek is támogatják például az egyházi iskolákat, akik maguk nem hívők, vagy ha hívők is, egyáltalán nem gyakorló hívők. De látnak abba értéket, hogy vannak egyházi iskolák, vagy úgy gondolják, vagy úgy tapasztalják, hogy az egyházi iskolák jobban el vannak látva anyagilag, és akkor ezért ott jobb lesz a gyereknek, vagy esetleg úgy gondolják, vagy tapasztalják, hogy az egyházi iskolákban nagyobb a szeretet, vagy nagyobb az energia arra, hogy szabadidős foglalkozásokat is szervezzenek a gyerekeknek, és itt tovább. Tehát, hogy ez nem egy olyan nagyon meglepő dolog, hogyha az 1%-os felajánlók közül vannak valahányan, nem tudjuk hányan, akik egyébként nem hívők, vagy adott esetben nem is egyháztagok, mert ahhoz, hogy az ember felajánlja az egyik 1%-át, ahhoz nem kell az egyháztagjának lenni, hanem elég csak megfelelő helyre húzni az X-et.
1: A trendekből ön szerint mi olvasható ki? Tehát a kicsit számukba öntöm azt, amit mondott, a Magyar Evangéliumi Testvérközösség, tehát az Iványi Gábor egyháza, hogy jobban érthető legyen a hallgatóknak, most a harmadik helyre jött elő, tehát a katolikus egyház az első, református egyház a második, az elsőnek katolikusoknak 950 ezer körüli felajánló, a református egyháznak néhány ezerrel kevesebb, mint 400 ezer, és a Magyar Evangéliumi Testvérközösség pedig több mint 100 ezer felajánlóval, majdnem 50%-os növekedéssel a harmadik, és negyedik helyre csúszott vissza az evangélikus egyház, akik eddig mindig harmadikok voltak.
2: Hát azt kellene megvizsgálni, mivel a az embernek a döntését nem csak hosszú távú kiforrott elvek befolyásolják, hanem napi aktualitások is, hogy azt ellenőrizni kéne, nem lenne olyan nehéz, egy kis sajtóelemzéssel, hogy abban az időszakban, amikor már az adóbevallás vége felé, adóbevallási kötelezettség vége felé jártunk, hogy akkor abban az időben éppen az evangéliumi testvér közösség hogyan szerepelt a médiában. Mert lehet, hogy ez pont erre az időszakra esik, az a nagyon-nagyon-nagyon kegyetlen eljárás, amikor magát Iványi Gábort is úgy emlékszem, hogy hát most nem tudom, hogy bilincsbe verve elvezették el, vagy hogy tehát már nem emlékszem pontosan, de volt nagyon-nagyon nagy botrány, ami nagyon sokaknál úgy gondolom, hogy kiverte a biztosítékot.
1: Hát házkutatás volt a parókiáján, meg bíróságra is vitték,
2: igen,
1: ahol ilyen...
2: hogy ezt nem tudom, hogy az adóbevallás időszakára esett-e ez, mert az is lehetne egy magyarázat. A másik magyarázat pedig az, hogy én úgy tudom, hogy a Tisza kampánya, Magyar Péter kampány körútja, az egyre inkább felerősödött a tavalyi esztendő során, és azt lehetett látni, hogy nagyon sokan olyanok is, akik eddig nem nyilvánítottak véleményt, elkezdtek vélemény nyilvánítani. És el tudom képzelni, hogy egy ilyen politikai motívum is hozzájárulhatott ahhoz, hogy az előző kormány által igazán nem kedvelt, vagy sokat üldözött evangéliumi testvérközösség iránt pozitív érzelmeket tápláltak, és akkor ez beszüremkedett az 1%-ról való döntésbe. De ez mind csak fantázia, semmilyen ilyen jellegű kutatást nem végeztem.
1: Én pedig közben rájöttem, hogy egy tévedést ejtettem a beszélgetésünk elején, azt mondtam, hogy februári állapot, de nem igaz, mert a legtöbb adózó májusig kell, hogy kitöltse az adóbevallását, februárban valami speciális cégeknek, vagy nem tudom, valaki, egyéni vállalkozók, valakiknek kell februárig, de a legtöbb ember májusig rendelkezik.
2: Igen, az egyéni adóbevalló, az igen, igen.
1: Oké, ez csak a pontosítás kedvéért. Maradjunk egy gondolat erejéig a nagyoknál, katolikus, református egyház. Itt most némi növekedés látható a felajánlók számában, viszont volt, ha visszább megyünk, akkor 24-ben volt egy apróbb csökkenés, a református egyháznál olyan 5% körüli, a katolikusnál olyan 3% körüli a felajánlók számánál. Abban az időben a nem egyházi nyilvánosság az azt vetette föl, hogy minden bizonnyal az egyházakból való kiábrándulás okozza ezt, például Balogh Zoltán kegyelműügyben való szereplése, és hogy biztos így tiltakoztak néhányan, néhány százaléka a korábbi felajánlóknak, hogy nem adták oda a református egyháznak. Én egyébként ismerek néhány ilyen embert a környezetemből, de ez abszolút nem statisztikai tényező, hogy én ismerek pár ilyen embert. Tehát ez nem releváns, csak mondom, hogy én ismerek ilyen embereket. És azért hozom ezt most szóba, mert Balogh Zoltánnak megjelent néhány nappal ezelőtt egy írása, nem hiszem, hogy ez ön elé került, mert nem facebookozik. Találkozott ezzel, a parokia.hu-n megjelent egy írás, amiben egyébként részben az egyházi újságírókat kárhoztatja bizonyos dolgokért, de ezt most hagyjuk, viszont van benne egy érdekes rész, amikor azt írja, hogy az adó 1%-ok tekintetében nem vette figyelembe a közvélemény azt, amit ő kikutatott, hogy a NAV nem vette figyelembe a nullás adóbevallásokból érkező adó 1%-os felajánlásokat, vagyis amik pénzt nem adtak az egyháznak, de beírták, hogy ők egyébként a református egyházat támogatnák, és ez volt az a csökkenés mögött, mind a katolikus, mind a református egyház esetében. Hogy ez igaz vagy nem, azt én nem tudom megítélni, de kíváncsi vagyok, hogy ön mit gondolt. Tehát az, hogy volt egyszer egy csökkenés, amögött lehette társadalmilag olyan döntés, hogy valaki, aki egyébként református, azt mondja, hogy na ezt nem, vagy inkább ez a valószínűbb, amit Balogh Zoltán mond, hogy a kettő együtt is megférhet, és hogy most megint emelkedés van, nem is kicsi egyébként, 10-valahány százalékos a református egyház esetében, a csökkentett évhez képest. Szóval ezekről mit gondol?
2: Még más ügyek is vannak, amik befolyásolhatják ezt. Azt hiszem, most hirtelen már nem emlékszem, de mintha változna, vagy változott volna az 1%-os döntés technikai felülete. Korábban úgy emlékszem, hogy mintha eldugottabb lett volna, hogy hol és milyen, mekkora ikonokra és így tovább lehet kattintani, vagy hogyan lehet leválogatni a különböző egyesületeket, vagy egyházakat, de minthogyha ebben, most ez nagyon csak halványan rémlik számomra, minthogyha ebben lett volna változás, a felhasználó barátabb lett a felület. Ez is lehet egy magyarázata annak, hogy többen ajánlották fel. Ugyan a nagyon sokak közül többen, mert azért az nagy különbség, hogyha félmilliós, egymilliós tömbhöz adunk hozzá, vagy hogyha kisebb tömbhöz adunk hozzá arányaiban. Azért mondom ezt, mert amit már az előbb is említettem, Magyarországon a vallásosság és az egyházakhoz való viszony az részben bizonyos változók mentén stabilnak tűnik, más változóknál pedig hektikusnak, és nem olyan könnyű, mivel nem tudunk rástartolni egy ilyen eredmény értelmezésére azonnal egy reprezentatív mintán elvégzett felméréssel, ezért az ember csak a magyar társadalomról benne lévő fantáziája alapján kezd el gondolkozni, és azok számára, akik vallásszociológiával foglalkoznak, azok számára a vallásszociológiai magyarázatok előbb aszociálódnak, kézenfekvőbbek, mások, akik nem, ők pedig a teljesen profán, esetleges technikai, vagy akár hasonló, vagy amit az előbb mondtam, a média események, párhuzamos botrányok, ennek alapján keresik a magyarázatokat. De ez mind találgatás.
1: És akkor még egy rész téma.
2: Még valamit mondok.
1: Parancsolj.
2: Attól mindenképpen a legnagyobb tisztelettel, de óvnám az egyházak középvezetőit, csúcsvezetőit, hogy az egyházuk társadalmi lehetőségei, esetleg missziójuk vonatkozásában ilyen adatokból következtetéseket vonjanak le. Egyrészt azért, mert szerintem nem lehet megalapozott következtetést, másrészt pedig jaj annak az egyháznak, aki számolja a tagjait. Mert az egyház mércéje az a Jézus Krisztushoz való elkötelezettség, és az egyházi közösségben megélhető irgalom. És nem az, hogy mekkora az adófelajánlás összege, és nem az, hogy a népszámlálásban hányan vallják meg, vagy nem vallják meg. De elnézést, hogy
1: nem, ez szerintem
2: egy kis teológiai
1: ez nagyon fontos, amit mondott, de akkor azért mindezeken túl azt, jó következtetésként hozom-e ide, hogy abból, amit mond, hogy ha mégis számolja valaki az egyházak tagjait, akkor azt ne az adó 1%-ból tegye, mert ott csomó társadalmi hatás van, ami teljesen eltorzítja az adatokat.
2: Inkább úgy fogalmaznék, hogy hát az adatot különböző más indikátorok figyelembe vételével szabad csak értelmezni, és az előbb említette, hogy helyesebb lenne a népszámlálás, hát a népszámlálás vallási adataival semmit az ég adta világon nem lehet kezdeni, amit szerintem már ebben a műsorban is többször ragoztunk.
1: Akkor ezért még egy témát felvetek, miután jól megbeszéltük, hogy nem lehet az adatokat használni, de még egy nagyon szembetűnő van, amiről kíváncsiuk a véleményére. 5. helyen vannak a krisnások az egyházok listáján, több mint 100 000 felajánlóval. Ha összevetjük a népszámlálási adattal, akkor olyan 4-5-ször több az adó 1%-os felajánló, mint aki hívőként beírta magát néhány évvel ezelőtt. Jól gondolom akkor, hogy itt inkább arról van szó, hogy ez egy szimpátia? Hogy mondjuk olyanok azt mondták, akik amúgy nem akartak 1%-ot adni az egyháznak, hogy jó, akkor megnézem a listát, jó, hát őket szoktam látni ételt adni a szegényeknek, akkor nekik adom.
2: Mindenképpen így van. De röviden, ugye nagyon nagy különbség van egy keresztény egyház és egy hindu gyökerekre visszavezethető új vallási mozgalom között. Nagyon nagy különbség van. A magyarországi krisnatudatú közösség képviselői nagyon-nagyon tehetségesen, szelíd rátartisággal maguk illetékességébe vonták a keleti bölcsesség és keleti misztika egészét. Vagyis tehát azok is, akik egyáltalán nem hívők, semmilyen Istenbe nem hisznek, vagy semmilyen egyháznak nem tagjai, de nagyon jól tudják azt, hogy a jóga az milyen egészséges dolog testnek és léleknek, és a jóga Magyarországon nagyon szorosan kapcsolódik a krisnatudatú közösséghez, ott is folynak a legtöbb jógamesterképzések különböző szinteken, vagyis tehát, hogy itt nem az lenne a magyarázat, mint a evangéliumi testvér közösségnél, hogy minél jobban nyomták a közösséget, annál többen szimpatizáltak vele, akik az elnyomókkal nem szimpatizáltak. Itt nem erről van szó, mert ezt a közösséget 30 évvel ezelőtt, vagy 35 évvel ezelőtt próbálták peremre szorítani a nagy tiszteletű és nem feltétlenül pozitív emlékű Németh Géza tiszteletes úrnak a kampányai révén, hanem másról van szó, itt erről a szimpátiáról, erről a vallási szimpátián túli szimpátiáról van szó. Én azt gondolom, hogy az illető közösség támogatottságában, mindenféle támogatottságában elsősorban ez fejeződik ki.
1: És egy utolsó kérdés, ami egyébként részben visszautal arra, amit ön mondott, hogyha változott a felület, az hogyan befolyásolhatta a feljárásokat, az biztos, hogy változott pár évvel ezelőtt, hogy be lehet fixálni az egyházi 1%-ot. Erről mit gondol valláskutatóként? Most ez egy technikai kérdés, de ennek van-e jelentősége ön szerint, hogy az ember azt mondja, hogy akkor én innentől többet nem nyitom meg ezt a felületet, hanem életem végéig a katolikus református egyházat támogatom, annak kereszteltek, nekem ez fontos, ide tartozom, vagy életszerűtlen. Azt mondják egyébként ugye, hogy ez kevésbé, tehát hogy a civil 1%-nál valószínűbb, hogy az ember vált, az egyházat még nem olyan gyakran vált, vagy nem vált, vagy nem gyakran vált az ember. Mondjuk erre vannak kiváló egyháztörténeti példák, Pázmány Péter mondjuk, de nem akarom most ilyen messzire vinni ezt a beszélgetést. Szóval erről mit gondol, ennek van-e bármi jelentősége vallási szemüvegen keresztül, vagy csak ez egy technikai kérdés?
2: Ugye megint ez egy olyan dolog, hogy ahhoz vizsgálatot kellene, tehát hogy megkérdezni, mit tudom én, legalább egy 750 embert arról, aki például így befixálta, hogy ő ezt miért csinálta. Mert lehet, hogy abból 200 azért, mert elege volt. Hagyjanak engem békén. Hát csak gondoljunk bele, hogy hány felugró ablak jelenik meg olyannál, aki mondjuk online is él életet. És akkor azok közé tartozik ez is, besorolódik. Még akkor is, ha kívülről nézve, meg az egésznek a jelentősége egész más, mint mondjuk egy rúzs kiválasztásánál a szín, hogy milyen legyen. Mondjuk én egész ritka vásárolok rúzst, de most ez jutott eszembe, nem tudom miért. Tehát, újra csak visszautalnék arra, hogy nem óvatos lennék a vallási és a direkt egyházi kapcsolat változására következtetni. Nagyon óvatos lennék.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Máté Tóth András valláskutatót, az MTA doktorát hallották.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiunk megújult honlapján is. Európa Rádió. Európa Rádió.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazin műsora hétfőn délelőtt 10 órától.

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az információs manipuláció elleni fellépés, valamint az Európai Unió bővítésének aktuális kérdései is szerepelnek témaként az unió külügyminisztereinek e heti luxemburgi tanácsülésén, melyre elutazott Orbán Anita, a magyar diplomácia vezetője. A külügyminiszter Facebook bejegyzésében kiemelte, a tárgyalások első témája, miként tud Európa hatékonyabban fellépni a rossz indulatú, összehangolt külső hibrid fenyegetésekkel szemben. Az Európai Unióban a bővítés külső és belső hatásairól a hét második felében az Európai Tanácson az állam és kormányfők tartanak vitát. Ennek előkészítéseként az elkészült bizottsági jelentés alapján az uniós bővítés biztonsági jelentőségéről egyeztetnek majd az ülésen, írta a magyar külügyi vezető. Orbán Anita hangsúlyozta, Magyarország ismét az érdemalapú bővítés mellett fog érvelni, és kiemelten fontosnak tartja a Nyugat-Balkánt Európa biztonsága szempontjából. Egyszerűsödtek és átláthatóbbá váltak az emelt sebességű úgynevezett tempó 100-as buszokra vonatkozó szabályok idehaza, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében Barna Zsolt közúti közlekedési ügyekért felelős államtitkár posztját osztotta meg, mely szerint az október 10-től hatályos új szabályok értelmében a 100 km/h legnagyobb sebességre engedélyezett buszok üzemeltetőinek a korábbi jogszabályokkal szemben már nem kell minden műszaki vizsgához igazodva újra végigjárniuk az emelt sebességű haladáshoz előírt engedélyezési eljárást. Ez azt jelenti, hogy amit a jármű gyári dokumentációja hitelt érdemlően igazol, azt nem kell egy külön eljárásban még egyszer bizonyítani. Mindez pedig kevesebb ügyintézést és kisebb költséget jelent az üzemeltetőknek, olvasható az államtitkár bejegyzésében. A Tempó 100 engedéllyel a műszakilag alkalmas autóbuszok autópályán és autóúton 100 km/h sebességgel közlekedhetnek. A túlárazás elleni fellépés és a felelős gazdálkodás teljes egészében ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását, így az idei módosított hiánycél a GDP 7,5% marad, közölte a pénzügyminiszter a Facebook oldalán. Kármán András kifejtette, a korábban túlárazott állami szerződéseken nyerészkedő oligarchák és pazarló állami működés helyett a Tisza kormány azoknak a magyar embereknek segít, akik valóban rászorulnak. Mindez jól mutatja a gazdaságpolitika fókuszát, emelte ki. Hozzátéve, a felelős gazdálkodás folytatásával sikerül szinten tartani a hiányt. A kormányváltástól a költségvetési leltárig a hiány csökkentése érdekében felszabadították az uniós pénzeket, visszavették a nem felsőoktatási kekva vagyont és stabilizálták a gazdaságot, mondta a miniszter. A tárcavezető közlése szerint a 2026-os büdzsé átvilágítása során azt találták, hogy a Tisza kormány első intézkedései után az idei évre várható hiány a GDP 7,5%-a lehet. Szapolyai János király jelölésének 500. évfordulója alkalmából rendeztek megemlékezést Tokajban. Az évforduló alkalmából ökumenikus istentiszteletet, a témával kapcsolatos történelmi előadást és filmvetítést tartottak. Bemutatták a Szent Korona másolatát is. A szervezők felidézték, az országgyűlés a Mohácsi csata után Tokajban gyűlt össze, ahol egyhangulag Szapolyait jelölték a megüresedett magyar trónra. Hozzátették, az egykori Tokaji vár a Szent Korona menedéke is volt 1551-1552-ben hónapokon át, amikor a már elhunyt Szapolyai János király özvegyének, Izabella királynénak követei átadták azt Habsburg Ferdinánd megbízottjainak és a pozsonyi várba szállították.
0: Az időjárásról.
1: Az ország északi részén csak kevés felhő ígérkezik, eső nem valószínű. Az északnyugati északi szél sok felé megélénkül. Napközben 13 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden már többnyire napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északias szél főként a Tiszántúlon nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet kedd délután 13 és 18 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Környezetvédelmi magazinja.
1: Köszöntöm Önöket, ez az Európa Rádió környezetvédelmi magazin műsora, a Zöldellő, én pedig Huszár Kata vagyok. Kedves hallgatóink, mai magazin műsorunkban elsőként arról szólunk, hogy lassan a végéhez közeledik a levegő minőséget javító Európai Uniós integrált projekt, a Hungary projekt, melyben többek között Miskolc is részt vett. Ezt követően a Bükki Nemzeti Park igazgatóság úgynevezett Csuli Fénystop projekt versenyéről hallhatnak, melyen az igazgatóság területén működő középiskolák diákjai indulhatnak. Kedves hallgatóink, ezzel a két témával várjuk Önöket, tartsanak velünk!
0: Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket!
1: Kedves hallgatóink, lassan végéhez ér a levegőminőséget javító Európai Uniós integrált projekt. A Hungary az ország 8 régiójában, 10 településen, többek között Miskolcon támogatta a levegőminőségi tervek végrehajtását és a légszennyezés csökkentését. Az egyik legfontosabb eredmény az ökomenedzser hálózat létrehozása volt. A projekt végére 19 ökomenedzser dolgozott a 10 partner településen és 2 önkormányzati vállalatnál, segítve a helyi levegőminőségi intézkedések megvalósítását. Az összegzés szerint a program öröksége nem csak a fejlesztett infrastruktúrában és eszközökben rejlik, hanem abban a tudásban és együttműködésben is, amely a projekt lezárása után is támogatja Magyarország levegőminőségvédelmi törekvéseit. Szigeti Tamás, a Life IP Hungary projekt szakmai vezetője nyilatkozott rádiónknak a témában.
2: Igen, projekt 2019. január 1-én indult, csak célja Magyarország levegőminőségének javítása számos intézkedéssel, 10 magyarországi település bevonásával. Ezek a települések Békés Csaba, Budapest, Debrecen, Eger, Kaposvár, Karcag, Miskolc, Pécs, Szolnok és Tatabánya. Jól tudjuk, hogy a legjelentősebb környezetegészségügyi probléma Magyarország

0: állomások települtek, például Békés-Csabán és Kaposváron, fejlesztettük a Káposztán található háttérállomást, ezzel bővítve az országos légszennyezettségi mérőhálózatot, mert a Hungaromet koordinál. Nagyon fontos volt, hogy további adatok álljanak rendelkezésünkre olyan településen is, ahol mondjuk gyakorta probléma van a légszennyezettséggel, például Miskolcon egy 60 szenzorból álló úgynevezett PM monitoring hálózat létesült. Ez azt jelenti, hogy Miskolcon 60 pontján kerültek kihelyezésre szenzorok. Ezek a szenzorok mérik, hogy kisméretű arra szól részecskék, hogy hétköznapi nevén szállókor koncentrációja. Ezzel például egy nagyon részletes információt kapunk a településnek a légszennyezettségéről. Hasonló hálózat alakult például Kaposváron is. Fontos, hogy az önkormányzatoknál kapacitásépítést végezzünk, tehát létrehoztunk egy országos ökomenedzser hálózatot, minden egyes településen legalább egy ökomenedzser került foglalkoztatásra, akinek a célja a helyi levegőminőség javító intézkedéseknek a koordinálása, a levegőminőségi tervek felülvizsgálatában való aktív részvétel, a helyi pilot tevékenységnek a megvalósítása, érdekelt felek bevonása, illetve szemléletformálás különböző célcsoportok számára. Emellett a projektben foglalkoztunk nagyon sok pilot tevékenységgel is, melyek a közlekedési kibocsátások csökkentésére irányultak, vagy a helytelen fűtési módok visszaszorítására. Ezek is mind nagyon fontos pilotként működtek, tehát az a lényeg, hogy megnézzük, hogy ezek a tevékenységek milyen mértékben megvalósíthatók, mennyire hatékonyak levegőminőségjavítás szempontjából, és a későbbiekben ezek hogyan ültethetők át más településre is. Ahhoz, hogy megfelelő döntéseket tudjunk hozni egy önkormányzat, hogy egy adott intézkedés mennyire hatékony. Ugye meg kell nézni azt, hogy a beruházás költsége, az mondjuk milyen hasznot hoz levegőminőség szempontjából. Ebben is fejlesztések történtek a projekt keretében. Létrehoztunk egy döntéstámogató levegőminőség modellező eszköz. Ez az eszköz egy online szoftver, amit az önkormányzatok tudnak használni, és meg tudja mondani azt, hogy egy adott intézkedésnek várhatóan milyen lesz a hatása a levegőminőségre. Tehát például, hogyha lezárunk egy utcát a forgalom előtt, egy elkerülő utat hozunk létre, vagy akár fűtéskorszerűsítést valósítunk meg egy-egy település részen, akkor ennek milyen hatása van. Hát ezek voltak azok a tevékenységek, amelyek kimondottan a levegőminőségjavítását célozták, és természetesen, ahogy említettem, minden településen nagyon intenzíven történt a szemléletformálás.
1: Ahogy hallhattuk, hogy ugye ennek a projektnek, ennek a 2019-ben kezdődött több éves projektnek a legfőbb célja az hazánk levegő minőségének a javítása. Pont emiatt lett kiválasztva a már említett 10 város? Ezek ilyen eltérő levegő minőségű városok?
0: Cél volt a projekt létrehozása során, hogy a nagyobb településekre fókuszálunk, tehát elsősorban a nagyobb települések kerültek bevonásra. Természetesen ezeknek a településeknek eltérő a levegőminőségi helyzete, attól függő, hogy hol helyezkednek el, milyen jellemző kibocsátásokkal rendelkezik egy-egy adott település. Így például a Miskolcon a helytelen fűtési módoknak az alkalmazása, a völgyhelyzet úgy gyakorlatilag meghatározza a kedvezőtlen levegőminőséget, főleg a fűtési szezonban, addig egyes településeknél, például akár Palcagnál, Békés-Csabánál, Debrecennél, például ugyanúgy domináns a mezőgazdaságból származó szennyezés, a véderdők hiányában mezőgazdasági tevékenység során gyakorlatilag előfordul, hogy nagyobb mennyiségű por érkezik ezeknek a településeknek. Hát a pilot tevékenységeknek a meghatározását nagyban befolyásolta, hogy egy-egy adott településen melyek a jellemző légszennyező források, melyek azok a problémák, amelyekre választ szeretnénk adni.
1: Ugye itt ökomenedzserek is segítették, vagy fókuszáltak nagyon a munkára, nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, kik voltak ők, mert ha jól tudom, minden városban volt

0: ökomenedzser?
1: Van a városban felvételre került egy ökomenedzser. Az ő feladatuk az volt, hogy a levegő minőség javítását célzó mindenféle intézkedést tudják támogatni. De nagyon fontos, hogy az ökomenedzserek képzést kaptak, egy kormány kedvezményezett folyamatos képzéseket tartott az ökomenedzserek számára, bővíti a tudásukat, de ezek az ökomenedzser találkozók például arra is alkalmasak voltak, hogy az ökomenedzserek megosztják tapasztalataikat egymással, tehát ez egy folyamatos képzést biztosítottunk az ökomenedzserek számára, és ezeken a találkozókon nagyon sokszor olyan helyzetbe is kerültünk, hogy nagyon sokat tudtunk mi is tanulni az ökomenedzserektől, hogy egy-egy helyi problémát hogyan oldanak meg, ilyen ötleteink vannak a szemléletformálásra. Ez egy nagyon hasznos hálózat, hiszen nagyon sok település esetén nagyon kevés humán kapacitás áll rendelkezésre, hogy a levegőminőséggel kapcsolatos problémákra fókuszáljanak.
0: Ha jól tudom, itt a projekt keretében országos reprezentatív kérdőíves felmérések is készültek. Ezekről mit tudhatunk?
1: Igen, nagyon fontos volt, hogy a 8 év során két évente nézzük, hogy a lakosság attitűdje hogyan változik a légszennyezettséggel, levegőminőséggel kapcsolatban. Minden két évente reprezentatív felmérést végeztünk. Nagyon fontos nyomon követni, hogy hogyan is alakul az attitűd, hiszen ugye a szemléletformálási tevékenységeknek az a célja, hogy minél inkább formáljuk, minél inkább pozitív irányba tudjuk befolyásolni a lakosság véleményét, attitűdjét, hozzáállását a levegőminőséggel kapcsolatban. Illetve felmérjük a lakosságnak a tudását a levegőminőséggel kapcsolatban, ez egy fontos célunk volt. Például megkérdeztük a legutóbbi felmérés során 2026 év elején, hogyan is vélekedik arról, hogy milyen a levegőminőség az adott lakóhelyén, és jó volt látni, hogy a lakosság érzékeli azt, hogy egy javuló tendenciát mutat a légszennyezettség. Természetesen még mindig sokan vannak azok, akik mondjuk úgy vélekednek, hogy folyamatosan romlik a levegőminőség. Látszik az a tendencia, amit az elmúlt évek során végeztünk, hogy egyre inkább megismerik az emberek, hogy hogyan is alakul a levegőminőség, melyek azok a fontos légszennyező források, mik az, amiket ők tehetnek a levegőminőség javítása szempontjából. Jó látni, hogy gyakorlatilag 8 év alatt egy fejlődő tendenciát tapasztalunk.
0: Rengeteg intézkedést, rengeteg cselekvési tervet megvalósítottak ugye itt az elmúlt években a különböző résztvevő városokban. Mit tapasztaltak? Mi volt a legeredményesebb?

0: például Miskolcnak a példája. De Miskolc egy nagyon intenzív tevékenységet végzett annak érdekében, hogy próbálja meg visszaszorítani a helytelen tüzelési módoknak az alkalmazását. Tette úgy, hogy például az önkormányzat betiltotta a kerti hulladékok kavar égetésnek a gyakorlatát. Ugye általánosabban az országban van egy általános tiltás, viszont nagyon sok önkormányzat időről időre engedélyezi ezt a tevékenységet. Miskolcon ez például már nem lehetséges. De nagyon fontos, hogy az ellenőrzésekre is ügyeljünk, hiszen tudjuk jól, hogy ez mindig egy gyakori probléma. Itt kell egy nagyon jó gyakorlat volt, hogy az önkormányzat, a kormányhivatal, az önkormányzati rendészet nagyon szorosan együttműködött annak érdekében, hogy hatékonyan tudják azonosítani azokat a háztartásokat, ahol még előfordul helytelen fűtési módoknak az alkalmazása. Ez egy nagyon intenzív szemléletformáló tevékenység tartozott, illetve több mint 2500 komposzt keretet osztottak ki a lakosság számára, hogy valamilyen alternatívát is tudjunk biztosítani annak érdekében, hogy a kerti hulladékot és a zavart ne elégessék, hanem inkább komposztálják. Ez természetesen nagyon intenzív képzéses tartoztak, tehát például, amikor a lakosok átvették az igényelt komposztkeretet, akkor egy részletes információt kaptak arról, hogy hogyan is kell használni a komposztkeretet, milyen hatásai vannak a légszennyezettségnek. Ez egy nagyon fontos példa volt. Egy két településen például a közösségi kerékpáros rendszer alakult ki, Budapesten és a kéménybántos belváros címszó alatt próbáltuk elérni azt, hogy a távhőre minél több ingatlan csatlakozzon, de fontos tevékenység volt még például Tatabányán, hogy minél több információnk legyen a levegőminőségről, részletesebb ez alapján az önkormányzat olyan intézkedéseket hozott, mely célzottan egy-egy települése is a vonatkoznak. De említhetném a fásítási programokat, Debrecenben például egy véderdő alakult, pont azért, hogy a mezőgazdasági területekről kevesebb por jusson be a városba, de például hasonló fásítás alakult Békés Csabán, Szolnokon a közlekedésre fókuszáltak, egy intelligens közlekedési rendszer jött létre, Budapesten még a városi logisztikai fejlesztések valósultak meg, tehát nagyon-nagyon sokrétű azok a tevékenységek, amiket projektre fedett.
1: Ugye itt a Hungarometnek a feladata többek között, ha jól tudom, az volt itt a projektben a több év során, hogy tulajdonképpen a levegő minőséget mérje, abban részt vegyen. Mit tapasztaltak itt a levegő minőség kapcsán? Gondolom azért el lett különítve, hogy milyen káros anyagok, milyen mértékben találhatók meg a különböző városok mérési pontjaim.
0: Igen, tehát nagyon fontos feladatunk volt, hogy folyamatosan nyomon követjük a levegő minőséget a partner településeinken. Tapasztalható, hogy javuló tendencia gyakorlatilag az összes vizsgált légszennyező esetében. Nagyon nehéz viszont elkülöníteni, hogy ez a hatás, ez a javuló tendencia, ez olyan minek köszönhető. Nagyon gyakran tudjuk jól, hogy egyre enyhébbek a teleink, egyre kevésbé fordul az elő, hogy inverziós helyzetek alakulnak ki, amik ugye kedvezőtlen levegő minőséghez járulnak hozzá. Tehát, hogy amellett, hogy csökken a légszennyező anyagok kibocsátása, nagyon fontos szerepe van, hogy a meteorológiai paraméterek is, hogy középtávon hogyan alakulnak. Tehát ezek is mind, hogy egyre enyhébbek a teleink, mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy egy javuló tendenciát mutat a levegő minőség. Nagyon fontos, hogy ugye a célt elérjük, viszont a célunk az, hogy a levegő minőség javuljon, hogy ehhez hozzájárultak nagyban azok az intézkedések is, amelyeket a projektbe.
1: Vannak egyébként még feladatok?
0: Természetesen feladatok mindig is vannak. A levegő minőség javítása továbbra is cél. Az Európai Unióban új levegő minőség irányát került kiadásra, melyeknek az átültetés az egyes tagállamokban is folyamatban van. Ez egy sokkal szigorúbb határértékeket határoz meg. Ez alapján látszik, hogy Magyarországon is azért még továbbra is csökkenteni kell a légszennyező anyagoknak a koncentrációját, és természetesen még számos intézkedést kell tenni annak érdekében, hogy a levegő minőség az tovább csökkenjen.
1: Itt ugye, ha jól tudom, egészen pontosan december 31-e a projekt zárása. Jók az információim?
0: Igen, jók az információim.
1: Mi történik még addig?
0: Igen, a projekt zárása is folyamatosan történnek egyes tevékenységek, például szemléletformálási tevékenységek. Az utolsó egy-két hónap gyakorlatilag már a projekt zárása, az eredmények összesítése, hatások nyomon követéséről voltak ezek a legfontosabb tevékenységeink.
1: Mi történik ezután? Az ökomenedzserek maradnak még az önkormányzatoknál, önkormányzati cégeknél, az intézkedések maradnak-e tovább, vagy így, hogy lezárult a projekt, ezzel tulajdonképpen ez az egész véget is ér?
0: Folyamatosan azon dolgozunk, hogy a projekt eredmények fenntarthatóvá váljanak. Pont éppen kapcsolatban tartunk egy partner találkozót, ahol a fenntarthatóságról beszélünk. Szeretnénk elérni, hogy minden önkormányzatnál továbbra is maradjanak ökomenedzserek. Szeretnénk a továbbiakban is rendszeresen találkozókat tartani az ökomenedzserekkel. Pont, hogy megbeszéljük, hogy milyen aktuális problémák vannak, milyen fejlemények vannak az egyes településeken, hogyan lehet tovább és javítani a levegő minőséget. A pilot tevékenységek esetében is fontos szerepe van a fenntartásnak, és bízunk benne, hogy ezek az eredmények, amiket elértünk, ezek nagyon sok helyen be tudnak épülni, akár helyi stratégiákban, vagy országos stratégiákban, tehát erre törekszünk, hogy minél inkább hasznosuljanak azok az eredmények, amelyeket a projektben elértünk.
1: Azért azzal, hogy ugye lezárult itt a projekt, vagy lezárul a projekt, azzal még ugye, ahogy hallhattuk, nem ér véget tulajdonképpen itt több dolog, de azért mi emberek, mit tudunk tenni azért, akár például itt Miskolcon is, a Miskolcon élők, hogy tisztább legyen a város levegője?
0: Nagyon sok mindent tudunk tenni a mi magunk is a levegő minőség javításáért. Gondoljuk is, hogy hogyan tudjuk csökkenteni akár a közlekedési kibocsátásokat, például a lehetőség szerint használjuk minél több a tömegközlekedést, akár sétáljunk, kerékpározzunk, hagyjuk otthon a gépjárművet, különösen akkor, amikor mondjuk kedvezőtlen a levegő minőség. Ennek nagyon fontos, hogy fejlesztjük otthonainkat, ügyeljünk az energiahatékonyságra, kevesebb áramot, kevesebb hőt használjunk, mellőzzük a helytelen fűtési szokások alkalmazását, komposztáljunk, hasznosítsuk újra a zöld hulladékot. Számos olyan tevékenység van, amivel mi is tehetünk a levegőminőség javításában, de minden apró lépés számít.
1: Kedves hallgatóink, lassan végéhez ér a levegőminőséget javító Európai Uniós integrált projekt, a Hungary, az ország 8 régiójában, 10 településen, többek között Miskolcon támogatta a levegőminőségi tervek végrehajtását és a légszennyezettség csökkentését. Az elmúlt percekben a témával kapcsolatban Szigeti Tamással, a Life IP Hungary projekt szakmai vezetőjével beszélgettünk.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, akár miskolci középiskolás csapatok is jelentkezhetnek a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Suli Fénystop elnevezésű vetélkedőjére. A projekt célja, hogy minél több fiatal megismerhesse a fényszennyezés fogalmát, valamint annak az élővilágra gyakorolt káros hatásait. A több részfeladatból álló, áprilisban záruló megmérettetésről Zsidai Sára Eszter, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának természetvédelmi kommunikációs és oktatási munkatársa nyilatkozik.
2: A Suli Fénystop azért indult el most nálunk, mert úgy gondolom, hogy a fényszennyezés a természetvédelemben is egy olyan téma, ami kicsit háttérbe szorult, és nagyon érdekesnek tartom azt, hogy keveset foglalkozunk ezzel a témával. Én körül egy hónapja voltam egy nagyon jó konferencián, amit a Gyöngybagoly Védelmi Alapítvány szervezett, és ott egy egész nap folyt arról a diskurzus, hogy milyen hatásai vannak a fényszennyezésnek, és hogy ez hogyan és miként befolyásolja a mi mindennapi életünket is, nem csak az állatok és növények életét, hanem konkrétan az emberekre is milyen hatásokat gyakorol. És ennek a projektnek az a célja, hogy minél több fiatal nézzen utána ennek a témának, ismerkedjen meg a fényszennyezés fogalmával, és azzal, hogy milyen hatást gyakorol ránk és az élővilágra.
1: Gondolom erre a projektversenyre itt akár tulajdonképpen miskolci diákok is jelentkezhetnek.

0: alatt és a letélkedőknél megtalálják ezt a suli fénystopp kiírást.
1: Mire számíthat az, aki esetlegesen mondjuk hallja ezt a riportot és elgondolkozik rajta, hogy jelentkezik? Mi lesz itt a feladat, illetve feladatok?
0: Ugye a neve is sugallja, hogy suli fénystopp, tehát itt a diákoknak az lesz a feladatuk, hogy felmérjék az iskolájuknak a fényforrásait, és hogy azoknak van-e, illetve milyen káros hatásaik vannak jelenleg, és erre kell projektfeladatban egy olyan megoldást találni, ami akár később a pályázatok benyújtása kapcsán, mint tervként benyújtható. Tehát azért ez egy elég komoly feladat, és ezért is hirdettük meg középiskolásoknak. Három részből fog állni a projekt. Az első körben kapnak időt arra, hogy magával a fényszennyezés fogalmával megismerkedhessenek, és ugye felmérjék a saját intézményükben lévő aktuális helyzetet.

0: kifejthetik, hogy az emberi szervezetre milyen hatásokat gyakorol, és a harmadik körben ott pedig magát a projektfeladatot kell kidolgozni.
1: Mi ez a projektfeladat?
0: Ez a projektfeladat ez az, hogy a saját intézményüknél egy olyan dokumentációt készítsenek, amiben egy olyan tervet mutatnak be, ami a fényszennyezést csökkenti az intézmény területén. Ezt lehet szöveges dokumentum formájában, prezentáció, vagy akár látványterv, animáció formájában is.
1: És akkor tehát itt maga a megmérettetés úgy zajlik, hogy ugye az október 15-i határidőig jelentkeznek csapatok. Hány fősök lehetnek?
0: 4-6 fős csapatok jelentkezését várjuk.
1: És ők utána megkapják a feladatokat, a különböző rész etapok feladatait?
0: Igazából itt ugye a projekt menetén le van írva, hogy mik a határidők, tehát december 20-áig kell nekik gyakorlatilag egy olyan dokumentációt benyújtani, amiben ugye a fényszennyezés fogalmát kifejtik, hatásait, és utána pedig az iskolában felmért lámpatestek, világítótesteknek az aktuális problémáira úgymond rávilágítanak, hogy szerintük mi lehet ezzel a probléma.
1: És akkor ezt követi, gondolom, a másik két kör, amit én itt olvasok, hogy a második kör az január 31-ig tart, a harmadik pedig március 15-ig, tehát azért lesz itt bőven idejük a fiataloknak. Itt az első körnél maradva engem megfogott, elgondolkodtatott az a feladat rész, hogy meg kell vizsgálni, hogy a különböző iskolákban alkalmazott világítások környezetbarátak-e, jól vannak-e elhelyezve. Mit tudhatunk erről? Van olyan, hogy mondjuk rossz helyen van egy lámpa egy intézményben?
0: Így van, tehát ugye a fényszennyezési módok azok többfélék lehetnek. Van, hogy mondjuk térben nem megfelelő, tehát mondjuk itt értem azt, hogy a horizont felé világít a megvilágítandó tér helyett, illetve nem megfelelő a mennyisége, tehát mondjuk túl nagy a megvilágítás, vagy időben nem megfelelő, tehát hogy folyamatosan világít a helyet, hogy funkciót látnál, akár mondjuk mozgásérzékelővel, illetve hogy minőségileg hogy felel meg, mert a világítás során a fény különböző spektrumokban világítja meg az adott környezetet, és hát itt ugye, hogy milyen hullámhosszú a tartomány, az sem mindegy, tehát itt inkább a meleg fényű lámpatestek azok, amik kevésbé okoznak úgymond kárt. Egy kutatás például kimutatta, hogy túl hideg fehér fény forrásoknál nagyobb arányban jelent meg mell- és prosztatarák, mint a meleg fényforrások használatánál. Tehát itt nem csak az állatvilág, hanem az emberi testre is gyakorol érdekes hatásokat.
1: Ugye itt a második körnek a feladata az, hogy két kiválasztott faj esetében megvizsgálja, hogy a fényszennyezési viszonyok milyen hatást gyakorolnak rájuk. Ez ott az intézményben történik?
0: Történhet az intézményben, viszont hogyha mondjuk olyan helyen van az intézmény, hogy kevés fajt lehet ott megfigyelni, akkor nyilván választható szabadon is. Nem szabtam erre határt, nyilván én örülnék neki, hogyha mondjuk Magyarországon belül maradnánk, mert ugye itt a teknősökre is gyakorol hatást, de azért nem az óceánparton élünk, tehát jó lenne, hogyha minél szűkebb körben maradnánk az intézmény körül, ugye akár rovaroktól kezdve növényeken át is lehet itt élőlényekre gondolni.
1: Beszéljünk egy picit azért magáról a fényszennyezésről. Én nagyjából eddig úgy azt gondoltam fényszennyezésnek, hogy mondjuk amikor egy-egy nagy áruháznak a parkolójába éjszakai is égnek a lámpák, idézőjebben fölöslegesen, ezt nem tudom eldönteni, hogy valóban fölösleges vagy nem, vagy ugye a nagy neonreklámok világítanak, és ahogy én olvastam, ugye többnyire nagyvárosok környékén nagyobb a fényszennyezés, hiszen ott van több mesterséges fény. Nem csak ezek a fényszennyezésnek a kritériumai?
0: Gyakorlatilag nagyjából igen, viszont ugye Magyarországon szinte már nincs olyan hely, ahonnan a éjszaka ne lehetne érzékelhető mesterséges világítást megfigyelni. Például, hogyha megnézzük, hogy Budapestnek a fényei akár 100 kilométeres körzetben egyértelműen ugye érezteti hatással bírnak, akkor azért ott látszik, hogy milyen problémákra vetít rá, illetve az is igaz, hogy a mesterséges éjszakai megvilágításnak az intenzitása az évente olyan 2-6%-kal is nő világszerte. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy az elmúlt évtizedben körülbelül 20%-kal nőtt a természetes környezetbe jutó mesterséges fény, akkor el lehet gondolkodni azon, hogy mondjuk a népesség növekedés a földünkön nem ilyen nagy mértékű. És igen, itt ugye alapvetően a fényszennyezés fogalma az, hát jogszabályban gyönyörűen meg van fogalmazva kerek mondatban, 5 sorban körülbelül, de lerövidítve talán úgy tudnám a legjobban elmondani, hogy olyan mesterséges és zavaró fény, ami ugye az égboltnak a természetes sötétségét elveszi, tehát egy mesterséges fénylést ad, és hát ezzel ugye káros élettani és környezeti hatást okoz. Tehát nagyjából így ezzel tudnám röviden megfogalmazni a legjobban a fényszennyezésnek a fogalmát.
1: Milyen hatásai lehetnek egyébként akár az emberekre, akár az állatokra?
0: Hát ugye

0: van hatással, és hát ugye ezeknek akár morfológiai élettani hatása is.
1: A környező országok vagy Európa országai tekintetében van erre valamiféle adat?
0: Hú, hát adat az biztos van. Én azt tudom erre mondani, hogy állhatnánk jobban is. Itt ugye mindig az a cél lebeg az ember előtt, hogy minél kevesebb kárt okozzunk a természetbe. És ugye a fényszennyezés olyan szempontból egy olyan környezetkárosító tényező, amit például, hogyha lekapcsoljuk a villanyt, akkor megszűnik. Tehát gyakorlatilag könnyen tudunk tenni az ellen, hogy mondjuk megszüntessük. Nem úgy, mint mondjuk egy bármilyen légszennyezéssel kapcsolatos, vagy vízszennyezéssel kapcsolatos környezeti szennyezést. Tehát ott gyakorlatilag, hogyha megszűnik a fényforrás, akkor megszűnik a szennyezés. Nyilván itt a környezetre gyakorolt hatása fönnmaradhat bizonyos ideig, de maga a szennyezés az rögtön megszűnik.
1: Tehát magyarán tulajdonképpen tudnánk tenni azért, hogy ez viszonylag gyorsan és egyszerűen megoldódjon. Egyébként mi emberek tudunk-e átlag emberek tenni azért, hogy ezek a fényszennyezés mértéke kisebb legyen? Mert én például azt vettem észre, hogy már nagyon sok, hát én családi házaknál láttam, több családi háznál, hogy konkrétan a fal meg van világítva kívülről.
0: Igen.
1: Ami számomra döbbenetes, mert én ilyennel mondjuk évekkel ezelőtt nem nagyon találkoztam.
0: Igen, és például ugye az utcákon is lehet olyan fényforrásokat látni, ami fölfelé világít. Tehát az abszolút nem megfelelő, illetve ugye nekünk is kellemetlen, mert hát ugye, hogyha a földben van és fölfelé világít, akkor konkrétan minket is megvakít. Tehát ezek teljesen haszontalanok. De mi is tudunk tenni egyébként. Már azzal nagyon sokat tudunk tenni, hogyha olyan lámpatesteket használunk, ami mondjuk nem kör alakú, és ugye fölfelé nem világít, hanem csak azt a teret világítjuk meg, ami nekünk szükséges, hogy megvilágítva legyen, illetve annak a fény minősége is inkább meleg típusú, nem ez a hideg fény, vagy például mozgásérzékelőket helyezünk föl, hogy ugye fölöslegesen ne világítson, illetve most ezen a konferencián azt is említették, hogy például a piros fényforrások azok kevésbé zavaróak. Tehát, hogy azok teljesen szinte ártalmatlanok. Másképp érzékelik akár a denevérek is, vagy akár ránk is kevésbé van hatással, mint maga ezek a fényesebb spektrumú fények.
1: Mondjuk azt nehezen tudom elképzelni, hogy egy sima közvilágítás valami piros színben pompázzon, bár karácsony környékén biztos, hogy jóval érdekesebb, de azért gondolom itt például az iskolánkban is van esetleg lehetőség arra, hogy a fényszennyezést csökkentsék, meg a diákok, ugye ahogy hallhattuk is, hogy az egyik része a projektversenynek, hogy ők majd kidolgozzanak megoldást, esetleges megoldást a különböző felvetésekre, problémákra, de mire lehet itt gondolni például egy intézményben? Megfelelő izzót választanak? Mondjuk.
0: Így van, azon is nagyon sok számít, hogy milyen izzó, és mondom, hogy milyen hullámhossza a fénynek. Tehát kerülni inkább a hideg fényeket, és inkább a meleg fények, a megvilágításnak a fókuszát figyelembe venni, hogy mi az, amit meg kell világítani feltétlenül, mi az, ami kevésbé fontos, hogy meg legyen világítva, a fénynek az irányát, tehát hogy ne a horizontra világítson, hanem lefelé világítson. Hát mozgásérzékelőket esetleg, hogyha lehet felszerelni. Tehát ilyenekre gondoltunk, és igazából az is felvetődött, hogy ugye vannak most már ezek az ökoiskolák, illetve akár olyan iskolák, amik erre eddig is odafigyeltek, hogy akkor a diákoknak mi lesz a feladata, és akkor azért írtuk bele, hogy akár a településen belüli közintézmény, tehát hogyha van olyan közintézmény, ami szintén nagy fényszennyezéssel bír, akkor lehet azt is választani, hogyha az iskolában ezek már meg vannak oldva. ezek a világítási problémák.
1: Mi egyébként ennek a hosszú hónapokon át tartó versenysorozatnak, projektversenynek tulajdonképpen a célja?
0: Hogy csökkentsük az intézményekbe a fényszennyezést, és hogy a gyerekek is megismerkedjenek vele, mert nyilván most ez a középiskolai korosztály, hogyha felnő, akkor már tudatosabban tud akár a ház körül fényforrásokat felszerelni.
1: Hát én bízom benne, hogy minél többen élnek ennek a lehetőségével, ennek a megmérettetésnek a lehetőségével. Mondjuk el azért még egyszer itt a pontos határidőt, illetve hogy hol tudnak utána nézni az érdeklődők a részleteknek.
0: A Bükki Nemzeti Park igazgatóság honlap oldalán az oktatás menüpont alatt van egy vetélkedő menüpont, és akkor ott a suli fénystop felhívást megtalálhatják, és október 15-éig kell jelentkezni középiskolás csapatoknak, hát ilyen 3-6 fővel, akik nyilván szeretnék, hogy a fényszennyezés kicsit csökkenjen az intézményük területén.
1: Azért mondjuk el, hogy itt a hosszú-hosszú hetek munkája majd, azért néhány csapatnak, ugye a dobogós csapatoknak jutalommal is járnak. Mik lesznek ezek?
0: Így van. Ugye itt azért elég nehéz lesz osztályozni, hogy a pályamunkák valószínűleg különbözők lesznek, különböző településekről, különböző intézmény típusokból, illetve ugye megvilágítási problémákból, de mindenféleképpen helyezetteket fogunk kinevezni, és itt ugye ha már a fényszennyezés kerül fő témába, akkor úgy gondoltuk, hogy a Bükki Csillagdába fognak a nyertesek belépőt nyerni. Itt a harmadik helyezett egy komplex belépőt fog kapni, ugye csapatként. A második helyezett az esti csillagászati programot is kap a Bükki Csillagdába a belépőn kívül, és az első helyezett pedig még vendég éjszakát is a Csillagda mellett található Borostyán vendégházunkban, és onnan át tudnak sétálni egy esti csillagászati programra.
1: Van-e esetleg valami segédanyag a diákoknak, ami esetleg segítheti őket a projektverseny során?
0: Természetesen nagyon jó anyag van fönt a természetvédelem.hu oldalon, a fényszennyezésről világosan címmel, és ebben még további szakirodalmak vannak felsorolva. Ez egy tényleg nagyon jól összeállított anyag, tehát hogyha ezt elolvassák, akkor már nagyon sok minden hasznos dologgal megismerkedhetnek, és hát nyilván egy útmutatása további szakirodalom felé is. Ez szintén fönt van a felhívás legvégén, ez az ajánlott anyag a projekthez címen.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Suli Fénystop elnevezésű vetélkedőjéről, projektversenyéről hallhattak. Zsidai Sára Esztertől, az igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának természetvédelmi kommunikációs és oktatási munkatársától.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu
1: Kedves hallgatóink, véget is ért a mai zöldellő, köszönöm megtisztelő figyelmüket, továbbra is hallgassák az Európa Rádiót. Huszár Katát hallották, viszont hallásra!
0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinját hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük. Ismerjük meg egymást. Bemutatjuk közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsora hétfőn délelőtt 11 órától.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Talán már a héten találkozhat Brüsszelben Zelenszkij ukrán elnökkel Magyar Péter, jelezte a magyar kormányfő egy finn újságnak. A miniszterelnök az interjúban az alkotmány teljes újraírását kormánya egyik legfontosabb feladatának nevezte. A demokrácia helyreállításáról Magyar Péter büszkeségének adott hangot, hogy a kormánynak sikerült politikai megállapodásra jutnia az Európai Unióval. Az uniós forrásokról a miniszterelnök megjegyezte, ez a pénz a magyar embereket illeti meg, azokkal az aggodalmakkal kapcsolatban pedig, hogy idővel maga is önkényuralmi módszerekhez folyamodna, maga mögött tudva a Tiszapárt kétharmados parlamenti többségét, Magyar Péter úgy fogalmazott, ennél jobb dolga is van. Magyarország és Ukrajna kapcsolatáról a finlapban azt írták, Magyar Péter sem kíván fegyveres segítséget nyújtani Ukrajnának, és nem engedélyezi a fegyverszállítmányok Magyarországon keresztüli továbbítását. Szeptemberben rövid időre megakasztotta Ukrajna Európai Uniós csatlakozási tárgyalásait is, mert azt követelte, hogy Ukrajna biztosítsa az országban élő magyar kisebbség jogait. Magyar Péter a lapnak azt mondta, apró lépésekben kívánja helyreállítani a bizalmat Ukrajnával, találkozni fog Zelenszkij ukrán elnökkel, talán már a héten Brüsszelben. Arra is kitért, hogy már alá is írtak egy megállapodást a magyar kisebbség helyzetéről. Korai stádiumú csomót fedeztek fel 14. Leó tüdejében. A pápát a következő napokban meg fogják operálni, jelentette be maga az egyházfő vasárnap. 14. Leó pápa a déli úrangyala imádsága alkalmával beszélt egészségi problémájáról. A 71 éves, 2025-ben megválasztott amerikai származású pápának nincsenek korábbról ismert egészségügyi problémái. Aktív életmódot folytat, rendszeresen úszik és teniszezik. A Vatikán Matteo Bruni szentszéki szóvivőn keresztül nem sokkal később arról adott tájékoztatást, hogy a pápát a hét elején műtik meg, és előre láthatólag egy hétig fog lábadozni. Jó eséllyel ezen a héten lemondhatnak a Hunren Magyar Kutatási Hálózat vezetői, és az új törvény elfogadásáig átmeneti vezetőt választhat a szervezet, mondta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a Kontrollnak adott interjújában. A tárca vezető közölte, a Nemzeti Kutatási és Tudománypolitikai Hálózat, azaz a Hunren vezetését a kormány még a nyáron távozásra kérte fel. Stipsic András, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet vezetője személyében pedig javaslatot is tettek átmeneti vezetők kinevezésére. Ennek a folyamatnak a héten lehet eredménye, így abban lehet bízni, hogy az átmeneti vezető nyugalmat és tisztánlátást tud majd biztosítani abban az időszakban, amíg az új Hunren törvény megszületik, mondta a miniszter, kiemelve, hogy a kutató közösségnek ez az érdeke. Tanács Zoltán a kormányváltás óta született feljelentések kapcsán kiemelte, az iratkezelési és tanulmányi rendszerekkel összefüggő 100 milliárdos ügyekben és a gondosóra programmal kapcsolatban fordultak a hatóságokhoz. Utóbbiról azt mondta, korábban több mint 100 milliárd forintot, csak tavaly pedig 27 milliárdot költött arra az állam, viszont a jelenlegi kormány szerint fele ekkora összeg is elegendő lett volna a célokra. A magyar űrprogramról szólva pedig kiemelte, Kapu Tibor magyar űrhajós és az általa elvégzett kísérletek fontosak voltak, az utazás pozitív lendületet és jövőképet adott Magyarországnak a témában. Azt mondta a miniszter, egy kormánynak muszáj befektetni a jövő iparágába, a tudományokba, ennek mikéntjéről pedig a későbbiekben kell dönteni. A Hunar elnevezésű magyar űrprogram ez év végéig tart, mondta a Tanács Zoltán miniszter.
0: Az időjárásról.
1: Az ország északi részén csak kevés felhő ígérkezik, eső nem valószínű. Az északnyugati északi szél sok felé megélénkül, napközben 13 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden már többnyire napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északias szél főként a Tiszán túlon nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet kedd délután 13 és 18 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Ismerjük meg egymást, bemutatjuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallják.
1: Kedves hallgatóink, ismerjük meg egymást című magazinműsorunk egy közelmúltban zajlott konferencia kapcsán készült. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Karl Barth Kutatóintézete, az MTA DAB Vallástudományi Munkabizottsága, az MRE Doktorok Kollégiuma rendszeres teológiai szekciója és a Lelkész Továbbképző Intézet tudományos szimpóziumot tartott szeptember 28-án és 29-én a Debreceni Református Kollégiumban. A teológiai tudományos esemény középpontjában Karl Barth, a 20. századi keresztény teológia egyik legjelentősebb alakja, 1936-os magyarországi útjának részletei és utóélete állt. A konferencia szervezője Fazakas Sándor, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem professzora. Vele beszélgetünk a következő percekben. Tóth Emese számít megtisztelő figyelmükre.

0: Fazakas Sándor, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem professzora szervezte a nemrég zajlott BART konferenciát, ami egy kétnapos szakmai vagy tudományos teológiai esemény volt. Mindenek előtt mutassuk be Karl Barthot, hogy miért jelentős az ő munkássága, miért fontos ő önöknek.
1: Karl Barth, vagy ahogy Magyarországon nevezték a 20. században Barth Károly, ugye Kálvin Jánost és Barth Károlyt magyarítottuk, közel áll hozzánk. Tehát Karl Barth a 20. század egyik legmeghatározóbb református teológusa volt. Az ő hatása Japántól Amerikáig mérhető, az egész világon, már életében mérhető volt, és ugyanígy Magyarországon is. Különösképpen figyelt a magyar reformátusok életére, bár két alkalommal járt előadói körúton Magyarországon, 1936-ban és 1948-ban. De Barthot hallgatták egykori magyar református professzorok, vagy evangélikus diákok is, ha legközelebbieket nézik,

0: nagyon meghatározó recepciója a magyar reformátusok között. És ez a konferencia is erre mutatott rá. Tulajdonképpen a 20-as évektől kezdődően mind Erdélyben, mind Magyarországon nagyon elevenen foglalkoztatta a magyar reformátusokat az a kérdés, hogy a két világháború között, illetve Trianon utáni helyzetben mi vár a reformátusokra, a magyar református egyházra, mit jelent a megváltozott történelmi társadalmi helyzetben, akár kisebbségben a kereszténységre, és hogyan lehetne pontosabban definiálni, tartalommal megtölteni a szolgálatnak a keretfeltételeit, mit jelent erdélyi és magyarországi református keresztényként élni, gyülekezetként élni, és ezt a szolgálatot, ezt a küldetést vállalni. És Pártnak a teológiája azért volt hihetetlenül fontos, mert olyan kérdésekre irányította rá a figyelmet, amely szinte megtartó jelentőségű volt, vagyis az egyháznak az elsőleges feladata az ige hirdetése, illetve az ige hirdetése és az ige hirdetésével összefüggésben a keresztény életnek a lehetővé tétele, a keresztény hitvalló életnek a lehetővé tétele, ez egy óriási vigasztaló potenciállal bírt abban a történelmi helyzetben.
1: Egy háború utáni veszteségekkel terhelt időszakról beszélünk, ezért lehetett ilyen hatásos az ő teológiai tevékenysége?
0: Igen, tehát amikor megváltozik körülöttünk a társadalmi keretfeltétel, és ezt mi magunk is érezzük ma is, ezért is aktuális bort. Tehát megváltoznak azok a társadalmi keretfeltételek, amelyekről azt gondoltuk, hogy kedvezőek az egyházi élet számára. Tehát sokáig együtt lehet élni egy olyan társadalmi politikai berendezkedéssel, amely partnerként tekint az egyházak számára és az egyházak szolgálata számára, és hirtelen megváltozik valami, akkor elbizonytalanodik az egyház, elbizonytalanodik a kereszténység. Barth azt mondja, hogy nem kellene ettől elbizonytalanodni, hanem egy megváltozott társadalmi helyzetben is keresztényként és egyházként kell tudatosítani magunk szolgálatát, és azt, ami az egyházat igazán egyházzá teszi. Mi az, ami az egyházat igazán egyházzá teszi? Nem a társadalmi igényekre való válaszadás, nem a megfelelési kényszernek való engedés, hanem Jézus Krisztus, illetve az Isten kinyilatkoztatása, ennek a hirdetése is megnézni, hogy a kinyilatkoztatásnak az érvényessége hogyan szól a mai emberhez, hogyan érvényesítés ma a mostani körülmények között. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy Barthnál egy teológiai kérdés mindig politikai relevanciával bír, és egy politikai, társadalmi, történelmi változás teológiailag értelmezhető. Ezt nem mindenki tudta abban a korban, és ma sem egyaránt elfogadni, de azért Barth benne élt a saját korában. Nem állítjuk róla, hogy csalatkozhatatlan volt minden politikai értékítéletében, de nagyon sokáig ő 10 évig lelkipásztor volt Svájcban, Zaffenwilben, utána kezdte a munkáját, és az egész teológiai munkássága során, göttingeni, münsteri, bonni, majd bázeli professzori munkája során úgy művelte a dogmatikát, hogy erre azt mondta valaki, olyan volt, mint egy nagy ige hirdetés, egy nagy prédikáció. És ő ezzel az igénnyel próbálta megérteni az Isten kijelentését, rendszerbe foglalni, a katedrán átadni, és a prédikációban átadni. Tehát egész tudományos pálya alatt szinte prédikált, sőt, nyugdíjasként, időskorában a bázeli fegyházban, a börtönben, a rabbatartottaknak is prédikált, és az utolsó kéziratos feljegyzései egy imádságot tükröznek, ilyen prédikációval, istentiszteletre készülve feljegyzett néhány kulcsszót egy imádsághoz, és ezután, az istentisztelet után érte őt a halál.
1: Mennyire volt politikus is?
0: Ha őt magát kérdezném meg, azt mondaná, hogy minden politika. Tehát nem szólni hozzá a társadalmi kérdésekhez, ez is politikum. És véleményt formálni, ez is politikum. Bár nagyon élesen látta a 20. századi és a mindenkori politikai életnek azt a totalitárius vonását, amely igénybe kívánja venni az embert és a teljes embert. És amikor a politika próbálja az embert igénybe venni, de nem csak szakmaiságát vagy munkaerejét, hanem belső világát, lojalitását, engedelmességét, lelki életét, akkor ilyenkor, mondja Barth, a politika konkurensként lép fel az Istennel szembe. És az embernek el kell dönteni, hogy Istennek engedelmeskedik, vagy földi hatalmasságoknak engedelmeskedik.
1: Lehet teológiai köntösbe öltöztetni a politikát, vagy a politikai nézeteket?
0: Ezzel a kérdésfeltevéssel így nem tudok egyetérteni, mert az egyháznak a minden megnyilvánulása, puszta léte önmagában politikai üzenettel bír. Nyilván magyar kontextusban azt azért hangsúlyoznunk kell, hogy mi sokszor a politika alatt pártpolitikai preferenciákat értünk. A szó eredeti értelmében nem ezt jelenti a politika, hanem a politika azt jelenti a köznek a dolgai, a mindennapi együttélésünknek a dolgai, a polisznak, a városállamnak, annak a közösségnek a jóléte, viszonyulva a görög városállamok, görög filozófia gyökereig. Tehát a politikum azt jelenti, hogy nem közömbös számunkra, hogy hogyan élnek az emberek a mindennapokban. És a protestantizmus és

0: És a református vallás mindig is fokozott felelősséget érzett a köz dolgai iránt. A reformáció idejében nem volt annyira elválasztva a közélet és a vallási élet, mint napjainkban. A napjaink igénye a szeparációra, nevezetesen, hogy az egyház és az állam egymástól elkülönítve működjön, ez egy újkori vívmány. Nyilván már a reformátorok is megszabják a kompetenciákat, már akkor is az egyes keresztény ember egyszer él benne az egyházban, és a mindennapokban, a gazdaságban, a politikában, a tudományban. És most sincs ez másként. Tehát az egy beteges és szkizofrén megközelítés azt gondolni, hogy a vallási élet, magatartás, attitűd az a vasárnap istentisztelet idejére tartozik, és amikor hétfőn az ember bemegy a munkahelyére, akkor a lelki életét, vagy az erkölcsi felelősségét, ami mondjuk az ige hirdetéséből, hallgatásából fakad, azt otthon hagyja és maga mögött hagyja. Tehát nem két világban élünk, ugyanabban a világban élünk, és egyszerre vagyunk polgárai az államnak, és egyszerre vagyunk polgárai nyilván az Isten országának, közelebbről az egyháznak, mint egyháztagok, gyülekezeti tagok.
1: Hogy Karl Barth munkássága mennyire él a mában is, ezt mutatja például, hogy van egy Karl Barth kutatóintézet, és ez ugye itt működik Debrecenben, mutassuk be egy kicsit ezt is.
0: 2007-ben alapítottuk, az egyetem és az egyház körülött közösen alapította a Karl Barth kutatóintézetet, az egyetemen belül pedig két tanszékünk, a rendszeres teológiai, dogmatikai tanszék és a szocialetikai tanszék közösen, és éppen az volt a célunk a Karl Barth kelet-közép-európai kutatóintézet megalapításával, hogy Barthnak a teológiáját és a térségre kifejtett hatását, és ennek az utóéletét feltérképezzük. Említettem már, hogy a magyar reformátusok nagyon közel álltak a szívéhez Karl Barthnak, de ő ismerte mondjuk a cseh országi protestánsnak az életét, a horvátországi protestánsok életét, és nyilvánvalóan a magyarországi és erdélyi reformátusoknak az életét is. A sárospataki teológia 1931-ben tiszteletbeli professzorává avatta, a kolozsvári teológia, ma protestáns teológiai intézet, Barth látogatás után 37-ben szintén tiszteletbeli professzori, illetve diszdoktori címet adományozott neki. 1936-ban először nálunk mondta el azt a nagyon híres előadását az Isten kegyelmi kiválasztásáról, amely a klasszikus predestináció, hit és értelmezés újragondolása, újraértelmezése, erről is beszélhetünk, ennek a kapcsán szerveztük ezt a mostani konferenciát, és a mi kutatóintézetünknek az a feladata, az a célkitűzése, hogy a magyar nyelven megjelent Barth munkákat felkutassa, vagy a Barthról írt értekezéseket felkutassa, vizsgálja a hatást történetét, konferenciák szervezésével tudatosítsuk ennek az örökségnek a jelentőségét, kiadványokat szerkeztünk, már a 9. kötetet, füzetet adtuk ki, Karl Barth kutatóintézet kiadványait ezek, vagy konferencia előadásoknak a gyűjteményei, vagy Barthnak a munkái, illetve bekapcsolódunk a nemzetközi Barth kutatásba, partnereink között tartjuk számon azokat az intézményeket, mint a bázeli Karl Barth levéltárat, vagy a Hollandiából működtetett adatbázist, ahol mi is szereplünk a adatbázis honlapján, és a magyarul megjelent műveket mindig felrögzítjük rekordok szintjén, tehát egy nemzetközi kutatóbázisban is benne vannak azok az adatok, bibliográfiai adatok, amelyeket mi adunk ki, vagy egykor megjelentek, vagy feldolgoztunk, és én magam is szervezője voltam olyan nemzetközi Barth konferenciáknak, amelyeket Németországban tartottak, most is volt egy meghívott előadónk, tehát a Karl Barth kutatóintézet mind hazai vonatkozásban, mind pedig nemzetközi vonatkozásban kiemelt figyelmet érdemel, és ez az intézet tartotta fontosnak, hogy ezt a konferenciát megszervezze társ szervezőkkel együtt, hiszen a Lelkész Továbbképző Intézet, illetve a Doktorok Kollégiuma rendszeres teológiai szekciója, vagy a DAB-nak a vallástudományi szekciója is a társrendezők között van.

0: Fazakas Sándorral, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem professzorával folytatjuk beszélgetésünket. Milyen gyakran rendezik ezt a konferenciát?
1: 2-3 évente szoktuk megszervezni a konferenciát. Ha visszamenőleg, ha nézem, akkor 24-ben volt egy konferenciánk. Emlékezve arra, hogy az 1934-es év, ez a Bármely Teológiai Nyilatkozat kiadásának az éve, az egyházi harcnak az ideje, milyen jelentősége volt ekkor. A balti teológiának ennek a kötete megjelent a tavaly. Bart halálának 50 éves évfordulóján is szerveztünk egy konferenciát 2018-ban, annak az anyaga 21-ben jelent meg, illetve időről időre fontosnak tartjuk, hogy barti szövegeket újrafordítsunk, és azt kiadjuk. Így történt most is, és ezt a mostani konferenciát tulajdonképpen azért szerveztük, napra pontosan 1936. szeptember 28-án és 29-én tartotta Karl Barth itt Debrecenben, a díszteremben 4 előadását Isten kegyelmi kiválasztásáról, és ez volt az a fordulat a barti életművön belül is, ami a predestináció értelmezést valóban egy Krisztus központú megközelítésbe helyezte. Néhány nappal később Kolozsváron is elmondta ezeket az előadásokat, de érdekes, hogy német és angol nyelvű szakirodalomban is nyomára lehet bukkanni annak, én magam is találkoztam ilyen információkkal, hogy például a Princetoni Bruce McCormick, vagy más neves bartkutató is, aki kötődik egyébként intézetünkhöz, tőlünk függetlenül is úgy tartja számon a 36-os debreceni előadásokat, mint amelyek egy ilyen fordulópontot, vagy egy mérföldkövet jelentettek a Bart hatalmas, grandiózus teológiai életművében. Hiszen azt az előadást, amit itt tartott, vagy előadás sorozatot, akkor még ilyen előtanulmányoknak szánta. Először itt hangzottak el, de utána 39-ben elkezdte a többkötetes dogmatikájának a második kötet, második részkötetének a megírását. 42-ben jön ki ez a kötet, abban már több száz oldal terjedelemben tárgyalja a kiválasztásnak a gondolatát.
0: Mi volt a figyelem fókuszában ezen a kétnapos konferencián most?
1: Mint említettem, a 36-os előadás képezte az apropót a konferencia megszervezésére. Erre az alkalomra újból lefordítottuk Isten kegyelmi kiválasztása című előadásait, és azokat a kérdéseket és feleleteket, amelyet a hallgatóság akkor Barthoz intézett, és Barth a konferencia másnapján megválaszolt. Ezek is megjelentek most újból magyar fordításban. Egykor 37-ben Vasadi Béla fordításában megjelentek ezek az előadások, de most szükségesnek tartottuk egyrészt a mai magyar nyelvezet számára közérthető módon megjelentetni, másrészt a 37-es kiadás már csak könyvtárakban van, nagyon szűk körben elérhető. Ezt az anyagot lefordítottuk, illetve ennek kapcsán a nagykönyvtár kézirattárában újból megvizsgáltam azokat az egykori feljegyzéseket, levelezéseket, amelyek a Barth látogatásának kapcsán a szervezés során születtek, és nagyon érdekes információkra bukkantunk, olyan információkra, amelyek a nemzetközi bartkutatás számára is érdekesek lehetnek, és nincsenek máshol meg, csak nálunk. Most mondok 2 példát. Az egyik ilyen példa, hogy például szervezés kapcsán egy levelezésből kiderül, hogy Budapestre is várják Barth Károlyt, és a budapesti református egyházmegye esperese ír Vasadi Bélának egy levelet, amiben rögzíti, hogy szeretettel várják Barthot, nincs annak akadálya, hogy előadást tartson a lelkészek számára, de a presbiterek számára tervezett előadás az nehézségekbe ütközik, tekintettel arra, hogy a magyar kormány akkor már közeledik a náci Németországhoz. 1936. szeptemberét írunk, 36. augusztusában Horthy meglátogatja Hitlert, illetve félelmét fejezi ki, vagy agályát fejezi ki ebben a levélben az esperes, hogy egy olyan embernek a szerepeltetése Magyarországon, aki nem túl kedves a német kormányzat szemében, az nem biztos, hogy diplomáciailag helyes, vagy okos döntés lehet. Ehhez tudni kell azt, hogy 1935-ben Barthnak meg kell válnia németországi professzori katedrájától. Ő Bonnban volt 30 és 35 között professzor. A hitleri Németországban elvárták a professzoroktól és a köztisztviselőktől, hogy felesküdjenek a Hitlerre. És ő megtagadta ezt az esküt. Azt mondta, hogy az eskü az csak Istenre tartozik, tehát egy földi vezető számára nem fogad hűségesküt. Ezért őt kényszernyugdíjazták, megfosztották állásától, és utána ment vissza hazájába, Svájcba, ahol Bázelben lett teológiai tanár, akkor már világhírű teológiai professzor volt, de diktatúrának éppen ez a természete, hogy ő nem foglalkozik a személyesen elért sikerekkel, szakmai kompetenciákkal, nemzetközi hírnévvel, hanem mindenestől be akarja törni, és lojalitást vár el, még az egyetemi tanároktól, vagy a tudomány képviselőitől is. Magyarországon is éles szemmel figyelték Barthnak a működését, és ez már nem a 36-os történet, hanem a 48 utáni történet. Például Rákosi Mátyásnak az asztalára is rendszeresen feltették Barthnak azokat a leveleit fordításban, amelyet mondjuk Berecki Alberthez vagy más magyarországi kollégájához írt. Ez is mutatja azt, hogy a barthi teológiai gondolkodás a maga kritikai potenciájával az akkori politika számára nem volt indiferens. És visszatérve még a 36-os látogatáshoz, például az is kiderül a levelezésből a Kolozsvári Teológia Intézet vezető és Vasadi Béla között, hogy várják szeretettel Kolozsvárra, de a fordító személye nem lehet debreceni illetőségű Vasadi Béla, mert egy magyar állami intézmény alkalmazottja, Vasadi Béla akkor a Tisza István Tudományi Egyetem Hittudományi Karának a professzora szervezte és kísérte Barth előadói körútját, ő fordított az előadásokat, de mivel magyar állampolgár volt, nem léphetett fel nyilvánosan, még fordító szerepben sem, egy Románia területén működő oktatási intézményben. Vagy egy másik ilyen hasonló érdekesség, hogy az erdélyi németajkú szász luteránus egyház nem fogadta Barthot elődei körútra, pedig állt a meghívás, mert attól féltek, hogy a saját belső egyházi harcukat, amiben sokan beavatkoztak Németországból is, éppen sikerült lecsendesíteni, újból felzaklatja Barth jelenléte és előadása, hiszen ő nagyon kritikus viszonyult a mindenkori diktatúrákhoz. Tehát ilyen is hasonló érdekességek derülnek ki ezekből a levelezésekből. Egyébként megtaláltuk, a kézirattár őrzi azokat az eredeti géppel írott előadás szövegeket is, amelyek itt maradtak Debrecenben, és amelyen felfedezhető Barth titkárnőjének, Charlotte von Kirschbaumnak a kézírása egy-egy bejegyzéssel, és érdekes módon ezt a bázeli levéltár sem ismeri. A bázeli levéltár vezetője egykori diákori barátom Németországból, tehát én levelezésben vagyok vele, és ő segített beazonosítani ezt a kézírást, hiszen ő hivatásszerűen naponta foglalkozik a barthi anyagokkal, kéziratokkal, és érdeklődésének adott hangot, hogy hogyan lehet teljes egészében megismerni ezt az anyagot, ezt a munkaanyagot. Mi az új fordításban már beemeltük ezeket a kézzel írott bejegyzéseket. Ezek azok az apró részletek, amelyek azt mutatják, hogy milyen jelentősége volt, milyen relevanciája volt Barth teológiának látogatásának akkor. Ezt nem lehet általánosan elmondani, mert volt ellenszél is, volt a kritikusai is a barthi recepciónak, viszont Vasadi Béla, a szervező, megpróbálja újságcikkekben, közleményekben, publikációkban a Barthal szemben felmerül kritikákat és azonnak a cáfolatait tudományos mederbe tartani, és ez azért érték számunkra megismerni, mert újból tanulhatnánk abból a korból, hogy nem kell egyformán gondolkodnunk bizonyos társadalmi vagy akár teológiai kérdésekben, de ezt meg lehet vitatni kulturáltan, és nem személyeskedő hangvételben, mint ahogy néha a Facebookon komment cunamiknak a sűrűjében látjuk, hogy nem szakmai érvek feszülnek egymásnak, nem argumentációk, hanem személyeskedő vélemények. Tehát ez nem összeegyezhető azzal az etikai magatartással, ami a keresztény hitünkből fakad, hanem valóban egymást meghallgatva, egymás álláspontjának megismerésére törekedve, a sajátunkat megbecsülve, felvállalva, párbeszédben kellene az érveket ütköztetni és a véleményeket.

0: professzor úr is többször említette, és itt is van az asztalon a legújabb kiadványuk, ugye Karl Barth, Isten kegyelmi kiválasztása és az ön szerkesztésében látott napvilágot. Mit kell tudni erről a legfrissebb kiadványról? Mit tartalmaz?
1: Tulajdonképpen a már említett 36-os előadás szövegét tartalmazza újrafordított magyar nyelven. A fordítást Bálint László és Bálint Ágnes végezte. Én magam voltam a szakmai lektor, és a Debrecenben elhangzott előadások és a hozzá csatolt kérdések és feleletek kerültek újrafordításra. Nyilvánvalóan feltevődik a kérdés, hogy mi a tartalma ezeknek az előadásoknak. Mint említettem, Isten kegyelmi kiválasztása kapcsán a predestinációs hit újraértelmezésére kerül sor. Azt mondja Barth, hogy a Bibliából nem olvasható ki az, hogy az elválasztásról és a kárhozatról, a kiválasztásról és az isteni elvettetésről tömegekben kellene gondolkodni. Tehát nem úgy áll ez a Biblia szerint, ahogy néha a vallásos néplélekben gondoljuk, hogy vannak tömegek, amelyek kárhozatra jutnak, és vannak tömegek, amelyek üdvösségre jutnak, főleg nem mi. Az ember, sőt, még az egyház sem illetékes annak meghatározására, hogy ki az üdvözülő és ki a kárhozatra jut. Ez az Isten kiváltság és joga. Ő úgy beszél kettős predestinációról, hogy azt mondja, hogy az isteni nemet áttöri az isteni igen, tehát Isten igent mond az emberre. Isten kiválasztja az embert, a római levél alapján jut el erre a felismerésre, Karl Barth is, vagy erősíti meg ezt a felismerést, és az elvetetés tulajdonképpen azt jelenti, hogy ha valaki nem ismeri az Isten, nem ismeri a kijelentést, önmagát zárja ki az üdvösség rendjéből. Istennek a szándéka viszont az, hogy lehetőre mindenki lehetőséget kapjon az ő kijelentésének megismerésére, az ő szeretetének a megismerésére, ebben eszköz egyébként az egyház és az egyház munkája, igehirdetése és szolgálata. És ezzel a kettősséggel, hogy Jézus Krisztus magára vállalta a bűnös ember elvettetését, de ugyanakkor ő a kiválasztott, az üdvözítő, ez egy hihetetlen vigasztaló erőt jelent a mindenkori hívő ember számára, vagyis a mindenkori és a mai istenkereső és hívő ember nem kell belefeledkezni ezzel abban a spekulációban, hogy vajon én ki vagyok-e választva, vagy nem vagyok, vagy bármit teszek, úgyis lehet, hogy kárhozatra jutok. Nem, tehát feleslegesek ezek a önmarcangoló spekulációk, főleg nem spekulálhatunk másokra nézve, hanem nekünk abban kell hinni és reménykedni, hogy Isten elhívott és kiválasztott minket, és ezt a kiválasztottságunkat kell keresnünk és tudatosítanunk, ezért imádkozni és ezért hálásnak lenni. És van egy nagyon érdekes fordulata ennek az egész történetnek, hiszen felvetődött a kérdés, hogy miért pont erről a témáról tartott előadást Barth Debrecenben. Minek tudható be? És ez is újból magyar forrásokból rekonstruálható igazán, itthoni forrásokból, levéltári anyagokból, levelezésekből. Maga Vasadi Béla professzor kérte Barthtól ezt az előadást, 1935-ben meglátogatta őt Svájcban, és az akkori megbeszélésük folyamán mondta, hogy hát a magyar népben szinte fatalista módon jelen van az elvettettségnek, vagy az isteni büntetésnek a képzete, főleg a török hódoltság óta. És most ez a fatalista szemlélet, az elvettetés és ez a gondolata a trianoni békeszerződés után újból felerősödött. Az a kérdés merült fel, hogy hogyan lehet most helyt állni keresztényként, hogyha a történelem és a politika ilyen igazságtalan velünk. Hogyan lehet továbbra is a helytállás alapján betölteni a szolgálatunkat, mit jelent embernek és Istennek szolgálni, és ebben milyen megerősítést kapunk. És Barth belemegy ebbe a történetbe, ugyanakkor azt is látja, hogy a nemzeti önazonosság kérdését is valamilyen szinten helyes teológiai összefüggésbe és megvilágításba kell helyezni. És érdekes módon a kérdések és a feleletek során arról beszél, hogy a nemzeti önazonosságunk az egy evilági kategória. Úgy tartozik a magunk meghatározottságához, mint a testiségünk, vagy a nemi identitásunk. Tehát ez teológiai értelmezve a ember húsvértest identitásához tartozik, és mint ilyen, Isten előtt bűnös, Isten előtt megítélésre vár, és múlandó is. Viszont van egy másfajta kapcsolat a kiválasztás okán, ami azt jelenti, hogy Isten elhív minket, már születésünk előtti időből is ismer bennünket, kiválaszt, elhív, Krisztushoz tartozunk, ez az elsődleges. Tehát előbb vagyunk kiválasztottak, és utána vagyunk egy népnek, egy nemzetnek a beleszületett tagjai. Nem értéktelen a nemzeti önazonosság, nagyon fontos, nagyon drága számunkra. Ez ajándék, Istentől kapott ajándék, de ebben vétkezhetünk is, amikor azt gondoljuk magunkról, hogy különbek vagyunk, mint mások. Nyilván a 30-as években mind Németországban, mint Magyarországon, mint más nemzetnél is volt egy nagyon erős keresés a nemzeti önazonosság kifejeződésének, amelyik arról szólt, hogy hát Isten minket kiválasztott arra, hogy magyarok legyünk, vagy németek legyünk, vagy csehek legyünk, vagy más nemzetiségűek legyünk, és ezt a teremtés révén így kell elfogadni, és Barth ezt megcáfolja. És azt mondja, hogy hát elő vagyunk kiválasztottak, ez a kiválasztás, ez küldetés jelent, és nem egy minőségi jelző, nem azt jelenti, hogy különbek vagyunk. Az, hogy esetleg az egyházat is hatalmába keríti egy olyan tévgondolkodás időről időre, hogy mit jelent a németség vagy a magyarság, ez inkább filozófiai vagy valami más hatásnak tulajdonítható. Azt mondja Barth, hogy nem imádhatjuk egyszerre Istent, mint Jézus Krisztusnak az atyát, és valamilyen népistent, valamilyen filozófia istent, valamilyen más istenséget vagy bálványt. Tehát a fontos, hogy a nemzeti önazonosságunkat ne istenítsük, ne csináljunk belőle bálványt, az Isten ajándéka, az eszköz, ugyanakkor múlandó érték számunkra, de ezt az értéket arra kell használni, hogy felelősséget tudjunk vállalni a sorstársainkért, a másik emberét, az embertársért, és tudatosítsuk azt, hogy a néphez, nemzethez tartozás az egy külső keret, egy külső dimenzió, aminek a belső magva az Istenhez tartozásunk és az Isten általi kiválasztottságunk. Az Isten általi kiválasztottságunkat és Istenhez való tartozásunkat pedig nem tudjuk másképp kifejezni, csak a népi nemzeti kulturális önazonosságunk eszközrendszerével vagy nyelvével. Tehát a külső keret maga a népi nemzeti meghatározottság, az identitás belső magva viszont a keresztény lét, az Istenhez tartozás, a Krisztusba való beleoltatottság. És ezt teszi tisztába tulajdonképpen Barth a 30-as években, és azt kell mondanunk, hogy mind a két nagyon erős üzenet 90 év után is aktualitással bír. Egyrészt tisztáznunk el időről időre, hogy mit jelent a református keresztény önazonosság és a nemzeti önazonosság, és ezt egy megfelelő megvilágításba és arányba kell helyeznünk az ige fényében. Ebben segít Barth újraolvasása. Másrészt pedig azt kell látnunk, hogy mai világunkban is nagyon sok olyan embertársunk van, aki keresi a kapaszkodót, keresi életének egzisztenciális kérdéseire a válaszokat, keres valami Isten kapcsolatot, ugyanakkor elbizonytalanodik, és ebben az elbizonytalanodásban abban kell erősíteni, hogy nem az az út, hogy spekulálunk magunkról, másokról, hogy ki kerül üdvösségre, ki kárhozatra, hanem abban kell nekünk segíteni, hogy mi világossá tesszük, hogy az Isten kegyelmi kiválasztása szeretete, emberhez való odafordulása az egy nagyobb hatalom, mint esetleg a hitetlenségnek az aktusa.
0: Milyen érdeklődés övezi időről időre ezeket a konferenciákat, és most kiket vártak rá?
1: Tehát a konferenciánkra tulajdonképpen lelkipásztorokat, teológusokat, teológiai hallgatókat, teológiai professzorokat vártunk, határon innen és határon túl. Több mint 50-en regisztráltak erre a konferenciára. Azt tudni kell, hogy 36-ban is, 90 évvel ezelőtt is egy teológiai továbbképző tanfolyam keretében került megtartásra a zsúfolási megtért díszteremben Barth négy előadása, de ott volt nyilván az egyházvezetés is, ott voltak a teológiai tanárok és a teológus hallgatók is. Most is hasonló érdeklődési körrel számoltunk. Meghívott előadónk volt egy nemzetközi hírű Barth kutató, Georg Plasger professzor úr, aki az Igen Egyetem professzora és a Karl Barth Tudománytársaságnak jelenleg az elnöke. Egyébként nem először volt már nálunk, és régi szakmai kapcsolat áll fenn velem több tekintetben. Volt már előadó, meghívottunk, illetve szerveztünk együtt német-magyar református teológiai konferenciákat és alkalmakat. Továbbá pedig olyan Barth-tal foglalkozó, Barthból doktorált vagy doktorátusra készülő lelkész kollégák, teológiai tanárok voltak a vendégeink és előadóink, akik valamilyen szinten érintettek a témában. Bacsú István, Székely Tamás falvi lelkipásztor, fiatal lelkész, aki nálunk doktorálta az elmúlt évben. Ő a Trianon utáni nemzeti trauma teológiai feldolgozásából doktorált, és ebben nagyon jelentős szerepe volt Barth teológiájának. Kókai Nagy Viktor debreceni kollégánk az új szövetségi tudományok felől azt vizsgálta, hogy a Barth előadás és a bibliai hivatkozási helyek hogyan viszonyulnak egymáshoz. Volt egy katolikus előadónk, Puskás Attila. Azt tudni kell, hogy a Római Katolikus Egyház kiemelt figyelemmel viseltetett mindig Barth teológiája iránt, hiszen Barth olyan teológiai témákat hozott elő és helyezett az érdeklődés középpontjába, amit a katolikus teológia is nagyon nagyra értékel. Például a kinyilatkoztatásnak az értéke, vagy Krisztus személyének az értéke. Tehát a Krisztus-centrikus gondolkodás. Puskás Attila a Karl Barth és Hans Urs von Balthasar neves római katolikus teológus párbeszédéről tartott előadást. Ő egyébként a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek a professzora, a hittudományi kar professzora. Czap József, a kiválasztás kérdése, a dogmatika töredék tükrében, ő Barthból doktorál a Kolozsvári Tudományi Egyetemen, egyébként Mikepécsi lelkipásztor. Fabinyi Tamás püspök úr arról beszélt, hogy az evangélikusokra milyen hatása volt Barthnak, és egy színes prezentáció keretében bemutatta azokat a egykori evangélikus lelkészeket és teológusokat, akik vagy Barthtál hallgattak, vagy találkoztak, vagy Karl Barth hatással volt rájuk is. Tehát itt is megmutatkozik Barth teológiának ökumenikus jellege és relevanciája. Árva Völgyi Béla, egykori tanítványunk, most tanított fiolai lelkész, szintén szintén nálunk doktorált, Bart egyháztanából, Sándor Balázs, kisorosi lelkész, budapesti teológiának óraadó tanára, Bart Károly 36-os profétai szavairól beszélt, hiszen tudnunk kell azt, hogy 36-ban Bart nem csak nálunk tartott előadást, hanem Sárospatakon, Kolozsváron, Budapesten és Pápán, és Sárospatakon, Pápán és Budapesten az egyház kérdéséről tartott előadást, vagy a népegyház hitvalló egyház szabad egyház témájában, vagy pedig a német hitvalló egyházi harcnak a jelentőségéről, és ezzel kapcsolatosan Borsi Attila, Kovács Krisztián, tanszéki munkatársam, egyetemünk oktatója, docense tartott előadást, illetve végül Puhár Gábor kollégánk, a Maroti könyvtár munkatársa, lelkész doktorandusz az angol szász recepcióról tartott számunkra egy prezentációt.
0: És akkor várhatóan ennek a konferenciának az anyagából is megjelenik majd egy kiadvány?
1: Így van, a konferencia előadása egy szerkesztett formában is szeretnénk kiadni a Kutatóintézet kiadványsorozatának a keretében, talán a következő évben.

0: Kedves hallgatóink, ismerjük meg egymást című magazin műsorunkban arról hallhattak, hogy a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Karl Barth Kutatóintézete, az MTA DAB Vallástudományi Munkabizottsága, az MRE Doktorok Kollégiuma rendszeres teológiai szekciója és a Lelkész Továbbképző Intézet tudományos szimpóziumot tartott szeptember 28-án és 29-én a Debreceni Református Kollégiumban. A teológiai tudományos esemény középpontjában Karl Barth, a 20. századi keresztény teológia egyik legjelentősebb alakja 1936-os magyarországi útjának részletei és utóélete állt. A konferencia szervezője Fazakas Sándor, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem professzora, vele beszélgettünk az elmúlt percekben. Megtisztelő figyelmüket munkatársai nevében is köszöni Tóth Emese, viszonthallásra.
1: Ismerjük meg egymást. Bemutattuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.

0: 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Talán már a héten találkozhat Brüsszelben Zelenszkij ukrán elnökkel Magyar Péter, jelezte a magyar kormányfő egy finn újságnak. A miniszterelnök az interjúban az alkotmány teljes újraírását kormánya egyik legfontosabb feladatának nevezte. A demokrácia helyreállításáról Magyar Péter büszkeségének adott hangot, hogy a kormánynak sikerült politikai megállapodásra jutnia az Európai Unióval. Az uniós forrásokról a miniszterelnök megjegyezte, ez a pénz a magyar embereket illeti meg, azokkal az aggodalmakkal kapcsolatban pedig, hogy idővel maga is önkényuralmi módszerekhez folyamodna, maga mögött tudva a Tisza párt kétharmados parlamenti többségét, Magyar Péter úgy fogalmazott, ennél jobb dolga is van. Magyarország és Ukrajna kapcsolatáról a finlapban azt írták, Magyar Péter sem kíván fegyveres segítséget nyújtani Ukrajnának, és nem engedélyezi a fegyverszállítmányok Magyarországon keresztüli továbbítását. Szeptemberben rövid időre megakasztotta Ukrajna Európai Uniós csatlakozási tárgyalásait is, mert azt követelte, hogy Ukrajna biztosítsa az országban élő magyar kisebbség jogait. Magyar Péter a lapnak azt mondta, apró lépésekben kívánja helyreállítani a bizalmat Ukrajnával. Találkozni fog Zelenszkij ukrán elnökkel, talán már a héten Brüsszelben. Arra is kitért, hogy már alá is írtak egy megállapodást a magyar kisebbség helyzetéről. Fontos, hogy Ukrajna betartsa a magyar nyelvű oktatást, illetve a kisebbségi iskolák jogi biztonságát szavatoló vállalásait, jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter Luxemburgban hétfőn. A tagországok külügyminisztereinek tanácsülését megelőzően azzal összefüggésben beszélt erről, hogy az ukrán parlament vitát tart és szavaz a kisebbségi jogokról szóló törvényjavaslatról. Orbán Anita a magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, ezzel megoldódnának a kárpátaljai kisebbség oktatási és kisebbségi jogainak problémái. A miniszter emlékeztetett, a törvény az Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának részét képezi. Az október 6-i szakbizottsági jóváhagyás szükséges feltétel volt ahhoz, hogy a belső piacot érintő második és a versenyképességet érintő harmadik csatlakozási fejezet megnyílhasson. Végleges elfogadását követően Magyarország a kárpátaljai kisebbségi szervezetek képviselőivel együtt figyelemmel fogja kísérni a vonatkozó ukrán törvények megvalósítását, fogalmazott. Orbán Anita elmondta azt is, az orosz agresszió kapcsán az Európai Unió tanácsa jóvá fogja hagyni az eddigi legnagyobb uniós szankciós csomagot, ami mint tájékoztatott több mint 800 vállalatot, illetve csaknem 750 embert tartalmaz, emelte ki a magyar diplomácia vezetője. Beiktatták hivatalába Kukri Zoltán lelkipásztort Hernád Németiben. Ünnepi pillanatoknak adott otthont október 11-én a Hernád Németi Református templom, ahol megkezdődött a gyülekezet és az új lelkipásztor hivatalos közös élete. A Kárpátaljáról származó fiatal lelkész Sárospatakon végezte teológiai tanulmányait, miután egy ifjúsági táborban megérezte Isten személyes elhívását. A két gyermekes édesapa korábban szerencsén szerzett értékes tapasztalatokat exmisszusként és iskola lelkészként, majd 2024. decemberétől segédlelkészként formálta a helyi közösséget. Mivel maga is falusi környezetből származik, Hernád Németiben valódi otthonra talált, ahol a gyülekezet hamar befogadta őt és családját, mondta Kukri Zoltán lelkész.
2: Ez az egyik legnagyobb esemény egy lelkipásztor és egy gyülekezet életében, bár a gyülekezet elmondása szerint ez a lelkipásztornak az ünnepe, és a gyülekezet ilyenkor neki kedvez, körülötte forog tulajdonképpen. A beiktatás az tulajdonképpen a pecsét a gyülekezet és a lelkipásztornak a közös életére, a közös szolgálatukra, és ahogy az egyik tanárom mondta, hogy inkább kell a beiktatást isteni ígéretnek tekinteni, mintsem, hogy kötelességként tesz rá ezzel valamit az Isten a lelkipásztor és a gyülekezetre. Ugyanis ugye a beiktatás az tulajdonképpen egy kezdet, és amennyire bizonyos az, hogy most elkezdjük a közszolgálatunkat, úgy már hivatalosabban és beiktatva, annyira biztos az, hogy az Isten megadja a folytatást is a gyülekezet és a lelkipásztor közös szolgálatáról nézve. Emlékszem, még tavaly a felszentelésem az nem járt ilyen izgalommal, illetve részemről nem volt olyan nagy boom dolog, de nyilván annak is megvan a jelentősége. Hát annyira vártuk, hogy a felszentelés követően a gyülekezet az mindig úgy jött felém, hogy akkor a beiktatással ne is nagyon várjunk, hanem minél hamarabb kerüljön is rá sor. Az a jó itt németiben, hogy nem úgy álltak hozzá, hogy na, akkor tiszteletes úr kezdje el szervezni. Nyilván a rámeső részeket, időpontok lebeszélése, püspök úrral, esperes úrral az az én feladatom volt, de a többi minden, a nőszövetség az teljesen átvette, hogy mi legyen az étel, a vacsorán, az agapén, a szeretett vendégségem. Presbiterekkel szintén összeültünk, hogy akkor kinek mi lesz a feladata.
1: A gyerekek digitális jólétének kulcsát nem feltétlenül a digitális eszközök teljes tiltásában, hanem inkább a biztonságos és életkornak megfelelő használat megtanításában látja az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a Betesda Gyermekkórház által rendezett hétfői konferencián a tanítás és példamutatás fontosságát hangsúlyozta a digitális eszköz használattal kapcsolatban annak érdekében, hogy a gyerekek ki tudják használni az eszközök nyújtotta lehetőségeket és el tudják kerülni a kockázatokat. Kálnoki Kis Attila, a Belügyminisztérium sportért felelős államtitkára szintén az egészséges egyensúly megteremtését szorgalmazta a digitális eszközök használata, valamint a tanulás, pihenés, játék, mozgás, családdal töltött idő között. A Református Közéleti és Kulturális Alapítvány és a Felső-Barcikai Református Egyházközség kirakodóvásárral, fűzőversennyel és kóstolással, valamint háladó istentisztelettel vár mindenkit a 6. Református Ízek találkozójára. Az alkalmat október 16-a és 18-a között rendezik meg Kazincbarcikán. Zila Gábort, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetőjét hallják.
3: Egy régi-régi hagyománya van annak, hogy a református egyház a különböző társadalmi csoportok felé, vagy a különböző szakmacsoportok felé igyekszik odafordulni speciálisan is, és valamiért az Úristen úgy adta, hogy nekünk ez különösen is ahhoz a társadalmi réteghez, vagy ahhoz a társadalmi csoporthoz adatik meg ez az odafordulás feladata, akik azért valljuk meg történelmet vizsgálva, jól látszik, hogy korábban a magyarországi reformátusság fennmaradásának, gazdasági megmaradásának az alapját is jelentették, nevezetesen a vidéken mezőgazdaságból élőknek a csoportját. Valamiért ez úgy alakult, ha hinnék a véletlenekben, azt mondanám, hogy véletlenül ez úgy alakult, de nem hiszem, hogy a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány megkapta azokat a feladatokat, amikor is ehhez a csoporthoz tudunk odafordulni. Az egyik ilyen alkalmunk és ennek az eseménynek a társrendezvénye az a Bórum, ami a Kárpát-medencei református szülészeket és borászokat igyekszik összefogni, a másik pedig ez a Református Ízek alkalma lett, amikor is Szent Péter püspök úr javaslatára, kezdeményezésére igyekeztünk azokat a termelőket is megszólítani, akik a mezőgazdaság többi részéből élnek, tehát nem kifejezetten a szőlővel vagy a borral foglalkoznak. És ennek az alkalomnak az két fontos célkitűzése van. Ezek közül az egyik az az, hogy az egymás szakmai tudása által való épülés az itt is megjelenhessen. A másik fontos része pedig az, hogy egy kicsit meg tudjunk pihenni, és hálát tett szívvel odafordulni az Úristenhez, hálát adni azért, hogy megadta termését a föld.
1: Jó eséllyel ezen a héten lemondhatnak a Hunren Magyar Kutatási Hálózat vezetői, és az új törvény elfogadásáig átmeneti vezetőt választhat a szervezet, mondta Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter a Kontrollnak adott interjújában. A tárca vezető közölte, a Nemzeti Kutatási és Tudománypolitikai Hálózat, azaz a Hunren vezetését a kormány még a nyáron távozásra kérte fel. Stipsic András, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet vezetője személyében pedig javaslatot is tettek átmeneti vezetők kinevezésére. Ennek a folyamatnak a héten lehet eredménye, így abban lehet bízni, hogy az átmeneti vezető nyugalmat és tisztánlátást tud majd biztosítani abban az időszakban, amíg az új Hunren törvény megszületik, mondta a miniszter. A Magyar űrprogramról szólva pedig kiemelte, Kapu Tibor magyar űrhajós és az általa elvégzett kísérletek fontosak voltak, az utazás pozitív lendületet és jövőképet adott Magyarországnak a témában. Azt mondta a miniszter, egy kormánynak muszáj befektetni a jövő iparágába, a tudományokba, ennek mikéntjéről pedig a későbbiekben kell dönteni. A Hunor elnevezésű magyar űrprogram ez év végéig tart, mondta Tanács Zoltán miniszter. Különleges kozmikus utazásra invitálja az érdeklődőket a miskolci dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló október 16-án pénteken. A 18 órakor kezdődő csillagparti középpontjában ezúttal a naprendszer egyik leglátványosabb bolygója, a Szaturnusz és annak gyűrűrendszere áll. A Keresztül a Szaturnusz gyűrűjén című előadáson Romenda Roland kalauzolja el a résztvevőket a gázúriás különleges világába. Az érdeklődők megismerhetik a bolygó felépítését, gyűrűrendszerének sajátosságait, valamint azokat a legendás űrszondákat is, melyek fontos szerepet játszottak a Szaturnusz kutatásában. Az előadás során a látogatók közelebbről is felfedezhetik a gyűrűs bolygó titkait, és új nézőpontból ismerhetik meg a naprendszer egyik legkülönlegesebb égitestét.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Vas Albert 13 almafa című regényéből hallanak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Felolvas Bánfi György.
2: A vállalkozásnak hamar híre kelt. Mikor a következő héten lekövetkezett Mózsi a faluba, az utcán csak megszólította a tiszteletes úr. Hallom, Mózsi fiam, hogy gyümölcsfákat ültettél. Én azt? Tisztességes igyekezett, bólintott kegyesen a lelkek pásztora. Csak hogy ahhoz érteni is kell ám. A gyümölcsfákat tavasszal ültetik, édes fiam, mert kényes szerzet az. Ha kényes, akkor ne jöjjön Székelynek a kommandó alá, mondta ki Mózsi az ítéletet. De alig haladott valamicskét, már a román jegyző jött rá az úton. Az is elővette.
3: Te, csuda, igaz-e, hogy valami gyümölcsfákat ültettél?
2: Tán, baj van velük?
3: Ti székelyek nem akartok tanulni, csóválta meg a jegyző a fejét. Miért nem kérdeztél meg engem, hogy miképpen kell ültetni a gyümölcsfát? Nem marad meg azokból, egy sem.
2: Miért? Horkant föl Mózsiban az önérzet. Szettán első osztályú állampolgárok azok is, prefektusi pénzből valók.
3: No, szem nem azért, békítette a jegyző, de a gödröket legalább fél esztendővel előbb meg kellett volna ásni, hogy dolgozza meg az idő a földet.

0: Mózsi rávillant a szeme sarkából a köpcös kis jegyzőre, aki a maga olajozott ábrázatával úgy tévedt bé a székelyek közé, mint a bivajborjú a török búzába. Az idő! Megdolgozta már mindenféle idő ezt a székelyföldet, éppen eléggé, jegyző úr, kérem. Sze, csak maguk is, mióta itten vannak már? Tán a románokra gondolsz, te? Borzolódott föl a kicsi ember. Dehogy is, csak a jegyzőkre, osztott el Mózsi septiben a félreértést. Nincsen nekem a románokkal semmi bajom, tán emberek azok is, nem-e? Teremtett az Úristen annyi félét erre a világra, hogy maga se győzi számon tartani. Még emberevő szerecsen is van, hallott-e arról? Én ugyan nem haragszom rájuk, miért is haragudnék? Csak a végén meg ne egyenek. De már sírült is odébb, mert kezdett a pocokhasú kis jegyző olyan formán nézni, mint amikor a kutya meglát egy macskát az eper falat. Amúgy is kéznél volt a bot, hát beugrott gyorsan. Pakdohányt, Mendi úr, adj Isten! Mendi úr besöpörte az apró pénzt, s kiadta a zöld papírusba csomagolt dohányt. Aztán megkérdezte. Miféle fákat ültetett táncos úr? Nem figefát, ne féljen, vágta zsebre Mózsi a dohányt. Miért, hogy félnék attól? Ámult el a boltos. Mert a figefától félnek a zsidók Krisztus urunk óta, adta meg Mózsi neki is az övét. Azért iszkoltak úgy el Pálesztínából. De Mendi úr nem azért volt Mendi, hogy adós maradjon a szóval, el se mosolyodott, csak végig simított a gyér vörös szakállát, s úgy kezdte, mint aki titkot mond. Sé, dehogy is azért, dehogy is. Hát ugyan miért, vette föl a szó végét Mózsi? Mert Palesztínában nem volt székely. Nem-e? Ütődött meg Mózsi. Hát az apostolok mik voltak? Éppen olyan zsidók, mint én, feszítette ki Mendi úr szűk pulyka mellét. Na csak, s nekünk azt tanítják az iskolában, hogy igaz emberek valának, mindegy szálig. Azzal ment is az ajtónak. Már a kilincsen volt a keze, mikor utána szólott a zsidó. Aztán, ha eladó gyümölcse lesz, táncos úr, én itt vagyok, én meg a kommandón. Hanem az almafákról akárhogyan is vélekedett a világ, kettő híjával mind megerett a tavaszon. Lombot is vetettek, ügyeset. Rájövő télen néhányat megrágtak a nyulak, mert lefújta róluk a szél a kórét. Ezekből ismét elpusztult kettő. Egyet szénahordáskor letaposott a bivaj. Egyet valami arra tévedt szekeres, levágott kínjában ostornyélnek. Egyet meg a gyerekek törtek ki játszadozás közben. Végül is 13 megmaradt. A számotokkal most már rendben lennénk, egyezett bele Mózsi az almafák dolgába. Még csak a jövendőtökre vagyok kíváncsi. Hát, arra sem kellett várakozni sokáig. Eljött az 5. tavasz, és bár éppen azon a tavaszon különösen sötét és rossz felhők jártak a kommandó fölött, a kicsi fák mégis virágba szöktek mind a 13-an. No csak, örvendett meg Mózsi, nem hazuda a sipkás ember. Akkurátus székelyfák vagytok, ha még ilyen esztendőben is kedvetek van virágzani. Amikor a virágok lehullottak, nagy hullás volt odalenn a völgyekben is. De most már egymást hullatták a románok, ami eddig még nem történt volt. Egy fuvaros ember mondotta, aki fát szekerezett Brassóba, és így mindent tudott. A rómányok bézárták a prefektusukat a pincébe, a rendőrfőnököt meg agyonlőtték, hirdette meg a fuvaros a kommandón. Erre aztán agyonlőttek néhányat azok közül, akik vasgárdistáknak nevezik magukat, s a többit meg elvitték Csíkszeredára. Isten segítse őket, vélte Mózsi. Minek? Csodálkozott el a szekeres, pedig székely volt az is, hogy győzzék egymást. Aj, sóhajtott a brassói, a vége csak az lesz, hogy ránk gyűlnek valamennyien. Jól ismerhette őket, mert éppen így történt. Néhány hét múlva már megegyezett a két féle román, s fogdosták össze a magyarokat együttesen. Vitték őket át Romániába, megmutogatni a többieknek, hogy ni, ilyen is van nálunk. Azonban sem a jó Isten, sem az almafák nem törődtek velük. Az egyik igazgatta tovább az esztendőt, az almafák pedig igazodtak utána. Szó se róla, egyetlen ágacska sem szakadt le a termés alatt, de azért minden fácskán látszott egy-két alma, s kezdetnek éppen elég volt. Szép, lapos kerekre formált polnyik almák voltak mindannyian. Már éppen kinőttek jó ökölnyi nagyra, és sárgulni is elkezdtek illedelmesen, amikor egy szép napon csak azzal loholt fel a harangozó fia, hogy ni, mit beszélnek a faluban? Tova Bécsben megdöntötték valami urak a románok igazságát, s hogy ezentúl újra a magyaroké kerekedik fölül idehaza. Ideje, örvendett meg Mózsi, szem már ugyanvalós belefáradhattak 22 eszendő alatt az uraskodásba? Sírült is lementen a paphoz hírt látni, de ott már megvakarta mégis a fejét, mert azt mondta a tiszteletes úr, hogy az igazságnak újra csak baja történt, mert az országhatár ezentúl itt kezdődik valahol a kommandón, s úgy vágja kettőbe Erdélyországot hosszába, mint a csürkét, amikor sütni teszik. Na fene, riadozott meg Mózsi, s még meg is esznek a végén azok a bécsiek? A jegyzői iroda is olyan volt, mint a mélykaptár, amikor harkály kopogtatja. Dühösen dongtak ki és be a románok, hadonáztak, átkozódtak. Megesett rajtuk a Mózsi szíve. Oda húzódott hát egy kisebb csoporthoz, melyik az irodával szemben az utca szegélyén lógatta az orrát. Olyan pakurár félék voltak, szegények a hegyek közül. Ne búsuljatok, szólt oda nekik, ti se lesztek rosszabbul, mint mi voltunk. Könnyen beszélsz, felelt vissza az egyik. Neked mától kezdve vasárnap. Eddig nektek volt, vonta meg Mózsi a vállát. Cserélődniük kell a napoknak is, igaz-e? Biza, nekem elég nehéz volt eddig is, vallotta be a pakurár szomorúan. Hát akkor meg minek bánkódol? Nem húznak nyársra ezután sem. Nem lehet tudni, hogy mi lesz, aggodalmaskodott a román. Látod, oktatta őt Mózsi. Én most igaz szívvel sajnállak benneteket, s ez nekem igen jól esik. Tük is sajnálhattatok volna minket egy kicsikét 22 éven át. Nektek is jól esett volna, de nem tettétek. Hanem azért ne félj, mert amíg egyéb is van, románt nem eszünk. Elvigasztalgatta volna még őket szívesen tovább is, mert igen jól esett egyszer már a szent evangéliumot cselekedhetni a románokkal szemben. De a községháza elé kilépett a jegyző, s úgy nézett körül, mint a bika, aki vörös posztót keres. Jobbnak látta szemére húzni a kalapot, s elsúvadni a közeléből, nehogy még a végén veszélybe kerüljön az evangélium. De a jegyző már szemre kapta. Hé, te csuda! Rikkantott utána. Adjon Isten, állott meg Mózsi tisztességtudóan, és igyekezett olyan arcot vágni, mint amilyent a szent képek viselnek a románok templomában. De a jegyző nem gondolt a templomra, és mindjárt a vastagján kezdte. Isten itt a bitang fejednek, örvendesz, mi? Ragyog az a ronda pofád, hát csak ne örvendj, ott jön le az új határ az úrbéres erdő alatt, érted? Egyenes le a fekete ügynek, a prázsmári hídnak, érted? Ez a koszos falu itt Magyarország lesz ugyan, de te nem, a te házad nem, és az erdő sem, hát úgy vigyázz magadra. No, hökkent meg Mózsiban a lélek. De a jegyző csak ordított. Disznók vagytok mind, irredent a kutyák, szabadság kell, igazság kell, Magyarország kell, mars innét! Mózsi szemére rántotta a kalapot, s már mozdult benne a szó, hogy valami nagyot oda mondjon, de aztán eszébe jutott az evangélium, és csak megkérdezte. S a jegyző úr, itt marad? Dehogy is maradok, szuszogta a törvény embere valamivel csöndesebben, s még sóhajtott is hozzá. Mit keressek én Magyarországon? No, lássa! Azzal már ment is szaporán, nehogy még egyszer kísértésbe jusson az evangéliumra való jó igyekezet. Forgatta a fejében, amiket hallott. Rázta is valamicskét a hideg, de inkább mesének látszott az egész, semmint valóságnak. Bolondok az urak, döntött el végül is, hogyan lehetne kettőbe vágni azt, ami egy. Papíroson még talán, de a kommandón nem alma az, hogy felitt az egyik zsebembe, felitt a másikba. S a hegy alatt már fütyörészett is, mint akinek semmi gondja az urak dolgával nincsen. De alig múlott el néhány nap, csak dőlni kezdett odalenn az úton a sok román katona. Ontotta őket az ország belseje, de úgy, mintha valamennyien egyszerre akarnának kiszaladni a világból. S a katonák közt mindenféle úri népek, csőstől, motorkocsin, kis szekéren, bútorostúl, kutyástúl, macskástúl. Ugye, apám, ezek egyszerűen mind préfektusok, tudokolta Mózsitól a nagyobbik fia, amint a hegyről szemlélték a nagy futamodást. Jegyzők is lehetnének, vélte Mózsi. Megviszketősödött a fenekük, így a gyerekek tovább. Ez az igazságtól van, végezte Mózsi az atyai oktatást. Helyszín, amint ott Bécsvárában döntöttek, attól. Aztán, ahogy tovább nézték a vonulást, egyre csodálatosabbnak látszott a dolog. Meg is jegyezte a fia előtt. Nagy dolog kellett essék mégis, hogy már az úrféle is szalad az úrféle elől. De ilyen még nem volt. Hát, ha nem is futnak ezek, édesapám, nézett föl rá a gyerek. Hát, csak elmennek, hogy annál jobban visszajöhessenek. Mózsi ránézett a fiára, s megcsóválta a fejét. Abbiza meg lehet, mondotta ő is. Hát, ahogy ott szemlélődnek, csak látják, hogy jönnek valami egyenruhások fölfele a hegyen. Egyenest neki a háznak. Oda nézzen, ijedezett a gyerek. Kezdik is már, még pedig éppen nálunk. Na fene, hökken meg Mózsi is a katonákon, s igyekezetre fogta, hogy bár egyszerre érkezzék haza velük. Tisztek voltak azok, s románok egy szálig. Ki ez a ház? Böffent rá a legrangosabbik, amikor a ház előtt összetalálkoztak. Talán az enyém volna, nézte meg Mózsi a saját otthonát. Mi az, hogy volna? Vörösödött el a rangviselő ember. A tied, vagy nem a tied? Eddig úgy tudtam. Hogy hívnak? Förmet rá egy sanda nézésű a többi közül. Táncos csuda Mózes. Magyar vagy? Nem is angol. Még ki sem mondta egészen, már mellbe ragadta egy harmadik, és úgy fogta, mintha attól félne, hogy minden pillanatban kiszaladhat a markából a szerencse. Hoho, vigyázzunk csak! Mit tudsz te az angolokról, mi? Nem tudod, hogy háborúban vagyunk velük, mi? Szel, tudom én azt, hogy ne tudnám, adta meg magát Mózsi szerényen. Akkor mit hivatkozol, reájok, vették körül acsarkodva a tisztigúnyások. Mi harcban vagyunk az országért, s ti elárultok bennünket a hátunk meget? Itt Románia van, és az is marad, érted? Hiába küldött pénzt az angol király a papotoknak, mi úgy rúgunk fenéken, hogy Budapestig repültök, érted? Rázták szegény fejét, s káromkodtak olyanokat, hogy még a nap is megállt ilyetében az égen. Aztán nagy acsarkodással tovább haladtak végre. Engem is megkeresztelének, vakarta meg Mózsi a fejét, amikor megmentődött tőlük. Hogy keresztelné meg őket is a hullamosó, hétfőtől vasárnapig egyfolytában. Azok a tisztfélék aztán addig nézdegéltek, szagláztak előre-hátra a kommandó alatt, míg másnap csak följött egy rakás katona, s oda telepedett egyenesen a Mózsi udvarára. Volt azok között mindenféle. Dobrudzsai bolgár, beszarábiai orosz, moldovai cigány, oltországi örmény, bánáti sváb, máramarosi tót, talán még román is. Meg egy csangó magyar Tova Bukovinából. Legelébb is azzal barátkozott össze. Stük, mük vagytok így együtt, vallotta ki a csangót. Mink? Egy szakasz katona, felelte az, akik Romániát őrizzük. S éppeg itt, nálam? Úgy látszik, vonta meg a csangó a vállát. Szomorú, törődött kis emberke volt, csak úgy lötyögött rajta az ócska egyenruha. S te, hova valósi vagy, tudakolta Mózsi jó szívvel. Én? Boldog asszony falváról, ahajt túl Bukovina és Móduva között. Tudom én, bólintott Mózsi, és sóhajtott hozzá. Régi időben sokan mentek ki innen hozzátok az osztrákok elől. Akkor is bécsi szél fújta ide a katonákat, akár csak most. Hát, Isten tudja, sóhajtott a csangó is. Közben a katonák lézengtek a ház körül, elé, hátra, s némelyik kezdte szemügyre venni az almafágat is. Hoho, szaladt oda Mózsi, amikor észrevette, hogy veszedelemben vannak a szép, sárguló polnyikok. Az prefektusi alma. Micsoda? Hökkentek hátra a katonák. Prefektusi alma, oktatta őket Mózsi, fontoskodva, s ujjával a völgy felé mutatott. Jó lesz vigyázni, Brassó, ide egy ugrás. Nem is esett kár a polnyikokban 3 egész napig. Harmadik napon úgy délfelé nyüzsgés támadt a katonák között. Parancs jött, hogy odébb kell menni egy dombbal, mondották. Ide már magyarok jönnek. Tán nem, figyelt föl Mózsi egyszeribe, de már mentek is a katonák. A csángó utolsónak maradt. Te, kezdte el lógó orral, mikor a többiek már jó messzire voltak. Örvendesz, hogy magyar leszel? Szejtán, az voltam én eddig is, tért ki Mózsi a válasz elől, mert hiába beszélt magyarul a csangó, mégis csak román volt a ruha rajta. De a szegény nem mutatott semmi huncutságot, csak állt, mint a ló a mészárszék előtt. Ha én is által kerülhetnék. Hászem, maradj itt, kapta föl rá Mózsi a szemét. Attól még megél a román király. De a család? Nehezen, keseredett a csangó. S boldogasszony falva román marad, akármi is lesz. Erre már Mózsi sem tudott okosat mondani. Csak hátra ment az almafákhoz, és leszedett egy jó kalapra valót az érettjéből. Fogjad, testvér, mondotta, jó szívvel adom. Még a szeme is könnyes lett a csángónak, úgy meghatódott ettől. Nem lesz baj abból, aggodalmaskodott, ha ideadod nekem a prefektus almáit. A búbánat a prefektusé, nem ez az alma, húzta ki Mózsi a derekát. Szétán, te mondtad, meresztette rá szemét a csángó. Éne, istenkedett Mózsi. Én aztán soha. Én csak azt mondottam, hogy prefektusi alma, s ez igaz is, mert prefektus volt az apja neki. Meg hogy Brassó ide alig egy órás, láthatja, akinek szeme van, ott vanni, Brassó, a hegy alatt. Aztán, hogy a csángó szegény csak állott egy helyben, még meg is oskoláztatta, mint a gyermeket. Mert így van ez rendjén, látod-e? Abból, hogy itt járt egyszer a préfektus, nekem lett 13 almafám. Éppen most kezdenek teremni, és ez a fontos, nem egyéb, mert azt mond meg nekem, hol vagyom ma már az a prefektus? Na, látod. Ezek pedig javában teremni fognak még, amikor már nem, hogy ez az egy, de még a többi prefektusok sem lesznek sehol. Hát, így van ez. S még neked is teremhet valamiféle fa ott, Boldogasszony falván, mert az emberfia soha nem tudhassa, hogy milyen magból milyen fa nő. Érzed-e talán ezeken az almákon a prefektusi medve szagát? Pedig büdös voltám, anyja ne sirassa. Hát csak adjon Isten egészséget hozzájuk. Nem sokat értett szegény csángó a beszédből, de elment, mert már mennie kellett. Elbúcsúztak egymástól, ahogy illik azoknak, akik magyarul szólanak a világ bajairól, s aztán csak nézte Mózsi a pajta végiből, hogy miképpen hurcolják át Romániát a csúcsos sipkások erről a dombról a másikra. Nem volt egészen tisztában a dolog jelentőségével, de azért úgy adta meg a feleletet az asszony szepegő kérdésére, ahogy férfi emberhez illik, aki magasabbról lát mindent. Helyszín, azért vitték át románok a maguk országát a csurgódomra, mert onnan könnyebben tudnak elszaladni vele, ha baj támad. De vajon elvitték-e igazán, vagy csak teszik magukat? Aggodalmaskodott Rozál. Kitűnik majd az is, adta meg Mózsi az illő választ. Hát, ki is tűnt még azon a napon. Úgy esteledés előtt újra jövögetni kezdett fölfele a falu irányából 3 egyenruhás ember. De már ezek másfélék voltak, messziről is látni lehetett. Na, teríts asztalt szaporán, mert vendégünk lesz, adta ki Mózsi a parancsot. Csirkét ölj, s foharakat tégy. Két keresztel, riadt meg az asszony a szokatlan parancstól. Magyarországot. Volt még egy kis eldugott pálinka, azt sebesen előkotorta a pajta hídlása alól. Az asszony a csirkéket kezdte nyomorgatni, a gyerekek is futkostak a tüzelő után, ezért, azért, szempillantás alatt ünnepi hangulat lepte el a kommandó alatti kis házat. Mózsi még gyorsan tiszta inget vett magára, vállára vetette vasárnapi zekéjét, s még éppen annyi ideje maradt, hogy kimenjen a ház végibe az érkezők elé. Hozta Isten magikat, köszönt reájuk tisztességgel. Azok hárman puskával a vállukon megálltak. Jó napot, köszönt vissza az egyik, akinek csillag is volt a gallérján. De jó ám, nevetett reája Mózsi. Azok hárman megnézték jól az agyagból vert kicsi székely házat. Gyatra vicsilló, vélte az egyik. Itt se tudják még, mi a kultúra, toldotta a másik. Mózsi meg csak állt, s hallgatta örömmel, hogy lám, katonaruhás emberek magyarul beszélnek. Mindegy volt, hogy mit, fontos volt csak az, hogy az ő nyelvén beszéltek, s nem a románokén. Már éppen készült, hogy beinvitálja őket a házba, amikor a csillagos ránézett, s megkérdezte. Maga magyar-e vagy olá? Én? Éppek székely, felelte jókedvűen, aki vendéget látni készül nagy örömmel. De magyar székely vagy olá székely? Faggatózott tovább a csillagos. Hát az mi a súly, esett ki belőle a csodálkozás. A csillagos katona pedig elkezdte oktatni nagy szigorúsággal. Aki azt mondja, hogy mi nálunk minden jobb, mint Romániában volt, az a magyar székely. Aki meg nem által úgy beszélni, hogy az olánál ez meg ez jobb volt, az az olászékely, s pusztíts el őket az Isten. No-no, hökkent meg Mózsi, és egyszeribe elment a nevetőkedve. Hát most feleljen akkor, melyik maga ezekből? Hiszen egyik sem, nézett Mózsi egyenesen a csillagos ember szeme közé. Hogy értsük ezt? Ült ki a gyanakvás a katona arcára. Hát úgy, hogy én azt még nem tudhatom, ez ideig csak az egyik felét ismertem, a másikat maguk hozzák a tarisznyájukban. Elkezdett ám erre pattogni a csillagos legény kegyetlenül. Micsoda megáltalkodott beszéd ez, hallja! Örvendjen, hogy felszabadítottuk, hogy eljöttünk maga miatt ide, mit gondol? Ülhettünk volna mi jobb helyen is odahaza, sem hogy ezeket a bitang hegyeket másszuk. Hát, nincs már egy csepp hazafias érzés sem magukban. Annyit jelent maguknak a magyarság, hogy hol jobb, hol rosszabb, mi? De már szenvedni, tűrni és áldozni a magyarságukért nem tudnak. És szapult a szegény Mózsit, nekiveresedve, hogy azt se tudta szegény, melyik lábára álljon, és az ünnepváró család is kigyűlt az ajtóba. Ettől aztán Mózsinak is megjött a hangja. Ide hallgasson, katona úr, szólt oda a csillagosnak, mikor az egy percre abba hagyta, hogy lélegzetet vegyen. Én, amióta megszülettem, mind itt voltam magyar ezen a bitang hegyen, s mégsem panaszkodtam miatta. Maga pedig csak most érkezett, s már is fenekedik. Mi lenne itt magából 35 év alatt, azt mondja meg. Hogy? Mi? Hökkent meg a másik. Hogy mi? Kente Reá Mózsi tovább a magáét, már csak a családi becsület miatt is. Megjön ide a házamhoz, s azzal kezdi, hogy örvendjek, amiért eljött hazúról ezekre a bitang hegyekre, mikor ülhetett volna otthon párnán is. Hásze, örvendek én, de ha csak az itt, hogy ezt nekem megmondja, akkor jobb is, ha még ma visszamegyen, mert azt én úgy is tudom, hogy mindenkinek odahaza a legjobb. Ehhez nálunk nem kell csillagot akasszanak az ember nyakába, hogy megtanulja. Így Mózsi. Nézze, ember, csöndesedett meg kissé a katona ettől a beszédtől. Rosszul esik ám nekünk is, hogy jó szándékkal eljöttünk ide, s maguk bizalmatlansággal fogadnak. Éne? Lepődött meg Mózsi, és a csirkékre gondolt, meg a pálinkára, ami benne a házban várta az ünnepet. Maga hát, nem azt mondta én, hogy nem tudhassa még, melyik a jobb, Románia vagy Magyarország? Én azt nem mondtam, én csak azt mondottam, hogy az egyiket ismerem, a másikat még nem. Na ugye, csapott le a szóra a csillagos. Mi a vérünket ontjuk magáért, és maga ilyeneket mond. Hát magyar ember maga? Hát magyar beszéd az ilyen? Hát ha kőből hoznánk kenyeret magának, nem jobban kellene ízledjék az is a románok pulickájánál, mi? Azért a pulickát nem kell lám szidni, komorodott el Mózsi, mert mi itt mind azt esszük. Egyébként maga mennyit ontott belőle? Micsodából? Hát a vériből, szeltán, arról beszélt. Erre elvörösödött az egyenruhás vendég, és csak rántott egyet a puska szíján. A határ ezentúl itt vegyen el a maga háza mellett, kezdte hivatalos hangon. Érti? Átmenni a határon túlra tilos. Mindenféle érintkezés túloldali személyekkel tilos. Megértette? Meg én mindent, sóhajtott Mózsi, csak egyet nem. S az mi? Hogy miképpen lett most egyszeribe kétféle székely ebben az országban, mikor örökkétig csak egyféle volt. A csillagos legénynek elbígyett a szája gúnyosan. Na, majd meglássuk a híres székelyeket, vetette oda. Amit a románok elrontottak magukon 22 év alatt, azt nem lesz könnyű helyrehozni. De most majd meglátják, hogy mi a rend és a kultúra. Na, Isten áldja! Azzal otthagyták Mózsit ünnepi zekejében, s mentek mind a hárman fölfele, éppen az almafák között. Hát, csak megáll először az egyik, amelyik leghátul volt, s kezdi verni az almát. Aztán megáll a másik, meg a harmadik is. Neki fohászkodtak a fácskáknak, még az ágat is letörték, ha nem jött az alma szépszerivel. Nézte Mózsi egy darabig a pusztítást, de nem szólott, de aztán, mikor már a harmadik ágat is letörték, csak megköszörülte a torkát mégis. Kultúra nélkül nem is ízlik? Kérdezte. Mit mond? Mordultak fel a katonák. Azt kérdem, hogy pusztítás nélkül nincs-e hazafiság, magyarázta Mózsi a székelybeszédet. Tán sajnálja, förmettek rá mind a hárman. Hát magyar ember maga? Magyar a fenét, olá ez, hogy gebedne meg! S szifrára pödört káromkodások között kioktatták amúgy Isten igazában, hogy mit tegyen az ilyen bitang olá székely az almafáival. Aztán elmentek. Mózsi meg állt a ház előtt, s azon tűnődött, hogy ugyan vajon mit is találhatta ki ott tova Bécsben az urak, hogy így egymásra vadították az embereket. Ahogy ott állt, egyszerre csak neszezést hallott maga mögött. Az asszony volt Rozál. A csürkével mi lesz? Kérdezte félénken. Ez mégis kár volt. Mózsi kihúzta a derekát, s végignézett a megrettent családon. Azért is ünneplünk, adta ki keményen a parancsot, s úgy vonult be a házba az újongó gyerekek előtt, mint aki csatát vesztett ugyan, de erről csak ő, s az Isten szabad tudjanak, más senki. Hanem valamit a nagyobbik gyerek is megsejthetett a csatavesztésből, mert a csirke után megszólalt nagy gond terhelten. Édesapám, na, olyan kimenés nincsen, hogy béjövetel ne járjon vele? Mózsi ránézett a fiára, aztán kinyúlt a pálinkás üveg után, jót húzott belőle, és oda nyújtotta. Isten, Isten! A gyerek elkapta az üveget, s a szájához emelte. Rozál rosszallólag csóválta meg a fejét. Kicsi még erre, hogy engedheti? Aki ilyet kérdez, a székelynek éppen elég, jelentette ki Mózsi komolyan. Aztán csak annyit mondott a fiának, mikor az visszatette az üveget az asztalra, és a száját is megtörölte keze fejével. A hó se megyen el eső nélkül, ez az igazság. Elég kár, állapította meg kicsi Mózsi. Kint már sötét este volt akkor, s a hegy fölött néhány csillag meghirdette hosszú idő után az első magyar éjszakát. Most pedig énekelünk, csapta le Mózsi öklét az asztalra, és el is bődült nyomban. Ha fölmegyek a kommandói tetőre, mély reket hangjára úgy kúszott föl a nóta szárán a két vékony gyerekhang, mint fuszújka a karóra. Hanem az almákból nem sok maradott.
1: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Vas Albert 13 almafa című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bánfi György előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: A Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Talán már a héten találkozhat Brüsszelben Zelenszkij ukrán elnökkel Magyar Péter, jelezte a magyar kormányfő egy finn újságnak. A miniszterelnök az interjúban az alkotmány teljes újraírását kormánya egyik legfontosabb feladatának nevezte. A demokrácia helyreállításáról Magyar Péter büszkeségének adott hangot, hogy a kormánynak sikerült politikai megállapodásra jutnia az Európai Unióval. Az uniós forrásokról a miniszterelnök megjegyezte, ez a pénz a magyar embereket illeti meg, azokkal az aggodalmakkal kapcsolatban pedig, hogy idővel maga is önkényuralmi módszerekhez folyamodna, maga mögött tudva a Tisza párt kétharmados parlamenti többségét, Magyar Péter úgy fogalmazott, ennél jobb dolga is van. Magyarország és Ukrajna kapcsolatáról a Finlapban azt írták, Magyar Péter sem kíván fegyveres segítséget nyújtani Ukrajnának, és nem engedélyezi a fegyverszállítmányok Magyarországon keresztüli továbbítását. Szeptemberben rövid időre megakasztotta Ukrajna Európai Uniós csatlakozási tárgyalásait is, mert azt követelte, hogy Ukrajna biztosítsa az országban élő magyar kisebbség jogait. Magyar Péter a lapnak azt mondta, apró lépésekben kívánja helyreállítani a bizalmat Ukrajnával. Találkozni fog Zelenszkij ukrán elnökkel, talán már a héten Brüsszelben. Arra is kitért, hogy már alá is írtak egy megállapodást a magyar kisebbség helyzetéről. Korai stádiumú csomót fedeztek fel 14. Leó tüdejében. A pápát a következő napokban meg fogják operálni, jelentette be maga az egyházfő vasárnap. 14. Leó pápa a déli úrangyala imádság alkalmával beszélt egészségi problémájáról. A 71 éves, 2025-ben megválasztott amerikai származású pápának nincsenek korábbról ismert egészségügyi problémái. Aktív életmódot folytat, rendszeresen úszik és teniszezik. A Vatikán Matteo Bruni szentszéki szóvivőn keresztül nem sokkal később arról adott tájékoztatást, hogy a pápát a hét elején műtik meg, és előre láthatólag egy hétig fog lábadozni. Jó eséllyel ezen a héten lemondhatnak a Hunren Magyar Kutatási Hálózat vezetői, és az új törvény elfogadásáig átmeneti vezetőt választhat a szervezet, mondta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a Kontrollnak adott interjújában. A tárca vezető közölte, a Nemzeti Kutatási és Tudománypolitikai Hálózat, azaz a Hunren vezetését a kormány még a nyáron távozásra kérte fel. Stipsic András, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet vezetője személyében pedig javaslatot is tettek átmeneti vezető kinevezésére. Ennek a folyamatnak a héten lehet eredménye, így abban lehet bízni, hogy az átmeneti vezető nyugalmat és tisztánlátást tud majd biztosítani abban az időszakban, amíg az új Hunren törvény megszületik, mondta a miniszter, kiemelve, hogy a kutató közösségnek ez az érdeke. Tanács Zoltán a kormányváltás óta született feljelentések kapcsán kiemelte, az iratkezelési és tanulmányi rendszerekkel összefüggő 100 milliárdos ügyekben és a gondosóra programmal kapcsolatban fordultak a hatóságokhoz. Utóbbiról azt mondta, korábban több mint 100 milliárd forintot, csak tavaly pedig 27 milliárdot költött arra az állam, viszont a jelenlegi kormány szerint fele ekkora összeg is elegendő lett volna a célokra. A magyar űrprogramról szólva pedig kiemelte, Kapu Tibor magyar űrhajós és az általa elvégzett kísérletek fontosak voltak, az utazás pozitív lendületet és jövőképet adott Magyarországnak a témában. Azt mondta a miniszter, egy kormánynak muszáj befektetni a jövő iparágába, a tudományokba, ennek mikéntjéről pedig a későbbiekben kell dönteni. A Hunar elnevezésű magyar űrprogram ez év végéig tart, mondta a Tanács Zoltán miniszter.
0: Az időjárásról.
1: Az ország északi részén csak kevés felhő ígérkezik, eső nem valószínű. Az északnyugati északi szél sokfelé megélénkül, napközben 13 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden már többnyire napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északias szél főként a Tiszán túlon nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet kedd délután 13 és 18 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Karácsony Gergely főpolgármester, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok.
2: Köszönöm a lehetőséget.
1: Fővárosi polgármesterek csalódottak, dühösek, elárultnak érzik magukat, van, aki már 5. kerület a perc szervezi, amikor a kormány főváros megállapodás parkolási rendszert érintő részéről van szó. Mi fogja és mikor azt eldönteni, hogy ez egy jó megállapodás vagy nem jó megállapodás? Mit fogunk látni?
2: Egy sokkal jobban működő várost, és az, hogy a főváros nem becsült be. Azért ezt nem becsülném le ennek a jelentőségét. Ez a megállapodás tartalmaz a főváros számára rendkívül fontos és előnyös rövid és közép és hosszú távú megoldásokat. Mindegyik nagyon fontos. Ami nagyon fontos, hogy tudjuk zárni az idei évet. Ugye ez egyáltalán nem volt biztos. 2026-ban tulajdonképpen a főváros eljutott arra az állapotra, hogyha nincsen kormányzattal való kooperáció, együttműködés, akkor egyszerűen pénzügyileg nem tudja zárni az évet, és egy nehezen definiálható összeomlás alakulhat ki. Mi azt vállaltuk a parlamenti választási kampányban, hogy valahogy eltoljuk a várost, a biciklit, úgy tetszik, április 12-éig, tudva azt, és ezt őszintén elmondom mindenkinek, hogy nem tudunk és nem is akarunk együtt élni azokkal az állami megszorításokkal, amelyek lehetetlen helyzetbe hozták a fővárost már rövid távon is pénzügyi szempontból. Tehát a megállapodás egyik része az, hogy a főváros eláll azoktól a perektől, amelyeket az előző kormánnyal szemben indított, kap egy egyszeri 120 milliárdos konszolidációt, ami nagyjából az általunk perelt összegnek a 80-85%-a, és akkor tudjuk zárni az idei évet egyébként nagyon-nagyon verejtékesen és nagyon-nagyon nehezen.
1: Tehát, de úgy érzékelte, hogy ez a kormány az új hagyta volna csődbe menni Budapestet?
2: Nem,
1: az
2: nem.
1: Előző kormány sose hagyott, mert a végén valahogy, mindig.
2: Az előző kormányon múlt volna, akkor nem tudom, hogy mi lenne. Az előző kormány azért nem tudta, azért nem vitte csődbe a főváros, mert nem tudta. Nem azért, mert nem akarta, hanem azért, mert nem sikerült neki. Van az a híres mondás, ugye az előző kormány szóvétől, hogy de sikerült, nem sikerült. 2025-ös évet úgy tudtuk zárni, hogy valamit sikerült azért a kormányból kiszedni, azokból az Európai Uniós projektekből, amiket mi előfinanszíroztunk, de úgy tudtuk zárni a 2025-ös évet, hogy rengeteg számlát átadtunk 26-ra, tehát gyakorlatilag, hogy mondjam, papíron talpon maradtunk, de hát nyilvánvaló volt, hogy ez egy rendkívül méltatlan és fenntartatlan helyzet. Tehát a rövid távú megoldás az, hogy 26-ot tudjuk zárni. Nem sikerült elérnünk azt, amit szerettünk volna tárgyalóasztalnál, most őszinte leszek, tehát mi egy nagyobb konszolidációs igényel léptünk föl, és nagyon-nagyon nehéz lezárni az évet, de valahogy majd megoldjuk, tehát ez a része, ez rendben van.
1: Te az, bocsánat, még a perekre visszatérve, a szolidaritási hozzájárulás és szolhós perekben, ahogy röviden mondjuk, nyerésre álltak. Mi győzte meg arról, hogy ezt érdemes elengedni, és a teljes siker helyett rész sikerért alkudni? Mert ha jól értem, akkor itt most ezt kellett csinálni.
2: Hát az idő. Hát mire ezek a perek végig mennek, az 2-3 év. 2-3 év múlva mi már nem vagyunk sehol. Tehát, de nem, de ez az egyik nagyon praktikus oka. De a másik oka az, hogy én nem akarok a kormánnyal perben állni. És nem azért nem akarok, mert politikailag ez kedvező vagy kedvezőtlen, hanem azért, mert az azt jelenti, hogy mi nem egy partneri viszonyban vagyunk. Én azt gondolom, hogy sokkal jobb a tárgyalóasztalnál eldönteni valamit, mint a bírósági tárgyalóteremben. Ezért választottuk ezt a megoldást, és nem is valójában a perek, persze, és az Alkotmánybíróság legutóbbi döntése, ami ugye tulajdonképpen az egész rendszernek az alkotmányos problémáira fölhívta a figyelmet, az nyilván egy nagyon fontos adó volt nekünk a tárgyalóasztalnál. De a fő adó az volt, hogy az új kormány nyilvánvalóan nem engedhette meg azt, hogy a nemzetfővárosa belálljon a földbe. Tehát ez egy politikai kényszerhelyzet volt. A kormány ezt értette, és nagyon feszült, és tényleg az utolsó percig győzködtük egymást, hogy a főváros egy nagyobb összeget kapjon. Ugyanakkor azt is el kell fogadnom, és ez szerintem van ez egy általános üzenet a magyar önkormányzati világnak, hogy nem egy olyan kormánnyal állunk szemben, amely kapcsán bármi, ami az önkormányzatok kapcsán fölmerül, jogos igény, ott mindig azt tudjuk mondani, hogy azért nem adunk pénzt az államnak, mert úgyis a Tibor István zsebébe landul. Ez a kormány most éppen egy olyan költségvetést akar összeállítani, amivel az önkormányzatok jogos igényei mellett ott vannak a szociális dolgozók jogos igényei, a családi pótlék emelés jogos igényei, az egészségügy plusz forrás igénye. Tehát, hogy ez egy teljesen más politikai helyzet. A partnerség az azt is jelenti, hogy nekünk, mint önkormányzatok, tudomásul kell bennünk, hogy a központi költségvetés is nagyon nehéz helyzetben van. Tehát ebben a helyzetben ez a támogatás, azt gondolom, hogy egy olyan támogatás, amit a kormány tudott adni, egy olyan támogatás, ami minket kihúz a vízből, és itt jön a közép és a hosszú táv, és egy olyan fejlődő pályára tudunk állni, ami a későbbiekben az ilyen típusú helyzeteknek az újra termelődését megakadályozza.
1: Korábban egy 400 milliárdos összegre kumulálta a szolidaritási hozzájárulás által Budapestnek okozott kárt, akkor a perektől való elállással akkor ezt tulajdonképpen végleg elengedte?
2: Hát ugye mi ugye két szám van, és a kettő külön értelmezendő. Az egyik az, hogy az Alkotmánybíróság ugye azt mondta ki, hogy maga a szolidaritási hozzájárulás rendszere alkotmányellenes, abban a formában, hogy ezt most kivetik.
1: Hát így nem lehet szedni.
2: Így nem lehet szedni. De ebből nem következik, hogy nem lehet szedni. És a mi per taktikánk, pontosabban a mi peres követelésünk, az nem a szolidaritási hozzájárulás összegének az egészéről szólt, hanem arról az összegről, amely a fővárosi önkormányzatot úgynevezett nettó befizetővé tette. Tehát magyarán mi azt pereltük a bíróságon, hogy oké, hogy az állam nekünk nem ad egy kanyi vasat se arra, hogy ellássuk a feladatainkat, de ne is vegye el a saját pénzünket. Tehát ez a különbözetet pereltük, ami nagyjából olyan 140 milliárd forint. Tehát egy peren kívüli megállapodás, ez jogi értelemben nem az, politikai értelemben lehet annak, vagy ahhoz hasonlítani valami ilyesmihez. Azt gondolom, hogy egy peren kívüli megállapodásban a általam perelt és hosszú évek később realizálható összegnek a 86%-ában megállapodni, szerintem ez egy jó egyesség.
1: Tehát majdnem a peres követelést nyerték meg ezzel az egyességgel.
2: Tulajdonképpen igen. Az a különbség, hogy nem 3 év múlva kaptuk meg, amikor már hajunkra kenhetnénk, mert akkor már rémi csődbe mentünk volna, hanem most, amikor ez legjobban kellett. Tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy ez egy mind a két fél számára, hát cipők halállal, de elfogadható egyesség, és hát a jó egyesség mindig azon alapszik, hogy mind a két fél egy kicsit csalódott. Amikor valaki elad egy lakást, vagy vesz egy lakást, mindenki azt gondolja, hogy lehetett volna kicsit drágában eladni, vagy lehetett volna kicsit olcsóban venni, de aztán mégiscsak megállapodtak, tehát valahogy mindenkinek jó, nagyjából így élem meg a 26 zárását. De ami nagyon fontos, hogy az ember rövid távon sok mindent kibír, ezt magánéletünkben is tudjuk, hogyha látja a perspektívát, látja azt, hogy nem kell ezeket a gyötrelmeket újra és újra átélni, és van valamilyen fény az alagút végén. És az, hogy 27-ben, majd az elkövetkezőben folyamatosan a főváros és a kormány 50-50%-ban finanszírozza a budapesti és agglomerációs közösségi közlekedést, ez túl azon, hogy 3 millió embernek az életét nagyon pozitívan befolyásolja. A fővárosi önkormányzat számára

0: és így tovább, és így tovább. És van egy esélyünk arra, hogy az Európai Uniós források felhasználásával, megvalósuló beruházásokkal párhuzamosan egy jobb szolgáltatási minőséget adjunk az egész agglomerációban és az egész budapesti várostérségben, és tudjuk csökkenteni a Budapestre zúduló autóforgalmat, ami a tulajdonképpen ma a legnagyobb környezeti, közlekedési, gazdasági társadalmi kihívás, amivel a városnak szembe kell nézni.
1: Az állítható, hogy ezzel a politikai megállapodással nem lesz Budapest nettó befizető, vagyis elérték azt, amit a szolidaritási adó bírósági támadásával elkívántak érni?
0: Igen, ugye itt van még egy tétel, amit nem tudok egész pontosan definálni, mert még nincsen ebben végleges döntés. A nagyságrendét azért látjuk, ez pedig a szolidaritási hozzájárulásnak a csökkentése. Ugye nagyon-nagyon fontos, hogy ez a rendszer úgy lett kimatekozva, hogy a főváros sújtsa legjobban, de azért nem csak minket érint. És nyilván a kormány egyébként nagyon helyesen a főváros számára adott könnyítés, jövőre vonatkozó könnyítés nem akarta kőbevésni addig, amíg nem állapodik meg a kerületekkel és a megyei jóvárosokkal, illetve hát azzal a 300 településsel, ami jelenleg befizet. Én egyébként javasolnám, hogy ezt a kört bővítsük ki, mert a Fidesz az előző körben egy politikai kampánycélból szerintem csökkentette a befizetőknek a számát, de ez most egy másik kérdés, ez a pénzügyminisztérium kompetenciája. A lényeg az, hogy lesz még egy könnyítés, és hogyha ezt is belekalkulálunk, akkor nagyjából ott tartunk, hogy a város tulajdonképpen nem nettó befizető, tehát elértük azt, amit alkotmányosan korábban vitattunk.
1: Voltak önkormányzatok, amelyek vártak a főváros pereinek kimenetelére, Budaörs, sőt tudnám ilyet mondani. Igen. Ők most tulajdonképpen megfürödve ott állnak, mert nem lesz bírósági precedensük. Mit tanácsolna nekik?
0: Már van bírósági precedens, hiszen...
1: Csak nincs kikényszerítve.
0: Igen. Szóval a történet az úgy néz ki, hogy mi 23-ban indítottuk el az első pert, és ezt a pert nyertük meg tavaly. Tehát el lehet látni, hogy milyen idő kifutása van. És most nem akarom eljogászkodni, főleg mivel nem vagyok jogász, meg most már alapvetően szerintem ez egy politikai, közpolitikai kérdés, és nem párpolitikai jogi kérdés. De ugye mi megnyertünk egy pert egy közigazgatási bíróságon, arról, hogy a közigazgatási jogot sértő módon vették el a pénzünket. Ebből nem következik az, hogy nekünk jár kárterítés. Megalapoz egy kárterítési per, de az egy másik per. Tehát mire végig perlekedjük ezt a folyamatot, hát addigra, hogy mondjam, sok víz lefolyik a Dunán, még ezen a szegény alacsony vízállás mellett is. Tehát én ezt mondtam mindig az én polgármester társaimnak, hogy szerintem tárgyalasztóhoz kell ülni, és azért ezt vegyük nagyon komolyan. Az Alkotmánybíróság azt mondta, hogy a parlamentnek január 1-ig meg kell alkotnia egy alkotmányos települések közötti kiegyensúlyozó rendszert. Ezt hívhatjuk szolidaritási hozzájárulásnak továbbra is, de az egész metódusát teljes mértékben át kell alakítani, és ebben az önkormányzatok partnersége, hogy megtaláljuk azt a megoldást, amivel együtt tudunk élni, és például nem fogják az önkormányzatok újra perelni az államot, mert azt gondolják, hogy nem felelt meg az új szabályozás az alkotmányos, az alkotmánybíróság döntésének. Ez egy politikai, a jó értelmevet politikai megállapodásnak a kérdése is.
1: De volt szó az önök kormányfőváros megállapodásán ezekről, hogy az összes többi önkormányzattal meg is kellene egyezni, beleértve a budapestieket is?
0: Abban az értelemben igen, hogy emiatt nem lesz véglegesítve az, hogy a következő évtől a fővárosnak mennyivel csökken ez a befizetési kötelezettség, hogy idén ez 100 milliárd forint. Tehát azért ez egy brutális összeg. Jövő héten, kedden lesz egy következő önkormányzati nemzeti együttműködési tanácsülés, ahol a következő költségvetés kapcsán akkor nem bemutatja az önkormányzatokat érintő terveit. Tehát ennek azért konkretizálódnia kell, és tulajdonképpen van egy mértékvita, tehát hogy mennyi a befizetési kötelezettség, meg van egy jogi vita, hogy ezt milyen jogcímen egészen pontosan hogyan szedi be az állam, és mire fordítja. Ez az utóbbit azért hangsúlyozom, mert az Alkotmánybíróság döntése, amely behivatkozza a nemzetközi megállapodásokat, amelynek Magyarország része, például a helyi önkormányzatok európai kartáját, az alapján azért az következik, hogy ezt a befizetést, amit az önkormányzatok adnak ennek az intézménynek a keretében, azt nem lehet egyszerűen bedobni a nagy közös kalapba a nemzeti költségvetésbe, hanem az önkormányzati rendszeren belül településtől településig kéne eljutnia. Ettől nagyon messze vagyunk. Vannak olyan kiegyensúlyozó mechanizmusok, ugye van ez a Szent István vidékfejlesztési program, van a települések rendkívüli támogatása, van a Magyar Falu program, a versenyképes járások program, tehát vannak olyan programok, amelyek tulajdonképpen, amelynek a fő kedvezményezettjei az alacsonyabb adóerőképességű magyar települések, tehát lenne hova adni a pénzt, de ennek a szumma mennyisége az eltörpül attól, amit az állam beszed. Egy szó mint száz, A főváros

0: most érintően a szimbolikusnál nagyobb érdemi, de nem radikális csökkentéssel számolunk. Szerintem ez érvényes az önkormányzati rendszer egészére, és ennek a részleteit nyilván a kormány a jövő héten fogja tárni az önkormányzatok elé.
1: Közgyűlésen nyilván átmegy. A polgármesterek azonban dönthetnek úgy, hogy perre viszik. Felkészültek arra, hogy egy politikai megállapodást a budapesti kerületek megpróbálnak megtorpedózni? Végül is jogállam van, bármit.
0: Persze, és szerintem ez egy új helyzet. Tehát most már nem arról van szó, hogy tehát nincsenek lefolytva azok a jogállami eszközök, amelyek az önkormányzatok élhetnek. Tehát
1: önöknek se voltak lefolytva, beperelték a kormányt.
0: Hát beperelték, és meg is nyertük, mondjuk az alkotmánybíróságról azért nem mondom, hogy lepattantunk az előző alkotmánybíróságról, mert tulajdonképpen ilyen dodonai döntés hozott az alkotmánybíróság, azt mondta, hogy alkotmányosan nem problémás, majd az indoklásban leírta, hogy de, és a bíróságot azért ez orientált a bizonyos döntésekben.
1: De most már egy másik alkotmánybíróság.
0: De már másik alkotmánybíróság van, ezért szerintem a kormánynak nagyon komolyan kell venni azt a feladatot, hogy az alkotmánybíróság aggályaira reagáló érdemi biztosítékokat a rendszerbe beemelő jogszabályt alkosson. Ezen dolgozik a kormányzat, nem egy egyszerű történet, tehát szerintem ember próbáló feladat január 1-ig eljutni egy új szabályozásig, de remélem, hogy sikerülni fog.
1: Hogyha a 27-es szolidaritási hozzájárulás mértékét, kulcsát még nem tudjuk, akkor mi a biztosíték arra, hogy meg lehet csinálni a hiány újra termelődése nélkül a 2027-es évet?
0: Hát ez egy jó kérdés. A nagyságrendet azért tudjuk, tehát én azt gondolom, hogy önmagában egy nagyon fontos dolog, hogy az idei évben mi több mint 220 milliárdot költöttünk közösségi közlekedésre, és a jövő évben pedig 170 milliárdot fogunk költeni, tehát ott azért van egy nagyon erős kikönnyítés. És az is nagyon fontos, és ezt szintén a partnerség kapcsán szeretném hangsúlyozni, hogy mi is vállaltunk valamit ebben az egyességben. Nagyon
1: 20
0: fontos.
1: Milliárdot.
0: Igen. Azt vállaltuk a kormány...
1: felügyelőt.
0: A költségvetési felügyelő az szerintem közös érdek, mert az arról szól, hogy van valaki, aki minden adatot lát a mi gazdálkodásunkban, és egyébként ez szerintem nekünk jó, mert mi úgy gazdálkodunk, hogy minden próbát kiállunk, bármilyen politikai, csípelődések, vagy éppen támadások is értek minket, mindig kiderült, hogy valójában a mi gazdálkodásunk az egy nagyon felelős és rendkívül takarékos gazdálkodás. Az elmúlt éveket részben azért is tudtuk túlélni, mert nagyon nagy mértékben tudtuk hatékonyabbá tenni a gazdálkodásunkat cégek összevonásával.
1: Ott ül egy közgyűlés, egy hatalmas Tisza frakcióval, bármilyen belenézhetnek bármibe.
0: De ez nagyon fontos, hogy ez nem egy politikai poszt. Ez egy közigazgatási poszt, a mostani jogszabályokban is van, a kormány kinevezhet bármilyen állami önkormányzati szerv élére felügyelőt. Én kifejezetten örülök neki, hogy ez van. Van az a régi pesti vicc, hogy a hosszú távú barátság alapja a pontos elszámolás, nekünk nincsenek titkaink. Tehát én nagyon örülnék, hogyha jön valaki, aki jogosult belátni minden olyan adatba, ami egyébként nincs fenntartva az interneten, mert egyszerűen nyilván rengeteg adatot tárolunk, tehát a legszívesebben én az egész világot behívnám költségvetési megfigyelőnek, mert nincsenek titkaink.
1: Tehát ez lesz a főváros lobbistája a kormánynál, és azt fogja mondani, hogy tényleg így van, ahogy a főváros mondja.
0: Ezt fogja mondani. Lehet, hogy nem ezzel az attitűddel érkezik, de hogy ezzel fog hazamenni, abban biztos vagyok.
1: De tudják már, hogy ki lesz?
0: Nem, de hát ebben ez
1: azt gondolom, hogy ki lesz?
0: Hát nyilván szakember lesz, ez föl sem merül, hogy ne az legyen.
1: Vizsgáló?
0: Van. Szerintem ezt a miniszter úr el fogja dönteni. Ott egy kiváló csapat állt össze a pénzügyminisztériumban, nyilván találnak majd a megfelelő kollégát. Mi szeretettel látjuk, és tényleg ez közös érdek. Tehát, hogy én szeretném nagyon világossá tenni. Az, hogy mi nagyon-nagyon nehéz pénzügyi helyzetben perre politikai módon ellentartottunk a kormányzati megszorításoknak, és azt az elvet követtük, hogy a közszolgáltatások mennyiségét és minőségét nem akarjuk rontani, ebből nem következik az, hogy ne álltunk volna át egy sokkal takarékosabb üzemmódra, mint amit bármit korábban a főváros csinált, és ezt az üzemmódot kell tovább vinnünk, mert hogyha ezt a 20 milliárdot úgy kell értelmezni, hogy ez a 20 milliárd a működési költségvetésünknek azon részéből kell kivonni, amely része a közösségi költségvetési finanszírozás feletti rész. Tehát, hogyha mondjuk azt mondom utcaházszám, hogy jövőre van mondjuk 170 milliárd forint, amit befizetünk a közösségi közlekedésre, nagyjából mondjuk 80 milliárd forint, most mondok egy becslést a szóla, amit ki kell fizetnünk, akkor marad nagyjából 200 milliárd forint működési büdzsénk. Ebből kell kivenni a 20-at.
1: Tehát egy 10%-ot ebből meg kell
0: találni. Ez egy nagyon kemény vágás, és úgy, hogy 6 év folyamatos vágás után vagyunk.
1: Van már sejtésük, hogy ezt hol lehet? Lámpát hamarabb lekapcsolják, és kicsit sötétebben leszünk?
0: Nem, ilyen nem lesz.
1: Akkor
0: ilyen nem lesz.
1: Nem fogjuk észrevenni? Akkor azt, ha nem veszük észre, azt fogják mondani, hogy ezt korábban is meg lehetett volna csinálni, hiszen nem vettük észre meg.
0: Egy részére ez azért nem igaz, mert egy pontot biztosan látok, a mértékét nem tudom még pontosan megmondani, de így jelentős része lesz ennek a spórolásnak, az a kamatköltség. Tehát mi az, hogy több miniszterelnök is vádolt minket azzal, hogy trükkök százaival értünk túl, én erre büszke vagyok, mert túléltünk, miközben meg akartak folytani. Tehát akit lányok arra nyomni a víz alá, kapaszkodik mindenbe, például olyan pénzügyi eszközökbe, amelyek hát elég drága pénzügyi mulatságok. Tehát kamatköltségeinken annyi szerintem nincsen, de 5-nél talán több.
1: Tehát marad még mindig 15.
0: Hát igen. Ezt csak azért akarom mondani, hogy amikor akkor az önkormányzatok teljes joggal partnerséget várnak a kormánytól, akkor valójában nem partnerséget várnak, hanem pénzt. Azt mondják, hogy kapjunk több pénzt. Ezt én értem. És egyet is értek vele. De most nem egy maffia államtól akarjuk elvenni, visszavenni az adófizetők pénzét, hanem egy olyan kormánytól, ami rendbe akarja tenni az alapvető közszolgáltatásokat, adót akar csökkenteni, családi potékot akar emelni. Szóval ennek a pénznek nagyon sok helye van. Az önkormányzati világnak a partnerség egyében el kell mondani azt, hogy ő mit hoz ebbe a partnerségbe. Például szerintem azt, hogy rosszul működő, hatékonytalan struktúrákat lebont.
1: De van a fővárosnak rosszul működő, hatékonytalan struktúrája még? Ennyi év tartoz takarékoskodás után?
0: Van, de ez valójában nem a főváros, hanem a főváros és az agglomerációs közösségi közlekedés párhuzamos működéséből származó hatékonytalanság. És ezt, amikor azt mondjuk, hogy megcsináljuk azt, hogy a BKK nem csak Budapesten szolgáltat, hanem az állam beszáll 50%-os tulajdonosként, és az egész 3 milliós lakos kiszolgáló agglomerációtnak fog szolgáltatni, azzal egy óriási lépést teszünk egy hatékonyabb közszolgáltatásuk irányába. Mert ugyanis ez a rendszer most párhuzamosan működik. Volt egy nagy összekapcsolás, hiszen a tarifa közösségi megállapodással gyakorlatilag az utasok oldaláról már ez egy rendszernek tűnt, de azért ez nagyon messze van még ettől. És ebben óriási hatékonysági tartalék van, és nem azért akarjuk ezt kiaknázni, mert pénzt akarunk kivonni a rendszerből, nem. Hanem szeretnénk egy jobb szolgáltatást nyújtani, és Budapestnek majdnem annyira fontos, hogy Érdről be lehessen jutni a városba tömegközlekedéssel jól, mint amennyire fontos az, hogy a városon belül is lehessen jól közlekedni, mert az autóforgalom fele az agglomerációból jön. Ezt nem tudjuk csökkenteni, ebben a városban meg fogunk fulladni.
1: Tehát de nekünk ez... vonalakat kell építeni. Most úgy tűnik, hogy reggel befele nem lehet közlekedni ezeken az utakon Buda környékbeli hegyekben. Este felé meg fordítva van.
0: Nézzem, nyilván az úthálózatnak vannak fizikai korlátai.
1: Akkora, mekkora,
0: de hát nem is autóforgalomban gondolkodunk, hanem abban gondolkodunk, hogy van egy jobb közösségi közlekedés. Úgy Budakeszi úton mindig dugó lesz, ha lesz egy buszsáv, akkor legalább busz nem fog állni a dugóba. És még sorolhatnám az ilyen típusú beruházásoknak a végtelenségét. Ezeknek egy része kötött pályás fejlesztés, hévek, elővárosi vonat. Erre egy nagyon komoly lehetőséget jelentenek a megérkező európai uniós források, tehát itt egy óriási beruházási boom lesz, sokkal jobb lesz a kötött pályás közlekedés az agglomerációból Budapestre, a 3-as metró meghosszabbítása is egyébként elsősorban ebből a szempontból fontos, mert nagyon fontos északi vasúti kapcsolatokat fog elérni a már a 3-as metró.
1: És akkor ezt nulláról kell csinálni? Van egy budapesti agglomerációs vasúti stratégia?
0: Nem a nullá, nem, gyakorlatilag azt csináljuk. Azt kezdjük el megvalósítani, amit még ugye a BFK élén Vitézi miniszter úrék dolgoztak ki, ez egy nagyszerű stratégia, ambiciós stratégia, forrásigényes stratégia, de azért most az európai uniós források egy jelentős részét erre is föl lehet használni. Tehát egyszerre bővítjük a szolgáltatásnak az infrastruktúrális elemeit, de nagyon-nagyon fontos, hogy a szolgáltatásnak része az, hogy van egy egységes menetrend, hogy egy egységesen elgondolt szolgáltatásokban gondolkodunk, van egy professzionális utastájékoztatás, van egy elektronikus egyrendszer, stb. Tehát mind az alapinfrastruktúrában, mind a szolgáltatásban egy minőségi ugrás lesz ezzel a változással, és ebben volt a legnagyobb tartalék. És ezt a főváros azért nem tudta önállóan megcsinálni, mert ugye a mi törvényi feladatunk az a helyi közlekedés, tehát a város határon belül. Ebben nyilván volt még tartalék, de az igazi tartalék az abban van, hogy a két rendszert, ami a városon belül összeér, ezt megpróbáljuk ennek a szinergiáit felszínre hozni. A Zsámbékről jövő sárga buszra senki nem száll föl Budapesten, pedig az a busz ugyanúgy elviszi őt a Budakeszi útról a Moszkva térre, csak senki nem tudja, hogy az a busz egészen pontosan hova jár, jó rá jegyen, vagy nem jó rá jegyen.
1: Egy országbérletüket kell venni, egy országbérletet, akkor jó. Arra jó.
0: Arra jó, ez kétségtelen, csak nincs benne az utazás szervezés filozófiájában, hogy az agglomerációba bejövő közlekedést a városon belül is használjuk. Ez egy óriási tartalék, de van egy egészen konkrét tartalék még, ez pedig a buszágazat.
1: De bocsánat, ha 50%-os tulajdonosai lesznek a közösségszervezésnek, ki fogja eldönteni, hogy mennyi legyen a jegyár? Ki lesz az új Vajda Pál, aki azt mondja, hogy amíg én itt ülök, addig jegyáremelés nem lesz? Az a bevételek egyik lába.
0: Ez egy jó kérdés, de igazából ez már eldőlt, mert amikor megkötöttük a tarifa megállapodást, akkor azt is vállaltuk, és engem azért is nagyon sokan támadtak, és azt kell mondani, hogy nem lett igazuk. Ahogy most is támadnak, akik nem értik ezt a rendszert, és most sem lesz igazuk, de majd az élet ezt nyilván eldönti. Onnantól kezdve, hogy közös tarifa van, már pedig ez szerintem nagyon helyes, onnantól kezdve csak együtt tudunk dönteni az emelésről. Én egyébként azt gondolom, hogy Budapesten egy nagyon pozitív tendencia volt, hogy gyakorlatilag az budapesti átlagbér 1,5%-áig lecsökkentettük a béletárakat. Ezt kellene tartani, tehát én azt gondolom, hogy az átlagbér növekedését követő jegyáremelés az teljesen rendben van. De ebben közösen kell döntenünk az állammal. Tehát, de ez eddig is így volt. Tehát a regens BKK-tól függetlenül a tarifa közösség már ez kijelölte ezt az utat, hogy nekünk együtt kell döntenünk ebben. És szerintem ez az egyedüli helyes út az ilyen típusú város térségekben, mint amilyen Budapest, egyébként jellemzően az állam szokta szolgáltatni a közösségi közlekedést. Éppen azért Párizsnak nincsen. A Párizs városnak van metróhálózata, de az önkormányzatnak nincs, mert az is egy óriási város térség. Itt azt a megoldást találtuk, hogy van egy kötelező partnerség, egy olyan menedzsment valahol az állam és a főváros csak együtt tud dönteni ennek az összes előnyével és hátrányával, mert lehet, hogy bizonyos konfliktusokban meg kell tudni állapodni, de az előnye sokkal több, mert azt jelenti, hogy konszenzusos döntés van, konszenzusos menedzsment van, és az, hogy a BKK szakmai integritását tiszteletben tartja a két politikai szereplő, ez azt fogja eredményezni, hogy amit ma a budapestiek megkapnak szolgáltatás minőséget, ezt megkapják az agglomerációban élők is, és ez szerintem a legjobb hír hosszú távon pénzügyileg a fővárosnak és közpolitikai szempontból közösségi közlekedés minőség szempontjából.
1: A budapesti cégvezetők rendszerével a Budapest kormány megállapodásban lesz valamilyen változás, vagy mindenki marad a helyén, csak az igazgatóságokba jönnek be a kormány meg a főváros emberei?
0: Ugye a BKK esetében ugye egy olyan vezetési struktúrában állapodtunk meg, ez január 1-ig lép életbe, hogy az állam és a főváros egy 4 fős vagy 6 fős, teljesen mindegy, szóval egy paritásos igazgató tanácsot alakít ki, és ez dönt a személyi kérdésekben. Én azt gondolom, hogy én bízom a BKK mostani menedzsmentjében, hogyha ez a bizalom kölcsönös tud lenni a kormányzat részéről, akkor szerintem ezzel a csapattal tudunk menni tovább.
1: Parkolás. Ez okozta a legnagyobb vitát. Dühöt váltott ki a fővárosi polgármesterek körében. Semmi esély nem volt arra, hogy a kormányfőváros megállapodás előtt megpróbálja őket meggyőzni?
0: Ja, érdemes szerintem ketté választani, hogy miről is szól a vita. Mert a vitának van egy olyan eleme, ami úgy tűnik, hogy már nem vita tárgya, mégpedig az, hogy tulajdonképpen ma már senki nem kérdőlezi meg azt, ami ennek a döntésnek az egyébként az egyedüli pontja jelenleg, hogy egy egységes fővárosi parkolási rendszer legyen.
1: Baranyi Krisztina azért utalt a centrum parkolóra, ahonnan elég sok embert elvittek itt, tehát ez egy központi szervezet volt.
0: Én értem, de hogy mondjam, az sem a szereplők, sem a helyzet nem ugyanaz. És a helyzetet is szeretném hangsúlyozni. Ugye az, hogy rendbe tesszük a kormány és a főváros viszonyát, ez egy óriási lépés, de egy kicsit rendbe kell tennünk a főváros és a kerületek, illetve a kerületeken belüli viszonyrendszereket is. És ebben az ügyben az a helyzet, hogy van egy rogáni örökség, ami egyébként 3 elemben is megmutatkozik. Az egyik a parkolási rendszer, amit egyébként nem egy társadalmi egyeztetés után, hanem egy random politikai döntéssel hoztak létre, elvették a fővárostól még a saját közterületein is az üzemeltetésnek a lehetőségét, miközben már akkor is mindenki tudta, hogy ennek az ellenkezőt kéne csinálni. Ugyanez igaz egyébként annak arra is, hogy a főváros elveszítette az idegenforgalmi adóbevételeit, miközben a turizmus feladatai a fővárosnál vannak, és akkor egy teljesen random politikai döntéssel rögzítették azokat a viszonyokat, az úgynevezett forrásmegosztást, hogy a kerületekre jutó időpörűzési adó részt, az hogyan osszák meg egymás között. Ez mind a 3 kérdés szerintem súlyos károkat okozott a Budapest egészének. És az utóbbi egyébként nem is a fővárosi kerületek viszonyát illeti, hanem azt a nagyon súlyos diszkriminációt, hogy bizonyos kerületek, főleg a nagy népességű kerületek egyébként évi, tehát a parkolás az egy, bocsánat, piszticsári tétel a forrás megosztáshoz képest. A 16. kerület szerintem évi 4 milliárd forintot veszít. Évente 4 milliárdot veszít azért, mert a forrás megosztási rendelet számára hátrányos. Tehát ezeket a dolgokat el kell kezdenünk kibeszélni. Visszatérve a parkolásra, mert ugye jelenleg ez van csak az asztalon. Az, hogy egy egységes fővárosi parkolási rendszer legyen, amit a főváros üzemeltet, az nem csak egyszerűen azért egy hatékonysági kérdés és egy helyes választás, mert most 13 párhuzamos rendszer van, hanem azért is, mert van egy technológiai átalakulás, és ezt a technológiai átalakulást nem lehet kerületi szinten az előnyünkre fordítani. A technológiai átalakulás az, hogy az európai nagyvárosokban, Amsterdamban már 10 éve, de hát más Prágában, meg szóval Budapesthez mérhető fejlettségű városokban is már nagyon régóta rendszámfelismerő automatákkal ellenőrzik a parkolást. Tehát végigmegy egy autó a városon, nem egy nyilván, hanem annyi, amennyi kell, és leolvassa a rendszámokat, és egy több központot egy másból lehívja, és egyébként azonnal, ahogy mondjuk az autópályán megy a büntetés, hogyha valakinek nincsen maticája, küldje a büntetést.
1: Tehát nem a parkolőr csippant.
0: Hát igen, ez egy nagyon-nagyon drága történet. Ugye mi mindent megtettünk azért, hogy olcsóbbá tegyük a parkolás üzemeltetést. Ugye nem kellenek most már a parkolóautomaták, és ezt a rendszert egyébként még az előzőnk, az a ciklusban kezdtük el, amikor a kötelező parkoló automata létszámot próbáltuk csökkenteni, tehát próbáltuk ösztökélni a kerületeket, hogy olcsóbb rendszert üzemeltessenek, és szerintem, és ebben szeretnék világosan fogalmazni, senkit nem vádolok korrupcióba, szerintem a korrupciót sikerült kizűzni ezekből a rendszerekből, részben azért, mert a főváros még 2019-ben megtiltotta az alvállalkozók bevonását a parkolás üzemeltetésbe.
1: Tehát a kerületek csinálják.
0: Tehát ez kitisztult. Ettől még ez nem hatékony rendszer. Tehát az én becslésem szerint évente nagyjából 10 milliárd forintot dobunk ki az ablakon. 10 milliárd forint olyan pénzt, amit az autósok befizetnek, joggal várnak el cserébe, azon kívül is valamit, hogy meg tudnak állni egy parkolóhelyen, például az úthálózat fejlesztését, ami katasztrofális állapotban van, és nem csak az utak, a felüljárók, a hidak, ugye most itt, ahol beszélgettünk éppen a Flórián felüljárót felújítottuk, de hát ilyenből van még 20. Ott van az Petőfi híd, amit hamarosan fel kell újítanunk, az Árpád híd következik újra, tehát elképesztő amortizációs veszteség van az autós infrastruktúrában. Ezt muszáj ledolgoznunk valahogy, és ha csak azt a 10 milliárd forintot megspóroljuk, amit kidobunk az ablakon, akkor azt jelenti, hogy meg ötszöröztük a főváros útfelújítási keretét.
1: De mit csináljon ez a kerület, aki nem feltétlenül az útfelújításra szeretné költeni, mert szó lesz van, és megpróbálja rákölteni szociális intézményekre, lakások felújítására. Van ilyen kerület, aki ezt meg is mondja, hogy az hiányozni fog, és nem tudja, hogy honnan fogja megszerezni a pénzt.
0: Igen. Ez már egy jogos vita. Ugye, tehát egy újdonság van ebben az egységes parkolási rendszer kialakításában. Azért gondolom, hogy ez nem egy újdonság, mert én ezzel nyertem választást 19-ben azzal a politikai szövetséggel, amelynek a keretében a polgármestereket megválasztották. Tehát az, hogy ezt a főváros olcsóban üzemeltesse, a technológiai lehetőségeket kihasználva, amelyek városi szinten kiaknázható tartalékok és kerületi szinten kevésbé, én azt látom, hogy ezen már nincs vita. Egy új jelen van, hogy ez valóban a kormányzati megállapodásnak a része, hogy a kormány vagy a kormány oldal annak a célnak a megvalósítása érdekében támogatna egy ilyen parlamenti törvénymódosítást, ami még előttünk van, és annak a társadalmi és politikai vitája is előttünk van, hogy ez egy útfelújítási, egy tág értelembe vett, tehát nem csak betont, komplexen járdákat, zebrákat, útborkötéleket, fasorokat jelentő felújítási
1: forrást. Tehát megpátlikázná a pénzt, másra nem lehet költeni.
0: Igen. Ebből nem következik az, hogy nem kellene megpátlikázni más pénzeket. Tehát dolgozunk egy olyan javaslatcsomagon, hogy például városrehabilitációs és lakhatási, vagy éppen kifejezetten a ma a közterületeinket alapvetően meghatározó szociális, speciális ellátási formákat, igénylő forrásokat találjunk. Tehát azt szeretném mondani, hogy én azt gondolom, hogy itt van az ideje, hogy kibeszéljünk eddig kibeszéletlen dolgokat. Ebből nem az következik az, hogy nem lesz ilyen típusú forrás, de szerintem az joggal elvárható, és hogy mondjam, én azért nem vagyok az autósok védőszentje, szerintem ezt kevesen mondanák rólam, de szerintem az nem nincs rendben, hogy a parkolási bevétel egy az egyben elpárolog más közpolitikai célok, egyik adott esetben fontos és helyes célok finanszírozására. Ez egy eléggé kötött pénz, és én nem nagyon emlékszem Európában olyan helyet, ahol ne lenne valamilyen egyértelmű célja. Jellemzően egyébként az útfelújításokba forgatják vissza.
1: De mit csinálna Pikó András helyett például, aki megmondja, hogy neki ennyi milliárd forint fog hiányozni, és nem az, hogy szebb legyen az autóparkolóknak a helye, hanem tök más feladatokról, amelyek égető feladatok. Ha ő lenne a polgármester, Zuglóban látott ilyet nyilván, hogy
0: persze,
1: kevés a pénz. Mit csináljuk?
0: Világos. Én azt tudom erre mondani, hogy nem vagyunk még a folyamat végén. Tehát a kerületi gazdálkodásokat érintő kérdések, más kérdések is napirenden vannak. És megpróbálunk ebből egy olyan csomagot összerakni, ami egy kicsit megkönnyíti ennek a váltásnak az elfogadását, vagy kigazdálkodását. Az kétségtelen, és erről muszáj kicsit beszélni. Tehát amikor nem azért hozom elő Rogán Antalt, mert politikailag ez egy ilyen nagyon, ezzel, hogy mondjam, itt felül lehet írni mindenféle érveket. De Rogán Antal, mint ötödik heti polgármester, lobbizta ki ezeket a törvényi változásokat, és az a helyzet, hogy bizonyos kerületek elképesztően túlfinanszírozottak, az ötödik kerület. Tehát elképesztő adóbevételeik vannak, és nem azért, mert jól gazdálkodnak, azért, mert oda folynak be bizonyos adónemek, miközben a lakosság megcsökken. Ha megnézzük azt, hogy és a parkolási pénzeket nem is tudjuk pontosan, mert az ötödik kerület az konkrétan nem áll velünk szóba. Tehát nem csak, hogy nem adják át nekünk a nekünk jutó pénzt, de még információt se adnak. Tehát a parkolási bevétel még erre jön rá. De ha megnézem a leggazdagabb és a legszegényebb magyar kerületet, vagy budapesti kerületet, bocsánat, megnézem azt, hogy mennyi az egyfőre jutó adóbevétel az ötödik kerületnek, és mennyi a 16-nak, akkor a szorzó az 3,5-szeres. Tehát én abban nem vagyok hajlandó beletörődni, hogy egy olyan intézményrendszerünk van, és még egyszer mondom, ez a kerületek közötti viszonyt jelenti, nem a kerület és a főváros közötti viszony, ahol a 16. kerületi polgár harmad annyit se ér, mint egy 5. kerületi. Mert most ez a helyzet. Így vannak beállítva az adórendszereink, azért, mert Rogán Antal 2010 és 14 között egyszerre volt parlamenti képviselő és polgármester, és kilobbizta ezeket a várost egyébként megfojtó szabályozásokat, ezekhez muszáj hozzányúlni.
1: De hol nyúlnak hozzá közfejlesztési tanácsban? Megbeszélik a polgármesterekkel, az egyik nagy fájdalmuk nyilvánvalóan jogosan az volt, hogy őket most ebbe nem vonták be.
0: Hát ebben nem vontuk be, de hát most jönnek a részletek, és vannak még további javaslatok, amiben szeretném őket bevonni, és egyébként szeretném őket bevonni abba is, hogy találjunk egy modus vivendit a településeinket érintő más ügyekben, például az építési szabályzatokban, ahol most a főváros nagyon-nagyon hátrányosan, és egyébként azt gondolom, a fővárosi polgárokat hátrányosan érintő szabályokat kellene korrigálni. Tehát én azt gondolom, hogy nyilván kinyílik ilyenkor minden kérdés, kinyílik az, hogy kellene egyáltalán 23 kerület Budapesten, az én álláspontom egyértelmű, tehát én közjogi átalakítást azért nem támogatok, mert történik úgy alakult, hogy Budapesten van 23 kerület. Nyilván, hogyha most lenne egy időutazó kapszulánk, és visszamennék 1990-hez, szerintem mindenki azt mondaná, hogy nem kell ennyi kerület, sokkal erősebb főváros kell az eddigi tapasztalatok alapján, de ilyenünk nincsen, fogadjuk el azt, hogy van egy kialakult intézményrendszer, ez egy érték, amire lehet építeni. De finom hangulás főváros és kerületek között, és finom hangulás kerület és kerület között, ez mindenképpen szükséges, és az elkövetkező hetekben én szeretném, hogyha erről tudnám majd beszélgetni. Össze fogom hívni a Budapesti Önkormányzatok Szövetségét, azokat is, akik most felfüggesztették a tagságukat, hogy be tudjanak kapcsolódni a döntésekben. Itt van a 13. kerület jogos igénye, amelytől elvették a Margit szigetet. Szerintem az jogos igény, hogy visszakapják. Azért lépett ki akkor Tóth József polgármester úr, mert egy parlamenti döntéssel random elvették a Margit szigetet. Tehát van több dolog van az asztalon, a parkolás volt az első. De azt tőlem ne kérje senki, és tényleg ezt most nagyon szeretnék ebben nagyon világosan fogalmazni, hogy most van az a pillanat, amikor rendbe tudunk tenni rossz szabályokat. És ma már az az érv, hogy a gonoszkornagy elviszi a pénzünket, ez az érv nincs. Tehát most meg kell védenünk azt, hogy miért gondoljuk azt, hogy a X kerület parkolási bevétele az fontosabb, mint a családi pótlék emelés. Mert a kérdés végső soron így merül föl. Úgy merül föl, hogy az állam mennyit tud adni az önkormányzatoknak a forráskivonások kompenzálására, milyen léptékben tudja konszolidálni az önkormányzati szektort. Ez azonban egy más, nagyon hasznos és helyes társadalmi célokkal versengő költségvetési kiadás lesz. Tehát nekünk egy olyan önkormányzati rendszer kell fölépítenünk a partnerség jegyében, amiben mi is viszünk valamit, és amit tudunk vinni, az egy hatékonyabb és igazságosabb belső szabályozás. Én erre szeretnék javaslatot tenni. A parkolás az egyik eleme ennek, messze nem az egyetlen.
1: De meg tudják csinálni saját hatáskörben fővárosi közfelület, köz, fejlesztési tanácsban, vagy kell hozzá jogszabálymódosítás, mint amúgy ezekhez, amiről most megállapodtuk, nyilván kell.
0: Kell, abszolút.
1: Mindenhez kell.
0: Mindenhez kell. Egyébként hogy a parlament önmagában a parkolási rendszert átrakító döntést hoz, például az önkormányzati törvényt módosítja, és azt mondja, hogy ez egy fővárosi feladat, hát utána jön a java. Hát a fővárosi közgyűlésnek el kell fogadni az új rendszert. A fővárosi közgyűlésben bent ülnek polgármesterek, alpolgármesterek. Ott nincs többség, egy természetes politikai többség, sem a Tiszának, sem a Fidesznek, sem senkinek. Tehát ott...
1: A Tiszának még Vitézi Dávidnak együtt már van.
0: Nem.
1: Még ott sincs?
0: Nincs. Hát a matematika az kemény dolog, 17 igen szavazat kell egy rendelethez, a Tisza párt és a Bolmecki mozgalom az 13. Tehát van egy megállapodás kényszer, tehát ez nem dőlt még el, hogy ez egészen pontosan mit jelent. Ami eldőlt, ahhoz viszont azért ragaszkodom, mert én erre kaptam a budapestiektől felhatalmazást, és mert látom ezeket a számokat, látom azt, hogy Prága hogyan üzemelteti a parkolási rendszerét, és látom azt a 10 milliárd forintot, amit minden évben kidobunk az ablakon. Hát ez, hogy mondjam, nagyon-nagyon rossz főpolgármester lennék, ha bele tudnék abba törődni, hogy 10 milliárd forint egy hatékonytalan struktúra miatt kidobásra kerül az ablakon egy ilyen forrás szegény időben.
1: De megvan a 10 milliárd, tegyük fel, hogy sikerül megtakarítani, akkor azt kidönti el, hogy az hova kerüljön. Akkor jöhetnek lobbizni élte a polgármesterek? Vagy annak lesz egy rendje, hogy ezt mire kell költeni?
0: Lesz egy rendje, ugye van, a fővárosnak van egy útfelújítási terve. Az útfelújítási terv az egy szakmai terv arról, hogy milyen prioritásban vannak az utak, amiket fel kell újítani. Mivel eddig ez saját forrásból működött, ezért ezen csak fővárosi tulajdonú utak vannak. De nagyon-nagyon fontos, hogy ennek a mostani elvi döntésnek, még egyszer mondom, elvi döntésnek része az, hogy a budapesti úthálózat egészében gondolkodunk. Tehát a kerületi úthálózatot is bele kell rakni ebbe a tervbe, ahogy tetszik, meg kell alkotni ezeket a prioritásokat. Én azt javaslom polgármester társaimnak, hogy akiknek vannak útfelújítási terveik, azonnal vegyék őket elő, porolják le, és mondják azt, hogy na jó, akkor oké, értjük, vagy hát nem értjük, mindegy, de elfogadjuk, hogy ez van, hogyha a parlament így dönt, akkor ezért ehhez azt gondolom, hogy érdemes utána alkalmazkodni, de akkor ezt meg ezt az utcát újítsuk meg, ezt a járát építsük meg, ezt az úrpolgári életet ezt pótoljuk, hát csak egy példát, hogy mondjak. Budapesten az ebla felfestések legalább felét újra kéne festeni. Ez első hallásra nem tűnik olyan nagy feladatnak, de hát azért ez egy óriási város, és nagyon sok ezer zebra van. Tehát, hogy mondjam, ezek mind-mind a kerületi igényeket is joggal szolgáló források lesznek, de muszáj egy egységes Budapestben gondolkodnunk. Tehát az az elképzelés, tehát hogyha, hogy is mondjam, a parkoló helyek mondjuk helikopter leszálló pályák lennének, akkor érteném, mert akkor leszállt a helikopter valahol egy kerületben, és ott parkol. Tehát valahogy oda is kell menni ennek az autónak. Egy egységes budapesti úthálózatban kell gondolkodnunk, egyébként zebrákban és járdákban és fasorokban is, amikor útról beszélek, akkor mindig ezt képzeljük hozzá. Az egészet kell finanszíroznunk ebből a közös kalapból, és abból a kalapból ki mennyit kap, az egy szakmai kérdés, és akinek vannak tervei, azok nyilván előnyt élveznek szemmel azokkal, akiknek nincs.
1: Említette a közigazgatási beosztásról szóló régi vitát, biztosabban, hogy a következő budapesti önkormányzati választás az olyan lesz, mint az eddigiek. Az elmúlt 30 évben ezt sokan kedvükre, érdekeiknek megfelelően módosították.
0: Hát a kérdés az, hogy én mit gondolok helyesnek, akkor én azt gondolom helyesnek, hogy van főváros, és vannak kerületek. Méghozzá az a 23 kerület, amit megismertünk. Ezeknek megvan a maga identitása, a maga intézményei, valójában a kerületek én hitem szerint vissza kéne, hogy kapjanak egészségügyi oktatási intézményeket, tehát én egy erősebb kerületekben gondolkodom, de egy erősebb fővárosban is, hiszen alapvetően egy decentralizáció előtt kéne, hogy álljon az ország.
1: Budapest törvény, ez is az asztalon volt valakinél már. Például ilyesmi?
0: Hát ugye a Tisza programban volt egy Budapest törvény, hát tulajdonképpen lehet, hogy ez nem egy törvény lesz, hanem törvénymódosítások sora. Az FKT, tehát a Fővárosi Közvetítések Tanácsának a törvényben foglalása az egy nagyon-nagyon komoly lépés. A regionális közösségi közlekedés szervezőt biztosító törvény az egy nagyon-nagyon fontos törvény. Ha úgy tetszik, hát lépésről lépésre ez a Budapest törvény kezd kialakulni. De a lényeg az, hogy én abban a vitában, hogy kellene kerületek vagy nem, az én álláspontom teljesen egyértelmű, és én soha nem fogom támogatni azt, hogy a kerületeket megszüntessék. Egy. Vannak olyan elhajlások, amelyek főleg az elmúlt 16 évben lettek, a főváros és a kerületek viszonylatában és a kerületek közötti viszonylatokban, amiket viszont most, amikor itt van a történelmi pillanat, van hozzá kétharmad, egy olyan parlamenti többség, amely egyébként nem érintett ezekben a belső vitákban, tehát a Tiszának nincsenek olyan, nincsen, Tiszának csak álláspontja van ebben az ügyben, üléspontja nincs. Ez egy szerencsés helyzet, most szerintem ezeket a dolgokat rendbe lehet tenni, és ha vannak rövid távú érdeksérelmek, azokat egy hosszabb távon egy jobban működő város messze-messze kompenzálni fog.
1: Rákos rendező, hajózás, rakpartok, diákváros, ezek számunk érhető tervekkel rendelkező elképzelések volnak, vagy lesznek, vagy olyan, amit mindenki mondta, hogy meg kéne csinálni, és évtizedekig mondhat, hogy meg kéne csinálni.
0: A Lelkos rendezőnél ugye elkezdtük a mestertervezést, most az az elképzelés, erről született egy elvi döntés, hogy a Lelkos rendező projektet az állam és a főváros egy közös projektcégben valósítja meg. Ez azért nagyon hasznos, mert egyébként is az állam csinálja meg a legnagyobb közlekedési infrastruktúrás beruházásokat. Kettő, nekünk nem kell kifizetni a teljes fételárat a telekért, mert ugye mi beraktuk a lábunkat az ajtóba, mielőtt besikultott volna és elvitte volna a külföldi tulajdonos, mint fővárosi önkormányzat, de mi nem tudunk kifizetni még 5 milliárdot egy telekre. Tehát is nem is. És azt gondolom, hogy végülis a nap végén az a kérdés, hogy a város érdekei szolgáló városrész épül el megfizető lakhatással, erre vannak garanciák, tehát a Rákos rendező az megy tovább. A diákváros az egy állami projekt volt mindig is. Ugye volt egy borzasztó mellékút, amikor ugye a Fudán elképzelés gyakorlatilag ezt tulajdonképpen adatta tette. Hál' Istennek most a kormány visszatért ahhoz a tervéhez, hogy megépíti a diákvárost. Ebben nyilván minden támogatást megadunk, de ez egy állami projekt volt korábban is. A hajózás. Na ez tipikusan az elfusserált történet, amit rendbe kell raknunk, és már 30 éve meg kell volna csinálni, és most megcsináljuk. Ugye itt is az van, hogy közös lónak túrósa állta, tehát a folyómeder az államé, a partszakasz a városé. Ezért a hajózási társaságok mindig az egyikkel előbb megállapodnak, mint a másikkal, kijátszanak minket egymással szemben, és ebből egyébként valójában a hajózási cégeknek is rossz helyzet alakult ki, mert egy kiszámíthatatlan, random politikai döntések által rángatott hajózási helyzet alakult ki, ami mindenkinek rossz. Tehát megint egy win-win helyzet lehet, ha az állam és a főváros, ahogy az elvi döntés szól, létrehoz egy hajózási céget, amely üzemelteti a Dunapartokat, akkor egy kiszámítható piaci viszony teremt a hajózóknak, ezáltal a turizmushoz hozzá tud járulni, sokkal több pénzt el tud kérni a hajósoktól, akik egyébként szívesen fizetnek egy kiszámítható és jó szolgáltatásért, és ezt a pénzt vissza tudja forgatni a város fejlesztésére, megint egy win-win helyzet.
1: A turizmus érdeke lesz vajon az erősebb, vagy a lakók érdeke lesz az erősebb, mert a lakók most azt szeretnék, hogy ne a Szent István park előtt parkoljon a hajó, és egész éjjel menjen a dízelgenerátor benne.
0: Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, és ebben meg kell találni az egyensúlyt, de ennek is az a feltétele, hogy legyen egy kiszámítható piaci viszony. Mert hogyha a hajósnak azt tudom mondani, hogy figyelj, a Szent István parkban nem tudsz kikötni, de ki tud kötni egy másik helyen, és most direkt nem mondom.
1: De azért úgy adja el a jegyet azzal a felárral, hogy a parlamentre néz a hajó, a kajüt.
0: Nem lehet mindent. Tehát a turizmus és a helyben lakó városlakóknak az érdekeinek az ütközése az egyik legfontosabb konfliktus zónája ma az európai nagyvárosoknak. Ez Magyarországon és Budapesten is így van. De vannak eszközök, amelyekkel tudjuk ezt enyhíteni. Például azzal, hogy jó infrastruktúrát építünk a belvárosban, de nem ennyire a lakosság számára kitett helyeken. Nem ezt szeretnék ebben előre rohanni, hogy milyen alternatívákat tudunk kínálni, de fogunk tudni kínálni érdemi, jó együttélést a helyi lakosság és a városlakók között. Én azzal teljesen egyetértek, hogy a pesti alsó rakpart, amelynek a zöldítése és a városhoz való hozzáférésnek az elősegítése az egy legfontosabb célunk, hogy ott sokkal kevesebb hajózási kikötőpontot kell létesíteni, ezen el egyetértek. Cserébe pedig máshol kell biztosítanunk, például olyan infrastruktúrát, ahol mondjuk könnyen át lehet szállni a turistabuszokba, tehát hogy erre össze kell rakni egy olyan csomagot, ami lehetővé teszi azt, hogy mind a lakosság, mind pedig a turizmus szereplőinek az igazát egyaránt figyelembe tudjuk venni.
1: Budapest pályázik az olimpiára. A kormány informa, a kormány szóvivőin ma a miniszterelnök azt mondta, hogy egy városi kérdés. Vitézi Dávid pedig azt mondta, hogy 2030-ig a kormány nem száll be a finanszírozásba. Új stadion, az biztos, hogy nem lesz. Új létesítmény nem lesz. Mi a pályázatunknak a modellje?
0: Ugye ez a pályázaton, ezen a koncepció terven bőszen dolgozunk, hamarosan ezt be is fogjuk mutatni a Magyar Olimpiai Bizottsággal közösen, de amit miniszter úr mondott, annak tökéletesen megfelel. Tehát mi azt gondoljuk, hogy nem kell 2030-ig egy fillér költségvetési pénzt sem rakni ebbe, már csak azért sem, mert ami az olimpiához kell, az kell, ami az élethez is kell. És ezek az európai nős fejlesztések, amelyek ma megjelennek Magyarországon, és megjelennek Budapesten, ezek tulajdonképpen egy óriási lökést adnak ebben az irányba, hogy a város utolérje magát az elmúlt évtizedekben elmaraszott fejlesztésekkel, és ott legyen annak a döntésnek a kapujában, hogy bevállaljon egy ilyen esemény. Tehát nem számolt ez a koncepció korábban sem 2030-ig kormányzati direkt forrással. És ami nagyon-nagyon fontos, hogy azzal se számol, hogy érdemi sport beruházásokat kell megvalósítani. Egyrészt Budapest egy olyan város, amely bár még nem volt olimpiai helyszín, de gyakorlatilag felépített egy olimpiai infrastruktúrát. Most ez jó vagy rossz, ezen lehet vitatkozni, meg lehet, hogy kell is, de bizonyos szempontból az idő ezen túllépett, ezek a stadionok megépültek. És nyilván abból a lopakodó olimpiai koncepcióból épültek meg, hogy a kormány ugye nem merte kimondani, hogy olimpiát akar, de úgy csinált, mint aki akarja. Én azt gondolom, hogy a kormányváltás paradox módon nagyon sokan azt gondolják, hogy Orbán Viktor álma az olimpia. Szerintem az, hogy Orbán Viktor megbukott, és van egy új kormány, ez nyitotta ki annak a lehetőségét, hogy Budapest és Magyarország pályázon, mert Orbán Viktor féle kleptokráciának, korrupt államnak sem a magyarok nem adtak volna felhatalmazást egy ilyen vállalkozásra, sem a nemzetközi világ nem mert volna belemenni egy ilyen politikailag, hogy mondjam, nagyon-nagyon kétes megítélésű kormánnyal egy ilyen partnerségbe.
1: Fognak mellette erősen kampányolni? Emlékszem, még Schmidt Pál ült abban a székben, amikor azt mondta, hogy azért azt ne higgye senki, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság majd a politikusoknak fog hinni, ide fogja küldeni a saját embereit, és meg fogja méretni, hogy a magyarok akarják-e ezt az olimpiát.
0: Nagyon-nagyon fontos, hogy
1: a kormány nem állt bele.
0: De ez most egyelőre a város ügye. Tehát a kormánynak akkor kell ebben belépnie, és akkor itt ilyen szempontból érdemes egy kicsit megnézni azt, hogy mi is az a procedúra, ami révén eldől, hogy egy város olimpiai helyszín lehet-e. Most már nem az, hogy van egy pályázat, és akkor mindenki beadja, és akkor valahogy ezt értékelik, és valahol egy füstös szobában ez eldől, hanem egy ilyen elődöntők vannak, vagy szóval egy ilyen procedúra, és most tulajdonképpen lehet tudni, hogy mely városok kandidálnak, vagy mely országok, és lesz egy rövidített lista. Nekem az a célom főpolgármesterként, hogy ezen a listán rajta legyünk. Mert, hogy mondjam, ha rajta vagyunk a listán, akkor mi mindig dönthetünk úgy, hogy nem megyünk tovább, de ha lekerülünk erről a listáról, akkor már főködő nem lehet. És a mostani közelmi kutatások azt mutatják, hogy most az a támogatottsági szint megvan, ami kell ahhoz, hogy a rövid shortlistre kerüljön Budapest, bekerüljön abba a 2-3 város közé, ahol az következő európai helyszínt kiválasztják. És akkor utána kell átbeszélnünk részletesebben ezt a koncepciót, amely koncepciónak a támogatottsága egyébként sokkal magasabb, mint az olimpia spontán támogatottsága, és ebben olyan elemek vannak, hogy egyrészt nem építünk új stadiont, kettő, nem építünk semmit az olimpia miatt, egyébként más sem, csak olyan dolgot, amit amúgy is meg kell épülnie. Egy konkrét például beszéltünk a Diákvárosról. Tehát ebben a koncepcióban az szerepel, hogy a Diákváros lesz az olimpiai falu. Tehát a magyar budapesti lakhatási válságot orvosolandó bérlakások és kollégiumok épülnek, és egy hétig használja az olimpia. Hát ez szerintem ez egy csodálatos koncepció. És van még egy eleme, amit szerintem nagyon-nagyon fontos elmondani. Ez az olimpia lehet a világ első nemzetközi olimpiája. Jelenleg sem tiltja semmilyen szabály, meg vannak kivételek, tehát Portugáliában szörföznek, tehát hogy ezeket tudjuk. De ugye Budapest és Magyarország egy viszonylag kis ország, egy olyan politikai játéktér van, ahol a nagyokra van szabva. És ez mindenkinek rossz. És aznak az elvi lehetősége, hogy egy közép-európai olimpia fővárosa legyen Budapest, amelyben a magyar települések és a környező országok települései, ha van olyan sportinfrastruktúrájuk, ami máshol nincs a régióban, be tudjanak ebbe kapcsolódni, ez szerintem egy elképesztően pozitív üzenet, mert arról szól, hogy Magyarország a Kárpát-medence fővárosa, de pontosan tudja azt, hogy mi együtt élünk ezekkel a népekkel ebben a gyönyörű tájban.
1: Víjonadnál a remek síterepeiket egy olimpiában?
0: Szlovákiának vannak olyan, nem tudom, nem, olyan sport létesítményei, ami nálunk nincs, és egyébként nem is tud lenni, mert nem éri meg megépíteni. Rafting például. Brünóban van. Velodrom, nem tudom, tehát ha húzunk egy 3 órás kört, az még mindig fizikailag egy nagyon kompakt olimpia, egy kompaktabb, mint a legutóbbi milánói, ahol egy sokkal nagyobb időben nagyobb távolságok voltak. És azt üzenjük a világnak, hogy mi büszke magyarok vagyunk, büszkék vagyunk a fővárosunkra, büszkék vagyunk a sportolóinkra, büszkék vagyunk a történelmi múltunkra, és büszkék vagyunk arra, hogy ezekkel a népekkel osztozunk ezen a múlton. Ez szerintem egy olyan országban, ami az elmúlt évtizedekben, vagy másfél évtizedben a nacionalizmus, a kirekesztés, a mások lenézését emelte a politikájának a homlokterébe, és magyarkodott ahelyett, hogy büszke lett volna igazából, és ebből származó magabiztossága nyújtott volna a partnerséget másoknak. Ez szerintem ez újra pozícionál Magyarországot a nemzetközi piacon. nem csak a sportban, hanem a közéletben, és ami nagyon-nagyon fontos, a turizmusban is. Tehát meg tudjuk mutatni a világnak azt, hogy Budapest ez nem egy olyan hely, ahol olcsó az alkohol, és lehet nagyokat hányni a Kazinci utcába. Hanem egy olyan hely, ahol itt van a Duna, ahol itt vannak ezek a gyönyörű történelmi épületek, van egy városszövet, ami azt gondolom, hogy az egész világon nagyon sokak számára egy gyönyörűséget fog jelenteni, hogyha látják több milliárdan mondjuk egy olimpiai helyszínként a televízióban.
1: Még egy kérdés a végére. Van-e a fővárosnak dolga a palackozókkal, akik ugyanolyan állampolgárok, mint mi ketten, csak rosszabb életet élnek, és jön a hideg, és előbb-utóbb valahova menniük kell, de haza nem nagyon fognak menni, mert ott nincs palack. Itt is kevesebb lesz nyilván.
0: Ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, nagyon komplex kérdés, és nagyon sok és jogos indulatot vált ki. Nem tudom azt ígérni, hogy erre van rövid távú megoldás. Azt gondolom egyébként, hogy ez a jelenség részben szezonális a szónak abban az értelmében, hogy valóban az eddigi tudásunk alapján nagyon sokan egyébként valahonnan vidékről érkeztek, és akkor a nyarat valahogy kihúzzák a városban, és így tesznek szert valamilyen jövedelemre. Nyilván a téli időszakban ez nehezebb. Teljesen mások ezek az emberek, mint akik a mi szociális munkásaink által ismert haléktalan emberek a városban, tehát hogy ez egy új jelenség. Erre is azt tudom mondani, hogy a városnak kell dedikált forrás az ilyen mély szociális krízis megoldására. Tehát nem csak a parkolásra és az útfelújításra kell dedikált forrás. Tehát én azon gondolkodom, hogy hogyan lehetne a pénzügyi szabályozásokat úgy alakítani, hogy legyen egy világos stratégiánk és ez forrásunk ahhoz, hogy ezekkel az elmélő szociális krízis helyzetekkel, az addiktológiai ellátás hiányosságaival, a pszichiátriai ellátás hiányosságaival, az alacsony küszöbű szociális intézmények igényével tudjunk valamit kezdeni, és tudjunk érdemi forrás biztosítani arra, hogy a ma közbiztonságinak látszó, valójában közbiztonsági és szociális és egészségügyi krízis helyzettel szembenézünk.
1: Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Karácsony Gergely Budapest főváros főpolgármester volt az Aréna vendége. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Fontos, hogy Ukrajna betartsa a magyar nyelvű oktatást, illetve a kisebbségi iskolák jogi biztonságát szavatoló vállalásait, jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter Luxemburgban hétfőn. A tagországok külügyminisztereinek tanácsülését megelőzően azzal összefüggésben beszélt erről, hogy az ukrán parlament vitát tart és szavaz a kisebbségi jogokról szóló törvényjavaslatról. Orbán Anita a magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, ezzel megoldódnának a kárpátaljai kisebbség oktatási és kisebbségi jogainak problémái. A miniszter emlékeztetett, a törvény az Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának részét képezi, az október 6-i szakbizottsági jóváhagyás szükséges feltétel volt ahhoz, hogy a belső piacot érintő második és a versenyképességet érintő harmadik csatlakozási fejezet megnyílhasson. Végleges elfogadását követően Magyarország a kárpátaljai kisebbségi szervezetek képviselőivel együtt figyelemmel fogja kísérni a vonatkozó ukrán törvények megvalósítását, fogalmazott. Orbán Anita elmondta azt is, az orosz agresszió kapcsán az Európai Unió tanácsa jóvá fogja hagyni az eddigi legnagyobb uniós szankciós csomagot, ami mint tájékoztatott több mint 800 vállalatot, illetve csak nem 750 embert tartalmaz, emelte ki a magyar diplomácia vezetője. Beiktatták hivatalába Kukri Zoltán lelkipásztort Hernád Németiben. Ünnepi pillanatoknak adott otthont október 11-én a Hernád Németi Református templom, ahol megkezdődött a gyülekezet és az új lelkipásztor hivatalos közös élete. A Kárpátaljáról származó fiatal lelkész Sárospatakon végezte teológiai tanulmányait, miután egy ifjúsági táborban megérezte Isten személyes elhívását. A két gyermekes édesapa korábban szerencsén szerzett értékes tapasztalatokat exmisszusként és iskola lelkészként, majd 2024. decemberétől segédlelkészként formálta a helyi közösséget. Mivel maga is falusi környezetből származik, Hernád Németiben valódi otthonra talált, ahol a gyülekezet hamar befogadta őt és családját, mondta Kukri Zoltán lelkész. A gyerekek digitális jólétének kulcsát nem feltétlenül a digitális eszközök teljes tiltásában, hanem inkább a biztonságos és életkornak megfelelő használat megtanításában látja az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a Betesda Gyermekkórház által rendezett hétfői konferencián a tanítás és példamutatás fontosságát hangsúlyozta a digitális eszköz használattal kapcsolatban annak érdekében, hogy a gyerekek ki tudják használni az eszközök nyújtotta lehetőségeket és el tudják kerülni a kockázatokat. Kálnoki Kis Attila, a Belügyminisztérium sportért felelős államtitkára szintén az egészséges egyensúly megteremtését szorgalmazta a digitális eszközök használata, valamint a tanulás, pihenés, játék, mozgás, családdal töltött idő között. Különleges kozmikus utazásra invitálja az érdeklődőket a miskolci dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló október 16-án pénteken. A 18 órakor kezdődő csillagparti középpontjában ezúttal a naprendszer egyik leglátványosabb bolygója, a Szaturnusz és annak gyűrűrendszere áll. A Keresztül a Szaturnusz gyűrűjén című előadáson Romenda Roland kalauzolja el a résztvevőket a gázúriás különleges világába. Az érdeklődők megismerhetik a bolygó felépítését, gyűrűrendszerének sajátosságait, valamint azokat a legendás űrszondákat is, melyek fontos szerepet játszottak a Szaturnusz kutatásában. Az előadás során a látogatók közelebbről is felfedezhetik a gyűrűs bolygó titkait, és új nézőpontból ismerhetik meg a naprendszer egyik legkülönlegesebb égitestét.
2: Az időjárásról.
3: Az ország északi részén csak kevés felhő ígérkezik, eső nem valószínű. Az északnyugati északi szél sokfelé megélénkül, napközben 13 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden már többnyire napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északias szél főként a Tiszán túlon nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet kedd délután 13 és 18 fok között valószínű.
2: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Kardos Ágnes református lelkipásztor megtérése.
2: Már látom az összefüggéseket az életemben, tehát gyermekkorom óta nagyon közeli kapcsolatom volt Istennel, annak ellenére, hogy nem vallásos családba születtem, tehát a szüleim inkább nem mondhatók templomba járó embernek, mint igen, és mégis volt valami különös vonzalom mindig is, tehát ha ők nem jöttek, akkor én mentem a szomszédnénivel.
1: A református ízek találkozója.
3: Egy régi-régi hagyománya van annak, hogy a református egyház a különböző társadalmi csoportok felé, vagy a különböző szakmacsoportok felé igyekszik odafordulni speciálisan is, és valamiért az Úristen úgy adta, hogy nekünk ez különösen is ahhoz a társadalmi réteghez, vagy ahhoz a társadalmi csoporthoz adatik meg ez az odafordulás feladata, akik azért, valljuk meg, történelmet vizsgálva, jól látszik, hogy korábban a magyarországi reformátusság fennmaradásának, gazdasági megmaradásának az alapját is jelentették, nevezetesen a vidéken mezőgazdaságból élőknek a csoportját.
1: Megszervezték a harmadik kolozsvári szüreti kavalkádot Kolozsvár szívében.
4: Azt gondolom, hogy továbbra is a termelői vásár miatt mondom azt, hogy próbálják ki, álljanak szóba a termelővel, hallgassák meg azt a történetet, hogy hogyan került be ide Kolozsvár szívébe mondjuk az a cserepes virág, vagy az a zacskós savanyúság, vagy éppen az a palackbor. Kérdezzék meg a termelőt, hogy milyen volt az esztendő, hallgassák meg, és a többi az majd jön magától. Tehát ezért szerintem mindenképp érdemes eljönni, arról nem is beszélve, hogy tényleg minőségi első osztályú termékeket vihet haza az asztalra majd a bevásárlás után.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Kardos Ágnes református lelkipásztor, a Péterfalvai Református Liceum lelkész igazgatója, aki a következő percekben mesél nekünk megtéréséről, teológiai éveiről és szolgálatáról. A riporter Sárközi Zsófia.
2: Első kérdésem az lenne, hogy hogyan kezdődött ön számára az egész hitútja a megtéréstől kezdve?
3: Így visszatekintve talán már látom az összefüggéseket az életemben, tehát gyermekkorom óta nagyon közeli kapcsolatom volt Istennel, annak ellenére, hogy nem vallásos családba születtem, tehát a szüleim inkább nem mondhatók templomba járó embernek, mint igen, és mégis volt valami különös vonzalom mindig is, tehát ha ők nem jöttek, akkor én mentem a szomszédnénivel, meg örömhírre, meg mindenféle alkalomra, ami az egyházhoz kapcsolódott, és akkor így kerültem el egy berekkempi táborba, ahol 11 évesként tudatosítottak, meg szembesültem azzal, hogy nekem is vannak bűneim, és az olyan mélyen ható volt, úgy azt éreztem, hogy rám zúdul az egész, és nagy sírásba torkollott, és akkor eldöntöttem, hogy én is szeretnék Jézushoz tartozni, és akkor megtörtént ez a megtérésnek a pillanata, majd ott táborszűznél ugye ki kellett állni, hogy akkor most elmondani, hogy tényleg hiszünk-e Jézusban. Nyilván azt gondolhatja az ember, hogy 11 évesen ezt nem lehet komolyan gondolni, de én tényleg komolyan gondoltam, én utána a Bibliát olvastam, imádkoztam, minden úgy volt, viszont volt egy mindig is egy kísértése az életemnek, hogy nem volt konkrét igém rá, mint mondjuk más embereknek, és ez nagyon sokáig gyenge pont volt a hitemben, és a gimis éveim alatt rengeteget imádkoztam azért, hogy az Isten erősítsen meg, és mutassa meg nekem az én igémet, és a gimnáziumi évek alatt volt egy olyan nap, amikor pont földrengés volt, és akkor úgy elfogott a halálfélelem, és még jobban imádkoztam Istenhez, hogy most akkor mi lesz velem, hogyha én meghalok, mert ugye bár nekem nincs igém, és mindig ezzel támadott az ördög, és akkor este megkaptam a megerősítő igémet, hogy a föld szélén ragadtalak meg, annak széléről hívtalak el, és azt mondtam, szolgám vagy, ne félj, mert megváltottalak, és enyém vagy, és ez számomra onnantól kezdve ez soha nem vált többé kérdésessé, és utána is tovább folytatódott, tehát, hogy ifjúsági munkába kezdtem részt venni, bibliaórákon, és ez meghatározóvá vált majd a gimi utána, az első egyetemem alatt is Hungváron.
2: Ezt az igét ön akkor ott megkapta. Kíséri önt továbbra is ez az ige szolgálatán, életén keresztül?
3: Nyilván, tehát ez egy ilyen megrendíthetetlen pont, tehát soha nem tudna most már senki bennem kérdőjeleit tenni azt, hogy ez most valós vagy nem, és onnantól kezdve rengeteg ige van, ami vezet, akár például a konfirmációs igém is, hogy hagyd az Úra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik, például ez sokkal meghatározóbb már most megtérés után. Az a megtérésem miatt volt egy nagyon karakteres ige, viszont azóta rengeteg ilyen meghatározó vagy motto igém van, ami egy-egy életszakaszban átsegít, vezet vagy tanácsol.
2: És akkor ugye a megtérés megtörtént, ezt követően még egy lépés, hogy valaki a lelkészi pályát válassza. Ez önnél hogyan történt?
3: Tehát az eljárásom az megvolt már gimi után 17 évesen, tehát volt külső, amit ugye azt értünk ad alatt, hogy mondjuk egy lelkész azt mondja neked, hogy nem gondolkodtál-e még azon, hogy lelkésznek még, vagy lenne hozzá tehetséged, vagy amit ő meglát benned, és nyilván azok is lehetnek Isten által küldött ilyen személyek, és utána kaptam rá igei vezetést is, hogy rá kellene lépnem erre az útra, viszont akkor még nagyon fiatal is voltam, a másik az, hogy a családom meghatározó volt számomra, tehát ők a családomban mindenki reális beállítottságú, és így mindenki a matematikát választotta, így egyenes út volt nekem is, hogy a mateket válasszam, mert nagyon jól megy, jól is tudtam, úgyhogy nem is volt kérdés, hogy matematika szakra menjek, viszont akkor, amikor ez megtörtént nyáron, akkor úgy utána mindig motoszkáltott a fejembe, hogy vajon a helyemen vagyok-e, vagy

0: jó-e az út, és az utána mindig forgott bennem. És a Ungvári Egyetemi éveim alatt, tehát amikor már 5 éves voltam, már államvizsgázni készültem, már dolgoztam tanárként, na akkor eljött egy olyan pillanat az életembe, hogy az Isten mindenhol, mindegy volt, hogy Beregszászon vagyok, otthon vagyok, gyülekezetben vagy Ungváron, tehát a csapból is az folyt. Minden lelkészen keresztül, minden elolvasott ige szakaszon keresztül állandóan az volt, hogy el kell, hogy menjek, és konkrétan benne is voltak ezek a szók, hogy pap vagy te, vagy hogy elhívtalak erre a szolgálatra, vagy az igaz gyönynek a példázata, hogy amikor meglél az ember, akkor ott hagy mindent, és csak azt az egyet válasza. Tehát nagyon sok ilyen elhívási igény volt, és tehát már onnantól kezdve nem volt kérdés. Tehát ottan az volt a kérdés, hogy megmerem-e lépni azt az egy lépést, hogy egyetem után még bevállalok 6 év teológiát, 24 évesen, ami azért nem könnyű történet, abban az időben még nem is ennyire volt a tanári pálya, tehát nem volt ennyire keresett, mint most, hogy tanárhiány van, akkor az nagyon nagy dolognak számított, hogy nekem már van fix helyem, és akkor ott kell hagyni egy egész életpályát, amit elképzel az ember, és választani valami olyat, amit még nem lát igazából, hogy lesz, mint lesz, akár női lelkészként, mert ez egy másik kérdés, vagy akár úgy, hogy fognak ebbe támogatni a szüleim, mert tudtam amúgy, hogy ez nehéz út lesz, de akkor, mivel ennyire megerősítette bennem Isten, hogy bárki bármit fog mondani, és azt sem fog érdekelni, hogy ki tart alkalmasnak, vagy ki nem tart alkalmasnak, úgy is elmegyek, mert teljesen érzem azt, hogy erre az Isten hívott el, és meg is kaptam rá nem is az egyszeri, hanem és nem is kétszeri igei vezetést.
1: Hát akkor, ha úgy veszük, teljesen félre értelmezhetetlen jelek voltak ezek. Bennem megfogalmazott egy olyan kérdés, hogy ön a tanári pályáig eljutott, szóval volt matek tanár is?
0: Igen, tehát az egyetemi évem utolsó évében egyszerre voltam nappali szakos és tanár is, de ez csak azon az egy éven volt, mert akkor már otthon ifit is tartottam, meg az egyetemi gyülibe is, és egyszerűen olyan élethelyzeteket is hozott Isten elém, amikor már azt éreztem, hogy én kevés vagyok. Tehát lehet egy darabig úgymond tanácsolni, meg akár egy ifit megtartani, de amíg nincsen háttértudás vagy mögöttes tartalom, mondjuk ami egy lelkésznek a képesítéséből megvan, addig úgy éreztem, hogy az amit csak a saját hitemről tennék bizonyságot, hogy amit már én megéltem, de mi van, amit nem éltem meg, vagy amihez kevés vagyok, mondjuk egy lelki gondozás terén, vagy mi van, amikor valaki öngyilkossági gondolatokkal jön, vagy bántalmazott gyerek, vagy ilyesmi, és egyszerűen olyan történeteket és életeket hozott elém Isten, hogy már én magam is kevésnek éreztem, és azok még inkább megerősítették bennem azt, hogy ha én akarom Isten szolgálni, akkor ettől sokkal több kell. Tehát olvashatok én Bibliát, olvashatok sok mindent, de nekem kell az a tudás, és kell az a háttér minden, amit egy lelkész tud, és ehhez el kell menni teológiára, nem elég csak úgy magamat képezni.
1: És akkor beszélgessünk most a teológiai évekről, milyenek voltak?
0: Teológiai évek nagyon jók voltak. Emlékszem, még nagyon elevenen él bennem, amikor a püspökiből kértem engedélyt, hogy kimehessek, és ez is nagyon érdekesen történt, mert ugye én utolsó pillanatban szóltam, hogy szeretnék jelentkezni, és nem vettem részt az előkészítőn, és mégis megengedték nekem, ahogy elmenjek a tanács elé, és tudom, hogy biztos, hogy lehet az egyik legrosszabbul írtam meg a felkészítőmet is, de annyira jó volt, hogy látták azt, hogy milyen sokat szolgálok a fiatalok között, és bizalmat szavaztak nekem, meg nyilván szerintem előttük is azért volt annak is értéke, hogy ilyen, tehát idősebben meghozni egy olyan döntést, hogy akkor 6 évre elmegy az ember, az nem csak hóbort, és nem csak úgy. Meg nyilván ismertek is, hogy ezt nem csak úgy akarom, hanem akkor biztos van a mögött elhívás. És emlékszem, mikor kérdezték, hogy de hát matekesként, hogy fognak nekem menni a nyelvek, a héber, meg a görög, és utána ugye előtették a bogarat a fülembe, hogy vajon tényleg fog ez menni. De akkor olyan magabiztosan mondtam, hogy hát ha az Isten ott akar látni, akkor majd ehhez is ad bölcsességet. És amúgy így is lett. Tehát én úgy indultam a teológián, hogy kértem az Istentől, hogy akkor, hát hogyha ilyen kérdéseket adtak nekem, akkor bizonyítsa be azt, hogy nekem ott a helyem, akkor lássam a tanulmány eredményeimem, hogy ad hozzá bölcsességet és vezetést, és ez jól fog menni, és amúgy a kedvenc tantárgyaim lettek, tehát a görög sem ment nehezen, a héber sem, ahhoz meg logika kellett, úgyhogy szinte az egyik legjobb tanuló voltam, mindig benne voltam az első háromba, vagy az első kettőbe, és az átlagom is jó volt, tanulmányi ösztöndíjat is tudtam kapni, így fent tudtam magam tartani, nem kellett annyira szüleimre támaszkodni, és ezek mind olyan megerősítő dolgok, dolgok voltak, amikor azt éreztem, hogy jó helyen vagyok. Az a másik, hogy sokkal tudatosabban álltam hozzá a tanuláshoz, bár a matek egyetemen is, tehát ott is mindig kicsit ilyen maximalista vagyok, tehát ott is eredményesen végeztem el, de a lelkészi pálya az annyiban volt más, hogy úgy éreztem, hogy mindent, amit megtanulok, azt azért tanulom meg, hogy minél jobb lelkész legyek. Tehát nem akartam sem órát ellógni, mert azzal magamnak ártok, meg a leendő gyülekezetnek, ahová kerülni fogok, ha mondjuk valamit nem tanulok meg, és ezt már később nem fogom tudni megtanulni, vagy nem tudom ott magamba szívni. Úgyhogy én nem is annyira a jegy, és nem is annyira az ösztöndíj miatt, hanem az Istennek való szolgálat miatt nagyon belevetettem magam a tanulásba, de én ezt szerettem is, hogy minél inkább felkészítsen, és minden tudást, amit lehet magamba szívjak, hogy majd, amikor kihelyez valahova, akkor ne azt mondjam, hogy azért nem sikerült valami, mert éppen nem vettem komolyan a teológiai éveket.
1: Megtörtént a teológia, ezt követte a lelkészi szolgálat. Erről meséljünk.
0: Hát a lelkészi évek azok már elkezdődtek teológia alatt, mert hogy nagyon jó tanulmányi eredményeim voltak, ezért exmissusnak kiengedtek Kárpátaljára, ami azt jelenti, hogy ha a 75%-a megvan az óráknak, a krediteknek, a mindennek, és nem marad sok tantárgyam, akkor kihelyezhető vagyok, hogyha rektori beleegyezéssel, meg hogy nyilván, ha hazahívnak. És akkor így történt meg, hogy már 5. évre hazahívtak, mert amúgy tudod, ahogy az előbb is mondtam, annyira éreztem azt, hogy idősebb vagyok nyilván 5 évvel, mint a többiek, ezért nincs időm sem bukdácsolni, sem semmi, mindig felvettem maximális kreditet, mondtam, hogy na majd én megcsinálom, hogy 5 év alatt, vagy 4 év alatt befejezem, de nyilván a rendszer nem engedte, de amúgy majdnem sikerült, tehát alig maradt 3 vagy 4 tantárgyam, így 5. évre, és akkor már 5. éven kihelyeztek gyülekezetbe. Az is nagy kérdés volt számomra, hogy vajon fognak-e női lelkészként fogadni, vagy lesz-e helyem, és akkor annyira megtapasztaltam Istennek a kegyelmét, hogy pont amúgy, ahol a férjemmel, mert addigra már tudni kell az, hogy másodévesen összeházasodtunk a férjemmel, úgyhogy milyen távházasságban éltünk, mert hogy nekem muszáj volt nyilvánosan tanulni teológián, és ahol öröklött házat, tehát Nevetlenben, majd oda hívtak meg, de ez ettől függetlenül, tehát senki nem tudta, hogy mi most hol, mint merre, hanem hallottak már prédikálni, és akkor így hazahívott a Nevetlen falu és az Akli gyülekezet, és akkor ott voltam 5. éven is, 6. éven is, és tudni kell, hogy 5. éven viszont, amikor már beköltöztünk a karácsonykor a parókiára, már akkor 1 éve azon gondolkodtunk, vagyis hát próbálkoztunk, hogy gyermekünk legyen, de nem jött össze, és ez is olyan csodálatos volt, hogy amikor viszont beköltöztünk karácsonykor a parókiára, januárban már pozitív volt a terhességi tesztem, tehát az egyetemet már úgy fejeztem be, hogy már megszületett Adél, és akkor 6. éven, tehát 6. év elejére megszületett Adél, úgyhogy itt nagy kalandok voltak a kápláninál, terhességgel végigvinni az egyetemet nyilvánosan, 2 gyülekezet mellé, megtartottam minden alkalmat itthol, mentem fel, ott megtanultam mindent, és akkor volt ilyen, hogy hajnali 2-re értem fel, mondjuk, mert másnap órán volt, úgyhogy hát nem volt könnyű időszak, viszont állandóan azt tapasztaltuk meg, hogy ennek így kell lennie, és hogy Isten a kegyelmében tart minket.
2: Kardos Ágnessel, a Péterfalvai Református Liceum lelkészigazgatójával beszélgettünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Református ízek találkozójára várják az érdeklődőket október 16-a és 18-a között Kazincbarcikán. A Református Közéleti és Kulturális Alapítvány és a Felső-Barcikai Református Egyházközség kirakodó vásárral, főzőversennyel és kóstolással, valamint hálaadó istentisztelettel készül a már 6. alkalommal rendezendő eseményre, amely nem csupán egy gasztronómiai fesztivál, hanem a találkozás és a közösség építés lehetőségét is magában foglalja. További részleteket Zila Gábortól, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetőjétől hallhatunk. A riporter Kisnéveres Viktória.
2: Október 16-a és 18-a között rendezik meg Kazincbarcikán a 6. református ízek találkozóját. A részletekről Zila Gáborral, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetőjével beszélgetünk. Akit tisztelettel köszöntök, áldás békesség.
3: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
2: Mielőtt a 2026-os esztendőnek itt az október 16-18-a közötti alkalmáról szólnánk részletesen, hadd kérjem meg ügyvezetőigazgatórat, hogy a református ízek találkozójának a céljáról szóljon először, ennek a történetét ismertesse velünk.
3: Egy régi-régi hagyománya van annak, hogy a református egyház a különböző társadalmi csoportok felé, vagy a különböző szakma csoportok felé igyekszik odafordulni speciálisan is, és valamiért az Úristen úgy adta, hogy nekünk ez különösen is ahhoz a társadalmi réteghez, vagy ahhoz a társadalmi csoporthoz adatik meg ez az odafordulás feladata, akik azért valljuk meg történelmet vizsgálva, jól látszik, hogy korábban a magyarországi reformátusság fennmaradásának, gazdasági megmaradásának az alapját is jelentették, nevezetesen a vidéken mezőgazdaságból élőknek a csoportját. Valamiért ez úgy alakult, ha hinnék a véletlenekben, azt mondanám, hogy véletlenül ez úgy alakult, de nem hiszem, hogy a Református Közélet és Kulturális Alapítvány megkapta azokat a feladatokat, amikor is ehhez a csoporthoz tudunk odafordulni. Az egyik ilyen alkalmunk és ennek az eseménynek a társrendezvénye az a Bórum, ami a Kárpát-medencei református szőlészeket és borászokat igyekszik összefogni, a másik pedig ez a református ízek alkalma lett, amikor is Szent Péter püspök úr javaslatára, kezdeményezésére igyekeztünk azokat a termelőket is megszólítani, akik a mezőgazdaság többi részéből élnek, tehát nem kifejezetten a szőlővel vagy a borral foglalkoznak. Az időzítés is így alakult ki, azért találkozunk immár többedik alkalommal októbernek ebben az időszakában, mert ennek az a egészen pragmatikus oka, hogy az első alkalmat ahhoz tudtuk igazítani, hogy eddigre már ki is szárad és meg is őrölték a fűszerpaprikát. Magyarul a terménybetakarítás túlnyomó részén túl vannak már a mezőgazdaságból élők, sőt adott esetben már a termékeknek az elkészítési folyamata is megindul. És ennek az alkalomnak az két fontos célkitűzése van. Ezek közül az egyik az az, hogy az egymás szakmai tudása által való épülés az itt is megjelenhessen. A másik fontos része pedig az, hogy egy kicsit meg tudjunk pihenni, és hálát tett szívvel odafordulni az Úristenhez, hálát adni azért, hogy megadta termését a föld.
2: Ugye 6. alkalommal rendezik meg itt hamarosan ezt a találkozót. Itt az elmúlt 5 alkalomból, ha lehet egy ilyen kérdésem, akkor mi az, ami így a szívében önnek is megmaradt, vagy ezeknek a találkozásoknak a közösségépítés szerepét hogyan látja?
3: Én azt látom, hogy egy olyan rétegről beszélünk, egy olyan társadalmi csoportról beszélünk, akiknek nem kell azt magyarázni, hogy ők mennyire ki vannak téve az Úristen kegyelmének. De mi ezt így, akik már nem annyira közvetlenül vagyunk érintettek a mezőgazdaságban, úgy sokkal inkább áttételesen éljük ezt meg. De egy termelőnek azt elmagyarázni, hogy az időjárás nem rajta múlik, ezt mondjuk nem kell hosszan ecsetelgetni, mikor mindent megtesz, akkor is bőven hagy teret a kegyelemnek. Ők ezt napi szinten élik meg, és napi szinten tapasztalják meg azt is, hogy nem az, aki fut, hanem a könyörülő Istené. És én ezt az élményt látom, amikor egy picit meg tudunk állni, akár egy nehéz év után is, az idei sem volt könnyű, a tavalyi sem volt könnyű év a mezőgazdaságban, mégis ha meg tudunk állni, jó egy picit odafigyelni, figyelni az Úristenre, jó egy picit hálát adni, jó megállni, és élvezni mégis azt, amit azzal együtt megadott, hogy adott esetben talán nehézségek is próbálták ezt az ágazatot. Az egyik legnagyobb élmény az az, amikor ez a közösség így meg tud állni, tud hálás lenni, tud hálát adni Istennek, és tud egy picit felszabadultan örülni ezekben a napokban, vagy ezeken a napokon. Nekem ez az egyik legnagyobb élmény ebben az eseménysorozatban.
2: És akkor, ha szót ejthetünk itt az október 16-18-a közötti programokról, tervezett programokról, akkor talán a teljesség igénye nélkül, de mik azok a programpontok, amelyeket kiemelne, hogyan épülnek fel ezek a napok, hiszen azért különböző programok várják az ide érkezőket.
3: Így van, így van. Nyilván itt vannak hagyományos és pragmatikusan kialakuló programpontok az elmúlt időszakok tapasztalatait figyelembe véve. Hála Istennek idén is elmondhatjuk, hogy a Kárpát-medence több pontjáról érkezünk, nem csak a kis hazából. Így már 16-án pénteken este egy közös vacsorára várjuk azokat, akik odaérkeznek Kazincbarcikára. A 17-i nap pedig arról szól, hogy egy minél színesebb, minél szélesebb kavalkádban meg tudjuk mutatni, hogy mik azok az ajándékok, amiket az idén megadott nekünk a Föld, ami terméseket hozott. Nagyon-nagyon fontos pontja az eseménynek az, hogy ha már ízekről beszélünk, akkor az utóbbi időszakban kialakult egy olyan hagyomány is, hogy egy főzőversenyben megmutathatják a különböző csapatok azt, amivel ők készültek, ami az ő egyes területüknek, az ő származási területüknek a specialitása, még ha adott esetben egy alapanyagból, egyféle alapanyagból dolgozunk is, vagy egy valaminek meg kell jelennie mindegyik ételben, úgyhogy ez lesz egy nagyon hangsúlyos pont, és hát emellett pedig mindig igyekszünk ismerkedni a környezetnek a kultúrájával, mind gasztró, mind általános kultúrájával, így vannak jelen a kulturális programok is ezen az alkalmon, úgyhogy így tekinthetünk bele ezekben a napokban is. A legfontosabb része pedig ezeknek az alkalmaknak is természetesen az, hogy közösen megállunk az Úristen előtt, amellett, hogy nyitó áhítattal kezdődik az alkalom, amikor is a házigazda lelkipásztor Kolumbán Gábor fog szolgálni, emellett a vasárnapi istentiszteleten Barna Sándor püspök úr igehirdetésével szavaink keresztül figyeltünk oda arra, hogy milyen módon szól hozzánk ezen az alkalmon az Úristen. Úgyhogy ez a záró istentisztelet lesz az, ami bekeretezi, vagy keretbe foglalja ezt a közös hálaadást, ezt a kis kavalkádot.
2: Ugye az esemény látogatása díjtalan, és az említett főző versenyre jelentkezni kell, ezt hol, meddig tehetik meg, akiket esetleg ez a része is érdekel a programnak.
3: Minden fontos információt megtalálnak az érdeklődők az izek.református.hu oldalon.
2: Hogyha a különböző helyszínekről beszélhetünk, ugye, hiszen mindig más helyszínen rendezik meg ezeket a találkozókat, akkor itt az adott gyülekezetet, a református közösséget, az értékeiket, a környezetnek akár a földrajzi adottságait is, akik távolabbról érkeznek esetleg, mennyire van lehetőség megismerni?
3: Ha távolról nézzük, akkor ez egy viszonylag feszített tükrű programnak tűnik, ahogy valaki fogalmazott. Mindazonáltal alapvetően az egyik legfontosabb célja ezeknek a napoknak az, hogy találkozunk egymással, kicsit megismerjük egymást. És ezért is törekszünk mindig arra ezzel a gasztrokulturális programmal, akár a bórummal, akár a református ízekkel, hogy vándorrendezvény legyen, ne csak a saját régiónkat ismerjük. A borászoknál létezik az a fogalom, hogy pincevakság, ezt arra használják, hogy amikor csak és kizárólag a saját pincémet ismerem, annak a termékeit ismerem, akkor igazából már nem tudok elvonatkoztatni attól, és nem lesz kitekintésem a környezetemre, a világra. Itt igazából szintén erre törekszünk, egy picit megismertetni a különböző régiókat egymással. Tegyük a szívünkre a kezünket, önmagunktól nem biztos, hogy elutaznánk egyik vagy másik helyszínre, ahol korábbi esztendőkben, ahol a református ízek megvalósult, de így, hogy van miért, van kiért elmenni, és a találkozás örömért elmegyünk, olyan csodákat is megismerhetünk, olyan érdekességeket is megismerhetünk, olyan közösségeket is megismerhetünk, és épülhetünk az ő hitük által is, amikre korábban nem lett volna, vagy más módon nem lett volna lehetőségünk. Így vagyunk azért nagyon hálásak, hogy járhattunk Baranya déli részében, amit pár éve Horvátországhoz csatoltak, illetve ugyanígy járhattunk akár a Hajdúságban, vagy járhattunk most ebben az esztendőben pedig majd Kazincbarcikán. Úgyhogy így igyekszünk ezt a közösséget erősíteni, ezt a közösséget építeni, és ha Isten éltet bennünket, akkor szeretnénk ezzel tovább is vándorolni a Kárpát-medencében.
1: Az elmúlt percekben Zilla Gábort, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetőjét hallhatták.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság? Hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Idén harmadik alkalommal került megrendezésre, október 2-a és 4-e között a kolozsvári szüreti kavalkád a Proagrikultúra Egyesület szervezésében. Az egész hétvégén áttartó programsorozat keretein belül idén is széles kínálatú termelői vásárral, valamint többek között színvonalas néptánc előadásokkal és sok más különleges programmal várták az érdeklődőket a szervezők. A színes programok mellett pedig gyönyörű őszi dekorációk dobták fel az esemény hangulatát. Tekintsünk hát vissza néhány perc erejéig a múlt hétvégére. A harmadik kolozsvári szüreti kavalkádról a Proagrikultúra Egyesület elnökét Antal Gézát kérdeztük. A riporter Palkó Hanna.
2: Ugye idén már harmadik alkalommal rendezitek meg a kolozsvári szüreti kavalkádot. Milyen céllal indult el annak idején a rendezvény, és mit szeretnétek vele évről évre megmutatni a kolozsvári közösségnek?
3: Két dolog van, ami miatt eldöntöttük, hogy fogunk szervezni egy szüreti kavalkádot. Az egyik az ugye a Proagrikultúra Egyesület alapvetően kisgazdákkal, kis termelőkkel, őstermelőkkel foglalkozó egyesület, és azt a visszajelzést kaptuk a gazdáktól, hogy szükség lenne több olyan helyszínre, több olyan lehetőségre, ahol el tudják adni a termékeiket, és akkor nyilván adott volt a feladat, hogy valamilyen vásárt hozzunk össze, egy termelői vásárt szervezzünk. Ugyanakkor szerettük volna egy picit a régi szüreti bálok hangulatát is megidézni, hiszen Kolozsváron volt egy olyan 10-15 évvel ezelőtt, hogy Kolozs megyei szüreti bál, az egy nagyon vagány rendezvény volt, több ezer ember mulatott együtt ezen az eseményen, és akkor egy idő után az megszűnt, és ezt szerettük volna újraéleszteni, és akkor így ennek a két dolognak a fúziójaként jött létre végül a szüreti kavalkád, ahol termelői vásárral egybekötve lehet a szüreti hagyományokat megeleveníteni, felújítani és megélni természetesen. Tehát, ahogy az előbb is mondtam, ez egy alapvetés volt, hogy szeretnénk piacot teremteni a helyi termelőknek. Azt gondolom, hogy erre igény is van, tehát ahogy a harmadik kiadásnál egyértelműen elmondhatjuk azt, hogy igény van a kolozsváriak részéről, hogy találkozzanak a helyi termelőkkel, és ugye látni kell azt is, hogy egy-egy helyi termelő az nem ugyanaz, mint amikor az üzlet polcairól leveszed. Itt a termék mögött van egy család, van egy történet, van egy sokkal kézzelfoghatóbb munka, egy látható munka, mint mondjuk egy szupermarket polcáról levett, lehet az is egyébként, kistermelőtől származó terméknél nincs ahogy ezt az élményt átélni. Itt szóba lehet állni azzal a termelővel, el lehet beszélgetni vele, meg lehet tudni azt, hogy hogyan, miként tartja el magát ebből a termékből, mi a története egyébként, hogy jutott el a késztermék ide a vásárba, és azt gondolom, hogy ez sokaknak egy érték, sok kolozsvári ezt szívesen megéli, ezt a vásárlási élményt, és akkor mindenképpen azt gondoltuk, hogy ezt évről évre vissza kell idehozni ezt a vásárba.
2: A néptánc is több alkalommal visszatér a hétvége során, ráadásul több különböző kolozsvári és környékbeli csoport lép színpadra. Milyen szempontok alapján állítottátok össze az itt fellépők népsorát?
3: Azt gondolom, hogy nem volt különösebb szempontrendszer, az elérhetőség volt az egyetlen szempont. Itt a kollégáim valamennyi tánccsoportot megkerestek, akikhez van elérhetőségünk, akikről tudtunk, hogy lenne kedvük részt venni ezen az eseményen, hiszen itt őszintén szólva mi kell hálásak legyünk nekik, hiszen ők azok, akik egy plusz elemet hoznak a mi műsorunkba. Nyilván a tánccsoportokra sokan kíváncsiak, sokan eljönnek, megnézik őket, kíváncsian követik a fellépéseket, úgyhogy ők mindenképpen egy plusz színfoltot jelentik a programnak, és ugye összességében a színpadi produkciókra azért van szükség, azért is szükség van, mert ezzel is a már említett vásárlói élmény mellé hozzáteszünk egy újabb szeletet, egy újabb élményt, tehát hogyha valaki kijön a termelői vásárba, akkor már kap egy kulturális szolgáltatást is azáltal, hogy a színpadon éppen zajlik valami.
2: Nagyon kreatív módon a gyerekekre is gondoltatok. Ugye van kézműves foglalkozás, gyerekkórus, bábszínházi előadás és mesemondás is lesz. Mennyire fontos, hogy a rendezvény a családok számára is kínáljon programokat?
3: Szerintem elengedhetetlen, de ezt csak azért mondom egy picit ilyen szubjektív módon, mert a csapatból többünknek is már van gyereke, és látjuk azt, hogy gyakorlatilag akkor tudjuk jól érezni magunkat, akkor tudunk igazán részt venni egy-egy eseményen, hogyha a család minden tagjára jut valamilyen program, a család minden tagja megtalálja magának azt, ami neki tetszik. Úgyhogy alapvető történet volt, hogy az első kiadástól különböző gyerekprogramok, gyerekfoglalkozások is bekerültek az eseménysorozat programjába. Így tényleg, hogyha egy család család eljön, akkor kicsitől nagyig, időstől fiatalig mindenki közhelyesnek hallatszik, de kicsitől nagyig mindenki megtalálja magának azt, amivel jól érzi magát.
2: Hát én úgy látom, hogy ez tényleg igaz itt a helyszínen. Nagyon jó ezt látni. Ugye tegnap este volt utcabál, szombaton ugye ma néptánc bemutatók is lesznek, és táncház, illetve a vasárnapi Magyar Banda koncert. Ezek már mind olyan helyek, amik a közös ünneplésről szólnak. Mit vártok ezektől az esti programoktól, hogy milyen hangulattal zárják ezek le a napokat?
3: Ahogy már mondtam korábban is, a születi báloknak a hangulatát próbáltuk egy picit megidézni. A tegnap este egyértelműen sikerült, azt gondolom, és bízom benne, hogy itt a ma este meg a vasárnapi záró koncert mellett is erre lesz lehetőség. Értékelik a kolozsváriak, én azt látom, hogy van egy ilyen műfaj, és nagyon jó volt látni azt, hogy a tegnap este is táncra perdültek az utcán az emberek, Deák Albi, Calagyuszi és Máté Istinek a produkcióját sokszor visszatapsolták, közösen énekeltünk, nagyon jó hangulat volt az utcában, tehát ezt egy élmény már, mint szervező is látni azt, hogy valóban sikerült megszólítani az embereket, és valóban sikerült olyan dolgot biztosítani, nyújtani nekik, amitől jól érzik magukat, és tényleg későig itt maradtak a vásárban.
2: Köszi, és még egy lezáró kérdés. Ha valaki most hall először a kolozsvári születi kavalkádról, és csak egy napra tudna kilátogatni, akkor mit mondanál neki, miért érdemes mindenképp erre időt szánni?
3: Azt gondolom, hogy továbbra is a termelői vásár miatt mondom azt, hogy próbálják ki, álljanak szóba a termelővel, hallgassák meg azt a történetet, hogy hogyan került be ide Kolozsvár szívébe mondjuk az a cserepes virág, vagy az a zacskós savanyúság, vagy éppen az a palackbor. Kérdezzék meg a termelőt, hogy milyen volt az esztendő, hallgassák meg, és a többi az majd jön magától. Tehát ezért szerintem mindenképp érdemes eljönni, arról nem is beszélve, hogy tényleg minőségi első osztályú termékeket vihet haza az asztalra majd a bevásárlás után.
1: Az elmúlt percekben Antal Gézát, a ProAgrikultúra Egyesület elnökét hallhatták a harmadik kolozsvári szüreti kavalkádról. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük.

0: 15 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Talán már a héten találkozhat Brüsszelben Zelenszkij ukrán elnökkel Magyar Péter, jelezte a magyar kormányfő egy finn újságnak. A miniszterelnök az interjúban az alkotmány teljes újraírását kormánya egyik legfontosabb feladatának nevezte. A demokrácia helyreállításáról Magyar Péter büszkeségének adott hangot, hogy a kormánynak sikerült politikai megállapodásra jutnia az Európai Unióval. Az uniós forrásokról a miniszterelnök megjegyezte, ez a pénz a magyar embereket illeti meg, azokkal az aggodalmakkal kapcsolatban pedig, hogy idővel maga is önkényuralmi módszerekhez folyamodna, maga mögött tudva a Tisza párt kétharmados parlamenti többségét, Magyar Péter úgy fogalmazott, ennél jobb dolga is van. Magyarország és Ukrajna kapcsolatáról a Finlapban azt írták, Magyar Péter sem kíván fegyveres segítséget nyújtani Ukrajnának, és nem engedélyezi a fegyverszállítmányok Magyarországon keresztüli továbbítását. Szeptemberben rövid időre megakasztotta Ukrajna Európai Uniós csatlakozási tárgyalásait is, mert azt követelte, hogy Ukrajna biztosítsa az országban élő magyar kisebbség jogait. Magyar Péter a lapnak azt mondta, apró lépésekben kívánja helyreállítani a bizalmat Ukrajnával. Találkozni fog Zelenszkij ukrán elnökkel, talán már a héten Brüsszelben. Arra is kitért, hogy már alá is írtak egy megállapodást a magyar kisebbség helyzetéről. Korai stádiumú csomót fedeztek fel 14. Leó tüdejében. A pápát a következő napokban meg fogják operálni, jelentette be maga az egyházfő vasárnap. 14. Leó pápa a déli úrangyala imádság alkalmával beszélt egészségi problémájáról. A 71 éves, 2025-ben megválasztott amerikai származású pápának nincsenek korábbról ismert egészségügyi problémái. Aktív életmódot folytat, rendszeresen úszik és teniszezik. A Vatikán Matteo Bruni szentszéki szóvivőn keresztül nem sokkal később arról adott tájékoztatást, hogy a pápát a hét elején műtik meg, és előreláthatólag egy hétig fog lábadozni. Jó eséllyel ezen a héten lemondhatnak a Hunren Magyar Kutatási Hálózat vezetői, és az új törvény elfogadásáig átmeneti vezetőt választhat a szervezet, mondta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a Kontrollnak adott interjújában. A tárcavezető közölte, a Nemzeti Kutatási és Tudománypolitikai Hálózat, azaz a Hunren vezetését a kormány még a nyáron távozásra kérte fel. Stipsitz András, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet vezetője személyében pedig javaslatot is tettek átmeneti vezetők kinevezésére. Ennek a folyamatnak a héten lehet eredménye, így abban lehet bízni, hogy az átmeneti vezető nyugalmat és tisztánlátást tud majd biztosítani abban az időszakban, amíg az új Hunren törvény megszületik, mondta a miniszter, kiemelve, hogy a kutató közösségnek ez az érdeke. Tanács Zoltán a kormányváltás óta született feljelentések kapcsán kiemelte, az iratkezelési és tanulmányi rendszerekkel összefüggő 100 milliárdos ügyekben és a gondosóra programmal kapcsolatban fordultak a hatóságokhoz. Utóbbiról azt mondta, korábban több mint 100 milliárd forintot, csak tavaly pedig 27 milliárdot költött arra az állam, viszont a jelenlegi kormány szerint fele ekkora összeg is elegendő lett volna a célokra. A magyar űrprogramról szólva pedig kiemelte, Kapu Tibor magyar űrhajós és az általa elvégzett kísérletek fontosak voltak, az utazás pozitív lendületet és jövőképet adott Magyarországnak a témában. Azt mondta a miniszter, egy kormánynak muszáj befektetni a jövő iparágába, a tudományokba, ennek mikéntjéről pedig a későbbiekben kell dönteni. A Hunor elnevezésű magyar űrprogram ez év végéig tart, mondta a Tanács Zoltán miniszter.
0: Az időjárásról.
1: Az ország északi részén csak kevés felhő ígérkezik, eső nem valószínű. Az északnyugati északi szél sok felé megélénkül. Napközben 13 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden már többnyire napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északias szél főként a Tiszántúlon nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet kedd délután 13 és 18 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Mihez kezdj a feszültséget szítókkal? Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Rómaiakhoz írt levél 12. fejezet 18-as vers. Vannak emberek, akikkel olykor lehetetlen békességben élni. Pál apostol lényegében ezt mondta, miután maga is felismerte ezt az igazságot. Törekedjetek a békességre, amennyire rajtatok áll. Bölcsen teszed, ha a házastársadon, aki a szövetségesed, valamint a gyermekeiden kívül, akikért felelősséggel tartozol, imádkozó szívvel mérlegeled, hogy melyik kapcsolatba mennyi időt érdemes fektetned. Ha például az egyik rokonod folyton csak vitatkozik, vagy negatívan beszél, igyekezz elkerülni, hogy rendszeresen kelljen érintkezned vele. Bőven elég, ha ünnepek alkalmával találkoztok. Ugyanez igaz a barátokra is. Akik pletykálkodnak, ítélkeznek, versengenek veled, vagy csípős megjegyzéseket tesznek rád, azokra ne nagyon áldozz időt, kivéve, ha az Úr indít, hogy oszd meg velük igéjét. Nem vagy köteles olyanokkal időzni, akik csak megzavarják a békességedet. Aki forrófejű, azzal ne érintkezz. Példabeszédek 22-24. Mondta Salamon. Pál pedig így int. Tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat okoznak. Térjetek ki előlük. Róma 16-17. Ha feszültséget szító ember társaságába kerülsz, tedd fel magadnak ezeket a kérdéseket. Vajon türelmesebbé válok attól, ha elviselem ezt a helyzetet, ahelyett, hogy kilépnék belőle? Vajon miért zaklatnak fel ennek az illetőnek a cselekedetei? Talán mert az én viselkedésemet tükrözik? Miért érintkezek még mindig vele? Így imádkozz. Atyám, segíts felismernem, hogy mikor és hogyan érintkezzek a feszültséget szítókkal úgy, hogy folyamatosan ragyogjon rajtam keresztül a szereteted. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Kezdődik a Svéd Asztal az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó napot kívánok! Délutáni magazinunk most következő órájában arról számolunk be, hogy Nyíregyházán harmadik alkalommal is a Jókai Mór Református Általános Iskola és Óvoda nyerte el az Olvasó Iskola díjat.
2: Vécsei utcai fiókkönyvtárban Editke vezetésével folyik ez az olvasólitrás program. Ő már 11. éve kezdte most, és a mi iskolánk is nagyon hamar bekapcsolódott ebbe a, hát nem mondanám versenynek, inkább ilyen élményszerzésnek nevezném.
1: Ezt követően egy országos versenyről hallhatnak, ahol a fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikum tanulói Domokos Alex és Kovács Milán dobogós helyezést értek el.
3: A mi projektünk az a Glycin Hub néven futó webalkalmazás. Ezt valósítottuk meg. Az informatikai készségeinket alkalmaztuk egy tudományos projekt megvalósításához, ami egy egészségügyi jellegű.
1: Kedves hallgatóink, ezek jönnek hamarosan és részletesen Svéd Asztalunk most következő órájában. Kellemes rádiózást kívánunk!

0: nem hiszem, hogy számít.
1: Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, a könyvek szeretete, az olvasás öröme és a nyári szünetben is kitartóan folytatott olvasás hozta meg ismét a sikert. A nyíregyházi Jókai Mór Református Általános Iskola és Óvoda diákjainak. Az intézmény harmadik alkalommal nyerte el a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár Vécsei úti tagintézmény által meghirdetett olvasó létre program, iskola díját. Idén összesen 176 jókais gyermek vett részt a programban, közülük 144-en legalább 3 könyvet olvastak el a nyár folyamán. Az elismerésről, az olvasás megszerettetéséről és a gyermekek kedvenc könyveiről Végváriné Báki Ildikó, a Jókai Mór Református Általános Iskola és Óvoda 3.-4. osztályos tanítója, valamint Gulá Ácsi Fanni és Kelemen Cecília 4. osztályos tanulók meséltek. A riporter Bekfi Mária.
3: 3. éve viszi el azon a bizonyos létrán a felső fokot, az első fokot a Jókai Mór Református Általános Iskola és Óvoda az Olvasó Létra program sorozat keretein belül, amelyet a Vécsei Fiók Könyvtár szervez. Hogyan jött létre ez a kapcsolat a könyvtár, a Fiók Könyvtár és az iskola között, és hogyan tudták ezt ilyen szintre emelni, hogy valóban már 3. éve önök az elsők?
4: Hát a nagy könyvtárral is egyébként szoros a kapcsolat az iskolának, oda is gyakran járunk, de a Vécsei utcai fiókkönyvtárban Editke vezetésével folyik ez az olvasólétrás program. Ő már 11. éve kezdte most, és a mi iskolánk is nagyon hamar bekapcsolódott ebbe a, hát nem mondanám versenynek, inkább ilyen élményszerzésnek nevezném. És mindig is közel állt az iskolánk a könyvtárnak a

0: a szervezéseihez, a program szervezéseihez.
1: Hogyha arról beszélünk, hogy egy alsós osztály, akár egy első, második, harmadik, negyedikes osztályos gyermek 3 könyvet is elolvas, főleg a mai világban, azért ez már nagy szám, úgy gondolom, de önök pedagógusok hogyan látják ezt, hogy például ez a programsorozat, ez az olvasó létre ösztönözte a gyerekeket, hogy többet olvassanak?
0: Mindenképpen, legalábbis az én osztályomat biztosan. Ugye ők már másodikos korukban is osztályszinten mindenki végigment az olvasó létrán, aztán mikor harmadikba hozzánk kerültek, akkor tényleg egyetlen egy kisfiú kivételével, aki kórházba került a nyáron, ő nem tudta végigjárni, de ezen kívül egyébként ennek hatására az iskolai könyvtárban is van egy hasonló szervezés, ott a könyvtáros kolléganő iskola kereteken belül csinálja ezt az olvasó létre programot, ugyanígy ezzel a tematikával, ezen kívül én is a saját osztályomban ehhez hasonló, de inkább olvasmány élményre alapuló kis játékot vezettem be, hogy a gyerekek minél többet próbáljanak olvasni, és amit elolvastak, azt bemutathatják a többieknek, és akkor felkerülnek egy táblára, amire az van írva, hogy én olvastam, olvasd el te is, és akkor hát, hogyha így egymást még jobban ösztönözve, egyre többet olvasnak. És ez biztos, hogy így van, mert tavaly is, hát magyar lányok elmesélik, hogy hány darab könyvet olvastak el a tanévfolyamán.
1: 3. éven vezetik a rangsort, idén több mint 170 gyerek. Ez mit jelent, hogy hanyadikos kortól, hanyadikos
0: korig? Másodikos kortól olvasnak a gyerekek az olvasólétrás programban, de egészen nekem a volt osztályomban is, már ugye ők most 6-osok voltak, de tavaly 5-ben is nem tudom hány gyerek teljesítette, tehát egészen 6-os korukig úgy látom, hogy legalábbis a mi iskolánkban, hogy végig próbálják még felső tagozaton is ezt. Akik igazán megszeretik az olvasást kiskorukban, szerintem, kisebb korukban, ők biztosan, hogy továbbiakban is részt vesznek, illetve egy életre szóló tanulás ez végül is, hogy annyira megszeretik az olvasást, és ez velük marad végig.
1: Több mint 170 gyerek, azért nagy szám. Hogyan tudják ösztönözni őket, hogy részt vegyenek ebbe a programban? Mivel lehet őket ösztönözni arra, hogy nyáron ne pihenjenek, ne a parkokba játszanak, hanem olvassanak?
0: Hát minden mellett, hogy játszanak is, meg nagyon sokat legyenek a levegőn, valahogy, hát igazán hogy hogyan lehet, hát csak így, hogy én is, nekem is szerencsém volt, mert ugye amikor én hazám fölkerültek harmadikba, ők már másodikban is végig mindegyik gyerek teljesítette ebben az osztályban, és már az előttünk lévő kolléganők is nagyon, nagyon jól sikerült nekik ösztönözni a társaságot, hogy ebben részt vegyenek, és hát nekem meg könnyű volt a dolgom, mert mondtam, hogy hát ezt a színvonalat viszont tartanunk kell, és nagyon büszke lennék rájuk, hogyha ez harmadikban is sikerülne. És hát szerintem valahogy így sikerült ösztönözni, és hát persze ez biztos, hogy gyermekfüggő, meg hát a szülők ugye a hátuk mögött, az sem mindegy, hogy azért a szülők viszik őket a könyvtárban, azért még egyedül nem lehet őket elengedni, tehát itt a szülőknek is tényleg nagy köszönet.
1: Igen, ez lett volna a következő kérdésem, hogy itt azért fontos a szülői háttér.
0: Mindenki.
1: Nem csak abban, hogy elvigye őket a könyvtárba, hanem akár, hogy példát is mutasson, így hogy van. Igen, fontos az, hogy elővegyük a könyvet és olvassunk. Tehát akkor ebben az intézményben erre úgymond partnerek a szülők.
0: Partnerek, igen. Meg hát próbálunk mi is személyes példamutatást is adni, ők tudják, hogy én is nagy olvasó vagyok, és könyvklub tag, úgyhogy ezt ők is tudják már, úgyhogy én is igyekszem tényleg személyes példával is előjárni.
1: Ugye magának ennek az olvasó létre programnak az az érdekessége, és úgy mondom, hogy szerintem egy pozitivitása, hogy felméri a tanulóknak az olvasási szintjét. Tehát, hogy valóban egy olyan könyvet kap elolvasásra, amely az ő szintjéhez mérten igazodik. Változó egy-egy osztályban is, hogy ki milyen könyvet kap?
0: Szerintem igen. Igen. Mert itt kell még arra is odafigyel, hogy lányos könyvet, azt inkább csak a lányok kapjanak, meg azért már évek során megismer a gyerekeket annyira, mert ugye nem csak nyáron járnak a legtöbb gyerek könyvtárban, hanem azért tanév során ők rendszeresen járnak, nem csak a Vécsei utcára, hanem a nagy könyvtárba, és hát rengeteget szoktak kölcsönözni, tehát azért nagyjából már ismeri őket, hogy ki milyen könyvet szeret olvasni, és hát egyébként az életkoruknak megfelelően ajánlja nekik való könyveket.
1: A pedagógusi pályája alatt hogyan látja, hogyan változott ez, hogy milyen könyvet szeretnek a fiatalok? Mert azért nem biztos, hogy az a kötelező olvasmány már úgy le tudja kötni a figyelmüket.
0: Sajnos nem. Igen. Én is észreveszem, hogy a régi nagy klasszikusokról úgymond már úgy próbálunk letenni, és megpróbálni olyan könyveket keresni nekik, ami úgy igazán hozzájuk közel áll, mert a mai gyerekek már tényleg nem olyanok, mint akár a 10-15 évvel ezelőtti gyerekek, vagy csak a saját gyerekeimre gondolok, akik már ugye 30 évesek, de mégis valahol ott motoszkál az is az emberben, vagy legalábbis bennem, mint pedagógusban, hogy azért jó lenne, ha megismerkednének ezekkel a régi klasszikusokkal is, és hogyha máskor nem veszik elő, hát akkor ez a kötelező olvasmány jelleggel valahogy meg kellene ismertetni velük tényleg ezeket a régi klasszikusokat, Móra Ferenc, Fekete István, amik ugye nem annyira könnyű olvasmányok, mint ezek a kis mai kis színes, könnyen elolvasható könyvek, hanem azért ezek komoly regények, és a mai gyerekek azért tényleg már nehezebben veszik ezeket az ilyen típusú regényeket.
1: Ugye maga ezeknek a klasszikus könyveknek, regényeknek a nyelvezete is más. Igen. De talán lehet, hogy pont ez lenne a kulcs ahhoz, hogy később elolvassák ezeket a regényeket. Hogy kezdik egy ilyen könnyed mai kortárs irodalommal, ifjúsági könyvekkel, amelyek valóban az ő nyelvezetükön szólnak hozzájuk?
0: Én csak a harmadik, negyedikről tudok nyilatkozni, másodikban nem tudom, hogy mi volt a kötelező, úgymond még akkor, de tavaly mi a kolléganőkkel mindig a Bergyűrítól a Rumini című regényt szoktuk harmadikban ajánlani, vagyis hát kérni, hogy ezt dolgozzuk fel közösen, mert ennek a története is, meg a nyelvezete is nagyon közel áll gyerekekhez, és nagyon szokták is egyébként kedvelni. Az, hogy most ki milyen módon dolgozza fel, az úgy egyénye válogatja, nekünk is megvolt ennek a feldolgozási módja, és szerintem az is nagyon tetszett nekik, úgyhogy ezzel próbáljuk igazándiból, ami egy kicsit közelebb áll hozzájuk. Mai, tényleg a Bergyűrít ugye mai élő írónő, voltak, akik már találkoztak is vele, aláírást is szereztek a könyveikbe, úgyhogy így próbáljuk. Már most negyedikben már egy kicsit én próbáltam a klasszikusok felé menni az irányt, de egy olyan Fekete István regényen, ami talán közelebb állhat hozzájuk, egy kis kutya által, ugye ez a Bogáns című regény, hát aztán majd meglátjuk, hogy hova jutunk vele.
1: Volt olyan sikertörténet, akár hogyha az elmúlt 3 évet nézzük az intézményben, hogy valaki tényleg nagyon nem szeretett olvasni, ugye minden gyermek más, ahogy a minden felnőtt is más, valaki falja a könyveket, valaki életében egyet sem olvasott el. Volt olyan gyermek, aki valóban akár ennek a programnak, vagy az önök intézménye által meghirdetett programoknak köszönhetően olvasott el egy könyvet?
0: És biztos, ezúttal... hogy igen. A mi osztályunkban is van, ugye, mert főleg a fiúk ugye általában nem annyira kedvelnek olvasni, de tényleg le a kalappal előttük, hogy a nyáron végigcsinálták az olvasólétát, és én, ahogy Editke mindig feltette a Facebookra a fotókkal együtt, és én mindig szívecskéztem őket, mert annyira büszke voltam rájuk, hogy elment először is, másodszor is, harmadszor is, és hogy le a kalappal, hogy tudom, hogy ő nem szeret olvasni, de mégis más miatt nem lehet, hogy a közösség ereje miatt, hogy nehogy rajta múljon az, hogy az osztály nem úgy végez az olvasólétra programban, ahogy szeretné, ezért ő is elment, és nem is egy ilyen tanítványom is volt, aki ezt végigcsinálta, úgyhogy tényleg vannak ilyenek.
1: Akkor mondhatjuk azt, hogy itt a csapat is húzza egymást, hogy akkor a mi csapatunk, a mi osztályunk nyerjen, akkor én is becsatlakozom.
0: Igen, biztos, hogy van ilyen a gyerekekben ilyen érzés, igen. Mert évközben nem nagyon látom, hogy nagyon olvasna, de ilyenkor azért oda teszi magát.
1: Ön szerint mivel lehet ösztönözni a mai fiatalokat? Mit üzenne akár a szülőknek is, hogy hogyan segítsenek, igen, nekik, hogy megszeressék az olvasást?
0: Hát ez nagyon nehéz feladat szerintem. Legalábbis én azt látom, bár manapság azért olyan könyvek is kerülnek a gyerekek kezébe, amik nagyon színesek. Vannak például ezek a képregény könyvek. Én azt szoktam ajánlani a gyerekeknek, hogy kezdjék olyannal, mert abban még nem olyan nagy a oldalanyag, hogy tömény írással van tele, hanem hát ezek a képregények könnyen olvashatók, színesek, lehet, hogy jobban lekötnék, és amikor már ezen úgy túl van, meg megtetszik neki, akkor utána majd kezdhet egy másik hasonlóval, és akkor egyre talán egyszer oda jutunk, hogy rendes regényeket is a kezükbe vesznek majd.
1: Jövőre jelentkeznek-e majd ismét
0: hát
1: erre a programra?
0: Természetesen. Én mondtam nekik, miután ők már másodiktól ilyen nagyon-nagyon ügyesek, hát ez kötelez valamire, úgyhogy nagyon remélem, hogy negyedikben is évvégén majd mindenki megy a könyvtárba és végigcsinálja ezt, és ötödikbe majd fogom őket figyelni, hogy hányan lesznek meghívva a könyvtárba az eredmény hirdetéskor.
1: Sok sikert kívánok!
0: Hát nagyon szépen köszönjük!
2: Ulácsi Fanni vagyok, negyedik osztályos, 9 éves tanuló, a Jókai Mór Református Általános Iskolába járok.
1: Te is olvasó létrás diák vagy?
2: Igen.
1: Hányszor vettél részt ezen a programon?
2: Hát ebben az évben most már így harmadjára veszek részt, és teljesítem az olvasó létrát.
1: Milyen volt az első? Emlékszel erre? Mennyire volt nehéz az első három könyvet elolvasnod?
2: Hát nem igazán volt annyira nehéz. Én inkább a rajzzal voltam bajba, hogy ugye le kellett rajzolni egy-egy jelenetet, és én azzal voltam bajba egy kicsit.
1: Melyik volt az első könyv, amit elolvastál?
2: Idén.
1: Nem, amikor először részt vettél, arra még emlékszel?
2: Talán az Uborkából Szalámi, nem is tudom.
1: És idén, mely volt az a három könyv?
2: Hát az egyik volt a Macska gróf és a konyharány, a másik volt a Bosbori sorozatból a Tengerparti nyomozók, és a harmadik szintén a Bosboriból volt, Kirándul az osztály címmel.
1: És melyik tetszett neked a legjobban?
2: Hát talán az a Kirándul az osztály.
1: Mennyi idő alatt olvasol egy könyvet?
2: Hát igazából ez attól függ, hogy hány oldalas, mert hogyha vékony, akkor hát vagy a kocsiba elolvasom már, és kár, hogy nem lehet visszavinni már aznap, hogy újat vegyek ki. Hát ha meg vastag, akkor nem tudom, talán egy délelőtt rámegy.
1: Nagyon ügyes vagy, akkor te gyorsan olvasol.
2: Hát igen.
1: Mennyire szeretsz olvasni? Ezen kívül a programon kívül is szoktál a könyvtárba járni?
2: Igen, szoktam, és nagyon szeretek olvasni.
1: Miért szeretsz olvasni?
2: Mert például a könyvekből bővül úgy a szókincsem, mert nagyon izgalmasak a történetek, hogyha olyat veszek ki.
1: És milyeket szoktál kivenni?
2: Hát vannak különböző sorozatok. Például van az Idődetektívek, a Bűbajos Hercegnők, vagy a Tíztilton, a Geronimo Stilton. Ilyeneket szoktam kivenni.
1: Szerinted miért jó ez az olvasó létre program? Miért volt jó hozzá csatlakozni, és hogy már három évet nem hagytad abba, és minden éven végigcsinálod?
2: Hát azért jó csatlakozni ez az olvasó létrehoz, mert ott olyan könyveket is ajánlanak, amik például nincsenek kint a polcokon, és hogy akkor azok nem mehetek be editkenéni asztalhoz, és vehetem ki csak új szó nélkül. Vagy mert ilyen olvasás ösztönzi a gyerekeket. Talán azért is.
1: Jövőre ismét részt veszel majd ezen a programon?
2: Hát, hogyha részt lehet rajta venni, akkor részt veszek.
1: És mi a helyzet a kötelező olvasmányokkal? Ösztönözze téged ez a program arra, hogy azt is elolvasd, amit az iskolában feladnak?
2: Hát nyilván elolvasom, csak hát ez a Bogánt egy kicsit nehéz, mert hogy ez ilyen nagyon olyan regény, ami nem ilyen hétköznapi, hanem már ilyen régebbi.
1: Nagyon ügyes vagy, hát sok sikert kívánunk.
2: Köszönöm
1: neked.
2: Köszönöm szépen.
3: Áldás végességén, Kelemence Cecília vagyok, negyedik osztás tanuló és 10 éves, a Jókai Mara Fontos Általános Iskolába és óvodába járok.
1: Mióta veszel részt ezen a programon?
3: Hát én is ugyanúgy 3 éve.
1: Mi volt a kedvenced ez alatt a 3 év alatt, amit elolvastál, az egyik kedvenc könyved?
3: Hát például a Varázsló a Sufniban, vagy a Tacsitesó, az is nagyon tetszett.
1: Ilyenkor, amikor részt vesztek ebben a programban, akkor személyre szóló könyveket kaptok?
3: Hát valamikor, és azt Edith Kenéni megengedő, hogy kiválasztunk, mert raki legalább egy ilyen 4 könyvet, és azok közül lehet választani. És akkor úgymond a 4 könyv közül te döntöd, melyiket szeretnéd, és azt olvasod el.
1: Te mennyi idő alatt olvasol egy ilyen könyvet, amit kiválasztottál hát, például ezen a nyáron?
3: Nekünk is attól függ, hogy vékony vagy vastag, ha nem olyan vékony, akkor egy délután akár kettőt is elolvasok, ha vastag, akkor meg amikor a tesóm alszik, akkor én befekszek az ágyba, és akkor ugye elolvasom. Általában sikerül.
1: Ezen kívül is szoktál olvasni?
3: Persze, nagyon sokat, és ugyanúgy járok a Vécsey utcai könyvtárba.
1: És mi a kedvenced? Ki a kedvenc írónőd?
3: Például Bergülittől is szoktam hozni ilyen könyveket.
1: Miért szeretsz olvasni?
3: Bővíti a szókincseret, meg izgalmas történeteket ismerhet meg belőlük, és ilyen szereplőket is megismerhetsz.
1: Van kedvenc főszereplőd?
3: Például Geronimo Stilton, vagy Tíztilton, esetleg Lotti, vagy Mi a Bűvás Hercegnőkből.
1: Akkor sok is van. Gyűjtöd a könyveket?
3: Hát igen, otthon nagyon sok van nekem is.
1: Szereted, amikor megvan neked a könyv, vagy mondjuk te inkább ilyen könyvtárba járós típus vagy?
3: Szeretem, hogyha megvan nekem a könyv, mert akkor így van időm bemutatni, de amikor a könyvtárba is kihozok, akkor is jó, mert így legalább ott sokkal többet lehet kihozni.
1: Az Olvasó Létre programban ugye az a lényeg, hogy ti elolvassátok, és aztán bemutatjátok az Editke néninek, hogy valóban elolvastátok-e. Ez hogyan zajlott, hogyan képzelhetjük ezt el?
3: Hát úgy, hogy igazából elolvasod, és akkor elmész Editke nénihez, kiáll a sorodat, és rajzolsz meg még valamit, és ugye hát bemutattad neki a könyvedet, amit kihoztál, és odaadod neki a rajzot. És akkor ő meg elvileg, ha ad neked egy új könyvet, ha még nem teljesítetted az a létrát.
1: De te az egész létrát teljesítetted.
3: Igen, persze.
1: Jövőre részt veszel ezzel a programon?
3: Igen. szeretnék is részt venni.
1: És most mit olvasol?
3: Most hát végül is Biba és helyszínlőket is szoktam, idődetektíveket, Geronimus Stilton, Tisztiltont, meg mostanság a titkos királyságot is szoktam olvasni.
1: Nagy jó olvasást kívánunk neked.
3: Köszönöm.
4: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Végváriné Báki Ildikó, a Jókai Mór Református Általános Iskolai és Óvoda 3.-4. osztályos tanítója, valamint Gulácsi Fanni és Kelemen Cecília 4. osztályos tanulók voltak vendégeink. A riporter Begfi Mária volt.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, az országos diákprojekt verseny döntőjében a több mint 100 induló csapatot felsorakoztató verseny 33 csapatból álló országos mezőnyében a fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikum két szoftverfejlesztő és tesztelő tanulója, Domokos Alex és Kovács Milán harmadik helyezést értek el, valamint a Neumann János Számítógéptudományi Társaság külön díjában részesültek. A díjazott diákokkal Széles Szabolcs beszélget.
2: Milyen projektet valósítottatok meg? A rádió hallgatóknak mutassuk be ezt.
3: A nevem Domokos Alex, én jelenleg a 13. B szoftverfejlesztő és tesztelő ágazaton vagyok tanuló. A mi projektünk az a Glycin Hub néven futó webalkalmazás. Ezt valósítottuk meg. Az informatikai készségeinket alkalmaztuk egy tudományos projekt megvalósításához, ami egy egészségügyi jellegű, és tavaly ezzel neveztünk be szeptemberben az országos versenyre.
2: Milyen kihívások voltak, Kovács Milán, hogyan emlékszel erre vissza?
4: Mi már említették, Kovács Milán vagyok. A projekt megvalósítása során több problémával, nehézséget küzdöttünk, találkoztunk. A tanulókon túlmutató tanulás volt, és azoknak a megtanulása, alkalmazása. Ki kellett lépnünk a komfortzónánkból, mivel egy számunkra új témakört dolgoztunk fel, ami önmagában kihívás jelentett, mi az egészségügyi témában mi nem vagyunk jártasak. Külön nehézség volt a kutatás, a szakmanyagok felkutatása, annak hitelesítése, hogy valide, mivel először is mindegyik angol volt, így a fordítások is voltak néha nehézségek. Külön szakszavú használattal. Figyelnünk kellett arra is, hogy megkülönböztessük hiteles információkat a kevésbé hitelesektől. Az informatikában viszont többféle anyagot is kutatnunk kellett, mivel még mi nem dolgoztunk valós projekten, amit kiteszünk a nyilvános webre is. Ennek is különféle eljárásokat kellett utánéznünk, például a szolgáltatót is meg kellett, a kitevés módját.
2: Milyen volt maga a verseny? És hát, hogyha már túl vagytok rajta és nagyon szép eredménnyel is szártatok, ajánljátok-e az utánatok jövőknek, hiszen mások is kipróbálhatják majd ezt a későbbiekben.
4: A verseny számunkra egy érdekes és hasznos tapasztalat volt, mivel nem elsősorban a tanulmányi vagy szakmai tudásra helyezi a hangsúlyt, hanem inkább a projekt megvalósítására, a csapat működés és annak kreativitására. A verseny során lehetőségünk volt megmutatni, hogy az iskolában megszerzett tudást és a saját magunk által még továbbfejlesztett tudásunkat hogyan tudtuk megvalósítani egy egész projekt keretében. Egy valódi projektet alkalmazni, közben más csapatok munkáját is megismerhettük. Más csapatoknak is ajánljuk, hogy menjenek a versenyre, mivel különféle tapasztalatokat tud szerezni, új meglátási módokat és újfajta projekteket tud a későbbiekben szerezni.
2: Alexet szeretném megkérdezni arról, hogy mit tanultatok a megvalósításnál. Ugye Milán is utalta arra, hogy ajánlja másoknak, hiszen azért ebből nagyon sok mindent lehetett tanulni ebből a versenyből, és az ott kapott feladatokból és projektekből, amiket véghez kellett vinni. De mi az, amit ti személy szerint tanultatok a megvalósítási folyamatnál?
3: Különösen ajánljuk az ilyen típusú versenyeket a szoftverfejlesztők, azért, mert a projekt kivitelezése közvetlenül hasznos a szakterületünkhöz. A munkahelyen is ilyen jellegű feladatokat kell megoldani, hogy fogunk kapni egy leírást, és akkor meg kell tervezni, fejleszteni kell, tesztelni, stb. Megvalósítása során sokat tanultunk a csapatmunkáról, a feladatok megfelelő felosztásáról, hogy volt valakinek az erőssége, hogy egyikünk jobban szerette a fejlesztést, valaki inkább a tervezést, és egyébként gyakorlatban is megtapasztaltuk, hogyan kell egy ötletből működő alkalmazást készíteni, folyamatosan alkalmazkodnunk kellett a felmerülő problémákhoz, fejlődtünk a hibakeresésben, probléma megoldásban, és összességében magabiztosabbak lettünk egy összetettebb projekt megtervezésében és megvalósításában. És ráadásul szeretnénk megköszönni a tanárainknak a szakmai iránymutatást és a támogatást. A Glycin Hub projekt még mindig a glycinhub.eu címen érhető el, és nyugodtan, szabadon meg lehet látogatni.
2: Ugye beszéltünk akkor az országos középiskolai diáprojekt versenyről. Elmondtátok a tapasztalataitokat, az, hogy kinek ajánljátok és hogy miért, viszont az eredményt azt nem mondtuk el. Milyen eredményet értetek haza?
3: A versenyen májusban szerepeltünk, és országos harmadik helyezést kaptunk, és ráadásul a Neumann Kálmán János Számítógép Tudományi Társaságtól kaptunk külön díjat is.
2: Szoros volt egyébként a verseny, hogy érzitek? Tehát voltak azért olyan versenypartnerek, más versenyzők, akik ugyanolyan felkészültek voltak, mint ti, csak ti mondjuk ügyesebben reagáltatok egyes feladatokra, vagy jobban rá tudtatok készülni.
4: Voltak többfajta versenyek is, versenyprojektek, amik elég szorosak voltak, azt mondom. Egyébként, mikor meglepődtünk, mert volt még egy informatikával foglalkozó csapat is, viszont ezzel szerint mi jobbak voltunk tőlük, mivel mi lettünk a harmadik helyezett.
2: Elégedettek vagytok ezzel az eredménnyel?
4: Elégedettek vagyunk, mivel szerintünk a verseny inkább a projekt megvalósítása, és többfajta verseny volt abból, ami az egészségügy kívül a szociális életre helyeződött, tehát a másfajta iskolák közötti szorongásra, és inkább ezekre voltak hajazva. Mi ugye teljesen másfajta témakörben, egészségügyben dolgoztunk, amit informatika keretein valósítottunk meg. Ezért kicsit eltért a megszokottaktól, viszont szerintem így harmadik helyzetként és külön díjasokként is eléggé magas színvonalat hozhatunk ezzel.
2: Egy nagyon fontos mérföldkövön vagytok túl, hiszen azért nem mindenki mondhatja el, hogy ilyen szép országos eredménnyel térhet haza Fehérgyarmatra. Mit vártok ettől a tanévtől, hiszen ebben a tanévben is lehetnek azért kihívások. Hogyan készültetek fel rá lelkileg, avagy fizikailag?
3: Ebben az évben kell nekünk letenni a szakmai vizsgánkat, és egyébként közvetlenül hasznos volt ez a tapasztalat, mert egy ugyanilyen jellegű projektet kell megvalósítani, és majd vizsgázó zsűrik előtt be kell mutatni. Ebben az évben kell ezt dönteni az egyetem választásról, hogy esetleg szeretnénk valamilyen városba menni, vagy ha van lehetőségünk, akkor a munkaerőpiacra kilépni, és hát vannak az év végi tipikus érdekességek, hogy például a szalagavató, vagy a ballagásnak magas az öröm, jönnek a szülők is, megnézik előadásunkat.
2: Alex, te személy szerint szeretnél tovább tanulni, vagy már egyből dolgozni szeretnél?
3: Szeretnék tovább tanulni. Szerintem az hasznosabb és okosabb lenne számomra.
2: Konkrét elképzelésed van-e már, hogy hol szeretnél?
3: Olyan elképzelésem van, hogy programtervező informatikára vagy mérnök informatikára szeretnék jelentkezni, csak az, hogy milyen városba, hogy Debrecenbe vagy Pestre, abban én még nem vagyok 100% biztos, de valószínűleg Budapestre.
2: Milán, te hogyan tervezed ezt az évedet? Milyen elképzelésekkel vágtál neki ennek a tanévnek?
4: Tovább tanulási szándékaim vannak, mivel sokkal hasznosabb és értelmesebb, hogy a tovább tanul az ember, mivel így munkaerőpiacban sokkal könnyebben el tud helyezkedni akár. Így a bérek is egyre jobbak tudnak lenni. Hasonlók a tervé, mint Alexnak, programtervező informatikus vagy mérnök informatikus. Debrecen vagy Pest számomra inkább Debrecen áll közelebb, mivel ismerőseim is vannak ott, és sokkal kisebb a távolság, mint Budapest például. De maga a szak az a baj, hogy eléggé szerteágazó, hogy külső szemlélőként nem biztos, viszont belülről látszódik, hogy az alapszakon kívül informatikus rengeteg fajtája van, és annak még több fajta leágazása. Számomra még nehézség, mivel ebbe az évbe fogom letenni az angol nyelvvizsgámat és a érettségimet, mivel tavaly év végén elhalasztottam ebbe a következő évbe, nekem még plusz óra számaim vannak, és nekem még plusz stressz is lesz az év végén, hogy biztosan sikerülhessem.
2: Először is szeretnék gratulálni mind a kettőtöknek, hiszen nagyon szép eredményt értetek el, amellyel nem csak a saját neveteket, de főként az intézményét is öregbítettétek, és ez mindenképpen örvendetes. Kívánom számotokra, hogy eredményesen teljen ez a tanév, és majd a továbbtanulásotok kis zökkenőmentesen jól alakuljon.
4: Köszönjük szépen!
3: Köszönjük szépen!
1: Domokos Alexet és Kovács Milánt, a fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikum tanulóit hallották. A riporter Széles Szabolcs volt. Perzselyem!

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, az Európa Rádió műsorában hamarosan hírekkel jelentkezünk, 16 óra után pedig folytatódik a svéd asztal, és újabb témákkal várjuk Önöket. Maradjanak velünk továbbra is!

0: 16 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Talán már a héten találkozhat Brüsszelben Zelenszkij ukrán elnökkel Magyar Péter, jelezte a magyar kormányfő egy finn újságnak. A miniszterelnök az interjúban az alkotmány teljes újraírását kormánya egyik legfontosabb feladatának nevezte. A demokrácia helyreállításáról Magyar Péter büszkeségének adott hangot, hogy a kormánynak sikerült politikai megállapodásra jutnia az Európai Unióval. Az uniós forrásokról a miniszterelnök megjegyezte, ez a pénz a magyar embereket illeti meg, azokkal az aggodalmakkal kapcsolatban pedig, hogy idővel maga is önkényuralmi módszerekhez folyamodna, maga mögött tudva a Tisza párt kétharmados parlamenti többségét, Magyar Péter úgy fogalmazott, ennél jobb dolga is van. Magyarország és Ukrajna kapcsolatáról a Finlapban azt írták, Magyar Péter sem kíván fegyveres segítséget nyújtani Ukrajnának, és nem engedélyezi a fegyverszállítmányok Magyarországon keresztüli továbbítását. Szeptemberben rövid időre megakasztotta Ukrajna Európai Uniós csatlakozási tárgyalásait is, mert azt követelte, hogy Ukrajna biztosítsa az országban élő magyar kisebbség jogait. Magyar Péter a lapnak azt mondta, apró lépésekben kívánja helyreállítani a bizalmat Ukrajnával. Találkozni fog Zelenszkij ukrán elnökkel, talán már a héten Brüsszelben. Arra is kitért, hogy már alá is írtak egy megállapodást a magyar kisebbség helyzetéről. Korai stádiumú csomót fedeztek fel 14. Leó tüdejében. A pápát a következő napokban meg fogják operálni, jelentette be maga az egyházfő vasárnap. 14. Leó pápa a déli úrangyala imádság alkalmával beszélt egészségi problémájáról. A 71 éves, 2025-ben megválasztott amerikai származású pápának nincsenek korábbról ismert egészségügyi problémái. Aktív életmódot folytat, rendszeresen úszik és teniszezik. A Vatikán Matteo Bruni szentszéki szóvivőn keresztül nem sokkal később arról adott tájékoztatást, hogy a pápát a hét elején műtik meg, és előre láthatólag egy hétig fog lábadozni. Jó eséllyel ezen a héten lemondhatnak a Hunren Magyar Kutatási Hálózat vezetői, és az új törvény elfogadásáig átmeneti vezetőt választhat a szervezet, mondta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a Kontrollnak adott interjújában. A tárca vezető közölte, a Nemzeti Kutatási és Tudománypolitikai Hálózat, azaz a Hunren vezetését a kormány még a nyáron távozásra kérte fel. Stipsic András, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet vezetője személyében pedig javaslatot is tettek átmeneti vezető kinevezésére. Ennek a folyamatnak a héten lehet eredménye, így abban lehet bízni, hogy az átmeneti vezető nyugalmat és tisztánlátást tud majd biztosítani abban az időszakban, amíg az új Hunren törvény megszületik, mondta a miniszter, kiemelve, hogy a kutató közösségnek ez az érdeke. Tanács Zoltán a kormányváltás óta született feljelentések kapcsán kiemelte, az iratkezelési és tanulmányi rendszerekkel összefüggő 100 milliárdos ügyekben és a gondosóra programmal kapcsolatban fordultak a hatóságokhoz. Utóbbiról azt mondta, korábban több mint 100 milliárd forintot, csak tavaly pedig 27 milliárdot költött arra az állam, viszont a jelenlegi kormány szerint fele ekkora összeg is elegendő lett volna a célokra. A magyar űrprogramról szólva pedig kiemelte, Kapu Tibor magyar űrhajós és az általa elvégzett kísérletek fontosak voltak, az utazás pozitív lendületet és jövőképet adott Magyarországnak a témában. Azt mondta a miniszter, egy kormánynak muszáj befektetni a jövő iparágába, a tudományokba, ennek mikéntjéről pedig a későbbiekben kell dönteni. A Hunar elnevezésű magyar űrprogram ez év végéig tart, mondta a Tanács Zoltán miniszter.
0: Az időjárásról.
1: Az ország északi részén csak kevés felhő ígérkezik, eső nem valószínű. Az északnyugati északi szél sok felé megélénkül. Napközben 13 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden már többnyire napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északias szél főként a Tiszán túlon nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet kedd délután 13 és 18 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Folytatódik a Svéd Asztal az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztőt, Tóth Évát hallják. Jó napot kívánok! Ebben az órában hamarosan fellapozzuk a kalendáriumot, és elmondjuk önöknek a mai naphoz kapcsolódó jeles történelmi eseményeket, évfordulókat. Majd hitéleti gondolatainkat hallgathatják meg az útra valóban. 16:30 a nap legfontosabb eseményeit foglaljuk össze regionális krónikánkban. Azt követően arról szólunk, hogy a Debreceni Egyetem kutatói azt vizsgálták, hogy a D-vitamin egyik formája hogyan csökkenti a leukémiához kapcsolódó gyulladásos reakció kialakulását.
2: Mindenki valamilyen úton, módon kapcsolatba került már a D-vitaminnal, hogyha gyerkőcként, akkor ugye még édesanyja cseppeket tett a teába, vagy valamilyen folyadékba. Felnőtteknek pedig ugye szokták mondani, hogy amikor a tél beköszönt, akkor a D-vitamint mindenképpen szedjük. És nagyon sok szerintem, főleg a COVID idején megjelenő cikk is arról beszélt, hogy mindenképpen kell D-vitamint szedni, hiszen az gyulladás csökkentő hatású.
1: Kedves hallgatóink, maradjanak továbbra is az Európa Rádióval! Vagy

0: legendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Kedves hallgatóink, most lapozzuk fel a kalendáriumot. Október 12-e van, Isten éltesse Miksa és Rezső nevű hallgatóinkat, hiszen ma ők ünneplik a névnapjukat. A Miksa a Miklós régi magyar becézőjéből önállósult, lehet a Mikhál névnek a becézője is. Később eredetétől függetlenül a Maximilián magyarítására használták. A Rezső magyar eredetű név, a Rudolf férfi név magyarosítása a Rézső-Réső családnévből alakult. Nézzük, milyen jelentős események kapcsolódnak október 12-éhez. 1492-ben ezen a napon érte el Kolumbusz Kristóf Amerika partjait. Ez a nap Amerika felfedezésének emléknapja. Kolumbusz Kristóf felfedezései segítségével már kétszer akkora lakott területről volt tudomása Európa népének, mint korábban. 1726-ban Poroszország elismeri a pragmatika szankciót. 1872-ben első Ferenc József király szentesíti a Kolozsvári Egyetem felállításáról szóló törvényt. 1875-ben Esztergomban megnyílik a Keresztény Múzeum. 1877-ben Budapesten átadják az összekötő vasutat és az összekötő vasúti hidat. 1902-ben leleplezik Fadrusz János Mátyás király szobrát a kolozsvári főtéren. Ugyancsak 1902-ben a magyar labdarúgó válogatott lejátsza első hivatalos mérkőzését Bécsben,

0: Dul az első több személyes szovjet űrhajó, a Voszhod 1. 1975-ben ezen a napon nyílt meg a Magyar Nemzeti Galéria. Október 12-én született, 1558-ban harmadik Miksa osztrák főherceg, 1882-ben Gulácsi Lajos magyar festőművész, 1898-ban Révai József magyar kommunista politikus, miniszter, író, 1933-ban Déri Gabriella magyar operaénekesnő, 1935-ben Luciano Pavarotti olasz operaénekes, tenor, 1942-ben Dózsa László színész, 1946-ban Sárosi László olimpiai bajnok vízilabdázó, 1953-ban Parti Nagy Lajos Kossuth-díjas magyar író, költő. Ezen a napon hunyt el 1504-ben Korvin János horvát szlavonbán Mátyás király fia, 1576-ban Miksa magyar király, 1859-ben Robert Stephenson angol építőmérnök, mozdony és vasútgépgyártó vállalkozó, hídépítő, 1895-ben Szarvas Gábor nyelvész, a magyar nyelvművelés megteremtője, 1924-ben Anatole France, Nobel-díjas, francia író, 1942-ben Hunyadi Sándor, magyar író, 1951-ben Gombaszögi Ella, színésznő, 1966-ban Gál Sándor színész, érdemes művész, 1979-ben Marton Endre kétszeres, Kossuth-díjas rendező, 1986-ban Fényes Szabolcs Erkel Ferenc díjas magyar zeneszerző, színi igazgató. Kedves hallgatóink, az előző percekben az október 12-i kalendáriumot hallották.
1: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Egy kép, talán egy filmből, egy utca, jövő, menő, rohanó emberekkel, és középen ott van ő, a főhős. Mozdulatlannak tűnik. Reggel elindult, akár a többiek. Bár mindenki másképp indul el. Van, aki nehézkesen készülődik. Nehezebben megy az ébredés, olyan jó lenne kicsit lustálkodni, kicsit visszatolni az idő szekerét, minél később kezdődjön, amikor már figyelni kell, összpontosítani kell a felelősség ideje. Valaki aprólékosan átgondol mindent, ami vár rá, rendszerezi gondolatait, tetteit. Szöszmötöl, pakolgat, kávézik, reggelizik. Hogy jól kezdődjön a nap. Hogy ne érjék meglepetések, mindig tudja, mit hogyan mondjon, mit hogyan tegyen. Hogy majd jól végződjön is a nap. Van, aki sietős, rohanós, kapkodós. Hogy odaérjen, hogy időben érkezzen. Indulni kell, menni kell. Vár a munka, az iskola, várnak a barátok, az ismerősök. Vár az életünk. Néha átgondolt, néha esetleges, ki hova megy, mikor milyen állomásokat ittad be. Mert ahogyan indulni nehéz, úgy megérkezni is az. Küzdelmes az út, a reggeltől az estéig, a kezdettől a végig. Sokszor a körülmények változtatják az útvonalat. Boldogságok, bánatok, tragédiák. Megtorpantanak, előrébb tolnak, akadályokat gördítenek. De ha ismerem az út végét, a célt, könnyebben veszem az akadályokat. A kicsiket felemelem, a nagyokat kikerülöm. S ha megérkezem, teljes volt a nap. Az életem. S tudom, a nap vége egy új napnak a kezdete. Egy kép, talán egy filmből, egy utca, jövő, menő, rohanó emberekkel, és középen ott van ő, a főhős. Csak egy helyben toporog, rakosgatja lábait, egyet előre, egyet vissza. Elindult, de nem akar megérkezni sehova. Nem tudja hová, s ahol van, az biztosnak tűnik. Messziről mozdulatlannak látszik, messziről zavartalannak látszik. Peregnek a kockák, s közelebbről szemlélve kiderül, nem mozdulatlan, csak céltalan. Nem zavartalan, csak céltalan. Nem tudja, hogy ő a főhős.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket 2026. október 12-én, hétfőn 16 óra 30 perckor. Önök az Európa Rádió regionális krónikáját hallják, a mikrofonnál Hornyák Zoltán. Egyszerűsödtek és átláthatóbbá váltak az emelt sebességű úgynevezett tempó 100-as buszokra vonatkozó szabályok idehaza, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid bejegyzésében Barna Zsolt közúti közlekedési ügyekért felelős államtitkár posztját osztotta meg, mely szerint az október 10-től hatályos új szabályok értelmében a 100 km per órás legnagyobb sebességre engedélyezett buszok üzemeltetőinek a korábbi jogszabályokkal szemben már nem kell minden műszaki vizsgához igazodva újra végigjárniuk az emelt sebességű haladáshoz előírt engedélyezési eljárást. Ez azt jelenti, hogy amit a jármű gyári dokumentációja hitelt érdemlően igazol, azt nem kell egy külön eljárásban még egyszer bizonyítani. Mindez pedig kevesebb ügyintézést és kisebb költséget jelent az üzemeltetőknek, olvasható az államtitkár bejegyzésében. A Tempó 100 engedéllyel a műszakilag alkalmas autóbuszok autópályán és autóúton 100 km per órás sebességgel közlekedhetnek. Az országos diákprojekt verseny döntőjében a több mint 100 induló csapatot felsorakoztató verseny 33 csapatból álló országos mezőnyében a fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikum két szoftverfejlesztő és tesztelő tanulója, Domokos Alex és Kovács Milán a Glicin Hub elnevezésű projektjükkel országos harmadik helyezést értek el, a Neumann János Számítógép Tudományi Társaság pedig külön díjban is részesítette őket. Ez egy modern webes projekt, mely a glicinnel kapcsolatos információk és tudományos eredmények érthető, átlátható bemutatására épül. A tanulók munkája nem csak az országos dobogós helyezést érdemelte ki, hanem külön szakmai elismerést is kapott az informatikai terület egyik meghatározó szakmai szervezetétől. A döntőnek az ELTE pedagógiai és pszichológiai kara adott otthon Budapesten. Az egyik díjazottat Kovács Milánt hallják.
2: A projekt megvalósítása során több problémával, nehézséget küzdöttünk, találkoztunk. A tanulókon túlmutató tanulás volt, és azoknak a megtanulása, alkalmazása. Ki kellett lépnünk a komfortzónánkból, mivel egy számunkra új témakört dolgoztunk fel, ami önmagában kihívást jelentett, mi az egészségügyi témában mi nem vagyunk jártasak. Külön nehézség volt a kutatás, a szakmanyagok felkutatása, annak hitelesítése, hogy valide, mivel először is mindegyik angol volt, így a fordítások is voltak néha nehézségek. Külön szakszavú használattal. Figyelnünk kellett arra is, hogy megkülönböztessük hiteles információkat a kevésbé hitelesektől. Az informatikában viszont többféle anyagot is kutatnunk kellett, mivel még mi nem dolgoztunk valós projekten, amit kiteszünk a nyilvános webre is. Ennek is különféle eljárásokat kellett utánéznünk, például a szolgáltatót is meg kellett, a kitevés módját. A verseny számunkra egy érdekes és hasznos tapasztalat volt, mivel nem elsősorban a tanulmányi vagy szakmai tudásra helyezi a hangsúlyt, hanem inkább a projekt megvalósítására, a csapat működésre és annak kreativitására. A verseny során lehetőségünk volt megmutatni, hogy az iskolában megszerzett tudást és a saját magunk által még továbbfejlesztett tudásunkat hogyan tudtuk megvalósítani egy egész projekt keretében. Egy valódi projektet alkalmazni, közben más csapatok munkáját is megismerhettük. Más csapatoknak is ajánljuk, hogy menjenek a versenyre, mivel különféle tapasztalatokat tud szerezni, új meglátási módokat és újfajta projekteket tud a későbbiekben szerezni. Voltak többfajta versenyek is, versenyprojektek, amik elég szorosak voltak, azt mondom. Egyébként, mikor meglepődtünk, mert volt még egy informatikával foglalkozó csapat is, viszont ezzel szerint mi jobbak voltunk tőlük, mivel mi lettünk a harmadik helyezett. Elégedettek vagyunk, mivel szerintünk a verseny inkább a projekt megvalósítása, és többfajta verseny volt abból, ami az egészségügyön kívül a szociális életre helyeződött, tehát a másfajta iskolák közötti szorongásra, és inkább ezekre voltak hajazva. Mi ugye teljesen másfajta témakörben, egészségügyben dolgoztunk, amit informatika keretein valósítottunk meg.
1: Az ország második legjobbjaként végzett a Nyírségvíz ZRT csapata a 23. országos vízi közműszerelő versenyen. A Szolnokon megrendezett megmérettetésen 27 csapat mérte össze gyakorlati és elméleti tudását. A nyíregyházi szakembereknek ezúttal a megszokottól eltérő, valós munkakörülmények között kellett bizonyítaniuk felkészültségüket. Barta Tamás vízellátási műszaki vezető elmondta, az elmúlt években rendre kiemelkedően teljesítettek a társaság szakemberei. 2024-ben a dobogó legfelső fokára is állhattak. A Magyar Víziközműszövetség és a házigazda Tiszamenti Regionális Vízművek idén 23. alkalommal szervezte meg a megmérettetést. Vízbekötések kialakítása, tűzcsapok szerelése és váratlan szakmai kihívások, többek mellett ilyen feladatok vártak az ország legjobb víziközmű szerelőire Szolnokon. Az idei verseny különlegessége az volt, hogy a résztvevőknek ezúttal nem egy előre kialakított gyakorlópályán kellett dolgozniuk. A négyfős csapat összetétele az idei versenyre megváltozott, két új szakember is csatlakozott a nyíregyházi korábbi résztvevőköz. A nyírségvíz dolgozói a mindennapi munkavégzés mellett hónapokon keresztül gyakoroltak, és az elméleti feladatokra is külön készültek, mondta Barta Tamás, a Nyírségvíz ZRT vízellátási műszaki vezetője. Nyíregyházán harmadik alkalommal is a Jókai Mór Református Általános Iskola és Óvoda nyerte el az Olvasóiskola díjat. A könyvek szeretete, az olvasás öröme és a nyári szünetben is kitartóan folytatott olvasás hozta meg ismét a sikert a nyíregyházi Jókai Mór Református Intézménynek. Az iskola harmadik alkalommal nyerte el a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár Vécsei úti tagintézménye által hirdetett Olvasólétra program díját. Ebben az évben összesen 176 jóka is gyermek vett részt a programban, közülük 147-en legalább 3 könyvet olvastak el a nyár folyamán. Végváriné Báki Ildikót, a Jókai Mór Református Általános Iskola és Óvoda 3.-4. osztályos tanítóját hallják.
3: A nagy könyvtárral is egyébként szoros a kapcsolat az iskolának, oda is gyakran járunk, de a Vécsei utcai fiók könyvtárban folyik ez az olvasólétrás program, 11. éve kezdte most, és a mi iskolánk is nagyon hamar bekapcsolódott ebbe a, hát nem mondanám versenynek, inkább ilyen élményszerzésnek nevezném. És mindig is közel állt az iskolánk a könyvtárnak a szervezéseihez, a program szervezéseihez. Ugye ők már másodikos korukban is osztályszinten mindenki végigment az olvasólétrán, aztán mikor harmadikba hozzánk kerültek, akkor tényleg egyetlen egy kisfiú kivételével, aki kórházba került a nyáron, ő nem tudta végigjárni, de ezen kívül egyébként ennek hatására az iskolai könyvtárban is van egy hasonló szervezés, ott a könyvtáros kolléganő iskola kereteken belül csinálja ezt az olvasólétra programot, ugyanígy ezzel a tematikával, ezen kívül én is a saját osztályomban ehhez hasonló, de inkább olvasmány élményre alapuló kis játékot vezettem be, hogy a gyerekek minél többet próbáljanak olvasni, és amit elolvastak, azt bemutathatják a többieknek, és akkor felkerülnek egy táblára, amire az van írva, hogy én olvastam, olvasd el te is, és akkor hát, hogyha így egymást még jobban ösztönözve, egyre többet olvasnak. És ez biztos, hogy így van, mert másodikos kortól olvasnak a gyerekek az olvasólétrás programban, de egészen nekem a volt osztályomban is már ugye ők most hatodik sok voltak, de tavaly ötödikben is nem tudom hány gyerek teljesítette, tehát egészen hatodikos korukig úgy látom, hogy legalábbis a mi iskolánkban, hogy végig próbálják még felső tagozaton is ezt. Akik igazán megszeretik az olvasást kiskorukban, szerintem kisebb korukban, ők biztosan, hogy továbbiakban is részt vesznek.
1: A Balatonnál több helyen is mintegy 43 mm, míg a Szeged-Debrecen vonalon jellemzően 30 mm körüli mennyiség esett az elmúlt 24 órában, közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. A bejegyzésben közzétett az elmúlt 24 óra csapadék összegét mutató térkép szerint 3 sávban esett jelentősebb mennyiségű eső. A mecsek környezetében is 30 mm feletti esőt regisztráltak. Ez a jelentősebb csapadék sáv benyúlt a Duna-Tisza közére is, szintén 30 mm körüli csapadék összeget eredményezve. A harmadik jelentősebb csapadék sáv a Szeged-Debrecen vonalon alakult ki, itt is jellemzően 30 mm körüli mennyiség esett az elmúlt 24 órában. A szombat este érkezett csapadékból az északnyugati területek maradtak csak ki, Sopron környezetében csak 0,1 mm-nyi eső hullott. Olvasható a Hungaromet ZRT Facebook oldalán.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hír összefoglalóját hallották. készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink! A Debreceni Egyetem kutatói azt vizsgálták, hogy a D-vitamin egyik formája hogyan csökkenti a leukémiához kapcsolódó gyulladásos reakció kialakulását. Az eredmény kiegészítő kezelések kidolgozását teszi lehetővé, de jelenleg nem helyettesíti az életmentő szteroid kezelést. A kutatásról egy rangos orvosbiológiai folyóiratban számoltak be. A cikket a Debreceni Egyetem és a Gróf Tisza István Debreceni Egyetemért Alapítvány publikációs díjával ismerték el. Tóth Emese beszélgetését hallják.
2: Jambrovics Károly, a Debreceni Egyetem általános orvostudományi kar biokémiai és molekuláris biológiai intézetének adjunktusa. Honnan is indult el ez az egész kutatás? Mi volt az alapfelvetésük? Melyik betegség került a fókuszukba?
3: Alapvetően évekkel ezelőtt az egyik, talán mondhatom, hogy ez egy ritka betegség, de hogyha azt mondom, hogy leukémia, az annyira már nem ritka. Inkább azt mondanám, hogy ez a gyerekkori és az öregkori leukémiához köthető. Ezekben a kórképekben azt látjuk, hogy a betegnek nincsen olyan nagyon jellegzetes tünete. Tehát mondjuk azt látjuk, hogy Marika néni egy kicsit fáradtabb, már nem tud felmenni a lépcsőre, vagy többet alszik. Viszont, hogyha valakinek van egy vérvétele, akkor azt egyértelműen látják, hogy nagyon magas lesz a fehér vérsejt száma. Most ez a betegség nagyon egyszerűen gyógyítható, viszont van egy mellékhatás, ami egy gyulladásos mellékhatás, és igazából ilyenkor az immunsejtek gyakorlatilag beáramlanak olyan szövetekbe, ahol nem kellene, hogy jelen legyenek, illetve olyan molekulákat termelnek, ami miatt még több immunsejt fog oda áramlani.
2: Szteroid kezelést kapnak általában ezek a betegek.
3: Így van, ez az aranyterápia, ha lehet ilyet mondani. A gyulladás csökkentés szteroiddal történik, szerintem ezzel mindenki találkozott már. Ez nagyon szépen leviszi az ödémás tüneteket, illetve a gyulladás is nagyon hatékonyan és gyorsan leviszi.
2: Ez a gyulladás, amiről beszélünk, ez hogyan alakul ki ilyenkor az ember szervezetében?
3: Alapvetően kétfajta gyulladásról is szoktunk beszélni. Vannak a steril gyulladások, amikor nincsen kórokozó a szervezetben, tehát van, amikor van kórokozó. Tehát ez lehet vírus vagy bakteriális eredetű. Viszont egy leukémia esetében ott nem feltétlen beszélünk baktériumokról vagy vírusról. Itt az történik, hogy ezek az immunsejtek és ennek az akut promielocita leukémia kórképnek az az alapja, hogy az immunsejtek egy érési folyamaton kell, hogy végig menjenek, viszont ebben a betegségben nem tudnak átlépni egy következő fázisban. Ez azért érdekes, mert hogyha nem lépnek át a következő fázisba, akkor igazából nem is tudnak eltűnni a véráramból kórokozó hiányában, hiszen ha nincs kórokozó, akkor az ő feladatuk érdemben megszűnik, ehelyett elkezdenek osztódni. És ugye ezért beszélünk nagy mennyiségű fehér vérsejtről, mert hogy a vérben folyamatosan osztódnak, és egy idő után elkezdenek gyulladás molekulákat is termelni. Ez akkor még kis mennyiségű, viszont ha elkezdik a terápiát, ami gyakorlatilag egy retinsav származék, Zaltransretinsav néven futó kezelés, ez egy A-vitamin eredetű kezelés, akkor ezek a sejtek átlépik a következő stádiumba a differenciálódás során, és még több gyulladásos molekulát termelnek.
2: Ha már a vitaminokat emlegette, ugye itt a D-vitamin került a figyelmük középpontjába, gondolom nem véletlenül, hiszen az immunerősítés kapcsán itt most már évek óta a figyelem középpontjában van egyébként is a D-vitamin, mint olyan. Tehát akkor önök ezt vizsgálták, ugye, hogy a D-vitamin hogyan tud ezen segíteni, hogy ez a gyulladás minél kevésbé alakulhasson ki, hogyan?
3: Szerintem mindenki valamilyen úton, módon kapcsolatba került már a D-vitaminnal, hogyha gyerkőcként, akkor ugye még édesanyja cseppeket tett a teába, vagy valamilyen folyadékba, felnőtteknek pedig ugye szokták mondani, hogy amikor a tél beköszönt, akkor a D-vitamint mindenképpen szedjük. És nagyon sok, szerintem, főleg a COVID idején megjelenő cikk is arról beszélt, hogy mindenképpen kell D-vitamint szedni, hiszen az gyulladás csökkentő hatású. És alapvetően ekkor gondolkodtunk azon, hogy ha az a szteroid kezelés annyira nem jó ezeknek a betegeknek, akkor mi lenne, hogyha egy olyan kezelés után néznénk, ami mindenki számára elérhető, és relatív, mondjuk egy kiegészítő kezelésként egy ilyen betegségben adható, mindenféle mellékhatás nélkül. És igazából ez volt az alapja, és itt jött a képbe a D-vitamin, hogy akkor egy ilyen APLS, tehát ez az akut promielocita leukémiás kezelés kiegészítéseként adunk D-vitamint, és megnézzük, hogy a kialakult gyulladás mennyire csökken.
2: De azért ezt hangsúlyozzuk, hogy ahogy ön is említette, hogy ez egy kiegészítő kezelés, tehát nem váltja ki a már jól bevált orvosi kezelést.
3: Pontosan, ez csak kiegészítő kezelésként működhet, amiért ez kiválasztásra került, vagy a döntés kialakult, mert ez tényleg mindenki számára elérhető, és gyakorlatilag étrend mellett is bevihető, nem kell hozzá semmilyen szakkezelés.
2: Milyen kutatásokat végeztek ezzel kapcsolatban?
3: Alapvetően a kísérletekhez egy olyan sejtvonalat használtunk, ami egy betegből izolált, tehát egy leukémiás betegből származó sejtvonal, és laboratóriumi körülmények között megadtuk ezeknek a sejteknek a valós terápiát, tehát gyakorlatilag retinsavat kaptak, és a retinsavas kezelés mellett adtunk még a sejteknek D-vitamint. Ez azért volt érdekes, mert szerintem mindenki tisztában van azzal, hogy körülbelül 2000 nemzetközi egységet szoktak ajánlani, és adtunk 2000 nemzetközi egységnek megfelelő D-vitamint, illetve négyszeres mennyiséget. Ha mondjuk ezt valaki meghallja, akkor rögtön jönnek a úristen, túladag voltuk a D-vitamint. Arról szólnak a cikkek, hogy a túladagolás következtében a kálcium háztartás egy kicsit megzavarodik, illetve remegés előfordulhat, de ez körülbelül 30 ezer egység fölött szokott megjelenni. Mi 2000 és 8000 egységnek megfelelő D-vitamint használtuk, és igazából azt láttuk, hogy abban a pillanatban, amikor a sejtek elkezdenek differenciálódni a retinsav hatására, és elindul a gyulladási folyamat, ha kaptak D-vitamint, akkor ez a gyulladási százalék, ez gyönyörű szépen csökkent. 2000 nemzetközi egységnek megfelelő D-vitaminnal körülbelül 10-20%-kal csökkent, 8000 egységnek megfelelő viszont 70-80%-kal csökkent a gyulladási aktivitás ezeknek a sejteknek, és igazából ez azért is érdekes, mert ez tényleg nem egy plusz kezelés, hanem ez egy olyan vitamin, ami adott esetben a mi szervezetünkben is megtalálható.
2: Most, ahogy így beszél róla, persze én laikusként hallgatom, olyan egyszerűnek tűnik, hogy eddig miért nem jöttek erre rá?
3: Alapvetően voltak kutatások erre korábban is, főleg a COVID idején kezdték el megnézni, hogy egyrészt az európai populáció, illetve a magyar populáció milyen D-vitamin szinten rendelkezik, és elég csúnya és alacsony D-vitamin szinteket lehetett találni. A magyar populáció híres az alacsony D-vitamin szintről, és nem is szednek az emberek érdemben D-vitamint. Tehát, hogyha valaki elmegy egy vérvételre, akkor a D-vitamin szintje a békasegge alatt van, ha lehet ilyet mondani. Viszont egy kiegészítő szedésével a normál értékhez közelítő értéket lehet elérni, viszont a kutatások azért nem működtek annyira jól a D-vitamin esetében, mert hogy nem volt róla érdemben adat. Tehát, hogy nem volt ennyire célirányosan D-vitamin gyulladás csökkentő hatás vizsgálat.
2: Orvosi berkekben hogyan fogadták ezt a kutatási eredményt?
3: Ugye a kutatásban, illetve ebben a cikkben is, amit publikáltunk, három kolléga is részt vett. Ők napi szinten praktizálnak, és napi szinten találkoznak beteggel. Ők nagyon örültek ennek. Egyrészt azért, mert volt olyan beteg, aki például APLS tünetekkel érkezett a klinikára, és igazából ez nekik is egy, ha lehet ilyet mondani, egy új irány a kezelés tekintetében, mert hogyha ezt tényleg kiegészítésként mondjuk alkalmazzák, és most nem csak leukémiáról beszélek, akkor ez tényleg lehet egy jól működő, alternatív gyulladáscsökkentő terápiaként.
2: Hogyan gondolkodik a továbbiakban erről a kutatásról? Mik a tervei? Hogyan lehet ezt továbbvinni, hogy minél jobban hasznosulhasson a gyógyítás során?
3: A következőkben azt lenne érdemes megvizsgálni, hogy ténylegesen mondjuk egy ilyen betegségben mikor kell elkezdeni a D-vitamin kezelését, illetve kiegészítő kezelését, illetve, hogy mondjuk egy normál étrend mellett milyen szintre lehet felhozni ezt a D-vitamin szintet. Illetve az is érdekes, hogy a COVID idején nem nagyon nézték azt, hogy mondjuk egy nem ennyire leukémia eredetű korkép, de mondjuk például egy vírusfertőzés esetén bármit változtat-e a D-vitamin adása, és pontosan emiatt gondolkodtunk azon, azon, hogy érdemes lenne megnézni, hogy egy bakteriális vagy virális eredetű fertőzés esetén, amikor szintén gyulladásról beszélünk, ha adjuk a D-vitamint, akkor ez mit fog csinálni, és hogy hogyan változtatja meg ezeket a folyamatokat.
2: Ez lesz a következő állomása a kutatásnak?
3: Így van, nem csak leukémiás, hanem mondjuk adott esetben egy COPD, ami a tüdőnek ugye egy ma már sajnos elég gyakori kórképe, vagy adott esetben mondjuk egy felső légúti virális fertőzés esetén ez egy nagyon jól működő rendszer lehet. A gyulladásos kórképeknél a mi rendszerünkben azt láttuk, hogy abban az esetben, hogyha a sejteket retinsavval kezeljük, akkor meg fog jelenni egy olyan fehérje ezekben az immunsejtekben, amit úgy hívunk, hogy szöveti transglutamináz. Ez egy nagyon hasznos fehérje, enzim, nagyon sok funkciót lát el a sejthalálban, illetve a sejtek működésében, mozgásában is szerepet játszik, viszont azt látjuk, hogy ez a fehérje lesz a fő kapcsolója a gyulladásnak. Tehát ha ez a fehérje megjelenik ezekben az immunsejtekben, gyakorlatilag rákapcsol a gyulladásra. És pontosan emiatt, hogyha ezt a fehérjét, vagy ennek a fehérjének a működését tudjuk modulálni, többek között például egy D-vitamin kezeléssel, vagy specifikus enzimgátlásokkal, akkor ez a gyulladás ez gyakorlatilag csökkenthető, és ezt is láttuk, hogy ha adtunk D-vitamint ezeknek a sejteknek, akkor a sejtekben lévő transzutamináz mennyiség is csökkent. Tehát gyakorlatilag le tudtuk húzni a gyulladást így.
2: Akár teljesen meg is szüntethető a gyulladás ilyen módon?
3: Sajnos ezt nem mondhatjuk. Tehát a gyulladás csökkentése az biztos, tehát ezt be is bizonyítottuk több kísérlettel, de alapvetően teljesen megszüntetni a gyulladást azt nem fogjuk tudni ilyen szinten, de nagyon alacsony szinten tartani, igen.
1: A Debreceni Egyetem kutatói azt vizsgálták, hogy a D-vitamin egyik formája hogyan csökkenti a leukémiához kapcsolódó gyulladásos reakció kialakulását. A kutatásról Jambrovics Károly, a Debreceni Egyetem általános orvostudományi kar biokémiai és molekuláris biológiai intézetének adjunktusa beszélt rádiónknak. A riporter Tóth Emese volt.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, Svédasztal című délutáni magazinunk végéhez értünk az Európa Rádió műsorában. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Bélától, a Nyíregyháza Kertvárosi Református Egyházközség lelkipásztorától. Én mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép napot és kellemes rádiózást kívánok. A szerkesztőt Tóth Évát hallották.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét Lukács evangélium a 7. fejezetének 19. verséből hallgassuk meg. Te vagy az eljövendő, avagy mást várjunk? Keresztelő János intézi eme kérdést Jézushoz. A kérdés háttere, ő maga börtönben van. Eljövendő, hát ki az? Kire gondolt? A messiásra, a megváltóra. Erre irányul tehát a kérdése. Kétség jelenik meg keresztelő Jánosban, hiszen ilyeneket mondott Jézusról korábban. Én vízzel keresztellek titeket, de eljön az, aki erősebb nálam, és én arra sem vagyok méltó, hogy sarulja szíját megoldjam. Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Az előbbi mondatok azt mutatják, hogy keresztelő János tisztában volt azzal, hogy ő kicsoda, és mi az Istentől kapott feladata. És ugyanezt kristálytisztán látta Jézussal kapcsolatban is. Keresztelő János tudta magáról, és el is mondta, hogy nem ő a megváltó. Ő útkészítője, előfutára az eljövendő megváltónak. Volt, hogy Jézusra mutatva így szólt, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Tehát tudta és hirdette Jézusról, hogy ő a megváltó. Akkor megingott. Kétség támadt a szívében. A korábban önmaga és Jézus felől egyaránt szilárd bizonyosságban élő János szavai ezek? Igen. Kétség és bizalom egyszerre van jelen a kérdésben. A mai ige magyarázat A Nyíregyháza kertvárosi gyülekezetben szolgáló Katona Béla lelki pásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Fontos, hogy Ukrajna betartsa a magyar nyelvű oktatást, illetve a kisebbségi iskolák jogi biztonságát szavatoló vállalásait, jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter Luxemburgban hétfőn. A tagországok külügyminisztereinek tanácsülését megelőzően azzal összefüggésben beszélt erről, hogy az ukrán parlament vitát tart és szavaz a kisebbségi jogokról szóló törvényjavaslatról. Orbán Anita a magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, ezzel megoldódnának a kárpátaljai kisebbség oktatási és kisebbségi jogainak problémái. A miniszter emlékeztetett, a törvény az Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának részét képezi, az október 6-i szakbizottsági jóváhagyás szükséges feltétel volt ahhoz, hogy a belső piacot érintő második és a versenyképességet érintő harmadik csatlakozási fejezet megnyílhasson. Végleges elfogadását követően Magyarország a kárpátaljai kisebbségi szervezetek képviselőivel együtt figyelemmel fogja kísérni a vonatkozó ukrán törvények megvalósítását, fogalmazott. Orbán Anita elmondta azt is, az orosz agresszió kapcsán az Európai Unió tanácsa jóvá fogja hagyni az eddigi legnagyobb uniós szankciós csomagot, ami mint tájékoztatott több mint 800 vállalatot, illetve csaknem 750 embert tartalmaz, emelte ki a magyar diplomácia vezetője. Beiktatták hivatalába Kukri Zoltán lelkipásztort Hernád Németiben. Ünnepi pillanatoknak adott otthont október 11-én a Hernád Németi Református templom, ahol megkezdődött a gyülekezet és az új lelkipásztor hivatalos közös élete. A Kárpátaljáról származó fiatal lelkész Sárospatakon végezte teológiai tanulmányait, miután egy ifjúsági táborban megérezte Isten személyes elhívását. A két gyermekes édesapa korábban szerencsén szerzett értékes tapasztalatokat exmisszusként és iskola lelkészként, majd 2024. decemberétől segédlelkészként formálta a helyi közösséget. Mivel maga is falusi környezetből származik, Hernád Németiben valódi otthonra talált, ahol a gyülekezet hamar befogadta őt és családját, mondta Kukri Zoltán lelkész. A gyerekek digitális jólétének kulcsát nem feltétlenül a digitális eszközök teljes tiltásában, hanem inkább a biztonságos és életkornak megfelelő használat megtanításában látja az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a Betesda Gyermekkórház által rendezett hétfői konferencián a tanítás és példamutatás fontosságát hangsúlyozta a digitális eszköz használattal kapcsolatban annak érdekében, hogy a gyerekek ki tudják használni az eszközök nyújtotta lehetőségeket és el tudják kerülni a kockázatokat. Kálnoki Kis Attila, a Belügyminisztérium sportért felelős államtitkára szintén az egészséges egyensúly megteremtését szorgalmazta a digitális eszközök használata, valamint a tanulás, pihenés, játék, mozgás, családdal töltött idő között. Különleges kozmikus utazásra invitálja az érdeklődőket a miskolci dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló október 16-án pénteken. A 18 órakor kezdődő csillagparti középpontjában ezúttal a naprendszer egyik leglátványosabb bolygója, a Szaturnusz és annak gyűrűrendszere áll. A Keresztül a Szaturnusz gyűrűjén című előadáson Romenda Roland kalauzolja el a résztvevőket a gázóriás, különleges világába. Az érdeklődők megismerhetik a bolygó felépítését, gyűrűrendszerének sajátosságait, valamint azokat a legendás űrszondákat is, melyek fontos szerepet játszottak a Szaturnusz kutatásában. Az előadás során a látogatók közelebbről is felfedezhetik a gyűrűs bolygó titkait, és új nézőpontból ismerhetik meg a naprendszer egyik legkülönlegesebb égitestét.
0: Az időjárásról.
1: Az ország északi részén csak kevés felhő ígérkezik, eső nem valószínű. Az északnyugati északi szél sokfelé megélénkül, napközben 13 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden már többnyire napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északias szél főként a Tiszán túlon nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet kedd délután 13 és 18 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük majd témáinkat. Elsőként az erőművek éjszakájáról beszélgetünk Scherer Zsolttal, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjével.
2: Az erőművek éjszakájával pont ezt próbáljuk évek óta elmondani, hogy azok, akik ellátogatnak, de nem csak azok, akik ellátogatnak, hanem akik hallanak róla, hogy takarékosabban, tudatosabban bánjanak az energiaforrásainkkal, hisz attól még, hogy a rezsivédett kategóriában olcsóbban férünk hozzá ezekhez a javakhoz, attól még takarékosan és tudatosan kell bánnunk vele.
1: Aztán Hódi Nóra idegenvezető lesz a vendégünk.
3: Mindenki azt gondolja, hogy a lakhelyét ismeri. Szent meggyőződés az, hogy ő itt aztán nem tudok olyat mondani, amit. És ilyenkor ez a földgyűröm az ingójamat, vagy na gyere, és akkor megmutatom.
1: Ezek mai témáink, ők a mai vendégeink, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Egy estére megnyílnak az ország erőművei a civil látogatók előtt is. Most pénteken az érdeklődők megnézhetik akár a paksi atomerőművet is. Térségünkben is látogatható lesz számos intézmény, például a Tiszalöki vízerőmű. A program célja az, hogy a fiataloknak kedvet csináljanak ahhoz, hogy az energetika, a hulladékgazdálkodás vagy a vízgazdálkodás területét válasszák szakmájuknak, és persze cél az is, hogy felhívják a lakosság figyelmét az energia megbecsülésére, arra, hogy mindig takarékosan használjuk azokat. A részletekről Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivője számolt be az Európa Rádiónak. Önnek van kedvenc erőműve egyébként, amit ha nem szóvivője lenne a szervezőnek, a szervező szervezetnek, akkor ott tölteni majd az október 16-a estét?
2: Ha lehetne, én a Tiszaloki vízi erőműbe látogatnék el, az, ami engem nagyon érdekel, ami ugyan nem egy friss új erőművünk, viszont mint vízi erőmű Magyarországon azt hiszem, hogy egyedülálló, tehát lehet, hogy pont ez lenne a cél, ahova én elmennék, hogyha 16-án, októberben az erőművek éjszakáján lenne hely rá, és el tudnánk menni.
1: És egyébként mivel tölti majd az október 16-et?
2: Nos, hát október 16-án nyitjuk meg az erőművek éjszakáját, úgyhogy az lesz egy olyan rendezvény, központi rendezvény, ahol az összes gondolatot, amit ennek kapcsán bennünk megfogalmazódott, azt a hivatal elnöke fogja reményeink szerint elmondani.
1: De azért remélem, hogy most nekünk is mond gondolatokat a program kapcsán, mert hogy az az érzésem, legalábbis bennem, az van, hogy bár évek óta megszervezik az erőművek éjszakáját, és szuper dolog, hogy az emberek betekinthetnek oda, ahova egyébként nem jutnak be, ezt újságíróként én többször átélem, mint egy civil ember, ez egy szuper jó dolog, de hogy a mögöttünk lévő hónapok, a paksi atomerőmű teljesítménycsökkenése, majdnem leállása, a próbáljunk meg figyelni arra, hogy mennyi energiát és vizet használunk, ez talán jobban ráirányítja az emberek figyelmét arra, hogy egyébként hogyan működnek ezek az erőművek. Érzékelték ezt a szervezés közben, vagy ott volt a szándékai között ez, hogy talán most nagyobb fókuszban vannak ezek az intézmények?
2: Reméljük, hogy nagyobb figyelmet fog kapni. Nem is az erőművek, hiszen az erőműveink, víztisztító műveink, szennyvíztisztítóink, hulladékfeldolgozóink mindent megtesznek, ami tőlük telik, de elmúlt nyár kánikulája olyan szinten próbálta meg az energiarendszerünket, villamos energiarendszerünket, vízi közmű szolgáltatóinkat, hogy a rendszerek kifeszítetten, de mindegyik teljesített, tehát nem volt semmi fennakadás, mi ebből otthonainkban igazából semmit nem érzékeltünk. Viszont nagyon sokan beszéltek arról, hogy meg kell becsülnünk, egy kicsit máshogy kell néznünk az energiára, egy kicsit máshogy kell néznünk az ivóvízre, és mi ezt az erőművek éjszakájával pont ezt próbáljuk évek óta elmondani, hogy azok, akik ellátogatnak, de nem csak azok, akik ellátogatnak, hanem akik hallanak róla, hogy takarékosabban tudatosabban bánjanak az energiaforrásainkkal, hisz attól még, hogy a rezsivédett kategóriában olcsóbban férünk hozzá ezekhez a javakhoz, attól még takarékosan és tudatosan kell bánnunk vele. És a kánikulában rengeteg olyan dolog volt, amit egyébként hallhattunk rádióban, televízióban nézhettünk, hogy rengeteg olyan praktikát árultak el, illetve rengeteg olyan kérés érkezett, hogy mire figyeljünk.
1: Mennyire érzi úgy egyébként, hogy a figyelem a munkatársakra is odairányult, vagy odairányul, vagy odairányulhatna, akik ezeket a rendszereket működtetik, ami nekünk természetes, hogy kinyitjuk a csapot és folyik a víz, meg felkapcsolom a villanyt és világos van, de talán sose gondolunk bele, hogy mennyi ember működteti ezeket, mondjuk ezen a megfeszített nyáron át is, hogy minden működjön.
2: Így van, ez a rendezvény, az erőművek éjszakája, nem csak az erőműveket mutatja be, nem csak az energiatermelést, a víztisztítást, szennyvíztisztítást, hulladékgazdálkodást mutatja be a számunkra, hanem az embert is. Tehát ez a nap tisztelgés azon emberek, szakemberek előtt, akik ezeket a rendszereket működtetik. És persze van egy másik szándékunk is, nagyon reméljük, hogy azok a fiatalok, akik ellátogatnak ezekben az intézményekben, lehet, hogy jó pár most fog dönteni, hogy milyen irányba fordul a pályaválasztás során, és lehet, hogy pont itt születnek olyan döntések, hogy ki választja az energetikát, vagy akár a víziközmű szolgáltatást, vagy akár a hulladékágazatot jövőjéül.
1: Mit adott a kérdés akkor egyébként, hogy milyen korosztályt

0: lesznek. Viszont a korosztályra visszatérve, természetesen valamennyi korosztály előtt nyitottak ezek az intézmények, viszont hogy hány éves kortól látogatható, ezt az erőművekészakája.hu oldalon, ahol egyébként regisztrálni is kell a részvételhez. Itt kapunk információt, hogy hány éves kortól fogadják az egyes intézmények, az intézményenként teljesen eltérő az egyes erőművek a látogatókat. Úgyhogy azt javasoljuk, hogy ha most döntenek, hogy hova szeretnének menni, és van még hely, akkor gyorsan nézzék meg, hogy milyen feltételeket szabnak az adott intézmények, mert hogyha a gyerekekkel együtt szeretnének kirándulást, most nem mindegy, hogy a gyerekek hány évesek. De a fiatalok nyilván tudnak menni, és egyébként volt egy nagyon kedves történet, amikor egy úr azért keresett meg minket, mert nem sikerült regisztrálni, lecsúszott róla, és segítséget kért, mert szeretett volna idős korában élete első munkahelyére ellátogatni az adott erőműbe, és az erőmű nagyon kedves volt, mert a létszámon felül fogadta az urat, és így végig tudott menni, hogy mekkora változás történt azon a munkahelyen, ahol ő a karrierjét kezdte.
1: Wow, köszönöm ezt a színes történetet, és hát én átnéztem az oldalon egy-két helyszínt, és hát van, ahova már nem lehet bejutni. Most egy ilyet szeretném, ha kiemelnénk, nem azért, hogy fájjon a hallgatók szíve, hanem azért, mert visszautalva a mögöttünk lévő nyárra, szerintem sokaknak ez az első, ami eszébe jut, hogy hova lehetne bekukkantani, ez a Paksi Atomerőmű, ahova már a vezetett túrára, mondom még egyszer, hogy nincs hely, de jól gondolom, hogy itt nagy volt az érdeklődés, és talán ez a legnépszerűbb helyszín?
0: Mindig nagy az érdeklődés, Paks mégiscsak egy kuriózum, és az elmúlt nyár az ő szakértelmüket és a hozzájuk kapcsolódó szakemberek szakértelmét is próbára tette, de a végén az lett, hogy sikeresen a teljesítménycsökkentés ellenére a Paksi Atomerőműnek nem kellett teljesen leállnia. Úgyhogy ebből kifolyólag nagyon sokak gondolatai között ott szerepelt Paks, viszont van Pakson egy látogatóközpont. Én azt javaslom, hogyha most már nem sikerült eljutni, de a Paksi látogatóközpontnak a programjait nézzék meg, és ott biztos fognak később is olyat találni, ami érdekli őket, ami esetleg egy kicsit mégiscsak közelebb hozza az atomenergiát, illetve az atomerőművet az érdeklődők számára. Természetesen a többi erőműben is már nagyon kevés a hely és a lehetőség, ami egyrésztről persze fájdalmas, másrésztről viszont jó, hiszen nagyon komoly az érdeklődés. Amikor elindult az egész kezdeményezés, azt hiszem, hogy 41 néhány intézmény csatlakozott hozzá, most már 80 fölött van. És csak ha megnézzük egyébként Hajdú-Bihar megyét, olyan szenzációs lehetőségek is vannak, mint egy közmű alagút folyosó. Ami azt hiszem, hogy az embernek talán elsőre nem olyan, ami felkeltené az érdeklődését, de ha megnézi, ha végignéz egy ilyet, akkor ránéz, hogy milyen bonyolult talán, és valahol egyszerű rendszer, és mégis mennyire izgalmas egy ilyet végignézni, megnézni, de természetesen van itt erőmű, van itt hőerőmű, ami azért is érdekes, hogyha hőerőműveket említem, mert a távhő szolgáltatás napját egy napon tartjuk. Az erőművek éjszakáján, ez pedig a távhőszolgáltatók szakmai szövetségével együtt, hiszen ő a távhőszolgáltatás napjának a főrendezője, ami azért érdekes a távhőszolgáltatás, mert ez az a felhasználási mód, mint fűtés, ahol bizony szinte bármilyen tüzelőanyagot felhasználhatunk, és Magyarországon egyre jobban tör előre a geotermiának a szerepe, és a Hajdú-Bihar megyében a geotermia egyébként jelen van. Úgyhogy gondolom, hogy ahogy több városban is, itt is egyre nagyobb szerepe lesz a geotermiának. Ami pedig a gázt illeti, nos, itt is van a gáz szállítás szempontjából egy nagyon izgalmas helyszín, ez pedig Hajdú-Szoboszlón, ami talán inkább a geotermia kapcsán jut az eszünkbe, ott a földgázszállítóknak a helyszínén tudjuk megnézni a kompresszor állomás működését, amely a gázhálózatokat működteti. Szóval a Hajdú-Bihar megyében is széles a kínálat, de hogyha már kínálatról említettem, akkor van Bükkábrányban bánya, ez ugyan Borsod-Abaúj Zemplén megye, de az is egy nagyon érdekes dolog megnézni egy külszíni fejtést, hogy egy modern bányaművelés hogy néz ki.

0: a 21. században.
1: Péter körzetünket kezdte sorolni, tehát a Hajdúbihar mellett a Borsod is rendben van, úgyhogy onnan is nyugodtan mondhat, még ha van ön előtt, amit el lehet mondani, illetve Szabolcs területén is vannak frekvenciáink, tehát esetleg ha onnan is ajánl programot, akkor azt is meghallgatjuk.
0: Nos, ami Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét illeti, itt Nyíregyházán hulladékkezelőt lehet megtekinteni, ahogy említettem, egyébként a megyében található a tiszalöki vízi erőmű, de akár erőművet is megnézhetünk Nyíregyházán, és a víztornyot is megtekinthetjük, ami egyébként 43 méter magas, és egészen a Tokaj kopasz hegyig nyílik kiállítás belőle, tehát nem csak a víztornyot belülről tudjuk megnézni, hanem a panoráma is meghatározó élményt fog nekünk jelenteni, és persze hát itt is lesz a távhő állomás, amely megtekinthető. Ami pedig még Borsod-Abaúj-Zemplén megyét illeti, nos, itt rengeteg lehetőség van, a biomassa fűtőműtől, amit Miskolcon tudunk megnézni, itt is lesz víztisztító mű Miskolc-Tapolcán, lesz egy gázturbinás erőmű Sajószögeden, Tiszaújvárosban víztoronyba mászhatunk be, itt van a Lázbérci vízmű, és természetesen még nagyon sok vízművel ismerkedhetünk meg. Hernád Kakon csúcsvízmű működésében nyerhetünk betekintést, a szennyvíztisztítás pedig Kazincbarcikán tekinthető meg.
1: Oké, nagyon köszönöm a részletes programajánlót, és akkor hangsúlyozzuk még egyszer, hogy ne csak megjelenjenek az érintett intézményeknél a hallgatóink, hanem regisztráljanak akkor a honlapon keresztül.
0: Így van, a lényeg az, hogy az erőművekészakája.hu oldalon keresztül lehet regisztrálni. A helyek száma nyilvánvalóan egyre fogy, de azt javasoljuk, hogy aki a kinézett erőmű, intézmény, víztisztítómű, szennyvíztisztító vagy hulladékgazdálkodó intézménybe nem talál helyet, a szomszéd településeken is nézzen körül, hát ha ott talál, és egy kisebb kirándulás alatt még beleférhet a család büdzséjébe egy szomszédvárosba meglátogatni egy adott intézményt.
1: Még néhány általános kérdésem lenne. Miért éjszakai program? Mármint persze értem, hogy részben ez marketing, mert ha megnézem az időpontokat, van olyan, ahol elkezdődik 15 órakor, és akkor eltart egészen este 20 óráig mondjuk a program. De miért éjszaka?
0: Az elnevezés az természetesen abból adódott, hogy előttünk már jó néhány terület kitalálta a múzeumok éjszakája például, amikor éjszaka voltak ezek a programok, és ez nagyon népszerű lett, és ez teljesen átjött a köztudatba. Nos, ez a mi esetünkben nem annyira erőművek éjszakája, mint erőművek délutánja lenne. Úgyhogy általában kora délután kezdődnek a programok, és estig tartanak, de nem késő estig, hanem általában 19-20 órakor vége van. A kísérőink az intézményekben, az intézmények munkatársai, szakemberei lesznek. Természetesen fontos, hogy ők mennyi turnust tudtak vállalni, hogy biztonságosan végig kísérjenek, és nyilvánvaló, hogy a délutáni időpontokban még több fiatal is, több család is részt tud venni, és ők adták meg azokat a lehetőségeket, azokat a turnusokat, amiket el tudtak vállalni. Nagyon sokan egyébként köszönet érte, plusz turnusokat is vállaltak azért, hogy a nagyszámú érdeklődőket foghatni tudják.
1: Évek óta megrendezik az erőművek éjszakáját, utalt ön is a beszélgetés elején az indulásra, hogy mondjuk nagyjából megduplázódott az becsatlakozó intézmények száma. Az eredeti célkitűzéseket mennyire látja megvalósulni, amit szerettek volna sok évvel ezelőtt, amikor elindult ez a programsorozat, az mennyire valósult meg?
0: Azt hiszem, amikor elindultunk, sokkal kevesebbet beszéltünk energiáról, vízről, hulladékról, szennyvízről, az ezzel kapcsolatos problémákról. Ha megnézem azt, hogy mekkora változás történt, csak az, ami tartalom naponta ebben a témában elérhető, az sokszorosa annak, mint 5-6 évvel ezelőtt volt. Sokkal fontosabbá lett, és nem csak azért, mert az energia sokszor került olyan szituációba, hogy már energiaválságról beszélt egy-egy szakértő, nem magyar szinten, hanem a nemzetközi térben, és nyilván ez is generálta azt a figyelmet, ami az energia felé fordult, de ugyanezt mondhatnám akár a víz kapcsán is, de mi abban bízunk, hogy sikerült az elmúlt években fel kell tennünk az itt lakó energiát, vizet fogyasztó, felhasználó emberek, családok figyelmét arra, hogy ez tényleg egy fontos kérdés, és ne csak azt nézzük, hogy egyes európai rendszerekben, mit tudom én, az Európai Unióban mennyi az eltárolt földgáz, nem biztos, hogy ez annyira a mi figyelmünket felkelti, viszont az igen, hogyha meg tudunk nézni egy kompresszorállomást, például pont Hajdúszoboszlón, akkor bizonyám közelebb kerül hozzánk maga a rendszer. Mi azt látjuk, hogy az emberek tudatosabbá váltak, és abban bízunk, hogy ebben a tudatosságban a Magyar Energetika és Közműszabályozási Hivatal, illetve partnerei által életre hívott erőművek éjszakája is segítségül volt.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Scherer Zsolttal, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjével beszélgettünk.

0: hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Zelenszkij ukrán elnök szerint meglepő az amerikai elnök bejelentése az orosz-ukrán energiaipari tűzszünetről. Az ukrán elnök hétfőn internetes kapcsolaton keresztül felszólalva a Varsói Biztonságpolitikai Fórumon kijelentette, vasárnap mindenkit nagyon meglepett, hogy Donald Trump amerikai elnök energiaipari tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között. Zelenszkij úgy látja, Oroszország megpróbálja kihasználni a következő telet, hogy csapást mérjen az ukrán energetikai hálózatra. Ukrajna ezért támogatni fogja az energetikai infrastruktúrát érintő fegyverszünetet, jelentette ki az ukrán elnök, hozzátette egyúttal, ha Oroszország télen nem fogadja el az energetikai fegyverszünetet, akkor Kijev válaszolni fog. Szeptemberben csökkentek a lakbérek, miközben két éves mélypontra szűkült a kiadó lakóingatlanok kínálata a kshingatlan.com lakbérindex előzetes adatai alapján. Az ingatlan.com közleménye kiemeli, országosan 0,2, Budapesten 0,1%-kal csökkentek a bérleti díjak augusztushoz képest. Egy év alatt ugyanakkor országosan 6, a fővárosban 5,3%-kal drágultak az albérletek. A lakbérindex havi adatai szerint az Észak-Alföldön nem változtak az árak, emelkedés pedig csak Észak-Magyarországon és a Nyugat-Dunántúlon történt 1,9, illetve 0,4%-kal. Az egy évvel korábbi szinthez képest minden térségben magasabbak voltak a bérleti díjak, a legnagyobb 8,8%-os drágulást Észak-Alföldön mérték, melyet Észak-Magyarország és Dél-Alföld követett 7,5, illetve majdnem 7%-kal. A kiadó lakások medián bérleti díja Budapesten október elején 260 ezer forint volt, ugyanannyi, mint egy évvel korábban. A legdrágább megyeszékhely továbbra is Debrecen, ahol tavaly októberhez képest ugyan 10 ezer forinttal csökkent a középérték, de még mindig 220 ezer forint az átlagos bérleti díj. A legolcsóbb megyeszékhely Békés Csaba és Szekszárd 120 ezer forintos medián értékkel, de az albérletkeresőknek Miskolcon is csupán 130 ezer forintot kell átlagosan kifizetni havi bérleti díj formájában, áll a közleményben. Súlyos látáskárosodási kockázat miatt a Temu online piac terén árult ledes játékmarkolót hívtak vissza a vásárlóktól. A regisztrált vevőket a Temu közvetlenül is értesíti a vételár visszatérítésének részleteiről, tudatta a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság hétfőn. Az Uniós Piacfelügyeleti Társhatóság tájékoztatása szerint Magyarországon is elérhető lehet a termék. A hatóság azt kéri, hogy aki ezt a játékot megvásárolta, azonnal távolítsa el belőle az elemeket, és ne használják tovább.
0: Az időjárásról.
1: Az ország északi részén csak kevés felhő ígérkezik, eső nem valószínű. Az északnyugati északi szél sokfelé megélénkül. Napközben 13 és 18 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Az emberek gondolkodását szeretnék kinyitni az általa vezetett séták, városnézések alkalmával, Hódi Nóra idegenvezető. A szegedi szakember megrögzötten szereti saját városát, így nagyon szereti körbevezetni azokat, akik először járnak Szegeden. Nóra külföldön is vezet túrákat, sőt, ha ő utazik, maga is részt vesz a városnéző sétákon, csak neki arra is oda kell figyelnie, hogy ne vágjon kollégája szavába. És mielőtt megtudnánk tőle, hogy milyen hozzáállással érdemes egy új várost felfedezni, hallgassuk meg, mit mond az utcaembere, ki hogyan utazik, mi az első fontos információ, nevezetesség számukra. Vona Viktória, a szegedi kommunikációs szakos egyetemista, az egyik tanítványom összeállítása következik kezdésként.
2: Amikor új helyre utazol, mi az első dolgod? Mit nézel meg először?
3: Először amúgy a múzeumokat, én azokat nagyon szeretem.
4: Attól függ, hogyha tengerpart vagy víz közel, akkor oda egyből, nyílegyenesen, nem vásárolgatunk, nem. Hogyha ilyen hegyes, dombos, akkor meg megyek túrázni.
5: Én nagyon szeretek a városban bolyongani, ha a vidékre, akkor pedig általában így megnézem, hogy így környéken mik vannak ilyen érdekesebb kis helyek.
6: Először a természeti látványosságokat.
7: Amikor valami új helyre megyek, akkor kajáldát szoktam keresni először, hogy hol lehetne jót enni. Ez a legelső, aztán utána valamilyen boltot felkészülni a későbbiekre.
8: Étterem és ebéd vagy vacsora után sétálni szoktunk egyet a környéken, felfedezni van-e park.
9: Az ételeket és az éttermeket, hogy milyen jó kis dolgokkal tudom megtömni a bendőmet, mi szeretem kipróbálni, főleg így azokat, amikhez így alapjáraton nincsen egy ilyen hétköznapi hozzáférésem, és utána másodlagos a városnézés.
5: És inkább a turistákkal telített helyekre mész, vagy inkább a helyiekkel próbálsz kapcsolódni, és oda mész, ahol így helyek élnek?
3: Olyan helyekre megyünk, például éttermekre is, ahol csak a helyek járnak oda, mert ezeket az ilyen turista vonzó dolgokat nem szeretem. Szerintem az nagyon rossz egyrészt, tényleg inkább csak a pénzre mennek rá, az élmény meg az úgy elveszik.
10: Szerettem az olyan helyeket is, ami ilyen eldugottabb, és nincs ott annyi turista. És olyankor kevésbé érzem magam turistának.
11: A helyi emberektől sokat lehet tanulni a helyről is, illetve tőlük jó tippeket is kaphat az ember, hogy mit érdemes megnézni, és mikor érdemes megnézni, úgyhogy szerintem az sokkal értékesebb.
1: És most halljuk a szakembert a témában. Hódi Nóra idegenvezetővel, egy kávé mellett Fülöp Janka szegedi kommunikációs szakos egyetemista, az egyik tanítványom beszélgetett.
12: Elmesélnéd azt, hogy mi a munkád, vagy mi a leírása a munkádnak, amit végzel a hétköznapokban?
13: Az én munkám az, hogy vendégeket kísérjek külföldi országokban, vagy pedig itt helyben Szegeden kísérjem őket körbe, és érdekes dolgokat meséljek nekik a helyről, ahova megérkeztek.
12: Mit tanácsolnál annak, aki egy új országba, új városba érkezik? Milyen szemléletmóddal tekintsen arra az új környezetre?
13: Hagyja otthon az otthoni beidegződését. Üljön be egy kávéházba, egy kávézóba, vagy egy étterembe, lehetőleg teraszos helyre, és rendeljen egy italt, egy limonádét, egy kávét, egy teát, ami neki jól esik, és hagyja, hogy egy kicsit az adott hely hasson rá, és ne akarja fölfalni a helyet egyből. Ezt mindenkinek el szoktam mondani, hogy ne akarja fölfalni a helyet egyből, mert egyszerűen azt fogja érezni, hogy lejárta a lábát, és még nem látott, még mindig nem látott semmit, nem tud az egész városról, adott helyről semmit, hanem csak azt látja, hogy A-ból B-be rohangálok, mert időpontok vannak egyeztetve, és oda kell érnem, mert lejár a jegyem. Inkább a kevesebbet vállalja be, de ismerje meg az adott helyet.
12: Mikor egy új országba, vagy helyre érkeztek, akkor leginkább mire vagy kíváncsi vagy? Vagy mi az, amit úgy mindenképpen meg szeretnél nézni az adott helyen?
13: Ha megérkezünk valahova, akkor általában segítek a vendégeknek a szobájukat elfoglalni, és utána én mindig kimegyek a városba. Kimegyek az utcára, megnézem, hogy hol vagyunk, merre járunk, kicsit én is végig sétálok, hogy maga csak ott a környéken, hogy felfedezem, hogy mik vannak, milyen arcokat látok a környéken, mosolyognak, nem mosolyognak, vagy egyáltalán mi van körülöttem, mi vesz körül. Mert akkor már úgy bele tudod helyezni magad az adott helyzetbe, az adott hangulatba, és akkor azt egy kicsit át is tudod adni, akkor, hogy mit érezzenek a többiek, hogy mit érezhetnek a többiek. Nem biztos, hogy az első az, hogy vágt ezzel a legnagyobb látványossághoz. Most például privátban voltam Varsóban, nem csoporttal, hanem teljesen egyedül, és az történt, hogy nem tudtam még elfoglalni a szállásomat, amikor megérkeztem, mert korábban érkeztem, mint ahogy el lehetett volna foglalni a szobát, és annyit csináltam, hogy láttam, hogy van egy gyönyörű szép toronyház, kilátó terasszal, és oda vettem belépőt. És elmentem, kinéztem, hogy ott van egy étterem, akkor ott megkajáltam, kimentem a kilátó terasszal, és körbenéztem a várost, úgy fölülről először is. És ez volt az első élményem Varsóval, hogy megnéztem fölülről, hogy akkor hogy is néz ki, ahol majd én majd sétálni, magatni fogok. Kapjak egy képet, egy hangulatot, és gyalog mentem el a szállásomtól, ahol ott hagytam, csak a csomagomat tudtam ott hagyni, egészen ez a toronyhoz, hogy egy kicsit kapjak egy olyan képet is, hogy milyen az utcán járkálni, kik mennek mellettem, hogy milyenek az emberek, milyenek a hétköznapok, ez egy hétfői nap volt, tehát milyenek az hétköznapok, milyen arcok járkálnak, suliba mennek, hogy megkapjam azt a hangulatot, ami Varsót jellemzi.
12: Mit szeretsz a legjobban a munkádban?
13: Utazni, de tényleg, tehát én egy rendes utazásfüggő vagyok, ezt én abszolút bevallom. Egy hónap otthon, és én már megőrülök. Igen, tényleg. Viszont szeretek itthon is lenni, tehát én nagyon szeretem ezt a város, nagyon szeretem Szegedet, és azt is, hogy bemutathatom másoknak is, és tényleg úgy érzem, mint amikor vendéget fogadsz otthon, és elérik teszed a kis sütit, meg a üdítőt, és hogy legyél a vendégem, egyél még, mit tetszik még, mit szeretnék, mit hozzak még. És ezt nagyon szeretem, hogyha ezt itthon így meg tudom csinálni.
12: De egy idő után így, hogy nem lesz adott esetben unalmas egy idő után, hogyha újra is újra megmutatod ezeket a helyeket?
13: Hát egyrészt neked is tudni kell azt, hogy te is elsétáljál a másik irányba, olyan irányba, ahol még nem voltál. Tehát, hogy nem mindig ugyanabban a kávézóba üljébe kávézni, hogy nem mindig ugyanazt a padot választ, ahova leülsz idegen helyen. Itthon pedig, hát én bevallom őszintén, hogy meg szoktam azt csinálni, hogyha még egy sima városnézést is csinálok egymás utáni napokon, akkor a másik csoporttal másik irányba indulok el. És akkor egy kicsit megfordítom a mondandómat, hogy nekem is meg kelljen fordítani, és ne automatizmusból jöjjön. Mert ha automatizmusból jön, az már régen rossz. Azt érzik a vendégek is. Megmondom, az, aki velem van, az először van itt. Ő először látja ezt a várost jó esetben, vagy ha másodszor is, akkor sem tudja mindazt, amit én. Ő neki minden új lesz, amit mondok. Tehát nekem úgy kell hozzáállni, hogy tisztelettel.
12: És egyébként az is elő szokott fordulni, hogy szegedieknek tartasz túrákat Szegeden.
13: Igen, és azokból szokott egyébként a legjobb túra kikerekedni. Igen, pontosan ezért, mert mindenki azt gondolja, hogy a lakhelyét ismeri. Szent meggyőződés az, hogy itt aztán nem tudok olyat mondani, amit. És ilyenkor ez a földgyűröm az ingójában, vagy na gyere, és akkor megmutatom. Persze rengeteget készülök is rá, akkor direkt olyan történeteket keresek ki, amik nem közismertek, nagyon sokat utána olvasok.
12: Arra is kíváncsi volnék, hogy adott esetben, a te túráid, azok miben adnak többet, és hogyan adnak többet, mint ha mondjuk valaki csak megkérdezi a mesterséges intelligenciát, vagy a Wikipédiát.
13: Ennek nagyon rövid válaszom van, én. Konkrétan én vagyok az, ami a több lehet ebbe az egészbe, mert igen, meg lehet kérdezni a ChatGPT-t, én is meg szoktam kérdezni a ChatGPT-t, amikor hirtelen valami információra van szükségem. Nem titok, én a Móra Ferenc Múzeumban is vezetek kulisszosétákat, és ott is mindig elmondom, hogy persze, ezek a folyosók, ahol most itt járunk, ezek bejárhatóak. De én mindig azt szeretném megmutatni, hogy mi van mögötte. Meg gondolkozz el azon, amit kaptál információt, hogy rakd össze. Próbálok olyan információkat adni, vagy csak egy gondolatcsíret elültetni, hogy nézd, ez mintha összefüggne ezzel, nem biztos, de játszunk már el vele. Hogy most mi lenne, ha ezt átgondolnád? Tehát például ezen a kulisszasétán el szoktam mondani, hogy figyelj, ott van egy kiállítás, amiben besétálsz, ott van a csomó leírás, amit megkapsz, de tudod, hogy ki rakta azt össze? Mennyi munkával? Hogyan állt össze ez a kiállítás? Honnan született? Ki volt az, aki ezt összerakta? Mi volt az elgondolása? Mik azok a kaleidoszkópnak a kis darabkája, amit mennyit kellett forgatni ahhoz, hogy most te ezt a képet kap, amit most, amikor besétálsz a múzeumban, azon a kiállításon látsz. És még akkor sem biztos, hogy azt látod, mint amit az illető, aki összerakta, akart, mert te is hozol egy kultúrát magaddal, van egy műveltséged, olvastál valamit, meg ugye ő is, amit hozzá tudott tenni, meg amit kirakott, és gondolta, hogy az majd értelmes lesz. Úgyhogy ez mindig csak együttműködik.
12: Mennyit készülsz egy ilyen idegenvezetésre? Külföldön, belföldön?
13: Majdnem azt mondom, hogy sokkal több előzetes munkám van benne, mint amennyi maga az út, vagy az adott séta. Rengeteg mindent elolvasok, mielőtt elindulok egy útra, és nekem is sokszor az előtte való nap, ez a kaleidoszkóp, amiről beszéltem, az előtte való nap fordul be, tudatosodik, hogy mi az, amiről majd beszélni akarok sétáim kapcsán. De ahhoz nekem rengeteg anyagot fel kell dolgoznom, hogy lehet, hogy egy 200 oldalas könyvből lehet, hogy csak egy sor, ami annyira belém ragad, hogy utána azt felhasználom. És valamikor, mikor egy sétára készülve, egy teljesen más sétát rakok már össze, és tudom, hogy az majd jó lesz majd ahhoz a sétához, amiket találok információkat. Úgyhogy nekem egyébként nincsen két ugyanolyan sétám. Eljöhetsz, vannak panel mondataim nyilván, az mindenkinek van, de ha te kérdezel valamit, akkor nekem be fog ugrani valami, amit mindenképpen el kell, hogy mondjam, mert közlés szenvedélyem van, és akkor már mindjárt másik irányba megyünk, ugyanazon a vonalon, csak kicsit veszünk egy kanyart.
12: Akkor így nem így idegenvezető módban mész, akkor előfordul, hogy te is részt veszel egy ilyen vezetett sétán.
13: Igen, szeretem is. Ugye említettem Varsót, hogy kint voltam. Bejelentkeztem Vodka Kóstoló Múzeumban és az egész túrára, hogy is zajlik az egész. Nagyon nehéz kikapcsolni egyébként, annyira rád ég a szakmát, hogy nagyon nehéz kikapcsolni, hogy te most vendég vagy. Úgyhogy olyankor én mindig a leghátsó ember szoktam lenni, hogy még véletlenül szóljak bele, ne csináljak semmit, de hát a helyezkedésemből szerintem így lehet érezni, hogy hú, ez a csaj, ez hát nem tudom, mi van vele, de kicsit furcsa. Például ezt a túrát és ezt a Vodka Kóstolót is nagyon élveztem, rengeteg információt szereztem. Az egész, nem még a lengyel kultúrára is, és nagyon jó vezető volt a srác, nagyon jól fogta össze a csapatot, nagyon jó volt az előadás módja, kifejezetten élvezetes volt.
12: Mi az, amit a legjobban szeretsz?
13: Elmesélek egy történetet, amit pont most Azerbajdzsán-Grúzia utat csináltam, és pont most van. Tehát és ez, ezen az úton mindig eljátszom. Grúziában van Sztálinnak a szülő a városa, és ott van egy múzeum, Sztálin múzeum. És ez mindig benne van a programban. És mindig megkapom kérdésnek, hogy ide minek megyünk. Minek egy ilyen embernek múzeum? Miért itt hősként tisztelik, vagy valami? És a végén, mikor kijövünk, akkor mindenki föl van dobva, és egy olyan beszélgetős társaság alakul ki, akik arról beszélgetnek, hogy milyen is egy autoritár diktatúra, milyen is a propaganda, hogy működik. Azt szeretem, és ebből röviden, hogy kinyitni az embereket, kinyitni a gondolkodásukat. És ugyanez a sétáknál is, hogy megmutatok olyan dolgokat, amit te nem vettél észre, én meg lehet, hogy észrevettem. És akkor megmutathatom neked, hogy nézd, az ott van, és ez mennyire izgalmas, és vedd észre legközelebb a másikat.
1: Hódi Nóra idegenvezetőt hallották.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Talán már a héten találkozhat Brüsszelben Zelenszkij ukrán elnökkel Magyar Péter, jelezte a magyar kormányfő egy finn újságnak. A miniszterelnök az interjúban az alkotmány teljes újraírását kormánya egyik legfontosabb feladatának nevezte. A demokrácia helyreállításáról Magyar Péter büszkeségének adott hangot, hogy a kormánynak sikerült politikai megállapodásra jutnia az Európai Unióval. Az uniós forrásokról a miniszterelnök megjegyezte, ez a pénz a magyar embereket illeti meg, azokkal az aggodalmakkal kapcsolatban pedig, hogy idővel maga is önkényuralmi módszerekhez folyamodna, maga mögött tudva a Tiszapárt kétharmados parlamenti többségét, Magyar Péter úgy fogalmazott, ennél jobb dolga is van. Magyarország és Ukrajna kapcsolatáról a finlapban azt írták, Magyar Péter sem kíván fegyveres segítséget nyújtani Ukrajnának, és nem engedélyezi a fegyverszállítmányok Magyarországon keresztüli továbbítását. Szeptemberben rövid időre megakasztotta Ukrajna Európai Uniós csatlakozási tárgyalásait is, mert azt követelte, hogy Ukrajna biztosítsa az országban élő magyar kisebbség jogait. Magyar Péter a lapnak azt mondta, apró lépésekben kívánja helyreállítani a bizalmat Ukrajnával. Találkozni fog Zelenszkij ukrán elnökkel, talán már a héten Brüsszelben. Arra is kitért, hogy már alá is írtak egy megállapodást a magyar kisebbség helyzetéről. Korai stádiumú csomót fedeztek fel 14. Leó tüdejében. A pápát a következő napokban meg fogják operálni, jelentette be maga az egyházfő vasárnap. 14. Leó pápa a déli úrangyala imádsága alkalmával beszélt egészségi problémájáról. A 71 éves, 2025-ben megválasztott amerikai származású pápának nincsenek korábbról ismert egészségügyi problémái. Aktív életmódot folytat, rendszeresen úszik és teniszezik. A Vatikán Matteo Bruni szentszéki szóvivőn keresztül nem sokkal később arról adott tájékoztatást, hogy a pápát a hét elején műtik meg, és előre láthatólag egy hétig fog lábadozni. Jó eséllyel ezen a héten lemondhatnak a Hunren Magyar Kutatási Hálózat vezetői, és az új törvény elfogadásáig átmeneti vezetőt választhat a szervezet, mondta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a Kontrollnak adott interjújában. A tárca vezető közölte, a Nemzeti Kutatási és Tudománypolitikai Hálózat, azaz a Hunren vezetését, a kormány még a nyáron távozásra kérte fel. Stipsic András, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet vezetője személyében pedig javaslatot is tettek átmeneti vezetők kinevezésére. Ennek a folyamatnak a héten lehet eredménye, így abban lehet bízni, hogy az átmeneti vezető nyugalmat és tisztánlátást tud majd biztosítani abban az időszakban, amíg az új Hunren törvény megszületik, mondta a miniszter, kiemelve, hogy a kutató közösségnek ez az érdeke. Tanács Zoltán a kormányváltás óta született feljelentések kapcsán kiemelte, az iratkezelési és tanulmányi rendszerekkel összefüggő 100 milliárdos ügyekben és a gondosóra programmal kapcsolatban fordultak a hatóságokhoz. Utóbbiról azt mondta, korábban több mint 100 milliárd forintot, csak tavaly pedig 27 milliárdot költött arra az állam, viszont a jelenlegi kormány szerint fele ekkora összeg is elegendő lett volna a célokra. A magyar űrprogramról szólva pedig kiemelte, Kapu Tibor magyar űrhajós és az általa elvégzett kísérletek fontosak voltak, az utazás pozitív lendületet és jövőképet adott Magyarországnak a témában. Azt mondta a miniszter, egy kormánynak muszáj befektetni a jövő iparágába, a tudományokba, ennek mikéntjéről pedig a későbbiekben kell dönteni. A Hunar elnevezésű magyar űrprogram ez év végéig tart, mondta a Tanács Zoltán miniszter.
0: Az időjárásról.
1: Az ország északi részén csak kevés felhő ígérkezik, eső nem valószínű. Az északnyugati északi szél sok felé megélénkül. Kedden már többnyire napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északias szél főként a Tiszán túlon nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet kedd délután 13 és 18 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Környezetvédelmi magazinja.
1: Köszöntöm Önöket, ez az Európa Rádió környezetvédelmi magazin műsora, a Zöldellő, én pedig Huszár Kata vagyok. Kedves hallgatóink, mai magazin műsorunkban elsőként arról szólunk, hogy lassan a végéhez közeledik a levegő minőséget javító Európai Uniós integrált projekt, a Hungary projekt, melyben többek között Miskolc is részt vett. Ezt követően a Bükki Nemzeti Park igazgatóság úgynevezett Csuli Fénystop projekt versenyéről hallhatnak, melyen az igazgatóság területén működő középiskolák diákjai indulhatnak. Kedves hallgatóink, ezzel a két témával várjuk Önöket, tartsanak velünk!
0: Zöldellő, az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket!
1: Kedves hallgatóink, lassan végéhez ér a levegőminőséget javító Európai Uniós integrált projekt. A Hungary az ország 8 régiójában, 10 településen, többek között Miskolcon támogatta a levegőminőségi tervek végrehajtását és a légszennyezés csökkentését. Az egyik legfontosabb eredmény az ökomenedzser hálózat létrehozása volt. A projekt végére 19 ökomenedzser dolgozott a 10 partner településen és 2 önkormányzati vállalatnál, segítve a helyi levegőminőséget. Minőségi intézkedések megvalósítását. Az összegzés szerint a program öröksége nem csak a fejlesztett infrastruktúrában és eszközökben rejlik, hanem abban a tudásban és együttműködésben is, amely a projekt lezárása után is támogatja Magyarország levegőminőségvédelmi törekvéseit. Szigeti Tamás, a Life IP Hungary projekt szakmai vezetője nyilatkozott rádiónknak a témában.
2: Ez a projekt 2019. január 1-én indult, csak célja Magyarország levegőminőségének javítása számos intézkedéssel, 10 magyarországi település bevonásával. Ezek a települések Békés Csaba, Budapest, Debrecen, Eger, Kaposvár, Karcag, Miskolc, Pécs, Szolnok és Tatabánya. Jól tudjuk, hogy a legjelentősebb környezetegészségügyi probléma Magyarországon, illetve Európa szerte is a légszennyezettség, így nagyon nagy relevanciája volt ennek a projektnek, ugyanis tudja támogatni a hazai levegőminőségjavító intézkedéseket.
1: Ugye ez, ha jól tudom, 2019. január 1-én kezdődött. Mi minden történt azóta?
2: Nagyon sok minden történt az elmúlt 8 évben. A projektnek nagyon széleskörű tevékenységei voltak. Nagyon fontos, hogy minél több adat áll a rendelkezésünkre, ahhoz, hogy megfelelő döntéseket tudjunk hozni. Tehát új légszennyezettségi mérőállomások települtek például Békés Csabán és Kaposváron, fejlesztettük a Kápusztán található háttérállomást, ezzel bővítve az országos légszennyezettségi mérőhálózatot, melyet a Hungaromet koordinál. Nagyon fontos volt, hogy további adatok álljanak rendelkezésünkre olyan településen is, ahol mondjuk gyakorta probléma van a légszennyezettséggel, például a Miskolcon egy 60 szenzorból álló úgynevezett PM monitoring hálózat létesült. Ez azt jelenti, hogy Miskolcon 60 pontján kerültek kihelyezésre szenzorok. Ezek a szenzorok mérik, hogy kisméretű arra szól részecskék, hogy hétköznapi nevén szállópor koncentrációja. Ezzel például egy nagyon részletes információt kapunk a településnek a légszennyezettségéről. Hasonló hálózat alakult például Kaposvárban is. Fontos, hogy az önkormányzatoknál kapacitásépítést végezzünk, tehát létrehoztunk egy országos ökomenedzser hálózatot, és minden egyes településen legalább egy ökomenedzser került foglalkoztatásra, akinek a célja a helyi levegőminőségjavító intézkedéseknek a koordinálása, a levegőminőségi tervek felülvizsgálatában való aktív részvétel, a helyi pilot tevékenységnek a megvalósítása, érdekelt felek bevonása, illetve szemléletformálás különböző célcsoportok számára. Emellett a projektben foglalkoztunk nagyon sok pilot tevékenységgel is, melyek a közlekedési kibocsátások csökkentésére irányultak, vagy a helytelen fűtési módok visszaszorítására. Ezek is mind nagyon fontos pilotként működtek, tehát az a lényeg, hogy megnézzük, hogy ezek a tevékenységek milyen mértékben megvalósíthatók, mennyire hatékony a levegőminőség javítás szempontjából, és a későbbiekben ezek hogyan ültethetők át más településre is. Ahhoz, hogy megfelelő döntéseket tudjunk hozni egy önkormányzat, hogy egy adott intézkedésre mennyire hatékony. Ugye meg kell nézni azt, hogy a beruházás költsége az mondjuk milyen hasznot hoz a levegőminőség szempontjából. Ebben is fejlesztések történtek a projekt keretében. Létrehoztunk egy döntéstámogató levegőminőség modellező eszköz. Ez az eszköz egy online szoftver, amit az önkormányzatok tudnak használni, és meg tudja mondani azt, hogy egy adott intézkedésnek várhatóan milyen lesz a hatása a levegőminőségre. Tehát például, hogyha lezárunk egy utcát a forgalom előtt, egy elkerülő utazkozunk létre, vagy akár fűtéskorszerűsítést valósítunk meg egy-egy település részen, akkor ennek milyen hatása van. Hát ezek voltak azok a tevékenységek, amelyek kimondottan a levegőminőség javítását célozták, és természetesen, ahogy említettem, minden településen nagyon intenzíven történt a szemléletformálás.
1: Ahogy hallhattuk, hogy ugye ennek a projektnek, ennek a 2019-ben kezdődött több éves projektnek a legfőbb célja az hazánk levegő minőségének a javítása. Pont emiatt lett kiválasztva a már említett 10 város? Ezek ilyen eltérő levegő minőségű városok?
2: Cél volt a projekt létrehozása során, hogy a nagyobb településekre fókuszálunk, tehát elsősorban a nagyobb települések kerültek bevonásra. Természetesen ezeknek a településeknek eltérő a levegő minőségi helyzete, attól függően, hogy hol helyezkednek el, milyen jellemző kibocsátásokkal rendelkezik egy-egy adott település. Így például a Miskolcon a helytelen fűtési módoknak az alkalmazása, a völgyhelyzet úgy gyakorlatilag meghatározza a kedvezőtlen levegő minőséget, főleg a fűtési szezonban, addig egyes településeknél például akár Falcagnál, Békéscsabánál, Debrecennél, például ugyanúgy domináns a mezőgazdaságból származó szennyezés,

0: ökomenedzser?
1: A városban felvételre került egy ökomenedzser. Az ő feladatuk az volt, hogy a levegő minőség javítását célzó mindenféle intézkedést tudják támogatni. De nagyon fontos, hogy az ökomenedzserek képzést kaptak, egy koordinál kedvezményezett folyamatos képzéseket tartott az ökomenedzserek számára, bővíti a tudásukat, de ezek az ökomenedzser találkozók például arra is alkalmasak voltak, hogy az ökomenedzserek megosztják tapasztalataikat egymással. Ez egy folyamatos képzést biztosítottunk az ökomenedzserek számára, és ezeken a találkozókon nagyon sokszor olyan helyzetbe is kerültünk, hogy nagyon sokat tudtunk mi is tanulni az ökomenedzserektől, hogy egy-egy helyi problémát hogyan oldanak meg, milyen ötleteik vannak a szemléletformálásra. Ez egy nagyon hasznos hálózat, hiszen nagyon sok település esetén nagyon kevés humán kapacitás rendelkezésre, hogy a levegő minőséggel kapcsolatos problémákra fókuszáljanak.
0: Ha jól tudom, itt a projekt keretében országos reprezentatív kérdőíves felmérések is készültek. Ezekről mit tudhatunk?
1: Igen, nagyon fontos volt, hogy a 8 év során két évente nézzük, hogy a lakosság attitűdje hogyan változik a légszennyezettséggel, levegőminőséggel kapcsolatban. Minden két évente reprezentatív felmérést végeztünk. Nagyon fontos nyomon követni, hogy hogyan is alakul az attitűd, hiszen ugye a szemléletformálási tevékenységeknek az a célja, hogy minél inkább formáljuk, minél inkább pozitív irányba tudjuk befolyásolni a lakosság véleményét, attitűdjét, hozzáállását a levegő minőséggel kapcsolatban. Illetve felmérjük a lakosságnak a tudását a levegő minőséggel kapcsolatban, ez egy fontos célunk volt. Például megkérdeztük a legutóbbi felmérés során 2026 év elején, hogyan is vélekedik arról, hogy milyen a levegő minőség az adott lakóhelyén, és jó volt látni, hogy a lakosság érzékeli azt, hogy egy javuló tendenciát mutat a légszennyezettség. Természetesen még mindig sokan vannak azok, akik mondjuk úgy vélekednek, hogy folyamatosan romlik a levegőminőség. Látjuk az a tendencia, amit az elmúlt évek során végeztünk, hogy egyre inkább megismerik az emberek, hogy hogyan is alakul a levegőminőség, melyek azok a fontos légszennyező források, mik az, amiket ők tehetnek a levegőminőség javítása szempontjából. Jó látni, hogy gyakorlatilag 8 év alatt egy fejlődő tendenciát tapasztalunk.
0: Rengeteg intézkedést, rengeteg cselekvési tervet megvalósítottak ugye itt az elmúlt években a különböző résztvevő városokban. Mit tapasztaltak, mi volt a legeredményesebb, ha lehet ilyen összevetést készíteni?
1: Azt nem mondjam, hogy gyakorlatilag az összes pályázat tevékenységünk sikeresen zárult pozitív eredményekkel. Néhányat kiemelnék, akkor kiemelném például Miskolcnak a példáját. De Miskolc egy nagyon intenzív tevékenységet végzett annak érdekében, hogy próbálja meg visszaszorítani a helytelen tüzelési módoknak az alkalmazását. Tette úgy, hogy például az önkormányzat betiltotta a kerti hulladékok avart égetésnek a gyakorlatát. Ugye általánosabban az országban van egy általános tiltás, viszont nagyon sok önkormányzat időről időre engedélyezi ezt a tevékenységet. Miskolcon ez például már nem lehetséges. Ugye nagyon fontos, hogy az ellenőrzésekre is ügyeljünk, hiszen tudjuk jól, hogy ez még mindig egy gyakori probléma. Itt kell egy nagyon jó gyakorlat volt, hogy az önkormányzat, a kormányhivatal, az önkormányzati rendészet nagyon szorosan együttműködött annak érdekében, hogy hatékonyan tudják azonosítani azokat a háztartásokat, ahol még előfordul helytelen fűtési módoknak az alkalmazása. Ez egy nagyon intenzív szemléletformáló tevékenység tartozott, illetve több mint 2500 komposzt keretet osztottak ki a lakosság számára, hogy valamilyen alternatívát is tudjunk biztosítani annak érdekében, hogy a kerti hulladékot és a zavart ne elégessék, hanem inkább komposztálják. Ez természetesen nagyon intenzív képzéses tartoztak, tehát például, amikor a lakosok átvették az igényelt komposztkeretet, akkor...

0: egy részletes információt kaptak arról, hogy hogyan is kell használni a komposztet, milyen hatásai vannak a légszennyezettségnek. Ez egy nagyon fontos példa volt. Egy két településen például a közösségi kerékpáros rendszer alakult ki, Budapesten és a kéménybántes belváros címszó alatt próbáltuk elérni azt, hogy a távhőre minél több ingatlan csatlakozzon, de fontos tevékenység volt még például Tatabányán, hogy minél több információnk legyen a levegőminőségről, részletesebb ez alapján az önkormányzat olyan intézkedéseket hozott, mely célzottan egy-egy település része vonatkoznak. De említhetném a fásítási programokat, Debrecenben például egy véderdő alakult, pont azért, hogy a mezőgazdasági területekről kevesebb por jusson be a városba, de például hasonló fásítás alakult Békés Csabán, Szolnokon a közlekedésre fókuszáltak, egy intelligens közlekedési rendszer jött létre, Budapesten még a városi logisztikai fejlesztések valósultak meg, tehát nagyon-nagyon sokrétű azok a tevékenységek, amiket projekttel fedett.
1: Ugye itt a Hungarometnek a feladata többek között, ha jól tudom, az volt itt a projektben a több év során, hogy tulajdonképpen a levegőminőséget mérje, abban részt vegyen. Mit tapasztaltak itt a levegőminőség kapcsán? Gondolom azért el lett különítve, hogy milyen káros anyagok, milyen mértékben találhatók meg a különböző városok mérési pontjaim.
0: Igen, tehát nagyon fontos feladatunk volt, hogy folyamatosan nyomon követjük a levegő minőséget a partner településeinken. Tapasztalható, hogy javuló tendencia gyakorlatilag az összes vizsgált légszennyező esetében. Nagyon nehéz viszont elkülöníteni, hogy ez a hatás, ez a javuló tendencia, ez olyan minek köszönhető. Nagyon gyakran tudjuk jól, hogy egyre enyhítek a teleink, egyre kevésbé fordul az elő, hogy inverziós helyzetek alakulnak ki, amik ugye kedvezőtlen levegőminőséghez járulnak hozzá. Tehát, hogy amellett, hogy csökken a légszennyező anyagok kibocsátása, nagyon fontos szerepe van, hogy a meteorológiai paraméterek is középtávon hogyan alakulnak. Tehát ezek is mind, hogy egyre enyhébbek a teleink, mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy egy javuló tendenciát mutat a levegőminőség. Nagyon fontos, hogy ugye a célt elérjük, hiszen a célunk az, hogy a levegőminőség javuljon, hogy ehhez hozzájárultak nagyban azok az intézkedések is, amelyeket a projektbe.
1: Vannak egyébként még feladatok?
0: Természetesen feladatok mindig is vannak. A levegőminőség javítása továbbra is cél. Az Európai Unióban új levegőminőség irányát került kiadásra, melyeknek az átültetés az egyes tagállamokban is folyamatban van. Ez egy sokkal szigorúbb határértékeket határoz meg. Ez alapján látszik, hogy Magyarországon is azért meg továbbra is csökkenteni kell a légszennyező anyagoknak a koncentrációját, és természetesen még számos intézkedést kell tenni annak érdekében, hogy a levegő minőség tovább csökkenjen.
1: Itt ugye, ha jól tudom, egészen pontosan december 31-e a projekt zárása. Jók az információim?
0: Igen, jók az információim.
1: Mi történik még addig?
0: Igen, a projekt zárása is folyamatosan történnek egyes tevékenységek, például szemléletformálási tevékenységek. Az utolsó egy-két hónap gyakorlatilag már a projekt zárása, az eredmények összesítése, hatások nyomon követéséről voltak ezek a legfontosabb tevékenységeink.
1: Mi történik ezután? Az ökomenedzserek maradnak még az önkormányzatoknál, önkormányzati cégeknél, az intézkedések maradnak-e tovább, vagy így, hogy lezárult a projekt, ezzel tulajdonképpen ez az egész véget is ér?
0: Folyamatosan azon dolgozunk, hogy a projekt eredmények fenntarthatóvá váljanak. Pont éppen kapcsolatban tartunk egy partner találkozót, ahol a fenntarthatóságról beszélünk. Szeretnénk elérni, hogy minden önkormányzatnál továbbra is maradjanak ökomenedzserek. Szeretnénk a továbbiakban is rendszeresen találkozókat tartani az ökomenedzserekkel. Pont, hogy megbeszéljük, hogy milyen aktuális problémák vannak, milyen fejlemények vannak az egyes településeken, hogyan lehet tovább és javítani a levegő minőséget. A pilot tevékenységek esetében is fontos szerepe van a fenntartásnak, és bízunk benne, hogy ezek az eredmények, amiket elértünk, ezek nagyon sok helyen be tudnak épülni, akár helyi stratégiákban, vagy országos stratégiákban, tehát erre törekszünk, hogy minél inkább hasznosuljanak azok az eredmények, amelyeket a projektben elértünk.
1: Azért azzal, hogy ugye lezárult itt a projekt, vagy lezárul a projekt, azzal még ugye, ahogy hallhattuk, nem ér véget tulajdonképpen itt több dolog, de azért mi emberek, mit tudunk tenni azért, akár például itt Miskolcon és a Miskolcon élők, hogy tisztább legyen a város levegője?
0: Nagyon sok mindent tudunk tenni a mi magunk is a levegő minőség javításáért. Gondoljuk is, hogy hogyan tudjuk csökkenteni akár a közlekedési kibocsátásokat, például a lehetőség szerint használjuk minél többet a tömegközlekedést, akár sétáljunk, kerékpározzunk, hagyjuk otthon a kétjárművet, különösen akkor, amikor mondjuk kedvezőtlen a levegő minőség. Ennek nagyon fontos, hogy fejlesztjük otthonainkat, ügyeljünk az energiahatékonyságra, kevesebb áramot, kevesebb hőt használjunk, mellőzzük a helytelen fűtési szokások alkalmazását, komposztáljunk, hasznosítsuk újra a zöld hulladékot. Számos ilyen tevékenység van, amivel mi is tehetünk a levegő minőség javításában, de minden apró lépés számít.
1: Kedves hallgatóink, lassan végéhez ér a levegő minőséget javító Európai Uniós integrált projekt, a Hungary, az ország 8 régiójában, 10 településen, többek között Miskolcon támogatta a levegő minőségi tervek végrehajtását és a légszennyezettség csökkentését. Az elmúlt percekben a témával kapcsolatban Szigeti Tamással, a Life EP Hungary projekt szakmai vezetőjével beszélgettünk.

0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinja. Óvjuk és védjük környezetünket.
1: Kedves hallgatóink, akár miskolci középiskolás csapatok is jelentkezhetnek a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Suli Fénystop elnevezésű vetélkedőjére. A projekt célja, hogy minél több fiatal megismerhesse a fényszennyezés fogalmát, valamint annak az élővilágra gyakorolt káros hatásait. A több részfeladatból álló, áprilisban záruló megmérettetésről Zsidai Sára Eszter, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának természetvédelmi kommunikációs és oktatási munkatársa nyilatkozik.
2: A Suli Fénystop azért indult el most nálunk, mert úgy gondolom, hogy a fényszennyezés a természetvédelemben is egy olyan téma, ami kicsit háttérbe szorult, és nagyon érdekesnek tartom azt, hogy keveset foglalkozunk ezzel a témával. Én körül egy hónapja voltam egy nagyon jó konferencián, amit a Gyöngybagoly Védelmi Alapítvány szervezett, és ott egy egész nap folyt arról a diskurzus, hogy milyen hatásai vannak a fényszennyezésnek, és hogy ez hogyan és miként befolyásolja a mi mindennapi életünket is, nem csak az állatok és növények életét, hanem konkrétan az emberekre is milyen hatásokat gyakorol. És ennek a projektnek az a célja, hogy minél több fiatal nézzen utána ennek a témának, ismerkedjen meg a fényszennyezés fogalmával, és azzal, hogy milyen hatást gyakorol ránk és az élő világra.
1: Gondolom erre a projektversenyre itt akár tulajdonképpen miskolci diákok is jelentkezhetnek, vagy szerte az országból akár?
2: A projektverseny az a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságnak a területére vonatkozik, tehát az ott található középiskolás diákcsoportok tudnak rá pályázni, és október 15-ig van erre lehetőségük.
1: Hogyan kell pályázni? Mit tudhatunk erről?
2: A pályázatot azt az én e-mail címemen kell benyújtani. Minden felhívással kapcsolatos információ az fönt van a honlapunkon, az oktatás menüpont alatt és a vetélkedőknél megtalálják ezt a Suli Fénystop kiírást.
1: Mire számíthat az, aki esetlegesen mondjuk hallja ezt a riportot és elgondolkozik rajta, hogy jelentkezik? Mi lesz itt a feladat, illetve feladatok?
2: Ugye a neve is sugallja, hogy Suli Fénystop, tehát itt a diákoknak az lesz a feladatuk, hogy felmérjék az iskolájuknak a fényforrásait, és hogy azoknak van-e, illetve milyen káros hatásaik vannak jelenleg, és erre kell projektfeladatban egy olyan megoldást találni, ami akár később a pályázatok benyújtása kapcsán, mint tervként benyújtható. Tehát azért ez egy elég komoly feladat, és ezért is hirdettük meg középiskolásoknak. Három részből fog állni a projekt. Az első körben kapnak időt arra, hogy magával a fényszennyezés fogalmával megismerkedhessenek, és ugye felmérjék a saját intézményükben lévő aktuális helyzetet. A második körben ott két élőlény fajcsoportjára kell fókuszt helyezni, hogy rájuk hogyan hat a fényszennyezés. Itt lehetnek állatok, illetve növények is, akik szóba jöhetnek, de akár azt is kifejthetik, hogy az emberi szervezetre milyen hatásokat gyakorol. És a harmadik körben ott pedig magát a projektfeladatot kell kidolgozni.
1: Mi ez a projektfeladat?
2: Ez a projektfeladat ez az, hogy a saját intézményüknél egy olyan dokumentációt készítsenek, amiben egy olyan tervet mutatnak be, ami a fényszennyezést csökkenti az intézmény területén. Ezt lehet szöveges dokumentum formájában, prezentáció, vagy akár látványterv animáció formájában is.
1: És akkor tehát itt maga a megmérettetés úgy zajlik, hogy ugye az október 15-i határidőig jelentkeznek csapatok. Hány fősök lehetnek?
2: 4-6 fős csapatok jelentkezését várjuk.
1: És ők utána megkapják a feladatokat, a különböző rész etapok feladatait?
2: Igazából itt ugye a projekt menetén le van írva, hogy mik a határidők, tehát december 20-áig kell nekik gyakorlatilag egy olyan dokumentációt benyújtani, amiben ugye a fényszennyezés fogalmát kifejtik, hatásait, és utána pedig az iskolában felmért lámpatestek, világítótesteknek az aktuális problémáira úgymond rávilágítanak, hogy szerintük mi lehet ezzel a probléma.
1: És akkor ezt követi, gondolom, a másik két kör, amit én itt olvasok, hogy a második kör az január 31-ig tart, a harmadik pedig március 15-ig, tehát azért lesz itt bőven idejük a fiataloknak. Itt az első körnél maradva engem megfogott, elgondolkodtatott az a feladat rész, hogy meg kell vizsgálni, hogy a különböző iskolákban alkalmazott világítások környezetbarátak-e, jól vannak-e elhelyezve. Mit tudhatunk erről? Van olyan, hogy mondjuk rossz helyen van egy lámpa egy intézményben?
2: Így van, tehát ugye a fényszennyezési módok azok többfélék lehetnek. Van, hogy mondjuk térben nem megfelelő, tehát mondjuk itt értem azt, hogy a horizont felé világít a megvilágítandó tér helyett, illetve nem megfelelő a mennyisége, tehát mondjuk túl nagy a megvilágítás, vagy időben nem megfelelő, tehát hogy folyamatosan világít a helyet, hogy funkciót látnál, akár mondjuk mozgásérzékelővel, illetve hogy minőségileg hogy felel meg, mert a világítás során a fény különböző spektrumokban világítja meg az adott környezetet, és hát itt ugye, hogy milyen hullámhosszú a tartomány, az sem mindegy, tehát itt inkább a meleg fényű lámpatestek azok, amik kevésbé okoznak úgy kárt. Egy kutatás például kimutatta, hogy túl hideg fehér fény forrásoknál nagyobb arányban jelent meg mell- és prostatarák, mint a meleg fényforrások használatánál. Tehát itt nem csak az állatvilág, hanem az emberi testre is gyakorol érdekes hatásokat.
1: Ugye itt a második körnek a feladata az, hogy két kiválasztott faj esetében megvizsgálja, hogy a fényszennyezési viszonyok milyen hatást gyakorolnak rájuk. Ez ott az intézményben történik?
2: Történhet az intézményben, viszont hogyha mondjuk olyan helyen van az intézmény, hogy kevés fajt lehet ott megfigyelni, akkor nyilván választható szabadon is. Nem szabtam erre határt, nyilván én örülnék neki, hogyha mondjuk Magyarországon belül maradnánk, mert ugye itt a teknősökre is gyakorol hatást, de azért nem az óceánparton élünk, tehát jó lenne, hogyha minél szűkebb körben maradnánk az intézmény körül, ugye akár rovaroktól kezdve növényeken át is lehet itt élőlényekre gondolni.
1: Beszéljünk egy picit azért magáról a fényszennyezésről. Én nagyjából eddig úgy azt gondoltam fényszennyezésnek, hogy mondjuk amikor egy-egy nagy áruháznak a parkolójába éjszakai is égnek a lámpák, idézőjebben fölöslegesen, ezt nem tudom eldönteni, hogy valóban fölösleges vagy nem, vagy ugye a nagy neonreklámok világítanak, és ahogy én olvastam, ugye többnyire nagyvárosok környékén nagyobb a fényszennyezés, hiszen ott van több mesterséges fény. Nem csak ezek a fényszennyezésnek a kritériumai?
2: Gyakorlatilag nagyjából igen, viszont ugye Magyarországon szinte már nincs olyan hely, ahonnan a éjszaka ne lehetne érzékelhető mesterséges világítást megfigyelni. Például, hogyha megnézzük, hogy Budapestnek a fényei akár 100 kilométeres körzetben egyértelműen ugye érezteti hatással bírnak, akkor azért ott látszik, hogy milyen problémákra vetít rá, illetve az is igaz, hogy a mesterséges éjszakai megvilágításnak az intenzitása az évente olyan 2-6%-kal is nő világszerte. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy az elmúlt évtizedben körülbelül 20%-kal nőtt a természetes környezetbe jutó mesterséges fény, akkor el lehet gondolkodni azon, hogy mondjuk a népesség növekedés a földünkön nem ilyen nagy mértékű. És igen, itt ugye alapvetően a fényszennyezés fogalma az Hát jogszabályban gyönyörűen meg van fogalmazva kerek mondatban, öt sorban körülbelül, de lerövidítve talán úgy tudnám a legjobban elmondani, hogy olyan mesterséges és zavaró fény, ami ugye az égboltnak a természetes sötétségét elveszi, tehát egy mesterséges fénylést ad, és hát ezzel ugye káros élettani és környezeti hatást okoz. Tehát nagyjából így ezzel tudnám röviden megfogalmazni a legjobban a fényszennyezésnek a fogalmát.
1: Milyen hatásai lehetnek egyébként akár az emberekre, akár az állatokra?
2: Hát ugye alapvetően nekünk is a napi biológiai óránkra ugye hatással van, a melatonin termelésre, állatoknál pedig ugye akár a tájékozódási képességre van hatással, és hát ugye ezeknek akár morfológiai élettani hatása is lehet.
1: Hazánkban egyébként hogy állunk a fényszennyezéssel, akár így világviszonylatban, vagy akár a környező országok, vagy Európa országai tekintetében van erre valamiféle adat?
2: Hú, hát adat az biztos van. Én azt tudom erre mondani, hogy állhatnánk jobban is. Itt ugye mindig az a cél lebeg az ember előtt, hogy minél kevesebb kárt okozzunk a természetbe, és ugye a fényszennyezés olyan szempontból egy olyan környezetkárosító tényező, amit például, hogyha lekapcsoljuk a villanyt, akkor megszűnik. Tehát gyakorlatilag könnyen tudunk tenni az ellen, hogy mondjuk megszüntessük, nem úgy, mint mondjuk egy bármilyen légszennyezéssel kapcsolatos, vagy vízszennyezéssel kapcsolatos környezeti szennyezést. Tehát ott gyakorlatilag, hogyha megszűnik a fényforrás, akkor megszűnik a szennyezés. Nyilván itt a környezetre gyakorolt hatása fönnmaradhat bizonyos ideig, de maga a szennyezés az rögtön megszűnik.
1: Tehát magyarán tulajdonképpen tudnánk tenni azért, hogy ez viszonylag gyorsan és egyszerűen megoldódjon. Egyébként mi emberek tudunk-e átlag emberek tenni azért, hogy ezek a fényszennyezés mértéke kisebb legyen? Mert én például azt vettem észre, hogy már nagyon sok, hát én családi házaknál láttam, több családi háznál, hogy konkrétan a fal meg van világítva kívülről.
2: Igen.
1: Ami számomra döbbenetes, mert én ilyennel mondjuk évekkel ezelőtt nem nagyon találkoztam.
2: Igen, és például ugye az utcákon is lehet olyan fényforrásokat látni, ami fölfelé világít. Tehát az abszolút nem megfelelő, illetve ugye nekünk is kellemetlen, mert hát ugye, hogyha a földben van és fölfelé világít, akkor konkrétan minket is megvakít. Tehát ezek teljesen haszontalanok. De mi is tudunk tenni egyébként, már azzal nagyon sokat tudunk tenni, hogyha olyan lámpatesteket használunk, ami mondjuk nem kör alakú, és ugye fölfelé nem világít, hanem csak azt a teret világítjuk meg, ami nekünk szükséges, hogy megvilágítva legyen, illetve annak a fény minősége is inkább meleg típusú, nem ez a hideg fény, vagy például mozgásérzékelőket helyezünk föl, hogy ugye fölöslegesen ne világítson, illetve most ezen a konferencián azt is említették, hogy például a piros fényforrások azok kevésbé zavaróak. Tehát, hogy azok teljesen szinte ártalmatlanok. Másképp érzékelik akár a denevérek is, vagy akár ránk is kevésbé van hatással, mint maga ezek a fényesebb spektrumú fények.
1: Mondjuk azt nehezen tudom elképzelni, hogy egy sima közvilágítás valami piros színben pompázzon, bár karácsony környékén biztos, hogy jóval érdekesebb, de azért gondolom itt például az iskolánkban is van esetleg lehetőség arra, hogy a fényszennyezést csökkentsék, meg a diákok, ugye ahogy hallhattuk is, hogy az egyik része a projektversenynek, hogy ők majd kidolgozzanak megoldást, esetleges megoldást a különböző felvetésekre, problémákra, de mire lehet itt gondolni például egy intézményben? Megfelelő izzót választanak? Mondjuk.
2: Így van, azon is nagyon sok számít, hogy milyen izzó, és mondom, hogy milyen hullámhossza a fénynek. Tehát kerülni inkább a hideg fényeket, és inkább a meleg fények, a megvilágításnak a fókuszát figyelembe venni, hogy mi az, amit meg kell világítani feltétlenül, mi az, ami kevésbé fontos, hogy meg legyen világítva, a fénynek az irányát, tehát hogy ne a horizontra világítson, hanem lefelé világítson. Hát mozgásérzékelőket esetleg, hogyha lehet felszerelni. Tehát ilyenekre gondoltunk, és igazából az is felvetődött, hogy ugye vannak most már ezek az ökoiskolák, illetve akár olyan iskolák, amik erre eddig is odafigyeltek, hogy akkor a diákoknak mi lesz a feladata, és akkor azért írtuk bele, hogy akár a településen belüli közintézmény, tehát hogyha van olyan közintézmény, ami szintén nagy fényszennyezéssel bír, akkor lehet azt is választani, hogyha az iskolában ezek már meg vannak oldva, ezek a világítási problémák.
1: Mi egyébként ennek a hosszú hónapokon át tartó versenysorozatnak, projektversenynek tulajdonképpen a célja?
2: Hogy csökkentsük az intézményekbe a fényszennyezést, és hogy a gyerekek is megismerkedjenek vele, mert nyilván most ez a középiskolai korosztály, hogyha felnő, akkor már tudatosabban tud akár a ház körül fényforrásokat felszerelni.
1: Hát én bízom benne, hogy minél többen élnek ennek a lehetőségével, ennek a megmérettetésnek a lehetőségével. Mondjuk el azért még egyszer itt a pontos határidőt, illetve hogy hol tudnak utána nézni az érdeklődők a részleteknek.
2: A Bükki Nemzeti Park igazgatóság honlap oldalán az oktatás menüpont alatt van egy vetélkedő menüpont, és akkor ott a suli fénystop felhívást megtalálhatják, és október 15-éig kell jelentkezni középiskolás csapatoknak, hát ilyen 3-6 fővel, akik nyilván szeretnék, hogy a fényszennyezés kicsit csökkenjen az intézményük területén.
1: Azért mondjuk el, hogy itt a hosszú-hosszú hetek munkája majd, azért néhány csapatnak, ugye a dobogós csapatoknak jutalommal is járnak. Mik lesznek ezek?
2: Így van. Ugye itt azért elég nehéz lesz osztályozni, hogy a pályamunkák valószínűleg különbözők lesznek, különböző településekről, különböző intézmény típusokból, illetve ugye megvilágítási problémákból, de mindenféleképpen helyezetteket fogunk kinevezni, és itt ugye ha már a fényszennyezés kerül fő témába, akkor úgy gondoltuk, hogy a Bükki csillagdába fognak a nyertesek belépőt nyerni. Itt a harmadik helyezett egy komplex belépőt fog kapni, ugye csapatként. A második helyezett az esti csillagászati programot is kap a Bükki csillagdába a belépőn kívül, és az első helyezett pedig még vendég éjszakát is a csillagda mellett található Borostyán vendégházunkban, és onnan át tudnak sétálni egy esti csillagászati programra.
1: Van-e esetleg valami segédanyag a diákoknak, ami esetleg segítheti őket a projektverseny során?
2: Természetesen nagyon jó anyag van fönt a természetvédelem.hu oldalon, a fényszennyezésről világosan címmel, és ebben még további szakirodalmak vannak felsorolva. Ez egy tényleg nagyon jól összeállított anyag, tehát hogyha ezt elolvassák, akkor már nagyon sok minden hasznos dologgal megismerkedhetnek, és hát nyilván egy útmutatása további szakirodalom felé is. Ez szintén fönt van a felhívás legvégén, ez az ajánlott anyag a projekthez címen.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Bükki Nemzeti Park igazgatóság Suli Fénystop elnevezésű vetélkedőjéről, projektversenyéről hallhattak, Zsidai Sára Esztertől, az igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának természetvédelmi kommunikációs és oktatási munkatársától.

0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu
1: Kedves hallgatóink, véget is ért a mai zöldellő, köszönöm megtisztelő figyelmüket, továbbra is hallgassák az Európa Rádiót. Huszár Katát hallották, viszont hallásra!
0: Zöldellő. Az Európa Rádió környezetvédelmi magazinját hallották.

0: esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az esti krónikát követően. Óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Fontos, hogy Ukrajna betartsa a magyar nyelvű oktatást, illetve a kisebbségi iskolák jogi biztonságát szavatoló vállalásait, jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter Luxemburgban hétfőn. A tagországok külügyminisztereinek tanácsülését megelőzően azzal összefüggésben beszélt erről, hogy az ukrán parlament vitát tart és szavaz a kisebbségi jogokról szóló törvényjavaslatról. Orbán Anita a magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, ezzel megoldódnának a kárpátaljai kisebbség oktatási és kisebbségi jogainak problémái. A miniszter emlékeztetett, a törvény az Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának részét képezi. Az október 6-i szakbizottsági jóváhagyás szükséges feltétel volt ahhoz, hogy a belső piacot érintő második és a versenyképességet érintő harmadik csatlakozási fejezet megnyílhasson. Végleges elfogadását követően Magyarország a kárpátaljai kisebbségi szervezetek képviselőivel együtt figyelemmel fogja kísérni a vonatkozó ukrán törvények megvalósítását, fogalmazott. Orbán Anita elmondta azt is, az orosz agresszió kapcsán az Európai Unió tanácsa jóvá fogja hagyni az eddigi legnagyobb uniós szankciós csomagot, ami mint tájékoztatott több mint 800 vállalatot, illetve csak nem 750 embert tartalmaz, emelte ki a magyar diplomácia vezetője. Beiktatták hivatalába Kukri Zoltán lelkipásztort Hernád Németiben. Ünnepi pillanatoknak adott otthont október 11-én a Hernád Németi Református templom, ahol megkezdődött a gyülekezet és az új lelkipásztor hivatalos közös élete. A Kárpátaljáról származó fiatal lelkész Sárospatakon végezte teológiai tanulmányait, miután egy ifjúsági táborban megérezte Isten személyes elhívását. A két gyermekes édesapa korábban szerencsén szerzett értékes tapasztalatokat exmisszusként és iskola lelkészként, majd 2024. decemberétől segédlelkészként formálta a helyi közösséget. Mivel maga is falusi környezetből származik, Hernád Németiben valódi otthonra talált, ahol a gyülekezet hamar befogadta őt és családját, mondta Kukri Zoltán lelkész.
2: Ez az egyik legnagyobb esemény egy lelkipásztor és egy gyülekezet életében, bár a gyülekezet elmondása szerint ez a lelkipásztornak az ünnepe, és a gyülekezet ilyenkor neki kedvez, körülötte forog tulajdonképpen. A beiktatás az tulajdonképpen a pecsét a gyülekezet és a lelkipásztornak a közös életére, a közös szolgálatukra, és ahogy az egyik tanárom mondta, hogy inkább kell a beiktatást isteni ígéretnek tekinteni, mintsem, hogy kötelességként tesz rá ezzel valamit az Isten a lelkipásztor és a gyülekezetre, ugyanis ugye a beiktatás az tulajdonképpen egy kezdet, és amennyire bizonyos az, hogy most elkezdjük a közös szolgálatunkat úgy már hivatalosabban és beiktatva, annyira biztos az, hogy az Isten megadja a folytatást is a gyülekezet és a lelkipásztor közös szolgálatára nézve. Emlékszem, még tavaly a felszentelésem az nem járt ilyen izgalommal, illetve részemről nem volt olyan nagy boom dolog, de nyilván annak is megvan a jelentősége. Hát annyira vártuk, hogy a felszentelés követően a gyülekezet az mindig úgy jött felém, hogy akkor a beiktatással ne is nagyon várjunk, hanem minél hamarabb kerüljön is rá sor. Az a jó itt Németiben, hogy nem úgy álltak hozzá, hogy na, akkor tiszteletes úr kezdje el szervezni, nyilván a rámeső részeket, időpontok lebeszélése, püspök úrral, esperes úrral az az én feladatom volt, de a többi minden, a nőszövetség az teljesen átvette, hogy mi legyen az étel, a vacsorán az agapén, a szeretett vendégségem. Presbiterekkel szintén összeültünk, hogy akkor kinek mi lesz a feladata.
1: A gyerekek digitális jólétének kulcsát nem feltétlenül a digitális eszközök teljes tiltásában, hanem inkább a biztonságos és életkornak megfelelő használat megtanításában látja az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a Betesda Gyermekkórház által rendezett hétfői konferencián a tanítás és példamutatás fontosságát hangsúlyozta a digitális eszköz használattal kapcsolatban annak érdekében, hogy a gyerekek ki tudják használni az eszközök nyújtotta lehetőségeket és el tudják kerülni a kockázatokat. Kálnoki Kis Attila, a Belügyminisztérium sportért felelős államtitkára szintén az egészséges egyensúly megteremtését szorgalmazta a digitális eszközök használata, valamint a tanulás, pihenés, játék, mozgás, családdal töltött idő között. Szeptemberben csökkentek a lakbérek, miközben két éves mélypontra szűkült a kiadó lakóingatlanok kínálata a kshingatlan.com lakbérindex előzetes adatai alapján. Az ingatlan.com közleménye kiemeli, országosan 0,2, Budapesten 0,1%-kal csökkentek a bérleti díjak augusztushoz képest. Egy év alatt ugyanakkor országosan 6, a fővárosban 5,3%-kal drágultak az albérletek. A lakbérindex havi adatai szerint az Észak-Alföldön nem változtak az árak, emelkedés pedig csak Észak-Magyarországon és a Nyugat-Dunántúlon történt 1,9, illetve 0,4%-kal. Az egy évvel korábbi szinthez képest minden térségben magasabbak voltak a bérleti díjak, a legnagyobb 8,8%-os drágulást Észak-Alföldön mérték, melyet Észak-Magyarország és Dél-Alföld követett 7,5, illetve majdnem 7%-kal. A kiadó lakások medián bérleti díja Budapesten október elején 260 000 forint volt, ugyanannyi, mint egy évvel korábban. A legdrágább megyeszékhely továbbra is Debrecen, ahol tavaly októberhez képest ugyan 10 000 forinttal csökkent a középérték, de még mindig 220 000 forint az átlagos bérleti díj. A legolcsóbb megyeszékhely Békés Csaba és Szekszárd 120 000 forintos medián értékkel, de az albérletkeresőknek Miskolcon is csupán 130 000 forintot kell átlagosan kifizetni havi bérleti díj formájában, áll a közleményben. A Református Közéleti és Kulturális Alapítvány és a Felső Barcikai Református Egyházközség kirakodóvásárral, fűzőversennyel és kóstolással, valamint háladó istentisztelettel vár mindenkit a 6. Református Ízek találkozójára. Az alkalmat október 16-a és 18-a között rendezik meg Kazincbarcikán. Zila Gábort, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetőjét hallják.
3: Egy régi-régi hagyománya van annak, hogy a református egyház a különböző társadalmi csoportok felé, vagy a különböző szakmacsoportok felé igyekszik odafordulni speciálisan is, és valamiért az Úristen úgy adta, hogy nekünk ez különösen is ahhoz a társadalmi réteghez, vagy ahhoz a társadalmi csoporthoz adatik meg ez az odafordulás feladata, akik azért valljuk meg történelmet vizsgálva, jól látszik, hogy korábban a magyarországi reformátusság fennmaradásának, gazdasági megmaradásának az alapját is jelentették, nevezetesen a vidéken mezőgazdaságból élőknek a csoportját. Valamiért ez úgy alakult, ha hinnék a véletlenekben, azt mondanám, hogy véletlenül ez úgy alakult, de nem hiszem, hogy a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány megkapta azokat a feladatokat, amikor is ehhez a csoporthoz tudunk odafordulni. Az egyik ilyen alkalmunk és ennek az eseménynek a társrendezvénye az a Bórum, ami a kárpát-velencei református szőlészeket és borászokat igyekszik összefogni, a másik pedig ez a Református Ízek alkalma lett, amikor is Szent Péter püspök úr javaslatára, kezdeményezésére igyekeztünk azokat a termelőket is megszólítani, akik a mezőgazdaság többi részéből élnek, tehát nem kifejezetten a szőlővel vagy a borral foglalkoznak. És ennek az alkalomnak az két fontos célkitűzése van. Ezek közül az egyik az az, hogy az egymás szakmai tudása által való épülés az is megjelenhessen. A másik fontos része pedig az, hogy egy kicsit meg tudjunk pihenni, és hálát tett szívvel odafordulni az Úristenhez, hálát adni azért, hogy megadta termését a Föld.
1: Súlyos látáskárosodási kockázat miatt a Temu online piac terén árult ledes játékmarkolót hívtak vissza a vásárlóktól. A regisztrált vevőket a Temu közvetlenül is értesíti a vételár visszatérítésének részleteiről, tudatta a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság hétfőn. Az Uniós Piacfelügyeleti Társhatóság tájékoztatása szerint Magyarországon is elérhető lehet a termék. A hatóság azt kéri, hogy aki ezt a játékot megvásárolta, azonnal távolítsa el belőle az elemeket, és ne használják tovább. különleges kozmikus utazásra invitálja az érdeklődőket a miskolci dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló október 16-án pénteken. A 18 órakor kezdődő csillagparti középpontjában ezúttal a naprendszer egyik leglátványosabb bolygója, a Szaturnusz és annak gyűrűrendszere áll. A Keresztül a Szaturnusz gyűrűjén című előadáson Romenda Roland kalauzolja el a résztvevőket a gázóriás különleges világába. Az érdeklődők megismerhetik a bolygó felépítését, gyűrűrendszerének sajátosságait, valamint azokat a legendás űrszondákat is, melyek fontos szerepet játszottak a Szaturnusz kutatásában. Az előadás során a látogatók közelebbről is felfedezhetik a gyűrűs bolygó titkait, és új nézőpontból ismerhetik meg a naprendszer egyik legkülönlegesebb égitestét.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgató testvéreket. Svantner Gergő református lelkipásztor vagyok Alsóvadászról. Istennek igéjét olvasom János első leveléből, a 4. fejezet, 6 verse így szól. Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelketeket, hogy Istentől vannak-e, mert sok hamis próféta jött ki a világba, erről ismeritek meg az Isten lelkét, amelyik lélek Jézus testben megjelent Krisztust vallja. Az Istentől van. És amelyik lélek nem tesz vallást Jézusról, az nincs Istentől. És az az Antikrisztus, amelyről hallottátok, hogy eljön, és már most a világban van. Gyermekeim, ti Istentől vagytok, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Ők a világból valók, azért a világ szerint szólnak, és a világ hallgat rájuk. Mi Istentől vagyunk, aki ismeri Istent, az hallgat ránk. Aki nem ismeri, Istentől van, az nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazság lelkét, és a téveigés lelkét. Kedves testvérek, János apostol ebben az igeszakaszban egy nagyon fontos dologra figyelmezteti a gyülekezetet. Nem minden Istentől való, ami annak látszik. Nem minden igaz, amit Isten nevében mondanak, és nem minden hangra kell hallgatnunk, amely azt állítja magáról, hogy az igazságot képviseli. Éppen ezért mondja János, vizsgáljátok meg a lelketeket, vagyis ne legyetek hiszékenyek.

Nézzétek meg, vizsgáljátok meg, hogy valóban Istentől származik-e az, amit hallotok. De hogyan tudjuk ezt eldönteni? Mi alapján lehet különbséget tenni az igazság és a tévegés között? János nem hagy bennünket bizonytalanságban, a mérce Jézus Krisztus. Amelyik lélek Jézus testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van. Vagyis mindig azt kell megvizsgálnunk, mit mond Krisztusról. Kinek vallja Jézust? Mert a keresztény hit középpontjában nem valamiféle általános Isten hit áll, hanem Jézus Krisztus. Ő az Isten fia, aki testben megjelent, valóságosan belépett ebbe a világba, magára vette emberi életünket, és értünk vállalta a keresztet. Milyen nagy szükségünk van erre a megkülönböztetésre ma is. Hiszen bennünket is rengeteg hang vesz körül. Emberek mondják meg, hogyan kellene élnünk, mitől leszünk boldogok, mit higgyünk Istenről, mit gondoljunk önmagunkról, és nem minden hazugság érkezik úgy, hogy azonnal felismerjük. Sokszor éppen azért veszélyes a tévelygés, mert nagyon hasonlít az igazságra. Szépen hangzik, megnyugtató, talán még biblikusnak is tűnik. De János azt mondja, vizsgáld meg, Krisztushoz vezet, őt vallja Úrnak. Megáll Isten igéjének világosságában? Kedves testvérem, ehhez nekünk ismernünk kell az igét, mert hogyan ismerhetnénk fel a tévelygést, ha nem ismerjük az igazságot? Hogyan tudnánk megvizsgálni a lelkeket, ha nincs mihez mérnünk azt, amit hallunk? Éppen ezért nem mindegy, hogy mennyire vagyunk otthon Isten igéjében. Nem elég mások hitéből élni, mások véleményére hagyatkozni, nekünk magunknak kell egyre mélyebben megismernünk a Krisztust. De ebben az igében nem csak figyelmeztetés van, hanem egy hatalmas biztatás is. Gyermekeim, ti Istentől vagytok, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Nem azt mondja János, hogy azért győzhetünk, mert elég okosak vagyunk, és minden tévedést azonnal felismerünk, hanem azért, mert nagyobb az, aki bennünk van. A győzelem forrása nem bennünk, hanem Istenben van. Ezért, amikor összezavarnak a világ hangjai, amikor nem tudod, kinek higgy, ne attól félj, hogy egyedül kell megtalálnod az igazságot, térd vissza Krisztushoz. Térd vissza az igéhez, kérd Isten lelkét, hogy vezessen. Mert van az igazság lelke, és van a tévelygés lelke, de nekünk adott ott egy bizonyos pont, Jézus Krisztus. Ő benne megismerhetjük az igazságot, ő hozzá ragaszkodhatunk, ő az, aki megtart bennünket, mert valóban nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Amen. Imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, adj nekünk bölcsességet, hogy a sokféle hang között felismerjük a te igazságodat, szent lelked által segíts igédhez ragaszkodnunk, a tévelygést felismernünk, és mindenkor benned megmaradnunk. Amen.

Turmezei Erzsébet a forráshoz. Te nem csak olyan forrás vagy, amelyik engedi magát megtalálni. Te az a forrás vagy, amelyik maga indul el megkeresni a szomjazókat. Tiszta, bővizű, csodálatos forrás, keresd tovább a szomjasokat. Látod, mennyien vannak? Posvány vizével oltják szomjúságukat. Szomjaznak életre, szeretetre, irgalomra és bocsánatra, jóságra, igazságra, örömre, igazi szabadságra. Szomjazók számlálhatatlan serege. Mi lesz velük, ha rád nem találnak? Milyen felfoghatatlan, ahogy elindulsz megkeresni őket, ahogy szüntelen útban vagy feléjük, meg se várva, hogy ők keressenek. Milyen csodálatos titok! Boldog, akit már megtaláltál, s nem posványok mérgező vizét issza. Ahogy ígérted, nem szomjazik soha többé, és belsejéből szeretet, öröm, irgalom, jóság, élő víz fakad. Krisztus forrás, te áldott drága, tiszta, keresd tovább a szomjasokat.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Tűz van, ég a torony. Az öreg Tóbiás azelőtt magányosan éldegélt a toronyszobában, de most már nem volt egyedül. Eljátszhatott, elbeszélgethetett a Pisti papagájjal meg a kiskutyával. Mind a kettőt a 75. születésnapjára kapta ajándékba. A papagáj fecsegő természetű volt, örökösen beszélt, és ha már nem tudta, miről beszéljen, saját magáról énekelt. Hát igen, a Pisti csodálatosan okos madár volt. Tóbiást napról napra jobban megszerette őt is, meg a kutyust is, amelyet Rémótól kapott. Jól megvoltak hármasban. Míg aztán egy napon rettenetes dolog történt. Tóbiás lement a henteshez húsért. A Pisti papagáj meg a kiskutya egyedül maradtak otthon, és éppen akkor kigyulladt a ház. Égett a kapu, meg a lépcső alja. Valaki elkiáltotta, tűz van, tűz van! Minden felől oda csődült a nép. Ott termett Bastián rendbiztos, meg Szíliusz és a fodrász. Tóbiás is szaladt haza, ahogy tudott, és amikor látta, hogy ég a háza, valósággal kétségbe esett. Csak a papagájt, meg a kutyust kimentené valaki. Odafönt vannak a toronyban egyedül. Többen is fel akartak menni, de égett a lépcső, és percről percre nagyobb lett a veszedelem. Hallották is a szegény kiskutya rémült ugatását a magasból. Bastián rendbiztosnak hirtelen eszébe jutott a három rabló. Hát, ha azok fel tudnának mászni a falon. Elvégre megszokták, hogy nem a rendes úton járnak be a lakásokba. Szaladt haza, villámgyorsan kinyitotta a börtönajtót és bekiáltott nekik. Futás, fiúk! Ég a torony! És a papagáj meg a kiskutya bennégnek, ha ki nem mentik őket. Csak ti segíthettek! A rablóknak nem kellett biztatás. Repültek, mint a nyíl. Bastián meg loholt utánuk. Fel tudtok mászni? Azt hiszitek? Megtesszük, amit elég tőlünk. Felelte Kasper, és már is mászni kezdett felfelé a falon. Kapaszkodás közben nekiáltott. Hé, emberek! Egy hosszú kötelet kerítsetek hamar! A pék beugrott a pékségbe, kihozta a kötelet, amivel őket egymáshoz kötözte annak idején. Neztek, itt a kötél! Kiáltott fel. Jonatán lemászott egy darabon, elvette a felnyújtott kötelet, aztán megfordult, és újra felfelé kapaszkodott. Én azt hiszem, sikerül nekik, mondta Bastián rendbiztos. Bízhat bennünk, rendbiztos úr! Kiáltott le Kasper a magasból, még integetett is. Az emberek lélegzetüket is visszafojtották. Izgatottan, néma csendben várták, mi lesz most. Kasper közben felért az erkélyig. Átlódította magát a korláton, és eltűnt a szoba ajtaja mögött. A lent állók megtapsolták, megéjenezték, és mikor fél perccel azután a másik kettő is az erkélyre ugrott, újra felharsant az éjjel. Aztán megint csend lett. A sok szempár mind a torony erkélyre szegeződött. Nem kellett sokáig várniuk. Kasper már jött is ki a szobából, kezében a kalitkával. Nyomában Jesper, karján a kölyök kutyával és Jonatán, na de ilyet, egyik kezében Tóbiás messzelátójával, másikban a kenyeres dobozzal. Lett is olyan újongás, éjenzés, hogy csak úgy harsogott az utca. Tóbiás a szakállába markolt örömében. Vigyázat, leküldöm a Pistit! Kiáltotta Kasper, és leeresztette a kötélen a kalitkát. Szegény papagáj rémületében egy árva szót se szólt egész úton. Tóbiás odaugrott, ölébe fogta a kalitkát madarastul, mire a kötelet újra felhúzták. Most a messzelátó meg a kenyeres doboz sétált le. A kutyus utoljára maradt, mert annak a szállítása nem volt egészen egyszerű dolog. Jonatán aggodalmaskodott. A kutyust nem ereszhetjük így le. Ha útközben lecsúszik róla a kötél, egyszerűen leesik, meg abból is baj lehet, ha szorosan kötjük rá. Hát akkor mit csináljunk? Kérdezte Kasper. Eresszük le velem együtt. Úgy is tettek. Jespert kötözték a kötére, és egy perccel azután szerencsésen leérkezett ölében a kölyök kutyával, amelyiknek ilyen formán szőre szála se görbült. Tóbiás átvette a kutyuskáját, és sokáig szorongatta a Jesper kezét, Nem győzött hálálkodni. Szerencsésen kimentették hát az égő házból a papagájt meg a kiskutyát. A távcső és a kenyeres doboz is épségben leérkezett. Bastián rendbiztos felkiáltott az erkére. Hé, fiúk, most már gyertek le, ti is, mert bennéktek, jó lesz sietni. Egyelőre más dolgunk van, kiáltott le Kasper. El kell oltani a tüzet, vizet küldjetek fel. Vízzel teli vedreket küldtek fel nekik, Jonatán az erkélyen át, és húzta a kötelet. Kasper meg a lángoló lépcsőre öntötte egyik veder vizet a másik után. Dolgoztak megállás nélkül, veder-veder után érkezett fel, és lötyent a lépcsőre. Eleinte csak még sűrűbben gomolygott a füst, de aztán nyírülni kezdett, és fél óra múlva tiszta volt a levegő odafönn. A tüzet sikerült eloltani. Akkor végre Kasper és Jonatán is lemászott. Újjongott a város népe. Ezt szépen csináltátok, kiáltozták. Kipipúrá, ilyen a három rabló. Éjjelzett Szőrenszen Borbé. Te vagy a legügyesebb tűzoltó, akit valaha láttam, mondta Tóbiás Kaspernak. A rendbiztosnak hirtelen jó gondolata támadt. Erről jut eszembe valami. Kardamomnak nincs tűzoltó parancsnoka. A közelünkben állók hallották a rendbiztos szavait, és vagy tízen egyszerre kiáltották. Legyen Kasper a tűzoltó parancsnokunk, legyen! Megválasztjuk Kaspert tűzoltó parancsnoknak!
1: Az bizony hasznos lesz,
0: mondta a rendbiztos.
1: Hasznos és kellemes?
0: Megkérdezte Kaspert, elvállalná-e az állást.
1: Világéletemben mindig tűzoltó parancsnok szerettem volna lenni.
0: Így lett Kasper Kardamom város tűzoltó parancsnoka.
1: De most már vissza kell mennünk a börtönbe, mondta Jesper.
0: Bastián rendbiztos közbeszólt. Oda mentek, barátaim, ahová kedvetek tartja, mert szabadok vagytok.
1: Szabadok vagyunk?
0: Kérdezte csodálkozó Jonatán.
1: Egészen?
0: Természetes. Azt csináljátok, amit tetszik. Éppen úgy sétálhatunk az utcán, mint más? Kérdezte Jesper.
1: Éppen úgy.
0: No, ez érdekes lesz. És
1: felülhetünk a villamosra is?
0: Kérdezte Jonatán.
1: Akár egész nap utazgathattok.
0: Ez már beszéd. Megmosakodtak, rendbeszedték magukat a börtönben, aztán végig sétáltak az utcán. Nyugodtan, kényelmesen. A szembejövők barátságosan köszöntötték őket. Jó napot, jó napot! A rablók is megbiccentették a fejüket, visszaköszöntek.
1: Na hát, ez igazán érdekes, mondta Kasper.
0: Most éppen olyanok vagyunk, mint más ember, mondta Jonatán. Mikor a villamos megállóhoz értek, a kocsi éppen indulni akart. De a kalauz meglátta őket és kihajolt.
1: Jó napot kívánok, uraim! Nincs kedvük egy kis sétakocsikázásra?
0: De igen, köszönjük! Felelték egyszerre hárman. Éppen ez volt a szándékunk. Felszálltak, leültek a kocsiban, és büszkén néztek végig az utasokon.
1: Akkor talán indulhatunk is,
0: mondta Kasper. A kalauz megrántotta a csengőt, és a villamos elindult.

levegőt, és hogy boldogabb vagyok, mint bármikor az előtt, amit a

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Fontos, hogy Ukrajna betartsa a magyar nyelvű oktatást, illetve a kisebbségi iskolák jogi biztonságát szavatoló vállalásait, jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter Luxemburgban hétfőn. A tagországok külügyminisztereinek tanácsülését megelőzően azzal összefüggésben beszélt erről, hogy az ukrán parlament vitát tart és szavaz a kisebbségi jogokról szóló törvényjavaslatról. Orbán Anita a magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, ezzel megoldódnának a kárpátaljai kisebbség oktatási és kisebbségi jogainak problémái. A miniszter emlékeztetett, a törvény az Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának részét képezi, az október 6-i szakbizottsági jóváhagyás szükséges feltétel volt ahhoz, hogy a belső piacot érintő második és a versenyképességet érintő harmadik csatlakozási fejezet megnyílhasson. Végleges elfogadását követően Magyarország a kárpátaljai kisebbségi szervezetek képviselőivel együtt figyelemmel fogja kísérni a vonatkozó ukrán törvények megvalósítását, fogalmazott. Orbán Anita elmondta azt is, az orosz agresszió kapcsán az Európai Unió tanácsa jóvá fogja hagyni az eddigi legnagyobb uniós szankciós csomagot, ami mint tájékoztatott több mint 800 vállalatot, illetve csaknem 750 embert tartalmaz, emelte ki a magyar diplomácia vezetője. Beiktatták hivatalába Kukri Zoltán lelkipásztort Hernád Németiben. Ünnepi pillanatoknak adott otthont október 11-én a Hernád Németi Református templom, ahol megkezdődött a gyülekezet és az új lelkipásztor hivatalos közös élete. A Kárpátaljáról származó fiatal lelkész Sárospatakon végezte teológiai tanulmányait, miután egy ifjúsági táborban megérezte Isten személyes elhívását. A két gyermekes édesapa korábban szerencsén szerzett értékes tapasztalatokat exmisszusként és iskola lelkészként, majd 2024. decemberétől segédlelkészként formálta a helyi közösséget. Mivel maga is falusi környezetből származik, Hernád Németiben valódi otthonra talált, ahol a gyülekezet hamar befogadta őt és családját, mondta Kukri Zoltán lelkész. A gyerekek digitális jólétének kulcsát nem feltétlenül a digitális eszközök teljes tiltásában, hanem inkább a biztonságos és életkornak megfelelő használat megtanításában látja az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a Betesda Gyermekkórház által rendezett hétfői konferencián a tanítás és példamutatás fontosságát hangsúlyozta a digitális eszköz használattal kapcsolatban annak érdekében, hogy a gyerekek ki tudják használni az eszközök nyújtotta lehetőségeket és el tudják kerülni a kockázatokat. Kálnoki Kis Attila, a Belügyminisztérium sportért felelős államtitkára szintén az egészséges egyensúly megteremtését szorgalmazta a digitális eszközök használata, valamint a tanulás, pihenés, játék, mozgás, családdal töltött idő között. Különleges kozmikus utazásra invitálja az érdeklődőket a miskolci dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló október 16-án pénteken. A 18 órakor kezdődő csillagparti középpontjában ezúttal a naprendszer egyik leglátványosabb bolygója, a Szaturnusz és annak gyűrűrendszere áll. A Keresztül a Szaturnusz gyűrűjén című előadáson Romenda Roland kalauzolja el a résztvevőket a gázúriás különleges világába. Az érdeklődők megismerhetik a bolygó felépítését, gyűrűrendszerének sajátosságait, valamint azokat a legendás űrszondákat is, melyek fontos szerepet játszottak a Szaturnusz kutatásában. Az előadás során a látogatók közelebbről is felfedezhetik a gyűrűs bolygó titkait, és új nézőpontból ismerhetik meg a naprendszer egyik legkülönlegesebb égi testét.
0: Az időjárásról.
1: Az ország északi részén csak kevés felhő ígérkezik, eső nem valószínű. Az északnyugati északi szél sok felé megélénkül, kedden már többnyire napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északias szél főként a Tiszántúlon nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet kedd délután 13 és 18 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Ismerjük meg egymást, bemutatjuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallják.
1: Kedves hallgatóink, ismerjük meg egymást című magazinműsorunk egy közelmúltban zajlott konferencia kapcsán készült. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Karl Barth Kutatóintézete, az MTA DAB Vallástudományi Munkabizottsága, az MRE Doktorok Kollégiuma rendszeres teológiai szekciója és a Lelkész Továbbképző Intézet tudományos szimpóziumot tartott szeptember 28-án és 29-én a Debreceni Református Kollégiumban. A teológiai tudományos esemény középpontjában Karl Barth, a 20. századi keresztény teológia egyik legjelentősebb alakja, 1936-os magyarországi útjának részletei és utóélete állt. A konferencia szervezője Fazakas Sándor, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem professzora. Vele beszélgetünk a következő percekben. Tóth Emese számít megtisztelő figyelmükre.

0: Fazakas Sándor, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem professzora szervezte a nemrég zajlott BART konferenciát, ami egy kétnapos szakmai vagy tudományos teológiai esemény volt. Mindenekelőtt mutassuk be Karl Barthot, hogy miért jelentős az ő munkássága, miért fontos ő önöknek.
1: Karl Barth, vagy ahogy Magyarországon nevezték a 20. században Barth Károly, ugye Kálvin Jánost és Barth Károlyt magyarítottuk, közel áll hozzánk. Tehát Karl Barth a 20. század egyik legmeghatározóbb református teológusa volt. Az ő hatása Japántól Amerikáig mérhető, az egész világon, már életében mérhető volt, és ugyanígy Magyarországon is. Különösképpen figyelt a magyar reformátusok életére, Barth két alkalommal járt előadói körúton Magyarországon, 1936-ban és 1948-ban. De Barthot hallgatták egykori magyar református professzorok, vagy evangélikus diákok is. Ha legközelebbieket nézzük, akkor Török István, aki Debreceni Hittudományi Egyetemnek volt valamikor professzora, 1928 és 29-ben hallgatta Barthot, és az ő teológiai munkásságáról írta doktori értekezését 1932-ben Török István Karl Barth teológiának kezdetei címen, vagy az egykori sárospataki és budapesti professzor Nagy Barna Bonnban hallgatta az ő előadásait, de Erdélyben szinte még hamarabb megérkezett Barthnak a hatása, a 20-es évektől kezdve látjuk Barthnak a hatását. Persze feltevődik a kérdés, hogy minek tudható be Karl Barth hatása és ilyen nagyon meghatározó recepciója a magyar reformátusok között. És ez a konferencia is erre mutatott rá. Tulajdonképpen a 20-as évektől kezdődően mind Erdélyben, mind Magyarországon nagyon elevenen foglalkoztatta a magyar reformátusokat az a kérdés, hogy a két világháború között, illetve Trianon utáni helyzetben mi vár a reformátusokra, a magyar református egyházra, mit jelent a megváltozott történelmi társadalmi helyzetben, akár kisebbségben, a kereszténységre, és hogyan lehetne pontosabban definiálni, tartalommal megtölteni a szolgálatnak a keretfeltételeit, mit jelent erdélyi és magyarországi református keresztényként élni, gyülekezetként élni, és ezt a szolgálatot, ezt a küldetést vállalni. És Barthnak a teológiája azért volt hihetetlenül fontos, mert olyan kérdésekre irányította rá a figyelmet, amely szinte megtartó jelentőségű volt, vagyis az egyháznak az elsőleges feladata az ige hirdetése, illetve az ige hirdetése és az ige hirdetésével összefüggésben a keresztény életnek a lehetővé tétele, a keresztény hitvalló életnek a lehetővé tétele, ez egy óriási vigasztaló potenciállal bírt abban a történelmi helyzetben.
0: Egy háború utáni veszteségekkel terhelt időszakról beszélünk, ezért lehetett ilyen hatásos az ő teológiai tevékenysége?
1: Igen, tehát amikor megváltozik körülöttünk a társadalmi keretfeltétel, és ezt mi magunk is érezzük ma is, ezért is aktuális Barth. Tehát megváltoznak azok a társadalmi keretfeltételek, amelyekről azt gondoltuk, hogy kedvezőek az egyházi élet számára. Tehát sokáig együtt lehet élni egy olyan társadalmi politikai berendezkedéssel, amely partnerként tekint az egyházak számára és az egyházak szolgálata számára, és hirtelen megváltozik valami, akkor elbizonytalanodik az egyház, elbizonytalanodik a kereszténység. Barth azt mondja, hogy nem kellene ettől elbizonytalanodni, hanem egy megváltozott társadalmi helyzetben is keresztényként és egyházként kell tudatosítani magunk szolgálatát, és azt, ami az egyházat igazán egyházzá teszi. Mi az, ami az egyházat igazán egyházzá teszi? Nem a társadalmi igényekre való válaszadás, nem a megfelelési kényszernek való engedés, hanem Jézus Krisztus, illetve az Isten kinyilatkoztatása, ennek a hirdetése is megnézni, hogy a kinyilatkoztatásnak az érvényessége hogyan szól a mai emberhez, hogyan érvényes itt és ma a mostani körülmények között. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy Barthnál egy teológiai kérdés mindig politikai relevanciával bír, és egy politikai, társadalmi, történelmi változás teológiailag értelmezhető. Ezt nem mindenki tudta abban a korban, és ma sem egyaránt elfogadni, de azért Barth benne élt a saját korában. Nem állítjuk róla, hogy csatlakozhatatlan volt minden politikai értékítéletében, de nagyon sokáig ő 10 évig lelkipásztor volt Svájcban, Zaffenwilben, utána kezdte a munkáját, és az egész teológiai munkássága során, göttingeni, münsteri, bonni, majd bázeli professzori munkája során úgy művelte a dogmatikát, hogy erre azt mondta valaki, olyan volt, mint egy nagy ige hirdetés, egy nagy prédikáció. És ő ezzel az igénnyel próbálta megérteni az Isten kijelentését, rendszerbe foglalni, a katedrán átadni, és a prédikációban átadni. Tehát egész tudományos pálya alatt szüntelen prédikált, sőt, nyugdíjasként időskorában a bázeli fegyházban, a börtönben a rabbatartottaknak is prédikált, és az utolsó kéziratos feljegyzései egy imádságot tükröznek, ilyen prédikációval istentiszteletre készülve feljegyzett néhány kulcsszót egy imádsághoz, és ezután a istentisztelet után érte őt a halál.
0: Mennyire volt politikus is?
1: Ha őt magát kérdezném meg, azt mondaná, hogy minden politika. Tehát nem szólni hozzá a társadalmi kérdésekhez, ez is politikum. És véleményt formálni, ez is politikum. Bár nagyon élesen látta a 20. századi és a mindenkori politikai életnek azt a totalitáris vonását, amely igénybe kívánja venni az embert és a teljes embert. És amikor a politika próbálja az embert igénybe venni, de nem csak szakmaiságát vagy munkaerejét, hanem belső világát, lojalitását, engedelmességét, lelki életét, akkor ilyenkor, mondja Barth, a politika konkurensként lép fel az Istennel szembe. És az embernek el kell dönteni, hogy Istennek engedelmeskedik, vagy földi hatalmasságoknak engedelmeskedik.
0: Lehet teológiai köntösbe öltöztetni a politikát, vagy a politikai nézeteket?
1: Ezzel a kérdésfeltevéssel így nem tudok egyet érteni, mert az egyháznak a minden megnyilvánulása, puszta léte önmagában politikai üzenettel bír. Nyilván magyar kontextusban azt azért hangsúlyoznunk kell, hogy mi sokszor a politika alatt pártpolitikai preferenciákat értünk. A szó eredeti értelmében nem ezt jelenti a politika, hanem a politika azt jelenti a köznek a dolgai, a mindennapi együttélésünknek a dolgai, a polisznak, a városállam.

0: penitenciákat, már akkor is az egyes keresztény ember egyszer él benne az egyházban és a mindennapokban, a gazdaságban, a politikában, a tudományban. És most sincs ez másként. Tehát az egy beteges és szkizofrén megközelítés azt gondolni, hogy a vallási élet, magatartás, attitűd az a vasárnap istentisztelet idejére tartozik, és amikor hétfőn az ember bemegy a munkahelyére, akkor a lelki életét vagy az erkölcsi felelősségét, ami mondjuk az ige hirdetéséből, hallgatásából fakad, azt otthon hagyja és maga mögött hagyja. Tehát nem két világban élünk, ugyanabban a világban élünk, és egyszerre vagyunk polgárai az államnak, és egyszerre vagyunk polgárai nyilván az Isten országának, közelebbről az egyháznak, mint egyháztagok, gyülekezeti tagok.
1: Hogy Karl Barth munkássága mennyire él a mában is, ezt mutatja például, hogy van egy Karl Barth kutatóintézet, és ez ugye itt működik Debrecenben. Mutassuk be egy kicsit ezt is.
0: 2007-ben alapítottuk, az egyetem és az egyházkerület közösen alapította a Karl Barth kutatóintézetet, az egyetemen belül pedig két tanszékünk, a rendszeres teológiai, dogmatikai tanszék és a szocialetikai tanszék közösen, és éppen az volt a célunk a Karl Barth kelet-közép-európai kutatóintézet megalapításával, hogy Barthnak a teológiáját és a térségre kifejtett hatását, és ennek az utóéletét feltérképezzük. Említettem már, hogy a magyar reformátusok nagyon közel álltak a szívéhez Karl Barthnak, de ő ismerte mondjuk a cseh országi protestánsnak az életét, a horvátországi protestánsok életét, és nyilvánvalóan a magyarországi és erdélyi reformátusoknak az életét is. A sárospataki teológia 1931-ben tiszteletbeli professzorává avatta, a kolozsvári teológia, ma protestáns teológiai intézet, Barth látogatás után 37-ben szintén tiszteletbeli professzori, illetve diszdoktori címet adományozott neki. 1936-ban először nálunk mondta el azt a nagyon híres előadását az Isten kegyelmi kiválasztásáról, amely a klasszikus predestináció, hit és értelmezés újragondolása, újraértelmezése, erről is beszélhetünk. Ennek a kapcsán szerveztük ezt a mostani konferenciát, és a mi kutatóintézetünknek az a feladata, az a célkitűzése, hogy a magyar nyelven megjelent Barth munkákat felkutassa, vagy a Barthról írt értekezéseket felkutassa, vizsgálja a hatástörténetét, konferenciák szervezésével tudatosítsuk ennek az örökségnek a jelentőségét, kiadványokat szerkeztünk már a 9. kötetet, füzetet adtuk ki, Karl Barth kutatóintézet kiadványait ezek, vagy konferencia előadásoknak a gyűjteményei, vagy Barthnak a munkái, illetve bekapcsolódunk a nemzetközi Barth kutatásba. Partnereink között tartjuk számon azokat az intézményeket, mint a bázeli Karl Barth levéltárat, vagy a Hollandiából működtetett adatbázist, ahol mi is szereplünk a adatbázis honlapján, és a magyarul megjelent műveket mindig felrögzítjük rekordok szintjén, tehát egy nemzetközi kutatóbázisban is benne vannak azok a adatok, bibliográfiai adatok, amelyeket mi adunk ki, vagy egykor megjelentek, vagy feldolgoztunk, és én magam is szervezője voltam olyan nemzetközi Barth konferenciáknak, amelyeket Németországban tartottak, most is volt egy meghívott előadónk. Tehát a Karl Barth kutatóintézet mind hazai vonatkozásban, mind pedig nemzetközi vonatkozásban kiemelt figyelmet érdemel, és ez az intézet tartotta fontosnak, hogy ezt a konferenciát megszervezze társ szervezőkkel együtt, hiszen a Lelkész Továbbképző Intézet, illetve a Doktorok Kollégiuma rendszeres teológiai szekciója, vagy a DAB-nak a vallástudományi szekciója is a társrendezők között van.

0: Fazakas Sándorral, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem professzorával folytatjuk beszélgetésünket.
1: Milyen gyakran rendezik ezt a konferenciát?
2: 2-3 évente szoktuk megszervezni a konferenciát. Visszamenőleg, ha nézem, akkor 24-ben volt egy konferenciánk. Emlékezve arra, hogy az 1934-es év, ez a Bármely Teológiai Nyilatkozat kiadásának az éve, az egyházi harcnak az ideje, milyen jelentősége volt ekkor a balti teológiának, ennek a kötete megjelent a tavaly. Barth halálának 50 éves évfordulóján is szerveztünk egy konferenciát 2018-ban, annak az anyaga 21-ben jelent meg, illetve időről időre fontosnak tartjuk, hogy Barthi szövegeket újra

0: fordítsunk és azt kiadjuk. Így történt most is, és ezt a mostani konferenciát tulajdonképpen azért szerveztük, napra pontosan 1936. szeptember 28-án és 29-én tartotta Karl Barth itt Debrecenben, a díszteremben, négy előadását Isten kegyelmi kiválasztásáról, és ez volt az a fordulat a Barthi életművön belül is, ami a predestináció értelmezést valóban egy Krisztus központú megközelítésbe helyezte. Néhány nappal később Kolozsváron is elmondta ezeket az előadásokat, de érdekes, hogy német és angol nyelvű szakirodalomban is nyomára lehet bukkanni annak, én magam is találkoztam ilyen információkkal, hogy például a Princetoni Bruce McCormick, vagy más neves Barth-kutató is, aki kötődik egyébként intézetünkhöz, tőlünk függetlenül is úgy tartja számon a 36-os debreceni előadásokat, mint amelyek egy ilyen fordulópontot, vagy egy mérföldkövet jelentettek a Barth hatalmas, grandiózus teológiai életművében. Hiszen azt az előadást, amit itt tartott, vagy előadás sorozatot, akkor még ilyen előtanulmányoknak szánta, először itt hangzottak el, de utána 39-ben elkezdte a többkötetes dogmatikájának a második kötet, második részkötetének a megírását, 42-ben jön ki ez a kötet, abban már több száz oldal terjedelemben tárgyalja a kiválasztásnak a gondolatát.
1: Mi volt a figyelem fókuszában ezen a kétnapos konferencián most?
0: Mint említettem, a 36-os előadás képezte az apropót a konferencia megszervezésére. Erre az alkalomra újból lefordítottuk Isten kegyelmi kiválasztása című előadásait, és azokat a kérdéseket és feleleteket, amelyet a hallgatóság akkor Barthoz intézett, és Barth a konferencia másnapján megválaszolt. Ezek is megjelentek most újból magyar fordításban. Egykor 37-ben Vasadi Béla fordításában megjelentek ezek az előadások, de most szükségesnek tartottuk egyrészt a mai magyar nyelvezet számára közérthető módon megjelentetni, másrészt a 37-es kiadás már csak könyvtárban van nagyon szűk körben elérhető. Ezt az anyagot lefordítottuk, illetve ennek kapcsán a nagykönyvtár kézirattárában újból megvizsgáltam azokat az egykori feljegyzéseket, levelezéseket, amelyek a Barth látogatásának kapcsán a szervezés során születtek, és nagyon érdekes információkra bukkantunk, olyan információkra, amelyek a nemzetközi Barth-kutatás számára is érdekesek lehetnek, és nincsenek máshol meg, csak nálunk. Most mondok két példát. Az egyik ilyen példa, hogy például szervezés kapcsán egy levelezésből kiderül, hogy Budapestre is várják Barth Károlyt, és a Budapesti Református Egyházmegye esperese ír Vasadi Bélának egy levelet, amiben rögzíti, hogy szeretettel várják Barthot, nincs annak akadálya, hogy előadást tartson a lelkészek számára, de a presbiterek számára tervezett előadás az nehézségekbe ütközik, tekintettel arra, hogy a magyar kormány akkor már közeledik a náci Németországhoz. 1936. szeptemberét írunk, 36. augusztusában Horthy meglátogatja Hitlert, illetve félelmét fejezi ki, vagy agáját fejezi ki ebben a levélben az esperes, hogy egy olyan embernek a szerepeltetése Magyarországon, aki nem túl kedves a német kormányzat szemében, az nem biztos, hogy diplomáciailag helyes vagy okos döntés lehet. Ehhez tudni kell azt, hogy 1935-ben Barthnak meg kell válnia németországi professzori katedrájától. Ő Bonnban volt 30 és 35 között professzor. A hitleri Németországban elvárták a professzoroktól és a köztisztviselőktől, hogy felesküdjenek a Hitlerre. És ő megtagadta ezt az esküt. Azt mondta, hogy esküt ez csak Istenre tartozik, tehát egy földi vezető számára nem fogad hűségesküt. Ezért őt kényszernyugdíjazták, megfosztották állásától, és utána ment vissza hazájába, Svájcba, ahol Bázelben lett teológiai tanár, akkor már világhírű teológiai professzor volt, de diktatúrának éppen ez a természete, hogy ő nem foglalkozik a személyesen elért sikerekkel, szakmai kompetenciákkal, nemzetközi hírnévvel, hanem mindenestől be akarja törni, és lojalitást vár el, még az egyetemi tanároktól, vagy a tudomány képviselőitől is. Magyarországon is éles szemmel figyelték Barthnak a működését, és ez már nem a 36-os történet, hanem a 48 utáni történet. Például Rákosi Mátyásnak az asztalán is rendszeresen tették Barthnak azokat a leveleit fordításban, amelyet mondjuk Berecki Alberthez, vagy más magyarországi kollégájához írt. Ez is mutatja azt, hogy a barthi teológiai gondolkodás a maga kritikai potenciájával az akkori politika számára nem volt indiferens. És visszatérve még a 36-os látogatáshoz, például az is kiderül a levelezésből a Kolozsvári Teológia Intézet vezető és Vasadi Béla között, hogy várják szeretettel Kolozsvárra, de a fordító személye nem lehet debreceni illetőségű Vasadi Béla, mert egy magyar állami intézmény alkalmazottja, Vasadi Béla akkor a Tisza István Tudományi Egyetem Hittudományi Karának a professzora szervezte és kísérte Bart előadói körútját, ő fordított az előadásokat, de mivel magyar állampolgár volt, nem léphetett fel nyilvánosan, még fordító szerepben sem, egy Románia területén működő oktatási intézményben. Vagy egy másik ilyen hasonló érdekesség, hogy az erdélyi németajkú szász luteránus egyház nem fogadta Bartot elődei körútra, pedig állt a meghívás, mert attól féltek, hogy a saját belső egyházi harcukat, amiben sokan beavatkoztak Németországból is, éppen sikerült lecsendesíteni, újból felzaklatja Bart jelenléte és előadása, hiszen ő nagyon kritikusan viszonyult a mindenkori diktatúrákhoz. Tehát ilyen is hasonló érdekességek derülnek ki ezekből a levelezésekből. Egyébként megtaláltuk, a kézirattár őrzi azokat az eredeti géppel írott előadás szövegeket is, amelyek itt maradtak Debrecenben, és amelyen felfedezhető Bart titkárnőjének, Charlotte von Kirschbaumnak a kézírása egy-egy bejegyzéssel, és érdekes módon ezt a bázeli levéltár sem ismeri. A bázeli levéltár vezetője egykori diákori barátom Németországból, tehát én levelezésben vagyok vele, és ő segített beazonosítani ezt a kézírást, hiszen ő hivatásszerűen naponta foglalkozik a barti anyagokkal, kéziratokkal, és érdeklődésének adott hangot, hogy hogyan lehet teljes egészében megismerni ezt az anyagot, ezt a munkaanyagot. Mi az új fordításban már beemeltük ezeket a kézzel írott bejegyzéseket. Ezek azok az apró részletek, amelyek azt mutatják, hogy milyen jelentősége volt, milyen relevanciája volt Bart teológiának látogatásának akkor. Ezt nem lehet általánosan elmondani, mert volt ellenszél is, volt a kritikusai is a barti recepciónak, viszont Vasadi Béla, a szervező, megpróbálja újságcikkekben, közleményekben, publikációkban a Barttal szemben felmerül kritikákat és azonnak a cáfolatait tudományos mederbe tartani, és ez azért érték számunkra megismerni, mert újból tanulhatnánk abból a korból, hogy nem kell egyformán gondolkodnunk bizonyos társadalmi vagy akár teológiai kérdésekben, de ezt meg lehet vitatni kulturáltan, és nem személyeskedő hangvételben, mint ahogy néha a Facebookon komment cunamiknak a sűrűjében látjuk, hogy nem szakmai érvek feszülnek egymásnak, nem argumentációk, hanem személyeskedő vélemények. Tehát ez nem összeegyezhető azzal az etikai magatartással, ami a keresztény hitünkből fakad, hanem valóban egymást meghallgatva, egymás álláspontjának megismerésére törekedve, a sajátunkat megbecsülve, felvállalva, párbeszédben kellene az érveket ütköztetni és a véleményeket.

0: professzor úr is többször említette, és itt is van az asztalon a legújabb kiadványuk, ugye Karl Barth, Isten kegyelmi kiválasztása és az ön szerkesztésében látott napvilágot. Mit kell tudni erről a legfrissebb kiadványról? Mit tartalmaz?
1: Tulajdonképpen a már említett 36-os előadás szövegét tartalmazza újrafordított magyar nyelven. A fordítást Bálint László és Bálint Ágnes végezte. Én magam voltam a szakmai lektor, és a Debrecenben elhangzott előadások és a hozzá csatolt kérdések és feleletek kerültek újrafordításra. Nyilvánvalóan feltevődik a kérdés, hogy mi a tartalma ezeknek az előadásoknak. Mint említettem, Isten kegyelmi kiválasztása kapcsán a predestinációs hit újraértelmezésére kerül sor. Azt mondja Barth, hogy a Bibliából nem olvasható ki az, hogy az elválasztásról és a kárhozatról, a kiválasztásról és az isteni elvettetésről tömegekben kellene gondolkodni. Tehát nem úgy áll ez a Biblia szerint, ahogy néha a vallásos néplélekben gondoljuk, hogy vannak tömegek, amelyek kárhozatra jutnak, és vannak tömegek, amelyek üdvösségre jutnak, főleg nem mi. Az ember, sőt, még az egyház sem illetékes annak meghatározására, hogy ki az üdvözülő és ki a kárhozatra jutó. Ez az Isten kiváltság és joga. Ő úgy beszél kettős predestinációról, hogy azt mondja, hogy az isteni nemet áttöri az isteni igen, tehát Isten igent mond az emberre. Isten kiválasztja az embert, a római levél alapján jut el erre a felismerésre, Karl Barth is, vagy erősíti meg ezt a felismerést, és az elvetetés tulajdonképpen azt jelenti, hogy ha valaki nem ismeri az Isten, nem ismeri a kijelentést, önmagát zárja ki az üdvösség rendjéből. Istennek a szándéka viszont az, hogy lehetőre mindenki lehetőséget kapjon az ő kijelentésének megismerésére, az ő szeretetének a megismerésére, ebben eszköz egyébként az egyház és az egyház munkája, igehirdetése és szolgálata. És ezzel a kettősséggel, hogy Jézus Krisztus magára vállalta a bűnös ember elvettetését, de ugyanakkor ő a kiválasztott, az üdvözítő, ez egy hihetetlen vigasztaló erőt jelent a mindenkori hívő ember számára, vagyis a mindenkori és a mai istenkereső és hívő ember nem kell belefeledkezni abba a spekulációba, hogy vajon én ki vagyok-e választva, vagy nem vagyok, vagy bármit teszek, úgyis lehet, hogy kárhozatra jutok. Nem, tehát feleslegesek ezek a önmarcangoló spekulációk, főleg nem spekulálhatunk másokra nézve, hanem nekünk abban kell hinni és reménykedni, hogy Isten elhívott és kiválasztott minket, és ezt a kiválasztottságunkat kell keresnünk és tudatosítanunk, ezért imádkozni és ezért hálásnak lenni. És van egy nagyon érdekes fordulata ennek az egész történetnek, hiszen felvetődött a kérdés, hogy miért pont erről a témáról tartott előadás Barth Debrecenben. Minek tudható be? És ez is újból magyar forrásokból rekonstruálható igazán, itthoni forrásokból, levéltári anyagokból, levelezésekből. Maga Vasadi Béla professzor kérte Barthtól ezt az előadást, 1935-ben meglátogatta őt Svájcban, és az akkori megbeszélésük folyamán mondta, hogy hát a magyar népben szinte fatalista módon jelen van az elvettettségnek, vagy az isteni büntetésnek a képzete, főleg a török hódoltság óta. És most ez a fatalista szemlélet, az elvettetés, ez a gondolata a trianoni békeszerződés után újból felerősödött. Az a kérdés merült fel, hogy hogyan lehet most helyt állni keresztényként, hogyha a történelem és a politika ilyen igazságtalan velünk. Hogyan lehet továbbra is a helytállás alapján betölteni a szolgálatunkat, mit jelent embernek és Istennek szolgálni, és ebben milyen megerősítést kapunk. És Barth belemegy ebbe a történetbe, ugyanakkor azt is látja, hogy a nemzeti önazonosság kérdését is valamilyen szinten helyes teológiai összefüggésbe és megvilágításba kell helyezni. És érdekes módon a kérdések és a feleletek során arról beszél, hogy a nemzeti önazonosságunk az egy evilági kategória. Úgy tartozik a magunk meghatározottságához, mint a testiségünk, vagy a nemi identitásunk. Tehát ez teológiai értelmezve a ember húsvértest identitásához tartozik, és mint ilyen, Isten előtt bűnös, Isten előtt megítélésre vár, és múlandó is. Viszont van egy másfajta kapcsolat a kiválasztás okán, ami azt jelenti, hogy Isten elhív minket, már születésünk előtti időből is ismer bennünket, kiválaszt, elhív, Krisztushoz tartozunk, ez az elsődleges. Tehát előbb vagyunk kiválasztottak, és utána vagyunk egy népnek, egy nemzetnek a beleszületett tagjai. Nem értéktelen a nemzeti önazonosság, nagyon fontos, nagyon drága számunkra. Ez ajándék, Istentől kapott ajándék, de ebben vétkezhetünk is, amikor azt gondoljuk magunkról, hogy különbek vagyunk, mint mások. Nyilván a 30-as években mind Németországban, mint Magyarországon, mint más nemzetnél is volt egy nagyon erős keresés a nemzeti önazonosság kifejeződésének, amelyik arról szólt, hogy hát Isten minket kiválasztott arra, hogy magyarok legyünk, vagy németek legyünk, vagy csehek legyünk, vagy más nemzetiségűek legyünk, és ezt a teremtés révén így kell elfogadni, és Barth ezt megcáfolja. És azt mondja, hogy hát elő vagyunk kiválasztottak, ez a kiválasztás, ez küldetés jelent, és nem egy minőségi jelző, nem azt jelenti, hogy különbek vagyunk. Az, hogy esetleg az egyházat is hatalmába keríti egy olyan tévgondolkodás időről időre, hogy mit jelent a németség vagy a magyarság, ez inkább filozófiai vagy valami más hatásnak tulajdonítható. Azt mondja Barth, hogy nem imádhatjuk egyszerre Istent, mint Jézus Krisztusnak az atyát, és valamilyen népistent, valamilyen filozófia istent, valamilyen más istenséget vagy bálványt. Tehát a fontos, hogy a nemzeti önazonosságunkat ne istenítsük, ne csináljunk belőle bálványt, az Isten ajándéka, az eszköz, ugyanakkor múlandó érték számunkra, de ezt az értéket arra kell használni, hogy felelősséget tudjunk vállalni a sorstársainkért, a másik emberét, az embertársért, és tudatosítsuk azt, hogy a néphez, nemzethez tartozás az egy külső keret, egy külső dimenzió, aminek a belső magva az Istenhez tartozásunk és az Isten általi kiválasztottságunk. Az Isten általi kiválasztottságunkat és Istenhez való tartozásunkat pedig nem tudjuk másképp kifejezni, csak a népi nemzeti kulturális önazonosságunk eszközrendszerével vagy nyelvével. Tehát a külső keret maga a népi nemzeti meghatározottság, az identitás belső magva viszont a keresztény lét, az Istenhez tartozás, a Krisztusba való beleoltatottság. És ezt teszi tisztába tulajdonképpen Barth a 30-as években, és azt kell mondanunk, hogy mind a két nagyon erős üzenet 90 év után is aktualitással bír. Egyrészt tisztáznunk el időről időre, hogy mit jelent a református keresztény önazonosság és a nemzeti önazonosság, és ezt egy megfelelő megvilágításba és arányba kell helyeznünk az ige fényében. Ebben segít Barth újraolvasása. Másrészt pedig azt kell látnunk, hogy mai világunkban is nagyon sok olyan embertársunk van, aki keresi a kapaszkodót, keresi életének egzisztenciális kérdéseire a válaszokat, keres valami Isten kapcsolatot, ugyanakkor elbizonytalanodik, és ebben az elbizonytalanodásban abban kell erősíteni, hogy nem az az út, hogy spekulálunk magunkról, másokról, hogy ki kerül üdvösségre, ki kárhozatra, hanem abban kell nekünk segíteni, hogy mi világossá tesszük, hogy az Isten kegyelmi kiválasztása szeretete, emberhez való odafordulása az egy nagyobb hatalom, mint esetleg a hitetlenségnek az aktusa.
0: Milyen érdeklődés övezi időről időre ezeket a konferenciákat, és most kiket vártak rá?
1: Tehát a konferenciánkra tulajdonképpen lelkipásztorokat, teológusokat, teológiai hallgatókat, teológiai professzorokat vártunk, határon innen és határon túl. Több mint 50-en regisztráltak el a konferenciára. Azt tudni kell, hogy 36-ban is, 90 évvel ezelőtt is egy teológiai továbbképző tanfolyam keretében került megtartásra a zsúfolási megtér díszteremben Barth négy előadása, de ott volt nyilván az egyházvezetés is, ott voltak a teológiai tanárok és a teológus hallgatók is. Most is hasonló érdeklődési körrel számoltunk. Meghívott előadónk volt egy nemzetközi hírű Barth kutató, Georg Plasger professzor úr, aki az Igen Egyetem professzora és a Karl Barth Tudománytársaságnak jelenleg az elnöke. Egyébként nem először volt már nálunk, is régi szakmai kapcsolat áll fenn velem, több tekintetben volt már előadó, meghívottunk, illetve szerveztünk együtt német-magyar református teológiai konferenciákat és alkalmakat. Továbbá pedig olyan Barth-tal foglalkozó, Barthból doktorált vagy doktorátusra készülő lelkész kollégák, teológiai tanárok voltak a vendégeink és előadóink, akik valamilyen szinten érintettek a témában. Pacsú István, Székely Tamás falvi lelkipásztor, fiatal lelkész, aki nálunk doktorált az elmúlt évben. Ő a Trianon utáni nemzeti trauma teológiai feldolgozásából doktorált, és ebben nagyon jelentős szerepe volt Barth teológiájának. Kókai Nagy Viktor debreceni kollégánk az új szövetségi tudományok felől azt vizsgálta, hogy a Barth előadás és a bibliai hivatkozási helyek hogyan viszonyulnak egymáshoz. Volt egy katolikus előadónk, Puskás Attila. Azt tudni kell, hogy a Római Katolikus Egyház kiemelt figyelemmel viseltetett mindig Barth teológiája iránt, hiszen Barth olyan teológiai témákat hozott elő és helyezett az érdeklődés középpontjába, amit a katolikus teológia is nagyon nagyra értékel. Például a kinyilatkoztatásnak az értéke, vagy Krisztus személyének az értéke. Tehát a Krisztus-centrikus gondolkodás. Puskás Attila a Karl Barth és Hans Urs von Balthasar neves római katolikus teológus párbeszédéről tartott előadást. Ő egyébként a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek a professzora, a hittudományi kar professzora. Szap József, a kiválasztás kérdése, a dogmatika töredék tükrében, ő Barthból doktorál a Kolozsvári Tudományi Egyetemen, egyébként Mikebécsi lelkipásztor. Fabinyi Tamás püspök úr arról beszélt, hogy az evangélikusokra milyen hatása volt Barthnak, és egy színes prezentáció keretében bemutatta azokat a egykori evangélikus lelkészeket és teológusokat, akik vagy Barthtál hallgattak, vagy találkoztak, vagy Karl Barth hatással volt rájuk is. Tehát itt is megmutatkozik Barth teológiának ökumenikus jellege és relevanciája. Árva Völgyi Béla, egykori tanítványunk, most tanított fiú, lelki szintén szintén nálunk doktorált, Bart egyháztanából, Sándor Balázs, kisorosi lelkész, budapesti teológiának óraadó tanára, Bart Károly 36-os profétai szavairól beszélt, hiszen tudnunk kell azt, hogy 36-ban Bart nem csak nálunk tartott előadást, hanem Sárospatakon, Kolozsváron, Budapesten és Pápán, és Sárospatakon, Pápán és Budapesten az egyház kérdéséről tartott előadást, vagy a népegyház hitvalló egyház szabad egyház témában, vagy pedig a német hitvalló egyházi harcnak a jelentőségéről, és ezzel kapcsolatosan Borsi Attila, Kovács Krisztián, tanszéki munkatársam, egyetemünk oktatója, docense tartott előadást, illetve végül Puhár Gábor kollégánk, a Maroti könyvtár munkatársa, lelkész doktorandusz az angol szász recepcióról tartott számunkra egy prezentációt.
0: És akkor várhatóan ennek a konferenciának az anyagából is megjelenik majd egy kiadvány?
1: Így van, a konferencia előadása egy szerkesztett formában is szeretnénk kiadni a Kutatóintézet kiadványsorozatának a keretében, talán a következő évben.

0: Kedves hallgatóink, ismerjük meg egymást című magazin műsorunkban arról hallhattak, hogy a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Karl Barth Kutatóintézete, az MTA DAB Vallástudományi Munkabizottsága, az MRE Doktorok Kollégiuma rendszeres teológiai szekciója és a Lelkész Továbbképző Intézet tudományos szimpóziumot tartott szeptember 28-án és 29-én a Debreceni Református Kollégiumban. A teológiai tudományos esemény középpontjában Karl Barth, a 20. századi keresztény teológia egyik legjelentősebb alakja 1936-os magyarországi útjának részletei és utóélete állt. A konferencia szervezője Fazakas Sándor, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem professzora, vele beszélgettünk az elmúlt percekben. Megtisztelő figyelmüket munkatársai nevében is köszöni Tóth Emese, viszonthallásra.
1: Ismerjük meg egymást. Bemutattuk református közösségeinket és mindennapjaikat. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Zelenszkij ukrán elnök szerint meglepő az amerikai elnök bejelentése az orosz-ukrán energiaipari tűzszünetről. Az ukrán elnök hétfőn internetes kapcsolaton keresztül felszólalva a Varsói Biztonságpolitikai Fórumon kijelentette, vasárnap mindenkit nagyon meglepett, hogy Donald Trump amerikai elnök energiaipari tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között. Zelenszkij úgy látja, Oroszország megpróbálja kihasználni a következő telet, hogy csapást mérjen az ukrán energetikai hálózatra. Ukrajna ezért támogatni fogja az energetikai infrastruktúrát érintő fegyverszünetet, jelentette ki az ukrán elnök, hozzátette egyúttal, ha Oroszország télen nem fogadja el az energetikai fegyverszünetet, akkor Kijev válaszolni fog. Hivatalba lépett a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke hétfőn, közölte a Sándor Palota Facebook oldalán, miután Polyán Gábor átvette kinevezési okiratát és ünnepélyes esküt tett Baka András államfő előtt. Polyán Gábor médiajogászt, kutatót, egyetemi oktatót az országgyűlés szeptember 22-én választotta meg a média tanács elnökének 5 évre 2031-ig. Szeptemberben csökkentek a lakbérek, miközben 2 éves mélypontra szűkült a kiadó lakóingatlanok kínálata a kshingatlan.com lakbérindex előzetes adatai alapján. Az ingatlan.com közleménye kiemeli, országosan 0,2, Budapesten 0,1%-kal csökkentek a bérleti díjak augusztushoz képest. Egy év alatt ugyanakkor országosan 6, a fővárosban 5,3%-kal drágultak az albérletek. A lakbérindex havi adatai szerint az Észak-Alföldön nem változtak az árak, emelkedés pedig csak Észak-Magyarországon és a Nyugat-Dunántúlon történt 1,9, illetve 0,4%-kal. Az egy évvel korábbi szinthez képest minden térségben magasabbak voltak a bérleti díjak, a legnagyobb 8,8%-os drágulást Észak-Alföldön mérték, melyet Észak-Magyarország és Dél-Alföld követett 7,5, illetve majdnem 7%-kal. A kiadó lakások medián bérleti díja Budapesten október elején 260 000 forint volt, ugyanannyi, mint egy évvel korábban. A legdrágább megyeszékhely továbbra is Debrecen, ahol tavaly októberhez képest ugyan 10 000 forinttal csökkent a középérték, de még mindig 220 000 forint az átlagos bérleti díj. A legolcsóbb megyeszékhely Békés Csaba és Szekszárd 120 000 forintos medián értékkel, de az albérletkeresőknek Miskolcon is csupán 130 000 forintot kell átlagosan kifizetni havi bérleti díj formájában, áll a közleményben. 20 millió golyós csapágyat gyártott eddig a Schaeffler Debrecenben, a cég golyós csapágy gyártásának európai központja egy újabb jelentős állomásához érkezett a hajdúsági megyeszékhelyen, tájékoztatott a társaság hétfőn. A közleményben emlékeztettek arra, hogy a debreceni határúti üzemben 2021-ben kezdődött meg a golyós csapágyak sorozatgyártása, az ott készült termékek prominens európai autógyártók modelljeibe épülnek be. Kezdetben 2 gyártócellán folyt a termelés, majd tavaly 2 újabb gyártósorral bővült a kapacitás. Az idén pedig megkezdődtek egy újabb cella telepítésének előkészületei is, melyen a tervek szerint jövő év áprilisában indul a szériagyártás Debrecenben. Súlyos látáskárosodási kockázat miatt a Temu online piac terén árult ledes játékmarkolót hívtak vissza a vásárlóktól, a regisztrált vevőket a Temu közvetlenül is értesíti a vételár visszatérítésének részleteiről, tudatta a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság hétfőn. Az Uniós Piacfelügyeleti Társhatóság tájékoztatása szerint Magyarországon is elérhető lehet a termék. A hatóság azt kéri, hogy aki ezt a játékot megvásárolta, azonnal távolítsa el belőle az elemeket, és ne használják tovább.
0: Az időjárásról.
1: Az ország északi részén csak kevés felhő ígérkezik, eső nem valószínű. Az északnyugati északi szél sok felé megélénkül, kedden már többnyire napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északias szél főként a Tiszántúlon nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet kedd délután 13 és 18 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

Kráter kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Réz Lola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráterkukac.kráter.hu címre.

0: mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Vas Albert 13 almafa című regényéből hallanak részletet, amely a Kráter kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Felolvas Bánfi György.
2: A vállalkozásnak hamar híre kelt. Mikor a következő héten lekövetkezett Mózsi a faluba, az utcán csak megszólította a tiszteletes úr.
3: Hallom, Mózsi fiam, hogy gyümölcsfákat ültettél.
2: Én azt?
3: Tisztességes igyekezett, bólintott kegyesen a lelkek pásztora. Csak hogy ahhoz érteni is kell ám.
2: A gyümölcsfákat tavasszal ültetik, édes fiam, mert kényes szerzet az. Ha kényes, akkor ne jöjjön Székelynek a kommandó alá, mondta ki Mózsi az ítéletet. De alig haladott valamicskét, már a román jegyző jött rá az úton. Az is elővette.
3: Te, csuda, igaz-e, hogy valami gyümölcsfákat ültettél?
2: Tán, baj van velük?
3: Ti székelyek nem akartok tanulni, csóválta meg a jegyző a fejét.
2: Miért nem kérdeztél meg engem, hogy miképpen kell ültetni a gyümölcsfát?
3: Nem marad meg azokból, egy sem.
2: Miért? Horkant föl Mózsiban az önérzet. Szettán első osztályú állampolgárok azok is, prefektusi pénzből valók.
3: No, szem nem azért, békítette a jegyző, de a gödröket legalább fél esztendővel előbb meg kellett volna ásni, hogy dolgozza meg az idő a földet.
2: Mózsi rávillant a szeme sarkából a köpcös kis jegyzőre, aki a maga olajozott ábrázatával úgy tévedt bé a székelyek közé, mint a bivajborjú a török búzába.
3: Az idő! Megdolgozta már mindenféle idő ezt a székelyföldet, éppen eléggé, jegyző úr, kérem. Szer csak maguk is, mióta itten vannak már?
2: Tán a románokra gondolsz, te? Borzolódott föl a kicsi ember.
3: Dehogy is, csak a jegyzőkre, oszlatt el Mózsi septiben a félreértést. Nincsen nekem a románokkal semmi bajom, tán emberek azok is, nem-e?
2: Teremtett az Úristen annyi félét erre a világra, hogy maga se győzi számon tartani. Még emberevő szerecsen is van, hallott-e arról?
3: Én ugyan nem haragszom rájuk, miért is haragudnék? Csak a végén meg ne egyenek.
2: De már sírült is odébb, mert kezdett a pocokhasú kis jegyző olyan formán nézni, mint amikor a kutya meglát egy macskát az eperf alatt. Amúgy is kéznél volt a bot, hát beugrott gyorsan. Pakdohányt, Mendi úr, adj Isten! Mendi úr besöpörte az apró pénzt, s kiadta a zöld papírosba csomagolt dohányt. Aztán megkérdezte. Miféle fákat ültetett táncos úr?
3: Nem figefát, ne féljen, vágta zsebre Mózsi a dohányt.
2: Miért, hogy félnék attól? Ámult el a boltos.
3: Mert a figefától félnek a zsidók Krisztus urunk óta, adta meg Mózsi neki is az övét. Azért iszkoltak úgy el Pálesztínából.
2: De Mendi úr nem azért volt Mendi, hogy adós maradjon a szóval, el se mosolyodott, csak végig simított a gyér vörös szakállát, s úgy kezdte, mint aki titkot mond.
3: Sé, dehogy is azért, dehogy is.
2: Hát ugyan miért? Vette föl a szó végét Mózsi.
3: Mert Palesztínában nem volt székely.
2: Nem-e? Ütődött meg Mózsi. Hát az apostolok mik voltak?
3: Éppen olyan zsidók, mint én, feszítette ki Mendi úr szűk pulyka mellét.
2: Na csak, s nekünk azt taníták az iskolában, hogy igaz emberek valának, mindegy szálig.
3: Azzal ment is az ajtónak. Már a kilincsen volt a keze, mikor utána szólott a zsidó. Aztán... Ha eladó gyümölcse lesz, táncos úr, én itt vagyok.
2: Én meg a kommandón.
4: Hanem az almafákról akárhogyan is vélekedett a világ, kettő híjával mind megerett a tavaszon. Lombot is vetettek, ügyeset. Rájövő télen néhányat megrágtak a nyulak, mert lefújta róluk a szél a kórét. Ezekből ismét elpusztult kettő. Egyet szénahordáskor letaposott a bivaj. Egyet valami arra tévedt szekeres, levágott kínjában ostornyélnek. Egyet meg a gyerekek törtek ki játszadozás közben. Végül is 13 megmaradt.
2: A számotokkal most már rendben lennénk, egyezett vele Mózsi az almafák dolgába. Még csak a jövendőtökre vagyok kíváncsi.
4: Hát, arra sem kellett várakozni sokáig. Eljött az 5. tavasz, és bár éppen azon a tavaszon különösen sötét és rossz felhők jártak a kommandó fölött, a kicsi fák mégis virágba szöktek mind a 13-an.
2: Nocsak, örvendett meg Mózsi, nem hazuda a sipkás ember. Akkurátus székelyfák vagytok, ha még ilyen esztendőben is kedvetek van virágzani.
4: Amikor a virágok lehullottak, nagy hullás volt odalenn a völgyekben is, de most már egymást hullatták a románok, ami eddig még nem történt volt. Egy fuvaros ember mondotta, aki fát szekerezett Brassóba, és így minden tudott. A rómányok bézárták a prefektusukat a pincébe, a rendőrfőnököt meg agyonlőtték, hirdette meg a fuvaros a kommandón. Erre aztán agyonlőttek néhányat azok közül, akik vasgárdistáknak nevezik magukat, s a többit meg elvitték Csíkszeredára. Isten segítse őket, vélte Mózsi.
2: Minek? Csodálkozott el a szekeres, pedig székely volt az is, hogy győzzék egymást. Aj, sóhajtott a Brassói, a vége csak az lesz, hogy ránk gyűlnek valamennyien.
3: Jól ismerhetett

ágacska sem szakadt le a termés alatt, de azért minden fácskán látszott egy-két alma, s kezdetnek éppen elég volt. Szép, lapos kerekre formált polnyik almák voltak mindannyian. Már éppen kinőttek jó ökölnyi nagyra, és sárgulni is elkezdtek illedelmesen, amikor egy szép napon csak azzal loholt fel a harangozó fia, hogy ni, mit beszélnek a faluban? Tova Bécsben megdöntötték valami urak a románok igazságát, s hogy ezentúl újra a magyaroké kerekedik fölül idehaza. Ideje, örvendett meg Mózsi, szem már ugyanvalós belefáradhattak 22 eszendő alatt az uraskodásba? Sírült is lementen a paphoz hírt látni. De ott már megvakarta mégis a fejét, mert azt mondta a tiszteletes úr, hogy az igazságnak újra csak baja történt, mert az országhatár ezentúl itt kezdődik valahol a kommandón, s úgy vágja kettőbe Erdélyországot hosszába, mint a csürkét, amikor sütni teszik. Na fene, riadozott meg Mózsi, s még meg is esznek a végén azok a bécsiek? A jegyzői iroda is olyan volt, mint a mélykaptár, amikor harkály kopogtatja. Dühösen dongtak ki is be a románok, hadonáztak, átkozódtak. Megesett rajtuk a Mózsi szíve. Oda húzódott hát egy kisebb csoporthoz, melyik az irodával szemben az utca szegélyén lógatta az orrát. Olyan pakurár félék voltak, szegények a hegyek közül. Ne búsuljatok, szólt oda nekik, ti se lesztek rosszabbul, mint mi voltunk. Könnyen beszélsz, felelt vissza az egyik, neked mától kezdve vasárnap. Eddig nektek volt, vonta meg Mózsi a vállát. Cserélődniük kell a napoknak is, igaz-e? Biza, nekem elég nehéz volt eddig is, vallotta be a pakurár szomorúan. Hát akkor meg minek bánkódol? Nem húznak nyársra ezután sem. Nem lehet tudni, hogy mi lesz, aggodalmaskodott a román. Látod, látod, oktatta őt Mózsi. Én most igaz szívvel sajnállak benneteket, s ez nekem igen jól esik. Tük is sajnálhattatok volna minket egy kicsikét 22 éven át. Nektek is jól esett volna, de nem tettétek. Hanem azért ne félj, mert amíg egyéb is van, románt nem eszünk. Elvigasztalgatta volna még őket szívesen tovább is, mert igen jól esett egyszer már a Szent Evangéliumot cselekedhetni a románokkal szemben. De a községháza elé kilépett a jegyző, s úgy nézett körül, mint a bika, aki vörös posztót keres. Jobbnak látta szemére húzni a kalapot, s elsúvadni a közeléből, nehogy még a végén veszélybe kerüljön az evangélium. De a jegyző már szemre kapta. Hé, te csuda! Rikkantott utána. Adjon Isten! Állott meg Mózsi tisztességtudóan, s igyekezett olyan arcot vágni, mint amilyent a szent képek viselnek a románok templomában. De a jegyző nem gondolt a templomra, s mindjárt a vastagján kezdte. Isten itt a bitang fejednek, örvendesz mi? Ragyog az a ronda pofád! Hát csak ne örvendj! Ott jön le az új határ az úrbéres erdő alatt, érted? Egyenes le a fekete ügynek! A Prázsmári hídnak, érted? Ez a koszos falu itt Magyarország lesz ugyan, de te? Nem, a te házad nem, és az erdő sem. Hát, úgy vigyázz magadra. No, hökkent meg Mózsiban a lélek. De a jegyző csak ordított. Disznók vagytok mind, irredent a kutyák. Szabadság kell, igazság kell, Magyarország kell. Mars innéd! Mózsi szemére rántotta a kalapot, s már mozdult benne a szó, hogy valami nagyot oda mondjon, de aztán eszébe jutott az evangélium, és csak megkérdezte. S a jegyző úr, itt marad? Dehogy is maradok, szuszogta a törvény embere valamivel csöndesebben, s még sóhajtott is hozzá. Mit keressek én Magyarországon?

0: No, lássa! Azzal már ment is szaporán, nehogy még egyszer kísértésbe jusson az evangéliumra való jó igyekezet. Forgatta a fejében, amiket hallott. Rázta is valamicskét a hideg, de inkább mesének látszott az egész, semmint valóságnak. Bolondok az urak, döntött el végül is, hogyan lehetne kettőbe vágni azt, ami egy. Papíroson még talán, de a kommandón nem alma az, hogy felitt az egyik zsebembe, felitt a másikba. S a hegy alatt már fücsörészett is, mint akinek semmi gondja az urak dolgával nincsen. De alig múlott el néhány nap, csak dőlni kezdett odalenn az úton a sok román katona. Ontotta őket az ország belseje, de úgy, mintha valamennyien egyszerre akarnának kiszaladni a világból. S a katonák közt mindenféle úri népek, csőstől, motorkocsin, kis szekéren, bútorostól, kutyástól, macskástól. Ugye, apám, ezek egészen mind préfektusok, tudokolta Mózsitól a nagyobbik fia, amint a hegyről szemlélték a nagy futamodást. Jegyzők is lehetnének, vélte Mózsi. Megviszketősödött a fenekük, így a gyerekek tovább. Ez az igazságtól van, végezte Mózsi az atyai oktatást. Helyszín, amint ott Bécsvárában döntöttek, attól. Aztán, ahogy tovább nézték a vonulást, egyre csodálatosabbnak látszott a dolog. Meg is jegyezte a fia előtt. Nagy dolog kellett essék mégis, hogy már az úrféle is szalad az úrféle elől. De ilyen még nem volt. Hát, ha nem is futnak ezek, édesapám, nézett föl rá a gyerek. Hát, csak elmennek, hogy annál jobban visszajöhessenek. Mózsi ránézett a fiára, s megcsóválta a fejét. Abbiza meg lehet, mondotta ő is. Hát, ahogy ott szemlélődnek, csak látják, hogy jönnek valami egyenruhások fölfele a hegyen. Egyenest neki a háznak. Oda nézzen, ijedezett a gyerek. Kezdik is már, mégpedig éppen nálunk. Na fene, hökkent meg Mózsi is a katonákon, s igyekezetre fogta, hogy bár egyszerre érkezzék haza velük. Tisztek voltak azok, s románok egy szálig. Ki ez a ház? Böffent rá a legrangosabbik, amikor a ház előtt összetalálkoztak. Talán az enyém volna, nézte meg Mózsi a saját otthonát. Mi az, hogy vóna? Vörösödött el a rangviselő ember. A tied, vagy nem a tied? Eddig úgy tudtam. Hogy hívnak? Förmet rá egy sanda nézésű a többi közül. Táncos csuda Mózes. Magyar vagy? Nem is angol. Még ki sem mondta egészen, már mellbe ragadta egy harmadik, és úgy fogta, mintha attól félne, hogy minden pillanatban kiszaladhat a markából a szerencse. Hoho, vigyázzunk csak! Mit tudsz te az angolokról, mi? Nem tudod, hogy háborúban vagyunk velük, mi? Tudom én azt, hogy ne tudnám, adta meg magát Mózsi szerényen. Akkor mit hivatkozol reájok, vették körül acsarkodva a tisztigúnyások. Mi harcban vagyunk az országért, s ti elárultok bennünket a hátunk meget. Itt Románia van, és az is marad, érted? Hiába küldött pénzt az angol király a papotoknak, mi úgy rúgunk fenéken, hogy Budapestig repültök, érted? Rázták szegény fejét, s káromkodtak olyanokat, hogy még a nap is megállt ilyetében az égen. Aztán nagy acsarkodással tovább haladtak végre. Engem is megkeresztelének, vakarta meg Mózsi a fejét, amikor megmentődött tőlük. Hogy keresztelné meg őket is a hullamosó, hétfőtől vasárnapig egyfolytában. Azok a tisztfélék aztán addig nézdegéltek, szagláztak előre-hátra a kommandó alatt, míg másnap csak följött egy rakás katona, s oda telepedett egyenesen a Mózsi udvarára. Volt azok között mindenféle, dobrudzsai bolgár, beszarábiai orosz, moldovai cigány, oltországi örmény, bánáti sváb, máramarosi tót, talán még román is, meg egy csangó magyar Tova Bukovinából. Legelébb is azzal barátkozott össze. Stük, mük vagytok így együtt, vallotta ki a csangót. Mink? Egy szakasz katona, felelte az, akik Romániát őrizzük. S éppeg itt, nálam? Úgy látszik, vonta meg a csangó a vállát. Szomorú, törődött kis emberke volt, csak úgy lötyögött rajta az ócska egyenruha. S te, hova valósi vagy, tudakolt a Mózsi jó szívvel. Én? Boldog asszony falváról, a hajt túl Bukovina és Móduva között. Tudom én, bólintott Mózsi, és sóhajtott hozzá. Régi időben sokan mentek ki innen hozzátok az osztrákok elől. Akkor is bécsi szél fújta ide a katonákat, akár csak most. Hát, Isten tudja, sóhajtott a csángó is. Közben a katonák lézengtek a ház körül, elé, hátra, s némelyik kezdte szemügyre venni az almafágat is. Hoho, szaladt oda Mózsi, amikor észrevette, hogy veszedelemben vannak a szép, sárguló polnyikok. Az prefektusi alma.
1: Micsoda?
0: Hökkentek hátra a katonák. Prefektusi alma, oktatta őket Mózsi, fontoskodva, s ujjával a völgy felé mutatott. Jó lesz vigyázni, Brassó, ide egy ugrás. Nem is esett kár a polnyikokban 3 egész napig. Harmadik napon úgy délfelé nyüzsgés támadt a katonák között. Parancs jött, hogy odébb kell menni egy dombbal, mondották. Ide már magyarok jönnek. Tán nem, figyelt föl Mózsi egyszeribe, de már mentek is a katonák. A csángó utolsó nap maradt. Te, kezdte el lógó orral, mikor a többiek már jó messzire voltak. Örvendesz, hogy magyar leszel? Szájtán az voltam én eddig is, tért ki Mózsi a válasz elől, mert hiába beszélt magyarul a csángó, mégis csak román volt a ruha rajta. De a szegény nem mutatott semmi huncutságot, csak állt, mint a ló a mészárszék előtt. Ha én is által kerülhetnék. Hászem, maradj itt, kapta föl rá Mózsi a szemét. Attól még megél a román király. De a család? Nehezen, keseredett a csángó. S boldog asszony falva, román marad, akármi is lesz. Erre ma Mózsi sem tudott okosat mondani. Csak hátra ment az almafákhoz, és leszedett egy jó kalapra valót az érettjéből. Fogjad, testvér, mondotta, jó szívvel adom. Még a szeme is könnyes lett a csángónak, úgy meghatódott ettől. Nem lesz baj abból, aggodalmaskodott, ha ideadod nekem a prefektus almáit. A búbánat a prefektusé, nem ez az alma, húzta ki Mózsi a derekát. Szétán, te mondtad, meresztette rá szemét a csángó. Éne, istenkedett Mózsi. Én aztán soha. Én csak azt mondottam, hogy prefektusi alma, s ez igaz is, mert prefektus volt az apja neki. Meg hogy Brassó ide alig egy ugrás, láthatja, akinek szeme van, ott van ni, Brassó, a hegy alatt. Aztán, hogy a csángó szegény csak állott egy helyben, még meg is oskoláztatta, mint a gyermeket. Mert így van ez rendjén, látod-e? Abból, hogy itt járt egyszer a préfektus, nekem lett 13 almafám. Éppen most kezdenek teremni, és ez a fontos, nem egyéb, mert azt mond meg nekem, hol vagyom ma már az a prefektus, na? Látod, ezek pedig javában teremni fognak még, amikor már nem, hogy ez az egy, de még a többi préfektusok sem lesznek sehol. Hát, így van ez. S még neked is teremhet valamiféle fa ott, boldogasszony falván, mert az emberfia soha nem tudhassa, hogy milyen magból milyen fa nő. érzed éjtalán ezeken az almákon a prefektusi medve szagát? Pedig büdös voltám, anyja ne sirassa. Hát csak adjon Isten egészséget hozzájuk. Nem sokat értett szegény Csángó a beszédből, de elment, mert már mennie kellett. Elbúcsúztak egymástól, ahogy illik azoknak, akik magyarul szólanak a világ bajairól, s aztán csak nézte Mózsi a pajta végiből, hogy miképpen hurcolják át Romániát a csúcsos sipkások erről a dombról a másikra. Nem volt egészen tisztában a dolog jelentőségével, de azért úgy adta meg a feleletet az asszony szepegő kérdésére, ahogy férfi emberhez illik, aki magasabbról lát mindent.
1: Hiszen azért vitték át románok a maguk országát a csurgódomra, mert onnan könnyebben tudnak elszaladni vele, ha baj támad.
0: De vajon elvitték-e igazán, vagy csak teszik magukat? Aggodalmaskodott Rozál.
1: Kitűnik majd az is, adta meg Mózsi az illő választ.
0: Hát, ki is tűnt még azon a napon. Úgy esteledés előtt újra jövögetni kezdett fölfele a falu irányából három egyenruhás ember. De már ezek másfélék voltak, messziről is látni lehetett.
1: Na, teríts asztalt, szaporán, mert vendégünk lesz, adta ki Mózsi a parancsot. Csirkét ölj, s foharakat tégy.
0: Két keresztel, riadt meg az asszony a szokatlan parancstól.
1: Magyarországot.
0: Volt még egy kis eldugott pálinka, azt sebesen előkotorta a pajta hídlása alól. Az asszony a csirkéket kezdte nyomorgatni, a gyerekek is futkostak a tüzelő után, ezért, azért, szempillantás alatt ünnepi hangulat lepte el a kommandó alatti kis házat. Mózsi még gyorsan tiszta inget vett magára, vállára vetette vasárnapi zekéjét, s még éppen annyi ideje maradt, hogy kimenjen a ház végibe az érkezék elé.
1: Hozta Isten magikat, köszönt reájuk tisztességgel.
0: Azok hárman puskával a vállukon megálltak.
1: Jó napot, köszönt vissza az egyik, akinek csillag is volt a gallérján.
2: De jó ám,
0: nevetett reája Mózsi. Azok hárman megnézték jól az agyagból vert kicsi székelyházat.
1: Gyatra vicsilló, vélte az egyik. Itt se tudják még, mi a kultúra, toldotta a másik.
0: Mózsi meg csak állt, s hallgatta örömmel, hogy lám, katonaruhás emberek magyarul beszélnek. Mindegy volt, hogy mit, fontos volt csak az, hogy az ő nyelvén beszéltek, s nem a románokén. Már éppen készült, hogy beinvitálja őket a házba, amikor a csillagos ránézett, s megkérdezte.
1: Maga magyar-e vagy olá?
0: Én? Éppek székely, felelte jókedvűen, aki vendéget látni készül nagy örömmel.
1: De magyar székely vagy olá székely? Faggatózott tovább a csillagos. Hát az mi a súly, esett ki belőle a csodálkozás.
0: A csillagos katona pedig elkezdte oktatni nagy szigorúsággal.
1: Aki azt mondja, hogy mi nálunk minden jobb, mint Romániában volt, az a magyar székely. Aki meg nem által úgy beszélni, hogy az olánál ez meg ez jobb volt, az az olá székely, s pusztítsa el őket az Isten.
0: No-no, hökkent meg Mózsi, s egyszeribe elment a nevetőkedve.
1: Hát most feleljen akkor! Melyik maga ezekből?
0: Hiszen egyik sem, nézett Mózsi egyenesen a csillagos ember szeme közé.
1: Hogy értsük ezt? Ült ki a gyanakvás a katona arcára.
0: Hát úgy, hogy én azt még nem tudhatom. Ez ideig csak az egyik felét ismertem. A másikat maguk hozzák a tarisznyájukban.
1: Elkezdett ám erre pattogni a csillagos legény, kegyetlenül. Micsoda megáltalkodott beszéd ez, hallja! Örvendjen, hogy felszabadítottuk, hogy eljöttünk maga miatt ide. Mit gondol? ülhettünk volna mi jobb helyen is odahaza, sem hogy ezeket a bitang hegyeket másszuk. Hát, nincs már egy csepp hazafias érzés sem magukban. Annyit jelent maguknak a magyarság, hogy hol jobb, hol rosszabb, mi? De már szenvedni, tűrni és áldozni a magyarságukért nem tudnak. És szapult a szegény Mózsit, nekiveresedve, hogy azt se tudta szegény, melyik lábára álljon, s az ünnepváró család is kigyűlt az ajtóba. Ettől aztán Mózsinak is megjött a hangja. Ide hallgasson, katona úr, szólt oda a csillagosnak, mikor az egy percre abba hagyta, hogy lélegzetet vegyen. Én, amióta megszülettem, mind itt voltam magyar ezen a bitang hegyen, s mégsem panaszkodtam miatta. Maga pedig csak most érkezett, s már is fenekedik. Mi lenne itt magából 35 év alatt, azt mondja meg. Hogy? Mi? Hökkent meg a másik. Hogy mi? Kente Reá Mózsi tovább a magáét, már csak a családi becsület miatt is. Megjön ide a házamhoz, s azzal kezdi, hogy örvendjek, amiért eljött hazúról ezekre a bitang hegyekre, mikor ülhetett volna otthon párnán is. Hásze, örvendek én, de ha csak az itt, hogy ezt nekem megmondja, akkor jobb is, ha még ma visszamegyen, mert azt én úgy is tudom, hogy mindenkinek odahaza a legjobb. Ehhez nálunk nem kell csillagot akasszanak az ember nyakába, hogy megtanulja. Így Mózsi. Nézze, ember, csöndesedett meg kissé a katona ettől a beszédtől. Rosszul esik ám nekünk is, hogy jó szándékkal eljöttünk ide, s maguk bizalmatlansággal fogadnak. Éne? Lepődött meg Mózsi, és a csirkékre gondolt, meg a pálinkára, ami benne a házban várta az ünnepet. Maga hát, nem azt mondta é, hogy nem tudhassa még, melyik a jobb, Románia vagy Magyarország? Én azt nem mondtam. Én csak azt mondottam, hogy az egyiket ismerem, a másikat még nem. Na ugye, csapott le a szóra a csillagos. Mi a vérünket ontjuk magáért, és maga ilyeneket mond. Hát magyar ember maga? Hát magyar beszéd az ilyen? Hát ha kőből hoznánk kenyeret magának, nem jobban kellene ízledjék az is a románok pulickájánál, mi? Azért a pulickát nem kell ám szidni, komorodott el Mózsi, mert mi itt mind azt esszük. Egyébként maga mennyit ontott belőle? Micsodából? Hát a vériből, szeltán, arról beszélt. Erre elvörösödött az egyenruhás vendég, s csak rántott egyet a puska szíján. A határ ezentúl itt vegyen el a maga háza mellett, kezdte hivatalos hangon. Érti? Átmenni a határon túlra tilos. Mindenféle érintkezés túloldali személyekkel tilos. Megértette? Meg én mindent, sóhajtott Mózsi, csak egyet nem. S az mi? Hogy miképpen lett most egyszeribe kétféle székely ebben az országban, mikor örökkétig csak egyféle volt. A csillagos legénynek elbiggyett a szája gúnyosan. Na, majd meglássuk a híres székelyeket, vetette oda. Amit a románok elrontottak magukon 22 év alatt, azt nem lesz könnyű helyrehozni. De most majd meglátják, hogy mi a rend és a kultúra. Na, Isten áldja! Azzal otthagyták Mózsit ünnepi zekejében, s mentek mind a hárman fölfele, éppen az almafák között. Hát, csak megáll először az egyik, amelyik leghátul volt, s kezdi verni az almát. Aztán megáll a másik, meg a harmadik is. Neki fohászkodtak a fácskáknak, még az ágat is letörték, ha nem jött az alma szépszerivel. Nézte Mózsi egy darabig a pusztítást, de nem szólott, de aztán, mikor már a harmadik ágat is letörték, csak megköszörülte a torkát mégis. Kultúra nélkül nem is ízlik? Kérdezte. Mit mond? Mordultak fel a katonák. Azt kérdem, hogy pusztítás nélkül nincs-e hazafiság, magyarázta Mózsi a székelybeszédet. Tán sajnálja, förmettek rá mind a hárman. Hát magyar ember maga? Magyar a fenét, olá ez, hogy gebedne meg!
0: S szifrára pödört káromkodások között kioktatták amúgy Isten igazában, hogy mit tegyen az ilyen bitang olá székely az almafáival. Aztán elmentek. Mózsi meg állt a ház előtt, és azon tűnődött, hogy ugyan vajon mit is találhatta ki ott tova Bécsben az urak, hogy így egymásra vadították az embereket. Ahogy ott állt, egyszerre csak neszezést hallott maga mögött. Az asszony volt Rozál. A csürkével mi lesz? Kérdezte félénken. Ez mégis kár volt. Mózsi kihúzta a derekát, s végignézett a megrettent családon.
1: Azért is ünneplünk, adta ki keményen a parancsot, s úgy vonult be a házba az újongó gyerekek előtt, mint aki csatát vesztett ugyan, de erről csak ő, s az Isten szabad tudjanak, más senki.
0: Hanem valamit a nagyobbik gyerek is megsejthetett a csatavesztésből, mert a csirke után megszólalt nagy gond terhelten. Édesapám, na, olyan kimenés nincsen, hogy béjövetel ne járjon vele?
1: Mózsi ránézett a fiára, aztán kinyúlt a pálinkás üveg után, jót húzott belőle, és oda nyújtotta. Isten, Isten!
0: A gyerek elkapta az üveget, s a szájához emelte. Rozál rosszallólag csóválta meg a fejét.
1: Kicsi még erre, hogy engedheti? Aki ilyet kérdez, a székelynek éppen elég, jelentette ki Mózsi komolyan.
0: Aztán csak annyit mondott a fiának, mikor az visszatette az üveget az asztalra, és a száját is megtörölte keze fejével.
1: A hó se megyen el eső nélkül, ez az igazság. Elég kár, állapította meg kicsi Mózsi.
0: Kint már sötét este volt akkor, s a hegy fölött néhány csillag meghirdette hosszú idő után az első magyar éjszakát.
1: Most pedig énekelünk, csapta le Mózsi öklét az asztalra, és el is bődült nyomban. Ha fölmegyek a kommandói tetőre, mély reket hangjára úgy kúszott föl a nóta szárán a két vékony gyerekhang, mint fuszújka a karóra. Hanem az almákból nem sok maradott.
2: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Vas Albert 13 almafa című regényéből hallottak részletet, amely a Kráter Kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet Bánfi György előadásában hallották. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
3: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
4: A Kráter Kiadó 25 éve áll a magyar nemzet szolgálatában. Vas Albert kötetei mellett megjelenteti Németh László, Kosáriné Rézlola, Székely Mózes és Gyurkovics Tibor életművét, valamint az egyetemes keresztény és a magyar nemzeti értékeket közvetítő könyveket. A 35 kötetes aranyrök sorozata a kommunista diktatúrákban betiltott vagy mellőzött íróknak ad nyilvánosságot. Vas Albert számos regénye hangos könyvben is hallható. Tekintse meg kínálatunkat a www.krater.hu honlapon, és adja le rendelését a kráter@krater.hu címre.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Talán már a héten találkozhat Brüsszelben Zelenszkij ukrán elnökkel Magyar Péter, jelezte a magyar kormányfő egy finn újságnak. A miniszterelnök az interjúban az alkotmány teljes újraírását kormánya egyik legfontosabb feladatának nevezte. A demokrácia helyreállításáról Magyar Péter büszkeségének adott hangot, hogy a kormánynak sikerült politikai megállapodásra jutnia az Európai Unióval. Az uniós forrásokról a miniszterelnök megjegyezte, ez a pénz a magyar embereket illeti meg, azokkal az aggodalmakkal kapcsolatban pedig, hogy idővel maga is önkényuralmi módszerekhez folyamodna, maga mögött tudva a Tiszapárt kétharmados parlamenti többségét, Magyar Péter úgy fogalmazott, ennél jobb dolga is van. Magyarország és Ukrajna kapcsolatáról a finlapban azt írták, Magyar Péter sem kíván fegyveres segítséget nyújtani Ukrajnának, és nem engedélyezi a fegyverszállítmányok Magyarországon keresztüli továbbítását. Szeptemberben rövid időre megakasztotta Ukrajna Európai Uniós csatlakozási tárgyalásait is, mert azt követelte, hogy Ukrajna biztosítsa az országban élő magyar kisebbség jogait. Magyar Péter a lapnak azt mondta, apró lépésekben kívánja helyreállítani a bizalmat Ukrajnával. Találkozni fog Zelenszkij ukrán elnökkel, talán már a héten Brüsszelben. Arra is kitért, hogy már alá is írtak egy megállapodást a magyar kisebbség helyzetéről. Korai stádiumú csomót fedeztek fel 14. Leó tüdejében. A pápát a következő napokban meg fogják operálni, jelentette be maga az egyházfő vasárnap. 14. Leó pápa a déli úrangyala imádság alkalmával beszélt egészségi problémájáról. A 71 éves, 2025-ben megválasztott amerikai származású pápának nincsenek korábbról ismert egészségügyi problémái. Aktív életmódot folytat, rendszeresen úszik és teniszezik. A Vatikán Matteo Bruni szentszéki szóvivőn keresztül nem sokkal később arról adott tájékoztatást, hogy a pápát a hét elején műtik meg, és előre láthatólag egy hétig fog lábadozni. Jó eséllyel ezen a héten lemondhatnak a Hunren Magyar Kutatási Hálózat vezetői, és az új törvény elfogadásáig átmeneti vezetőt választhat a szervezet, mondta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a Kontrollnak adott interjújában. A tárcavezető közölte, a Nemzeti Kutatási és Tudománypolitikai Hálózat, azaz a Hunren vezetését a kormány még a nyáron távozásra kérte fel. Stipsic András, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet vezetője személyében pedig javaslatot is tettek átmeneti vezetők kinevezésére. Ennek a folyamatnak a héten lehet eredménye, így abban lehet bízni, hogy az átmeneti vezető nyugalmat és tisztánlátást tud majd biztosítani abban az időszakban, amíg az új Hunren törvény megszületik, mondta a miniszter, kiemelve, hogy a kutató közösségnek ez az érdeke. Tanács Zoltán a kormányváltás óta született feljelentések kapcsán kiemelte, az iratkezelési és tanulmányi rendszerekkel összefüggő 100 milliárdos ügyekben és a gondosóra programmal kapcsolatban fordultak a hatóságokhoz. Utóbbiról azt mondta, korábban több mint 100 milliárd forintot, csak tavaly pedig 27 milliárdot költött arra az állam, viszont a jelenlegi kormány szerint fele ekkora összeg is elegendő lett volna a célokra. A magyar űrprogramról szólva pedig kiemelte, Kapu Tibor magyar űrhajós és az általa elvégzett kísérletek fontosak voltak, az utazás pozitív lendületet és jövőképet adott Magyarországnak a témában. Azt mondta a miniszter, egy kormánynak muszáj befektetni a jövő iparágába, a tudományokba, ennek mikéntjéről pedig a későbbiekben kell dönteni. A Hunar elnevezésű magyar űrprogram ez év végéig tart, mondta a Tanács Zoltán miniszter.
0: Az időjárásról.
1: Az ország északi részén csak kevés felhő ígérkezik, eső nem valószínű. Az északnyugati északi szél sokfelé megélénkül. Kedden már többnyire napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északias szél főként a Tiszántúlon nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet kedd délután 13 és 18 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István, mai műsorunkban a Tenke zenekar munkásságával ismerkedünk meg, tartsanak velünk!

A Tenkes zenekar a Mecsek tánc együttes kísérő zenekaraként formálódott 2006-ban, a magyar nyelvterület vonós népzenei hagyományaival foglalkozik, önálló klubja, táncházai, koncertjei vannak.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: Ez egy csárdás volt. A leghíresebb magyar tánc. Az egész világ ismeri, csodálja. Illetve ez csak a nevében volt csárdás, mert ez a tánc a mezőségi szék faluból sokkal régebbi zenei örökség. A csárdás nem oly régi, csupán mindegy 200 éves tánc. A modern nemzet fogalommal karöltve jött létre a verbunkos zene talaján. Akkoriban Habsburg császárok uralkodtak Magyarországon, s erősen elnyomták a nemzet, a magyar nemesség törekvéseit. A művelt köznemesség függetlenedési szándékához egységbe szervező elv kellett, s azt meg is találta, hogy magyarok vagyunk. S mitől magyar a magyar? A nyelvétől, a kultúrájától.

0: Mulató énekei gyakran hallhatók előadásukban.
1: Kodály Zoltán mondta vagy 80 évvel ezelőtt: magyarnak születni ma már nem lehet, azt mindenkinek magának kell megszerezni. Magyar az, aki a magyar kultúra részese. A magyar népzenének rengeteg arca van. Az előbbi összeállításban ebből a sokféleségből próbáltunk ízelítőt adni. Sokféle arc, sokféle hangzás, sokféle hangszer. Az első hangszer egy hosszifurugla volt, a Dél-Dunántúl pásztorainak ősi hangszere. Ha lehet ilyet mondani, ez az egyik legmagyarabb hangszer, mert ilyet más közel-távol már nem használ. Meg lehet, hogy a somogyi rengetegben már a honfoglalás óta szól a hosszifurugla. Következett a régi énekmondók, végvári vitézek hangszere, a koboz, amivel kísérve magukat gyönyörű, veretes versekbe öntve hirdették örömüket, bánatukat, büszkeségüket, a hősök emlékét, vivén a híreket egyik várból a másikba, és megosztva így az utókorral is. A leghíresebb verselővitéz nevét mindnyájan jól ismerjük, Tinódi Lantos Sebestyénét. Ez a hangszer Moldvában a népzenében maradt fent tánckísérő hangszerként. Duda. A középkor fontos hangszere, kecskedudának hívják. A régies magyar népzene egyik meghatározó instrumentuma. Kecskebőrből, fából, nádból, szaruból készül. Pásztorok készítették az utóbbi időkben. Rengeteg hiedelem kapcsolódott hozzá. Tündérekhez, boszorkányokhoz, ördögökhöz szól, de róla később még sok szó esik. Az idők során a duda kiment a divatból. Az emberek szívesebben mulattak hegedűre, amin az újabb éppen divatos nóták is jól szóltak. A szomszédos népek zenéje ősi hegedűféle hangszereket is megőrzött, de a magyar népzene hegedűje, melyet a nép sokfele muzsikának nevezett, a városi, illetve udvari zenéből költözött a nép kezébe. Itt már képzett zenészekre volt szükség, különösen, hogy a hegedű igazán akkor szól jól, ha rokonai, a brácsa és a bőgő mellette vannak. A zenekarban való zenélés pedig nagy tudomány. A vonós hangszerek húrjai régen állati bélből, később fémből készültek. A húrokat a vonókra feszített, gyantázott lószőrköteg rezgeti meg. Ezt a hangot a hangszer célszerűen és művészien kialakított teste erősíti fel. Ki írta a népdalt, ki szerezte a népzenét, mi a címe? Ilyen kategóriák a népzene számára nincsenek. Hosszú időn, évszázadokon át alakult, formálódott, csiszolódott gyönyörűre, a maga módján tökéletesre. Mint a szikla, ami a magas hegyről leszakad, begurul egy patakmederbe, ahol a jég, a víz munkája során, a természet törvényei mentén aprózódik, gömbölyödik, s mire a folyóparton rátalálunk, csodálatos, gömbölyű, egyedi és tökéletes.
2: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.

0: A Tenkes zenekar egyedi népzenei produkciója során időben és térben is átutaztatja közönségét a magyar zene legfontosabb pillanatain és változatain, mesébe fonva a hangszerek születésének történetét.
1: A népdal, a népzene egyedisége mellett is sokféle változataiban él. Más vidékeken másként szólal meg, sőt, kétszer talán meg sem szólal egyformán. Persze vannak változatok, amelyeket mindnyájan ugyanúgy ismerünk, amelyek összekötnek bennünket, ha együtt fújjuk őket.

0: A zenekar megérkezését kanász tülkök és hosszú furúják hangja kíséri, és mire eljutunk a legfrissebb népzenei hangzása vonó zenekari felálláshoz, már is kaptunk egy izgalmas, gyors talpalót a népzene történetéből, de nem csak időben, hanem térben is végig utazunk a tájegységek zenéin. Egy rendkívül szórakoztató, interaktív történet során megtudjuk, hogyan született a duda, megtanuljuk, melyik hangszer milyen szerepet tölt be a csárdásban.
1: Hol volt, hol nem volt? Lehet, hogy sehol sem volt. Az üveghegyen túl, ott, ahol a kurta farkú malactúr, vagy még azon is túl, a Tiszán túl. Ott, ahol a kis túr siet beléje, vagy mégis inkább itt a zselici dombok alatt, élt egy ördög, ördögöcske, s annak volt egy kecskéje. Hogy tegyen a kedvére, hajtogatta, legeltette dombról dombra. Nem úgy van az? Jobban mondva, két kecskéje, hét kecskéje, nyolc kecskéje, kilenc kecskéje, 46 kecskéje, 99 kecskéje, 100 kecskéje volt neki, 100 kecskéje, úgy bizony, s mind a száznak hosszú volt a farka akkoriba, úgy bizony. A fókáját, kecskenyáját, ahogy hajtogatta, a bicskáját előkapta, farigcságat egy nátszálat. Nátszálat, farigcságat unalmába, buzgalmába, de megbotlott, s a pilinga megszaladt. Belehasított a nádba. Eldobja, megsajnálta, mert mivel, hogy evés után a foga közé ragadt hút kipiszkálni, alkalmatos lehet az. Ajkai közé kapta, s a levegőt, ahogy szipogatta az orralikán befele, a nádcsövecskén kifele, az egyszerre csak megszólal, csengő, zengő, nád, síp, szóval, oly szépe, de olyan szépe, mint a fene. Úgy megtetszett neki, letört egy újabb nádszálat. Megfaragott septibe, egyet, kettőt, hármat. Szuvak, férgek, bogár, lárvák, a nádat kedve rágicsálják, s az egyik síp csupalik.

Fújta volna reggelig, de nem bírta szuflába. Szuflába, szuflába. Két nagy farkas ólálkodik. Fogát fenve áhítozik pecsenyére, kecske vese pecsenyére. Ne gyere be, beste lelke! Mekeget fel rengeteg kecske felkeltve ezzel pásztorát, hogy felserkenve emezeket elkergesse. Ördögünk bottal kezébe, fenekedett ordasvérre, farkasvérre, mit farkas? Toportyán féreg, nem tálok szavakat, hangom is elakad. Ki járott? Tám farkasok? Ha nem is az angyalok, vinnétek-e gidácskát? Ha nem is hoznánk, az erdő felé vinnétek? Ha nem is a templomba. Éj, botta futok utánatok! Inkább előlünk, és akkor egymásnak estek. Ütötték egymást, birkózták egymást, birokra keltek, gyűrték egymást, és egy mesteri csavarintással

Men hang, ja, gyönyörű. Úgy esett, hogy tűzütött ki. Úgy fordult, hogy tűzütött ki. Ég

Egyikünk elkapta az elsőt, ahol érte a hosszú farkánál fogva, s az ólból kihajította. Aztán a másodika, s a harmadika, a negyedike, a hetedike, s így, s így, s így, s így. A farka mindnek leszakadt, ördögünk kezébe maradt. Na azóta rövid farkú a kecske, de legalább meg lett mentve, illetve a legutolsót akkora lendülettel rendítette meg, hogy az a kecske a saját száján át a bőréből kiugrott, a bográcsba beugrott. A bőrét meg, hogy meg ne romolna, felfúgta, hogy tegye a polcra vagy a gerenda szögére, de az húz belőle, mint kiszökött, mivel duga szólja be. A három síp épp illik bele, beledugta, bekötötte. A levegő most is szökött éppen, de most már a nádon át. Meg is szólalt szépen, de milyen szépen, mind a mesébe. A kecskék meg, hogy így megmenekültek, mekegve vidáman táncra perdültek az ördögöcske sípjának szavára, nádi hegedűre, perdülő dobjára, olyan vidáman, de olyan vidáman.

0: Sose se vége. Hát, ha itt van.
1: Meg.
0: Puss el véle. Így született a duda. De hogyan születik a zene? A zene a lélekből születik. Égi csatornákon keresztül megfogan, belül örvénylik, feszít, igényt támaszt, s végül fülünk elé tárul. Először a ritmus, majd a hangok dallamokba, harmóniákba rendeződve, s jöv vele az énekelni vágyott szavakban megfogalmazható mondani való. A dal. A ritmus a zene alapja. S van egy ritmus, ami mindenki számára igen kedves és alapvető. Egész földi életünket végig kíséri, sőt, születésünk előtt majd 9 hónapon át édesanyánk szíve alatt ezt hallgattuk.

0: A moderátor Cigány Tamás, aki a zenekar tagjaként autentikus megjelenésével, beszédével és hanghordozásával már az első pillanattól kezdve hiteles kapocsként működik a gyerekek és a hagyományok között. Így épül fel a Tenkes zenekar Néktek emlékezem című produkciója.
1: Ez már igazi zenekari muzsika volt. A zenekarban mindenkinek megvan a feladata, s mindenkié más. Kell ezért egy vezető, aki irányít a zenében, s rendet tart. Ezt a feladatot a Magyar Népzene vonós zenekarában a hegedű látja el, a prímás. A hegedű lerajzolja egyszerű, elegáns vagy díszes cizellált vonalakkal, hogy miről is szól a nóta. Ezt a rajzot a bőgő bekeretezi. Hallhatjuk, s láthatjuk. Látjuk, ahogy a hegedű rajzolja a tiszát, ami borból van, s az én szívem attól olyan vidám.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: Egy szép, lelkesítő magyar dalt együtt énekelni mindig nagy öröm. De hogy vidámabban váljunk el, énekeljünk el egy olyan dalt, amelyet mindenki ismer, aki már volt második osztályos.

0: Zeneshub című műsorunkat hallották, melyben a Tenkes zenekar munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Antal Istvánt hallották, további jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Fontos, hogy Ukrajna betartsa a magyar nyelvű oktatást, illetve a kisebbségi iskolák jogi biztonságát szavatoló vállalásait, jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter Luxemburgban hétfőn. A tagországok külügyminisztereinek tanácsülését megelőzően azzal összefüggésben beszélt erről, hogy az ukrán parlament vitát tart és szavaz a kisebbségi jogokról szóló törvényjavaslatról. Orbán Anita a magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, ezzel megoldódnának a kárpátaljai kisebbség oktatási és kisebbségi jogainak problémái. A miniszter emlékeztetett, a törvény az Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának részét képezi, az október 6-i szakbizottsági jóváhagyás szükséges feltétel volt ahhoz, hogy a belső piacot érintő második és a versenyképességet érintő harmadik csatlakozási fejezet megnyílhasson. Végleges elfogadását követően Magyarország a kárpátaljai kisebbségi szervezetek képviselőivel együtt figyelemmel fogja kísérni a vonatkozó ukrán törvények megvalósítását, fogalmazott. Orbán Anita elmondta azt is, az orosz agresszió kapcsán az Európai Unió tanácsa jóvá fogja hagyni az eddigi legnagyobb uniós szankciós csomagot, ami mint tájékoztatott több mint 800 vállalatot, illetve csak nem 750 embert tartalmaz, emelte ki a magyar diplomácia vezetője. Beiktatták hivatalába Kukri Zoltán lelkipásztort Hernád Németiben. Ünnepi pillanatoknak adott otthont október 11-én a Hernád Németi Református templom, ahol megkezdődött a gyülekezet és az új lelkipásztor hivatalos közös élete. A Kárpátaljáról származó fiatal lelkész Sárospatakon végezte teológiai tanulmányait, miután egy ifjúsági táborban megérezte Isten személyes elhívását. A két gyermekes édesapa korábban szerencsén szerzett értékes tapasztalatokat exmisszusként és iskola lelkészként, majd 2024. decemberétől segédlelkészként formálta a helyi közösséget. Mivel maga is falusi környezetből származik, Hernád Németiben valódi otthonra talált, ahol a gyülekezet hamar befogadta őt és családját, mondta Kukri Zoltán lelkész. A gyerekek digitális jólétének kulcsát nem feltétlenül a digitális eszközök teljes tiltásában, hanem inkább a biztonságos és életkornak megfelelő használat megtanításában látja az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a Betesda Gyermekkórház által rendezett hétfői konferencián a tanítás és példamutatás fontosságát hangsúlyozta a digitális eszköz használattal kapcsolatban annak érdekében, hogy a gyerekek ki tudják használni az eszközök nyújtotta lehetőségeket és el tudják kerülni a kockázatokat. Kálnoki Kis Attila, a Belügyminisztérium sportért felelős államtitkára szintén az egészséges egyensúly megteremtését szorgalmazta a digitális eszközök használata, valamint a tanulás, pihenés, játék, mozgás, családdal töltött idő között. Különleges kozmikus utazásra invitálja az érdeklődőket a miskolci dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgáló október 16-án pénteken. A 18 órakor kezdődő csillagparti középpontjában ezúttal a naprendszer egyik leglátványosabb bolygója, a Szaturnusz és annak gyűrűrendszere áll. A Keresztül a Szaturnusz gyűrűjén című előadáson Romenda Roland kalauzolja el a résztvevőket a gázóriás különleges világába. Az érdeklődők megismerhetik a bolygó felépítését, gyűrűrendszerének sajátosságait, valamint azokat a legendás űrszondákat is, melyek fontos szerepet játszottak a Szaturnusz kutatásában. Az előadás során a látogatók közelebbről is felfedezhetik a gyűrűs bolygó titkait, és új nézőpontból ismerhetik meg a naprendszer egyik legkülönlegesebb égitestét.
0: Az időjárásról.
1: Az ország északi részén csak kevés felhő ígérkezik, eső nem valószínű. Az északnyugati északi szél sokfelé megélénkül. Kedden már többnyire napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északias szél főként a Tiszántúlon nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet kedd délután 13 és 18 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Kardos Ágnes református lelkipásztor megtérése.
2: Már látom az összefüggéseket az életemben, tehát gyermekkorom óta nagyon közeli kapcsolatom volt Istennel, annak ellenére, hogy nem vallásos családba születtem, tehát a szüleim inkább nem mondhatók templomba járó embernek, mint igen, és mégis volt valami különös vonzalom mindig is, tehát ha ők nem jöttek, akkor én mentem a szomszédnénivel.
1: A református ízek találkozója.
3: Egy régi-régi hagyománya van annak, hogy a református egyház a különböző társadalmi csoportok felé, vagy a különböző szakmacsoportok felé igyekszik odafordulni speciálisan is, és valamiért az Úristen úgy adta, hogy nekünk ez különösen is ahhoz a társadalmi réteghez, vagy ahhoz a társadalmi csoporthoz adatik meg ez az odafordulás feladata, akik azért valljuk meg történelmet vizsgálva, jól látszik, hogy korábban a magyarországi reformátusság fennmaradásának, gazdasági megmaradásának az alapját is jelentették, nevezetesen a vidéken mezőgazdaságból élőknek a csoportját.
1: Megszervezték a harmadik kolozsvári szüreti kavalkádot Kolozsvár szívében.
4: Azt gondolom, hogy továbbra is a termelői vásár miatt mondom azt, hogy próbálják ki, álljanak szóba a termelővel, hallgassák meg azt a történetet, hogy hogyan került be ide Kolozsvár szívébe mondjuk az a cserepes virág, vagy az a zacskós savanyúság, vagy éppen az a palackbor. Kérdezzék meg a termelőt, hogy milyen volt az esztendő, hallgassák meg, és a többi az majd jön magától. Tehát ezért szerintem mindenképp érdemes eljönni, arról nem is beszélve, hogy tényleg minőségi első osztályú termékeket vihet haza az asztalra majd a bevásárlás után.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Kardos Ágnes református lelkipásztor, a Péterfalvai Református Liceum lelkész igazgatója, aki a következő percekben mesél nekünk megtéréséről, teológiai éveiről és szolgálatáról. A riporter Sárközi Zsófia.
2: Első kérdésem az lenne, hogy hogyan kezdődött ön számára az egész hitútja megtéréstől kezdve?
3: Így visszatekintve talán már látom az összefüggéseket az életemben, tehát gyermekkorom óta nagyon közeli kapcsolatom volt Istennel, annak ellenére, hogy nem vallásos családba születtem, tehát a szüleim inkább nem mondhatók templomba járó embernek, mint igen, és mégis volt valami különös vonzalom mindig is, tehát ha ők nem jöttek, akkor én mentem a szomszédnénivel, meg örömhírre, meg mindenféle alkalomra, ami az egyházhoz kapcsolódott, és akkor így kerültem el egy berekkempi táborba, ahol 11 évesként tudatosítottak, meg szembesültem azzal, hogy nekem is vannak bűneim, és az olyan mélyen ható volt, úgy azt éreztem, hogy úgy rám zúdul az egész, és nagy sírásba torkollott, és akkor eldöntöttem, hogy én is szeretnék Jézushoz tartozni, és akkor megtörtént ez a megtérésnek a pillanata, majd ott táborszűznél ugye ki kellett állni, hogy akkor most elmondani, hogy tényleg hiszünk-e Jézusban. Nyilván azt gondolhatja az ember, hogy 11 évesen ezt nem lehet komolyan gondolni, de én tényleg komolyan gondoltam, én utána a Bibliát olvastam, imádkoztam, minden úgy volt, viszont volt egy mindig is egy kísértése az életemnek, hogy nem volt konkrét igém rá, mint mondjuk más embereknek, és ez nagyon sokáig gyenge pont volt a hitemben, és a gimis éveim alatt rengeteget imádkoztam azért, hogy az Isten erősítsen meg, és mutassa meg nekem az én igémet, és a gimnáziumi évek alatt volt egy olyan nap, amikor pont földrengés volt, és akkor úgy elfogott a halálfélelem, és még jobban imádkoztam Istenhez, hogy most akkor mi lesz velem, hogyha én meghalok, mert ugye bár nekem nincs igém, és mindig ezzel támadott az ördög, és akkor este megkaptam a megerősítő igémet, hogy a föld szélén ragadtalak meg, annak széléről hívtalak el, és azt mondtam, szolgám vagy, ne félj, mert megváltottalak, és enyém vagy, és ez számomra onnantól kezdve ez soha nem vált többé kérdésessé, és utána is tovább folytatódott, tehát, hogy ifjúsági munkába kezdtem részt venni, bibliaórákon, és ez meghatározóvá vált majd a gimi utána, az első egyetemem alatt is Hungváron.
2: Ezt az igét ön akkor ott megkapta. Kíséri önt továbbra is ez az ige szolgálatán, életén keresztül?
3: Nyilván, tehát ez egy ilyen megrendíthetetlen pont, tehát soha nem tudna most már senki bennem kérdőjelet tenni azt, hogy ez most valós vagy nem, és onnantól kezdve rengeteg ige van, ami vezet, akár például a konfirmációs igém is, hogy hagyd az Úra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik, például ez sokkal meghatározóbb már most megtérés után. Az a megtérésem miatt volt egy nagyon karakteres ige, viszont azóta rengeteg ilyen meghatározó vagy motto igém van, ami egy-egy életszakaszban átsegít, vezet vagy tanácsol.
2: És akkor ugye a megtérés megtörtént, ezt követően még egy lépés, hogy valaki a lelkészi pályát válassza. Ez önnél hogyan történt?
3: Tehát az eljárásom az megvolt már gimi után 17 évesen, tehát volt külső, amit ugye azt értünk ad alatt, hogy mondjuk egy lelkész azt mondja neked, hogy nem gondolkodtál-e még azon, hogy lelkésznek még, vagy lenne hozzá tehetséged, vagy amit ő meglát benned, és nyilván azok is lehetnek Isten által küldött ilyen személyek, és utána kaptam rá igei vezetést is, hogy rá kellene lépnem erre az útra, viszont akkor még nagyon fiatal is voltam, a másik az, hogy a családom meghatározó volt számomra, tehát ők a családomban mindenki reális beállítottságú, és így mindenki a matematikát választotta, így egyenes út volt nekem is.

0: lelkészen keresztül, minden elolvasott ige szakaszon keresztül állandóan az volt, hogy el kell, hogy menjek, és konkrétan benne is voltak ezek a szók, hogy pap vagy te, vagy hogy elhívtalak erre a szolgálatra, vagy az igaz gyöngynek a példázata, hogy amikor meglél az ember, akkor ott hagy mindent, és csak azt az egyet válasza. Tehát nagyon sok ilyen elhívási igény volt, és tehát már onnantól kezdve nem volt kérdés. Tehát ott az volt a kérdés, hogy megmerem-e lépni azt az egy lépést, hogy egyetem után még bevállalok 6 év teológiát, 24 évesen, ami azért nem könnyű történet, abban az időben még nem is ennyire volt a tanári pálya, tehát nem volt ennyire keresett, mint most, hogy tanárhiány van, akkor az nagyon nagy dolognak számított, hogy nekem már van fix helyem, és akkor ott kell hagyni egy egész életpályát, amit elképzel az ember, és választani valami olyat, amit még nem lát igazából, hogy lesz, mint lesz, akár női lelkészként, mert ez egy másik kérdés, vagy akár úgy, hogy fognak ebbe támogatni a szüleim, mert tudtam amúgy, hogy ez nehéz út lesz, de akkor, mivel ennyire megerősítette bennem Isten, hogy bárki bármit fog mondani, és azt sem fog érdekelni, hogy ki tart alkalmasnak, vagy ki nem tart alkalmasnak, úgy is elmegyek, mert teljesen érzem azt, hogy erre az Isten hívott el, és meg is kaptam rá nem is az egyszeri, hanem és nem is kétszeri igei vezetést.
1: Hát akkor, ha úgy veszük, teljesen félre értelmezhetetlen jelek voltak ezek. Bennem megfogalmazott egy olyan kérdés, hogy ön a tanári pályáig eljutott, szóval volt matek tanár is?
0: Igen, tehát az egyetemi évem utolsó évében egyszerre voltam nappali szakos és tanár is, de ez csak azon az egy éven volt, mert akkor már otthon ifit is tartottam, meg az egyetemi gyülibe is, és egyszerűen olyan élethelyzeteket is hozott Isten elém, amikor már azt éreztem, hogy én kevés vagyok. Tehát lehet egy darabig úgymond tanácsolni, meg akár egy ifit megtartani, de amíg nincsen háttértudás vagy mögöttes tartalom, mondjuk ami egy lelkésznek a képesítéséből megvan, addig úgy éreztem, hogy az, amit csak a saját hitemről tennék bizonyságot, hogy amit már én megéltem, de mi van, amit nem éltem meg, vagy amihez kevés vagyok, mondjuk egy lelki gondozás terén, vagy mi van, amikor valaki öngyilkossági gondolatokkal jön, vagy bántalmazott gyerek, vagy ilyesmi, és egyszerűen olyan történeteket és életeket hozott elém Isten, hogy már én magam is kevésnek éreztem, és azok még inkább megerősítették bennem azt, hogy ha én akarom Isten szolgálni, akkor ettől sokkal több kell, tehát olvashatok én Bibliát, olvashatok sok minden, de nekem kell az a tudás, és kell az a háttér, minden, amit egy lelkész tud, és ehhez el kell menni teológiára, nem elég csak úgy magamat képezni.
1: És akkor beszélgessünk most a teológiai évekről, milyenek voltak?
0: Teológiai évek nagyon jók voltak. Emlékszem, még nagyon elevenen él bennem, amikor a püspökiből kértem engedélyt, hogy kimehessek, és ez is nagyon érdekesen történt, mert ugye én utolsó pillanatban szóltam, hogy szeretnék jelentkezni, és nem vettem részt az előkészítőn, és mégis megengedték nekem, ahogy elmenjek a tanács elé, és tudom, hogy biztos, hogy lehet az egyik legrosszabbul írtam meg a felkészítőmet is, de annyira jó volt, hogy látták azt, hogy milyen sokat szolgálok a fiatalok között, és bizalmat szavaztak nekem, meg nyilván szerintem előttük is azért volt annak is értéke, hogy ilyen, tehát idősebben meghozni egy olyan döntést, hogy akkor 6 évre elmegy az ember, az nem csak hóbort, és nem csak úgy. Meg nyilván ismertek is, hogy ezt nem csak úgy akarom, hanem akkor biztos van a mögött elhívás. És emlékszem, mikor kérdezték, hogy de hát matekesként, hogy fognak nekem menni a nyelvek, a héber, meg a görög, és utána ugye elültették a bogarat a fülembe, hogy vajon tényleg fog ez menni. De akkor olyan magabiztosan mondtam, hogy hát ha az Isten ott akar látni, akkor majd ehhez is ad bölcsességet. És amúgy így is lett. Tehát én úgy indultam a teológián, hogy kértem az Istentől, hogy akkor, hát hogyha ilyen kérdéseket adtak nekem, akkor bizonyítsa be azt, hogy nekem ott a helyem, akkor lássam a tanulmány eredményeimem, hogy ad hozzá bölcsességet és vezetést, és ez jól fog menni, és amúgy a kedvenc tantárgyaim lettek, tehát a görög sem ment nehezen, a héber sem, ahhoz meg logika kellett, úgyhogy szinte az egyik legjobb tanuló voltam, mindig benne voltam az első háromba, vagy az első kettőbe, és az átlagom is jó volt, tanulmányi ösztöndíjat is tudtam kapni, így fent tudtam magam tartani, nem kellett annyira szüleimre támaszkodni, és ezek mind olyan megerősítő dolgok voltak, amikor azt éreztem, hogy jó helyen vagyok. Az a másik, hogy sokkal tudatosabban álltam hozzá a tanuláshoz, bár a matek egyetemen is, tehát ott is mindig kicsit ilyen maximalista vagyok, tehát ott is eredményesen végeztem el, de a lelkészi pálya az annyiban volt más, hogy úgy éreztem, hogy mindent, amit megtanulok, azt azért tanulom meg, hogy minél jobb lelkész legyek. Tehát nem akartam sem órát ellógni, mert azzal magamnak ártok, meg a leendő gyülekezetnek, ahová kerülni fogok, ha mondjuk valamit nem tanulok meg, és ezt már később nem fogom tudni meg. megtanulni, vagy nem tudom ott magamba szívni. Úgyhogy én nem is annyira a jegy, és nem is annyira az ösztöndíj miatt, hanem az Istennek való szolgálat miatt nagyon belevetettem magam a tanulásba, de én ezt szerettem is, hogy minél inkább felkészítsen, és minden tudást, amit lehet magamba szívni,

0: hívjak, hogy majd, amikor kihelyez valahova, akkor ne azt mondjam, hogy azért nem sikerült valami, mert éppen nem vettem komolyan a teológiai éveket.
1: Megtörtént a teológia, ezt követte a lelkészi szolgálat. Erről meséljünk.
0: Hát a lelkészi évek azok már elkezdődtek teológia alatt, mert hogy nagyon jó tanulmányi eredményeim voltak, ezért exmissusnak kiengedtek Kárpátaljára, ami azt jelenti, hogy ha a 75%-a megvan az óráknak, a krediteknek, a mindennek, és nem marad sok tantárgyam, akkor kihelyezhető vagyok, hogyha rektori beleegyezéssel, meg hogy nyilván, ha hazahívnak. És akkor így történt meg, hogy már 5. évre hazahívtak, mert amúgy tudod, ahogy az előbb is mondtam, annyira éreztem azt, hogy idősebb vagyok nyilván 5 évvel, mint a többiek, ezért nincs időm sem bukdácsolni, sem semmi, mindig felvettem maximális kreditet, mondtam, hogy na majd én megcsinálom, hogy 5 év alatt, vagy 4 év alatt befejezem, de nyilván a rendszer nem engedte, de amúgy majdnem sikerült, tehát alig maradt 3 vagy 4 tantárgyam, így 5. évre, és akkor már 5. éven kihelyeztek gyülekezetbe. Az is nagy kérdés volt számomra, hogy vajon fognak-e női lelkészként fogadni, vagy lesz-e helyem, és akkor annyira megtapasztaltam Istennek a kegyelmét, hogy pont amúgy ahol a férjemmel, mert addigra már tudni kell az, hogy 2. évesen összeházasodtunk a férjemmel, úgyhogy milyen távházasságban éltünk, mert hogy nekem muszáj volt nyilvánosan tanulni teológián, és ahol öröklött házat, tehát Nevetlenben, majd oda hívtak meg, de ez ettől függetlenül, tehát senki nem tudta, hogy mi most hol, mint merre, hanem hallottak már prédikálni, és akkor így hazahívott a Nevetlen falu és az Akli gyülekezet, és akkor ott voltam 5. éven is, 6. éven is, és tudni kell, hogy 5. éven viszont, amikor már beköltöztünk a karácsonykor a parókiára, már akkor 1 éve azon gondolkodtunk, vagyis hát próbálkoztunk, hogy gyermekünk legyen, de nem jött össze, és ez is olyan csodálatos volt, hogy amikor viszont beköltöztünk karácsonykor a parókiára, januárban már pozitív volt a terhességi tesztem, tehát az egyetemet már úgy fejeztem be, hogy már megszületett Adél, és akkor 6. éven, tehát 6. év elejére megszületett Adél, úgyhogy itt nagy kalandok voltak a kápláninál, terhességgel végigvinni az egyetemet nyilvánosan, 2 gyülekezet mellé. Megtartottam minden alkalmat itthon, mentem fel, ott megtanultam mindent, és akkor volt én, hogy hajnali 2-re értem fel, mondjuk, mert másnap órán volt, úgyhogy hát nem volt könnyű időszak, viszont állandóan azt tapasztaltuk meg, hogy ennek így kell lennie is, hogy Isten a kegyelmében tart minket.
1: Kardos Ágnessel, a Péterfalvai Református Liceum lelkészigazgatójával beszélgettünk.

0: történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Református ízek találkozójára várják az érdeklődőket október 16-a és 18-a között Kazincbarcikán. A Református Közéleti és Kulturális Alapítvány és a Felső-Barcikai Református Egyházközség kirakodó vásárral, főzőversennyel és kóstolással, valamint hálaadó Isten tisztelettel készül a már 6. alkalommal rendezendő eseményre, amely nem csupán egy gasztronómiai fesztivál, hanem a találkozás és a közösség építés lehetőségét is magában foglalja. További részleteket Zila Gábortól, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetőjétől hallhatunk. A riporter Kisnéveres Viktória.
2: Október 16-a és 18-a között rendezik meg Kazincbarcikán a 6. református ízek találkozóját. A részletekről Zila Gáborral, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetőjével beszélget, akit tisztelettel köszöntök, áldás békesség.
3: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
2: Mielőtt a 2026-os esztendőnek itt az október 16-18-a közötti alkalmáról szólnánk részletesen, hadd kérjem meg ügyvezető igazgatórat, hogy a református ízek találkozójának a céljáról szóljon először, ennek a történetét ismertesse velünk.
3: Egy régi-régi hagyománya van annak, hogy a református egyház a különböző társadalmi csoportok felé, vagy a különböző szakma csoportok felé igyekszik odafordulni speciálisan is, és valamiért az Úristen úgy adta, hogy nekünk ez különösen is ahhoz a társadalmi réteghez, vagy ahhoz a társadalmi csoporthoz adatik meg ez az odafordulás feladata, akik azért valljuk meg történelmet vizsgálva, jól látszik, hogy korábban a magyarországi reformátusság fennmaradásának, gazdasági megmaradásának az alapját is jelentették, nevezetesen a vidéken mezőgazdaságból élőknek a csoportját. Valamiért ez úgy alakult, ha hinnék a véletlenekben, azt mondanám, hogy véletlenül ez úgy alakult, de nem hiszem, hogy a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány megkapta azokat a feladatokat, amikor is ehhez a csoporthoz tudunk odafordulni. Az egyik ilyen alkalmunk és ennek az eseménynek a társrendezvénye az a Bórum, ami a Kárpát-medencei református szőlészeket és borászokat igyekszik összefogni, a másik pedig ez a református ízek alkalma lett, amikor is Szent Péter püspök úr javaslatára, kezdeményezésére igyekeztünk azokat a termelőket is megszólítani, akik a mezőgazdaság többi részéből élnek, tehát nem kifejezetten a szőlővel vagy a borral foglalkoznak. Az időzítés is így alakult ki, azért találkozunk immár többedik alkalommal októbernek ebben az időszakában, mert ennek az a egészen pragmatikus oka, hogy az első alkalmat ahhoz tudtuk igazítani, hogy eddigre már ki is szárad és meg is őrölték a fűszer paprikát. Magyarul a terménybetakarítás túlnyomó részén túl vannak már a mezőgazdaságból élők, sőt adott esetben már a termékeknek az elkészítési folyamata is megindul. És ennek az alkalomnak az két fontos célkitűzése van. Ezek közül az egyik az az, hogy az egymás szakmai tudása által való épülés az itt is megjelenhessen, a másik fontos része pedig az, hogy egy kicsit meg tudjunk pihenni, és hálát szívvel odafordulni az Úristenhez, hálát adni azért, hogy megadta termését a föld.
2: Ugye 6. alkalommal rendezik meg itt hamarosan ezt a találkozót. Itt az elmúlt 5 alkalomból, ha lehet egy ilyen kérdésem, akkor mi az, ami így a szívében önnek is megmaradt, vagy ezeknek a találkozásoknak a közösségépítés szerepét hogyan látja?
3: Én azt látom, hogy egy olyan rétegről beszélünk, egy olyan társadalmi csoportról beszélünk, akiknek nem kell azt magyarázni, hogy ők mennyire ki vannak téve az Úristen kegyelmének. De mi ezt így, akik már nem annyira közvetlenül vagyunk érintettek a mezőgazdaságban, úgy sokkal inkább áttételesen éljük ezt meg. De egy termelőnek azt elmagyarázni, hogy az időjárás nem rajta múlik, ezt mondjuk nem kell hosszan ecsetelgetni, mikor mindent megtesz, akkor is bőven hagy teret a kegyelemnek. Ők ezt napi szinten élik meg, és napi szinten tapasztalják meg azt is, hogy nem azért, aki fut, hanem a könyörülő Istené. És én ezt az élményt látom, amikor egy picit meg tudunk állni, akár egy nehéz év után is, az idei sem volt könnyű, a tavalyi sem volt könnyű év a mezőgazdaságban, mégis ha meg tudunk állni, jó egy picit odafigyelni, odafigyelni az Úristenre, jó egy picit hálát adni, jó megállni, és élvezni mégis azt, amit azzal együtt megadott, hogy adott esetben talán nehézségek is próbálták ezt az ágazatot. Az egyik legnagyobb élmény az az, amikor ez a közösség így meg tud állni, tud hálás lenni, tud hálát adni Istennek, és tud egy picit felszabadultan örülni ezekben a napokban, vagy ezeken a napokon. Nekem ez az egyik legnagyobb élmény ebben az esemény sorozatban.
2: És akkor, ha szót ejthetünk itt az október 16-18-a közötti programokról, tervezett programokról, akkor talán a teljesség igénye nélkül, de mik azok a programpontok, amelyeket kiemelne, hogyan épülnek fel ezek a napok, hiszen azért különböző programok várják az ide érkezőket.
3: Így van, így van. Nyilván itt vannak hagyományos és pragmatikusan kialakuló programpontok az elmúlt időszakok tapasztalatait figyelembe véve. Hála Istennek idén is elmondhatjuk, hogy a Kárpát-medence több pontjáról érkezünk, nem csak a kis hazából. Így már 16-án pénteken este egy közös vacsorára várjuk azokat, akik odaérkeznek Kazincbarcikára. A 17-i nap pedig arról szól, hogy egy minél színesebb, minél szélesebb kavalkádban meg tudjuk mutatni, hogy mi azok, mik azok az ajándékok, amiket az idén megadott nekünk a Föld, ami terméseket hozott. Nagyon-nagyon fontos pontja az eseménynek az, hogy ha már ízekről beszélünk, akkor az utóbbi időszakban kialakult egy olyan hagyomány is, hogy egy főzőversenyben megmutathatják a különböző csapatok azt, amivel ők készültek, ami az ő egyes területüknek, az ő származási területüknek a specialitása, még ha adott esetben egy alapanyagból, egyféle alapanyagból dolgozunk is, vagy egy valaminek meg kell jelennie mindegyik ételben, úgyhogy ez lesz egy nagyon hangsúlyos pont, és hát emellett pedig mindig igyekszünk ismerkedni a környezetnek a kultúrájával, mind gasztro, mind általános kultúrájával, így vannak jelen a kulturális programok is ezen az alkalmon, úgyhogy így tekinthetünk bele ezekben a napokban is. A legfontosabb része pedig ezeknek az alkalmaknak is természetesen az, hogy közösen megállunk az Úristen előtt, amellett, hogy nyitó áhítattal kezdődik az alkalom, amikor is a házigazda lelkipásztor Kolumbán Gábor fog szolgálni, emellett a vasárnapi Isten tiszteleten Barna Sándor püspök úr ige hirdetésével szavain keresztül figyeltünk oda arra, hogy milyen módon szól hozzánk ezen az alkalmon az Úristen. Úgyhogy ez a záró Isten tisztelet lesz az, ami bekeretezi, vagy keretbe foglalja ezt a közös hálaadást, ezt a kis kavalkádot.
2: Ugye az esemény látogatása díjtalan, és az említett főző versenyre jelentkezni kell, ezt hol, meddig tehetik meg, akiket esetleg ez a része is érdekel a programnak.
3: Minden fontos információt megtalálnak az érdeklődők az izek.református.hu oldalon.
2: Hogyha a különböző helyszínekről beszélhetünk, ugye, hiszen mindig más helyszínen rendezik meg ezeket a találkozókat, akkor itt az adott gyülekezetet, a református közösséget, az értékeiket, a környezetnek akár a földrajzi adottságait is, akik távolabbról érkeznek esetleg, mennyire van lehetőség megismerni?
3: Ha távolról nézzük, akkor ez egy viszonylag feszített tükrű programnak tűnik, ahogy valaki fogalmazott. Mindazonáltal alapvetően az egyik legfontosabb célja ezeknek a napoknak az, hogy találkozunk egymással, kicsit megismerjük egymást. És ezért is törekszünk mindig arra ezzel a gasztrokulturális programmal, akár a bórummal, akár a református ízekkel, hogy vándorrendezvény legyen, ne csak a saját régiónkat ismerjük. A borászoknál létezik az a fogalom, hogy pincevakság, ezt arra használják, hogy amikor csak és kizárólag a saját pincémet ismerem, annak a termékeit ismerem, akkor igazából már nem tudok elvonatkoztatni attól, és nem lesz kitekintésem a környezetemre, a világra. Itt igazából szintén erre törekszünk, egy picit megismertetni a különböző régiókat egymással. Tegyük a szívünkre a kezünket, önmagunktól nem biztos, hogy elutaznánk egyik vagy másik helyszínre, ahol korábbi esztendőkben, ahol a református ízek megvalósult, de így, hogy van miért, van kiért elmenni, és a találkozásra miért elmegyünk, olyan csodákat is megismerhetünk, olyan érdekességeket is megismerhetünk, olyan közösségeket is megismerhetünk, és épülhetünk az ő hitük által is, amikre korábban nem lett volna, vagy más módon nem lett volna lehetőségünk. Így vagyunk azért nagyon hálásak, hogy járhattunk Baranya déli részében, amit egy pár éve Horvátországhoz csatoltak, illetve ugyanígy járhattunk akár a Hajdúságban, vagy járhattunk most ebben az esztendőben pedig majd Kazincbarcikán. Úgyhogy így igyekszünk ezt a közösséget erősíteni, ezt a közösséget építeni, és ha Isten éltet bennünket, akkor szeretnénk ezzel tovább is vándorolni a Kárpát-medencében.
1: Az elmúlt percekben Zilla Gábort, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetőjét hallhatták.

0: határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Idén harmadik alkalommal került megrendezésre, október 2-a és 4-e között a kolozsvári szüreti kavalkád a Proagrikultúra Egyesület szervezésében. Az egész hétvégén áttartó programsorozat keretein belül idén is széles kínálatú termelői vásárral, valamint többek között színvonalas néptánc előadásokkal és sok más különleges programmal várták az érdeklődőket a szervezők. A színes programok mellett pedig gyönyörű őszi dekorációk dobták fel az esemény hangulatát. Tekintsünk hát vissza néhány perc erejéig a múlt hétvégére. A harmadik kolozsvári szüreti kavalkádról a Proagrikultúra Egyesület elnökét, Antal Gézát kérdeztük. A riporter Palkó Hanna.
2: Ugye idén már harmadik alkalommal rendezitek meg a kolozsvári szüreti kavalkádot. Milyen céllal indult el annak idején a rendezvény, és mit szeretnétek vele évről évre megmutatni a kolozsvári közösségnek?
3: Két dolog van, ami miatt eldöntöttük, hogy fogunk szervezni egy szüreti kavalkádot. Az egyik az, ugye a Proagrikultúra Egyesület alapvetően kisgazdákkal, kistermelőkkel, őstermelőkkel foglalkozó egyesület, és azt a visszajelzést kaptuk a gazdáktól, hogy szükség lenne több olyan helyszínre, több olyan lehetőségre, ahol el tudják adni a termékeiket, és akkor nyilván adott volt a feladat, hogy valamilyen vásárt hozzunk össze, egy termelői vásárt szervezzünk. Ugyanakkor szerettük volna egy picit a régi szüreti bálok hangulatát is megidézni, hiszen Kolozsváron volt egy olyan 10-15 évvel ezelőtt, hogy Kolozs megyei szüreti bál, az egy nagyon vagány rendezvény volt, több ezer ember mulatott együtt ezen az eseményen, és akkor egy idő után az megszűnt, és ezt szerettük volna újraéleszteni, és akkor így ennek a két dolognak a fúziójaként jött létre végül a szüreti kavalkád, ahol termelői vásárral egybekötve lehet a szüreti hagyományokat megeleveníteni, felújítani és megélni természetesen. Tehát, ahogy az előbb is mondtam, ez egy alapvetés volt, hogy szeretnénk piacot teremteni a helyi termelőknek. Azt gondolom, hogy erre igény is van, tehát ahogy a harmadik kiadásnál egyértelműen elmondhatjuk azt, hogy igény van a kolozsváriak részéről, hogy találkozzanak a helyi termelőkkel, és ugye látni kell azt is, hogy egy-egy helyi termelő az nem ugyanaz, mint amikor az üzlet polcairól leveszed. Itt a termék mögött van egy család, van egy történet, van egy sokkal kézzel foghatóbb munka, egy látható munka, mint mondjuk egy szupermarket polcáról levett, lehet az is egyébként, hogy kistermelőtől származó terméknél nincs ahogy ezt az élményt átélni. Itt szóba lehet állni azzal a termelővel, el lehet beszélgetni vele, meg lehet tudni azt, hogy hogyan, miként tartja el magát ebből a termékből, mi a története egyébként, hogy jutott el a késztermék ide a vásárba, és azt gondolom, hogy ez sokaknak egy érték, sok kolozsvári ezt szívesen megéli, ezt a vásárlási élményt, és akkor mindenképpen azt gondoltuk, hogy ezt évről évre vissza kell idehozni ezt a vásárba.
2: A néptánc is több alkalommal visszatér a hétvége során, ráadásul több különböző kolozsvári és környékbeli csoport lép színpadra. Milyen szempontok alapján állítottátok össze az itt fellépők népsorát?
3: Azt gondolom, hogy nem volt különösebb szempontrendszer, az elérhetőség volt az egyetlen szempont. Itt a kollégáim valamennyi tánccsoportot megkerestek, akikhez van elérhetőségünk, akikről tudtunk, hogy lenne kedvük részt venni ezen az eseményen, hiszen itt őszintén szólva mi kell hálásak legyünk nekik, hiszen ők azok, akik egy plusz elemet hoznak a mi műsorunkba. Nyilván a tánccsoportokra sokan kíváncsiak, sokan eljönnek, megnézik őket, kíváncsian követik a fellépéseket, úgyhogy ők mindenképpen egy plusz színfoltot jelentik a programnak, és ugye összességében a színpadi produkciókra azért van szükség, azért is szükség van, mert ezzel is a már említett vásárlói élmény mellé hozzáteszünk egy újabb szeletet, egy újabb élményt, tehát hogyha valaki kijön a termelői vásárba, akkor már kap egy kulturális szolgáltatást is azáltal, hogy a színpadon éppen zajlik valami.
2: Nagyon kreatív módon a gyerekekre is gondoltatok. Ugye van kézműves foglalkozás, gyerekkórus, bábszínházi előadás és mesemondás is lesz. Mennyire fontos, hogy a rendezvény a családok számára is kínáljon programokat?
3: Szerintem elengedhetetlen, de ezt csak azért mondom egy picit ilyen szubjektív módon, mert a csapatból többünknek is már van gyereke, és látjuk azt, hogy gyakorlatilag akkor tudjuk jól érezni magunkat, akkor tudunk igazán részt venni egy-egy eseményen, hogyha a család minden tagjára jut valamilyen program, a család minden tagja megtalálja magának azt, ami neki tetszik. Úgyhogy alapvető történet volt, hogy az első kiadástól különböző gyerekprogramok, gyerekfoglalkozások is bekerültek az esemény sorozat programjába. Így tényleg, hogyha egy család eljön, akkor kicsitől nagyig, időstől fiatalig mindenki közhelyesnek hallatszik, de kicsitől nagyig mindenki megtalálja magának azt, amivel jól érzi magát.
2: Hát én úgy látom, hogy ez tényleg igaz itt a helyszínen. Nagyon jó ezt látni. Ugye tegnap este volt utcabál, szombaton ugye ma néptánc bemutatók is lesznek, és táncház, illetve a vasárnapi magyar banda koncert. Ezek már mind olyan helyek, amik a közös ünneplésről szólnak. Mit vártok ezektől az esti programoktól, hogy milyen hangulattal zárják ezek le a napokat?
3: Ahogy már mondtam korábban is, a születi báloknak a hangulatát próbáltuk egy picit megidézni. A tegnap este egyértelműen sikerült, azt gondolom, és bízom benne, hogy itt a ma este meg a vasárnapi záró koncert mellett is erre lesz lehetőség. Értékelik a kolozsváriak, én azt látom, hogy van egy ilyen műfaj, és nagyon jó volt látni azt, hogy a tegnap este is táncra perdültek az utcán az emberek, Deák Albi, Calagyuszi és Máté Istinek a produkcióját sokszor visszatapsolták, közösen énekeltünk, nagyon jó hangulat volt az utcában, tehát ezt egy élmény már, mint szervező is látni azt, hogy valóban sikerült megszólítani az embereket, és valóban sikerült olyan dolgot biztosítani, nyújtani nekik, amitől jól érzik magukat, és tényleg későig itt maradtak a vásárban.
2: Köszi, és még egy lezáró kérdés. Ha valaki most hall először a kolozsvári születi kavalkádról, és csak egy napra tudna kilátogatni, akkor mit mondanál neki, miért érdemes mindenképp erre időt szánni?
3: Azt gondolom, hogy továbbra is a termelői vásár miatt mondom azt, hogy próbálják ki, álljanak szóba a termelővel, hallgassák meg azt a történetet, hogy hogyan került be ide Kolozsvár szívébe mondjuk az a cserepes virág, vagy az a zacskós savanyúság, vagy éppen az a palackbor. Kérdezzék meg a termelőt, hogy milyen volt az esztendő, hallgassák meg, és a többi az majd jön magától. Tehát ezért szerintem mindenképp érdemes eljönni, arról nem is beszélve, hogy tényleg minőségi első osztályú termékeket vihet haza az asztalra majd a bevásárlás után.
1: Az elmúlt percekben Antal Gézát, a ProAgrikultúra Egyesület elnökét hallhatták a harmadik kolozsvári szüreti kavalkádról. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan, határtalan. Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Zelenszkij ukrán elnök szerint meglepő az amerikai elnök bejelentése az orosz-ukrán energiaipari tűzszünetről. Az ukrán elnök hétfőn internetes kapcsolaton keresztül felszólalva a Varsói Biztonságpolitikai Fórumon kijelentette, vasárnap mindenkit nagyon meglepett, hogy Donald Trump amerikai elnök energiaipari tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között. Zelenszkij úgy látja, Oroszország megpróbálja kihasználni a következő telet, hogy csapást mérjen az ukrán energetikai hálózatra. Ukrajna ezért támogatni fogja az energetikai infrastruktúrát érintő fegyverszünetet, jelentette ki az ukrán elnök, hozzátette egyúttal, ha Oroszország télen nem fogadja el az energetikai fegyverszünetet, akkor Kijev válaszolni fog. Hivatalba lépett a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöke hétfőn, közölte a Sándor Palota Facebook oldalán, miután Polyán Gábor átvette kinevezési okiratát és ünnepélyes esküt tett Baka András államfő előtt. Polyán Gábor médiajogászt, kutatót, egyetemi oktatót az országgyűlés szeptember 22-én választotta meg a média tanács elnökének 5 évre 2031-ig. Szeptemberben csökkentek a lakbérek, miközben 2 éves mélypontra szűkült a kiadó lakóingatlanok kínálata a kshingatlan.com lakbérindex előzetes adatai alapján. Az ingatlan.com közleménye kiemeli, országosan 0,2, Budapesten 0,1%-kal csökkentek a bérleti díjak augusztushoz képest. Egy év alatt ugyanakkor országosan 6, a fővárosban 5,3%-kal drágultak az albérletek. A lakbérindex havi adatai szerint az Észak-Alföldön nem változtak az árak, emelkedés pedig csak Észak-Magyarországon és a Nyugat-Dunántúlon történt 1,9, illetve 0,4%-kal. Az egy évvel korábbi szinthez képest minden térségben magasabbak voltak a bérleti díjak, a legnagyobb 8,8%-os drágulást Észak-Alföldön mérték, melyet Észak-Magyarország és Dél-Alföld követett 7,5, illetve majdnem 7%-kal. A kiadó lakások medián bérleti díja Budapesten október elején 260 000 forint volt, ugyanannyi, mint egy évvel korábban. A legdrágább megyeszékhely továbbra is Debrecen, ahol tavaly októberhez képest ugyan 10 000 forinttal csökkent a középérték, de még mindig 220 000 forint az átlagos bérleti díj. A legolcsóbb megyeszékhely Békés Csaba és Szekszárd 120 000 forintos medián értékkel, de az albérletkeresőknek Miskolcon is csupán 130 000 forintot kell átlagosan kifizetni havi bérleti díj formájában, áll a közleményben. 20 millió golyós csapágyat gyártott eddig a Schaeffler Debrecenben, a cég golyós csapágy gyártásának európai központja egy újabb jelentős állomásához érkezett a hajdúsági megyeszékhelyen, tájékoztatott a társaság hétfőn. A közleményben emlékeztettek arra, hogy a debreceni határúti üzemben 2021-ben kezdődött meg a golyós csapágyak sorozatgyártása, az ott készült termékek prominens európai autógyártók modelljeibe épülnek be. Kezdetben 2 gyártócellán folyt a termelés, majd tavaly 2 újabb gyártósorral bővült a kapacitás. Az idén pedig megkezdődtek egy újabb cella telepítésének előkészületei is, melyen a tervek szerint jövő év áprilisában indul a szériagyártás Debrecenben. Súlyos látáskárosodási kockázat miatt a Temu online piac terén árult ledes játékmarkolót hívtak vissza a vásárlóktól, a regisztrált vevőket a Temu közvetlenül is értesíti a vételár visszatérítésének részleteiről, tudatta a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság hétfőn. Az Uniós Piacfelügyeleti Társhatóság tájékoztatása szerint Magyarországon is elérhető lehet a termék. A hatóság azt kéri, hogy aki ezt a játékot megvásárolta, azonnal távolítsa el belőle az elemeket, és ne használják tovább.
0: Az időjárásról.
1: Az ország északi részén csak kevés felhő ígérkezik, eső nem valószínű. Az északnyugati északi szél sok felé megélénkül, kedden már többnyire napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északias szél főként a Tiszántúlon nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet kedd délután 13 és 18 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Kedves hallgatóink, megyei polgárőrnapot tartottak a Borsodabói Zemplén vármegyei szervezet tagjai. Bekecsen gyűltek össze az egyesületek, hogy együtt legyenek, eszmét cseréljenek. Ott rendezték meg a 25. Borsodabói Zemplén vármegyei polgárőrnapot. Az ünnepi eseményen a közbiztonságért végzett kiemelkedő munkát számos elismeréssel jutalmazták, miközben egész nap színes programok várták a résztvevőket. Az eseményen megjelent dr. Mecser Tamás vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány, de országgyűlési képviselők, vagy éppen Borsodabói Zemplén vármegye rendőrfőkapitánya is jelen volt. A történelmi egyházak helyi képviselői nevében többek mellett Hegedűs Aranka református lelkipásztor szolgált. Dr. Szemán Ákos, a Borsodabói Zemplén vármegyei polgárőrszövetség elnöke megnyitójában kiemelte, büszke rá, hogy a Borsodabói Zemplén vármegyei polgárőrszövetség 195 egyesületével egyértelműen a 35 éves polgárőr mozgalom legnagyobb polgárőr vármegyéje, a zászlós hajó. Büszke volt a létszámra és a szolgálati órákra is, a 2025. évi feladatok kiváló teljesítésére. Köszönetet mondott minden polgárőrnek az átlagosan 190 szolgálati óráért. Az eseményen jártunk.
2: Szemán Ákos, a megyei polgárőrszövetség elnök és főszervező, gondolom itt a bekecsi falunapon és a polgárőr találkozón. Ez találkozó ilyenkor, megyei polgárőrnap, minek szokták nevezni?
3: Ez már a 25. Borsodabói Zemplén vármegyei polgárőrnap, és hát abban az értelemben találkozó, hogy nyilvánvalóan találkoznak a vármegye polgárőrei, 195 egyesülete van a vármegyénknek, mint a legnagyobb polgárőrmegye, az ászlós hajónak szoktuk magunkat tekinteni, és hát nagy öröm, hogy most bekecsarennek otthont, jó néhányan érkeztek polgárőrök, nagyon sok egyesület van, főznek is, főzőversenyben részt vesznek, illetve hát számos program lesz még, a megnyitón vagyunk most jelenleg túl, és hát a programok még nem értek véget, még sok mindent lehet tenni, venni, találkozni, beszélgetni.
2: Mi az a sok minden, azon kívül, hogy találkoznak, beszélgetnek, eszmét cserélnek ugye az egyesületek egymás között, milyen programok várnak itt még ma a polgárőrökre?
3: Fellépések lesznek, tehát könnyűzenei koncertek, itt jelenleg egy hagyományőrzőkörnek a bemutatóját látjuk, de retrógépjárművek kiállítása is van, illetve hát egymással lehet nagyon sokat beszélgetni, találkozni. Számos kitüntetést adtunk át, hiszen a legnagyobb polgárőr rendezvény mégiscsak a vármegyénkben a vármegyei polgárőrnap, és ilyenkor igyekszünk minél több olyan polgárőrtársunkat elismerésben részesíteni, aki az elmúlt évben vagy években kiemelkedően teljesített.
2: Az elnöki beszédben mit emelt ki?
3: Hát egyrészt a polgárőrök létszámát, a polgárőr egyesületek számát, az, hogy az elmúlt években, pontosabban az elmúlt évben a gyermek és ifjúságvédelemmel, illetve a kábítószer megelőzéssel foglalkoztunk elsősorban. Az idei évnek a kiemelt feladata a külterületek és közterületek biztonságának kiemelten való odafigyelése, tehát ezért is nevezzük az idei évet a kül- és közterületek biztonságának évének. És hát köszönetet mondtam a polgárőreinknek a munkáért, köszönetet mondtam az együttműködő partnereinknek a támogatásért, segítségért, barátságért, és hát nagy megtiszteltetésért minket, mert hát legalábbis amióta én polgárőr vagyok 17 éve, még olyan vármegyei polgárőrnapon nem voltam, amelyet megtisztelt volna az országos rendőrfőkapitány. Itt volt most velünk Mecser főkapitány úr, ő is megköszönte a rendőrség nevében a polgárőrök munkáját, és hát voltak itt mások is, a vármegyei főkapitány úr is jelen van, katasztrófavédelem, idegenrendészet, postabiztonság képviselteti magát, tehát számos olyan együttműködő partner, akikkel egyébként együtt köteleztük el magunkat arra, és nem hagynám ki az önkormányzatokat sem, arra, hogy a települések biztonságosabbak legyenek, a települések közrendjét, közbiztonságát megőrizzük, javítsuk.
2: Szükség van ezekre a napokra? Ad egy löketet az állománynak?
3: Mindenképpen kell, hogy adjon, hiszen Miután a polgárőrség önkéntesen térítésmentesen dolgozik, minden polgárőr a saját szabadidejéből szán arra, hogy másoknak a nyugalmát őrizze, ez mégiscsak egy köszönet arra, hogy együtt lehetünk, együtt elfogyaszthatunk egy ebédet, együtt megnézhetünk egy koncertet, elbeszélgethetünk, erősíthetjük a polgárőrbarátságot, megbeszélhetjük azt is, hogy mely településen milyen problémák vannak, vagy ott azt a problémát ők hogy tudták megoldani. Tehát itt a jó gyakorlatok is tudnak cserélődni, és hát mégiscsak egy elismerés azok számára is, egy oklevél, egy emléktárgy formájában, akik az elmúlt években kiemelkedőt teljesítettek, és hát mindenkinek jól esik, ha valamit rátesz az asztalra, egy picit többet tesz rá, mint mások, akkor azt mondják neki, hogy köszönjük szépen, így tovább.
2: Dzsupin Róbert szerencsi kapitánnyal futottam itt össze. Ugye szerencsehez nagyon sok település tartozik, és ezredes úr a megmutatója, hogy mennyi probléma van a környéken. Mi az, ami most önöknek munkát ad leginkább? Mi az, amire nagyobb erőt kell fordítani?
4: Ugye ezt 27 település tartozik a szerencse rendőrkapitánysághoz, a szerencse, illetve a tokai járás. Problémáink nyilvánvalóan hasonlóak, mint az országban, természetesen a kábítószer elleni küzdelem az folyamatos, a héten egyébként, sőt, ma van szombat, holnap előzetesbe teszünk egy dílert a térségből, volt egy akciónk, jó sikerült, és remélem, hogy ez így is marad, mint hogy előzetesbe kerülnek. Illetve a második legnagyobb probléma, ami sajnos mindenkit érint, az az online csalások időszaka, bűncselekmény sorozata. Mindenféle módon megpróbálnak átverni minket, gyakorlatilag hamis termékeket küldenek, nem küldenek termékeket, kiadják magukat futároknak, és úgy próbálnak pénzhez jutni. Ugye nagyon óvatosan kellene bánni mindenkinek ezzel a netes rendeléssel, foglalással.
2: Közlekedés biztonság az mennyire okoz feladatot? Ugye a Balesetmegelőzési Bizottság a megyében is dolgozik országos szinten, de hát gyorshajtók, közlekedési balesetek mindig akadnak. Itt a szerencsei kapitányság területén mennyire mérvadó ennek a problémának a megoldása?
4: Tavalyi évhez képest kevesebb, 30%-kal kevesebb sérüléses balesetünk van. Ettől függetlenül volt halálos balesetünk, amit nem lehetett elkerülni, sőt egy vasúti átkerülő

0: Rengeteg polgári egyesületünk van, akik itt főznek, jelen vannak, egy pár mondat elejéig meg tudjuk köszönni a tevékenységüket. Nagyon hasznos tevékenységet folytat a polgárőrség. Ott vannak folyamatosan, adnak jelzést nekünk, adnak olyan információt, amit később tudunk a nyomozások során használni, úgyhogy abszolút pozitív a történet.
1: A Borsodabói-Zemplén vármegyei rendőrvezetők közül a megyei rendőrfőkapitány dr. Kis Attila is megjelent a főrendőrök közül.
2: Főkapitány úr, egy ilyen bekecsi, de akárhol legyen egy megyei polgárőrnap, a rendőrségnek ott kell lenni, képviseltetni kell magát?
3: Nem kell képviseltetni magát, de úgy gondolom, hogy a rendőrség a stratégiai partnere a polgárőrségnek, és már csak ezért is itt kell lennünk, segítenünk kell, és demonstrálnunk kell azt az együttműködést, a személyes jelenlétünkkel is, ami a rendőrség és a polgárőrség, a rendőrök és a polgárőrök között nap mint zajlik.
2: Sokat segít a polgárőrség? Ha sokat, akkor hol, milyen területen önöknek?
3: Igen, nagyon sokat segít nekünk a polgárőrség, és azt kell mondjam, hogy a közbiztonság valamennyi területén. Említhetem, legyen ez környezetvédelem, legyen ez közterületi szolgálat, legyen ez lovas szolgálat, legyen az ifjúságvédelem, vagy kábítószer, közlekedés. Tehát nem tudok olyan területet mondani, ahol a polgárőrséggel ne lenne napi élő kapcsolatunk.
2: Mi az, amiben tudnak segíteni? Forgalomirányításnál szoktuk látni a polgárőröket, de ők figyelnek, látnak jelzéseket, tényleg adják önök felé?
3: Természetesen. Nagyon sok információt kapunk a polgárőrségtől, és a polgárőröktől. Az adott település közlekedés közbiztonsága gyakorlatilag nélkülük már elképzelhetetlen. Tehát olyan szimbiózisban van a rendőrség és a polgárőrség, ami úgy gondolom, hogy ez példaértékű. Itt a megyében különösen, hiszen az országos polgárőr létszámnak a 10%-a itt ebben a megyében van. Itt volt a polgárőrség bölcsője, Taktaharkányban alakult meg az első polgárőr szervezet, és ugye az elnök Szatmári Gyula úr, aki sajnos már nincs közöttünk, de mindig is emlékezünk arra az együttműködésre, amit kialakítottunk. Még annak idején Szatmári elnök úr.
2: Térjünk vissza mai napok, nem is a mai naphoz, hanem az elmúlt napok történéseihez. Ugye voltak változások a rendőrségen belül országos szinten is. Mennyire jó az nekünk borsodiaknak, hogy egy borsodi lett az országos rendőrfőkapitány?
3: Én úgy gondolom, mindenféleképpen pozitívum, hiszen ő saját bőrén is érezte a problémáinkat, tehát nem csak a papírokból, nem csak hallomásból vagy a jelentésekből olvassa azt, hogy mivel küzdenek a borsodi rendőrök, hanem a csatábornok úr nap mint nap a saját bőrén is tapasztalta ezt, amikor megbízott megyei főkapitány volt, amikor Kazincz Barcikán kapitány volt, vagy amikor bűnügyi igazgató volt a megyében. Tehát én úgy gondolom, hogy ez mindenféleképpen nem kell magyarázkodnunk, hogy mik a gondjaink, úgyhogy ő ezt kristálytisztán tudja és érzi.
2: Milyen instrukciókat kapott tőle, mi az, amit meg kell oldani, milyen számokat, ugye statisztikából él mindenki, miket kell hozni a megyének, vagy legyen rend, fegyelem.
3: Szerencsére ő is és én is azon az állásponton voltam mindig, hogy a statisztikai számok nem azok a lényegesek. Nem az a lényeges, hogy a megyében élők, az egy adott területen élők hogyan érzik magukat, hogy érzik-e, hogy van közbiztonság, hogy ki tudnak-e menni az utcára, ki mernek-e menni az utcára, hogy a gyerekeiket ki merik-e engedni este, elengedik-e diszkóba őket. Tehát ha ez a közbiztonság szilárd, és ezt érzik a lakosok is, akkor én úgy gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy milyen számok vannak. De ezen kell dolgozni, hogy ez az érzet, ez továbbra is fennmaradjon. Most úgy gondolom, hogy alapvető gondok, problémák a megyében nincsenek. Tehát a megye lakosainak a többsége azért biztonságban nézi magát. Nem azt mondom, hogy nincsenek gondjaink, nem azt mondom, hogy nem kell bizonyos területekre jobban odafigyelni. Legyen ez a kábítószer, legyen ez az online csalások területe. legyen az a közterületen elkövetett bűncselekmények számának a csökkentése. Tehát ez mind olyan kihívás, amire oda kell figyelni, és amire a megye rendőreinek fel kell lépni. Egyet kértem a rendőri állománytól, hogy ne menjen

0: Ennek kell a bűn mellett. Az intézkedések és azoknak az eredménye abban természetesen a felelősség az övéké. Nem szól bele, hogyha valaki figyelmeztetést alkalmaz, mert olyan jellegű cselekményt lát, tehát nem a büntetés a domináns, hanem ha kell, akkor figyelmeztessen. De jogsértés nem maradhat intézkedés nélkül. Ez a legfontosabb.
1: Csúra György, a Borsodabói-Zemplén megyei Polgárőr Szövetség tiszteletbeli elnöke is kíváncsi volt a Polgárőr napra. Volt vezetőként megtiszteltetésnek érezte, hogy meghívták erre a jeles eseményre.
2: Elnök úr, itt vagyunk Bekecsen. Hát már régebben találkoztunk, ugye, amikor leköszönt. Hogy telnek mindennapjai?
3: Hát, ugye az élet az mindig hoz furcsaságokat. Vannak problémák is, de van jó dolog is. És hát a polgárőrségtől hiába nyugállományba vonultam, azt nem lehet elfelejteni. Azt szokták mondani, hogy ha ezzel született az ember, akkor ezt még a haláláig is csinálja. Úgyhogy odafigyelek a gyerekekre, odafigyelek a volt kollégáimra. Ha kell, akkor segítek természetesen. És attól én betegségnek mondom, a közbiztonság iránti figyelem, az nem szakad meg. Tehát úgy vagyok vele, hogy ha tudunk, akkor segítsünk. Ha nem tudunk, akkor próbáljunk segíteni. Nagyon lényeges ebben a jelenlegi világban, igen, az, hogy tényleg emberek legyünk, hogy egymással találjuk meg a kontaktust, és ne azt figyeljük, jó, az ilyen, meg olyan, nem. Emberek vagyunk, helyiek vagyunk, szeretjük a közösségünket, és erre kell koncentrálni mindenkinek. Meg arra kell törekedni mindenkinek, hogy az vezérelje már az én korosztályomat is, hogy vannak már unokáink is, és ő nekik is jó legyen.
2: Mi a tapasztalat? Ugye most mondhatjuk azt, hogy kívülről nézi, de mégis belülről. Mik a legnagyobb problémák ma a társadalomban, amit a polgárőrség és hatható segítsége meg tud oldani?
3: Én a legnagyobb problémának azt látom, hogy eljutott valahova oda ez a magyar társadalom, hogy egymásba állandóan az ellenfelet, az ellenséget, meg nem is tudom, hogy mit keresünk. Valahol erőt nyert az a jó magyar mondás, hogy ha megdőlött az én tehenem, akkor dögöljön a szomszéd is. Na, ezt kell elfelejteni. Ezt kell elfelejteni, és a polgárőrségnek pont ezt kell mutatni az embereknek, hogy tessék megnézni, mi itt vagyunk, és segítünk. És azért vagyunk itt, mert azt akarjuk, hogy mindenki nyugodtan, békében tudjon élni. Ez a cél. És ez határozza meg a jövőnket is, hogy egy gyerek a családban azt látja, hogy milyenek a szülei. És ez a felelősség a szülőkön van, hogy az a gyerek olyanná váljon, hogy tényleg ő is ezt a közösségi szemléletet tudja továbbvinni, ezt a segíteni akarást akarja továbbvinni, és tényleg az, hogy ahol tudok, segítek.
2: Polgárőrnapok elnök úr idejében is voltak. Miben másabb ez a mostani így, ha szétnéz itt Bekecsen?
3: Hát én bízom benne, hogy nem zakkant ez meg, mert azért az eredmények, amit elnök úr is felsorolt, tehát Borsod megye még mindig viszi az élen a zászlót. Ugye mi büszkék vagyunk rá, borsodiak, mert nagyon sokszor mondtuk, hogy ez a polgárőrség, magyar polgárőrség, az valahol többek között innen Borsodból indult. Ugye én is alapítója vagyok a magyar polgárőrségnek. Szatmári Gyula nagy tiszteletű volt, elnök kollégám, barátom.
2: Taktaharkány.
3: Ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy a takta közből indult a polgárőrség, amikor Markos Gyurival vitatkozok, mert ő mondja, hogy Budapestről, nem mondom, a takta közből. Tehát és ezt kell továbbvinni. Egyre többen jönnek közénk most már megint. Tehát volt egy időszak, amikor úgy kicsit lecsillapodott ez a lelkesedés, de most már egyre többen is, egyre több olyan kis település ismeri fel, hogy gyerekek, hát össze kell fognunk. Ha rendet akarunk a településen, akkor össze kell fognunk, oda kell figyelnünk. És ebbe segít a polgárőrség. Ebbe segít a polgárőrség. Akár úgy is, hogy segítünk megszervezni az egyesületet, akár úgy is, hogy fel tudjuk készíteni ezeket az embereket a polgárőr munkára. És ami nagyon-nagyon lényeges, hogy az együttműködő partnerekkel való viszony, a rendőrséggel óriási a kapcsolatunk, de ugyanez elmondható a katasztrófavédelemről is, mert hogyha van egy tűz, vagy árvíz, hát volt Borsod megyében 2010-ben nagy árvíz, 5000 polgárőr volt a gátakon éjszaka, Vas megyéből, Nógrád megyéből, Szabolcsból jöttek a polgárőrök segíteni. De ugyanaz igaz fordítva is, amikor a Dunai nagy árvíz volt, akkor mi Borsodból mentünk 100 fővel. Szóval na, itt van a polgárőrségnek a többek között az ereje, és ezt kell továbbvinni az utódainknak. Én ebben tudok nekik segíteni, akár jó tanácsokat is, de lehet néha némik azt mondja a fiatal, hogy mit beszél még ez az öreg úr itt nekünk, de a példa az kezdték a rendőrök a bemutató.
4: Igen,
3: nem
4: igen.
3: Minket lőttek,
4: nem, ott legyél. Nem. Köszönjük szépen.
3: Kérlek szépen.
4: Pont Zsófi országgyűlési képviselőasszonyon találkoztam itt Bekecsen, falunapon vagyunk. Fontosak az ilyen napok?
5: Nagyon, nagyon. Tehát szerintem a helyi közösségeket csak úgy lehet erősíteni, hogyha vannak közösségi programok. A falunap ilyen, minden település életében, ez egy ünnep igazából, a településnek az ünnepe. És ez egy kicsit még annál is különlegesebb, mert most már egy ideje hagyomány, hogy a megyei polgárőrnapot összekötik egy falunappal. És hát azért ez mindig olyan különlegesét teszi, mert a polgárőröknek pedig ilyenkor megköszönjük azt a sok-sok munkát, amit egyébként önkéntesen végeznek. Úgyhogy én ezeket nagyon-nagyon szeretem.
4: A polgárőröknek a munkája itt, akár választókerületet nézzük, akár a megyének ezt a részét, mennyire meghatározó?
5: Nagyon. Tehát ez egy hungarikum azért. Tehát egyedülálló tényleg ez a fajta szolgálat, amit a magyar polgárőrök most már 35 éve végeznek. Igazából egyidős velem ez a mozgalom, és ami még izgalmasabb, hogy itt a mi vidékünkről, a Taktaközből származik, és erre legyünk nagyon-nagyon büszkék. Hallhattuk is a számokat, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a polgárőr egyesületeknek a száma az a legmagasabb gyakorlatilag az országon belül. Nagyon sok szolgálati órával kimagasló, igazából az összes szolgálati órának a 10%-át az itteni polgárőrök végzik, és én látom is őket minden településen. Egyébként, hogyha bármilyen más gond van, rendkívüli helyzet, vagy amikor Covid volt, vagy akár árvíz, vagy bármi, akkor az biztos, hogy a polgárőrökre olyankor is lehet számítani. Azért azt mindenkinek tudnia kell, hogy tényleg ők a szabad idejükben úgy döntenek, hogy ők azért fognak járőrözni, hogy az adott településnek a közbiztonsága még jobb legyen. És ez egy sikertörténet az elmúlt 15 évben, ahonnan indultunk, és ahol most járunk, tehát megfeleződtek a bűncselekmények számai, az egy sikertörténet, és nem tudtuk volna elérni a polgárőrség nélkül. Úgyhogy én nagyon büszke vagyok rájuk, és örülök, hogy énkor a családjuk is itt van, mert a családjuk igazából engedi azt, hogy szabad idejüket nem a családdal töltik az időt, hanem az emberekkel foglalkoznak. Sokszor amúgy a családtagok is inkább úgy döntek, na jó, akkor inkább én is polgárőrködöm.
4: Bekecsről kitekintve egy picit az országos politikába, ugye megváltozott az ország vezetése, képviselőasszony is ellenzékbe került. Mi a legnagyobb probléma, mi a legnagyobb feladat, amit meg kell oldani helyi szinten, de szóvá kell tenni az országgyűlésben?
5: Igen, ez izgalmas időszak, mert nyilván még nem voltam ellenzéki országgyűlési képviselő. Ez egy más szemlélet, itt igazából folyamatosan azt kell nézni, hogy milyen intézkedések születnek, és azok az intézkedések valóban az embereket szolgálják-e. Ugye most a költségvetés az van napirenden, és szerintem ott is nagyon fontos az, hogy azok a döntések, amelyeket meghoz egyébként a kormány, majd arról dönteni kell az országgyűlésnek, azok valóban az emberek érdekét szolgálják-e. nyilván itt ez egy nagyon-nagyon fontos munka, hiszen mi vagyunk az embereknek a hangja, akik igazából, hogyha esetleg valamely intézkedés hátrányosan érinti őket, akkor mit tudunk kiállni értük. Tehát ez a nagy politikáról. Itt helyben pedig azt gondolom, hogy az elmúlt 5-6 évben nagyon sok fejlesztés sikerült megvalósítani, gondoljunk csak a 37-es út négysávosítására Szerencsik, de még más, rengeteg, tényleg nagyon büszke vagyok erre. Nem azt mondom, hogy mindennel végeztünk, és minden feladatot elvégeztünk, de ezek jó dolgok, és arra kell, én arra szeretnék odafigyelni, hogy ezek a fejlesztések a jövőben is folytatódni tudjanak, meg legyenek ilyen közösségi programok, úgyhogy igazából ezeken dolgozom, de még ugye mindig nagyon friss, tehát igazából még mindig csak 100 nap telt el igazán az új kormány, amióta megkezdte a működését, illetve az új országgyűlés, úgyhogy még én is tanulom ezt.
1: Kedves hallgatóink, megyei polgárőrnapot tartottak a Borsodabó-Zemplén vármegyei szervezet tagjai. Bekecsen gyűltek össze az egyesületek, hogy együtt legyenek, eszmét cseréljenek. Ott rendezték meg a 25. Borsodabó-Zemplén vármegyei polgárőrnapot. Az ünnepi eseményen a közbiztonságért végzett kiemelkedő munkát számos elismeréssel jutalmazták, miközben egész nap színes programok várták a résztvevőket. Az eseményen megjelent dr. Mecser Tamás vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány, de országgyűlési képviselők, vagy éppen Borsodabó-Zemplén vármegye rendőrfőkapitánya is jelen volt. A történelmi egyházak helyi képviselői nevében többek mellett Hegedűs Aranka református lelkipásztor szolgált. Dr. Szemán Ákos, a Borsodabó-Zemplén vármegyei polgárőrszövetség elnöke megnyitójában kiemelte, büszke rá, hogy a Borsodabó-Zemplén vármegyei polgárőrszövetség 195 egyesületével egyértelműen a 35 éves polgárőr mozgalom legnagyobb polgárőr vármegyéje, a zászlós hajó. Büszke volt a létszámra és a szolgálati órákra is, a 2025. évi feladatok kiváló teljesítésére. Köszönetet mondott minden polgárőrnek az átlagosan 190 szolgálati óráért. Az eseményen jártunk.
6: Pagekokkalulu, tékokkalulu, réjöttattalulu, réjöttattalulu.

0: Repeta.
1: Repeta.
0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
2: Kedves hallgatóink, arról már hallhattak információt, hogy megkezdődött a 2026-27-es tanévben a HPV elleni védőoltás szervezése. Ismét lehetőségük nyílt a 7. évfolyamos lányok és fiúk szüleinek arra, hogy igényei gyermekük számára a térítésmentes HPV elleni védőoltást. Pár nappal ezelőttig kellett visszajuttatni az iskolába a jelentkezéseket. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy felnőtt korban van-e értelme az oltásnak. Dr. Asztalos Ágnessel, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetőjével, Kisné Veres Viktória beszélget.
3: Egy olyan oltásról van szó, aminek a fontosságát nagyon sokan elfogadták, értik. Nem csak Magyarországon, hanem Európában is, szerte a világon ez az oltás irányba beillesztett oltás. Abban az időszakban adják a legtöbb országban, amikor még a szexuális élet nem kezdődött el, hiszen maga a humán papilloma vírus terjedése, az kontaktúton terjed, aminek az egyik fontos módja a szexuális érintkezés, nem csak ez lehet, de ez a legfontosabb. Tehát a világon nagyon-nagyon sokan megkapták, több millióan már ugye évek óta, és az oltásoknak a hatását most már különböző kutatások, vizsgálatok tudták igazolni, és nem csak a hatásosságát, hanem a biztonságosságát is.
4: Akkor beszéljünk részletesen arról, hogy ugye itt az említetten túl hogyan terjedhet még ez a vírus, és milyen szerveket, mit támadhat meg, mi maga a HPV?
3: Igen, mert ez ilyen misztikusnak tűnik, hogy ez a humán papilloma vírusnak a rövidítése, ez egy olyan kicsi kis kórokozó, fertőzéseket terjeszthet, aminek több mint 140 variációja van, változata. Ez a kórokozó a sérült, mikrosérülésekre, a bőrön keresztül, nyálkahártyákon keresztül tud bejutni a szervezetbe, és ott a hámsejtekben, meghatározott sejteknél bejutva tud szaporodni. A vírusok ugye olyan élőlények, amelyeknek mindenképpen kell egy élősejt, amiben bejutva tudják magukat újraépíteni, és emiatt, mivel felhasználják az adott sejtnek a szaporító anyag készletét, a DNS-ét is, ezért tudnak bizonyos elváltozásokat okozni. A humán papilloma vírusok többsége szerencsére tünetmentes fertőzést okoz, tehát például bejut a szervezetünkbe, ott helyi reakciót tud okozni, a helyi immunválasz beindul, és szépen elpusztítja ezeket a kórokozókat, és mi nem is veszük észre, hogy megfertőzöttünk. Ugye ez ennek az a kockázata, hogyha nem veszük észre, hogy megfertőzöttünk, van, amikor nem sikerül, hogy az immunrendszernek ott helyben elpusztítani a kórokozókat, tünetek nincsenek, de évekig ott azok meglapulhatnak, és egyszer csak valamilyen sejtekben bizonyos okok miatt elindulhatnak elváltozások. Illetve, hogy a tünetmentes, ezért nem veszük észre, hogy a partnereinket is megfertőzhetjük. Mind a fiúkat, mind a lányokat is. Ezért fontos az, hogy mind a fiúkat, lányokat oltani kell. Illetve ezek a vírusok között vannak olyan típusok, amelyek előszeretettel módosítják az oldalak sejteknek a működését, ahol bejutottak, és egy kóros szaporodási folyamatot indítanak el, ugye ezek a rák megelőző állapotok, illetve ha már elindult a burjánzás, kialakulhatnak egy daganatos elváltozások, amik egy rossz indulatú elváltozást jelentenek. És ez az, amiért veszélyesek tudnak lenni ezek a vírusok, és ezért fontos az oltások. Ebben az oltóanyagban, amit a gyerekek számára biztosít a magyar állam, a ményakrákot leggyakrabban okozó típusok vannak benne, illetve más olyan úgynevezett onkogén rákkeltő vírustípusok, amelyek a szemérem test környékén, a genitáliákon, mind a fiúknál, mind a lányok esetében, a végbínyillás körül, a szájre garat nyálkahártyáján tudnak elváltozásokat igazni és daganatokat okozni, és ezért fontos az, hogy ezen oltóanyag felvétele kapcsán ezzel a leggyakrabban daganatot okozó vírusok ellen kapunk egy védelmet, illetve ebben az oltóanyagban nem csak a daganatot okozó típusok vannak, hanem mindenki ismeri, reméljük nem saját magáról, hanem tankönyvekben, hallomásokból, ezeket a szemölcsöket, ezek a nemi szervek környékén előforduló szemölcsöket, kondilómák, így is szoktuk ezeket nevezni, ezeket is a humán papilloma vírusok okozzák. Ezek szerencsére jóindulatú elváltozások, de kellemetlenek, csúnyák, ha rossz helyen vannak, akkor ugye ki tudnak sebesedni, egyéb problémákat tudnak okozni, tehát ez ellen is védelnek azok az oltások, tehát maga a humán papilloma vírus meghatározó típusaival szemben a rák megelőző állapotok, a rossz daganatok, illetve a nemi tájakon, egyéb helyeken előforduló szemölcsök ellen tudunk védekezni. A humán papilloma vírusok nem csak a nemi szervek környékén tudnak elváltozások az végbelekben, hanem a fejnyaki régióban is, ez azt jelenti a szárnyalkahártyában, garat, porüregben tudnak elváltozásokat tenni, tehát rákot tudnak okozni. Ráadásul aki dohányzik, azon az esetében a fejnyaki elváltozásokhoz a dohányzás egy hozzájáruló tényező, tehát a kettő együtt már nagyobb kockázatot jelent, hogy ezeken a területeken is kialakulhatnak rossz indulatú elváltozások. És ezért szeretnénk azt hangsúlyozni, hogy minél több embernek jó lenne, hogyha ezeket az oltásokat be lehetne adni, felnövekedne egy olyan generáció, akinek szinte minden tagja oltott, mert ezáltal ezek a vírusok nem tudnak fogékony szervezetet találni. A egyes fertőzőbetegségeknek a megszűnése, például a fekete himlő kapcsán is, ezt lehet elérni, hogy nem lesz fogékony egyed, mert a védőoltásokkal, hogyha kórokozó be is jut valakihez, akkor az immunrendszer tud rögtön reagálni, és el tudja pusztítani, annak, hogy már betegséget okozna, és ugye a nyáimmunizás, amiről már beszéltük, hogy az a néhány embert, akit valami miatt nem lehet oltani, akkor ő is védett lesz, mert már a kórokozó nem lesz, el fog tűnni, tehát őt is védeni fogja. Ezért mondják mindig a szakemberek, ezért szoktuk ezeket a bűvös számokat mondani, hogy 90% feletti átoltás minél többen vegyék igénybe, és nagyon közel járunk hozzá. Tehát én nagyon örülök annak, hogy az elmúlt években is a 7. osztályos szülő gyerekek ilyen sokan döntöttek amellett, hogy felveszik ezt a védőoltást.
4: És ugye nem csak ennek a korosztálynak, hanem másnak is ajánlják ezt az oltást, még akár felnőtt korban is. Mikor érdemes egy felnőttnek beadatni például, vagy ha már átesett ilyen fertőzésen, akkor is van-e értelme?
3: Igen, tehát a felnőttek részére is javasolt, igazából bármikor. Pláne, aki még aktív szexuális életet élt, esetleg a partnereket gyakran váltogatja, de ezeket érdemes. Azért azt tudni kell, hogy azért is van a szexuális élet kezdet előtt az oltásnak, a beadásának az ideje, mert maga a kialakult fertőzés ellen nem véd az oltás. Ahogy az előbb is említettem, amikor a kórokozó bejut valamelyik nyálkahártyákon, bőrünkön keresztül, ott lokális gyulladás alakul ki, ott alakult ki a immunrendszeri védekezés, ami egy teljesen más típusú, mint az úgynevezett szisztémás védekezési rendszer. Ezért a humán papilloma vírus fertőzés ugyanott megszűnik, amit beszéltük, hogy elmúlik tünetmentesen, és hogy a kis tünetekkel el fog múlni jobb esetben, de újra fertőződhetünk. Illetve, hogyha már meglapul bennünk tünetmentesen a vírus, maga az oltástól ez nem fog eltűnni. De a védőoltás egy olyan mechanizmus indult el a szervezetben, ami az egész szervezetre vonatkozó védőreakciót indítja el, mint bármilyen más védőoltásnál, és ezért van az, hogy ez egy hosszú távú, jelenleg vizsgálataink alapján életre szóló védettséget tud adni, azokkal a humán papillomavírus típusokkal szemben, ugye, ami az oltóanyagban vannak, de ugye ezek a leggyakoribbak, meg a legveszélyesebbek, és ezért fontos az, hogy tehát, hogyha valaki idősebb életkorban szeretné ezt felvenni, akkor nagyon jól teszi, mert nem tudhatjuk, hogy van-e benne vírus, nincsen benne vírus, milyen típusa van éppen, hogyha esetleg megvan, de hogyha nem került benne a vírus, vagy például újabb fertőzés esetében, hogyha az oltás megvan, akkor már tudja eliminálni a szervezetből a bekerült vírusokat, tehát felnőtt korban is fel lehet venni, házi orvossal, kezelőorvossal meg kell ezt beszélni, és ők fel tudják írni receptre, patikában, térítés ellenében vehető igénybe ez az oltás a felnőttek részére. A 7. osztályos gyerekek pontosan azért, mert még ebben a korban vannak, amikor a szexuális élet megkezdése, reméljük még azért odébb van, tehát az ő esetükben várható az, hogy akkor ezen humán papillomavírus típusokkal szemben egy hatékony és biztonságos védelmet fognak kapni.
4: Mikor nem ajánlott, például milyen egészségügyi állapot az, ami esetleg legalább egy kérdést indokol az orvos felé az oltás beadása tekintetében? Van-e ilyen állapot?
3: Bármilyen kérdést fel kell tenni a krónikus betegségek kapcsán, de nagyon fontos, hogy különböző ételallergiák, ekcémák kapcsán nagy veszélységgel beadható az oltóanyag. Mindenkinek, akinek egy konkrét megbetegedése van, tudomása van róla, az mindenképpen beszélje meg a háziorvosával, az oltóorvossal, az iskolaorvossal ezeket a kérdéseket. Nagyon kevés az a konkrét megbetegedés, ami kapcsán kontraindikáció lehet. De mondjuk ebben az őszi időszakban, mert maga az oltás, ugye októberben lesz az első oltás, két oltásból áll, azért ne felejtjük el, hogy októberben van az első, és jövő év 2021 áprilisában a második oltásnak az ideje, de az őszi szezonban azért előfordulhatnak olyan légúti megbetegedések, amik lázzal járnak, akut megbetegedések, és mondjuk pontosan akkor, amikor az oltás napja van, akkor magas lázzal otthon van a gyerek. Amikor ez elmúlik, meggyógyul, akkor az iskola egészségügyi szolgálat biztosítja azt, hogy meglegyen ennek az oltásnak a pótlása. Tehát senki nem marad ki belőle, azért, mert éppen akkor nem volt oltható, de olyan, hogy egyáltalán nem oltható, nagyon-nagyon-nagyon ritka. Ezeket meg kell beszélni, előfordulhat, de ezt mindig az adott konkrét gyerek kapcsán kell megbeszélni az adott oltóorvossal, házi orvossal, hogy azt tudom javasolni, ezeket kell átnézni. Maga az oltás kapcsán is felszoktak merülni a kérdések, hogy akkor milyen szövődménye, mivel járhat. Ez is egy olyan oltás, mint bármilyen más, tehát a szervezet immunreakciója az megnyilvánulhat a különböző tünetekben. Ez leggyakrabban hőemelkedés, esetleg egy kisebb láz, nagyon rövid ideig tartó, a szúrás helyén pír, fájdalom jelentkezhet, de ez bármilyen más esetben is előfordulhat, amikor az ember kap egy injekciót, tehát ez a szervezet reakcióját tükrözi. Ezek nem szövődmények igazából, ez egy vele járó mellékhatásnak szoktuk hívni, de ezek kezelhetők és elmúlnak. Tehát ettől nem kell félni, de tudni kell, hogy vannak ilyenek. Hogyha valaki részletesen szeretné tudni, hogy mik ezek a várható mellékhatások, ezt is meg lehet kérdezni ugye házi orvostól, iskolavédőnőtől, iskolaorvostól, vagy pedig nagyon jó információt találhatók magáról az oltásról, mi ellen véd, mik lehetnek a kontraindikációk, mellékhatások. A Nemzeti Népegészségügyi és Oszlói Központnak a honlapján, ahol kimondottan van tematikus human papilloma vírusra vonatkozó információk, illetve hogyha rámegyünk az nngk.gov.hu oldalra, akkor ott a hírekben már feldobódik azonnal az friss információk a HPV kapcsán, és oda lehet navigálni, ahol ezek az oldalak megtalálhatod, de a keresőmotorba is ráírva, illetve van telefonszám is, amit meg lehet találni. 18-12 hívószámon, ingyenesen névet hívószámon, ahol az egészségvonal munkatársai nagyon szívesen szóban is megbeszélik ezeket a kérdéseket, amik felmerülnek bárkiben. Rövidebb, hosszabb terjedelemben, de részletes információkat lehet találni.
2: Kedves hallgatóink, arról már hallhattak információt, hogy megkezdődött a 2026-27-es tanévben a HPV elleni védőoltás szervezése. Ismét lehetőségük nyílt a 7. évfolyamos lányok és fiúk szüleinek arra, hogy igényei gyermekük számára a térítésmentes HPV elleni védőoltást. Pár nappal ezelőttig kellett visszajuttatni az iskolába a jelentkezéseket. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy felnőtt korban van-e értelme az oltásnak. Dr. Asztalos Ágnessel, a Borsodabói Zemplén vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának vezetőjével Kisné Veres Viktória beszélgetett.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattuk.

0: 1 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Talán már a héten találkozhat Brüsszelben Zelenszkij ukrán elnökkel Magyar Péter, jelezte a magyar kormányfő egy finn újságnak. A miniszterelnök az interjúban az alkotmány teljes újraírását kormánya egyik legfontosabb feladatának nevezte. A demokrácia helyreállításáról Magyar Péter büszkeségének adott hangot, hogy a kormánynak sikerült politikai megállapodásra jutnia az Európai Unióval. Az uniós forrásokról a miniszterelnök megjegyezte, ez a pénz a magyar embereket illeti meg, azokkal az aggodalmakkal kapcsolatban pedig, hogy idővel maga is önkényuralmi módszerekhez folyamodna, maga mögött tudva a Tisza párt kétharmados parlamenti többségét, Magyar Péter úgy fogalmazott, ennél jobb dolga is van. Magyarország és Ukrajna kapcsolatáról a finlapban azt írták, Magyar Péter sem kíván fegyveres segítséget nyújtani Ukrajnának, és nem engedélyezi a fegyverszállítmányok Magyarországon keresztüli továbbítását. Szeptemberben rövid időre megakasztotta Ukrajna Európai Uniós csatlakozási tárgyalásait is, mert azt követelte, hogy Ukrajna biztosítsa az országban élő magyar kisebbség jogait. Magyar Péter a lapnak azt mondta, apró lépésekben kívánja helyreállítani a bizalmat Ukrajnával. Találkozni fog Zelenszkij ukrán elnökkel, talán már a héten Brüsszelben. Arra is kitért, hogy már alá is írtak egy megállapodást a magyar kisebbség helyzetéről. Korai stádiumú csomót fedeztek fel 14. Leó tüdejében. A pápát a következő napokban meg fogják operálni, jelentette be maga az egyházfő vasárnap. 14. Leó pápa a déli úrangyala imádság alkalmával beszélt egészségi problémájáról. A 71 éves, 2025-ben megválasztott amerikai származású pápának nincsenek korábbról ismert egészségügyi problémái. Aktív életmódot folytat, rendszeresen úszik és teniszezik. A Vatikán Matteo Bruni szentszéki szóvivőn keresztül nem sokkal később arról adott tájékoztatást, hogy a pápát a hét elején műtik meg, és előre láthatólag egy hétig fog lábadozni. Jó eséllyel ezen a héten lemondhatnak a Hunren Magyar Kutatási Hálózat vezetői, és az új törvény elfogadásáig átmeneti vezetőt választhat a szervezet, mondta Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a Kontrollnak adott interjújában. A tárcavezető közölte, a Nemzeti Kutatási és Tudománypolitikai Hálózat, azaz a Hunren vezetését, a kormány még a nyáron távozásra kérte fel. Stipsic András, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet vezetője személyében pedig javaslatot is tettek átmeneti vezetők kinevezésére. Ennek a folyamatnak a héten lehet eredménye, így abban lehet bízni, hogy az átmeneti vezető nyugalmat és tisztánlátást tud majd biztosítani abban az időszakban, amíg az új Hunren törvény megszületik, mondta a miniszter, kiemelve, hogy a kutató közösségnek ez az érdeke. Tanács Zoltán a kormányváltás óta született feljelentések kapcsán kiemelte, az iratkezelési és tanulmányi rendszerekkel összefüggő 100 milliárdos ügyekben és a gondosóra programmal kapcsolatban fordultak a hatóságokhoz. Utóbbiról azt mondta, korábban több mint 100 milliárd forintot, csak tavaly pedig 27 milliárdot költött arra az állam, viszont a jelenlegi kormány szerint fele ekkora összeg is elegendő lett volna a célokra. A magyar űrprogramról szólva pedig kiemelte, Kapu Tibor magyar űrhajós és az általa elvégzett kísérletek fontosak voltak, az utazás pozitív lendületet és jövőképet adott Magyarországnak a témában. Azt mondta a miniszter, egy kormánynak muszáj befektetni a jövő iparágába, a tudományokba, ennek mikéntjéről pedig a későbbiekben kell dönteni. A Hunar elnevezésű magyar űrprogram ez év végéig tart, mondta Tanács Zoltán miniszter.
0: Az időjárásról.
1: Az ország északi részén csak kevés felhő ígérkezik, eső nem valószínű. Az északnyugati északi szél sok felé megélénkül. Kedden már többnyire napos idő várható, csapadék nem lesz. Az északias szél főként a Tiszán túlon nagy területen megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet kedd délután 13 és 18 fok között valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István, mai műsorunkban a Tenke zenekar munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A Tenkes zenekar a Mecsek tánc együttes kísérő zenekaraként formálódott 2006-ban, a magyar nyelvterület vonós népzenei hagyományaival foglalkozik, önálló klubja, táncházai, koncertjei vannak.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: Ez egy csárdás volt. A leghíresebb magyar tánc. Az egész világ ismeri, csodálja. Illetve ez csak a nevében volt csárdás, mert ez a tánc a mezőségi szék faluból sokkal régebbi zenei örökség. A csárdás nem oly régi, csupán mindegy 200 éves tánc. A modern nemzet fogalommal karöltve jött létre a verbunkor zene talaján. Akkoriban Habsburg császárok uralkodtak Magyarországon, s erősen elnyomták a nemzet, a magyar nemesség törekvéseit. A művelt köznemesség függetlenedési szándékához egységbe szervező elv kellett, s azt meg is találta, hogy magyarok vagyunk. S mitől magyar a magyar? A nyelvétől, a kultúrájától. Fontossá, tudatossá vált a magyar nyelvhasználat, a magyaros öltözet, a nemzeti konyha, a magyaros zene és a nemzeti tánc is. Táncmesterek járták az országot, s terjesztették az új, a nemzeti táncot, a csárdást.
2: Rendszeres kutató, rendszerező és gyűjtő munkákat folytat. A zenekar fontos feladatának tartja Baranya megye töredékes magyar népzenei hagyományainak rekonstruálását annak érdekében, hogy a szakmai érdeklődést ez irányban felélénkítse. A népzenei ismeret terjesztésen túl táncházak népszerű táncrendjei, mulató énekei gyakran hallhatók előadásukban.
1: Kodály Zoltán mondta vagy 80 évvel ezelőtt, magyarnak születni ma már nem lehet. Azt mindenkinek magának kell megszerezni. Magyar az, aki a magyar kultúra részese. A magyar népzenének rengeteg arca van. Az előbbi összeállításban ebből a sokféleségből próbáltunk ízelítőt adni. Sokféle arc, sokféle hangzás, sokféle hangszer. Az első hangszer egy hosszi furugla volt, a Dél-Dunántúl pásztorainak ősi hangszere. Ha lehet ilyet mondani, ez az egyik legmagyarabb hangszer, mert ilyet más közel-távol már nem használ. Meg lehet, hogy a somogyi rengetegben már a honfoglalás óta szól a hosszi furugla. Következett a régi énekmondók, végvári vitézek hangszere, a koboz, amivel kísérve magukat gyönyörű, veretes versekbe öntve hirdették örömüket, bánatukat, büszkeségüket, a hősök emlékét, vivén a híreket egyik várból a másikba, s megosztva így az utókorral is. A leghíresebb

0: során a duda kiment a divatból. Az emberek szívesebben mulattak hegedűre, amin az újabb éppen divatos nóták is jól szóltak. A szomszédos népek zenéje ősi hegedűféle hangszereket is megőrzött, de a magyar népzene hegedűje, melyet a nép sokfele muzsikának nevezett, a városi, illetve udvari zenéből költözött a nép kezébe. Itt már képzett zenészekre volt szükség, különösen, hogy a hegedű igazán akkor szól jól, ha rokonai, a brácsa és a bőgő mellette vannak. A zenekarban való zenélés pedig nagy tudomány. A vonós hangszerek húrjai régen állati bélből, később fémből készültek. A húrokat a vonókra feszített, gyantázott lószőrköteg rezgeti meg. Ezt a hangot a hangszer célszerűen és művészien kialakított teste erősíti fel. Ki írta a népdalt, ki szerezte a népzenét, mi a címe? Ilyen kategóriák a népzene számára nincsenek. Hosszú időn, évszázadokon át alakult, formálódott, csiszolódott gyönyörűre a maga módján tökéletesre. Mint a szikla, ami a magas hegyről leszakad, begurul egy patakmederbe, ahol a jég, a víz munkája során, a természet törvényei mentén aprózódik, gömbölyödik, s mire a folyóparton rátalálunk, csodálatos, gömbölyű, egyedi és tökéletes.
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.

0: A Tenker zenekar egyedi népzenei produkciója során időben és térben is átutaztatja közönségét a magyar zene legfontosabb pillanatain és változatain, mesébe fonva a hangszerek születésének történetét.
1: A népdal, a népzene egyedisége mellett is sokféle változataiban él. Más vidékeken másként szólal meg, sőt, kétszer talán meg sem szólal egyformán. Persze vannak változatok, amelyeket mindnyájan ugyanúgy ismerünk, amelyek összekötnek bennünket, ha együtt fújjuk őket.

0: A zenekar megérkezését kanász tülkök és hosszú furúják hangja kíséri, és mire eljutunk a legfrissebb népzenei hangzása vonó zenekari felálláshoz, már is kaptunk egy izgalmas, gyors talpalót a népzene történetéből, de nem csak időben, hanem térben is végig utazunk a tájegységek zenéin. Egy rendkívül szórakoztató, interaktív történet során megtudjuk, hogyan született a duda, megtanuljuk, melyik hangszer milyen szerepet tölt be a csárdásban.
1: Hol volt, hol nem volt? Lehet, hogy sehol sem volt. Az üveghegyen túl, ott, ahol a kurta farkú malactúr, vagy még azon is túl, a Tiszán túl. Ott, ahol a kis túr siet beléje, vagy mégis inkább itt a zselici dombok alatt, élt egy ördög, ördögöcske, s annak volt egy kecskéje. Hogy tegyen a kedvére, hajtogatta, legeltette dombról dombra. Nem úgy van az? Jobban mondva, két kecskéje, hét kecskéje, nyolc kecskéje, kilenc kecskéje, 46 kecskéje, 99 kecskéje, 100 kecskéje volt neki, 100 kecskéje úgy bizony, s mind a száznak hosszú volt a farka akkoriba, úgy bizony. A fókáját, kecskenyáját, ahogy hajtogatta, a bicskáját előkapta, farigcságat egy nátszálat. Nátszálat, farigcságat unalmába, buzgalmába, de megbotlott, s a pilinga megszaladt. Belehasított a nádba. Eldobja, megsajnálta, mert mivel, hogy evés után a foga közé ragadt hút kipiszkálni, alkalmatos lehet az. Ajkai közé kapta, s a levegőt, ahogy szipogatta az orralikán befele, a nádcsövecskén kifele, az egyszerre csak megszólal, csengő, zengő, nád, síp, szóval, oly szépe, de olyan szépe, mint a fene. Úgy megtetszett neki, letört egy újabb nádszálat. Megfaragott septibe, egyet, kettőt, hármat. Szuvak, férgek, bogár, lárvák, a nádat kedve rágicsálják, s az egyik síp csupalik.

Fújta volna reggelig, de nem bírta szuflálva. Két nagy farkas ólálkodik. Fogát fenve áhítozik pecsenyére, kecske vese pecsenyére. Ne gyere be, beste lelkem, mekeget fel rengeteg kecske felkeltve ezzel pásztorát, hogy felserkenve emezeket elkergesse. Ördögünk bottal kezébe, fenekedett ordasvérre, farkasvérre, mit farkas? Toportyán féreg, nem tálok szavakat, a hangom is elakad. Ki jár ott? Tám farkasok? Ha nem is az angyalok, vinnétek-e gidácskát? Ha nem is hoznánk, az erdő felé vinnétek? Ha nem is a templomba. Éj, botta futok utánatok! Inkább előlünk, és akkor egymásnak estek. Ütötték egymást, birkózták egymást, birokra keltek, gyűrték egymást, és egy mesteri csavarintással az ördögöcske a farkasok kezéből a botot kitekerintette,

moj, mer hangja gyönyörű. Úgy esett, hogy tűzütött ki, úgy fordult, hogy tűzütött ki. Ég az a

elkapta az elsőt, ahol érte a hosszú farkánál fogva, s az ólból kihajította. Aztán a másodika, s a harmadika, a negyedike, a hetedike, s így, s így, s így, s így. A farka mindnek leszakadt, ördögünk kezébe maradt. Na azóta rövid farkú a kecske, de legalább meg lett mentve, illetve a legutolsót akkora lendülettel rendítette meg, hogy az a kecske a saját száján át a bőréből kiugrott, a bográcsba beugrott. A bőrét meg, hogy meg ne romolna, felfúgta, hogy tegye a polcra vagy a gerenda szögére, de a szusz belőle mind kiszökött, mivel duga szólja be. A három síp épp illik bele, beledugta, bekötötte. A levegő most is szökött éppen, de most már a nádon áll. És meg is szólalt szépen, de milyen szépen, mind a mesébe. A kecskék meg, hogy így megmenekültek, mekegve vidáman táncra perdültek az ördögöcske sípjának szavára, nádi hegedűre, perdülő dobjára, olyan vidáman, de olyan vidáman.

van háta, mese vége. Háta itt van, meg. Puss el véle. Így született a duda. De hogyan születik a zene? A zene a lélekből születik. Égi csatornákon keresztül megfogan, belül örvénylik, feszít, igényt támaszt, s végül fülünk elé tárul. Először a ritmus, majd a hangok dallamokba, harmóniákba rendeződve, s jő vele az énekelni vágyott szavakban megfogalmazható mondani való. A dal. A ritmus a zene alapja. S van egy ritmus, ami mindenki számára igen kedves és alapvető. Egész földi életünket végig kíséri, sőt, születésünk előtt majd 9 hónapon át édesanyánk szíve alatt ezt hallgattuk.

0: A moderátor Cigány Tamás, aki a zenekar tagjaként autentikus megjelenésével, beszédével és hanghordozásával már az első pillanattól kezdve hiteles kapocsként működik a gyerekek és a hagyományok között. Így épül fel a Tenkes zenekar Néktek emlékezem című produkciója.
1: Ez már igazi zenekari muzsika volt. A zenekarban mindenkinek megvan a feladata, s mindenkié más. Kell ezért egy vezető, aki irányít a zenében, s rendet tart. Ezt a feladatot a Magyar Népzene vonós zenekarában a hegedű látja el, a prímás. A hegedű lerajzolja egyszerű, elegáns vagy díszes cizellált vonalakkal, hogy miről is szól a nóta. Ezt a rajzot a bőgő bekeretezi. Hallhatjuk, s láthatjuk. Látjuk, ahogy a hegedű rajzolja a tiszát, ami borból van, s az én szívem attól olyan vidám.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában.
1: Egy szép, lelkesítő magyar dalt együtt énekelni mindig nagy öröm. De hogy vidámabban váljunk el, énekeljünk el egy olyan dalt, amelyet mindenki ismer, aki már volt második osztályos.

0: Zenesáv című műsorunkat hallották, melyben a Tenkes zenekar munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották, további jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Fontos, hogy Ukrajna betartsa a magyar nyelvű oktatást, illetve a kisebbségi iskolák jogi biztonságát szavatoló vállalásait, jelentette ki Orbán Anita külügyminiszter Luxemburgban hétfőn. A tagországok külügyminisztereinek tanácsülését megelőzően azzal összefüggésben beszélt erről, hogy az ukrán parlament vitát tart és szavaz a kisebbségi jogokról szóló törvényjavaslatról. Orbán Anita a magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, ezzel megoldódnának a kárpátaljai kisebbség.